0: napját minden évben május 30-án a legendás zongoraművész és karmester Kocsis Zoltán születésnapján ünnepeljük. Egykori zenekara, a Nemzeti Filharmonikusok emlékkoncertet rendez ilyenkor a Zeneakadémia nagytermében, melyen idén a magyar gordonkaművész Perényi Miklós is fellép. Őt köszöntöm most itt a stúdióban, szeretettel, szép napot kívánok!
1: Köszönöm!
0: Mielőtt rátérnénk magára a május 30-ai emlékkoncert fontosságára és a programra, mesélne arról, hogy milyen volt a kapcsolat a Kocsis Zoltánnal, mikor találkoztak először?
1: Igen, hát viszonylag későn, de azért 79-ben már együtt játszottunk. 78-ban emlékszem arra a koncertre, a születésnapi koncertre. Akkor ő egy zongoraversenyt játszott, én meg egy másik darabot zenekarral, ha jól tudom. Akkor még nem játszottunk együtt, de 79-ben már igen, és Németországban volt egy turnénk, arra emlékszem, Észak-Németországban több helyre tájoltunk. És onnantól kezdve folyamatosan volt vele szakmai kapcsolat, és hát lemezfelvételek is születtek aztán ennek folyamányaként, igen.
0: Felfigyelt rá esetleg annak idején, amikor már ön aktív művészként tevékenykedett, hogy van itt egy fiatal ember, aki tehetséges, milyen jó lenne majd egyszer vele együtt játszani?
1: Én mindig egy ilyen jó akaratú érdeklődést éreztem, és egy ilyen kollegiális kapcsolatot, és ez megmaradt mindig. Én tiszteltem az ő sokoldalú képzettségét, nem csak a hangszeres képességét, hanem rendkívüli emlékező képességét és teljesítményét az információk, zenei információk raktározásában és továbbadásában, és ő részéről szintén volt egy ilyen érdeklődés az én tevékenységem iránt.
0: Zajlottak önök között szakmai beszélgetések?
1: Mindig, tulajdonképpen lényegében mindig. Később aztán kicsit személyesebb beszélgetések is voltak, inkább már az utolsó két évben. Akkor is játszottunk együtt, vezényelt, és akkor kicsit jobban megismertük egymás nézeteit. Amúgy is tudtuk azért korábban is, de hát a világról, meg a művészetről, hogy úgy mondjam.
0: Egy picit beavatna minket, tehát például, hogy volt közös kedvenc zeneszerzőjük, darabjuk. Mi az, ami ilyenkor felmerül két zenész között témaként?
1: Hát kedvenc zeneszerzők, igen, hát voltak kiemelten fontos zeneszerzők, és Dohnányi is hozzátartozott, de említeném Richard Straussot például, vagy Wagnert, vagy más zeneszerzőket is természetesen, és ezekből mindig idézett. A próbákon is idézett, játszott, vezényelt, és akkor na most megmutattam zongorán, hogy ez például Wagnerné hogy van. Vagy hogy Strauss itt melyik darabban hol fordul elő némi hasonlóság, és ez nagyon értékes, mert ott volt a zongora mögötte, és mindig lefordult az emelvényről, és akkor utána visszajött, és tovább vezényelt, és például azt a darabot, amit játszunk most 30-án, ő azt rendkívül értékesnek tartotta. Hát éppen most, hogy jöttem az autóval ide, hát lekötött engem, mert néztem a hangszerelését, hogy meg hát gyakorlás közben is újabb-újabb dolgokat fedezek föl, nagyvonalú és áradó fantáziát, és ezt értékelte Zoli, mert érezte a mivességét, tehát a szakmai tudást, mint zeneszerző a Dohnányi művel kapcsolatban, és egyéb műveivel kapcsolatban is.
0: Most május 30-án a Zeneakadémián Liszt és Kodály művek hangzanak el Kocsis Zoltán átiratában, de Dohnányi Ernő és Gyöngyösi Levente mű is lesz majd. Dohnányi Ernőt említette, hiszen tőle játszik darabot a Nemzeti Filharmonikusokkal közösen, mármint Perényi Miklós. Nyilván nem először játsza, de azért ilyenkor kell gyakorolni, vagy nagyon benne vannak az újakban már?
1: Az ismereteim megvoltak, de ez nem jelent véglegest, és a partitúrában még érdekességeket látok.
0: Hangverseny darab csellóra és zenekarra, Opus 12 ez a darab címe, amelyet majd játszanak közösen.
1: Egyébként ezt Hugo Becker, német cselló professzornak ajánlotta, Berlin idejében készülhetett ez a darab, és az apjának írta, apja csellózott, csak ő ezt már nem tudta volna eljátszani, mert nagyon nagy beteg volt, és ez tulajdonképpen egy búcsú darab az édesapjának, ami megnyilvánul éppen a kódában is. A folyamatos timpani ütések a szívdobogást jelképezik mindvégig. Hát Dohnányi nagyon szerethetett komponálni, csak nagyon sokféle zenei tevékenységet végzett, és sok mindent elvállalt, de hát brilliáns. Hát gyakorlatilag a mívesség az egyből az ő ötleteiben már megszületik. Tehát nem kell még külön agyalni, hogy majd hogy lesz a zenekarba, hogy kell elhelyezni a szólamokat, milyen fekvésben, mert ez már abban a pillanatban megszületik nála, ahol kipattan az ötlet, a zenei ötlet, és akkor azt már rögtön hangszereli.
0: Mindig ennyire tájékozott azokról a darabokról, amiket játszik? Mindig utána néz?
1: Hát remélhetőleg. Hát igen, mindig előveszem, hogyha egy darab újra műsorra kerül, az természetesen nem jelent semmit, hogy egyszer valamikor milyen tapasztalatot szereztem, mert hát újból, hogy is mondjam, szembesülni kell a részletekkel is. És ott vannak a míves megoldások, amik aztán fölvillanyozóan hatnak, hogyha valóban rájön az ember, hogy az miért is van úgy.
0: Ezt a darabot játszotta, úgyhogy Kocsis Zoltán volt a karmester?
1: Igen, a Nemzeti Filharmonikusokkal, hát 10-12 éve lehetett, és most örülök, hogy újból ez színre kerül. Nem olyan sokszor játszottam, Németországban játszottam talán kétszer, meg itthon néhányszor, ha jól tudom, nem is emlékszem, hogy másutt elhangzott. Kár, mert kevéssé ismerik ezt a darabot.
0: Mert nehéz?
1: Nem tudom miért. Nem a virtuozitás a lényeg itt ebbe a darabban, hanem a megformálás, plusz a nagyon érzékeny változások, és a harmóniához való viszonyulás, a harmóniai helyzethez való finom viszonyulás, és az átmenetek roppant finom módot igényel. Tehát a hangszerestől, hát talán ezért is kár, hogy ezt a nem a zeneakadémiai tananyagba teszik ezt a darabot.
0: Megidézi majd gondolatban Kocsis Zoltánt a koncert előtt, esetleg hallgat tőle valamit, valamilyen felvételt?
1: Hát vannak felvételeim, lenyűgöző felvételek is vannak, emlékszem, a három zongora, a Bartók zongora verseny, vagy a Liszt Ezdur zongora verseny például, ami az utolsó pillanatig felvillanyoz.
0: A Magyar Klasszikus Zene napján május 30-án Kocsis Zoltán zongoraművész és karmester születésnapján egykori zenekara a Nemzeti Filharmonikusok emlékkoncertet tart a Zeneakadémia nagytermében, melyen idén Perényi Miklós Gordonka művész is fellép. Ő volt a vendégünk, köszönöm szépen, hogy itt volt.
1: Köszönöm szépen.

0: Enneum Régi Zenei Központ Egyház Zenei Koncertek sorozatában zenei ritkaságok hangzanak el holnap este 8 órától Budapesten, az Egyetemi Templomban. Antonio Cartieri, olasz-lengyel komponista zenéje, és Jakubian Riba Stabat Matere, a cseh klasszikus zene egyik rejtett gyöngyszeme csendülnek majd fel. Vezényel Ápo Häkkinen, közreműködik a világhírű Helsinki barokk zenekar, a Pörszöl kórus és a nemzetközi szólisták. Majd a Margit-szigeti szabadtéri színpadon május 30-án szombaton az Oroszlán király című animációs filmet vetítik élő szimfonikus zenével. Közreműködik a Danubia zenekar. A szezon hivatalos nyitókoncertje pedig június 4-én lesz, ahol a Nemzeti Filharmonikus Zenekar játszik sztár vendégeivel, Balázs János zongoraművésszel és Bácsi Svarc Zoltán hegedűművésszel. Végül a budapesti fesztivál zenekar családi napot tart május 31-én vasárnap, a gyermeknapon. A fővárosban, az Akvinkumi Múzeum és Régészeti Parkban egésznapos ingyenes programok lesznek. A gyermekeket zene, kézműves foglalkozások, tánc és játékok, a felnőtteket pedig kamarakoncertek várják. Most pedig folytassuk egy újabb programajánlattal. A Jelenések könyvének látomásait bemutató apokalipszis sorozatok állnak a Szépművészeti Múzeum új kiállításának középpontjában. A Bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című tárlat azt mutatja be, hogy a világvége várás épp úgy jellemző volt az első évezred végén, 1500 körül és a 20.-21. század fordulóján is. Korunk fenyegető kihívásai pedig ismét időszerűvé teszik a témát. Kádár Dóra Bodnár Szilvia kurátorral beszélgetett.
1: Több mint 500 év alkotásaiból válogattak erre a kiállításra, a hívószó pedig az apokalipszis. Ki használta először ezt a görög eredetű szót, illetve kinek a világvége jövendőlését jelenítik meg ezen a tárlaton a képzőművészek?
2: Az apokalipszis szó a Bibliához vezet bennünket, szó szerint kinyilatkoztatást jelent, és az új szövetséget lezáró Jelenések könyvének görög címe. A Jelenések könyve eredetileg görög nyelven íródott az első században. A kiállítás középpontjában négy apokalipszis sorozat áll, Dürer, idősebb Lucas Cranach, Jean Duvé és Odilon Redon sorozatai, különféle technikákkal készültek ezek. A Jelenések könyve szimbolikus víziók sorában jövendőli meg a világ vége eseményeit, az emberiség megbüntetésétől, az utolsó ítéleten és a jó és a gonosz harcán át egészen Isten országának eljöveteléig. Tehát a végkicsengése az az emberiség megváltása.
1: A különböző technikáknak a sorában minden bizonnyal mérföldkövet jelentett, vagy egy szakaszt, amikor a 15. században már a könyvnyomtatás is előtérbe került, illetve a metszetek készítése is gyakoribbá vált.
2: Az apokalipszis témája már a középkor óta foglalkoztatta a művészeket is, és kéziratos bibliák miniatúráin elevenedtek meg ezek a jelenetek, illetve nagyon sok Kárpit cikluson és üvegablakokon is.
1: Templomi üvegablakokon.
2: És a 15. századi könyvnyomtatás és sokszorosított grafika feltalálása idején fantasztikus új lehetőségeket jelentett biblia illusztrációkban is, és általában a képi megjelenítésekben. Itt mondhatni, hogy Dürer sorozata egy mérföldkő, mert ő nagyméretben művészi kifejezéssel használta a pametszet technikáját.
1: De ez a kiállítás egészen a 20. századig visz minket. Kondor Bélának egy alkotása például 1956-ból idézi az apokalipszist. Címe is az, hogy apokalipszis bábokkal és masinákkal.
2: Kondor Béla művein az apokalipszisnek az általános egzisztenciális szorongást kifejező aspektusát figyelhetjük meg. Kondor Béla reflektált a 20. századi traumákra, a háborúkra, technikai fejlődés fenyegetéseire, illetve az általános hidegháborús hangulatra.
1: Ez a kép egyébként 1956-os.
2: Valóban rejtett módon reflektált a levert forradalomra, ironikus, groteszk elemeket használva.
1: És ha most egy pillanatra visszaugrunk az időbe, tehát akkor tulajdonképpen fél évezredet, Dürer alkotásai közül melyiket említeni?
2: A leghíresebb, emblematikus mű az Apokalipszis négy lovasa. Ez az esemény akkor következik be, amikor a jövendőléseket tartalmazó 7 pecsétes könyvet, Krisztus, aki egyedül méltó a könyv felnyitására, az első 4 pecsétet feltöri, és akkor a hódítás, a háború, az inség és a halál lovasai törnek elő. Ezt ábrázolja ez a fantasztikus lendülettel megformált csodálatos fametszet.
1: Fametszeteken kívül láthatunk még részkarcokat, olajfestményeket. Ez egy olajkép a 16. század közepéből Szent Mihály arkangyal.
2: Bizonyos motívumokat önállóan is megjelenítettek, ilyen például a 4 evangélista, az evangélista szimbólumokkal, ugyanis ennek a motívumnak a forrása többek között az apokalipszis, tehát a jelenések könyve. Mindenképpen érdemes megemlíteni a kiállítás bejáratával szemközti girlandájú körében tartozó művésztől származó festményt, amelyik Szent János evangélistát ábrázolja Patmosz szigetén kezében az apokalipszis könyvvel.
0: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember végéig lesz nyitva a budapesti Szépművészeti Múzeumban.

0: A Magnum a világ egyik leghíresebb fotóügynöksége, amelyet két évvel a második világháború után alapított másokkal együtt Robert Capa magyar származású fotóriporter. Abban az időszakban a színes fénykép a modernitás és a magával ragadó képi erő szimbólumává vált. A Robert Capa kortárs fotográfiai központban nyílt, korai színes fotográfiák című kiállításon Deák Dóra járt.
1: A kiállítást Andrea Holzer kurátorral nézzük meg. Bár a legelső színes fénykép az 1800-as években jelent meg, mégis ez az az időszak, az 1900-as évek eleje, amikor elterjedtek a színes fotók. Milyen hatással voltak az emberekre?
2: I don't know because I wasn't there in the beginning, but color is closer to life.
3: Nem tudom, mert nem voltam ott a kezdeteknél, de a színek közelebb állnak az élethez. Valószínűleg jobban reagálunk rá, mint a fekete-fehér képekre, mert azt érezzük, ó, ez az élet. Bele kell helyeznünk magunkat a fotózás korai időszakába is, amikor ez egy kicsit olyan volt, mint egy csoda. A 19. században a színes fényképeket többnyire kézzel színezték, vagy nagyon bonyolult technikai folyamaton ment keresztül egy-egy alkotás. Aztán a technológia fejlődésével, ahogy a fényképezőgépek változtak, és a belsejükbe helyezhető tekercsek is, apránként egy idő után megjelent a színes film. És mint minden találmánynál, először olyan készülékek voltak, amelyeket a szakemberek használtak, később pedig mindenki számára elérhetővé váltak.
1: 7 fotográfusnak a képeit láthatjuk. Például látható egy kép II. Erzsébet királynő első hivatalos körútjáról, Jamaikában 1925-ben, egy Halloween partiról készült fotó, ami Washingtonban 1955-ben készült, Brigitte Bardot francia színésznő portréja 17 éves korában a párizsi lakásában, illetve Nuba népek sorozatát is megismerhetjük. Hogyan válogatták össze ezeket a képeket?
2: The concept of the exhibition was to
3: A kiállítás koncepciója az volt, hogy Robert Capát összekapcsoljam a Magnum ügynökség korai időszakával, így csak olyan fotósokat választottam, akik ismerték őt, akik együtt dolgoztak vele, akik mellette dolgoztak. Valójában ő a színes fényképezés nagy védelmezője volt. Szeretett új dolgokat kipróbálni, és nem volt purista, mint ahogy Henri Cartier-Bresson, aki nem szerette a színes fényképezést. Valójában nincs sok korai színes anyag az archívumunkban. És most nem a fizikairól beszélek, a digitális archiválásról beszéltem. A lényeg az, hogy a Magnum a 19. században digitális archívumot alakított ki, amiben nem integrálták a korai színes fotókat. Leginkább a fekete-fehér munkákat integrálták a fotósok számára, mert a színes képeket akkor reklámnak tekintették, és nem számított annyira komoly munkának. Még ha az 1950-es években a színes film egészen jó minőségű is volt, gyönyörű színeket lehetett látni egy-egy kiállításon, az illusztrált magazinok nyomtatási minősége acélos volt. Nem adta át igazán a fotó szépségét. Szóval gyönyörű képeket lehetett készíteni, de a magazinokban nem mindig néztek ki olyan jól.
1: Az 1950-55-ös években készültek ezek a képek. Ahogy rájuk nézek, olyan, mintha valaki mondjuk tegnap fotózta volna. Lehet, hogy így civilként nem látom a különbséget egy mai színes fotó és egy régebbi színes fotó között, mégis egy teljesen más világban éltek akkor a fotográfusok, a fényképészek. Milyen volt nekik ezeket a képeket megalkotni? Azért ott jellemző volt az, hogy szabadon dönthettek arról, hogy mondjuk mit szeretnének megörökíteni. Mit mutattak meg a világból?
2: How other people lived.
3: Azt, hogy hogyan éltek mások. Ezen a képen például Japánban járunk. Ez Európa, a második világháború után. Szóval valójában azt mutatták meg, hogy milyenek vagyunk, mi emberek. A képekkel szinte bejárjuk a földet. Az 1940-es és 50-es évekbeli világot mutatják meg, ahol az embereknek nagyon kis százaléka tudott

0: Herceg T. Tamás rendezésében. A darab felteszi nekünk a kérdést, hogy hol a határ, amelyet átlépve már az emberi függetlenség, az emberi méltóság elvesztése a tét. Franyec Artúr játssza Tótot, még a feleségét Tótnét Ráckevei Anna személyesíti meg. Gyarmati Péter a riporter.
1: Életem legboldogabb perce ez, hogy elkezdhetjük a munkát az új margóvágóban.
2: Eredetileg forgatókönyvnek készült a Tóték, és a címe is más volt. Érdekesség, hogy Hollywoodban éppen most készül Örkény István alkotásából film. Magyarországon mindenki a Sinkovics-Latinovics páros maradandó alakítására emlékezhet. Herceg T. Tamás a darab rendezője, aki a Békés Csabai Színház vezetője, az önfeladás folyamatát kíséri végig a darabban.
3: Nekem itt és most Debrecenben a Csokonai Színházban az volt a fontos, és az volt az érdekes, ami a mi alap mondani való, és hogy miként vagyunk képesek folyamatosan meghajolni valamilyen hatalom, valamilyen nyomás előtt, és milyen végtelenségünk vagyunk erre képesek, és aztán, hogyha jön egy új kihívás, akkor ugyanúgy kezdődik előre, és akkor a másik irányba hajlunk meg. Egyfelől ez, azt hiszem, hogy pláne egy ilyen változókorban fontos felkiáltójel lehet valamennyiünk számára. Másfelől pedig a hírek, ami hát a mi életünket mindennaposan azt határozza meg, hogy éppen milyen hírek értek el hozzánk a social médiába, milyen kommentek jöttek el, tulajdonképpen a hírekhez képest viszonyulunk tudatosan vagy tudatalatt, és most nem csak a propagandisztikus hírekre gondolok, hanem a mikrohírekre. És ebben a darabban ott van a postás, a központi szereplő, aki manipulál levehekkel valamilyen típusú híreket elmond, és valamilyeneket magukba folyt. Itt kettős játék van, mert a néző persze azt is tudja, amit a Tóték nem tudtak meg, és megint ebben is viszonyulni kell, és ezt
4: megpróbáltuk. Ugye a fiúk az már nem él, meghalt.
3: Igen, és ezt megpróbáltuk nagyon kiélezni. Én azt gondolom, és azt remélem, hogy sikerült az a profán aktualitás mellett olyan ívet is találni, amiben egy ilyen magasztosabban Gábriel Arkangyal, aki a hírvivő. Én azt hiszem, hogy valamilyen módon megjelenik a hírekkel való bánásnak a felsőbbrendű és felelőssége.
2: Kifejezetten szereti az ilyen kamara előadásokat a Tóth Lajost megformáló Vranyec Artúr. A debreceni előadásban 5 színész viszi színpadra a drámát.
5: Személy szerint is egy béketűrő ember vagyok, akinek akár fát lehet vágni a hátán.
4: Látták már kiabálni?
5: Igen, volt már olyan, de nagyon sokára jutok oda. Tehát tényleg egy nagyon erős rugó van bennem, ami feszül odáig, ahol már nagyon sok mindenkinek lehet, hogy elszakadna a cérna, és bírom. Lehet, hogy így, ahogy az évek rám rakódnak, így egyre kevésbé. És hamarabb mondom valamire azt, hogy most már így elég volt.
4: Akkor megérti a főszereplő motivációit?
5: Abszolút. Azt kell mondanom, hogy valószínűleg nagyon sok mindenkinek van ehhez a szerephez köze a világon, de úgy érzem, hogy nekem sok van.
4: De nem kell egyébként messzire mennünk, mert hogyha körülnézünk a világban, hogy hol vannak háborúk, konfliktusok, hát akik ott vannak, ők ebben élnek.
5: Persze, pontosan. Sőt, nagyon sok ismerősöm van, akinek családtagjai vagy a környezetében élők közül sokan jelen pillanatban olyan kritikus helyzetben vannak, hogy aggódnak értük. Több olyan ismerősöm van, akitől amúgy elvárnák, hogy ott részt vegyen az akciókban, és nincs ott, és nem vesz benne részt. Ebben az előadásban, vagy ebben a darabban ez a rendkívüli helyzet, hogy a szerző behoz egy nyugodt közegbe, egy a csendességben, a világ zajától, vagy az eseményektől távol, nyugalomban levő kis közösségbe behoz egy ilyen tornádót. Ez valami elképesztő ötlet, elképesztő valóság is, elképesztő groteszk.
4: Tamás, ez az utolsó bemutató Debrecenben ebben a szezonban, május végén. Ez egy hálás vagy hálátlan szerep legutolsónak lenni, vagy utolsónak lenni?
3: Nekem hálás, mert nekem az első ebben az évadban a Debreceni Színházban, és hát ugye jövő évadban fog tovább menni a darab, igazából akkor kell, illetve az idén ebben a színház évadban csak 3 adás alkalmával láthatja a közönség.
0: Tóték most Debrecenben dobozolnak. Örkény drámája legközelebb június 13-án látható a Csokonai Nemzeti Színházban. Az előadás előtt este 6 órától pedig a Csokonai Társalgóban Juhász Anna irodalmár beszélget az alkotókkal. Régi idők kávéházakban és füstös lokálokban született fővárosi slágereit kutatja fel és kelti életre a Hot Jazz Band. A Kossuth Díjas együttes 29-én, tehát holnap este 7 órakor lép fel a főváros 11. kerületében a Montás központban. Vendégük Básti Juli Kossuth Díjas színésznő lesz. Az elveszett pesti dalokról Bényei Tamást, a Hot Jazz Band vezetőjét halljuk.
6: Én azokat a számokat választottam ki, amik Amerikában is megállnák a helyüket egy műsorban. Olyan harmóniumenetük, olyan dallamuk van, amit egy amerikai közönség is azt mondja, hú, ez a miénk. Ugye a rendszerváltás után kalózkazettákon jelentek meg ezek

0: régi felvétek, meg a filmeket elkezdték vetíteni, Varjú a toronyórán, Lovagias ügy, egy csomó mindenség. Meghallgattam, és fül után leírtam a dallamot, akkor menetet, és aztán komoly kutató munka vette kezdetét, mert akartam tudni, hogy az eredeti dallam hogy szól, mert a filmeken egy kicsit hajlamosak voltak másképp játszani, és akkor felmentem a Széchenyi könyvtárba, kikutattam a korabeli anyagokat.
1: Kedves hallgatóink, a kalendárium végén nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem a figyelmüket. A hangmérnök Rozbora Zoltán és a szerkesztő Nánási Anikó nevében is Babuts Krisztát hallották itt a Kossuth Rádióban.

0: tegnapi műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Szegeden FM 90,3. Felfedező. A műsorvezető Gimes Júlia.
1: A mobiltelefonunkhoz hasonló módon kötődhetünk, mint más emberekhez. Versenyben $1 millió, egy magyar ökológus is megnyerheti. Ezek mai témáink, mindenek előtt azonban ismerkedjenek meg egy gerinceredetű izomsorvadásban szenvedő kisfiú édesanyjával, Klaudiával, és azzal az úttal, amelynek végén a család második gyermeke egészséges lett.
2: 2022-ben, amikor megszületett a kisfiunk, Soma, most a nagyfiunk, bocsánat, akkor azt gondoltuk, hogy egy teljesen egészséges babát viszünk haza, de sajnos nem indultak meg nála a mozgásfejlődési mérföldkövek, nem emelte olyan szépen a fejét, a lábát sem mozgatta annyira, nem tudott átfordulni egyik oldalra a másikra, ezek voltak az ilyen nagyobbak, amik szembe tűntek. Folyamatosan mentünk fejlesztésekre, mindenki várta, hogy majd ez jobb lesz, de nem lett, és akkor a Tűzoltó utcai gyermekklinikára kerültünk, a neurológia osztályra, ahol volt egy gyanú, hogy ő lehet, hogy esem más. Csináltak nála egy gén térképezést, és az is bebizonyította, illetve akkor rögtön a férjemről is és rólam is csináltak, és ez még megerősítette, hogy igen, sajnos mi vagyunk a hordozók, és sajnos SMA-s a kisfiunk. 7 hónaposan ő megkapta már a génterápiát, és akkor hál' Istennel is kezdődött nála a fejlődés.
1: Édes, jókedvű, szinte tökéletesen mozgó kisfiú. Úgy látszik, hogy a terápia hatékony. Nem tudom, mennyire nehéz most az életük.
2: Nagyon egy szerencsénk van, iszonyatos kitartása van. Sokszor felnőtteket meghazudtolóan áll feladatok elé. 7 napból 7-et tornázunk, vagy úszunk, vagy folyamatos fejlesztésre járunk. Ez ezzel jár, és nagyon nagy szerencsénk van, hogy ő ennyire szépen fejlődik, és egy hős.
1: Soma 4 éves. Az SMA, a gerinceredetű izomsorvadás kezelésére 2017 óta létezik génterápiás eljárás. De ahogy Klaudiától hallották, az élet így is küzdelmes. Sokat gondolkodtak, vállaljanak-e második gyermeket. Végül az igen mellett döntöttek. Úgynevezett preimplantációs, azaz beültetés előtti genetikai vizsgálat segített abban, hogy második kisfiúk Csongor maga egészségesen jött a világra.
2: Sokáig gondolkoztunk rajta. Nehéz döntés egyébként belegondolni abba, hogy akkor ebből az időből hogy veszünk el egy másik kisbabának időt, hogy ő is meg kapja ugyanazt a figyelmet. Talán ezért is tartott eddig, tehát hogy 4 éves most a nagyfiunk. Nekünk nagyon nagy szempont volt, hogy szeretnénk, hogy legyen egy testvére, akire támaszkodhat. És talán ez a vacilálás addig tartott, amíg kiderült, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy egészséges legyen, hogy kiszűrjék egy ilyen vizsgálattal azt, hogy ne legyen SMA-s a kisbaba. De amikor kiderült ez, akkor annyira egyértelműen néztünk egymásra, hogy ez a mi útunk, megpróbáljuk. Egy rombik programban részt venni soha nem egyszerű. Ez egy nagyon-nagyon kemény és nehéz út, de megérte. Én most is azt mondom, hogy megérte minden pillanata, minden inekció és minden, amit megtettünk érte.
1: A preimplantációs genetikai vizsgálatot a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikáján Beke Artúr szülész nőgyógyász genetikus javasolta.
3: Az SMA betegség egy olyan betegség, hogy lappangva öröklődik, tehát mindkét szülő hordozó ez kimutatásra került, és ugye ők nem szerettek volna megszakítást, ezért vállalták, illetve kérték ezt a lehetőséget, hogy preimplantációs genetikai vizsgálat történjen. Ilyenkor mindenképpen feltétele a vizsgálatoknak, hogy lombikkal foganaterhesség. Tehát ez az eljárás nem csak azoknak áll rendelkezésre, akik meddőházas párok, hanem mondjuk örökletes betegség kockázata van náluk.
1: Magára a Lombik Baby programra a Semmelweis Egyetem asszisztált reprodukciós centrumában került sor. Sipos Miklós igazgató mondja el, hogy mi történik ilyenkor.
4: Elvégezzük a pete fészek hormonális stimulációs kezelését, amelynek az a célja, hogy minél több egészséges petesejtet nyerjünk. Itt az optimális szám körülbelül egy 15-20 petesejt. Megtörténik a megtermékenyítés, ez a genetikai vizsgálatokat megelőző esetben mindig mikromanipulációs megtermékenyítés, úgynevezett X-ivel történik.
1: Hát, hogy egyetlen spermiumot juttatnak be a petesejtbe?
4: Pontosan. Nehogy valamiféle többszörös termékenyítés történjen, és az már önmagában kedvezőtlen genetikai tartalmat idézzen elő az embrióban. Tenyésztjük az embriókat timelapse inkubátorban, amely 10 percenként készít egy-egy fényképfelvételt az embriókról, és azt egy filmmel képes összefűzni. Ennek azért van jelentősége, hogy pontosan meg tudjuk mondani azt az időpillanatot, amikor is az embrióbiopsziát elvégezni a legoptimálisabb. Az embrióbiopszia kapcsán a különösen és speciálisan képzett klinikai embriológus munkatársaink az 5-6 napos embriónak a burkából 5-8 sejtet távolítanak el, majd gyors mélyhűtéssel lefagyasztják az embriót.
1: Mennyire nehéz ez a mintavétel, mert nem tűnik túl egyszerűnek, hogy egy néhány sejtes embrióból néhány sejtet eltávolítanak.
4: Az 5-6 napos állapotban már több száz sejtből áll egy embrió, 5-8 sejtet különösen az embrió burkából eltávolítani, az semmiféle kockázattal az embrió továbbfejlődése szempontjából nem jelent. Azonban kifejezett technikai tudást feltételezés követel meg az embriológusaink részéről az, hogy ezt olyan gyöngéden, olyan technológiával végezzék, hogy az embrió ebbe a beavatkozásba ne sérüljön. Az így nyert sejteket a genetikai laboratóriumba továbbítjuk, ahol megvizsgálják.
1: És azokat az embriókat, vagy azt az embriót ültetik vissza az édesanyába, amelyik egészséges.
3: Így van, viszont nagyon fontos, hogy néhány sejtből történik a vizsgálat.
1: Beke Artúr szülész, nőgyógyász, genetikus.
3: Tehát 1-2%-ban történhet tévedés, ezért ha létrejön a várandóság, visszaültetés után megmarad és fejlődik a magzat, mindenképpen javasolt, hogy történjen egy úgynevezett megerősítő vizsgálat, ez pedig magzatéz mintavételből történik. Ez megtörtént, rendben volt minden.
1: Itt született Csongor, itt a Szemüvegyz Egyetem szülészeti klinikán.
3: Majd jött arracedése az édesanyja, gondoztam is a várandóságot, és végül úgy alakult, hogy császármetszésre kerül sor. Én végeztem a császármetszést is.
1: Önök a belgyógyászati és onkológiai klinika laboratóriumában hány kis embrióból származó mintát kaptak ettől a házaspártól, és hányat találtak egészségesnek, illetve betegnek? Kósa János a genetikai részleg vezetője.
5: 7 embriót vizsgáltunk meg, amelyből 4-et javasoltunk beültetésre.
1: Hányat ültettek be?
3: Régen a sikeresség érdekében beültettek 2-3-at is, viszont a sok ikerterhesség és 3-as ikerterhesség miatt több volt a komplikáció a várandóság alatt. Most már az a gyakorlat, hogy 1 priembriót ültetnek be, a többi priembrió lefagyasztva maradt, és hogyha később a házaspár úgy dönt, akkor már nem kell egy újabb eljárással vizsgálni, hanem beültethető a többi priembrió is.
1: Technikailag mennyire nehéz egy ilyen beültetés előtti genetikai vizsgálat? Mennyire tekinthető ez rutin vizsgálatnak?
5: Nem gondolom, ez egy rutin eljárás. Laboratóriumunk jelenleg az egyik legfelkészültebb laboratórium Magyarországon.
1: Kósa János genetikus.
5: Nekünk olyan 2,5 évbe került, hogy eljussunk oda, hogy egy sikeres terhesség így megvalósulhasson. Jelenleg az asszisztált reprodukciós centrummal együttműködve több tucat embriót vizsgáltunk már meg, amelyekből már nagyon sok esetben folyamatban van a terhesség. Egy modern genetikai laboratórium tulajdonképpen bármilyen genetikai betegséget tud diagnosztizálni.
1: Hány olyan betegség van, aminek a preimplantációs genetikai diagnózis, ha már megvalósul a mindennapi orvosi gyakorlatban, vagy jó lenne, ha megvalósulna?
3: Hát több mint 6000 génszinten öröklődő betegség van. A laboratórium be tudja állítani adott esetben az adott mutációra a vizsgálatot, tehát tulajdonképpen, ahogy János is mondta, bármelyik gént vizsgálni tudnak. Na most ugye egyrészt itt az SMA-ról van szó, ez a lappangva öröklődő, mind a két szülő hordozó. Viszont lehet, amikor az egyik szülő beteg, mondjuk egy csontosodási zavara van, viszont nem szeretné, hogy az utódja is ebben a betegségben szenvedjen. Ezek az úgynevezett egy génhez kötött öröklődési betegségek. De vannak olyan betegségek, amikor például valamilyen szerkezeti eltérés van valamelyik szülő kromoszómáiban, és amikor létrejön az utód, akkor előfordulhat, hogy hiány vagy többlet alakul ki, és ezt az úgynevezett strukturális, tehát szerkezeti eltéréseket is vizsgálni tudjuk.
1: Melyek azok a betegségek, amelyeket a gyakorlatban már vizsgálnak, vagy előfordul, hogy vizsgálnak, ugyanúgy, mint most a gerinc eredetű izomsorvadást.
5: Ilyen például a Duchenne izomdisztrófia, ilyen például a cisztás fibrózis, ami elég sűrűn előfordul, a most emlegetett SMA betegség, nagyon sok öröklődő rákszindróma, vagy a nemi kromoszómákat érintő esetleges súlyos eltérések, illetve amit Beke tanár úr is mondott, a strukturális eltérések. Itt nem egy adott típusú betegség van, hanem leginkább a meddőség hátterében áll problémát tudjuk ezzel kiszűrni.
1: Csongor megszületésének miben látja a jelentőségét?
4: Ez egy nagyon szép és nagyon kerek történet.
1: Sipos Miklós, az Asszisztált Reprodukciós Centrum igazgatója.
4: A rektor úrnak az volt a víziója, hogy fel kell mérjük a Semmelweis Egyetemen, hogy a genetikai betegségekkel terhelt pároknak milyen segítséget tudunk nyújtani, milyen csúcstechnológiát végezni képes munkacsoportok vannak az egyetemen, és ezek hogyan tudják a tudásukat összegezni, összefésülni, egyesíteni annak érdekében, hogy a teljes folyamat zártan a Semmelweis Egyetemen mehessen végbe. Ennek érdekében összefogtak szülésznőgyógyászok, reproduktív medicina szakemberek, andrológusok, embriológusok, belgyógyász endokrinológusok, molekuláris genetikával foglalkozó és klinikai genetikusok. És jött létre ez a prenatális genetikai munkacsoport.
5: Ez a prenatális és perimplantációs genetikai munkacsoport 2024 év elején alapult meg a Semmelweis Egyetemen.
1: Kusa János genetikus.
5: Azzal a céllal, hogy állami keretek között idővel teljesen állami finanszírozásban ez megvalósul. És nagyon boldogok vagyunk, és rettentően büszkék vagyunk a kollégáinkra, hogy ez megvalósulhatott.
3: Nagyon sok esetben beteg gyermek után nem akarnak megszakítást, és már nem vállalnak több várandóságot.
1: Beke Artúr szülész, nőgyógyász, genetikus.
3: Így viszont lehetőség van ezeknek a házaspároknak is, hogy további várandóságot vállaljanak, így elő tudjuk segíteni egy kicsit a demográfiai adatok javulását is.
2: Néhány napos a kisfia, hogy vannak?
6: Most már lassan egy hete vagyunk otthon, nagyon-nagyon jól vagyunk, minden így lett egy kicsit talán boldogabb, és jobb, és szebb. Soma mindenben részt akar venni, folyamatosan segíteni szeretne, pelenkázni, babusgatni, simogatja, puszilgatja, úgyhogy nagyon örül neki ő is.
1: Összeállításunkban Soma és Csongor édesanyja, Klaudia, valamint Beke Artúr, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának szülész-nőgyógyász genetikusa, Kósa János, a belgyógyászati és onkológiai klinika genetikai részlegvezetője, és Sipos Miklós, az Asszisztált Reprodukciós Centrum igazgatója beszélt. A mobiltelefon a szülő, a számológép az idegen. A szülő-gyerek kötődés mintájára vizsgálták az Eötvös Loránd Tudományegyetem etológia tanszék alfa generáció laboratóriumának munkatársai, hogy kötődünk-e a mobiltelefonunkhoz. Konok Veronika pszichológust, a laboratórium vezetőjét hallják.
7: Lehet látni, hogy az emberek nagyon kötődnek a mobiltelefonjukhoz, és rosszul érzik magukat, hogyha nincs náluk. Ezt szerettük volna kísérletesen, objektíven kimutatni, hogy ez valóban így van, mert eddig csak kérdőívekkel mérték ezt, hogy például mennyire szoronganak az emberek, ha nincs náluk a telefonjuk, illetve erről a jelenségről inkább a függőség terminológiájával beszéltek a kutatók, tehát mint egy patológiás jelenségről. Mi pedig szerettük volna ezt az általános emberi viselkedés szempontjából megközelíteni. Az etológiában egy klasszikus fogalom a kötődés. Elsősorban ugye a kölyköknél mutatták ki, ahogy a szülőnek, a gondviselőnek a közelségét keresik, és a tőle való elválasztás esetén stresszviselkedést mutatnak, és ez felnőtt korban is, állatoknál is sokszor, meg az embereknél is megmarad, hogy kötődünk például a párunkhoz. És azt szerettük volna megnézni, hogy ezeket a jellegzetességeket mutatja-e a mobiltelefonhoz való kötődés. Fiatalokkal, egyetemistákkal végeztük a kísérletet, egyénileg történt mindenkivel, egy szívritmusmérőt is használtunk, és az volt a fedő történet, hogy ennek a validálása a cél, hogy különböző feladathelyzetekben megnézni, hogy hogyan méri ez a szívritmusukat, és a teszt elején egy számolási feladatot kaptak a hallgatók, amihez használhatták a saját mobiltelefonjukon lévő számológépet, de aztán a következő számolási feladatnál azt mondtuk, hogy most ahhoz, hogy standard legyen az eljárás, már nem a mobiljukat fogják használni, hanem kapnak helyette egy számológépet. A résztvevők felénél csináltuk ezt, hogy elvettük a mobiljukat, és beraktuk ugyanabban a helységben egy szekrénybe, vagy egy számológépet kaptak helyette, vagy egy idegen mobiltelefont. A résztvevők másik felénél viszont ott hagytuk a saját mobiljukat. Ezután magukra hagytuk őket 5 percre, ez alatt nem volt semmi feladatuk, viszont kamerára vettük a viselkedésüket, és itt arra voltunk kíváncsiak, hogy egyrészt megközelítik-e a szekrényt, ahol a mobiljuk volt, azok, akiktől elvettük, illetve, hogy mutatnak-e úgynevezett zavarviselkedést, például, hogy vakaróznak, igazgatják a hajukat, a ruhájukat, ezeket akkor szokták az emberek csinálni, hogyha kicsit szoronganak vagy feszültebbek. Ezen kívül ugye mértük ténylegesen a szívritmusukat, majd pedig, amikor letelt ez az 5 perc, kitöltöttünk velük egy kérdőívet, amiben arról kérdeztük őket, hogy mennyire szoronganak, illetve volt egy olyan feladat, az érzelmi Stroop teszt, ebben mindenféle szavak jelennek meg a képernyőn, egyszerre egy szó, ezek különböző színnel vannak írva, és a résztvevőknek az a feladata, hogy 4 gomb közül valamelyik megnyomásával jelezzék azt, hogy milyen színnel van írva a szó. Némelyik semleges szó volt, némelyik negatív töltetű szó, és amik kimondottan érdekelt minket, azok olyan szavak voltak, amik a magánnyal, az elválasztással, elválással kapcsolatosak.
1: Például
7: magány, válás, elhagyatottság, ilyesmi. Ennek a tesznek az a lényege, hogy az ember, ha egy bizonyos érzelmi állapotban van, akkor az azzal kapcsolatos szavakra lassabban reagál, mert több ideig tart feldolgozni azt a szót, mivel érzelmeket kelt benne. Tehát ha például valakinek mondjuk pókfóbiája van, akkor a pókokkal kapcsolatos szavakra lassabban fog reagálni. És mi arra voltunk kíváncsiak, hogy azok, akiktől elvettük a mobiljukat, azok lassabban fognak-e reagálni ezekre a magánnyal kapcsolatos szavakra.
1: És mi történt?
7: Azt találtuk, hogy bár a kérdőívben nem számoltak be nagyobb szorongásról azok, akiktől elvettük a mobiljukat, tehát tudatosan nem élték meg, hogy ők most jobban szoronganak, viszont a szívritmusuk is arról árulkodott, hogy stresszesebbek lettek, többet közelítették meg a szekrényt, ahol a mobiljuk volt, több zavarviselkedést mutattak, és azok, akik egy előzetes kérdőívben magas mobilkötődést mutattak, vagy arról számoltak be, azok ezekre a magánnyal kapcsolatos szavakra lassabban reagáltak. Tehát akiktől elvettük a mobiljukat, azok valóban egy ilyen szeparációs stresszt éltek meg, tehát hogy a mobiltól való elválasztás a stresszt váltott ki belőlük, és a magánnyal kapcsolatos érzelmek is megjelentek náluk. Nagyon hasonló ez a jelenség ahhoz, amit az emberek egymással élnek meg, tehát az interpersonális kötődéshez hasonló érzelmek keletkeznek bennünk a mobiltelefonnal kapcsolatban. Nyilván nem olyan erősségű, mint mondjuk, amit egy gyerek él meg mondjuk a szüleinek a távollétében, de hogy azért mégiscsak van valami ehhez hasonló érzelmi jelenség.
1: Miért pont ezt a kísérleti elrendezést választották? Honnan vették, hogy éppen ilyet kell csinálni?
7: Hát ez a klasszikus idegenhelyzettesztnek volt az adaptálása. Ez az idegenhelyzetteszt, ez amivel már a 80-as évek óta vizsgálják a gyerekek kötődését a szülőhöz. Ez úgy szokott kinézni, hogy a szülő bemegy a gyerekkel a tesztszobába, aztán egy idő után kimegy onnan, akkor bejön egy idegen, aztán az is kimegy, és akkor egyedül marad a gyerek, és mérik, hogy a gyerek hogyan reagál például a szülő hiányára, illetve hogy az idegennel mennyire megnyugtatható, stb. És ennek az analógiáját csináltuk meg, csak ugye itt a szülő volt a mobiltelefon, és az idegen pedig vagy a számológép, vagy az idegen mobil. Egyébként ezt is néztük, hogy az idegen mobilra, tehát hogy azzal nyugodtabbak lesznek el, vagy sem. És azt találtuk, hogy amikor az idegen mobil volt náluk, akkor feszültebbek voltak, mint hogyha a saját mobiljuk volt náluk, de kevésbé feszültek, mint hogyha egyáltalán nem volt náluk mobil.
1: Pszichológiai szempontból mit mutat ez az egész?
7: Eddig is beszéltek arról a tudományban, hogy van ilyen, hogy tárgyakhoz való kötődés. Ez különösen gyerekeknél nagyon markáns. A kicsi gyerekeknek van mindig valami takarójuk vagy plüssállatuk, amikhez nagyon kötődnek, és erről azt gondoljuk, hogy ez pótolja a szülőt, amíg az nincs jelen, de sok esetben azért felnőtteknek is van, hogy van valami kabalájuk vagy plüssállatuk, vagy egy fotó, egy szeret tükről, ami ilyen átmeneti tárgyként szolgál. Úgyhogy létezik ez a jelenség, és tudtunk róla eddig is, de a mobiltelefon az még könnyebben válhat egy ilyen kötődés tárgyává, hiszen rajta keresztül tartjuk a kapcsolatot más szeretteinkkel, meg a világhoz köt minket, és állandóan ott van a zsebünkben, tehát hajlamosabbak lehetünk ehhez kötődni. És ami még fontos, hogy mi direkt nem a függőség szót használjuk, hiszen az egy patológiás, tehát egy pszichiátriai fogalom, viszont azt tapasztaljuk, és a kutatásunk is azt mutatja, hogy ez a mobilhoz való kötődés, ez egy sokkal általánosabb és szinte minden emberre jellemző normális jelenség. Azonban például egy másik kutatásunkban azt kaptuk, hogy akik az emberi kapcsolataikban bizonytalanabbak, szorongóbbak, tehát sokszor félnek attól, hogy a másik elhagyja őket, vagy nem bízhat bennük, azok erősebben kötődnek a mobiltelefonjukhoz, tehát egy ilyen kompenzációs jellege lesz a dolognak, és nyilván egy bizonyos mérték fölött pedig már lehet ez olyan, ami a függőség szintjét megüti, és a mindennapokban negatív hatással lehet az életére az egyénnek.
1: Konok Veronika pszichológus, az ELTE etológia tanszék alfa generáció laboratóriumának munkatársa beszélt arról, hogy mobiltelefonunkhoz hasonlóan kötődünk, mint más emberekhez.

0: A Föld állapotával foglalkozó legnagyobb nemzetközi tudományos versenyen olyan megoldásokkal lehet részt venni, amelyek segítenek az emberiségnek megakadályozni, hogy bolygónk számunkra élhetetlenné váljon. A verseny jövő januárban ér véget, a három nyertes mindegyike $1 millió jutalomba részesül. A 100 fős nemzetközi zsűri a magyar pályázók közül a Szegedi Tudományegyetem kutatójának munkáját ítélte a legkiválóbbnak. Tölgyesi Csaba, az ökológiai tanszék docense, a 25 nemzeti bajnok egyike lett, így versenyben van az $1 millió. Nagy Margit interjúja.
1: Maga a klímaváltozás egy nagyon összetett folyamat, de a hátterében egy nagyon egyszerű dolog áll. Üvegházhatású gázokat bocsátunk ki nagy mennyiségben. A legnagyobb mennyiségben a széndioxid az, amit kijutatunk a légkörbe. Ennek a forrása leginkább a fosszilis tüzelőanyagok, a nem megfelelő mezőgazdasági tevékenységek, például az esőerdők leírtása, elégetése és utána mezőgazdasági célra hasznosítása, vagy vizes élőhelyek lecsapolása, miáltal az ott tárolt talajban, iszapban tárolt szén a légkörbe távozik, vagy maga egyszerűen csak az erdőírtás is. Tehát nagyon sok oka van annak, hogy miért kerül széndioxid a levegőbe, és ez a legfontosabb hozzájáruló tényezője a klímaváltozásnak. Ez egy üvegházhatású gáz, ami melegíti a légkört. És az, hogy melegíti a légkört, az a legkülönfélébb egyéb hatásokkal jár, csapadékviszonyok eltolódása, szélviszonyok eltolódása, az egész klíma minden egyes komponensére kihat. Mi a széndioxid kezelésére vagy légkörből való kivonására irányuló tevékenységeket vizsgálgattuk meg egy kicsit alaposabban, ugye két dolgot tettünk, vagy csökkentjük a széndioxid kibocsátást, másik pedig az, hogy amit már kibocsátottunk, azt kivonjuk a légkörből.
2: Az erdősítést tartják a legfontosabb lépésnek.
1: Széndioxid légkörbe való kivonására a leginkább elterjedt módszer az az erdősítés. Kézenfekvő a dolog, hiszen ahogy nőnek a fák, az az anyag, amiből ők felépülnek, az a légkörből származó széndioxid. Ez egy bizonyos szintig jó is. A mi nagyobb folyóink mentén, az árterekbe, a Bükkhegységbe, Dunántúlon, Zalába, vagy éppen az Amazonas medencébe, ez egy tökéletes megoldás. Azonban nagyon sok helyen nem fás vegetáció volt az eredeti őshonos növényzet, például egy kazasztáni sztyeppe, vagy a békés családi löszháton is ott is ilyen erdős sztyepp uralkodott, vagy nagyon sokfelé szavanna, az is fás és gyepes élőhelyek mozaikja, tehát ott nem igazán jó megoldás az egészet teli erdősíteni. Például a szavannán, hogyha túlerdősítjük a területet, akkor a tűzveszélyt növeljük meg. A szavannának egy természetes része az, hogy mindig van tűz. Ezzel a tűzzel, csapadékkal, stb. Egyensúlyban egy ilyen ritkás, fás, gyepes élőhely tud egyensúlyt tartani hosszú távon. Hogyha ezt mi mesterségesen átalakítjuk, akkor sokkal pusztítóbb, sokkal nagyobb, kiterjedtebb tüzeket tudunk előidézni, és akkor meg hatalmas tüzek lesznek. És akkor elvesztettük az összes szenet. Mert az erdők a nagyobb részt a föld feletti biomasszában tárolják a szenet. Ezzel szemben a fátlan társulások, gyepek, lápok, azok pedig a talajban, a tüzektől sokkal védettebb formában. Ott, ahol nem zárt fás élőhelyek alkotják a természetes vegetációt, ott ha gyepesítünk például Békés megyében, Homokhátságon, sokkal kedvezőbb eredményeket tudunk elérni. Kutatási eredményeink szerint akármennyit is erdősítünk, gyepesítünk, vizes élőhelyeket hozunk létre, körülbelül egy tizede a széndioxidnak az, amit mi képesek vagyunk ezzel visszavenni a légkörből, ahhoz képest, mint amit a korábbi modellek jósoltak. A korábbi modellezési struktúrák hibáit különféle kutatócsoportok idővel feltárták, mi ezeket mind próbáltuk javítani, jelenlegi tudásunk szerint most a miénk a legjobb ilyen jellegű globális modell, ami azt mondja ki, hogy ha ugyanígy haladunk a széndioxid kibocsátással, akkor kevesebb mint 4%-át tudjuk az emberiség által kibocsátott széndioxidnak élőhely restaurációval visszavonni a légkörből 2100-ig. Korábbi elképzelések szerint erdősítéssel akár a 2/3-át is meg tudtuk volna tenni. Az új modell szerint erre nem vagyunk képesek.
2: Az önök modellje mit tartalmaz, ami megoldást jelent, és amiért beválasztották ebbe a 25 fős elit csapatba?
1: Az a legfontosabb eredménye, hogy egy kicsit a reflektorfényt átrakja a széndioxid kivonás irányából, inkább a klíma adaptáció irányából. Ez is von ki széndioxidot a légkörből, de nem ez az elsődleges célja, hanem az elsődleges cél az, hogy a klímaváltozás hatásait lokálisan vagy regionálisan mérsékelje. Mondok egy példát, hogyha van nekem $1 millió, abból egy hatalmas erdőt tudok telepíteni valahol Maliban vagy Kongóban, távol mindentől. Ezzel valamennyi széndioxidot kivonok a légkörből. De lehet, hogy előnyösebb, hogy ebből az 1 millió dollárból Közép-Európában városzöldítést hajtok végre, városokban ültetek erdőket, kisebb lesz az összterület, kevesebb lesz megkötött széndioxid valamivel, de itt lokálisan az emberi jólétet, a klímaváltozás miatti hőhatásokat tudom mérsékelni, tehát adaptációt jelent a megváltozott klímára. De mondok egy talán még extrémebb példát. Valenciában volt egy hatalmas nagy árvíz nem olyan rég, ami elvitte a város felét. Abban az esetben, hogyha a környező hegyeket visszaerdősítjük, akkor egy hirtelen lehulló nagy mennyiségű csapadék, ami a klímaváltozásra vezethető vissza, annak a villámárvíz intenzitását mérsékli, tehát fölfogja szivacsszerűen az hatalmas mennyiségű vizet, jelentős részét vissza is párlogtatja a légkörbe, és már a városban jóval elnyújtottabb, kisebb intenzitású árvíz fog megérkezni. Ha ráadásul még ott a helyi árteret is helyreállítom, nagyobb vízbefogadó kapacitással, akkor klímaváltozás ide vagy oda, a helyi lakosság nem szenvedi kárát. Egy közvetlen lefordítható megoldás a klímaadaptációs célú élőhely restauráció, és ezért is nevezték így a versenyben, hogy skálázható megoldások kellenek, tehát különböző léptékekben jól alkalmazható
2: megoldás. Tehát nem egy univerzális megoldás, hanem minden helyzetre egy külön, az ön által említett adaptációs fókusz kell kialakítani.
1: Így van, a koncepció globális, és azt ott lokálisan vagy regionálisan meg lehet szabni, hogy mi legyen, és ezt egészen a legkisebb léptékig le lehet vinni, hogy mondjuk Kiskuma és a önkormányzata milyen lépéseket fog tenni, ami a klímaadaptációt szolgálja ementén a koncepció mentén.
2: Ez az önök modellje már egy kidolgozott modell?
1: Igen, ezért is választotta be ez a Frontiers Planet Prize a győztesek közé, hogy megkapja megfelelő reklámot, minél többen halljanak erről, és akkor az ő saját klímastratégiájukba, élőhely helyreállítási stratégiájukba be tudják építeni ezt a koncepciót.
2: Ezeket a modelleket az egyes országok hogy tudják felhasználni, fel kell használniuk?
1: Az Európai Uniónak alapvetően fel kellene használnia, hiszen 2024-ben elfogadták az élőhely helyreállítási rendeletet. Ez kimondja azt, hogy 2 éven belül minden tagállamnak egy nemzeti élőhely helyreállítási stratégiát kell kidolgozni, hogy hogyan próbálják ütemezni 2030-ig, 40-ig, 50-ig a különböző helyreállítási lépéseket. Ennek a stratégiának a kidolgozásában nagy segítséget nyújthat akár a mi modellünk is. Ennek különböző cikkelyei vannak a városzöldítéstől az agroökológiai rendszerekig, a természetes élőhelyekig, és egy klímaadaptációs stratégia az minden egyes ponton felhasználható lehet.
0: Tölgyesi Csaba ökológussal Nagy Margit beszélgetett.

0: A felfedezőt Magimes Júlia szerkesztette, munkatársa Zilai Helga, a felelős szerkesztő Bicsák Eszter. Köszönjük figyelmünket! Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
1: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 3 óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Mark Rutte NATO főtitkárral tárgyalt a kormányfő Brüsszelben. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Aláírta a Nemzetközi Büntető Bíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Sulyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. A szerdán elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így ma hatályba lép. Bemutatta államtitkárait Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár a szakmai szervezetekkel való párbeszéd elindítását és a nagyobb költségvetési intézmények átvilágítását nevezte legfontosabb feladatának. Sári Zsolt közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár a magyar levéltárak, könyvtárak, múzeumok és a teljes örökségvédelem nemzetközi szerepének megerősítését sürgette. Építési termékeket vizsgál a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ellenőrzésekre lehet számítani a szaküzletekben, a barkácsáruházakban, a tüzéptelepeken, valamint a gyártóknál és a forgalmazóknál is. A termék megjelöléseket és a magyar nyelvű tájékoztatókat vizsgálják a szendvics paneleknél, a teraszburkolatoknál, redőnyöknél, reluxáknál és a szeglemezes tetőszerkezeteknél. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten, több autópályán és a repülőtér környékén a szombati Bajnokok Ligája döntő miatt. A mától vasárnapig tartó intézkedés a főváros mellett érinti a főbb autópályákat, valamint a hozzájuk tartozó pihenőhelyeket és üzemanyagtöltőállomásokat is. A klasszisok mellett 5 újonc is helyet kapott a júniusi franciaországi Vivo Európa bajnokságon pástra lépő magyar válogatottban. Férfi kardban Dallos Benedek, női kardban Spíz Anna, női párbajtőrben Borsodi Emma, női tőrben pedig Pap Jászmin és Kollár Anna először indul majd a felnőtt világversenyen. Ma is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel. Eső sehol sem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. A hőmérséklet hajnalban általában 6-11, napközben 22 és 27 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 4 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
2: Túl van az új összetételi országgyűlés az első 2 napos plenáris ülésén. Kedden Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával indult az ülés, ami láthatóan feszült hangulatban telt, hiszen a házelnöknek a miniszterelnököt többször rendre kellett utasítania. Ennek ellenére Magyar Péter egy ponton odalépett Gulyás Gergelyhez, hogy véleményének adjon hangot, de Máté Zsuzsa KDNP-s képviselő felszólalását is folyamatosan kommentálta. A második nap sem hozott változást, csak az ülőhelyekben, ugyanis Magyar Péter miniszterelnök, Gulyás Gergely a Fidesz frakció vezetője elé ült le. Arra a kérdésre, hogy milyen stílusváltás történt az országház falai között, és mi áll a Tisza részéről e mögött, Szalai Szilárddal, az Ellenpont vezető szerkesztőjével keressük a választ. Köszöntöm.
3: Jó napot kívánok.
2: És természetesen köszöntöm hallgatóinkat is, én Dávid Edit vagyok. Nagyon megosztottak most Magyarországon az emberek annak kapcsán, hogy mit is láttak a plenáris üléseken. Már ami az ott folyó kommunikációt, és hangsúlyozok, hogy nem a szakmai munkát, a kommunikációt és ezt a stílusváltást illeti. Már csak azért is, mert ha valaki nézte eddig a parlamenti közvetítéseket, akkor azt látta, hogy a házelnöknek bizony volt feladata, de rendre többször az ellenzéki képviselőket kellett rendre utasítania. Most viszont Magyar Pétertől már miniszterelnöki pozícióból láttunk olyan megnyilatkozásokat, amit eddig nem tapasztaltunk. A fő kérdés az, hogy ez a stílusváltás ez jó vagy nem, hiszen hogyha az ember megnézi a közösségi médiát, ott az emberek véleményét, ugyanezt a vitát látjuk kibontakozni. Van, aki szerint ez nagyon jó, revansot vesz Magyar Péter az elmúlt 16 év stílusáért, és végre van egy olyan miniszterelnök, aki ilyen stílusban is megmeri mondani az ellenzéknek. Még vannak olyanok, és a Tisza szavazói között is, akik hátralépnek kettőt, és azt mondják, hogy hát nem biztos, hogy ezt a fajta stílust szeretnék az országház falai között látni. Hogy lehet ezt a kettősséget egy közös nevezőre hozni?
3: Ez ugye nem csak veszíteni, hanem nyerni is kell tudni méltósággal, és ez most már teljesen egyértelmű, hogy Magyar Péternek nem sikerült. És egyébként nagyon sokan másoknak a Tisza párton belül sem, bár azért ne vitassuk el például az átadás átvételnek a felvételeiből láthattuk, hogy egyébként a Tisza párton belül vannak teljesen normális és átlagos politikusok, akik képesek politikusként viselkedni. A kamerák között is ez a miniszterelnök személyéről konkrétan nem mondható el, sajnálatos módon, ami egy nagyon szomorú dolog, hiszen egyrészt a kormányzat tevékenységét elsősorban a miniszterelnök képviseli, és mégiscsak ő az a karakter a kormányon belül, aki a nyilvánosság előtt ott van, akit a szimpatizások és a követők elsősorban követtek, hát azért az valljuk be, hogy a Magyar Péter mostani minisztereiről akár csak egy hónappal vagy két hónappal ezelőtt még a tiszás választók sem tudták, hogy kicsodák egészen pontosan egy jelentős részéről, mégis csak Magyar Péter az, aki egy ilyen szimbolikus figurája a kormányzatnak, az akaratának, a viselkedésének, a mindenféle megnyilvánulásait, azt egyből Magyar Péterrel asszociálják, és ez vice versa így működik az ő esetükben. Itt azért nagyon nehéz különálló entitásokról beszélni, tehát mondhatnám azt is, hogyha ezzel a régi ellenzéki formulával élve, hogy nincs két Tisza párt, olyannyira nincs két Tisza párt, hogy a tagság is alig több, mint két fő, tehát hogy értelemszerűen nem lehet olyan nagyon nagy széles spektrumú gondolatvilág a Tisza párton belül, ahol 27 ember van tagság szinten, és egyébként vannak ugye frakcióhoz tartozó képviselők még, akikről nyilvánvalóan semmit nem tudunk. Tehát ez az egy Tisza párt van, amit Magyar Péter testesít meg személyesen. És ez a Tisza párt, ez így viselkedik, ez így néz ki, amely eddig azért szokatlan volt a magyar parlamenten belül. Tehát arra kérem a tiszás szavazókat, hogy üljenek le egy bármelyik részlete elé a mostani parlamenti közvetítésnek. Nézzék végig Magyar Péter felszólalásait, egyéb gesztikulációját, egyéb megnyilvánulásait, és képzeljék az ő helyére Orbán Viktort. Képzeljék oda, hogy mindezt Orbán Viktor teszi, bőkjünk rá egy dátumra, 2018-ban. Tehát képzeljék ezt, és ítéljék meg utána Magyar Péternek a tevékenységét, gondolkodjanak el rajta, hogy ezt mennyire szívesen látták volna az előző miniszterelnöktől, és akkor esetleg újra tudjuk gombolni ezt, hogy most akkor ki merre indul el. Azért fontos ez, mert egyébként, hogyha Magyar Péter ennyire befolyásos szereplője a kormányzatnak, ez furcsa hangzik, tehát hogy ennyire, átfogalmazom, ennyire egy személyben testesíti meg a kormányt, akkor nyilvánvalóan az ő viselkedés mintája az, ami utat tud mutatni a választók irányába. Ha ő megosztja a saját választóit, akkor abból a választói szinten egy még szélesebb, még élesebb megosztottság csapódik le, hiszen amit a politika közvetít, az a különböző visszhangkamrákon, egyéni véleményeken keresztül sokkal élesebben jelenik meg a köznapi életben. Így, ha a miniszterelnök nem csak konfrontatív, de egyébként megpróbálja megalázni az ő politikai ellenfeleit, akkor mit várunk el attól a szimpatizánstól, aki ezt a viselkedési formát tartja a disztingvált megnyilvánulásnak, és a saját véleményét úgy gondolja, hogy ennél sokkal élesebben kell kifejeznie.
2: Úgy fogalmazott most, hogy Magyar Péter egy személyben testesíti meg a kormányt. Volt az első nap után egy kormány szóvivői sajtótájékoztató, ahol el is hangzott a média részéről az a kérdés, hogy akkor, amikor Magyar Péter posztol bárkinek a közösségi médiában megjelent írása alá, azt milyen kommunikációnak kell tekinteni? Azt Magyar Péter magánemberként teszi, azt Magyar Péter miniszterelnökként teszi, az egyenlő-e a kormányzati kommunikációval, és ez egy nagyon fontos kérdés akkor, amikor azt látjuk, hogy az országgyűlésben is, hát igazság szerint Magyar Péter volt az, aki a kommunikációs fősodort vitte, és tegyük hozzá, egy nagyon sok mindenkinek tetszett ez az Abszolút Filmszínház, amit ott látott, de minthogyha ez egy kampányhangulatnak a tovább vitele lenne.
3: Hát muszáj is. Tehát ugye az elkövetkező időszaknak az az egyik sajnálatos része a Tiszapár szempontjából, hogy muszáj lesz kormányozni. És én a mai napig meg vagyok arról győződve, hogy Magyar Péter se gondolta, hogy idáig jut ezzel az egész mutatvánnyal. Mert ha ez így lett volna, hogy erre léteznek a Tiszapárton belül valid tervek, akkor én azt gondolom, hogy már hamarabb például a program megjelent volna a kampányban. Tehát, hogy nem két hónappal, két és fél hónappal a választások előtt jelenik meg egy úgynevezett kormányprogram, ami tulajdonképpen, hát azért nehéz azzal vádolni, hogy, vagy nehéz azt felhozni azzal kapcsolatban, hogy a mindenféle politikai támadások miatt nem hozták hamarabb nyilvánosságra, hiszen csak ne tóztogatásról szól ez a konkrét kormányprogram, amit a Tiszapárt fel is vállalt. Tehát azért ezt alig ha hihető, az is nyilván egy kampány program volt, és ennek az Abszolút Filmszínháznak a része volt. De ettől függetlenül egy ilyen érdekes időzítéssel kihozták. Ezt csak azért mondom, mert amit most látunk az elmúlt két ülésnap alapján, az azt erősíti meg, hogy a filmszínház lesz a kormányzás. Tehát nincsen szak... Tehát nem azért mondják Magyar Péterre azok, akik kritizálják meg a Tisza kormányra, hogy nem végez kormányzást, mert egyébként nem csinálnak jogszabályokat, meg nem lenne bizottsági munka, vagy nem lenne ott valahol a Tiszapár szakértői körében egy jogszabályi előkészítői tevékenység, hanem azért mondják ezt, mert az effektív kormányzati tevékenység helyett egy bosszú politikának a kodifikációja zajlik. De az nem kormányzás, tehát az lehet egy politikai bosszú, lehet egy üzenet a választók felé, lehet egy akár egy választási kampányigéret teljesítése is, én még ezt sem kétlem. A kérdés az, hogy ez kormányzásnak minősül-e? Tehát az ország ügyeinek intézését szolgálja-e az, hogy egy olyan személy például arról hozunk jogszabályt, hogy egy olyan személy nem lehet miniszterelnök, aki egyébként most 3,5 évig a közelébe sem lesz annak, hogy miniszterelnök lehessen, hiszen nem lesz választás addig. Tehát itt a sorrendiség, az időbelisége a dolgoknak, hogyha olyan jogszabályt akar hozni Magyar Péter, hogy valaki ne legyen miniszterelnök, most vegyük le, hogy ez mennyire demokratikus, meg mennyire jogállami, meg tényleg mindent vegyünk le, csak a szimpla racionalitást nézzük ebbe az ügybe. Ha olyan jogszabályt akar hozni Magyar Péter, hogy valaki ne legyen miniszterelnök, ezt megteheti azután is, hogy az általa sürgetőnek, az ország szempontjából égető fontosságú, szükségességű jogszabályozást megcsinálja. Tehát ha teszem azt, katasztrofális állapotban van a költségvetés, akkor én lehet, hogy inkább a költségvetés újra gombolásával foglalkoznék az első időszakban, és nem azzal, hogy valaki 3,5 év múlva majd hogyan indulhat, majd hogyan nem a következő választáson, hanem a mostani idei költségvetése foglalkozik. Tehát ez mondjuk egy konkrét, kiragadott példa. De tehát ezt az Abszolút Filmszínházat viszont muszáj fenntartani, mert ha nem ez történik, akkor viszont tényleg ilyen dolgokkal kell foglalkozni, mint a költségvetés, ez egy borzasztóan fájdalmas dolog lesz. Tehát, mert egész egyszerűen azok a kampányígéretek, amelyek elhangzottak ebben a már általán idézett programban, vagy ajánlatban, vagy reklámanyagban, talán inkább ez lenne a jobb kifejezés, tehát ebben a választási reklámanyagban elhangzott, ezeknek a teljesítése költségvetési vonzattal jár, ezeket bele kell tervezni a költségvetésbe, ezeket a forrásokat valahonnan allokálni kell. Ha valahonnan allokáljuk a már egyébként allokált forrásokat, akkor az elvonásokkal jár, ezeket az elvonásokat meg kell tenni, ezek az elvonások bizonyos szektoroknak fájni fognak. Ha ezzel foglalkozik egy kormány, az bizony választói ellenszenvet fog szülni. Ha viszont azzal foglalkozik, hogy a földön fekvőt rugdossa, az nyilvánvalóan úgy tűnik, hogy a választók egy 50-60%-ának szimpatikus lépés.
2: Hát akkor térjünk rá a kormányhatározatokra, hogy mi az, hogyha már a szakmai munkát kell nézni, ami ott megszületett. Szerintem a Lex Orbánnal azért ne is foglalkozzunk, mert mindenki számára világos, hogy egy visszamenőleges hatályú jogalkotást nem lehet hozni, bár ezt a Tisza úgy fogja föl, hogy a múltban semmi hátrány nem éri. Például akkor, hogyha itt Orbán Viktort ragadjuk, hiszen az egész róla szól Orbán Viktort, az már más kérdés, hogy a jövőre nézve hogyan, és hozhattak volna olyan alaptörvénymódosítást is, amibe valóban a mostani dátum szerepel. Nem egy visszamenőleges dátum, de ha kormány határozatokat nézzük, és itt említette az egészségügyet, és ez egy kiemelt témája a Tisza pártnak is, akkor a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozatala hogyan és miben fogja a magyar egészségügyi ellátórendszert segíteni?
3: Igen, ugye ez megint az abszolút filmszínház. Tehát a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozatala az nem azt jelenti, hogy a mostani egészségügyi szaktárca nem tudhatná azt, hogy milyen fertőzési adatok vannak, hanem azt jelenti, hogy ezeket a dokumentumokat, ezeket a minisztériumi munkadokumentumokat nem szórják ki az utcára szórólapként. Tehát ez az egész az ennyit jelent. Hogy az átlag választó polgár tudja, ez rendben. Én ugye nem vagyok orvos, tehát semmilyen orvos szakmai vezető, hogy egyébként ez milyen betegjogokat hogyan érint, stb. Ezen biztosan egy intézményvezető vagy egy egészségügyi államtitkár nálam többet tudna mondani. Ugye az csak, ha laikusként, tehát az orvos szakmai laikusként nézzük ezt a kérdést, önmagában attól, hogy a választópolgár ezeket a számokat tudja, ez lehet egy nagyon látványos és hogy mondjam, jóhiszeműnek tűnő intézkedés, de ettől az egészségügynek a működése nem változik. Tehát ettől ezek az adott esetben sajnálatos fertőzési esetek, ezek már megtörténtek, és pusztán a nyilván kerülésétől nem fognak a következő adott esetben ilyen sajnálatos esetek előfordulni. A megelőzést nem azt szolgálja, hogy egyébként a minisztériumi alkalmazottak meg az ezzel foglalkozó apparátus számára eddig is ismert számokat kiszórjuk az utcára, hanem azt szolgálná, hogyha azok az emberek, akik ezeket már eddig is ismerték, azok tennének bizonyos intézkedéseket, konzultálnának intézményvezetőkkel, hoznának olyan részletszabályokat, amelyek ezeknek a visszaszorítására vonatkoznak, és igen, megkezdenék a kodifikációs tevékenységet. Tehát az önmagában, hogy kiszórom az utcára ezeket szórólapszerűen, nem változtat semmit. De annak a látszatát fenntartja, mintha csinálnánk valamit. Tehát ez a klasszikusan a rossz munkavállalónak a jellemzője, aki mindig megpróbál úgy csinálni, mintha csinálna valamit, amikor a főnök éppen arra néz. Ugyanezt csinálja tulajdonképpen a kormányzás technikai részében a Tisza párt is, csak itt ugye a főnök a választó polgár, és mindig oda néz, mert az abszolút filmszínházat fenn kell tartani. Tehát folyamatosan azt a látszatot kell tenni, mintha itt történet van. Másik példa. A nitrokémiai gyárnak a tűzesetén, vagy baleseténél megjelenik Kapitány István, és azt mondja, hogy akkor kormányzunk, mert itt vagyok. És közli, hogy az üzemanyag ellátás biztonságot nem fogja veszélyeztetni az egyébként petrokémiai gyárnak a átmeneti leállása. Hát ugye itt nem üzemanyagot állítanak elő, tehát nyilvánvalóan nem veszélyezteti az üzemanyag ellátást, de a flash megvan, az érzet megvan, hogy valami történt, a kormány valamit csinált az ügyben, hogy ennek a valaminek van értelme, az nem fontos, a valami számít, tehát egy ilyen percepciós kormányzás van, mondhatjuk akár Vitézi Dávidot is, aki megjelenik a kelenföldi pályaudvaron, amikor kigyullad a vonat, ez fantasztikus dolog, csak ettől nem fog a vasúti közlekedés meg a már kigyulladt kocsi helyreállni.
2: Azért érdekes, amit mond, pont erről jutott eszembe, hogy aki nézte a kormány szóvivői sajtótájékoztatót, az láthatta, hogy pont a MOL volt az, és pont ez a sajnálatos eset, amivel hirtelen valaki beszaladt a sajtótájékoztatóra, letéve a friss adatokat, hogy éppen hogy állnak, kiemelve, ott a kormány szóvivő is, három közül az egyik, hogy ebből is látszódik, hogy ők mennyire aktuálisak. De hogyha az ember kicsit visszagondol, Magyar Péter esetében is láttunk már ilyet, hogy tartják a sajtótájékoztatót, és valaki beszalad egy papírlappal, és akkor megállítják a sajtótájékoztatót, és itt van egy friss hír. Magyar Péter ugye arról számolt be, hogy hát akkor ők már tudják, hogy a minisztériumokban milyen darálás folyik. Minthogyha úgy tűnne, hogy a kommunikációban is van egyfajta megrendezett, hát maradjunk annál a szónál, ezt Magyar Péter használta, filmszínházszerűség, miközben azt láttuk tegnap, hogy a három szóvivő szinte semmilyen kérdésre nem tudott érdemi választ adni.
3: Igen, de ez egy hírszolgáltatási feladat. Tehát ez nem egy kormányzati feladat, ez egy hírszolgáltatási feladat, ezt megtehetni az MTI például, hogy kihoz közleményeket, hát ez a feladata ennek a felületnek. A kormánynak nem az a feladata, hogy mindenről közleményt adjon ki, hanem az, hogy csináljon olyan dolgokat, amiről aztán lehet közleményt írni. Tehát, hogy itt ez a probléma, hogy a kormányzat az nem egy média tevékenység alapvetően, az egy adminisztratív feladat, ahol igen, sajnos jogszabályokkal kell bíbelődni, ugye a nagyon jogász végzettségére nagyon büszke miniszterelnök, azt hiszem, hogy láthatott már ilyen szövegeket testközelből, valahogy most mégis úgy tűnik, hogy idegenkedik ezektől. Engem az fog érdekelni majd ebben a kormányzásban igazán, hogy melyik lesz az a pont, amikor effektív kormányzati tevékenység az meg fog történni, és nem a kommunikációs szinten. És ugye mindig az van, az az általánosan elfogadott mondás, hogy 100 nap türelmi idő kell egy kormánnyal szembe, szóval addig egyébként is mit kezden el, meg milyen módon. Ugye itt most a választások óta eltelt jó 40 nap, nagyjából 40 nap, ugye ez már majdnem fél idő egyébként a 100 napnál, és eddig, amit láttunk, abban tényleg, ugye a programban, vagy hát ebbe az ígéretgyűjteményben is, rengeteg nagyon szűk határidejű ajánlás vagy vállalás volt. Most ezekhez nyilván ehhez is kellene egy előkészítő munka, de ezt nem látjuk még ennek a materializálódását. Ugye most azt mondják Magyar Péterék, hogy az uniós megállapodásoknak az előkészítése köti le az ő kapacitásaikat a kormányzás tekintetében. De, hogyha megnézzük a legfrissebb interjúját Magyar Péternek, abból azért kiderül az, hogy itt tulajdonképpen, és ezt ő maga mondja el, hogy itt egy politikai megállapodásról van szó, illetve még arról se jelen pillanatban, hanem majd még ezt is csak le kell ütni, és majd utána történik valamiféle jogharmonizáció, amit majd gyors tempóba át kell vinni. Tehát ha jól értjük Magyar Péter kommunikációját az ügyben, egy olyan feladat köti le a kormányzati kapacitásokat, amely feladat végrehajtása még nem kezdődött el. Kérdezem én, hogy akkor ezek a kormányzati kapacitások jelen pillanatban pontosan mit csinálnak? Mert ha nem az köti le őket, amiről Magyar Péter beszél, akkor vajon mi lehet az, amivel ők foglalkoznak? Ugye jól látjuk itt ezeket a különböző megtorló jellegű intézkedéseket, és hát természetesen ott vannak ezek a bizottságok, ezek a különböző területen működő vizsgáló bizottságok. Ezekkel egyébként az a borzasztóan érdekes dolog, hogyha ezt valaki normálisan meg akarja csinálni, az a bizottságban résztvevő politikusoknak azért nem két órájába telik egy ilyenre való felkészülés. Persze egy koncepciós eljárást lefolytatunk, ahhoz 10 percet is elég foglalkoznia a bizottság tagjainak, hiszen megvan előre legépelve az ítélet, nekik csak ahhoz alkalmazkodóan oda kell ülniük, és aztán kihirdetniük és felolvasniuk ezt az ítéletet. De ha ezt tényleg le akarják komolyan folytatni a különböző vagyonátvilágítási, meg gyermekvédelmi, meg mindenféle folyamatot, ez nagyon komoly felkészülésre van szükség. Én nagyon kíváncsi leszek, hogy ez megtörténik-e egyébként. Lesz-e itt érdemi eljárás, vagy átnyújtják az előre megírt ítéletet, mint a tanúban?
2: A munka az elkezdődött, mert csak azért is, mert a plenáris ülés előtt Magyar Péter ugye azt mondta a felszólalásában, hogy elindítják az iskolakezdési támogatást, tehát itt szeptemberig biztos, hogy lesznek Magyarországon olyan családok, akik számíthatnak arra, hogy a magyar kormánytól támogatást fognak kapni. Ugyanígy a nyugdíjasoknak is biztosítani fogják a szép kártyát. Hát ennek a feltételeiről keveset tudunk, de hát ez már a kormányzati munkának a része, hogy ezt a következő időszakban, szeptemberig már nincs olyan sok idő, és különben az oktatási miniszter se kapott olyan nagyon sok időt például arra, hogy a klikket átvilágítsa. Nagyon rövid határidőket határoztak meg. Lehet-e ez alatt olyan átfogó, mindenre kiterjedő munkát végezni, hiszen azért valljuk be, hogy látjuk azt, hogy vannak olyan javaslatok, módosítások, amikből csak vissza kell lépni a kormányzatnak, ha tetszik, hanem mert aztán kiderül, hogy elkapkodták, vagy mégsem úgy van, ahogy szeretnék.
3: Ugye ebből pont az olyan esetek következnek, mint hát tulajdonképpen Mellétei Barna Mártonnak a teljes tiszás politikai karrierje.

0: kellene kinéznie, ami technikai értelemben végső soron azért majd adott esetben szimpla jogadaptációt is jelenthet. Hát ezt majd meglátjuk, hogy ezt milyen megállapodással egészíti ki Magyar Péter, ami azért ugye értelemszerűen egy teljesen más szakmai munkát feltételez, hogyha csak adaptálni kell a különböző joganyagokat. A rendőrség tevékenységénél mondhatnám azt, hogy a rendészeti államtitkár személyének ismeretében a különböző tervek előkészítése az nem feltétlenül adott, hiszen 2006-ban sem történt meg a bűnügyi terv előkészítése. Hát ki tudja, hogy akkor most mennyivel lesz magasabb színvonalú a rendészeti igazgatási munka. Egyébként azért itt egy zárójelet hadd tegyek, hogy számomra, ha én Tisza szavazó lennék, számomra borzasztóan felháborító lenne az, hogy a miniszterelnököm, aki azzal jelent meg a nyilvánosság előtt, hogy ő 2006 után a rendőrterror áldozatait védte, és ezzel próbálta bizonyítani azt, hogy ő nemzeti meg jobboldali elkötelezettségű, az a rendőrterror egyik politikai felelősét nevezi ki rendészeti államtitkárnak. Azért ez hát, finoman szólva is nem csak nevetség, de meg borzongtató is, hogy egy ilyen személyt sikerült erre a pozícióra kinevezni. Hát mindegy, azt már látjuk nagyjából, hogy mi a hozzáállása az ellenzékhez, meg a kormánykritikához a miniszterelnöknek. Nyilván ez a választás is ezt tükrözi. Isten óvjon meg minket attól, hogy a 2006-os események megismétlődjenek, de hát én azt gondolom, hogy itt a személyi összefonódások, vagy a személyi állomány nem azt bizonyítja, hogy egy demokratikus jogállami kormányzás fog itt következni. Én azt hiszem, hogy van egy olyan szó az elmúlt 16 évből, amit most egész nyugodtan előhúzhatunk, és alkalmazhatunk, ez a rendőrállam kifejezés.
1: És akkor, hogyha már eljutottunk Tóth Gáborig, aki ugye rendészeti államtitkár lesz, azért tegyük azt is hozzá, ha már a beszélgetés kiinduló pontja az a parlamentben látott kommunikációs stílus volt, hogy ez volt ez a pont, amikor Magyar Péter odalépett Gulyás Gergelyhez, és tulajdonképpen Tóth Gábor személye váltotta ki kettejük közt azt a heves vitát.
0: Így van, hát ugye Gulyás Gergely volt ennek a jogsegélynek a másik szereplője, és ha lehet inni a korabeli híradásoknak, akkor a aktívabbik és vezető jellegű szereplője. Én azt hiszem, hogy innen nézve azért Magyar Péter akkori tevékenysége is inkább a politikai opportunizmusnak a keretei között értelmezhető, mint sem az őszinte elköteleződésében. Legalábbis én azt gondolom, hogy ha valaki őszintén azt gondolta, hogy a 2006-os rendőrterror áldozatainak segítenie kell, akkor még a látszatát is megpróbálja elkerülni, hogy olyan személyeket vigyen a közhatalom közelébe, akiknek akár csak érintőlegesen is köze lehetett ehhez az esemény sorozathoz. Ugye Gergényi Péter bűnügyi helyetteseként ugyan nem vezényelt csapatokat Tóth Gábor ebben az időszakban, de hát azért a gyanúsítások, a teljesen jogszerűtlen letartóztatások kapcsán egy bűnügyi vezető helyettesnek azt hiszem, hogy legalábbis politikai felelőssége mindenképpen van.
1: Ez a politikai stílus, amit most látunk, ez maradhat-e velünk? Lehet-e ez egy stratégiának a része? Egy biztos, a képernyő elé szögezi a nézőket.
0: Igen, hogyha a kenyér nincs meg a cirkuszhoz, akkor a cirkuszt kell fokozni, ez mindenképpen meg fog történni, és a következő 4 évnek a központi politikai, tehát a politika a központi homlokterében lesz ez a gondolatiság, és azt gondolom, hogy ha már itt a kinevezésnél is tartunk, ez mindennél világosabb üzenet arra vonatkozóan, hogy hogyan képzeli el a Tiszapárt a kormányzást. Megfélemlítés, a bosszúállás és annak a közegnek a fenntartása, ami a Tiszapártot a hatalomba segítette, ez a megosztottság, ez a borzasztó harag, és az a feszültség, ami egyébként érezhető, azt hiszem, az utcákon is. És sajnos Magyar Péter parlamenti stílusa, ez nem, ahogy már mondtam is, ez nem gyengíti, hanem csak erősíti. Én nagyon bízom benne, hogy a választópolgárok idővel felismerik, hogy ez egyébként

0: egy hatalomtechnikai trükk, és majd ebből lesz egy kiút, de én azt gondolom, hogy ez még egy hosszabb tanulási folyamat lesz az elmúlt heteknek a tanulsága alapján.
1: Az viszont már tény, hogy túl van az új összetételi országgyűlés az első kétnapos plenáris ülésen, és az is tény, hogy ez elég feszült hangulatban telt. Nagyon szépen köszönöm Szalai Szilárdnak, hogy elfogadta meghívásunkat. Szőlősi Éva és Bényi Csaba kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

0: Nagykanizsán vagyunk a Túri György Múzeumban. Jó napot kívánok! Ez egy barokk stílusú épület Nagykanizsa fő utcáján, amelynek az épületét még az 1700-as évek elején építették. Képzeljék el, egy időben lakta egyébként a Batthyány család is, vagy az ő tulajdonokban volt, és mint ahogy mondtam, ma múzeumként üzemel. Már állunk egy kiállító térben Száras Csillával, aki régész főmúzeológus és a múzeum igazgatója. Hova érkezünk meg?
1: A Túri György Múzeum állandó kiállításában, amely Nagykanizsa virágkorát mutatja be, tulajdonképpen a kiegyezéstől az 1900-as évek elejéig mutatja be nagyon gazdag tárgy és iratanyaggal Nagykanizsa történetét, de arról is van szó, hogy megy a gőzös kanizsára, tehát egy vasúttörténeti kis sarok is bemutatásra kerül itt.
0: Akkor legalább konkretizáljuk, mert soha nem volt számomra világos, hogy ez a gőzös, ez most Nagykanizsára vagy Magyar Kanizsára megy, de ezek szerint nagyra.
1: Igen, Nagykanizsára megy. A vasúttörténetben Budapest-Prágerhof vonal egyik nagyon fontos állomása volt Nagykanizsa. 1858-ban készültek el a tervek a vasút fejlesztéséről, és az első szakasz 1860-ban nyílt meg Nagykanizsa és Prágerhof között, és később nyílt meg Budapest, helyesebben Buda és Nagykanizsa közötti szakasz 1861-ben. Ez a vasúttörténeti fejlesztések között az országban az első nagyon fontos útvonal volt, amelynek egy nagyon fontos átrakodó állomása volt kereskedelem szempontjából a nagykanizsai. A városnak a fejlődése is kötődik a vasúttörténethez, hiszen már előtte is nagyon fontos kereskedelmi központ volt. Ide hozták a terményeket, és innen vitték azt Bécsbe és az adriai partokra, és onnan rakották át. Úgyhogy az első szállítmány egy liverpooli gabona kereskedő szállítmánya volt, amit innen Nagykanizsára vittek az Adria partjára, és onnan pedig hajóval ment tovább Liverpoolba ez a gabona szállítmány.
0: Mi az, amiben a monarchia fellendülést hoz?
1: A Batthyány család uradalmi tisztartói épületében vagyunk, itt látjuk a Batthyány család címerét, és azt a nagyon fontos dokumentumot, a polgárok lajstromát, ami 1745 és 1825 között sorolja föl a város meghatározó polgárait, kereskedőit, céhes mestereit, bemásolták a fontos kanizsai polgárok neveit, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos dokumentum a polgárosodás tekintetében. Itt pedig azt a térképet látjuk, hogy öt út találkozásának mentén alakult ki a város a török dúlás után elnéptelenedett. A polgárok névsorára, ha visszatekintünk, azt láthatjuk, hogy német neveket látunk itt a polgárok lajstromában.
0: Kézzel írva, gyönyörű círádás betűkkel.
1: A városi vezető réteg német származású, vagy német nyelven beszél. A lakosság 60%-a egyébként magyar anyanyelvűnek vallotta magát ebben az időszakban.
0: Ezek a polgárok, akik ide fel vannak írva ebbe a kódexbe, vagy ebbe erre a papírlapra, most a zömében kereskedelemmel foglalkoznak?
1: Igen, zömében kereskedelemmel foglalkoztak, hogyha majd tovább megyünk a kiállításba, akkor láthatjuk a kereskedők lajstromát is, de én még itt azért megállnék. Nagyon szép tárgy a városbíró széke, amihez egy olyan hagyomány fűződik, hogy amikor a 18. században megválasztották a városbírót, őt a megválasztása napján a közösség vállára emelte, körbehordozta, és utána szertartásosan beleültette ebbe a székbe.
0: Várjon, ebbe vagy egy ilyenbe?
1: Ebbe, ez egy restaurált műtárgy, és ebbe a székbe ültette bele.
0: És igen. Azt mondja, hogy ez 18. századi.
1: Igen, természetesen a kiállításhoz ez restaurálásra került.
0: Én nem vagyok híve, régen minden jobb voltnak, de hát ez egy bőrfotel egyébként, így talán Szegedcselbe, alul nyilván ugye fából van az alja.
1: És amire még felhívnám a figyelmet, nagyon szép műtárgy és különleges, ez a pallós jogjelvény, amely egy zászló tulajdonképpen, egy fölfelé mutató karddal. Ez azt jelentette, hogy a város ítélkezési joggal is rendelkezett, bíráskodási joggal is. Aztán ezt a 18. században később elveszítette, de a nagy heti vásárok idején, és az országos vásárok idején egyébként 4, majd később 6 országos vásárt is tartottak itt Nagykanizsán, és Magyarország piacközpontjai között a 7. helyen volt a 19. század 30-as éveiben Nagykanizsa.
0: Na miközben mi sétálunk tovább, azért egy gondolat erejéig a névadóról, Túri Györgyről emlékezzünk meg, hogy róla mit kell tudni?
1: Kanizsa híres várkapitánya, akiről országosan is azt tudjuk, hogy egy nagyon-nagyon komoly bajvívó volt, borabeli celeb volt az ő korában. Méltánytalanul egy kicsit ezidáig elfelejtett hős volt. Persze tudjuk a személyét, de Zrínyi Miklósról mégiscsak született irodalmi alkotás, Túriról pedig nem. Ez ellen próbálunk küzdeni. Nagyon híres várkapitány volt, nem véletlenül van itt Nagykanizsán több intézmény is, így a múzeum is elnevezve. Egyébként 1951-ben vette föl a múzeum Túri György várkapitány nevét. Török korban portyázott a környéken, és nagyon nem szerették a törökök, ezért, amit talán mindenki ismer, az szegénynek a halála, amikor is itt Nagykanizsa mellett Orosztony határában törbecsalták a törökök, és ekkor esett el. Testét pedig itt az egyik kápolnában ravatalozta fel rokona, temette el. Ami itt nagy kérdés Nagykanizsán, hogy hol nyugszik Túri György.
0: Közben egyébként, amit Csilla mondott, hogy 1951-ben veszi fel a múzeum Túri Györgynek a nevét, és megérkezünk közben a következő terembe erről mindjárt, de hogy 51-ben veszi fel a nevét, 49-ben alapul a múzeum, de visszamehetünk a 20. század elejére is egy úgynevezett régiségtárhoz, ami ennek az egésznek az elődje. Honnan számolják?
1: Mi 1913-tól számoljuk a múzeum alapítását, ekkor Halis Istvánt nevezték ki múzeumőrnek és könyvtárosnak a városban. Ő a szobájában gyűjtötte azokat a régiségeket, amelyeket már a gimnáziumi régiségtárban összegyűjtöttek, de ő volt kvázi az első múzeumigazgató a városban, úgyhogy 1913-at számoljuk, több mint 110 éves már a múzeum.
0: És ahol megálltunk, ott pedig különböző, én azt gondolom 19. századi férfiaknak van a tablója, ők Nagykanizsának a jeles polgárai?
1: Igen, azok a kereskedők, akikről már beszéltünk, ők voltak azok, akik itt gyárakat hoztak létre, nagy kereskedők voltak, gabona, fakereskedők, például a Gutmann család. Ő nekik köszönhető az tulajdonképpen, hogy a belváros is így néz ki, hiszen ezek a nagy polgárok építették ezeket a palotákat, amelyek között megtalálható a mi barokk épületünk is, de a polgári millió, ami itt a városközpontban van, az ő lakóházaikat, palotáikat mutatja be, és azóta is igyekszik a város is ezeket felújítani.
0: Mondani se kell, mindenkinek vagy ilyen reformkori szakállal van, vagy ez a Ferenc József fajta, de akkor megyünk tovább, és a különböző tárgyakat találunk kiállítva.
1: Ez egy korabeli kis hűtőszekrény, a teteje két részre bomlik, az egyik oldalába rakták azt a jeget, amit kihortak, és lovaskocsin, szekereken hordták szét ugye a városba, és aki akart, az vett jeget, belerakta a hűtőszekrény egyik oldalába, a másik oldalába hűtötték a tárgyakat. Itt Rosenfeld Adolf és fiai vegyes kereskedésében árulták ezt a hűtőszekrény, és azért került ide erre a viszonylag kis szűk helyre, kicsit átláthatatlanabb, de mégis egy szűk helyen van, mert ha kinézünk itt az ablakon, akkor pont itt szembe a főúton volt ez a vegyes kereskedés, ahol most egy
0: ahol
1: üzlet... Igen, ahol egy üzlet található, emiatt került ide, hogy így is megemlékezzünk azokról a kereskedőkről, akik Nagykanizsa virágkorában itt éltek.
0: Közben itt nézem ezeket a fényképeket, és van ez a klasszik monarchikus hangulat ismerik, amikor mindenkinek alap van, itt vannak a nagy kávéházaknak a fotói, jó időszak lehetett, vagy hát legalábbis így a mából visszatekintve nekem tetszik.
1: Valóban az állandó kiállításunknak az a célja, hogy ezt a pezsgő időszakot ábrázolja, úgyhogy ezek a fotónagyítások, fénykép és képeslap nagyítások is azt kívánják láttatni, hogy micsoda pezsgő élet volt itt a városközpontban. Például, ha valaki kimegy most itt az Erzsébet tér sarkára, ugyanezt az épületet találja ott, láthatja, hogy ahhoz képest is milyen változások voltak az üzletek sorában, és hogy nagyon sok kávéház is volt itt, mediterrán hangulatot sugároz ez a kép például. Itt a város központján, a mai Erzsébet téren volt a piac, és a piacra hozták be a környékről a terményeket a falvakból, szekerezték ide Nagykanizsára, amikor pedig már volt vasút, akkor vasúton vitték tovább Bécsbe vagy az Adriai piacra, illetve amikor visszafelé jöttek, akkor ide hozták azokat az árukat, amelyre itt volt szükségük a nagypolgároknak.
0: És amiről Csira mesél, egyébként arra van itt egy ilyen kis installáció, tehát van egy szekér, előtte van egy gabonázsák, mellette a különböző edények, közben mehetünk tovább.
1: Ahol most állunk, ez pedig a pezsgő kulturális életet mutatja be. Már nagyon régen megalakult a kaszinó, ami izraelita kaszinó volt, ők alapították, és a Honvéd kaszinó néven egyébként itt a közeli Ady Endre utcán még ma is megvan ez az épület, használják is, művelődési házként funkcionál.
0: Ja, látunk egy sakkasztalt, van benne kártya, jó, hát ezt talán nem kell magyarázni a kaszinó esetében, de hogy a kaszinó az akkor is azt a fogalmat jelentette, mint amit ma?
1: A társadalmi élet központja volt. Itt láthatjuk, hogy 1836-ban alapították katonák és nagyon sok ügyvéd, gyáros, katonatiszt csatlakozott. Taglétszámok a századforduló idején, tehát a 19.-20. századfordulóján 230 fő volt. Mulatságokat rendeztek, hangversenyeket, ugyan kártyázás is folyt nyilván, de nem a mai értelemben vett kaszinó volt ez, hanem a társadalmi életnek egy elegáns szintere.
0: Közben, hogyha megfordulunk, ott van egy királyi sörfőzde sörei plakát, ahol egy katonának talán valami pultos lány vagy egy pincérlány kivisz egy korsósört, tehát ugye akkor az itteni sörgyár is ebben az időszakban kerül megalapításra?
1: Igen, az első sörgyár az ebben az időszakban került megalapításra. Gersely Gutmann Vilmos nagykanizsai kereskedő alapította a sörgyárat, a nagykanizsai Maláta és Serfőzde RT volt, ez is a város központban volt, és vitte a hírét a városnak Európában és a világban is, tehát nagyon messzire eljutott a kanizsai sör.
0: Rengeteg féle sört, amit itt sorolnak, baksört, bajorsört, dupla márciusi sör, jelentsen az bármit is, tehát hogy ennyi félét főztek?
1: Igen, az 1910-es években ezek az itt látható sörös üvegcímkék ebből a korszakból valók, mind a nagykanizsai sörgyárban készültek.
0: Haladunk tovább térben és időben egyaránt. Ez még mindig a monarchia időszaka, ahol voltunk, de ahova megérkezünk, polgári millió.
1: 19. század vége, 20. század eleje, ezek a polgári paloták, amelyek itt a főúton láthatók, és már említettem korábban, azoknak a berendezéseit próbáltuk itt bemutatni. Minden tárgynak van története, és a múzeumokban nagyon fontos, hogy ne csak a tárgyat lássuk, hanem a tárgy mögött a történetet is. Úgyhogy ezeket nagykanizsai családok adományozták a múzeumnak, ezek kerültek restaurálásra, és mindegyiknek megvan a története. Nagyon különleges például az az ebédlőasztal. Bécsből hozatták valószínűleg, vagy ez a kályha úgy került ide, az egyik nagypolgári család származottai adományozták a múzeumnak. A történetben azért szomorú dolog is van, hiszen ezeknek a családoknak a leszármazottai jó részt izraelita vallásúak voltak, és a II. Világháború idején nagyon sok embert elhurcoltak a leszármazottak. Fontosnak tartották, hogy ezeket a tárgyakat a Turi György Múzeumnak adják, hogy itt megemlékezzünk ezekről a családokról is, és hogy azt a világot, amely a világégés előtt volt, bemutathassuk itt a múzeumban.
0: Van egy jelenet Szabó István napfényi ez a című filmjében, amikor a 19-ről a 20. századra fordulnak, és ott azt mondják, hogy de jó, eljött a tolerancia évszázad, hát persze mindenki ebben reménykedik. Ez az időszak még nagyon jó, ami utána van, hát természetesen az nyilván szomorú.
1: Igen, itt zárul egyerőre a kiállításunk, itt pedig láthatunk egy ilyen öltözködési táblázatot, hogy maga a családnak, hölgynek és az úrnak, a gyerekeknek melyik napszakban hogyan kell öltözködnie, korabeli fényképek is, családi fotók is láthatók itt.
0: Na és akkor az öltözködési táblázat csak az eleje meg a vége. Az első pont az audiencia. Fehér vagy fekete mellény, csíkos nadrág, cilinder és kemény kalap. Utolsó pont vacsora, fehér mellény, fekete nadrág, plakkala.
1: És hogyha tovább sétálunk, akkor most itt majdhogy nem véget ért az állandó kiállítás, de még láthatunk egy nagyon szép patikát, ami szintén ebből a korszakból van. Fekete sas gyógyszertár. Ez is itt volt a főúton. Két világháború között a városból elvitték Zalalövőre, és ott működött, de később visszakerült Nagykanizsára. Miután ez annyira különleges bútorzat, igyekeztünk méltó helyre elhelyezni. Minden berendezése megvan gyakorlatilag.

0: Szmodics tudja beállt a történész, muzeológus, archeozoológus a következő beszélgetőtársam, akivel különböző csontok, különböző régészeti elemek között állunk meg. Na most az archeozoológust innentől értem, de nekem azt mondták, hogy 110 évről fogunk beszélgetni. Ez biztos, hogy annál régibb, már csak a mamutok miatt is, amik ki vannak ideállítva. Most akkor hogy tájékozódjak az időben be?
1: Hát a 110 év az arra utal, hogy ugye 110, meg most már 3 éve, hogy Kanizsán létrejött a múzeum, és Halis István megkezdte a gyűjtő munkáját. Hát nyilván, ami gyűjt, az nem 110 év, hanem sokkal régebbi dolgokat is. Természetesen nem minden itt az, amit Halis István gyűjtött, hanem az elmúlt 110 év legreprezentatív, legszebb, vagy akár a szívünkhöz legközelebb álló leleteit, tárgyait igyekeztünk itt bemutatni, és arra törekedtünk, hogy valamiféle egyensúly legyen, hogy minden gyűjteményi egységünk tulajdonképpen bemutatkozhasson, legyen az őslénytan, régészet, helytörténet, néprajz, képzőművészet, tehát egy színes, vegyes tárlatot lehet tulajdonképpen elképzelni, és ebben 4-en voltunk kurátorok, tehát mindenki a maga részét tette bele tulajdonképpen ebbe a tárlatba.
0: És akkor amiket itt látok a masztodon állkapocs töredéktől kezdve mondjuk a gyapjas mamut állkapcsáig, akkor ezek nem olyan dolgok, amik itt voltak, ezek ide érkeztek kifejezetten kiállításra, tehát hogy nem éltek ezen a területen ilyenek.
1: Dehogy nem, de természetesen éltek. Hát itt a legrégebbi állat, amit igazolni tudunk, az az Anancus arvernensis, egy ős elefánt, ami a jégkorszak indulása előtt pusztult ki. Kanizsától nem messze Förhénc hegyen 60-as években találták, és ennek tulajdonképpen a teljes csontvázát kiásták, de most csak 4 lelet látható belőle. Ez a nagyon-nagyon hosszú agyar. Ugye erre az állatra az jellemző, hogy a mamuttal, vagy akár a masztodonnal ellentétben egyenesebb az agyara. Hát ez olyan majd 3 méter hosszú, ami
0: ez itt van előttünk.
1: Így van, előttünk van. És amit még látunk, az a felkarcsontja és 2 állkapocs töredéke. A növényevő, de elsősorban inkább lombevő volt, és az ő kortársa volt tulajdonképpen a masztodon, tehát egy olyan tájat kell itt elképzelni mondjuk 2-3-4 millió évvel ezelőtt, amikor megfelelő növényzet volt ahhoz, hogy több elefánt típusú állat élt itt. El se tudjuk képzelni, hogy mi volt itt mondjuk a jégkorszak előtt, de mondjuk így állattani szempontból egy pezsgő élet.
0: Mekkorát ugrunk az időbe, hogyha erről a csontvázról kérdezem itt középen?
1: Itt Krisztus után 3.-4. század inkább, egy késő római csontváz, nőt látunk itt tulajdonképpen, hiányos a csontváz, de nagyon sok tárgya, nagyon sok melléklete volt. Nagy Kanizsán, az Inkei kápolna melletti római temető egy területéről került ez elő. Csontvázat mindenképpen szerettünk volna itt bemutatni, mert öröm azt látni, amikor mondjuk egy gyerekcsoport bejön, és akármi van itt, egyből ide jönnek és körbeveszik. 40-50 év közötti volt, ami miatt ugye ő érdekes, hogy nyaklánca, bronzkarperecei, meglehetősen sok bronzpénz, edények, kés, guzsaj, tál, tehát hogy egy olyan
0: sík.
1: Ezek ki vannak, tehát ez azért is van lefedve természetesen, mert hogy az eredeti tárgyak láthatók itt, úgyhogy egy kicsit még a római kort is igyekszünk itt bemutatni. Én azt szeretem, amikor a gyerek maguk választják ki egyébként, hogy miről szeretnének hallani. Aki jól viselkedik, hogy akkor választhat egy tárgyat, hogy akkor ő mondjuk a mortáriumról, vagy arról a torzított koponyáról, vagy ki miről szeretne, és akkor nem az van, hogy én mutatom őket a nem tudom én mivel, hanem akkor ők választanak. Nagyon-nagyon szokták szeretni.
0: Hát remélem jól viselkedik. Mi az a mortárium?
1: Ez a gyönyörű edényi.
0: Aminek 4 füle van, vagy hát legalábbis hát én annak nézem.
1: 3 füle van.
0: Ja, és egy kijöntője.
1: Ez pedig egy kijöntője. Ez egy konyhai edény, tulajdonképpen ez egy márvány edény, kb. Olyan 45 centi átmérőjű, és ezekben ilyen pürésítendő ételeket készítettek, tehát kellően erős, masszív ahhoz, hogy ebbe, ha valami összetörnek, mondjuk gyümölcsöket, vagy szószokat készítenek benne. Nehéz is egyébként, úgyhogy itt tudják akkor kiönteni.
0: Átlépünk a következő terembe, ahol már vár minket Gyanó Szilvia, aki néprajzos főmuzeológus, megállunk egy óha előtte. Kék szoknya, fekete cipő. Most ezt magyarázza meg nekem, ezt a válkendőt, vagy minek nevezzük ezt, aminek ilyen rojtok lógnak ott az alján?
2: Egy válkendő, aminek az anyagát vásárolták, viszont a délzalai horvát falvak asszonyai külön még hozzá applikálták, ugye hozzá varták a rojtokat, mert hogy Nagy Kanizsa környékén szinte Zala megye összes népviseleti csoportja előfordult. Ez egy nagyon-nagyon néprajzos megye. Nagyon sok jellegzetes néprajzi csoporttal találkozhatunk. Vannak horvátok, vannak svábok. Találkozó helye tulajdonképpen a különféle népviseleti csoportoknak. Ez, amit itt most kiállítottunk, ez egy puculicát viselő horvát asszony, akinek nem kék szoknája van.
0: Belenyúltam, jó, igen.
2: Kötény, ami alatt van még egy kötény, ami alatt pedig van egy nagyon sűrűre rerakott fehér vászonszoknya. Alig látszott ki a szoknya, tulajdonképpen csak hátul egy csík látszott belőle, és a kötényét még egy másik kötényével is védte az asszony. Ugye Rabacsának nevezték a szoknyát, Surecnek a kötényt, és nagyon jellegzetes a blúza, ez az úgynevezett tokica. Puculica és Nóra van a fején.
0: Na melyik?
2: Puculica van elől, hátul meg a Nóra, ezt úgy tűzték össze egy tűvel, és erre még rákerült a díszes fejkendő, mert hogy ez volt még a 20. század elején a horvát asszonyoknak a népviselete. Aztán a 30-as, 40-es évektől ez változik, rövidebb lesz a szoknya, kiszínesedik. Ugye ez kifejezetten a dél-zalai horvát asszonyoknak az öltözete, de hogyha például egy kicsit keletre megyünk Nagykanizsától, akkor egy más viseleti csoporttal találkozunk, néha még a mai napig is, méghozzá gyöngyös necces népviseletet hordó asszonyokkal. Ott még az idősebb asszonyok egy-két faluban még most is úgy járnak. Nem látszik a fejükön a gyöngyös nec, mert fejkendővel fedik, de hogyha valami ünnepség van, vagy valami nagyobb zalai rendezvény, akkor megtaláljuk ezeket az asszonyokat. Nagyon szép, színes fejdíszük van, sok alsó szoknyájuk, bársony szoknyájuk, sejem szoknyájuk, egy nagyon szép, színes viseleti egység. Igaz, hogy az eredeti funkcióban ez a viselet már megszűnt, de ünnepekkor teljesen más identitásápoló funkcióval újra felveszik, és örömmel hordják.
0: Megint a bőség zavarával küzdünk.
2: Kiállításnak ezt a részét próbáltuk úgy felépíteni, hogy a legeslegelső néprajzi beleltározott tárgy, és a legkésőbb is bekerüljön a kiállításba. A
0: legeslegelső... Mettől meddig jutunk időben?
2: Időben a legeslegelső beleltározott tárgy az egy kékfestő nyomodúc. Ez időben egy kicsit későbbi, ez a 19. század vége, korábbi datált tárgy, az meg egy mézes kalács ütőfa 1790-ből. Ott van rajta az évszám, a negatívja, és a kétfejű sas, a Habsburg címer. Jelentős mézes kalácsos központ volt Nagykanizsa. Így megmaradtak ezek az emlékek, ugye céhes központ is volt, a céhes iparhoz kötődött a mézes kalács készítés is, és így a legkorábbi tárgyunk ez az 1790-es ütőfa, amint van dátum. Természetesen attól még lehetnek korábbi tárgyaink is.
0: Közben mutatja nekem a szerkesztővel, hogy kérdezzek rá a Luce székére, mert hogy az is itt van előttünk egy pulpitusra állítva. Miért állítottak ki Luce széket?
2: Hát mert van Luce székénk. Hivatalosan eredeti igazi Luce széke nagyon ritkán maradt fenn, mert hogy azt el kell égetni, mert arról ismernének fel a boszorkányok. De a legtöbb Luce székéről azt tudjuk, hogy az éjféli misén kellett rá felállni. Igen ám, de ez Csurgó Nagymartonból, a szomszédos somogyi részről származik, ahol reformátusok voltak. Reformátusoknál nincs éjféli mise, ugyanakkor megvolt náluk a Luce széke, csak nem a templomba vitték, és nem az éjféli misén álltak rá, hanem kivitték az útkereszteződésbe, ott ráálltak, és tudtak kommunikálni a szellemekkel. És meghaltak az öregek, fiatalok is próbálták a széket, csak nem működött, ezért mérgesek lettek, és oda ajándékozták a múzeumnak.

Kedves hallgatóink, Nagy Kanizsán a Túri György Múzeumban jártunk ma, ahol a felvételt Farkas Bálint készítette, a hangutómunkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsók György. Ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztő Varga Tünde nevében is Burkert Rudolfot hallották.

0: Kedves hallgatóink, a Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!
1: 4 óra jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár az Irán és az Egyesült Államok közötti tűzszüneti megállapodás. Az egyesség 60 nappal hosszabbítaná meg a fegyvernyugvást, garantálná a hormuzi szoros biztonságát, és elindítaná a perzsa atomprogramról szóló tárgyalásokat is. J.D. Vance amerikai alelnök tegnap arról beszélt, hogy már nagyon közel van a megállapodás véglegesítése. Az uniós források helyzetéről tárgyal ma Brüsszelben az Európai Bizottság elnökével a miniszterelnök. Magyar Pétert több miniszter, mások mellett Orbán Anita külügy és Kármán András pénzügyminiszter is elkísérte a belga fővárosba, ahol tegnap előkészítő tárgyalások voltak, így a kormányfőnek várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie Ursula von der Leyennel. Júliustól jelentősen kevesebb fizetése lehet a képviselőknek. A Tisza párt benyújtotta a tiszteletdíjak, juttatások, támogatások, valamint a frakcióknak járó állami források csökkentéséről szóló törvényjavaslatát. A képviselői tiszteletdíj 10,35, a lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal csökkenhet, irodabérlésre pedig az eddigi támogatás felét vehetnék igénybe az országgyűlés tagjai. A szárazság és a csapadék hiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe ma. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közút menti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett. A saját tulajdonú belterületű kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni, közölte a Nébih. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten, több autópályán és a repülőtér környékén a szombati Bajnokok Ligája döntő miatt. A mától vasárnapig tartó intézkedés a főváros mellett érinti a főbb autópályákat, valamint a hozzájuk tartozó pihenőhelyeket és az üzemanyagtöltő állomásokat is. A világ idei harmadik legjobb idejét úszta 100 pillangón Milák Kristóf a Mára Nostrum sorozat második állomásának második napján Cané on Roussillon. Milák a 100 pillangó előtt 50 gyorsan is döntőzött, ott harmadikként ért célba. Ma is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel, eső sehol nem valószínű, gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. A hőmérséklet napközben általában 22-27, késő este 17 és 22 fok között alakul, 4 óra múlt 3 perccel.
0: Hajnali népzene koránkelőknek.

Köszöntöm hallgatóinkat! A Hagyományok Háza műsorában a csíksomlyói búcsújárás történetét mutatjuk be. Zenei összeállításunkban a Gyimesek népzenéje szól, a műsorvezetőt, Pénzes Gézát hallják. A csíksomlyói búcsú története az 1444-es esztendőig nyúlik vissza. IV. Jenő pápa ekkor küldte el körlevelét a környékbeli katolikus hívekhez, melyben segítségüket kérte egy ferences rendi templom építéséhez. Az elvégzett munkáért cserébe az egyházfő búcsú tartását engedélyezte a helyieknek Sarlós boldogasszony napján, július 2-án. Az erdélyi katolikusok egy legendás csatához kötik a búcsú hagyományát. A történet szerint János Zsigmond fejedelem erőszakkal kívánta unitárius hitre téríteni Csík, Gyergyó és Kászon lakosait 1567-ben. A fejedelem pünkös szombatján nagy sereggel vonult be Csíkba, ahol végül vereséget szenvedett. A székelyek úgy vélték, a győzelmet annak köszönhették, hogy asszonyaik és gyermekeik Szűz Máriához imádkoztak a csíksomlyói templomban. A 17. század pusztító tatár-török betörései Csíksomlyót és környékét sem kímélték. A templomot és a ferences szerzetesek kolostorát az Erdélyre törő ellenség 1661-ben felégette. A kegyhelyen található Szent Antal oltár és a Mária szobor azonban megmenekült. Egy csodás elemekkel átszőtt monda szerint a törökök nem tudták a Mária szobrot sem elvinni, sem elégetni. Az oszmánok vezére ugyan parancsba adta a kegyszobor elszállítását, de az olyan súlyossá vált, hogy 8 pár ökörrel sem tudták megmozdítani. A felbőszült török parancsnok dühében kardot rántott, és a Mária szobrot az arcán és a nyakán is megsebezte. Ezek a vágások mind a mai napig láthatóak a hársfából készült kegytárgyon. A megrongálódott épületeket, így a templomot is 1664-ben építették fel újból, és a jelenleg is látható barokk stílusú szentegyház ennek az alapjaira épült a 19. század folyamán. Legfontosabb tartozéka az aranyozott és festett Mária kegyszobor, minden bizonnyal egy a középkor végén készült szárnyas oltár központi alakja lehetett. A majd 2,5 méter magas szobor fejét sugárkoszorú övezi, amelyben egy 12 csillagból álló glória is látható. Mária lábával a földgömbön és a holdsarlónál, jobb kezében királynői jogart, baljában a gyermek Jézust tartja, mindkettejük fejét korona díszíti.

A búcsú fő ünnepe pünkös szombatján van. Sokan már pénteken megjönnek, és a szabadban vigrasztva igyekeznek meglátni a csíki havasok mögül felbukkanó napot. A szeredaiak körmenete a vasútállomáshoz közeli kis templomtól 10 órakor indul templomi zászlókkal, Máriát dicsérő énekekkel. Hozzájuk csatlakoznak, vagy már előttük járnak a más városokból, falvakból jövő keresztalják, és a menet fokozatosan több kilométer hosszú lesz. A keresztalják a kereszt alatt vonuló templomuk zászlója és településük nevét jelző felirat mögé felsorakozó zarándok csoportok. A hagyomány szerint a Gyergyó alfalusi keresztalja megy a menet elején. 1990-től, 40 év kényszerű távolmaradás után a csángók zárják a menetet. Népviseletük miatt övék az úgynevezett fehér keresztalja. A mise kezdetére legtöbben már a helyükön vannak az egyes tájegységeket jelző táblák alatt. Itt vannak Gyergyó, Felcsík, Alcsík, Udvarhelyszék, Kászon, Háromszék, a Maros és Nyárádmente székelyei. Sok nő piros-fekete csíkos székely szoknyát, lajbit, több férfi piros vagy fekete szegésű fehér posztónadrágot, azaz harisnyát visel, egyes kászoni nők pedig különleges főkötőt. A gyimesi csángók szinte mind népviseletben jönnek, a nők oldalt nyitott tarka szoknyában, a férfiak vászonnadrágban, vászoninkben. Sokuknak ez még hétköznapi viselet. A gyimesiek 8-10 órát gyalogolnak, hogy megérkezzenek a misére. A búcsú 1990-től már az összmagyarság legjelentősebb keresztény eseményévé vált. 1993-ban oltáremelvényt építettek a hegy nyergében, és azóta oda irányítják a keresztalyákat és a világ különböző részeiből érkező hívők növekvő csoportjait. A búcsúról a hívők nyírfaággal a kezükben, vagy járműveiket azzal feldíszítve térnek haza. Búcsúfiaként mézes kaláccsal.

Kedves hallgatóink, a Hagyományok Háza műsorában a csíksomlyói búcsújárás történetét mutattuk be. Zenei összeállításunkban gyimesi zenészek muzsikáltak. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Szerkesztőtársam Éri Márton nevében is búcsúzom, a műsorvezetőt, Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: Kedves hallgatóink! Önök a Kossuth Rádió műsorát hallják. A pontos idő 4 óra 30 perc.
1: Határok nélkül Bereki Anikóval.
2: Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Ma a következő témákat ajánlom figyelmükbe. Kulcsfontosságú témákban közösen lépnének fel. Megállapodott egymással a Progresszív Szlovákia és a Magyar Szövetség párt elnöke. Volt egyszer egy rendház Nagyváradon, amely mintegy 2,5 évszázadon át szolgált a premontrei rend központjaként. Szerdán hajnalban végrehajtották Fejes Rudolf Anselm apát kilakoltatását. Most következzenek a részletek. A Progresszív Szlovákia és a Magyar Szövetség keresik a közös fellépés lehetőségeit a kulcsfontosságú témákban. Erről, vagyis a párbeszéd megkezdéséről állapodott meg a két pártelnök,

0: Kornél Simecska és Gubik László. A tegnapi sajtóértekezlet után Haják Szabó Mária kérdezte a Magyar Szövetség elnökét.
1: Nagy feltűnést keltett a parlamentben a progresszívek elnöke Mihály Simecska és Gubik László, a Magyar Szövetség elnöke tartott sajtóértekezletet.
2: Váratlan helyzet, nem is kockázatmentes vállalás. Ez konzervatív emberként, de az a helyzet, hogy Magyar Szövetségnek tárgyalnia kell azokkal a pártokkal azt a két pillért a programunkból, amelyen az egész felvidéki magyar jövő nyugszik, tehát a nemzetiségi politika, ami a felvidéki magyarság jogállását érinti, beleértve egy jogállásról szóló törvényt, beleértve a nemzetiségi önkormányzatokat vagy tanácsokat, beleértve a nemzetiségi iskola hálózatot, és a másik pillér pedig a régiófejlesztés, tehát hogy a déli járások felzárkóztatását és azokat az óriási különbségeket, amelyek az ország északi és déli fele között vannak. Szóval aki nyitott ezen állapotok megváltoztatására, azzal tárgyalnunk kell. És a progresszív Szlovákia az elmúlt hónapokban meglepő nyitottságot mutatott a Magyar Szövetség programja iránt.
1: Két területet már érintett, a harmadik terület mi?
2: A harmadik terület az az európai intézményrendszerhez való viszonyulásunk. Ebben azért vannak eltérések a meglátásaink és a habitusunk között, ezt kár lenne titkolni, de abban viszont egyet tudunk érteni, hogy az Európai Unión és a NATO-n belül van a helyünk, mert hogy ma azt jelentettük be, hogy elindul a párbeszéd, és a következő hónapokban szakmai és szellemi műhelyek ülnek majd le, hogy itt adott esetben egy politikai együttműködésben van-e ráció. Erről szólt ez a mai nap. Nyilván ilyenkor mindenki rákérdez választási együttműködésre, egyebekre. Itt én azt mondtam, amit mindig is, és ami a Magyar Szövetségnek a terve vállalása, hogy nekünk nem mással kell koalíciót alkotnunk, hanem a magyar választókkal, és őket kell meggyőzni arról, hogy mi az a megfelelő kínálat, és melyek azok a programok, amelyek egyébként az ő életüket, és itt említettem a törvényjavaslatainkat, meg említettem a régiófejlesztést, jobbá és otthonosabbá tudják tenni. Amelyik párt erre nyitott, és hát az a szomorú helyzet, hogy tudomásul kellett vennünk, hogy Robert Fico erre, holott megvolt a lehetősége, de nem nyitott, akkor nézzük meg, hogy az ellenzéki pártokkal mit lehet kihozni.
1: Viszont a kereszténydemokratákkal már folyt egyeztetés, az sem zárult még le. Ott mekkora a nyitottság?
2: Megvannak a bejáratott rendezvényeik, a Hanusznapok Pozsonyban, Hanusznapok Kassán, a Konzervatív Summit. Ilyen lesz a következő hónapban Pozsonyban, a Pálfi Palotában. Én úgy gondolom, hogy a hagyományos értékek tekintetében kisközösségek védelme, egyházak helye a közösségünkben, a vidéknek a felkarolása és a hagyományos civilizációs kérdések, ők megfelelő partnerei tudnak lenni a Magyar Szövetségnek, és ezáltal én úgy gondolom, hogy egy megfelelő egyensúly is kialakulhat. Látva és tapasztalva az elmúlt éveknek az eseményeit, és látva azt a szakadékot, amit köztünk és a Ficai között van a Benes témában, én őszintén szóval nem látok e tekintetben más utat a témáink, programunk és a felvidéki magyarság érdekeinek a keresztülvitelére.
1: Az ellenzék többi pártja, például a Szabadság és Szolidaritás, tehát ez a klasszikus liberális párt, vagy például a Matovič vezette Slovensko, ezek mennyire lehetnek partnerei esetleg egy következő fordulóban a Magyar Szövetségnek?
2: A legnagyobb liberális, meg a legnagyobb konzervatív pártot tudom felsorolni. A többi kis párt meg majd zárkózzon fel a folyamathoz, már hogyha változást szeretnének elérni Szlovákiában. Ha nem, akkor folytassák azt, amit eddig is tettek.
1: A Szabadsági Szolidaritásnak a képviselői is véghallgatták a sajtóértekezletüket, tehát van bennük, hogy úgy mondjam, némi érdeklődés.
2: Több párt képviselője is beállt az újságírók közé, nem kommentálták az eseményeket, rajtuk áll innentől kezdve. Én úgy gondolom, hogy a politikánk és a hozzáállásunk olvasható. Felvidék First, van egy nemzetrész, amely 93 óta, az önálló Szlovákia megszületése óta küzd azért, hogy megillessék őt azok a jogok, amelyeket egyébként más nemzeti őshonos közösségek elértek már az Európai Unió több tagállamában. Semmi más nem kérünk, mindenki döntse el, hogy milyen államot képzel el, partnere kíván ebben lenni a magyaroknak, vagy sem.
1: Egy ilyen záró kérdés, hogy ön lát, vagy talált valamilyen racionális okot arra, hogy a Smer, Robert Fico pártja teljesen süket minden kisebbségi kérdésre, ugyanakkor pedig nagyon jó kapcsolatokat ápolt Magyarországgal, a magyar kormánnyal. Mivel magyarázható ez?
2: A Smernek a DNS-ében azért a magyar ellenesség mindig benne volt. Áldozatból elkövetőt faragtak Marina Hedvig esete ügyében. Emlékszünk még a Dunaszerdai szurkolóverésre, és emlékszem én legalábbis, amikor megfosztottam elválasztottak bennünket állampolgárságunktól, de most az elmúlt napok felszínre hoztak olyan ügyeket is, hogy a Smer egyik legerősebb embere, aki akkor rendőrfőkapitány volt, közrejátszott mondjuk Basternák László gyallai polgármester, aki az akkori MKP-nak prominens személyisége volt, meggyilkolása ügyében az ügy eltusolásának, az, hogy jó kapcsolatokat sikerült kiépíteni az európai porondon Magyarország kormányával és Magyarország volt miniszterelnökével, az pedig egész egyszerűen a közép-európai egymásra utaltságnak, meg az európai folyamatok mozgásának volt köszönhető. Sajnálatos, hogy ez a magyar-szlovák szövetség és együttműködés megmaradt európai szinten és a nagy politika szintjén, és nem tudott beköszönteni a szlovákiai belpolitikába, azon belül a felvidéki magyarok jogainak a kiterjesztésével. Robert Ficónak erre meg volt minden esélyes lehetősége.
0: A Progresszív Szlovákia és a Magyar Szövetség keresik a közös fellépés lehetőségeit a kulcsfontosságú témákban. Derült ki Haják Szabó Mária interjújából. Itt a Határok nélkül. A kialakult helyzet ellenére továbbra is megtartja a szentmiséket Fejes Rudolf Anselm apát a nagyváradi premontrei templomban. Mivel a tegnapi kilakoltatáskor lezárták a sekrestyét, így az előkészületeket csak a templom egyik részében tudja megoldani. Az apát tegnap óta a rend tulajdonának összepakolásával foglalkozik, illetve hivatalos úton is tiltakozik a szerinte törvénytelen eljárás ellen. Tegnap hajnalban az önkormányzat emberei áttörték az egykori kolostorhoz tartozó ebédlő egyik falát, és lezárták a szerintük az önkormányzatot illető helyiségeket. Jonescu Nikolett riportja.
3: Ön folyamatosan tartja a szentmiséket a premontrei templomban, annak ellenére, hogy tegnap hajnalban megtörtént a tényleges kilakoltatás. Az önkormányzat képviselői áttörtek egy belső falat, és lezárták azt, amit tulajdonuknak vélnek. Ennek ellenére, hogy nincs most már sekrestyéje, nincs hol előkészülnie, ragaszkodik a reggeli szentmisék megtartásához. Így állunk most. Fejes Rudolf Anselm premontrei apát.
4: Tegnap hajnalban arra ébredt, mert az irodába aludtam. Arra ébredtem 4:30 fele, hogy ilyen hatalmas hangokat, kalapácsütésszerű hangokat hallottam. Hirtelen én földrengésre gondoltam, de aztán ugye, amikor meghallottam a fúróknak és a pikámereknek a hangját, akkor világossá vált előttem, hogy mi történik. Egyébként nem lepett meg, csak a kora reggeli idő az egy kicsit ugye egy ijedelmet keltett bennem. Számítottam erre a gazemberség, és próbáltam megállítani őket, amit nem tudtam, kihívtam a rendőrséget. Olyan furcsának tűnt ez az egész, hogy én hívtam ki a saját védelmünkre, és akkor az ellenfel helyén védelmét teljesítette, ezt csinálták. A rendőr felszólított, hogy én engedjem békében, hogy ők ejtsék meg, amit akarnak, és hogy a rendőr arra hivatkozott, hogy nem tehetek semmit, sőt, figyelmeztetett bennünket, időközben a családom is megérkezett a rendházba, mert ugyanis mindenkinek telefonáltam, de hajnal 5-kor nem vette fel senki, csak a sógorom, és akkor ugye ők jöttek. Az ők jelenlétében ugye kaptunk ilyen fenyegetést, hogy a hatósággal szembe hogy kell viselkedni, és így tovább. A lényeg az, hogy ezek a formális keretek nincsenek meg, ezért egy betörésnek számított vár. Egy olyan falat bontottak meg, ami a műemlék részének, tehát a fala. Belső fala ugyan nem 120 cm vastag, csak 30, de mégis, ahogy a téglák kiestek, láttuk ezeket a nagy, régen használt lapos téglákat. Az ajtójainkat, ahol úgy gyakorlatilag az általuk meghatározott határban, azokat beszögelték. Nehéz megmutatni, mert felénk nyílik az ajtó, mögötte van beszögelve, viszont itt a sekrestyénél még azt se tudnám kinyitni. Ezt csinálták, lefoglalták az udvart is, ami nem volt a kilakoltatási perem tárgya. A másik dolog, hogy ez az egész azért fonák, mert engem személy szerint, fizikai személyként indítottak kilakoltatási eljárást ellenem, holott ezeket a tereket a prépostság használja. A prépostság használata miatt a jogi személynek csak kell legyen egy képviselője. Na most én az vagyok, és azért vagyok itt. Eleve lehetetlen lett volna ezt végre végrehajtani, és szerintem ők is tudják, és ilyen brutális, embertelen módon tervezték el. Most ugye nyilván, hogy a templomnak az intimitásával van sok gondunk, mert hogy ugye nincs sekrestjénk, amit tetszett említeni nagyon szépen fogalmazva, az tulajdonképpen egy raktár. Ugye ott nem tudok hangosan beszélni senkivel, zavarom az imádkozókat. Tehát ha a templomba belép az ember, kell legyen egy hangulata, vagy kell legyen egy atmoszférája, amit most nagyon nehéz megőrizni. Nem tudom, hogy hol gyontassam az idősüket embereket. Mert ugye a sekrestjébe bezártuk az ajtót, és hangoskodhatott, hogy értsem meg. De most nincs, hogy hol. A gyontatószék ugye nem volt már alkalmas az ilyeneknek már akkor sem. Vannak ilyen problémák. A kegyszereknek a tárolása is kétséges. Én azt gondolom, hogy tegnap hajnaltól ez egy konkrét példája annak, hogy nincs jogvédelem nálunk. Mert ezt jogilag nem lehetett volna. Az államtitkár úr, az Olenics úr háromszor írt rá a polgármesterség, hogy ilyet nem lehet csinálni, mert a Románia törvényei védik a szent rendeltetésű tulajdont, akár ingatlan, akár ingóság. És ők még a miseruháimat is jegyzőkönyvbe vették, ugye megvan a jegyzőkönyv az áprilisi kiszállásukról, amikor több mint 100 rendőrrel és zsandárral jöttek én ellenem egyedül.
0: Szerdán hajnalban végrehajtották Fejes Rudolf Anzelmapát kilakoltatását Nagyváradon. Derült ki Ionescu Nicolet interjújából. Itt a határok nélkül. 80 évvel ezelőtt egyik napról a másikra eltűnt a helyi órásmester, az orvos, a patikus, majdnem 400 zsidót gyűjtöttek össze a Backamadarasi Kisgergely iskola tornatermében, majd Auschwitzba küldték őket. Székelyudvarhelyen nem sokat tudtak erről egészen 7 évvel ezelőttig. Aztán Fecső Zoltán, dokumentumfilmes, felkereste a többnyire Izraelbe menekült túlélőket és leszármazottakat, hogy filmet készítsen róluk. Az elmúlt héten pedig egy emlékművet is felállítottak a túlélők utódainak és a város vezetőinek részvételével. Így a régóta esedékes szembenézés sem maradt el, és az áldozatokról is megemlékeztek. Az ünnepségen részt vett munkatársunk Geréb Krisztina is.
5: Sokan voltak, akik ennek a közösségnek a tagjai voltak, és röpke pár nap alatt egyszerűen halálkamrából lettek küldve.
6: Mondta a 80. évfordulón megtartott székelyudvarhelyi ünnepségen Miklós Zoltán, a Házrezső Múzeum vezetője.
5: Döntő nagy részük nem tért vissza Auschwitzból, amit átalatt a kapunk. Dehumanizálták őket, a nevüket törölték, és csak egy szám lettek. Az az ember, akinek nincs neve, aki egy szám, az elveszítette a méltóságát.
6: A fehér alapon kék betűkkel írt neveket tartalmazó táblákat egy fiatal székelyudvarhelyi szobrászművész készítette, amelyeket a Backamadarasi Kisgergely Református Kollégium gangja alatt helyeztek el székelyudvarhely főterén. Az iskola tornatermében összegyűjtött udvarhelyi széki zsidó közösség ugyanis ezen a kapun keresztül távozott 80 évvel ezelőtt. Ezzel az alkotással a haláltáborba hurcolt emberek nevét és méltóságát hozzák vissza, hangzott el az ünnepségen. Berze Imre szobrászművész.
7: A székelyudvarhelyi zsidó közösségnek egy tiszteletre méltó kompozíciót igyekeztem létrehozni. Amiután eldőlt a helyszín, igyekeztem, hogy a műemléképületnek megfelelően integráljam ezt az emléktáblát.
6: Mert hogy ugye fontos a helyszín is, szimbolikus jelentősége is van.
7: Több szálon is, ugye ez udvarhelynek egyik reprezentatív épülete és helyszíne, így ezt a két szempontot, hogy a műemléki érték, a műemlék puritánsága és az emléktábla méltósága hangolódjon minél inkább egymásra.
6: Azok az emberek is, akik megállnak pont székelyudvarhely főterén, észreveszik.
7: Egy nagyon forgalmas járda halad el a gang előtt, amely mind a két irányból vázi főnézetet nyújt az emléktáblának. Egy átmeneti térről van szó, amely egyben vonzza is a városlakókat, és ennek a boltíves gangnak a falán helyeztük el a kompozíciót. Tulajdonképpen egy horizontális téléként képzeltem el ezt az összefoglaló formát, amelyben a mózesi kőtáblák, a Dávid csillag, illetve a zsidó liturgiában szereplő imassál motivumait integráltam. A főfelirat, illetve egy nagyon fontos kiegészítő idézet tölti meg gondolati tartalommal ezeket a kőtáblákat.
8: Jakabovics Gyuri vagyok, Izraelbe élek. A feleségem Székelyudvarhelyen született, és az édesapja részéről a család udvarhelyek. Az én származásom, édesanyám udvarhelyi.
6: Őket veszítette el?
8: Őket. Édesanyám, a húga és a édesanyja édesapja Auschwitzba deportálták őket, innen udvarhelyről, tornateremből, és édesanyám és a húga túlélték. De az édesanyja édesapja és a fiú testvér is munkaszolgálatban meghaltak.
6: Milyen érzelmekkel, hogyan érkezett ide Székelyudvarhelyre erre az ünnepségre?
8: Nagyon-nagyon megilletődtem, amikor hallottam, már mikor kijelentették, hogy lesz egy verseny egy emlékmű felállítására, nagyon-nagyon meghatott. Nagyon fontos volt nekem eljutni. Persze a feleségemmel együtt. Ez egy olyan dolog, ami történelmi szempontból is, hogy egy közösség, az udvarhelyi közösség képes szembeállni ebben a szörnyű múlttal, ami itt történt, és képesek felállítani egy ilyen emlékművet, becsületre érdemes, és nincs csak jó szavam ez iránt, és nekem nagyon fontos volt ide eljutni, hogy tudjam ezt kifejezni, és hogy elmondani kis bőgéssel közbe-közbe, de valahogy elmondtam, mert nagyon-nagyon meghatott engem ez a dolog.
6: A holokauszt borzalmai széles körben ismertek. A székelyudvarhelyi zsidóság helyzetéről és tragédiájáról mégsem sokat tudtak a helyiek. Ezért is hiánypótló az, ahogy az Óra jár című dokumentumfilm, amely hiteles képet ad a deportálás körülményeiről, az áldozatok és a túlélők sorsáról. Fecső Zoltán dokumentumfilmes, a film rendezője.
9: A filmben két szakértő is a végén megfogalmazza azt, hogy tulajdonképpen az a most már távolnak tűnő események úgy tűnnek, mintha soha nem jöhetnének vissza. Mindig legyen legalább 50% és még egy kevés ember, aki úgy gondolja, hogy békében gyűlölet nélkül érdemes élni, és kell is élni ahhoz, hogy a jövő az tényleg ne legyen semmilyen szinten sem hasonló ahhoz, mint amit bemutattunk.
0: A Székelyudvarhelyen felavatott holokauszt emlékműről készült Geréb Krisztina összeállítása. Itt a határok nélkül. Fénykép 2. Dormán László címmel Herceg Zsolt szabadkai rendező dokumentumfilmet készített a határok nélkül egykori szerkesztőriporteréről, a most 82 éves Dormán Lászlóról. A kiváló, sokszor díjazott fotósról, akit barátai egymás között a vajdasági fortepánként vagy a délvidéki magyarság krónikásaként emlegetnek. Dormán László pályafutása több mint 6 évtizedet ölel fel. Munkásságával felbecsülhetetlen értékű vizuális és audio archívumot teremtett a kisebbségi sorsról, a kulturális életről és a történelem viharairól. A dokumentumfilm újvidéki bemutatóján Ternovácz István beszélgetett a film rendezőjével, majd főszereplőjével, Dormán Lászlóval.
10: Miért esett a választása Dormán Lászlóra?
11: Én úgy gondolom, hogy Dormán László mindenképpen egy nagy ember.
10: Herceg Zsolt rendező.
11: Az ő munkásságával úgy ismerkedtem meg, mint szerintem nagyon sokan mások, hogy igazából nem tudtuk, hogy ki áll az adott alkotás, az adott fénykép mögött, ki az, aki készítette. Fiatal koromban nagyon sok olyan fotóval találkoztam, amit szerintem nem tudtam kihez kötni. Aztán lassan, hogy nagyobb lettem, így elkezdtem utána nézni, mert annyira megfogtak ezek a bizonyos fotók, és egyre többször találkoztam ugye az ő nevével is, és ekkor néztem utána, hogy ő tulajdonképpen kicsoda. És ekkor derült ki számomra, hogy ő mekkora ember és mekkora alkotó, aki innen a délvidékről, Vajdaságból származik. És én ezért is gondoltam azt, hogy vele foglalkozni kéne. Azon túl, hogy milyen fotókat készített, meg kell örökíteni az ő munkamódszereit, az ő meglátásait ezzel kapcsolatban, és ezért gondoltuk, hogy filmet kell csinálni róla. A másik dolog pedig az, hogy több figyelem kéne, hogy irányuljon rá, ugye nem készült monográfia róla, de nem szoktak sokszor fotográfusokról monográfiát írni, vagy különböző ellenzéseket, kritikákat, és én úgy gondoltam, hogy ez talán hiánypótló alkotás lenne, hogyha róla készülne egy dokumentumfilm. Nem csak egy portréfilmet akartunk készíteni, hanem az volt a tervünk, hogy az ő prizmáján keresztül megismerjük a vajdasági, a délvidéki magyarságnak a történetét, a 60-as, 70-es, 80-as évekre vonatkozó történetét. És én úgy gondolom, hogy ehhez egy kiváló alany Dormán László, és szerintem ez így tökéletesen összhangban működik, hogy nem csak egy portréfilmről van szó, idézőjelben nem csak őt ismerjük meg, hanem megismerjük a vajdasági magyarok akkori helyzetét, életét és viszonyait.
12: Laci, voltál zenész, zenetanár, művelted az írott sajtót, majd a rádiós műfajnál kötöttél ki, de mindvégig fotóztál. Sok évtized után melyik területen sikerült a legtöbbet kihozni önmagadból?
13: Hát a fotózás az az első számú tevékenységem. Amikor a belügy urai annak idején 1988-ban, akkor 44 éves voltam. Már nagyon tanácsoltak el meg az elvtársak ott fölülről a magyarok, hogy most már illenék otthagyni a képes ifjúságot, amit mindenre képes ifjúságunk is hívtunk. De nem is csak vízből, hanem komolyan is. És akkor abban maradt a fotózás, mert nekem rádió műsorokat kellett csinálni, de akkor indult nem sokkal utána a Napló. A régi nagy Jugoszláviában megjelent az első magán heti lap. És akkor ott megint tudtam fényképezni. A zenét azt felejtsük el, rossz zenész voltam. Újabban meg egyre inkább írok. Úgyhogy most bepótolom azt, amit nem csináltam nagyon sokáig. Hornyik Miklós vert mindig. Főszerkesztém a 70-es évek elejétől jó néhány évig, hogy írjak. Mondom, írjak rosszabb, minek? Nem, elég. Fényképezek, megjövünk, az újságíró megírja a riportot. Én addig csak a filmet tudom előírni.
12: 82 évesen is dolgozol, mi motivál?
13: Hát, ami legfontosabb, hogy digitalizáljam azt a rengeteg fotót, olyan 240-50 ezer felvétel. Ebből már egy a 60-70 ezer, lehet, hogy egy kicsit több is kész, de még a nagy része nincsen. És ezt még adatolni is kell. Tehát ellátni, mikor készül, hol készül, ki van a képen. Rengeteg munka. Nem fogom befejezni egész életem végéig, úgyhogy nem fogok unatkozni soha.
12: Eddigi életét kétharmadát itthon, a Vajdaságban élted le, most Pillis Csabán élsz a családoddal. Miként viszonyulsz az itthon és az otthon kérdéséhez?
13: Azt mondta egyszer valaki rám, hogy én úgy mentem el, hogy itt maradtam. Én a rádió műsorokban, határok nélkül, a Kossuthon. Meg előtte a Szülőföldünk rádióban, ami a világ magyarságának szólt, mai füllel már hallgathatatlan a rövid hullámon, ami zúgott, meg elment, meg visszajött, de ez bejárta a földgolyót, ez a rövid. Úgyhogy ez elment Új-Zélandig, meg Dél-Amerikáig, ahol magyarok vannak. De a határok nélkül meg az volt, hogy ismertem, otthon voltam mindig a műsorokban, ismertem a területet, legjobban a miénket persze, de hát a többi tudósítók is, Pozsonytól kezdve végig egészen Lendváig, ha itt körülmegyünk, a régi magyar vasútvonalakon, mind kívülestek, vagy mostani Magyarország határai. Mindenhonnan voltak, és még ma is ezek a tudósítók megvannak. Itt van egy, hogy nem utassak rá újja. Én pedig a műsorokban voltam otthon, illetve itthon.
0: A film után most menjünk színházba. A Nemzeti Színházban mutatták be a Beregszászi Színház legújabb előadását, a vértanú halált halt boldoggá avatott Romzsa Tódor püspök életét és a szovjet egyházüldözés éveit megidéző Boldogok, akik nem látnak című misztériumjátékot. Az előadás nem egyszerű történelmi dráma. a kárpátaljai magyarság megmaradásáról, hitről és kitartásról is szól. Romzsa Tódor meggyilkolása a kommunista hatalomátvétel egyik legsötétebb egyházüldöző büntette volt Kárpátalján. 1947. októberében szovjet titkosszolgálati utasításra merényletet szerveztek ellene. Azért vált célponttá, mert kiállt a görögkatolikus egyház függetlensége mellett, és ellenezte annak erőszakos beolvasztását az ortodox egyházba. További részletek Iváncsik Attilától.
14: Példamutató, hogy példaértékű életet élt egy nagyon tragikus véggel, és hát azt gondolom, hogy ezeket a példákat föl kell mutatni.
15: Fogalmazott az előadás előtt Lukácsi György, a Misztérium játékrendezője.
14: A nemzeti tudatnak egy jelképe a Magyar Nyelvű Színház. És én azt érzem, hogy ez határon túl, de jelen helyzetben Kárpátalján kifejezetten egy hasonló szerep. Amíg van Magyar Nyelvű Színház Kárpátalján, addig van magyar kultúra és magyar élet Kárpátalján. Úgyhogy szerintem legfontosabb magyar színház jelen pillanatban a Beregszászi Színház.
15: Fornasi D. Júlia, aki a Romzsa Tódor püspök meggyilkolását elkövető Dorottyát alakítja, kiemelte. A darab egyik legfontosabb kérdése a szeretet és a megbocsátás kapcsolata.
16: Parancsolat, amit kapunk a jó Istentől, az, hogy szeressük egymást, és hogyha már szeretjük egymást, akkor már meg is tudunk bocsátani. Tehát, hogy a szeretet és a megbocsátás nekem valahol össze is fonódik, és nagyon sokat beszélgettünk erről még a próba kezdeti szakaszán, hogy van-e olyan bűn, amit nem lehet megbocsátani. Meg lehet-e bocsátani azt, hogyha valakinek a gyermekét megöli. Lehető legnagyobb fájdalom, amikor a gyermekét veszíti el az édesanyja, és a mi darabunkban pont ebből a szemszögből van feltéve a kérdés. Ugye, hogy Romzsa Tódor nem jelenik meg a darabban, csupán az édesanyja szenvedésein keresztül vesszük végig az ő életútját, és hogy meg lehet-e ezt a szörnyűséget bocsátani. Az én szerepem, aki végül is megtette a bűnt, eljut odáig, hogy ő gyilkolja meg. Az ő indokai, azok mik lehettek, hogy hogyan verték át, hogyan befolyásolták, mindezeken keresztül is, ha azt nézzük, akkor is megtette. Ő volt ott abban a pillanatban. Történnek velünk mostanában elég régóta olyan események, amit az ember nagyon nehezen tud megbocsátani. Még a megértésig is nagyon nehezen jutunk el. De hogyha mindenki először a saját magával kezdi ezt a történetet, akkor úgy gondolom, hogy sikerülhet egy jobb világban élnünk, vagy legalábbis egy békésebb világban élnünk.
15: Sine Dina, a Beregszászi Színház igazgatója elmondta, az alkotókkal olyan kárpátaljai személyiséget kerestek, aki példát mutathat a jelen nehézségei közepette is. Az előadás egyszerre kíván emléket állítani a püspöknek és felmutatni azokat az erkölcsi kapaszkodókat, amelyek a kárpátaljai magyar közösséget ma is megtartják.
17: A Beregszászi Színház legújabb előadása Romzsa Tódor alakja és a kor, amelyben ő élt, köré épült. Ezzel szerettük volna felmutatni azokat a személyiségeket, akik a történelmünkben sokat tettek a kárpátaljai magyarságért, a kereszténységért. Úgy gondoltuk, hogy az ő alakja, az ő tevékenysége, az ő helytállása és kitartása példa lehet számunkra is a háború 5. évében. Most a Budapesti Nemzeti Színház festőműhelyében gyülekeztünk a premiérre. A Nemzeti Színház évek óta nagy segítséget nyújt abban, hogy a Beregszászi társulat egészként tudjon működni, színházilag tevékeny tudjon maradni. Reméljük, hogy ez a jövőben is így marad. Bízunk abban, hogy hamarosan a kárpátaljai premiért is együtt ünnepelhetjük. Kárpátalja számos települése jelezte már, a görögkatolikus egyházról azt hiszem mondanom sem kell külön, hogy ők is nagy kíváncsisággal várják az előadást, és bízunk benne, hogy a nyár elején, vagy esetleg ősszel bemutathatjuk otthon is a Romzsa Tódorról készült előadásunkat.
0: Kedves hallgatóink! Ezzel mai műsorunk végéhez értünk. A Határok nélkül is visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra, Határok nélkül.
18: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
1: 5 óra van. Jó reggelt kívánok, már is kezdődik a Hajnaltáj, a Kossuth Rádió vidék magazinja. A mikrofonnál Kulik Bence köszönti önöket. A vízhiány talán nemzedékünk legnagyobb problémája. Tavaink kiszáradnak, városaink pedig szép lassan felfornak. Fél hatig jövünk a részletekkel, előtte azonban most jöjjön egy kis hírek a stúdióban, Szlotta Judit.
2: Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár az Irán és az Egyesült Államok közötti tűzszüneti megállapodás. Az Egyesség 60 nappal hosszabbítaná meg a fegyvernyugvást, garantálná a hormuzi szoros biztonságát és elindítaná a perzsa atomprogramról szóló tárgyalásokat. J.D. Vance amerikai alelnök tegnap arról beszélt, hogy már nagyon közel van a megállapodás véglegesítése, de néhány részletkérdést még tisztázniuk kell Teheránnal. Az uniós források helyzetéről tárgyal ma Brüsszelben az Európai Bizottság elnökével a miniszterelnök. Magyar Pétert több miniszter, mások mellett Orbán Anita külügy és Kármán András pénzügyminiszter is elkísérte a belga fővárosba, ahol tegnap előkészítő tárgyalások voltak. Így a kormányfőnek várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie Ursula von der Leyennel. A miniszterelnök tegnap a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel is egyeztetett. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Sulyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke. A szerdán elfogott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így ma hatályba lép. A végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. Júliustól jelentősen kevesebb fizetése lehet a képviselőknek. A Tisza párt benyújtotta a tiszteletdíjak, juttatások, támogatások, valamint a frakcióknak járó állami források csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. A képviselői tiszteletdíj 10-35, a lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal csökkenhet. Irodabérlésre pedig az eddigi támogatás felét vehetnék igénybe az országgyűlés tagjai. A javaslat szerint megszűnik a mobiltelefon költségtérítés és a budapesti képviselőknek biztosított üzemanyag költségkeret. Áprilisban csak nem 4.620.000 embernek volt bejelentett munkája. Az elmúlt három hónap átlagát tekintve 55.000-rel dolgoztak kevesebben, mint egy évvel ezelőtt, tájékoztatott a KSH. A munkanélküliségi ráta 4,5% volt. Közzétették az idegenforgalomra vonatkozó adatokat is. Áprilisban kevesebb külföldi érkezett Magyarországra, mint egy évvel ezelőtt. Emiatt a szálló vendégek száma 1, az általuk foglalt éjszakáké 4%-kal maradt el a tavalyi adatoktól. Fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt 5 embert fogott el, és 14 helyen tartott házkutatást a rendőrség, közölte a belügyminisztérium. A Nemzeti Nyomozóiroda gyermekvédelmi intézményekben felmerült fiatalkorúakat érintő bántalmazások, és azok intézményi kezelésének vizsgálata kapcsán folytat eljárást. A nyomozás eddigi adatai szerint több esetben elmaradta a gyerekek panaszainak megfelelő kivizsgálása, a hatóságok értesítése, illetve a rendőrségi feljelentés. Megszakította a kapcsolatot az ENSZ főtitkár irodájával a zsidó állam. Az izraeli ENSZ nagykövet közölte, hogy döntésük oka egy Izrael ellenes ENSZ szankció, amely a palesztin rabokat érintő szexuális visszaélések miatt fekete listára helyezte az izraeli büntetés végrehajtást. A diplomata szerint megalapozatlan a világszervezet büntető intézkedése, és elfogadhatatlan, hogy Antonio Guterres, ENSZ főtitkár, muszlim terrorszervezetekkel szerepelteti egy listán a zsidó államot. Újabb összeggel segíti a Kongói Demokratikus Köztársaság és Uganda ebola elleni védekezését az Egyesült Államok. A tegnap bejelentett 80 millió dollár plusz forrással több mint 110 millió dollárra növekszik az az összeg, amelyet Washington a járvány megfékezésére fordított az elmúlt két hétben. A támogatást egyebek között védőfelszerelések és vírustesztek vásárlására, valamint szűrőpontok kiépítésére költhetik az érintett afrikai országok. Ma is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel. Eső sehol nem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. A hőmérséklet napközben általában 22-27, este 17 és 22 fok között alakul. A híradást Jávor Miklós készítette.
1: 5 óra múlt 6 perccel.
0: Hajnaltáj. A műsorvezető Kulik Bence.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. Május 29-én pénteken a Magdolnák ünneplik névnapjukat. 1453-ban ezen a napon esett el Konstantinápoly, a Római Birodalom utolsó fővárosa. És akkor most szemezgessünk műsorunk első fél órájából. A Szivacsváros egy esetleges megoldás lehet a településeink vízpazarlására.
3: Ezeket a vízeket, amelyek a településen megjelennek, ne elengedjük és ne átteresszük a településen, hanem lehetőség szerint megtartsuk. Ezt az idei nyár is alátámasztja és megmutatta.
1: Minden szezon kezdés egyre szomorúbb. Ha így folytatjuk, nem sok nyara marad a Velencei tónak.
4: 2060 körül már számíthatunk arra, hogy nagyon alacsony vízszintek is előfordulnak. Ez a Balatonban alacsony vízszintet jelent, a Velencei tóban meg mivel sekélyebb, részleges kiszáradást is jelenthet.
1: Fél hatig jövünk a részletekkel, ha írnának nekünk, műsorunk e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő ezen a héten Bicsák Eszter. Ha túl sok van, lecsapolnánk, ha túl kevés pótolnánk, ha túl kanyargó kiegyenesítenénk, ha pedig túl egyenes, elcsatornáznánk. A Kárpát-medencében hagyományosan nem igazán tudjuk, mit kezdjünk folyóinkkal. Annyi biztos, a Szamos valódi kánoánt teremtett maga körül. Erről mesél ma nekünk a Hangtár.
0: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
5: Az élő szamost a mesterséges medre miatt új szamosnak vagy ásott szamosnak is hívják, az árterét pedig a gyümölcs paradicsomának. Itt a szilva, az alma, a medgy és a körte a folyómenti földeken igazán szépen terem. Keresztesiné Ványi Melindának és családjának szó szerint gyümölcsöző a kapcsolata a termőfölddel.
6: Nekem a szüleim ezt csinálták, sokat segítettek nekünk, akár az indulásban is, tehát igen, én beleszülettem. A régi öregek is úgy tartották, hogy itt folyik a szamos, és ott pedig a holtága, és ez minket így körülölel, és ez a gyümölcs termesztésnek, akár a körtének is igenis optimális. Nekünk több körtünk volt, de most már a jelen helyzetben több almánk van, medgyünk, szilvánk, tehát inkább e felé megyünk el, de nagyon szeretjük a körtetermesztést, csak muszáj a váltás. Optimális időjárási viszonyokban is hajlamos a körte, akár több évben is kihagyni.
5: És a körte képes elfagyni is, mint ahogy idén is történt, alig látni az ültetvényen néhány termést az ágakon. Egyébként a mezőgazdaságból élők egyik szeme a növényt, a másik pedig az eget és az előrejelzést figyeli egyszerre.
6: Nézzük a telefonon a radart állandóan, mert ha csak kitekintünk az égre, az kevés. Tehát rengeteg munka van. Mi nagyon keveset tudunk menni nyaralni. Ha el is megyünk valahova, max. 3 nap, és csak itthol.
5: A szamos ártere nem csak gyümölcsöt, hanem kecskesajtot is ad. A kék ég, a zöld fű, a tej fehér. A kecskesajt pedig egészséges. Benne van minden gyógynövény, amit ez a mókás, szeleburdi állat lelegel, no meg az is belekerül, amit a sajtkészítő gazdaasszony beletesz. Kisné Tóth Edit őstermelő.
7: Én ragaszkodom a fokhagymához, a kaporhoz, a lilahagymához, a snidlinget, mi termeljük a kertben, és igyekszünk ezzel feldolgozni a sajtokat, ízesíteni.
5: Minden egy-két fűnyírónak szánt kecskével kezdődött, csak azért, hogy a diós alját rendben tartsák.
7: Aztán a szaporulat úgy hozta, hogy muszáj volt a kecskék tejével is kezdeni valamit. Elkezdtük a sajtot készíteni, a tejet feldolgozni, és a tejfeldolgozásból jött ez a sajtkészítés. 22 fejős kecskénk van, 47 darab gida, és itt a környező Szamosra kiszoktuk őket engedni, mert hát a kecske az több mint 300 féle gyógynövényt is megeszik, nekünk rendben tartja a gazdaságot.
0: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
1: Aktelek nem csak barlangjairól híres, a környék gazdag ásványkészlete és erdői sok szakmát vonzottak az évszázadok alatt. Túrabakancs rovatunkban kultúrtörténeti sétával folytatjuk Bicsák Eszterrel és Farkas Péterrel, a Magyar Természetjáró Szövetség kommunikációs és informatikai igazgatójával.
2: Ugye egy kis kultúrtörténeti dolgot is vigyünk ebbe, ugye az a település, ami elég jól meghatározza a környék jellegét, az Jósvafő.
8: Ez már 13. században is említi egy oklevél Jósvafőt, tehát egy régi település van szó. Ma körülbelül 300 állandó lakosa van, de hát sokkal-sokkal több turista érkezik oda évről évre.
2: Szokták mondani, több a szálláshely, mint ahányan ott laknak, ez így is van valószínűleg.
8: Igen, és nagyon szépen megőrződött a régi falukép, tehát hogyha a Jósvapatak mentén sétálunk, akkor látjuk ezeket a régi házakat, tehát mondjuk az egykori egyik malom épületben van az étterem például. Amúgy is ugye azt mondom, hogy a Jósva patak nagyon bővízű volt, mert a Jósva forrása a mai Magyarország területének a legbővízűbb természetes forrása volt, és ezt kihasználták már nagyon korán, tehát vashámorok, kendertörők működtek a patakon, malmok, úgyhogy itt a patak az egy meghatározó szerepet töltött be a helyiek életében. És hát érdemes még megemlíteni a református templomot, amire szintén rálátunk, de hogyha közelebb megyünk, akkor ugye lőrésekkel körülvett fal övezi, akkor meg fogunk lepődni, mert hogy a templom tornya az nem a templommal egybeépült, mert hogy ez egy sokkal korábbi épület. A helyieken nagyon zavarta, hogy nincs tornya a templomuknak, és akkor végül is a 19. század közepére elkészült a barokk stílusú torony, ami egyébként tűztoronyként is funkcionált, ugye a magasságából és a pozíciójából adódóan. És hogyha már Jósvafőn járunk, akkor a jósvafői szőlőhegyre is érdemes felsétálni itt a közelben, azt hiszem, hogy most az országos kék túra is érinti. Nincs egyébként nagy hagyománya a szőlő termesztésnek.
2: Ez nem egy speciális szőlőtermesztő.
8: Nem, de egyébként itt ennek a szőlőhegynek a déli oldala az úgy alkalmas volt. Innen például megfigyelhetjük, ki van rakva kőből az egyik hegyoldalban a Nemzeti Park régebbi már említett címerállata, a foltos szalamandra, amivel egyébként szintén találkozhatunk itt az aktelki karszban ma is.
2: A mai címer növény az meg ugye a bábakalács.
8: Igen, a szártalan bábakalács.
2: Igen, az egy lila színű kis növény.
8: Érdemes még, ha közelbe járunk, már nem az aktelki karszhoz tartozik, de az Akteleki Nemzeti Park területe a Kicsiny-Szalonnai hegység, ugye a Bódva völgyétől délre, tehát a Bódva völgyének a másik oldalán, ahol leginkább kultúrtörténeti látnivalókat emelnék ki. De az egyik az a Martonyi Pálos kolostorom, ami nagyon szép természeti területen, településektől távol, vagy viszonylag távol fekszik az erdő mélyén, és egyébként a legépebben megmaradt pálos kolostoromunk. Nem tudjuk pontosan, mikor ez a Martonyi Tekus család alapította, de azt tudjuk, hogy 1341-ben a szalonnai család az a pálosoknak ajándékozta a kolostort. Szalonnai családról beszéltünk most, de hogy azok a Solna sós névből ered, mert hogy egy általában volt itt egy sósvízű forrás a környéken. Úgyhogy ezért szalonnai család, és ez a szalonnai hegység valószínűleg. És az 1564-ben még tudjuk, hogy éltek itt szerzetesek, de 3 évvel később a törökök feldúlták. Azért maradhatott meg egyébként ilyen éppen, mert az elszigetelt helyzete révén nem hordták el a köveit a környékbeli építkezésekre, mint egyébként annyi más kolostor romját. Egyébként ezt restaurálták szépen, tehát az egykori templom épületnek az oromfalait, illetve a támpilléreit, azt jó részt visszaépítették, és egy tetőt is építettek fölé, hogy védjék, ez jó rekonstruálható volt. Ami nagyon érdekes, vagy nagyon egyedi, hogyha bemegyünk a templom épületbe, akkor megtaláljuk két hatalmas egykor bent templom területén belül, mert nyilván már amikor már nem működött, akkor nőttek ezek a hatalmas bükkfák, és azoknak a tönkje, a gyökere még ott van.
2: Természet visszavette, ami neki jár.
8: Igen, így van, és ezeket ott benn hagyták, és nagyon szépek, nagyon csendes, békés hely. Ajánlom ezt is, hogy egy rövid túrával látogassuk meg.
1: A Balaton igazi horgászparadicsom, ám nagyon nem mindegy, hogy a magyar tenger melyik részénél dobjuk ki csalinkat. A sláger idén is az északi, ám a déli oldal is népszerű, az alacsony víz miatt főleg az úgynevezett besétálós módszerrel láthatunk horgászokat. Hajnali csali rovatunk következik Felszegi Csabával.
9: A Balaton jól horgászható, ám a nagyobb fogást ígérő helyekről jócskán megoszlanak a vélemények. Az északi partot a mély víz miatt szeretik a pecások, a délit pedig főleg ilyenkor tavasszal azért, mert jobban felmelegszik a víz, emiatt a halak is előnyben részesítik. A keleti partnál silányabb fogásra panaszkodnak a horgászok, ám ott pedig a halak mérete jóval nagyobb a többi részhez képest. A csali is ezerféle lehet, a pecások nagy része azonban a házi készítésű bojlira esküszik. Barta Gábor Baranya vármegyéből jár szenvedélyének hódolni a magyar tengerre.
10: Nekem a kedvencem az a középső medencének az északi partja, tehát ez az Ábrahám-hegy, Szigliget, ez a badacsonyi régió, ez nekem nagyon-nagyon szimpatikus.
9: Mondjuk tihany az irdatlan méretű harcsákkal?
10: Nem harcsázom. A kollega az harcsás, én nem harcsázom. A tihany, én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz pálya, ugye ott az áramlatok miatt, meg a hajóforgalom miatt.
9: Ezek szerint akkor békés harra megy, hogyha nem harcsázik?
10: Igen, csak békés harra.
9: És ott is milyenre? Vagy ez mindegy?
10: Ponty. 99%-ba ponty.
9: A keleti medence fűszőkennese például mennyire horgászható?
10: Ezt nem tudom megmondani, ezt inkább igazából szerintem a helyiek jobban tudják, akik nagyobb tapasztalatokkal rendelkeznek itt a Balaton partján. Ugye a déli partot nagyon sokan ismerik, kicsi a víz, sekély a víz, hamarabb felmelegszik, jobban kimennek a halak, jobban táplálkoznak.
9: Hát főleg most, amikor alig van víz.
10: Igen, főleg most ilyenkor a tavaszi szezonban, igen.
9: Ott például a déli parton inkább csónakkal érdemes, vagy partról?
10: Partról is, csónakból is, van ez a besétálós módszer, ami ugye a MOHOSZ által engedélyezett. Mind a kettő nagyon eredményes tud lenni. Én szerintem a csónakosok inkább ragadozó halakra horgásznak.
9: Beszéljünk a szerelésről, mivel megy pontra? Kukorica, giriszta, rengeteg fajta van.
10: Mi magot nem használunk, a bojli az, ami nálunk bejött, azt házilag készítjük, tehát nem gyári bojlival jövünk horgászni.
9: Elárulja a titkát, mert ugye ez mindig titok.
10: Nagy mennyiségi hallisztet tartalmaz, és hát igazából az ízvilág az nagyjából mindegy, ez is a tava válogatja, hogy melyik csali hol megy jobban.
9: És akkor megint a fontos kérdés, úszós vagy fenekezős? Ez is külön fajta a horgászoknál, ha jól tudom.
10: Fenekezős, szigorúan fenekezős. Egyébként nálunk ott lent a tavainknál van lehetőség csónakos horgászatra. Én nagyon-nagyon szeretek úszózni a bokor és a nád szélébe. Ezt inkább tavasszal a horgászat kezdetekor szoktam alkalmazni, de ott is, tehát 90%-ban a fenekező horgászat az, ami számomra a legszebb.
9: Hiszen Baranyából nagyon messziről érkeznek, ott a tavaknál verseny felelős. Milyen az utánpótlás? Tehát sok a gyerek?
10: Gyerekek vannak sokan, igen. Szerencsére van gyerektáborunk. Van hittantáborunk, lehozzák oda a tóra a gyerekeket, tehát az jobban megy. Nagyon ügyesek a helyi gyerekhorgászok is.
9: Tehát a hittantáborosok horgásznak, igen. Így függ össze?
10: Igen, így függ össze, igen. Úgyhogy igazából jó ezt látni, hogy a gyerekek ott vannak és jól érzik magukat. Ez a gyerektábor azt hiszem, hogy egy hetes szokott lenni, a hittantábor pedig ilyen 4-5 napos.
9: Mi a jó ebben? Mi ez a szenvedély? Én is horgásztam régen, de például bennem elmúlt a szenvedély idősebb koromra. Teljesen, megmondom őszintén, de vadhorgász voltam, tehát önnek fiatal ember. Mi a szenvedély lényege? Miért szereti?
10: Hát nyugalom, természet, és ha kapás van, nem tudjuk, hogy mi van a horog végén, és a meglepetés. Ebbe bele tud bonyolódni az ember rendesen.
1: Évente két alkalommal is szabadtéri piknik, kirakodóvásár és kézműves foglalkozások várják az érdeklődőket az Agostyáni Arborétum területén. A kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönség ismerhesse meg a több hektáros természetvédelmi területet, illetve az ott megrendezett programokat. Somhegyi Kitti a riporter.
11: Ez milyen madár?
12: Az
11: egyelőre kihelyezett környezetismereti tájékoztató füzetek sem maradtak kihasználatlanul, de kézműves foglalkozás, kirakodóvásár és egyéb tematikus programok is jelentkeztek az Agostyáni Arborétumban május végén. A tavalyi esztendőtől már évi két alkalommal is egy közösségi pikniket hívnak életre a helyszín munkatársai, amely során a családok egy egyedi természeti értékekkel rendelkező, több hektáros területen tölthetnek el minőségi időt egymással. Azért, hogy az együtt töltött órák még emlékezetesebbek legyenek, csónakázás és vezetett séta is színesítette a kezdeményezés repertoárját, amelyet Mocsi Ádám arborétumvezető ismertetett.
12: Van egy klasszikus körsétánk, ez egy jó kilométer, nincs benne szintemelkedés, lehet menni vele akár tolószékkel, babakocsival, kis gyerekbiciklivel, ez egy könnyedén körbejárható körséta. Mindig igyekszem megragadni a célcsoportokat, illetve az érdeklődést, mindenféleképpen interaktívvá teszem. Azt gondolom, hogy az átadott tudáson túl élményt kell adni, tehát azon kívül, hogy jó helyszínen vagyunk, és tényleg szép minden, meg jó is az idő. Egy olyan élményt kell adni, amire emlékezni fognak később, és visszatérnek barátokkal, családokkal, nem hiszem, hogy a 300 féle latin névvel a fejükben fognak innen elmenni. Ilyenkor a természet a legszebb, nyílnak a virágok, rétek, madárcsicsergés, és azért gondoltunk, hogy egy ilyen családbarát jellegű programokkal ellátott rendezvényt hozunk ide az arborétumba, azért, hogy aki kilátogat, az jól érezze magát, kis zenei produkció is van, egy kis sütögető, egy kis iszogatnivaló, illetve hát ami a legfontosabb, hogy kézműves vásár is van, tehát kimondottan helyi termelő és minőségű árusok jönnek.
11: A helyszín nem titkolt szándéka a környezeti nevelés, amellyel ideális esetben már minél korábban találkozhatnak a gyerekek. Bár a térségben több óvoda és iskola is nagy hangsúlyt fektet a fiatalok edukálására a természetvédelem jegyében, a leghatékonyabb, ha a családi környezetben is hasonló inger éri a jövő generációját. Mészáros Horváth Tilla, ökoturisztikai vezető, ennek lehetőségeiről és fontosságáról is beszámolt a helyszínen.
13: Én úgy látom, hogy egyre nagyobb szükség van rá. A gyerekeket azt gondolom, ha ide belép az arborétumnak a kapuján, eleve a madár csicsergés hangja, gyönyörű környezet, az erdő megérinti, és igazából, ha még mellé lép egy szakember vagy egy pedagógus, akkor az a még egyszerűbb. Vajda János Erdészeti Erdei Iskolából a munkatársnőimmel jöttünk egy kicsit bemutatkozni, hoztunk mindenféle erdész, vadász, bemutató eszközöket, meséket a gyerekeknek, kézműves foglalkozásokat. Igyekszünk mindig egy kicsit megújulni, hogy mi az, amivel én azt gondolom, hogy az, ami kézzelfogható, tehát, hogy őket meg kell és meg lehet szólítani, nagyon nyitottak rá, főleg a gyerekek, minden aprósággal, bemutató eszközzel mesélni. Távcsövet hoztunk, úgyhogy körül lehet nézni itt az arborétumban.
11: Az Agostyáni Arborétum az év minden időszakában igyekszik valamilyen tematikus programmal megszólítani a látogatókat, így az idén volt már Szent János bogár, valamint hóvirágtúra, madárgyűrűzés, tavasszal pedig hagyományteremtő piknik. Azonban a jó időbe köszöntével sem pihennek sokat a szakemberek, vezetett túrákkal és egyéb kezdeményezésekkel is várják az érdeklődőket a következő hónapokban is.
1: A klímakrízis különösen nyomasztó a városi ember számára. A beton és üveg dzsungel valódi szaunaként működik, az aszfalt csak úgy önti magából a hőt. Ezt a fenntarthatatlan helyzetet, valamint a városi öntözésből származó vízpazarlást oldaná meg a szivacsvárosok koncepciója.
3: Az országban korfa szerint a legfiatalabb település vagyunk, hiszen 36 év az átlag életkor. Mi egy tipikus zöld város vagyunk. Nekem elkötelezett célom az, hogy a szivacsváros irányába is elinduljunk. Egyrészt égető kérdés, másrészt biztos vagyok abban, hogy ez városi szinten is értelmezhető. Nagyon fontos nekünk, hiszen 5 tavunk van a településen, ebből 2 önkormányzati fenntartású és tulajdonú, hogy ezeket a vizeket, amelyek a településen megjelennek, ne elengedjük és ne áteresszük a településen, hanem lehetőség szerint megtartsuk, és ezt az idei nyár is alátámasztja és megmutatta.
1: Így mesélt a szivacsváros koncepcióról egy korábbi riportunkban Kozár Misleny polgármestere dr. Paul Marietta. A koncepció lényege egy ökoszisztéma, amely spongyaként szívja magába és tartja meg a vizet. Mindez persze szárazságot jól tűrő, öntözés csak ritkán igénylő fajokkal. A település egy önmagát öntöző rendszerré válik így. Egyetlen családi házról több 100 vagy akár 1000 liter víz gyűjthető össze egy nagyobb esőzés alatt. Felelte kérdésemre Cserna Hajnalka, faápoló szakértő.
14: Tehát ez magában egy abszurd, hogy ugye rengeteg pénzt fizetünk azért, hogy elvezessük a csapadékvizet, tehát a csatornarendszereinkbe, és aztán rengeteg pénzt fizetünk azért, hogy öntözzük a növényeinket, a fáinkat. Ez ugyanúgy megy a lakosság, mint a fenntartók számára is, ez extra teher. Ugye több önkormányzat kioszt ilyen csapadékvízgyűjtő edényeket. Pillanatnyilag jó ötletnek látszanak, de hogy ugye ezek a villámárvizek alkalmával pillanatok alatt megtelik ez a tartály. Egy nap alatt mondjuk ki is locsoljuk, amikor mondjuk 2 napot várunk, mert addig elég a leesett csapadékvíz mennyiség a talajnak, úgyhogy 2 nap alatt, még 1 nap alatt kirocsoljuk, és akkor megint hónapokig semmi. De mondjuk nyilván jobb, mint a semmi.
1: Az önmagát öntöző város koncepció nem csak az ökoszisztémának jó. Cserna Hajnalka hozzátette, a szivacsváros jelentős lehűlést jelenthet a településeken.
14: Ezek a városi hőszigetek a rengeteg üvegfelülettel és betonnal ontják magukból a forróságot, tehát ott nagyon jó lenne több zöldfeltet képezni, akár ezeknek a panelházaknak a tetőszerkezetét megvizsgálni, hogy milyen típusú zöldtető telepíthető lenne rá. Cél, hogy a városban ne legyen elviselhetetlen hőség, tehát hogy egy intelligens és előrelátó városvezetésnek ezekkel mind számolni kell. Tőlünk nyugatabbra már ezt előbb észrevették, hogyha nincsenek zöld folyosók a városokban, tehát amik összekötik a zöld felületeket, akkor ezek az elszigetelt kisebb haóázisnak is nevezzük, akkor is nagyon nehéz őket egy magukban fenntartani. Tehát, hogy kell, hogy egy kapcsolat legyen a zöld felületek között városon belül is, illetve a város peremével összekötetésbe kell, hogy legyen, hiszen onnan tudnak bejönni azok az élőlények, amikre nekünk nagy szükségünk van a városban is.
1: A szakértő kiemelte, ha valamiért egyikünk sem felelős, mindnyájan felelősek vagyunk.
14: Talán a társadalmi felelősségvállalást mondanám. Mindig szoktam mondani ezt a példát, hogy ha valaki mondjuk kertes-házas övezetben él, hogy az a kedvenc fája, amelyik az ő autóját árnyékolja, de a szomszéd elé hullatja a levelét. Tehát, hogy ezt meg kell tanulnunk másképp látni. Tehát, hogy áldozatot kell hoznunk, vagy szóval, hogy bele kell tennünk nekünk is a saját részünket, a mi jólétünk érdekébe. Tehát, hogyha van egy csemetefa az utcán előttünk, akkor azt öntözzük meg néha, vagy vegyük észre. Tehát a növényvakság ellen igenis kellene küzdeni. És ez a kulcs, tehát hogy a csapadékvíz megtartásnak is, és a városi élővilágnak is a növények és a fák az elsődleges főszereplői, nélkül nincs élet.
1: Elindult a szezon a Velence tavonám, az évanyító nem a megszokott kérdésekről szólt, hanem sajnos az egyre alacsonyabb vízszint, a szemléletváltozás, valamint az összefogás fogalmai kerültek fókuszba. Nem véletlen, hogy az előadókat is úgy választották, hogy pontos helyzetképet fessenek le a tóról,

0: Anyánk növekedésére kell számolnunk.
1: Mondott egy adatot 2060-ra, hogy körülbelül mi az, ami várható.
0: 2060 körül már számíthatunk arra, nem tudjuk biztosan, de számíthatunk arra, hogy nagyon alacsony vízszintek is előfordulnak a Balatonba. Ez attól is függ, hogy az éghajlatváltozás hogyan fog alakulni. Ez a Balatonban alacsony vízszintet jelent, a Velencei-tóban meg mivel sekélyebb, részleges kiszáradást is jelenthet. A víz az egyre korlátosabbá válik, és akkor el kell döntenünk majd, hogy mire fordítjuk az országban rendelkezésre álló vízmennyiségeket. Öntözünk, mert a mezőgazdaságot akarjuk vele támogatni, az ökoszisztémánkat próbáljuk megtámogatni, a vízpótoljuk a tavainkat, ez egy döntés lesz, amit majd meg kell hoznunk.
2: Hegedűs Attila vagyok, a Profex Europe Consulting ingatlan és turizmus tanácsadó Kft. Ügyvezetője.
1: Nagyon magas vízárásra nem lehet számítani a közeljövőben. Mi az, amit mégis a turizmusból itt élőknek lehet tanácsolni?
2: Azt javaslom, hogy beszélgessenek egymással a szolgáltatók. Ugye itt a Velencei tó környékén nagyon komoly fejlesztések zajlottak, itt állnak ugye a Veszprémi kastélyban. Ugye ez mind-mind kockáról kockára hozzájárul az, hogy a turista jól érezze magát, több időt töltsön.
1: Az a jó tanács, hogy ne a vízre számítsanak, ne a strandturizmusra elsősorban, hanem az kis mozaikokat erősítsék, az fogja meghozni majd a turistákat?
2: Abszolút, a turizmus olyan, mint egy puzzle, egy kirakójáték. A fürdő, a tó, az egy része, nem fürödhető egész évben a tó, de ugye a turizmust nem arra 6 hétre építjük, hanem ugye 52 vagy minél több hétre. Ez nem csak a vízről szól. Nagyon sokszor van, aki elmegy hét a tengerparton, bele sem megy, hanem egy kulisszaként látja a vizet, csodálja, de használja azt a értéket, ami körülötte megvalósult. Valaki jön a Velencei tó környékére, körbebiciklizi, leül, eszik egy jót, hazamegy, de nem biztos, hogy fürdeni fog.
1: Arról is beszélt, hogy együttműködések kellenek, mondjuk egy szomszédos várossal, és önök Székesfehérvárt, ugye a vármegyének a székhelyét javasolták.
2: Igen, legközelebbi nagyváros, rendelkezik turisztikai látnivalókkal, Székesfehérvár is egy egynapos destináció. A Velencei tóval kiegészülve már az egy nap mondjuk kettőre növelhető, és egy ilyen nagyon komoly szimbiotikus együttműködés alakul ki.
1: A Velencei tónak vannak komoly vizes intézményei, hát ha Velencei reszortpára gondolok, vagy akár az Agárdi fürdőre, ezek vajon meg tudják tartani itt a nyári szezont?
3: A Velence Resort szálláshelyként is üzemel.
1: Bársony Péter turisztikai szakember, a régió szakértője.
3: Ugye ott a tóparton lévő medence hozza ide a vendéget. Amikor volt víz a tóban, sem nagyon azt preferálták. A másik, Agárdon, az Agárdi fürdő megint csak egy szezonálisan nagyon erős terméket tud hozni. A strand nagyon benne van a magyar turisztikai portfólióban, az emberek nagyon úgy gondolkodnak, hogy egy jó strandra el kell menni nyáron. Nyilván itt is történtek színvonalas fejlesztések. Ez a két termék, ez hozzá tud ahhoz járulni. De azt gondolom, hogy ez a termálkincs, ami itt van, illetve az erre épített fürdőkapacitás, az mégiscsak országos jelentőségű. És ez egy erős háttér lehetne a négy évszakos turizmusnak.
4: Mávinfo. Friss információk a vonattal közlekedőknek. Itt van velünk a vonalban Pejper Károly. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok! Jó hírem van a kora reggel vonattal utazóknak, mert zavartalanul zajlik a forgalom, csak nem mindegyik vonatunk tartja a menetrendjét. Karbantartás miatt kedd óta egy hónapon át a pécsi meccsek és a Kaposvár Intercity helyett pótlóbuszok szállítják az utasainkat Sárbogárdi és Dombóvár között, az S40-es vonatok helyett pedig június 10-ig ugyanezen a szakaszon 30-60 perccel hosszabb bejutási idővel érdemes számolni. Augusztus végéig karbantartás miatt jelentősen módosult a menetrend Miskolc és Nyíregyháza között is, az Intercity és a személyvonatok helyett Szerencsés Nyíregyháza között kell MÁV buszokkal utazni, viszont hallásra.
4: Egy friss információ az utakról, az M1-es autópályán Bicske és Biatorbágy, azaz a 31-es és a 19-es kilométer között éjszakai munkavégzés miatt korlátozták a forgalmat, így a Budapest felé vezető oldalon csak egy sáv járható, több kilométeres torlódásra készüljenek. 1:06 perccel. Jó reggelt kívánok, ez itt a Kossuth Rádió vidékmagazinja, a Hajnaltáj. A mikrofonnál Kulik Bence köszönti Önöket. Hogyan lehet fenntarthatóbbá és ellenállóbbá tenni az élelmiszerrendszereket? Többek között ezekkel a kérdésekkel foglalkoztak a Moson-Magyaróvári rövid ellátási lánc szervezőinek napján. Erről is szó lesz 6 óráig, előtte azonban most jöjjenek a hírek, a stúdióban Szlotta Judit.
6: Folytatódnak a miniszterelnök brüsszeli tárgyalásai. Magyar Péter ma az Európai Bizottság elnökével egyeztet az uniós források helyzetéről. Tegnap több miniszter részvételével előkészített

0: Szítő megbeszélések voltak, így a kormányfőnek várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie Ursula von der Leyennel. A kormányfő tegnap a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel is találkozott. Folytatódtak a tárgyalások a hazai kutatóhálózat jövőjéről, közölte a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán találkozott a Hunren vezetésével, az Élvonal alapítvány szakértőivel és az ELTE rektorával. Most kialakítják a minisztérium javaslatát, amelyet újabb körben tárgyalnak meg az érintettekkel, tájékoztatott a tárca vezető. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten, több autópályán és a repülőtér környékén, a szombati Bajnokok Ligája döntő miatt. A mától vasárnapig tartó intézkedés a főváros mellett érinti a főbb autópályákat, valamint a hozzájuk tartozó pihenőhelyeket és üzemanyagtöltő állomásokat. A szárazság és csapadék hiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe ma. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közút menti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsolni, közölte a Nébih. Ma is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel. Eső nem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. A hőmérséklet napközben általában 22-27, este 17 és 22 fok között lesz. A híradást Jávor Miklós készítette. Most hallgassák meg a körzeti időjárás jelentést, elmondja a műsorvezető Kulik Bence.
1: Budapesten 9 fokot mértek, még Győrben 8 fok van, Mosonmagyaróváron 9 fok van, Sopronban 10 fokos a hajnal, Szombathelyen 9, még Pápán gyenge déli szél fúj és 6 fok van, Veszprémben 10 fokot mértek, Székesfehérvárról nem érkezett adat, Szent Gotthárdon és Zalaegerszegen 11 fok van, Keszthelyen 10 fokot mértek, Nagykanizsán 7-et, Kaposváron 8-at, Siófokon 12 fokos a hajnal, a Balatonvize 21 fokos, Pécset 11 fok van, Pakson 7, Baján 6, Kecskeméten 8, Egerben 9, még Széchenyben 4 fokot mértek. Miskolcon és Szolnokon 10 fok van, Karcagon és Debrecenben 9, Nyíregyházán gyenge északnyugati szél fúj és 10 fok van, Záhonyban és Szegeden 9 fokot mértek, még Békéscsabán és Kékestetőn 8 fokos a hajnal. 5:30 múlt 5 perccel. Most pedig következzen néhány ajánlat műsorunk második fél órájából. Újvidéken rendezték meg a Nyugat-Balkán legnagyobb mezőgazdasági kiállítását.
2: Nem csak a Vajdaság, hanem a régió legjelentősebb rendezvénye. 40 ország, 1200 kiállító van jelen. A vajdasági magyarság is jelen van. Büszkék lehetünk arra, amilyen teljesítményt letettünk az elmúlt években.
1: Utána kihirdették az egri érsek borait.
3: Az a terroir saját szőlőterületről van, saját feldolgozás, kéz különleges módon van válogatva, egyedileg kezelve. Ez egy különleges szelekció, és ennek egyik vezér zászlós hajója, ugye a tokai aszú.
1: 6 óra előtt jövünk a részletekkel. Ha írnának nekünk, tegyék meg, e-mail címünk hajnaltájkukac@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Bicsák Eszter.
4: Bozsik gazda rovata a hajnaltájban.
1: Aki termesztett már szamócát, jól ismeri a cserebogár pajorok pusztítását. Kedves hallgatóink, ne aggódjanak, hisz van megoldás. A cserebogár pajorok elleni védekezést szamóca esetében érdemes a megelőzésre, valamint a talajfertőtlenítésre, illetve a környezetbarát biológiai készítményekre helyezni. Mivel a kifejlett pajorok a talajban a növény gyökereit rágják, a fertőzött tőhervad majd elpusztul. Bozsik gazda rovata következik Zsigó György növényorvossal.
5: Kapáltam az epret, és több csimaszt találtam benne, vagy csimasz kezdeményt, hernyót találtam a bokrok alatt. Nem tudom, hogy talajfertőtlenítőt szabad-e odaszórni az eper tövébe.
6: A talajlokó kártevők közül a cserebogarak lárvái okozzák a legsúlyosabb kárt a szamóca gyökerén. Kártételükkel az ország egész területén a termesztő körzettől függetlenül számolnunk kell. Leggyakrabban a májusi cserebogár és a kalló cserebogár károsít. Az egyes fajok előfordulásának gyakorisága változó. A károsítás következtében a szamóca a növekedésben visszamarad, majd amennyiben a kártétel a gyökértörzsre is kiterjed, akkor az egész növény elszárad. A növény pusztulását követően a pajorok újabb növényeket károsítanak, ezért gyakran foltszerűen jelentkezik a kártétel. A szamóca telepítés előtt a cserebogarak egyedszámának korának megállapítása is rendkívül fontos, hiszen 3, sőt 4 éves is lehet az életciklusuk, és akkor 3, sőt 4 éven keresztül is károsítanak. Amennyiben a pajorok száma négyzetméterenként az egy idős lárvát, vagy pedig a 3-4 fiatal lárva értéket eléri, a telepítést megelőzően rovarölőszeres talajfertőtlenítésre van szükség. A kezelést végezhetjük közvetlenül a telepítést megelőzően, vagy akár az előző évben az elővetemény termesztése során is. Többféle technológia létezik, a piretroid hatóanyagú gázfejlesztő vegyszer esetén az adott talajfertőtlenítő szert kiszórjuk, a talajba bedolgozzuk, beöntözzük, majd fóliával letakarjuk az ágyást, hogy a fejlődő gáztól elpusztuljanak a pajorok. Termőszamócában az állomány gyommentesen tartásával, a sorközök talajának művelésével is mérsékelhetjük a kártevők megtelepedését, ahogy kedves hallgatónk is említette, hogy kapálás közben találkozott a pajorokkal. Biológiai alapú környezetbarát készítmények is vannak, például olyan entomofág gombák, amelyek a pajorokra halálos veszélyt jelentenek, de a növényben sem szívódnak fel, és egyáltalán nem jelentenek veszélyt az emberre. Egyes fonálférgek is hatékonyak a pajorok, a mocskos pajorok és a lótücsök ellen is. Ezek a speciális rovarpatogén fonálférgek a bogarak lárváit és bábjait aktívan megkeresik és megfertőzik. Más élő szervezetekre azonban nem hatnak. A fertőzés követően 2-3 nap alatt a bogár lárva elpusztulhat.
7: Szerencsére vannak fonálférek alapú készítmények.
6: Zsigó György, növényorvos.
7: Ahol a parazita fonálféreg megtámadja a cserebogár pajort, vagy akár a lótücsköt is, vagy itt vannak a gombalapú készítmények, ahol meg gombafertőzést kapnak ezek a talajlakó kártevők, és ettől pusztulhatnak el.
1: Ha kérdésük van Bozsik gazdától, kérdezzenek bátran, e-mail címünk hajnaltájkukac@mtva.hu. Kerítésen átnyúló futórózsák, rózsás templomkert és illatos kis parkok. A Dunakanyar királyi fővárosában utcáról utcára ez a látvány és illatélmény fogadja a látogatókat, sőt, pünköstkor még kertünnepet is szerveztek, és a Florentina nevű eseményen minden rózsákkal kapcsolatos kérdésünkre választ kaphattunk. Hogyan öntözik? Hogyan védekeznek a kártevők ellen? Ispán Mártával, a Visegrádi Rózsák Egyesület vezetőjével indult városi sétára Barta Bernadett.
8: Templomkertben sétálunk, egy kicsit murvásabb talajon és közegen. Mennyire mondható el Visegrád településről az, hogy virágos, zöld, természet közeli?
9: Amerre nézünk, zöldet látunk. Itt vannak a hegyek, fenyvesek. Hiányzott nekem a szín, és a rózsa az egyetlen olyan növény, amelyik futó, hatalmas tereket tud befutni, és hihetetlen illata van.
8: Így is kezdett el gyökerezni a Visegrádi Rózsák Egyesülete?
9: Az ültetést 5 évvel ezelőtt kezdtem, bevallom, gerilla ültetéssel. Amikor volt az első rózsaosztás, akkor arra kértem a visegrádi lakosokat, hogy olyan helyre ültessék a rózsákat a kertjükben, amelyek majd idővel kiomlanak a kerítésükből. Úgyhogy így kezdődött. Nagyon nagy nehézséget okoz ez a nagy szárazság. Nehezen tudjuk locsolni a rózsákat, de azt tudni kell, hogy a rózsa szárazságtűrő. Tehát aki ma rózsát ültet, az tudja, hogy nagyon jó irányba halad, mert nem kell napi szinten locsolni. Az elején érdemes odafigyelni, amikor elültetjük, hogy ne száradjon ki, de hosszú távon megtalálja a vizet a rózsa.
8: Például a nyári nagy melegben, amikor mondjuk tartósan 30 fok felett van a hőmérséklet, akkor hogyan tudják megoldani az öntözést? Én azt gondolom, hogy esetleg ön az, aki kannával járja a várost, és gyakorlatilag öntözi a rózsákat, de van olyan, aki azért ilyenkor besegít? Lehet segítséget kérni valahonnan? Mert mégiscsak egy egyesület.
10: Itt a parkban, ahol állunk, itt nincsen locsoló, nincsen öntözőrendszer, itt van a másik oldalon egy közkút. Esténként, a nyári melegben, akkor jövök és locsolok. A reggeli locsolást javaslom egyébként.
8: Hát de gondolom van kiskertje, és inkább először azt kezdi el a saját portáját rendbe rakni.
10: Bevallom, hogy mindig este jövök le, mert akkor itt találkozom a barátaimmal, és akkor együtt megtöltünk 20-50-60 kannát, és akkor, tehát ez is valahol lehetne öntözőrendszer.
8: De ez közösségépítő inkább.
10: Ez közösség, így van.
8: Rózsát milyen kártevők veszélyeztetik a településen, illetve hogyan próbálnak védekezni ellene?
10: Mi Visegrádon nem permetezünk, írok erről, nagyon sokat foglalkozok azzal, hogy a természetet békén kell hagyni. Higgyék el a kedves hallgatók, hogy a tetű az nem ellenség. A tetűvel tápláljuk a katicabogarakat. Tehát meg kell hagyni a tetveket, hogyha azt szeretnénk, hogy oda költözzenek a kertünkbe a katicabogarak. Állatkák, viszont meg kell hagyni nekik a természetes közeget, tehát a rózsa köré kell ültetni társnövényeket, kell, hogy legyen körülötte egy buja növényzet, hogy ott a kis gyíkok, a kis katicák el tudjanak rejtőzni, el tudjanak bújni.
1: Mosonmagyaróváron rendezték meg tegnap a RELT, azaz a rövidellátási láncszervezőinek napját. A fórum középpontjában a klímaváltozás, a piaci bizonytalanságok és a változó fogyasztói szokások álltak. A fórum kiemelt kérdése volt az is, hogy hogyan lehet fenntartatóbbá, ellenállóbbá tenni az élelmiszerrendszereket, valamint hogy a helyi termelőknek és közösségeknek hogyan lehet kulcs szerepük a jövő élelmiszerellátásában. A részletekről először Kujáni Katalin, a Kislépték Egyesület elnökét kérdezte, Gárdonyi Eszter.
11: Mik adják a legfőbb kihívásokat napjainkban az élelmiszerbiztonság kérdéskörében?
12: A mai napon elsősorban a kisebb termelőkről fogunk tanácskozni, hogy a kicsi termelők, illetve a helyi termékek hogyan juthatnak el az asztalra. Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés jelenleg napjainkban, hiszen hiába van Magyarországon 420 ezer családi gazdaság, ennek ellenére nehéz közvetlenül eljutni a termelőhöz, és nehéz tőlük vásárolni. Tehát mind az élelmiszerbiztonság, mind az élelmezés biztonság ma már problémát jelent, hogy hogyan lehet őket megtalálni, milyen formában, hogyan elérhető az a termék. Ez az egyik kérdés, és a mai nap meg témája lesz a biztonság is, hogy mitől lesz az a termék biztonságos. Én, mint rövid élelmiszerláz szervező tanácsadó, hogyan tudom biztosítani, hogy az én helyi termelői piacomon ezek a termékek valóban megbízhatóak, valóban egészségesek, és biztonságosan tudom ajánlani őket a fogyasztóknak. Úgyhogy ezek most kardinális kérdések jelenleg az egész élelmiszerláncban.
11: Ugye régen úgy volt, hogy még akár általános iskolák, akár óvodák és középiskolák közvetlenül a termelőtől is vásárolhattak például almát. Mi lenne az ideális megoldás, hogy mindenki viszonylag rövid időn belül, tehát nem öt kereskedő közbeiktatásával biztonságos minőségi élelmiszerhez juthasson?
12: Ez a téma olyan szinten fontos most, hogy az Európai Unióban egy-két hete hozták meg azt a jogszabálymódosítást, ami kimondja, hogy a rövid élelmiszerlánc az, ahol a termelőt fel tudom ismerni, és a terméket a termelőhöz tudom kötni, és hogy tudom, hogy az a termék az az alma, amit én egy iskolába, egy közétkeztetésben megeszek, vagy akármilyen étteremben, vendéglátásban, boltban megkapom, az melyik termelőtől kitől jött. Tehát arca legyen a terméknek, így tudom a bizalmat, azt a biztonságot emelni, amiről korábban beszéltünk. Úgyhogy gyakorlatilag ez annyira aktuális, hogy az Unióban most hoztak egy rendeletmódosítást, és további rendeletek, további jogszabályok várhatóak arra, hogy ezt a láncot fel tudjuk újraépíteni, hiszen ez elveszett az elmúlt időszakban. Nagyon nehéz termelőként bejutni a közétkeztetésbe, a vendéglátásba, de akár a hosszú láncoknak, a kereskedelmi láncoknak a polcaira, és ennek a reformja várható az a következő években.
11: Az Albert Kázmér Karon számtalan élelmiszerbiztonsághoz köthető kutatás, fejlesztés zajlik. Ebbe a programba programba hogyan kapcsolódik, mit ad hozzá az egyetem?
13: Az egyetem az mindig is kiemelten kezelte ugye az élelmiszerbiztonság, élelmiszer minőségi és minden rövid ellátási lánchoz, vagy éppen az élelmiszergazdasághoz kapcsolódó bármely területnek a kutatását.
11: Ásványi Balázs, a Győri Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér karának dékán helyettese.
13: Elég is számos ilyen kutatás folyik. A Déséli projekt keretében például nem sokára átadásra kerül egy automata átadópont, illetve egy digitális tanulóraktár. Ezekben azokat a jó gyakorlatokat kívánjuk bemutatni, amelyek most ugyan a rövid ellátási lánc szereplőit érdeklik. Olyan automata komissiózási, rendszerezési, logisztikai, számlázási és ehhez kapcsolódó akár jogi területtel is találkozhatnak az érdeklődők, amely jó gyakorlatokat közvetít a rendszereplői számára.
11: Mit foglal magába az élelmiszerbiztonság, illetve a gazdák tudnak-e ebbe a folyamatba bekapcsolódni?
13: Ha röviden össze akarom foglalni, akkor ez annyit jelent, hogy a jogszabályoknak, illetve az előírásoknak való megfelelőse annak az élelmiszernek, amit fogyasztásra kínálunk. A másik rész viszont sokkal érdekesebb, mert a fogyasztók is egyre tudatosabbak, és a minőség iránti igény, ami egy jogos igény, ez egyre nagyobb. És hogyha a rövid ellátási lánc szereplői az élelmiszer láncba sikeresen be akarnak kapcsolódni, akkor igenis ezeket az igényeket figyelembe kell venni. És az egyetem itt kapcsolódik ehhez a rövid ellátási lánc történethez, hogy próbálja azokat a jó gyakorlatokat, azokat az oktatási platformokat közvetíteni a rendszereplői felé, amelyekben találkozhatnak ezekkel a kérdésekkel. A mai rendezvény is nagyon jól példázza azt, hogy egészen az élelmiszerbiztonsági, minőségi, logisztikai, számlázási, jogi, akár a jövőkép kutatási kérdésekkel is foglalkoznak, és ez érdekli a rendszereplőit, és hogyha ezt ilyen egy csomagba össze tudjuk fogni, és az egyetem pedig mint keretrendszer mögé áll, és ezeket a jó megoldásokat folyamatosan oktatja, akkor sikeresebben juthatnak akár a rendszereplő is a piacra.
1: Újvidéken lezajlott a nyugat-balkáni térség legnagyobb agrárkiállítása, az idén 93. alkalommal megrendezett nemzetközi mezőgazdasági vásár. Az eseményen számtalan nemzet mellett magyar kiállítók és látogatók is jelen voltak, mind az anyaországból, mind Vajdaságból, sőt a többi határon túli magyar területről is. A helyszínen Ternovác István járt.
14: A mezőgépek, tenyészállatok, élelmiszeripari technológiák seregszemléjére 120 ezer látogató volt kíváncsi. Hogy vajdasági szempontból mekkora a jelentősége a rendezvénynek, Juhász Bálint, a Vajdasági Tartományi Képviselőház elnöke így látja.
2: Nem csak a Vajdaság, hanem a régió legjelentősebb rendezvénye. Az agrárvilág itt összpontosul most. 40 ország, 1200 kiállító van jelen. A vajdasági magyarság is jelen van. Megmutatjuk azt, hogy mi is itt vagyunk, értéket teremtünk, büszkék lehetünk arra, amilyen teljesítményt letettünk az elmúlt években.
14: A magyar kiállítók minden évben nagy számban jelennek meg az újvidéki vásáron. Magyar József, Magyarország belgrádi nagykövete.
15: Itt vagyunk, és összekötjük ebbe a térségben Európát. Hogy miért van ennek jelentősége? Azért, mert nem mindegy, hogy a világ az nélkülünk fejlődik, vagy pedig mi is részesei leszünk ennek a fejlődésnek. Óriási változások előtt állunk, nem kell riogatni, de az az energiaválság, az a biztonságpolitika, amely befolyásolja egyrészt a fogyasztást, a versenyképességet, az aktív életet és azt, hogy milyen jövőre számíthatunk, az mind itt van. És a legjobb dolog, hogyha ezt mi beszéljük meg egymás között, magyarok és szerbek, úgy, ahogy ezt az elmúlt években is folytattuk.
14: A kukorica és ipari növénytermelési együttműködés, rövidített nevén a KITE, szerbiai leányvállalata ezúttal is a világ élvonalát képviselő mezőgépekkel és technológiákkal jelent meg az újvidéki kiállításon. Kis Imre igazgató.
16: Bemutatott gépek mindegyike okos mezőgazdasági gép, tehát a mai modern elvárásoknak megfelel, de a standunkon mi létrehoztunk egy úgynevezett okos pontot is, ahol a szaktanácsadó kollégáim, a partnerek, látogatók élő kérdéseire tudnak válaszolni. Tehát akinek olyan jellegű kérdése vagy érdeklődése van, hogy a mezőgazdaságban az okos eszközöket, az okos szoftvereket, termelési technológiát hogyan lehetne alkalmazni, arra élő és gyakorlati és személyre szabott válaszokat tudunk adni.
14: A vajdasági magyarok is ott voltak a kiállítók között. Bata Botond, az Oromhegyesi Agrotech vállalat igazgatója.
17: Most már szinte el se lehet képzelni traktorokat önvezetés nélkül. A 4.0 az már szinte mindenhol megtalálható, és ebbe az évben az 5.0-hoz is hoztunk különböző termékeket, mint például a robotokat is, mert már látjuk, hogy ez is napjainkban megtalálhatóak itt a szerbiai földeken is, illetve egész Európában is. Föld mint a vételtől elkezdve, analízisen keresztül és a térkép készítéseken együtt sikerül olyan megoldásokat kínálni, hogy okosan és profit alapon tudjunk döntéseket hozni, és az év végén meg tudjuk nézni, hogy milyen termésünk lett, és hogy mennyit fektettünk bele. Fogékonyak rá kell is, mert értünk abba a korba, hogy profit alapú gazdálkodást csak digitalizációs eszközökkel lehet elérni könnyen.
14: A látogatók így értékeltek. Mickor Zoltán Adáról érkezett a vásárra.
18: Nagyon-nagyon jók az újítások, sok újítás van, le a kalappal a gépgyártók előtt, csak hát az a baj, hogy minden évben mennek az árak. Ugye pont most nézzük egy teszt az ültetőgépet, 30 ezer euró, nagyon elmentek az ára, gabonárak maradtak, minden műtrágya, üzemanyag elmentek, támogatásokkal is odaértünk, hogy szinte sehova.
14: Egy név nélkül nyilatkozó földműves többet várt a rendezvénytől.
19: Egyre kisebb a kínálat, 7 éves koromban voltam itt, sokkal népesebb, más volt. Ilyen éghajlati viszonyok mellett ilyen termés átlagokkal és árakkal nem igazán tudunk ilyen gépeket megvásárolni.
14: Nem véletlen, hogy a termelők részéről jóval nagyobb érdeklődés nyilvánult meg a kínai, mint a méreg drága nyugati traktorok iránt. Hallottuk Bancsi Zoltán pirosi gazdától.
20: Az idei vásáron Közel-Keleten Kínába gyártott traktorokból van a legnagyobb választék, ezt is vártuk. Sokkal alacsonyabb áron kapható meg, mint mondjuk egy prémium brand, úgyhogy ezután érdeklődtük. Legjobban vásároltad egy Kínába gyártott traktort, meg vagyok elégedve vele. Abszurd lenne venni egy minőségi nyugati traktort, ha én évente 200-300 munkaórára használom. Akkor logikus, hogy nézem egy kicsit hozzáférhető áron kapható gépeket is.
1: Kihirdették az egri érsek borait. A fő egyházmegye területén készített nedükből idén 12. alkalommal választották meg a 9 kategória győzteseit, melyek közül többek között fényderült az egri érsek mise borára is. A megtiszteltetést a Grand Tokaj ZRT 2019-es 5 puttonyos tokai aszúja nyerte. Pilisi Csenge először Rákóczi Jánost, a pincészet kereskedelmi és marketing igazgatóját kérdezte.
21: Ez egy terroir 5 puttonyos aszunk, ami nagyon különleges abban a szempontból, hogy rengeteg versenyre neveztük ezt a kategóriát, ezeket a tételeket, és számtalan nemzetközi nagy díjat sikerült elhoznunk. Berliner Weintrophy, Vinagóra, Weinlevest, tehát nagyon sok helyen szereplünk és jó eredményekkel, de valahogy ez egy annyira különleges díjnak értékeltük, és annyira éreztük, amikor a borászatnál közöltük a kollégákkal, hogy megkaptuk ezt a díjat, mindenki egyöntetően látszott rajtuk az a plusz, amit ez a díj ad számunkra.
3: Ez a terroir saját szőlőterületről van, saját feldolgozás, kéz különleges módon van válogatva, egyedileg kezelve, és ennek egyik vezér zászlós hajója, ugye a tokai aszú, és itt az ötputonyos aszút neveztük. Nagyon nagy megtiszteltetésnek érezzük.
22: Hogyan választják ki ezeket a borokat? Mennyire mutatják ezek a borok az egyházmegye borvidékeinek a színességét? Dr. Gár Lajos borász, a zsűri elnöke.
23: Szerintem nagyon jól mutatják, hiszen először is nevezni kell erre a kiválasztásra, és borvidékenként kell nevezni. Eleve úgy van a 8 kategória meghirdetve, hogy tipikusan bükki, mátrai, egri és tipikus tokai borok lehetnek csak. Egerből csak száraz fehér bor lehet, és ezáltal biztosítva van, hogy jó keresztmetszetet mutat. Például a tokajból édes bor is van, sőt, az egri érsek mise bora, tokai édes bor. És a kiválasztásnál, amit a borvidékek ide beneveznek, abból az érseki bizottság legalacsonyabb helyezése számot összesítve elért bor, az egri érsek bora. Nagyobb a presztízse, mint egy borvidéki borversenynek. Rómába is többször eljutottak ezek a borok. A többek között, mikor a Szent Atya Magyarországon járt, akkor a püspöki kar az egri érsek borai közül egy válogatást adott át ajándékba a Ferenc pápának. Szerintem jelentenek presztízst.
24: Az egyes palackokra rákerül egy kör alakú matrica, amely az egri érsek címerével van ellátva, az egri érsek bora felirattal.
22: Mutatja Ficek László, az egri érseki vagyonkezelő központ igazgatója.
24: Egy ilyen matricával elláthatják boraikat az egyes pincészetek, amelyek részesülnek ebben az elismerésben, és terveink szerint az érseki pincében majd megkóstolhatók is lesznek.
22: A bornak mindig volt az emberiség életében szakrális üzenete. Az előbb úgy fogalmazott, hogy a bor az Úr kegyelméből és az emberi munka gyümölcséből született.
24: Igen, a szentmise felajánló imádságában a miséző pap imádkozza ezt az imádságot, a borért hálát adva, mint Isten ajándéka és az emberi munka gyümölcséből. gyümölcseként tekintünk erre. A bor egy átváltoztatáson, egy minőségi ugrásokon keresztül valósítja meg önmagát. A talaj nedvessége, a napfény, az ásványi anyagok, a tápanyagokból szőlőgyümölcs lesz, majd a szőlőgyümölcsből készül a bor, és a szentmisében Krisztus vérévé válik az átváltoztatott bor. Ez az átalakulás, ez a szentmise bemutatásának a kiemelkedő pillanata.
1: Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk, de ha tehetik, maradjanak velünk, hisz a hírek után kezdődik a Jó reggelt Magyarország. Hajnaltájjal legközelebb, holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mai és az összes adásunkat visszahallgathatják az interneten. Címünk www.mediaclick.hu. Én a hangmérnök Hajósi Bence, a gyártásvezető Szőlősi Éva, a heti szerkesztő Bicsák Eszter nevében is köszönöm, hogy ma is velünk ébredtek. Kulik Bencét hallották.

0: Napitóra. Elmondja Radnóti Zoltán rabbi.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Következő részünk a sorozatunkban, amelyik a zsidó szimbólumokról beszél, amit hordunk nyakláncként vagy gyűrűként. Ez a Dávid csillag, héberül Magén David, Dávid pajzsa. Nem tudjuk, hogy Dávidnak milyen pajzsa volt, mert nem volt ott senki se ezért 3000 esztendővel, de maga a szimbólum megmaradt. Az hatágú csillag, ez rengeteg dolgot jelent a zsidóságban. Az egyik vélemény szerint utal a 4 világtájra, föl és a le-re, tehát a világ 6 irányára, a Jóisten minden ott van. De egy másik történet szerint a zsidó nép 12 törzse aképpen helyezkedett el a vándorláskor, mint a Dávid csillagnak a 6 konkáv és 6 konvex, ugye, és középen voltak a nők és a gyermekek, és arra utal, hogy hogyan védték meg a kint táborozott férfiak, középen lakó hölgyeket és gyermekeket, ez a Dávid csillagforma innen származik. A forrását nem tudjuk, de mind a kettő magyarázat hozzánk szól, hiszen a védelem és Istennek a jelenléte, bármely is járunk, bármely is nézünk a világ 4 égtája felé, vagy föl és le, ott van velünk. A zsidóság, ez a szimbólumot, amit sokszor fájó pecsétként volt rajtunk, büszkén vállalta, és azt mondta, hogy ez nem a rossznak a pecsétje, hanem egy büszkeség, hogy a Jóisten ott van velünk, és véd bennünk. Kívánom önöknek azt, hogy a mai napon is a Jóisten védjen őket, útjukon és bármerre is járnak. Szép napot!
0: Radnóti Zoltán rabbi gondolatait hallották. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
2: 6 óra, jó reggelt kívánok, 2026. május 29-én pénteken, Törőcsik Zsolt vagyok. Fátyol felhős, napos idő lesz, de feltámadhat az északi szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között valószínű. Most hallgassák meg a hír összefoglalót. A stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a Krónika szerkesztője Kubicsek István.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: Az uniós források hazahozataláról tárgyal a kormányfő és több miniszter Brüsszelben. Magyar Péter ma az Európai Bizottság elnökével találkozik, tegnap a NATO főtitkárral egyeztetett.
4: Hétfőn tárgyalja az országgyűlés a Tisza párt javaslatát a politikusok fizetés csökkentéséről. Júliustól kisebb bér és kevesebb költségtérítés járna.
3: A szárazság és csapadékhiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni. Jó reggelt kívánunk, mondjuk a részleteket. Brüsszelben tárgyal a magyar kormányfő. Magyar Péter tegnap a NATO főtitkárával és a belga miniszterelnökkel találkozott, ma pedig Ursula von der Leyennel egyeztet. A fő téma az uniós források hazahozatala. Kara Barnabás és Mikia György összefoglalója.
5: Nagyon fontos tárgyalásokra érkeztünk Brüsszelben.
6: A brüsszeli magyar állandó képviseletről jelentkezett közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter kétnapos látogatásra érkezett a belga fővárosba, ahol tárgyalásokat folytat a Magyarországnak járó uniós forrásokról.
5: Az egyik legfontosabb vállalásunk volt a választási kampányban az Európai Uniós Források hazahozatala. Sok ezer milliárd forintról van szó. Ezeket a pénzeket már minden uniós tagállam megkapta, egyedül Magyarország nem. A leköszönő kormány korrupciója miatt és a jogállam leépítése miatt.
6: Magyar Péter megerősítette, benyújtja Magyarország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez. Hozzátette, ez az egyike azoknak a korrupció ellenes intézkedéseknek, amelyeket a Tisza vállalt az uniós források megszerzésért.
5: A korrupció ellen, annak minden formája ellen a lehető legszigorúbban fel kell lépni, sőt, mindent el kell követni, hogy meg tudjuk előzni az esetleges korrupciós cselekményeket.
6: A kormányfő bejelentette, megerősítik az integritás hatóság jogköreit és a vagyonnyilatkozati rendszert, de átalakítják a vagyonkezelő alapítványokra épülő egyetemi modellt is. Magyar Péter hozzátette, az uniós források elmaradásának valódi oka nem a gender, a háború vagy Ukrajna kérdése volt, ahogy azt az előző kormány állította.
5: Van egy meglepetésem számotokra, ő számukra ez nem lesz meglepetés, hogy egyszer sem merült fel Ukrajna kérdése, vagy a háború kérdése, vagy a gender kérdések. Kérem szépen, amiről tárgyalunk, és ami a jogszabály módosításokat illeti, az a korrupció ellenes küzdelem. Vannak még nyitott kérdések, de alapvetően rengeteg fontos ügyben leütöttük a megállapodásunkat.
6: A miniszterelnököt elkísérte Brüsszelbe Orbán Anita külügy, Kármán András pénzügy, valamint Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter is. Ők csütörtökön előkészítő tárgyalásokat folytattak. A Tisza kormány és az Európai Unió között több megbeszélés is zajlott azért, hogy a lehető legnagyobb előrelépést érjék el, jelentette ki az Európai Bizottság szóvivője. Paola Pinho azt mondta, a magyar miniszterelnöknek és a bizottság elnökének pénteki találkozóján az Európai Unió bővítése, az energiapolitika és az orosz energiáról való leválás is szóba kerül majd. Természetesen nem fogom megelőlegezni, hogy mi lehet a holnapi találkozó kimenetele, de egy sor találkozó zajlott le már a két fél között, és az a cél, hogy a lehető legnagyobb haladást érjük el, mondta a bizottság szóvivője. Magyar Péter és Ursula von der Leyen pénteken kora délután találkozhatnak, és a tervek szerint egy politikai megállapodást is aláírnak majd az uniós pénzek hazahozataláról. A magyar kormányfő csütörtökön délután munkaebéden vett részt a NATO főtitkárával Mark Rüttével. Magyar Pétert később a belga miniszterelnök fogadta hivatalában. A magyar kormányfő hasznosnak és előremutatónak nevezte a tárgyalást.
3: A Mark Rütte NATO főtitkárral folytatott megbeszélés után Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének.
4: A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Hozzátette, Mark Rutte tájékoztatta a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről, valamint a Hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről.
3: A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűlésről szóló törvény módosítását, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, a törvény módosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be.
4: Júliustól a képviselői tiszteletdíj 10-35, a lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal csökkenhet, irodabérlésre pedig az eddigi támogatás felét vehetnék igénybe az országgyűlés tagjai. A javaslat szerint megszűnik a mobiltelefon költségtérítés és a budapesti képviselőknek biztosított üzemanyag költségkeret. Az indítványt valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg.
3: Minden ellenzéki párt támogatja a parlamenti képviselők fizetésének csökkentését. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője közölte, a Fidesz és a KDNP megszavazza a tiszteletdíjak juttatások mérsékléséről szóló törvényjavaslatot.
4: Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke szintén bejelentette, pártja támogatja, hogy a parlamenti képviselők fizetését csökkentsék, ugyanezt a lépést viszont ellenzik a polgármesterek esetében.
3: A központi nyomozó főügyészség több helyszínen tartott kutatást az úgynevezett MNB ügyben, a készenléti rendőrség nemzeti nyomozó irodájának közreműködésével.
4: A hatóság megerősítette az intézkedéseket, de részleteket egyelőre nem közölt. Tájékoztatásuk szerint ma egy háttérbeszélgetésen adnak bővebb információt a sajtónak. A Magyar Nemzeti Bank korábban belső vizsgálatot indított az előző jegybanki vezetéshez és az Erste Bankhoz kapcsolódó ügyben, majd május elején feljelentést tett hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen.
3: Bizonyítékokat foglaltak le a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőnél és a minisztériumban, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal.
4: A hatóság a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokat vizsgálja, költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt folytat nyomozást. A nyomozók az ügy szempontjából fontos papíralapú és elektronikus bizonyítékokat, valamint informatikai eszközöket foglaltak le.
3: Fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt 5 embert fogott el a rendőrség, 14 helyen tartottak házkutatást, közölte a belügyminisztérium. A Nemzeti Nyomozóiroda gyermekvédelmi intézményekben felmerült fiatalkorúakat érintő bántalmazások, valamint azok intézményi kezelése kapcsán folytat eljárást.
4: A nyomozás eddigi adatai szerint több esetben elmaradta a gyerekek panaszainak megfelelő kivizsgálása, nem értesítették a hatóságokat, és nem tettek rendőrségi feljelentést az ügyekben. Az intézmények több ügyet saját hatáskörben próbáltak lezárni.
3: A fogyasztói árakat is csökkenteni, és a magyar gazdákat is segíteni a zöldségek és gyümölcsök áfájának csökkentése, mondta a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet elnöke a Kossuth Rádió Hajnaltáj című műsorának.
4: A Tisza kormány bejelentett tervei szerint 27-ről 5%-ra csökkenteni az egészséges élelmiszerek általános forgalmi adóját. A Páti Ferenc szerint az intézkedés versenyképesebbé tenni a magyar gazdákat az Európai Unióban, és segíteni az áfa csaló kereskedők kiszűrését is.
7: Amíg 27% volt az áfa, addig megérte áfa csalásból megélni. 5% áfa az már nem elég nagy profit ahhoz, hogy valaki merjen áfát csalni. Így az ilyen feketéző áfacsaló kereskedők kikopnak a piacról, és a tisztességesek versenyképessége teljesen egyértelműen növekedni fog.
3: Azonnali tárgyalásokat kezdeményezett a felsőoktatásban tanulók és dolgozók számára kedvezményes szoftver használatot biztosító szerződés meghosszabbítására a Tudományos és Technológiai Miniszter.
4: Tanács Zoltán Facebook posztjában emlékeztetett, a szolgáltatóval kötött szerződés februárban lejárt. A rendszer már a 90 napos türelmi idő alatt működik, ami pedig a hónap végén jár le.
3: Letették a Samuel Weiss Egyetem elméleti orvostudományi központjának új épületének alapkövét.
4: Az intézmény rektora elmondta, a növekvő hallgatószám miatt van szükség az új tömbre. Merkeli Béla hangsúlyozta, a 22.000 négyzetméter alapterületű létesítményben hallgatói terek, tantermek, valamint 1000 fős előadó és rendezvényterem is helyet kap.
8: Az EO2 ugyanis a modern elméleti orvostudomány új szentélye lesz. Az itt tanuló hallgatók, akik tanulmányainak első éveinek jelentős részét töltik majd az épületben, alapvetően határozzák majd meg, hogyan alakul a következő évtizedekben a magyar orvos és egészségtudományi hivatás, sőt a magyar egészségügyi rendszer, valamint a tudományos világ. Hiszen a Semmelweis Egyetem szakterületén hazánk és a régió első számú egyeteme.
3: A kormány biztosítja a szombati BL döntő szervezésében résztvevő alvállalkozók kifizetését. Az esemény megrendezése nincs veszélyben, olvasható a kormány közösségi oldalán. A folyamatokat a miniszterelnökség és a belügyminisztérium figyelemmel kíséri és koordinálja.
4: Korábbi sajtóhírek szerint a NAV zárolta az állami cégek és intézmények rendezvényeinek piacán. Gyakorlatilag monopol helyzetbe került a Lounge Event Kft. Számláit, ezért a cég nem fizette ki alvállalkozóit a már elvégzett munkák után.
3: A szárazság és csapadék hiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe.
4: A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közút menti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni.
0: Autós percek.
4: Az Útinform tájékoztatása szerint az M0-as autóút keleti szektorán az M3-as irányába Nagy Tarcsa térségében a burkolathibákat javítják. Az 55-ös és az 56-os kilométer között a külső sávot lezárták. Az M6-os autópályán Érdnél a 15-ös és a 20-as kilométer között karbantartás miatt a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a Pécs felé vezető oldalon egy-egy sáv járható.
3: Fővárosi információkkal folytatjuk.
9: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a Dózsa-György úton, a Tököli út közelében, az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartása miatt. A harmadik kerületben a Táncsics Mihály utcában időszakos és szakaszos útszűkületre kell készülni ma napközben, mert javítják a burkolatot. Lezárták a félútpályát a harmadik kerületben a Jablonka úton, a Testvérhegyi lejtő közelében vízvezeték javítása miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Időjárás jelentés.
4: Ma is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel, eső sehol sem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. Napközben 22-27, este 17-22 fok lesz. A hétvégén ismét 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.
3: Ez volt a Krónika 6-kor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Lotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
0: Nemzeti Sportkrónika.
10: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Jó András. Vádli sérülése miatt Neymar kihagyja a brazil labdarúgó válogatott felkészülési mérkőzéseit, és veszélybe került, hogy a világbajnokság csoportkörének nyitófordulójában pályára lépjen. A dél-amerikai ország válogatottsági és gólrekorda játékosa bekerült a keretbe, ám az elmúlt időszakban rendre sérülésekkel bajlódó 34 éves sztára a brazil szövetség csütörtöki közlése szerint újabb 2-3 hét kényszerpihenő vár. A Ferencvárosi Tornaklub megtartotta éves közgyűlését, amelynek elején Nyíri Zoltán ügyvezető alelnök elmondta, a sajtóhírekkel ellentétben egyik egyéni vagy csapatsportban sem kell visszaléptetni a klub versenyzőit az élvonaltól. A Frati.hu cikke szerint ezt követően a jelenlévők meghallgatták és elfogadták a sportigazgatóság és a felügyelőbizottság éves beszámolóját. Az előző évre vonatkozó független könyvvizsgáló jelentést és az Egyesület 2025-re vonatkozó pénzügyi teljesítésről szóló gazdasági beszámolóját. Az FTC Telekom labdarúgó csapata nyerte a Simple női liga bajnoki döntőjét, miután a párharc második mérkőzésén 8-0-ra kiütötte a Puskás Akadémiát. Az első találkozón 6-2-re diadalmaskodtak a zöldfehérek, akik így kettős sikerrel 14-2-es összesítéssel bizonyultnak jobbnak ellenfelüknél. A Fradi sorozatban 7. alkalommal lett magyar bajnok. A klasszisok mellett 5 újonc is helyet kapott a júniusi franciaországi vívó Európa bajnokságon pársra lépő magyar válogatottban. Férfi kardban Dallos Benedek, női kardban Spiesz Anna, női párbajtőrben Borsodi Emma, női tőrben pedig Pap Jászmin és Kollár Anna először indul majd felnőtt világversenyen. Óriási meglepetésre az első helyen kiemelt olasz Jannik Sinner 2-szettes előnyből kikapott az argentin Juan Manuel Cerundolótól a francia nyílt teniszbajnokság második fordulójában. Eredetileg Bondár Annáékkal csapott volna össze a Roland Garroson Udvardi Panna és Alexandra Olejnikova, de ellenfelük Magdalena Frecs hasfalsérülése miatt visszalépett. A magyar-lengyel duó helyére kisorsolt Nikola Fossa, Tamara Korpacs kettős kihasználta a váratlanul jött lehetőséget, és 5-7-6-4-6-1-re megnyerte a találkozót. Köszönöm a figyelmüket, további szép napot kívánok!
11: A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
12: Műsor ajánlott.
13: Válaszutak, rólunk szól.
14: Válaszutak, minden pénteken.
15: Gyereknapi élmények.
16: Anyukám mindig kitalált valami programot, minden, amit egy gyerek szeret, az előjött aznap.
17: Úgy tudtam meg, hogy létezik ilyen, hogy gyereknap, hogy az egyik osztálytársam minden gyereknapra kapott valami ajándékot.
18: Valóban jobban esik aznap a fagylalt vagy a vatta cukor. Jobb biciklizni vagy állatkertbe menni olyankor, mint az év bármely más napján. Kell-e és mire jó a gyereknap? És hogyan telt, vagy hogyan telik még most is a Válaszutak fiataljai számára?
19: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Ma délelőtt, 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Délelőtt.
20: Kutatások szerint már egy 2 hetes digitális szünet is drasztikusan javítja a mentális egészséget.
21: A sok beltérben és képernyőn töltött időnek az a folyománya, hogy egyre többen vágynak arra, hogy valamilyen módon ezt ellensúlyozzák.
20: De miért veszélyes a kontrollálatlan képernyő használat, és miért lehet segítségünkre az úgynevezett Digidetox program? Műsorunkban ezekre a kérdésekre is válaszolnak szakértőink. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
19: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban.
22: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
2: 2026. május 29-e Magdolna névnapja van. Most halljuk, mivel számítunk a figyelmükre a következő 3 órában. Csökkenteni a polgármesterek fizetését is a Tisza kormány. Hogy mit szólnak ehhez az érintettek, azt Gémesi Györgytől, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökétől, Gödöllő polgármesterétől kérdezem meg az 1. órában. Blokádot helyeztek kilátásba a taxisok a BL döntő idejére, ha nem teljesülnek a követeléseik. Mennyi esély van rá, hogy holnap megbénul a főváros? Megtudjuk 7:45 után. Hogyan védi meg a védvonal azokat a fideszes szimpatizánsokat, akiket a nézeteik miatt érnek támadások? A védvonal vezetőjét, Cunyi Nébertől a Juditot, erről is kérdezem még 8 óra előtt. És mit nyer Budapest a holnapi BL döntő rendezésével? A közgazdász válaszol a kérdésre 8:30 után. A mai műsor szerkesztője Pap János.
19: Jó reggelt Magyarország, Törőcsik Zsolttal.
2: Az ember hátrányos védekezésen mindenképpen változtatni kell, ezt nyilatkozta Tokai Viktor, a magyar férfi jégkorong válogatott másodedzője a Nemzeti Sportrádióban. A mieink a britek 5-0-ás legyőzésével sorozatban másodszor is bennmaradtak, ugyanis az Elit VB-n. Csisztus Zsuzsa beszélgetése.
1: Hétfőn befejezte világbajnoki szereplését, és biztos bentmaradóként tért haza a svájci elitvilágbajnokságról a magyar férfi jégkorong válogatott. Majoros Gergely együttese Nagy-Britannia 5-0-ás legyőzésével biztosította helyét a jövő évi átcsoportos világbajnokság mezőnyében. A stúdióban ebből az alkalomból szeretettel köszöntöm Tokai Viktort, a válogatott másodedzőjét, és Virányi Zsoltot, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztő helyettesét, aki egyébként Svájcból tudósította a világbajnokságot, és akivel egy hete is, akkor Spiller István a közös elemezgettük mindazt, ami eddig történt. Szerbusztok!
5: Sziasztok, üdvözlöm minden rádióhallgatót és utollevőt és bekapcsolódót.
1: Na, gondolom, hogy most már innen nézed majd a hátralévő mérkőzéseket, hiszen ma is van 4 nagyon fontos összecsapás. Nyilván egészen más egy picit a perspektíva. Aki a Nemzeti Sport oldalán olvasta a Majoros Gergely értékelését, abból egyébként szerintem nagyon-nagyon sok mindent leszűrhetett az elégedettség kontra elégedetlenség arányában. Osztod-e azokat a számokat, amiket ő ott mondott? És ezt azért is tartom fontosnak, hogy egyet kell-e érteni egy csapatban dolgozó embereknek mindenben, vagy azért ez egy olyan demokratikus diktatúra, mert tudjuk jól, hogy a sportban azért totál demokrácia nincs, amelyben lehet külön véleményed, pláne, hogy neked nyilván más a felelősségi köröd, leginkább akár a védekezést felépítendő.
5: Én azt hiszem, hogy egyet kell, hogy értsek, mégpedig azért, mert valami olyan ér utaztunk Zürichbe, ami még nem volt. Ugye ez szlogenünk nekünk, ez a maradandó, és ezt érthetjük mindenféle más szempontból. Érthetjük úgy is, hogy mi bent maradunk, bent szeretnénk maradni, és valami maradandót alkotni, ami tavaly, én azt gondolom, sikerült, bár mondhatjuk azt is, hogy kétszer egymás után még mindig nem sikerült, de azért szerettünk volna egy kicsit valahogy előrelépni mérkőzés győzelem tekintetében, és erre azt gondolom,
1: hát
5: meg is volt.
1: Ez is megvan, legalábbis a kétszer egymás utáni bentmaradás, úgyhogy ez mindenképpen történelmi.
5: Igen, ebből a szempontból történelmi, de szerettünk volna egy kicsit talán előrébb lépni, és én azt gondolom, hogy a játékelemek bizonyos szegmensében ez sikerült, bizonyos szegmensében nem feltétlenül, és ez okozza, vagy okozhatja ezt a fajta némi elégedetlenséget ezzel a dologgal, de hát nyilván azért az fontos része ennek az egész hitvallásnak, hogy nekünk az a célunk, hogy a magyar jégkorong olyan környezetben tudjon fejlődni, ahol valóban olyan csapatokkal játszunk, ahol egész egyszerűen akkora a kihívás, hogy nagyon nehéz lépést tartani, és ezt látjuk tulajdonképpen tavalyról az idénre is. Az is biztos, hogy mi is sokat fejlődtünk, egyébként itt az 5-5 elleni játékról beszélek elsősorban, és már megfogalmaztunk olyan dolgokat, körvonalaztunk olyan dolgokat, amiben nyilván mi szeretnénk sokkal jobbak lenni, mint az idén, és tényleg erőre lépni. Most ez a speciális egység, vagy az ember hátrányos védekezés pont egy olyan, ahol amin el lehet gondolkodni, és ez már tulajdonképpen jön is velünk szembe, látjuk a számokon, hogy ezen muszáj lesz változtatni. És hát nyilván az a fajta fizikális jelenlét a jégen, ez szükségszerű, tehát ezt nem lehet kikerülni.
1: Ezt akarom mondani, mi az, ami tanulható, edzhető, elsajátítható, függetlenül attól, hogy nyilván nem egy jeges nemzet vagyunk.
5: Igen, tehát a döntéshozatalaink, az intenzitásunk, és még egyszer mondom, minél több ilyen tempójú mérkőzést, mert az, hogy a másodperc tört része alatt kell nagyon jó döntést hozni koronggal, korong nélkül, ezt látjuk, érezzük, tapasztaljuk, és remélem, hogy a srácok is most már, akik másodszor voltak, ők is érzik, és átérzik, hogy a hétköznapokban egész egyszerűen nincs más út. Tehát vagy erre megyünk, vagy nem csináljuk, ez nem lehet kikerülni.
1: És ezt a tempót pedig csak ebben a környezetben lehet elsajátítani.
5: Abszolút, és az, hogy mi bent tudtunk maradni, az azt jelenti, hogy amikor majd lesznek az IHF szünetek, akkor mi olyan ellenfelekkel kerülünk majd szembe, mint például a Norvégia, és nekünk ezekhez a nemzetekhez kell mérni magunkat, és őket kellene utolérnünk valahogy, tehát lőhetünk mi Svájcra, de az még elég messze van tőlünk.
12: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
2: 7:07. Újabb mérföldkőhöz érkezett a legendás Győrúj baráti tábor. A fejlesztéseknek köszönhetően korszerűbb, biztonságosabb és komfortosabb környezet várja a táborozó gyerekeket a festői erdei környezetben működő intézményben. Amint egy 38 millió forintos beruházás a Győri Önkormányzat és az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ támogatásával valósult meg. Mindenről Melkovics Fanni Annát, a Győrúj baráti gyermektábor igazgatóját kérdezte Gárdonyi Eszter.
23: Körülbelül egy turnus alatt hány gyerek tud itt táborozni?
24: A táborunk 282 fő befogadására alkalmas. Egy turnusban nagyjából olyan 200-220-250 gyermeket tudunk fogadni, úgyhogy a nyár végére ez olyan 1800-2000 főt jelent.
23: Jelenleg egy felújított házban állunk, nagyon szép, nagyon új illata van, az ágyak is gyönyörűek. Ezen a négy házon mi az, ami konkrétan megújult?
24: Statikus által előírt padlózaterősítés történt, a szarufák lettek megerősítve, új burkolások burkolatot kapott a padlózat, új központi lépcsőt kaptak a gyermekfaházak, ülőfelületet biztosítunk a gyerekeknek, és új utazatot kaptak ezek a faházak, illetve új nyilászáró is került beépítésre, amely igazándiból sokkal komfortosabbá tette az itt lévő napokat a gyerekek számára.
23: Ugye régen népszerűek voltak, nem tudom, hogy van-e most lehetőség arra, hogy gimnazisták jöhettek úgymond segítőnek vigyázni a gyerekekre, ez van még?
24: 50 órás közösségi szolgálat jelent fogadunk segítőket, ők az animátorok kezei alá dolgoznak, ők is a gyermekprogramokon segítkeznek, van le lehetőség. Hetente körülbelül 2-3 ilyen segítőt fogadunk, animátor pedig egyszerre 5 van itt hetente a táborban.
23: Ugye egy újabb minősítésre pályáznak, hogy egy kicsit a lehetőséget tolódjanak ki, erről tudhatunk-e bővebben?
24: 2025 őszén adtuk be a pályázatunkat erdei iskola minősítésre, a Kokosznál. A minősítés most már a véghajrában van, a bizottságot pénteken várjuk.
23: Pozitív elbírálás esetén mivel tud több lehetőséget nyújtani a gyerekeknek ez a táborhely, leszámítva nyilván nyári turnusokat?
24: Elő- és utószezonban bővítenénk ki az erdei iskola programot a gyermekek részére. Ez azt jelenti, hogy több héten át akár már áprilisban és májusban is tudunk erdei iskolában fogadni gyerekeket, illetve utószezonban szeptemberben és októberben is, hogyha az időjárás engedi, úgyhogy ezért is van az, hogy a hosszú távú célok között szerepel, hogy ezek a felújított faházak 4 évszakos fűtetővé legyenek téve, mivel azért valljuk be őszintén áprilisban és májusban még belefuthatunk egy-egy hidegebb reggelbe, úgyhogy ezek a célok állnak még előttünk.
23: Mi az, amiben tudtak segíteni ahhoz, hogy ez a tábor, illetve ennek a tábornak az újabb 4 ház felújításra kerüljön?
4: Mi mindössze forrást biztosítottunk.
6: Petényi Mirkó, az Aktív Magyarországért Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója.
4: Az Aktív Magyarország feladata az az, hogy a rendelkezésére álló forrásokat minél hatékonyabban tudja arra elkölteni, hogy aktív turisztikai fejlesztéseket lehessen végezni. És mi arra gondoltunk, hogy elindítunk egy olyan konstrukciót, ahol viszonylag kis támogatási intenzitással, tehát mindössze az 1/3-át finanszírozta az állam ennek a felújításnak, tud látványos, értelmezhető fejlesztéseket elérni rövid határidővel. Ez is fontos szempont volt. És így jelentkezett Győr városa, és mondta azt, hogy neki van ötlete arra, hogy hogyan lehetne ezt a forrást felhasználni. Mi pedig megvizsgáltuk az ötletet és a koncepciót, és azt láttuk, hogy ez nagyon jó koncepció, és így gyakorlatilag pár hónap alatt, valóban itt talán ősz elején volt a kiírás, tehát azt lehet mondani, hogy 6-7 hónap alatt teljesült, és végigment a teljes folyamat az ötlettől, a pályázattól kezdve a megvalósításig, ami nagyon rövid, különösen egy állam és egy önkormányzat együttműködésében, de sikeres volt, és azt látjuk, hogy pont olyan színvonalon, amilyen szükséges, tehát puritán, egyszerű, de mégis szép és igényes az, ahogyan meg lehetett valósítani ennek a 4 háznak a teljes körfelújítását.
23: Azt ugye mondhatjuk, hogy szinte minden győri valamilyen formában töltött már itt éjszakát, vagy mint diák, vagy mint kísérő. Tehát mi jól ismerjük ezt, és én nem emlékszem olyan időszakra, amikor gondatlan gazdái lettek volna szerencsére. De azért már kellett ez a felújítás. Mennyire fontos a városnak?
7: Együtt gondolkodunk a vezetéssel.
6: Tóth Péter, Győr megyei jogú város polgármesteri kabinet vezetője.
7: A vezetés hozza az ötleteket, a városvezetéshez meg leokézve, aztán megkeresi hozzá a plusz forrásokat. Meg hogyha olyan egy pályázati lehetőség, akkor azt mi kiegészítjük. Még az is lehet, hogy ez valami piaci alapú felajánlás, vagy egy civil felajánlás keretében is lehet támogatni ezt a tábort. Ami a fontos az az, hogy van egy ilyen távlati vízió, és ez a legfontosabb egyébként ezzel kapcsolatosan. Tehát, hogy ne csak és kizárólag egy szimpla tábor legyen, hanem itt olyan plusz funkció, meg olyan plusz szolgáltatások, meg olyan plusz szellemiség jelen.

0: piaci alapon szervezett táboroknál a nem teljes ellátás és a nem ott alvás az mennyibe kerül. Tehát ezt a város tudatosan tartja ilyen alacsonyan ezt az árrendszert, hogy mindenkinek lehetősége legyen táborozni.
1: BKK Info.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban balesetnél helyszínelnek a Nyírpalota úton, a Szent Mihályi út előtt a külső sávban. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Ötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. Várhatóan ma déltől lezárják vasárnap hajnalig az Andrássy utat, a Bajza utca és a Hősök tere között, a Dózsa-György utat, a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között, valamint a Ripper-Rónai utcát, a Délibáb utca és az Andrássy út között rendezvény miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
1: MÁV Info.
3: Jó reggelt kívánok! Jó hírem van a reggel vonattal utazóknak, mert zavartalanul zajlik a forgalom, szinte mindegyik vonatunk tartja a menetrendjét. Karbantartás miatt kedd óta egy hónapon át a pécsi Mecsek és a Kaposvár Intercity helyett MÁV buszok, azaz sportbuszok szállítják az utasainkat Sárbogárd és Dombóvár között, az S40-es vonatok helyett pedig június 10-ig ugyanezen a szakaszon járnak sportbuszok, 30-60 perccel hosszabb eljutási idővel érdemes számolni. Az S431-es vonatok június 10-ig Dunaújváros felől Récilason át Szecéig közlekednek, onnan pótlóbuszokkal biztosítjuk az eljutás Simontornyára. Augusztus végi karbantartás miatt jelentősen módosult a menetrend Miskolc és Nyíregyháza között is. Az Intercity és a személyvonatok helyett Szerencsés Nyíregyháza között MÁV busszal kell utazni. A román vasútársaság jelzése szerint szeptember közepéig a Hargita és a Korona Intercity helyett Csíkszereda és Brassó között pótlóbusz közlekedik pályafelújítás miatt. Pejper Károly, MÁV Inform.
1: Időjárás jelentés.
4: Hogy milyen időre számíthatunk ma és a hétvégén, azt Góth Rolandtól, a Hungaromet munkatársától tudjuk meg. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat. Ma túlnyomóan derült vagy gyengén fátyol felhős napos idő várható, az északkeleti-keleti tájakon gomoly felhők is képződnek. Csapadék nem lesz. Napközben az északnyugati északi szél ismét több helyen megélénkül, Szabolcs megye térségében meg is erősödhet. Délután 22 és 27, késő este általában 12 és 21 fok közötti értékekre számíthatunk. A hétvégétől mozgalmasabbá válik időjárásunk, szombaton egy gyenge hidegfront okoz átmeneti felhőzet növekedés, illetve főleg északon, északkeleten kisebb csapadékot. Vasárnaptól még erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés, és egyre több helyen alakulhat ki záporzivatar. Melegszik az idő, enyhülnek az éjszakák, és egyre inkább 25 és 30 fok közötti csúcsértékek lesznek a jellemzőek.
4: Fél hét, rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban Szlotta Judit.
6: Vegyi anyagokat, köztük magzatkárosító oldószert mutattak ki a debreceni akkumulátorgyárnál május elején kiömlött zöld folyadékban. Az ügyben soron kívüli vizsgálatot rendelt el Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter. Az önkormányzat és a KETL közölte, hogy mindenben együttműködik az illetékes szervekkel, ugyanakkor jelezték, hogy a korábbi vizsgálatok nem mutattak ki szennyező anyagokat. Azonnali tárgyalásokat kezdeményezett a felső oktatásban tanulók és dolgozók számára kedvezményes szoftver használatot biztosító szerződés meghosszabbítására a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán emlékeztetett, a szolgáltatóval kötött szerződés februárban lejárt. A rendszer már a 90 napos türelmi idő alatt működik, ami pedig a hónap végén jár le. Megállapodott a tűzszünet meghosszabbításáról az Egyesült Államok és Irán. Az egyesség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Újabb összeggel segíti a Kongói Demokratikus Köztársaság és Uganda ebola elleni védekezését az Egyesült Államok. A 80 millió dollár plusz forrással több mint 110 millió dollárra növekszik az az összeg, amelyet Washington a járvány megfékezésére fordított az elmúlt két hétben. 15 év börtönbüntetésre ítélték nem jogerősen azt a férfit, aki két évvel ezelőtt merényletre készült a bécsi Taylor

0: Swift koncerten. A hatóságok az utolsó pillanatban akadályozták meg a terrorcselekményt. A férfi a tárgyalásán részben elismerte bűnösségét és elmondta, hősként akar tetszelegni az Iszlám Állam dzsihadista szervezet előtt. A híradást Bánáti Bence készítette, Krónikával 7 órakor jelentkezünk.
1: Vármegyéről Vármegyére. Borsodabaújzemplén.
2: Első az országban, Gibárti vízierőmű. Az ipari műemléket a Hernádon álló korábbi vízimalom helyén báró Harkányi János építette. A kereskedelemügyi miniszter így biztosította a saját birtokai és a környező települések villamos energiáját. A vízjogi engedélyt Abaúj-Torna vármegye Alispánja adta ki. A klasszicizáló épület és a gépek olyan jól sikerültek, hogy lényegében most is az eredeti tervek szerint állnak. Az O-típusú generátorok Bláti Ottó tervei alapján készültek. Az első komolyabb felújítás 65 éve történt. A régi hatalmas turbinát kicserélték és kiállították a telepen. A vízierőmű üzemvízcsatornás elrendezésű, amely a folyómedrében épült duzzasztóműből, az árapasztóból, a két műtárgy között létesült árapasztó surrantóból, illetve az üzemvízcsatornából és a rátelepített gépházból áll. Az erőmű jelenleg is működő eredeti főberendezéseit a Ganz és társa vasöntő és gépgyár RT gyártotta és szállította. A 100. évfordulót a bejáratnál, a csengőharang mellett fekete márványtábla hirdeti. A Gibárti vízerőmű épült 1903-ban. A centenárium évében felújította az Émász RT. A Gibárti vízerőmű nagyjából 4000 háztartást lát el megújuló energiából előállított villanyárammal.
1: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
3: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Törőcsik Zsolt.
4: Tegnap tették le a Semmelweis Egyetem új 22.000 négyzetméteres elméleti orvostudományi központjának alapkövét, amely 4.500 hallgató befogadására lesz alkalmas. A modern terekkel tervezett létesítmény egyik legfontosabb eleme az az 1000 fős nagy előadó, amely a jövőben az egyetemi rendezvények központi helyszíneként is szolgál majd. Hegedűs Katalin riportja.
5: Itt áll mellettem Nagy Imre Rihárd, a hallgatói önkormányzat elnöke. Hallgatói szemmel nézve, mi a mostani fejlesztés, beruházás legfontosabb hozadéka, és mitől válik igazán hallgatóbarátta ez a most felépülő létesítmény?
6: Köszönöm szépen a kérdést. Azt gondolom első körben, hogy nyilván ez a 4500 fős bővítési lehetőség akár az egyetemi létszámok növekedését is okozhatja. Ugye a 16000 fős hallgatói közösség az ugye sokkal nagyobbá is növekedhet. Szerintem nagyon nagy lehetőséget biztosít arra is, hogy nemzetközi hallgatók létszámát és arányát tudjuk növelni, és ugye ez a hallgatói önkormányzat számára is egy nagyon fontos dolog, hogy mind az angol képzésben tanuló nemzetközi hallgatókat is, és a német képzésben tanuló német hallgatókat is képviseljük. Amit én személy szerint azt gondolom, hogy nagyon fontos ebben a fejlesztésben és projektben, az az, hogy sokkal több hallgatói tér áll majd rendelkezésünkre, sokkal több lehetőségünk lesz közösségi programokat szervezni, akár így házon belül, és nem feltétlenül kell ugye külső helyszínen.
5: A hallgatók számára az idő az egy kulcsfontosságú tény, akár a tanulás, akár a szabadidő eltöltés, és itt annyira jó volt hallani, hogy gyakorlatilag egy helyen kapnak meg mindent a hallgatók, könyvtárat, éttermet, sőt még lesz egy ilyen rendezvényterem is, ha minden igaz. Mit jelent ez a Semmelweis közösség számára?
6: Hát azért azt érdemes tudni gyakorlatban, hogy ugye a Semmelweis Egyetem az gyakorlatilag egy budapesti egyetem teljes mértékben lokáció szempontjából is, tehát hogy a Városmajori Klinikától egészen Nagyvárad téri számos épületünk van. Ez nyilván hallgatói szempontból néha kihívás tud lenni, hogy akár órák között, különböző épületek között ugye közlekednünk kell. De azt gondolom így, hogy több ilyen főépület is így egybe van, és elkezdtünk mi is kampuszosodni, ez egy hatalmas nagy előny lesz, és idősforrás szempontjából is hallgatóbarát.
5: Itt az alapkőletétel alkalmával egy időkapszulát is elhelyeztek. Mi minden került ebbe a fém kis dobozba?
6: Ismereteim szerint két levél került bele ebbe az időkapszulába. Egy az egyetemi vezetőség részéről, nyilván az ő jó kívánságaik, és a jelennek ugye a jelentése, hogy igazából mi történt, míg eljutottunk ugye az EO2 alapkületételig, a hallgatói részre pedig jó magam írtam egy levelet igazából a jövő hallgatóinak, ugye jó egészséget kívánni, emellett, hogy majd maradjanak kíváncsiak a jövőben is, és bízunk benne, hogy ők már egy sokkal hallgatóbarátabb egyetemre tudnak járni, még inkább, mert nyilván jelenleg is nagyon hallgatóbarát az egyetem.
5: Professzor dr. Girádi Péter dékán úr áll itt mellettem, aki a Semmelweis Egyetem általános orvostudományi karának dékánya. Milyen érzés most itt állni és látni, hogy a munka kezdetét vette szó szerint, és az intézmény épülni kezd?
7: Felemelő érzés, azt kell mondanom. Hát a munka nem kezdetét vette ez a munka, ez már 5 éve elkezdődött, csak hát mondhatjuk azt, hogy fizikai értelemben kézzel fogható eredmény is látható, amely csak a -2 és -1-es szinten is, de én azt gondolom, hogy az beszédemben is mondtam, a jövő itt épül. És nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy a több mint 250 éves Semmelweis Egyetem, ami már a múltban bizonyított, én azt gondolom, hogy az a TOPSZ 200-ban lévő egyetemként a jelenben is az élvonalban van. Ezen épület segítségével a jövőben is mindenféleképpen a magyar egészségügyi képzés, a magyar orvosképzésnek a legkiemelkedőbb bástyája lesz, ami nem csak Magyarországon, hanem a régióban, vagy Európa szerte is a legkiemelkedőbb egyik egyetem lehet.
5: Beszédében azt is kiemelte professzor úr, hogy ez nem pusztán oktatási intézmény, intézet lesz, hanem sokkal többre elik majd a falak között. Ez egy új generációs központ és inspiráló környezet, és itt a mellettünk lévő kivetítőn is lehet látni, hogy mennyire modern és akkor igényeinek eleget tévő terek lesznek itt az épületben.
7: Ez pontosan így van, éppen a tervezőkkel beszélve elmondták, hogy ők, amikor ennek a tervezési felkérést megkapták, ők nemzetközi oktatóközpontok, illetve elmondták, hogy orvosképző központokat is meglátogattak. Itt nagyon-nagyon fontos, ugye, hogy minőséget képviseljen az egyetem tekintettel arra, hogy 130 országból van itt hallgatónk, és azt hozzátenem, hogy az általánosan kar Európa a legnemzetközi kara. Ez egy olyan közösségi tér, amely természetesen lehetőséget ad az oktatásra, lehetőséget ad egy 1000 fős előadótermével kapcsolatban egyetemi rendezvények, ünnepségek, koncerteknek a megszervezésére. Ugyanakkor egy zöld környezetben a hallgatóknak tanulásra, és legesleg fontos az álmok szövegetésében, mert ez valóban egy olyan inspiráció terület lesz, amely én bízom benne az elkövetkező évtizedek orvos nemzedékei számára egy fontos mérföldkő lehet.
5: Mikor vehetik majd leghamarabb birtokba a hallgatók az új épületet?
7: Ha minden nagyon jól sikerül, mi nagyon bízunk, 2027. szeptemberében már beköltözhetünk. Ha lassan is, de nagyon-nagyon jó ütemben elindult a munka, és azt kell mondanom, hogy a tervnek megfelelően halad. Én bízok benne, hogy szépen a -2-ről felérünk az 5. emeletre, ahol egyébként hagy fűzzem hozzá, egy téli kert, illetve egy zöld terasz fogja várni a hallgatókat, illetve az egyetem dolgozóit.
3: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
4: 7:10 a nagyváradi premontei rendház kiürítésére tett elő erőszakos intézkedés sérti a magyar közösség biztonságérzetét. Ezen kívül abszurd és teljesen elfogadhatatlan. Ezt jelentette ki Kelemen Hunor, az RMDS elnöke, miután a helyi önkormányzat emberei a napokban, hajnalban és titokban a falat áttörve hatoltak be az egyház intézményének épületébe. Hogy mennyire feszült most a helyzet és a hangulat, és mi lehet a megoldás, azt Csoma Botontól, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség parlamenti képviselőjétől, képviselőházi frakció vezetőjétől, sajtószóvivőjétől kérdezem. Jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a hallgatókat!
4: Hát kezdjük is ezzel, ami talán most a legfontosabb, hogy mennyire feszült most a hangulat Nagyváradon?
8: Hát feszült, azt kell mondanom. Éppen tegnap volt az önkormányzatnak egy testületi ülése, ahol nyilván az RMDSZ-es önkormányzati képviselők felvetették ezt a kérdést. A polgármester elég agresszíven reagált, nem úgy tűnt, hogy érzékelte volna annak a súlyosságát, hogy mit jelent az, hogy hajnalban áttörnek egy falat, és úgy hatolnak be, hogy ön is mondta korábban, titokban, hajnalban áttörték a falat, és bementek az épületbe. Még akkor is, véleményem szerint nem lett volna szabad így eljárni, még akkor is, hogyha az önkormányzatnak van egy jogerős bírói határozata, és ennek alapján járt el, de azért nem lehet ilyen tolvajmodra, mert nem tudom másnak nevezni ezt, amikor hajnalban betörnek valahol, tolvajok szoktak így eljárni. Úgyhogy jelenleg ez a helyzet. Mi már egy jó ideje szorgalmaztuk azt, hogy valamilyen kompromisszumos megoldást kellene találni az önkormányzatnak és a rendháznak, az apátságnak. Nyilván ehhez a kompromisszumhozzal mindkét félnek a nyitottságára lenne szükség. Azt is hozzátenném, hogy az évek során a Romániai Magyar Demokrata Szövetség nagyon sokszor felajánlotta az apátságnak jogi szolgálatait, hogy tulajdonképpen valahogy ezt a visszaszolgáltatási ügyet úgy zárjuk le, hogy ne az állam nyerje meg a pert, mert végül is itt arról van szó. Ezt elutasította a rendház nagyon sok esetben ezeket, és egy más jogi képviselőt választottak, és sajnos az lett a vége ennek, hogy a perta tulajdonképpen a rendház elvesztette, és van egy jogerős bírói ítélet. Nem igazán értettük, hogy miért történt ez a visszautasítás a rendház részéről, mert az RMDS az évek során nagyon sok egyházi ingatlant visszaszerzett a magyar történelmi egyházaknak Nagyváradon, református egyháznak, katolikus egyháznak, és volt tapasztalatunk ebben, ügyvédekkel együtt dolgozunk, jogtanácsosokkal együtt dolgozunk, úgyhogy nem értettük ezt, de tiszteletben tartottuk nyilván, hogyha az apát más jogi képviselővel akar dolgozni, nekünk nem volt mit ebben tennünk, nem tudtunk erőszakoskodni, hogy de azért fogadja el, hogy mi képviseljük ezt az ügyet. Valamilyen formában azon dolgozunk továbbra is, hogy egy kompromisszum valahogy kialakuljon, hogy azért csak lehessen bizonyos helyeket használni, abból a rendházból lehessen továbbra is a miséket megtartani. Nem egy jó jel, ahogyan tegnap a polgármester viselkedett az önkormányzat testületi ülésön.
4: Na igen, ez egy érdekes kérdés, hogy akkor ezek szerint egyelőre nincs nyitottság egyik fél részéről sem a kompromisszumra, de mi
8: úgy
4: lehetne egyáltalán? Mi lehetne egyáltalán? Parancsoljon?
8: Hát úgy tűnik, hogy nincsen egyelőre készség. A kompromisszum arra vonatkozhat, hogy egy bizonyos használati jogot biztosítson az önkormányzat, és megnézni, hogy mi maradhat meg, és a használati jogot egy kicsit, ha az apátság is hajlandó lenne valahogy ezt rugalmasabban viszonyulni ehhez a kérdéshez, talán egy részleges megoldást jelenthet. Az biztos, hogy a korábbi állapotot teljesen visszaállítani, figyelembe véve a jogerős bírói határozatot, azt nem lehet.
4: Mit tervez egyébként az önkormányzat, vagy mit tervezne ezekben az ingatlanokban? Arról van valami információ?
8: Tudomásom szerint oktatási tevékenységet tervez. Aha.
4: Igen, akkor igen, itt a kompromisszum lenne valóban, amit el lehetne érni. Visszatérve még magára erre az akcióra, ez mennyire volt megfélemlítő, vagy mennyire lehetett a célja a megfélemlítés? Mert ugye Kelemen Hunor arra utalt, hogy azért ez a fellépés, ez sérti a magyar közösségnek a biztonságérzetét.
8: Természetesen, hogy sérti a magyar közösség biztonságérzetét, még akkor is, hogyha van egy jogerős bírói határozat. Tehát nem lehet hajnalban áttörni a falat egy szakrális térben, mert ezt lehet, egy szakrális térben áttörték a falat reggel, és bementek egy épületbe. Hát így mondom, a tolvajok dolgoznak így módon, tehát ez nagyon agasztó. Egy-kettő. Azt is tudjuk, hogy Romániában nem csak a magyaroknak a bizalma, de úgy általában a népesség bizalma elég alacsony az állami intézményekkel szemben. De semmiféleképpen ez az akció nem szolgálta azt, hogy ez a bizalom erősödjön. Tehát ezt nyilvánvalóan alanyjal, állítmánnyal ki lehet ezt jelenteni.
4: Világos. Hol van most az apát? Hogyha gondolom most, hogy kilakoltatták ezek után, ő most hol van? Vagy tudnak-e arról, hogy mit
8: ezt
4: tervez
8: nem
4: az apát?
8: Ezt nem tudnám önnek ebben a pillanatban megmondani.
4: Mit gondol, hogy meddig húzódhat ez az ügy? Vagy mi kellene ahhoz, hogy nyitottság legyen a felekben arra, hogy kompromisszum legyen?
8: Hát először is szerintem arra lenne szükség, hogy mindkét fél tudatosítsa azt, hogy ugye van egy bírói határozat, az önkormányzatnak a visszafogottságot kellene továbbra is tanúsítania, az apátságnak meg egy bizonyos nyitottságot, hogy elfogadja azt, hogy nem lehet teljesen azt a szituációt megtartani, ami a bírói határozat előtt volt, és a lehetőségekhez miért nem valamit kialakítani. Én ezek mentén gondolnám, hogy ki lehetne alakítani egy kompromisszumos megoldást.
4: Annak egyébként mi lehet az oka, hogy most fogyott el a városnak a türelme, és hogy most került sor erre a durva kilakoltatásra?
8: Hát egyrészt megvolt, egyrészt a per abban a fázisban érkezett, hogy ugye meglett a jogerős bírói határozat. Másrészt úgy tudom, hogy voltak bizonyos ajánlatok az önkormányzat részéről az apátság fele, de az apátság azt nehezményezte, hogy ezek nem írásbeli, nem írásban történtek ezek az ajánlatok a használati jogra, használati jog megtartására vonatkozólag, és ezért állítólag nem vette komolyan az apátság ezeket az ajánlatokat az önkormányzat részéről, és ezért is jutott ide ez a helyzet. Tehát van azért egy előtörténete ennek a dolognak.
4: Világos, és hát nyilván az régóta húzódik már egyébként maga a per is, és az előtörténete.
8: Maga a per is, hát ezek a Romániában, igen, ezek a perek éveket tartanak, tehát volt olyan visszaszolgáltatási per, ami 15 évet tartott.
4: Igen, és reméljük, hogy azért valamilyen megoldás az születik, akár az RMDSZ közvetítésével. Erről is kérdeztem az elmúlt percekben Csoma Botondot, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség parlamenti képviselőjét, képviselőházi frakció vezetőjét, sajtószóvivőjét.
3: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
4: 3:47 után 3 perccel belpolitikával folytatjuk. Számos az önkormányzati rendszert érintő kormányzati terv vagy elképzelés napvilágot látott ugyanis az elmúlt hetekben, kezdve a település vezetők juttatásainak csökkentésétől a feladat és hatáskörök újrarendezéséig. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége is letette 20 pontos javaslat csomagját, melynek részleteiről Gémesi Györgyöt, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökét, Gödöllő polgármesterét kérdezem a következő percekben. Jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a rádió hallgatókat.
4: Na hát beszélünk mindjárt a MÖSZ-nek a 20 pontos javaslatcsomagjáról is, de ugye most ami leginkább a köztudatban van, vagy ami a legnagyobb visszhangot kiváltó terv, az most a polgármesteri juttatásoknak a csökkentése. Több kollégája is megszólalt már bírálva a tervet. Mit gondol róla ön, és mit gondol róla a Magyar Önkormányzatok Szövetsége?
9: Továbbra is azt gondolom, amit a Magyar Önkormányzatok Szövetsége nyilatkozatban is kiadott, hogy sokkal fontosabb kérdésekről kellene tárgyalni mielőbb a kormányzattal. Ugye mi kértünk erre már lehetőséget miniszterelnök úrtól, miniszterasszonytól több alkalommal, sajnos még nem kaptunk választ. Nyilván tudomásul veszük a kormányzat és a kormány alakulása körüli komoly feladatokat és terheket, ezért is várunk türelemmel, de azt gondolom, hogy nekünk elsősorban a településeink működése az, ami a legfontosabb. Ennek a javaslatcsomagnak, amit elkészítettünk, és ami mindegyiként több mint egy éve dolgozunk, és amit szakértők, önkormányzati politikusok készítettek el sok-sok forduló után, ennek az a két lényeges eleme van. Az egyik, ami 2026-ban már mindenféleképpen asztalra kell kerüljön, ez az a működőképesség biztosítása, ami évvégig több településnek létkérdés, hiszen a 2026-os országos költségvetés bizony elég megnyilvánta az önkormányzatok gazdasági pénzügyi mozgásterét, és vannak települések, akik évvégig nem fogják tudni kibírni. Vannak ennek még 2026-ban végtárgyalandó részei, amiket akár pénzzel, vagy költségvetésmódosítással, vagy más kormányrendeletmódosítással kellene majd összerakni. Ez a legfontosabb most, mert nekünk bármennyire is furcsa, nem a saját egzisztenciánk az első leges, hanem a 9,5 millió ember mindennapi biztonsága és azoknak biztosított szolgáltatások színvonala, ami a feladatunk. Természetesen ennek a tárgyalásnak része lehet és kell is, hogy legyen az önkormányzati dolgozóknak, illetve a polgármestereknek az javadalmazása. Ezt erről is szeretnénk tárgyalni, szeretnénk, ha rólunk nem nélkülünk döntenének. Ez volt korábban is az ígéret, és szerintem van is erre nyitottság a kormányzat részéről. De itt egy elég egységes formában kell majd erről tárgyalni, hiszen más az állami igazgatás és más a helyi igazgatás, az állami igazgatás, miniszterelnök, miniszterek, államtitkárok ugye egy rendszeren belül működnek, és nyilván van egy aláfelévedettségi szakmai viszony, és más a helyi önkormányzati munka, hiszen itt a választott emberként működő polgármesterek a helyi igazgatást és a területi igazgatást irányítják. Nyilván szakemberek részvételében is, számos köztisztviselővel közalkalmazottal dolgozunk együtt, és nyilván a mi bélezésünket annak a függvényében kell átvilágítani, és nyilván meghozni a döntéseket, hogy akkor ezt a rendszert, ami a helyi igazgatást és a helyi önkormányzatok, köztisztviselői, közalkalmazotti munkatársainak egzisztenciáját is biztosítja, ezt egy sávos rendszerben, mint egyébként ez volt korábban is, összerakni. Ha ilyen kívánsága van miniszterelnök úrnak, illetve a kormányzatnak, de hangsúlyozom még egyszer, hogy nem a ez az elsődleges, hogy most erről beszéljünk, hanem elsősorban az a működőképesség, ami 2026-ban biztosítani kell. És természetesen az anyagnak van egy másik része, ami közép- és hosszú távú stratégiai kérdéseket bont ki. De mit kíván az önkormányzatokkal a kormányzat, mit kíván a politika, mi lesz az állam és önkormányzatok közötti feladatmegosztással, lesznek-e új feladatok, visszakapunk-e, ilyenekről is készítettünk anyagot.
4: Beszélünk mindjárt erről, csak nagyon fogy az időnk, és mielőtt erről beszélünk, még egy dologra térjünk azért ki, mert most itt a polgármesteri ciklusok maximálása is szóba került már az elmúlt napokban. Maximum kétszer lehetne egy településvezetőt megválasztani, szól egy terv, ami írásban még nem látott napvilágot. Ezt ön jó ötletnek tartja-e? Ugye most a miniszterelnöki ciklusokkal ezt megteszi egy alkotmánymódosítás alatt is, és ennek képére formálva tenni ezt meg a polgármesteri ciklusokkal is.
9: Ezt is érdemes végig gondolni és végig tárgyalni. Tehát én azt gondolom, hogy nem hatalompolitikai szempontokat kellene ebben a kérdésben, vagy pártpolitikai szempontokat érvényesíteni, hanem azt kéne megnézni, hogy minek van értelme, hogy egy település biztonságos működése, vagy egy település feladatainak költséghatékony és a feladat tartalmát tekintve hatékony működésének és feladatok végrehajtásának feltételrendszerét hogy teremti meg a jogszabály, ami biztosítja a választott embereknek a bekerülését a helyi döntéshozó testületbe. Azért vannak itt arra példák, hogy, és hát most tényleg nem szeretnék magamról beszélni, de én a 9. ciklusomat csinálok, és erre is vannak példák, hogy stabilitás az helyben mennyire fontos. Ugye mi más logikában működünk, mint a pártpolitika. Mi nem feltétlen pártkötődések alapján dolgozunk és gondolkodunk, hiszen számunkra a település minden egyes lakója fontos, és ott azért, mire belássa magát egy polgármester a helyi viszonyok információs körébe, belássa magát az ott lévő feladatok körébe, megtanulja azt, hogy a képviselőtestület, polgármester, jegyzői hivatal együttműködésének mik azok a pontjai, ami a hatékonyságot növeli. Szóval ez idő kell, és tapasztalat. És azt gondolom, hogy Pásztor Béla, Veresegyház polgármester, aki most már néhány éve nem polgármesterként funkcionál, de több mint 50 évig védett egy települést a vállán. Azt hiszem az ő példája és Veresegyháznak a ezzel kapcsolatos fejlődése bizonyítja azt, hogy lehet, hogy ezt másképp kellene végig gondolni. Nyilván nem én vagyok az, aki ebben fontos, hiszen én elég régóta csinálom, és minden részét megtanultam ennek a szakmának, minden csinyát, binyát, de én azt hiszem, hogy a polgármesterek munkája az egy életmód, és ezt meg kell tanulni, és ehhez idő kell. Tehát ez nem egy pártpolitikai struktúrának a része.
4: Na menjünk tovább, mert most már csak szűk két percünk van. Azt mondta, hogy a működés képesség biztosítása a legfontosabb feladat. Rövid, de hát ez nyilván közép és hosszú távon is. Hogyan kellene a feladatköröket, a hatásköröket és az ehhez kapcsolatos finanszírozást úgy átszabni, hogy ez ne csak rövid, hanem hosszú távon is biztosítsa az önkormányzatok működését?
9: Hát ez erről kéne tárgyalni. Ez nem egy egynapos kérdés. és nem azt jelenti, hogy leülünk, és akkor azt mondjuk, hogy ezt jobbra húzzuk, ezt balra, mint a telefonon a képeket. Itt a mi anyagunk, ami mögött van egy nagyon komoly háttéranyag, amit még egyszer mondom, többek között akadémikusok, önkormányzati szakemberek készítettek el, azok mögött vannak ezek a feltáróanyagok. Tisztázni kéne, és ez az elsődleges, mi az állam és az önkormányzatok viszonya. Ugye mi nem pártpolitikai szervezetek vagyunk, nyilván vannak pártpolitikai kötődések is, de nem azok vagyunk. Az Önkormányzati Szövetség, a Magyar Önkormányzati Szövetsége is egy szakmai érdekvédelmi szervezet, amit nyilván fog mindig vitatkozni a feladatok és a források megosztása kapcsán. Az első tisztázandó kérdés, mi a mi közös felületünk, hogy tudunk partnerek lenni, hogy tudunk együttműködni, hogy tudunk egyeztetni, és hogy tudjuk megkapni azokat a garanciákat, hogy az ott lévő tárgyalások eredményét, azt láthassuk is a mindennapok. Erre az elmúlt 16 évben sajnos érdemben nem került sor. Voltak ilyen felületek, vannak ilyen hivatalos jogszabályban rögzített fórumok, de igazán érdemi egyeztetés nem történt. Tehát ez az elsődleges. És akkor ott kell majd szépen végignézni azokat a feladatokat, számításokkal végiggondolva, higgadtan, nyugodtan, és a cél mindig az. Kettős, az egyik az állampolgár mindennapi biztonsága, a szolgáltatások magas színvonal, amit elvár tőlünk, annak a biztosítása, ennek a jogi és pénzügyi hátterének a biztosítása, és a másik pedig nyilván az, hogy menjünk előre. Tehát, hogy hogyan tudunk úgy fejlődni, hogy a feladatok ellátása az költséghatékony legyen, és a feladat szempontjából legyen hatékony. Ezek a legfontosabbak. Ez fogja megadni a biztonságot, és végezetül. Mi érdekeltek vagyunk a kormány programjának sikerében. Nem vitát szeretnénk, hanem együttműködést. Vita lesz benne természetesen, hiszen az viszi előre a dolgokat. De mi is, ha sikeresek vagyunk, akkor a kormány is sikeres. A kettő együttes sikerében jöhet ki egy ország sikeres működése, és mi ebben vagyunk érdekeltek.
4: És hogyha elkezdődnek ezek az egyeztetések, akkor várjuk vissza Gémesi Györgyöt, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökét, Gödöllő polgármesterét kérdeztem az elmúlt percekben.
10: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
11: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kg áfonya csomagja csak 2999 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztilcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
2: Reklámot hallottak.

0: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: 7 óra, jó reggelt kívánok, 2026. május 29-én pénteken Töröcsik Zsolt vagyok. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Hallgassák meg a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a Krónika szerkesztője Kubicsek István.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Az uniós források hazahozataláról tárgyal a kormányfő és több miniszter Brüsszelben.
3: Hétfőn tárgyalja az országgyűlés a Tisza párt javaslatát a politikusok fizetés csökkentéséről. Júliustól kisebb bér és kevesebb költségtérítés járna.
2: Budapest felkészült a szombati BL döntő megrendezésére. Tegnap a szurkolói zóna is megnyílt a Hősök terén. Mondjuk a részleteket. Brüsszelben tárgyal a kormányfő és több miniszter. Magyar Péter tegnap a NATO főtitkárával és a belga miniszterelnökkel találkozott, ma pedig Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével egyeztet.
3: A kormányfő a közösségi oldalára feltöltött videóban arról beszélt, hogy a tárgyalások legfontosabb témája az uniós források hazahozatala.
4: Az egyik legfontosabb vállalásunk volt a választási kampányban az Európai Uniós források hazahozatala, sok ezer milliárd forintról van szó. Ezeket a pénzeket már minden uniós tagállam megkapta, egyedül Magyarország nem. A leköszönő kormány korrupciója miatt és a jogállam leépítése miatt. Emellett párhuzamosan fontos vállalásunk volt a korrupció ellenes küzdelem is.
2: A Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélés után Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének.
3: A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Hozzátette, Mark Rutte tájékoztatta a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről, valamint a Hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről.
2: Benyújtotta a politikusok fizetés csökkentéséről szóló javaslatot a Tisza párt. Júliustól jelentősen visszavágnák a miniszterek, az országgyűlési képviselők, a frakcióvezetők és helyetteseik bérét és juttatásait. Minden ellenzéki párt támogatja a javaslatot. Magyar Péter múlt héten azt is bejelentette, a polgármesterek keresetét is csökkentenék. Az önkormányzatokat tömörítő szervezetek viszont egyeztetést kezdeményeztek az ügyben. Részletek Brieska Dánieltől.
5: A Tisza párt csütörtökön nyújtotta be azt a törvényjavaslatot, amivel drasztikusan csökkenteni az országgyűlési képviselői tiszteletdíjakat, juttatásokat, támogatásokat, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési forrásokat. A javaslat szerint júliustól jelentősen kevesebb fizetése lehet a képviselőknek. A tervek szerint a jelenlegi bruttó 2 182 000 forintról 1 309 000 forintra csökkenne az országgyűlési képviselők havi tiszteletdíj, ami 40%-os csökkenést jelent. A Tisza párt a különböző tisztségekért járó juttatások mértékét is átírná. Az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes az eddigi 5,8 millió forint helyett bruttó 3,8 millió forintot, az alelnökök pedig 4,3 millió forint helyett 3,1 millió forintot keresnek majd. A frakcióvezetők havi fizetése bruttó 4,3 millió forintról 3,4 millió forintra csökken, helyetteseik 3,1 millió forintra lesznek jogos. 2,8 millió forintra csökkenhet a parlamenti jegyzők fizetése, és ugyanennyit kapnak a parlamenti bizottságok alelnökei is. A képviselők ezen felül egyéb juttatásra is jogosultak, ezek mértékét ugyancsak jelentősen szűkíteni a javaslat. A lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal csökken, irodabérlésre pedig az eddigi támogatás felét vehetnék igénybe az országgyűlés tagjai. A javaslat szerint megszűnik a mobiltelefon költségtérítés és a budapesti képviselőknek biztosított üzemanyag költségkeret. A módosítás már a júliusi fizetéseket és juttatásokat is érinti, ha addig elfogadja az országgyűlés. A házelnök közlése szerint a javaslatot hétfőn tárgyalja a parlament, az indítványt várhatóan házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. A Fidesz és a KDNP megszavazza a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot, közölte a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely közösségi oldalán azt írta, támogatnak minden olyan költségcsökkentési szándékot, amely megőrzi az országgyűlés méltóságát, nem jár a parlamenti képviselői munka ellehetetlenítésével és minőségének romlásával. A Mi Hazánk is közölte, hogy támogatják a parlamenti képviselők fizetésének csökkentését. Bejegyzésükhöz egy videót is csatoltak, amiben Torockai László pártelnök arról beszél, ugyanezt az intézkedést a polgármesterek esetében ellenzik. A Tisza kormány tervei szerint a miniszterelnök és a miniszterek, valamint az államtitkárok fizetése is kevesebb lesz, mint korábban. Magyar Péter miniszterelnök múlt héten az RTL-nek adott interjúban a polgármesteri fizetések csökkentését is felvetette. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége átgondolatlannak tartja a kijelentést, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormánnyal. A szervezet szerdai közleményében azt írta, ha a polgármesteri illetményeket a 2024 előtti szintre csökkentik, az újabb bérfeszültségeket okozna, különösen az 5000 lakos alatti településeken.
6: Ne keverjük össze azt, hogy vannak tisztességes, jól dolgozó polgármesterek, és azoknak piaci béret adnak, azzal, hogy vannak korrupt politikusokat, akiket nem a fizetésüket csökkentenek, börtönbe kell őket csukni.
5: Márki-Zay Péter Hódmezővásárhely polgármestere szerint a politikai vezetők bérének csökkentése csak látszatintézkedés a korrupció ellen. Közben a Magyar Önkormányzatok Szövetsége egy 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak az önkormányzati rendszer reformjáról. Gémesi György a szervezet elnöke elmondta, minél előbb tárgyalni szeretnének a kabinettel, és nyitottak arra, hogy a bérekről is megegyezzenek.
7: Mi választott emberek vagyunk, és mi köztisztviselőkkel, közalkalmazottakkal dolgozunk, és ott azért van egy bérhierarchia. Tehát mindent úgy lehet megcsinálni, hogyha olyan szándéka van a kormányzatnak, hogy csökkenti mondjuk a béreket, akkor ezt a hierarchiába kell beletennie annak érdekében, hogy a belső egyensúlyok megmaradjanak.
5: Közleményt adott ki a Megyei Jogú Városok Szövetsége is. Ebben arra kérik a kormányt, hogy az önkormányzatokat érintő döntések előtt biztosítson lehetőséget az érdemi szakmai egyeztetésre, ennek hiányában pedig ne hozzon döntéseket.
2: A központi nyomozó főügyészség több helyszínen tartott kutatást az úgynevezett MNB ügyben, a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóirodájának közreműködésével.
3: A hatóság megerősítette az intézkedéseket, részleteket egyelőre nem közölt. Tájékoztatásuk szerint ma egy háttérbeszélgetésen adnak bővebb információt a sajtónak. A Magyar Nemzeti Bank korábban belső vizsgálatot indított az előző jegybank kivezetéshez és az Erste Bankhoz kapcsolódó ügyben, majd május elején feljelentést tett, hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen.
2: Bizonyítékokat foglaltak le a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőnél és a minisztériumban, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A hatóság a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokat vizsgálja. Költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt folytat nyomozást. A nyomozók az ügy szempontjából fontos papíralapú és elektronikus bizonyítékokat, valamint informatikai eszközöket foglaltak le. Vissza kell fizetnie a végkielégítéseket Sára Botond volt budapesti főispán 6 fős kabinetjének. A politikai stáb tagjai közös megegyezéssel távoztak, és összesen mintegy 70 millió forintot fizettek ki nekik.
3: A vidéki és településfejlesztési miniszter közölte, nem fogadja el a választás másnapján kötött szerződéseket, és kötelezni fogja az érintetteket a pénz visszafizetésére. Lőrinc Viktória azt is bejelentette, hogy a főispánoknak járó végkielégítések kifizetését is megtagadja. Ugyanakkor hozzátette, amennyiben a pénzt jótékony célra ajánlják fel, a tárca az általuk választott kedvezményezetteknek utalja majd ki az összeget.
2: 5 embert gyanúsított meg, egyet pedig őrizetbe vett a rendőrség a vidéki gyermekvédelmi intézményekben elkövetett bántalmazások és szexuális visszaélések miatt, jelentette be a Nemzeti Nyomozóiroda.
3: Az átfogó vizsgálatban legalább 10 gyermek sérelmére elkövetett bűncselekményre derült fény. A szerdai akcióban pedig Csongrád, Csanád és Békés vármegyei helyszíneken, köztük egy csanádpalotai lakásotthonban és más intézményekben tartottak házkutatásokat. A hatóságok az eljárásban nevelőket, gyermekfelügyelőket és intézményvezetőket gyanúsítottak meg a kiskorúak bántalmazásával, illetve az esetek elhallgatásával, eltusolásával.
2: Elismerte a Tisza párt országgyűlési képviselője, hogy korábban ittasan vezetett.
3: Varga Lőrinc Mihály közösségi oldalán közölte, 1,5 éve egy rutin ellenőrzésen alkoholt mutatott ki nála a szonda. A felelősségét elismeri és meg fogja szavazni mentelmi jogának kiadását. Az eljárás előzményeként Forsthoffer Ágnes házelnök kedden jelentette be, hogy indítvány érkezett hozzá a politikus mentelmi jogának felfüggesztésére.
2: A Fidesz elnöke szerint komoly kockázatot jelent a terrorelhárítási központ vezetőjének eltávolítása. Orbán Viktor közösségi oldalán azt írta, Hajdú János jó munkát végzett, és a TEK nélkül ma Magyarország nem lehetne Európa legbiztonságosabb országa.
3: Magyar Péter miniszterelnök tegnap felmentette Hajdú Jánost a TEK főigazgatói pozíciójából és közölte. A kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról.
2: Jogsegélyszolgálatot hozott létre a CÖFF-CÖKA a jogalap nélküli támadások célpontjává váló civil támogatóinak, jelentette be a szervezet operatív igazgatója.
3: Heitzler Norbert azt mondta, a jogsegélyszolgálatot azoknak ajánlják fel, akiket az elmúlt években végzett tevékenységük miatt jogszerűtlennek vélt számonkérésnek vetnek alá.
8: Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy az ország új vezetői ígéreteiket megvalósítsák. Egyetértünk azzal, hogy az esetleges jogszabálysértéseket feltárják, és ezek következményeit érvényesítsék és érvényesítessék. Rendelkezésre állunk mindazoknak, akik szükségesnek látják segítségünk elfogadását. Valós felvetéseik alapján jogaik védelmét felajánljuk. Mi a lehetőséget biztosítjuk, hiszen szellemi honvédőként kötelességünknek érezzük, hogy a hátrányosan megkülönböztetett emberek értékeit, érdekeit megvédjük.
2: Azonnali tárgyalásokat kezdeményezett a felsőoktatásban tanulók és dolgozók számára kedvezményes szoftverhasználatot biztosító szerződés meghosszabbítására a tudományos és technológiai miniszter.
3: Tanács Zoltán Facebook posztjában emlékeztetett, a szolgáltatóval kötött szerződés februárban lejárt. A rendszer már a 90 napos türelmi idő alatt működik, ami pedig a hónap végén jár le.
2: A kormány biztosítja a szombati BL döntő szervezésében résztvevő alvállalkozók kifizetését. Az esemény megrendezése nincs veszélyben, olvasható a kormány közösségi oldalán. A folyamatokat a miniszterelnökség és a belügyminisztérium figyelemmel kíséri és koordinálja.
3: Korábbi sajtóhírek szerint a NAV zárolta az állami cégek és intézmények rendezvényeinek piacán, gyakorlatilag monopól helyzetbe került Launch Event Kft. Számláit, ezért a cég nem fizette ki alvállalkozóit a már elvégzett munkák után.
2: Budapest felkészült a labdarúgó bajnokok ligája szombati döntőjére. Tegnap megnyílt a Hősök terén kialakított hivatalos szurkolói zóna, ahol a hétvégéig mezbemutatóval, kispályás focival és nyereményjátékokkal várják a drukkereket.
3: A megnyitón a főpolgármester óriási megtiszteltetésnek nevezte, hogy Budapest adhat otthont a BL döntőnek. Karácsony Gergely hangsúlyozta, mindent megtesznek azért, hogy az ideérkező szurkolók jól érezzék magukat.
9: Budapest azt gondolom, hogy jól bizonyított már az elmúlt időszakban kiemelt sportesemények megszervezésében. A magyarok, a budapestiek szeretik a sportot, és úgy látszik, hogy a sportok is szeretik Budapestet. Remélem, hogy mindenki jól fogja magát érezni a városunkban, és újra Budapest bekerül méltán a gyönyörű épületeivel és hangulatával a világsajtóba.
2: Fokozott rendőri ellenőrzést tartanak mától Budapesten, több autópályán és a repülőtér környékén a holnapi BL döntő miatt.
3: A vasárnapig tartó akció a főváros mellett érinti a főbb autópályákat, valamint a hozzájuk tartozó pihenőhelyeket és üzemanyagtöltő állomásokat. A rendőrség tájékoztatása szerint a fokozott jelenlét célja a sportesemény és a kapcsolódó rendezvények biztonságos lebonyolítása.
0: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé. Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávban lassabb haladásra, szakaszos torlódásokra kell készülni. Az átterelt belső sávban jobb tempóban lehet haladni. A 4-es főúton Üllő közelében két autó ütközött. A 30-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Élénk a forgalom az autópályák és főutak fővároshoz közeli szakaszain, az M3-as autópályán, Bagnál és Mogyorodnál, valamint az M0-as autóúti csomóponttól, a 10-es főúton a Sólymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Mendén és Maglódon, valamint az 51-es főúton is a főváros irányába.
2: Budapest információkkal folytatjuk.
10: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset történt Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton befelé az Erdősor utcánál. Csak a belső sáv járható, torlódásra kell készülni. Baleset nehezíti a közlekedést az Egér úton befelé a Balatoni út után a külső sávban. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartása miatt. A harmadik kerületben a Táncsics Mihály utcában időszakos és szakaszos útszűkületre kell készülni ma napközben a burkolatjavítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel eső sehol sem lesz. Gyakran kell élénk néhol erős széllökésekre számítani. Napközben 22-27, este 17-22 fok lesz. A hétvégén ismét 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.
2: Ez volt a Krónika 7-kor, negyed órás hír összefoglalóval, legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Szlotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották, viszont hallásra.
0: Műsorajánlat. Délelőtt.
11: Kutatások szerint már egy kéthetes digitális szünet is drasztikusan javítja a mentális egészséget.
12: A sok beltérben és képernyő előtt töltött időnek az a folyománya, hogy egyre többen vágynak arra, hogy valamilyen módon ezt ellensúlyozzák.
11: De miért veszélyes a kontrollálatlan képernyő használat, és miért lehet segítségünkre az úgynevezett Digidetox program? Műsorunkban ezekre a kérdésekre is válaszolnak szakértőink. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
0: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban. Kalendárium.
13: Vendégünk Szulák Andrea, Emerton és Máté Péter díjas énekesnő, színművész. Az Élet az Úr koncert június 6-án a Margit Szigeti Szabadtéri Színpadon. Bemutatjuk a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház új évadát, valamint a Zente Nyár programjait. 21. alkalommal rendeznek református zenei fesztivált május 29-e és 31-e között Budapesten. És gyereknap a Pesti Magyar Színházban.
0: Kalendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
14: Küzdünk minden eurócentért, ezt jelentette ki Brüsszelben a magyar miniszterelnök. Magyar Péter ma tárgyal az uniós forrásokról az Európai Bizottság elnökével. Uniós percek Brüsszelből Berek Patriciától.
15: Ma tárgyal az uniós forrásokról Brüsszelben a magyar miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalára feltöltött videóban közölte, a legfontosabb cél az uniós források hazahozatala. A kétnapos brüsszeli látogatásra a kormányfőt elkísérte Kármán András pénzügyminiszter, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Orbán Anita külügyminiszter. Ők folytatták az előkészítő tárgyalásokat. Közel a megállapodás, jelentette ki közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Hangsúlyozta azt is, hogy a tárgyalásokon egyszer sem merült fel a háború kérdése vagy a gender kérdések. A Magyarországtól elvárt jogszabálymódosítások elsősorban a jogállamiságot és a korrupció ellenes küzdelmet érintik. Ennek része az integritás hatóság jogköreinek bővítése, továbbá az, hogy a vagyonnyilatkozati szabályokat szigorítják. A miniszterelnök emlékeztetett, hogy a helyreállítási alap forrásainak lehívása augusztus 31-éig lehetséges, de emellett a kohéziós forrásokat is meg akarja szerezni Magyarország. Az uniós források hazahozatala azért is nagyon fontos, mert azt a kormány fordíthatja a részben az államadósság csökkentésére is, továbbá beruházásokra, köztük közlekedés fejlesztési, illetve energetikai beruházásokra is, tette hozzá. A kormányfő arról is beszélt, hogy szakértői, technikai szintű egyeztetés folyik Ukrajnával a kárpátaljai magyarság kulturális, oktatási és nyelvi jogainak visszaadásáról. Magyarország csak úgy tud hozzájárulni az első csatlakozási fejezet megnyitásához, ha megállapodás születik Ukrajnával, és akkor is a normális csatlakozási eljárás támogatja hazánk, ahogyan a többi tagjelölt ország esetében. Az előzetes tárgyalások tényét megerősítette a tegnap déli tájékoztatón az Európai Bizottság szóvivője. Paula Pinho hozzátette, Magyarország és az Unió számára releváns téma az energiapolitika, az orosz energiáról való leválás kérdése és az Unió bővítése is. Ezért ezek is a találkozó napirendjén lehetnek. Azt azonban nem kommentálta, hogy összefüggésben van-e a Magyarországnak járó források felszabadítása azzal, hogy a kormány hozzájáruljon Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak megnyitásához. Az unió bővítési biztosa ugyanakkor bizakodóan nyilatkozott a Financial Times-nak. Marta Kós szerint az EU júniusban megnyithatja a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával és Moldovával, mert az új magyar kormány hozzáállása biztató. Tegnap a magyar kormányfő Mark Rutte NATO főtitkárral is találkozott. Az Észak-Atlanti Szövetség tájékoztatása szerint a főtitkár méltatta Magyarország hozzájárulását a szövetség védelméhez, beleértve a székesfehérvári több nemzetiségű hadosztály központjában és a Nyugat-Balkánon végzett munkát. Az ankarai NATO csúcson a szövetségesek arra összpontosítanak majd, hogy fokozzák a védelmi termelést és fenntartsák Ukrajna támogatását, teszi hozzá a közlemény. A magyar miniszterelnök közösségi oldalán leszögezte, a találkozón egyetértettek abban, hogy a magyar honvédek kiváló munkát végeznek. Elmondtam a főtitkár úrnak, hogy Magyarország nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba, tette hozzá Magyar Péter, aki ezt követően udvariassági látogatást tett Barda Weber belga miniszterelnöknél.
16: Jó reggelt Magyarország, Törőcsik Zsolttal.
14: 4:08 után 6 perccel azzal folytatjuk, hogy akár meg is bénulhat Budapest közlekedése a holnapi Bajnokok Ligája döntő idején, ha a taxisok beváltják a fenyegetésüket és blokkádot hirdetnek az amúgy is lezárásokkal terhelt fővárosban. Akkor teszik ezt meg, ha a főváros ma nem az általuk preferált tarifaemelési tervet fogadja el a közgyűlésen. Itt van a vonalban Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke. Jó reggelt kívánok!
17: Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önt!
14: Sztrájkolnak holnap? Lesz blokád?
17: Mi biztosan nem fogunk. Van egy fenyegetettség az egyik érdekképviselet részéről, ami már lassan általános szokásjog részükről. Ennek a támogatottsága nem lesz nagy, hiszen a taxisok dolgozni szeretnének, pénzt szeretnének keresni a BL döntő idején is, és nem demonstrálni.
14: Igen, egy kicsit azért öngolnak tűnik az, hogy pont akkor, amikor a legnagyobb forgalmuk lehetne, akkor hirdetnének blokkádot, de egyébként vannak annyian, hogy meg tudnák bénítani a fővárost, hogyha ezt tényleg meg is valósítanák?
17: Nézd, hogyha mind a 7500 taxi úgy döntene, hogy valamilyen módon egységesen kiáll egy olyan célért, ami alapot teremt erre, akkor akár erről is lehetne szó, de az elmúlt években ez a szervezet, akik hát elég fiatal szervezet, és ugyan a lehetőség megvan, és tulajdonképpen a sztrájk jogot, ha betartják, akkor mindenki ott demonstrál, ahol szeretne, de ennek a támogatottsága minimális. Tehát van egyfajta megbántottság, egy sértettség a részükről, ami teljesen érthető, mert nem úgy alakultak az elmúlt időszakban azok a dolgok, amiket mi szerettünk volna, vagy ők, vagy közösen szerettünk volna, de én mindig annak a híve voltam, hogy a tárgyalóasztalnál kell eldönteni a vitás kérdéseket, és nem az utcán. És az elmúlt 15 év ezzel bizonyította, hogy erre mindig van lehetőség, és az utolsó pillanatig el kell menni a falig, és megoldást kell találni azokra a kérdésekre, amik esetleg vitára adhatnak okot.
14: Na nézzük, hogy mi az, ami nem úgy alakult, nem tudom, hogy itt mire gondolt, majd mindjárt elmondja, de ugye ami biztos, hogy ma a főváros egy fontos döntést hoz a tarifaemelésre. Ugye itt egy 27%-os javaslat van az asztalon. Ez az, amivel önök nem elégedettek?
17: Na, akkor kezdjük előről. 3 évvel ezelőtt volt utoljára tarifarendezés, tarifa emelés, azóta pedig mindig elmaradt, ahogy tavaly is. Többször leültünk közösen a város vezetésével, volt több javaslat, a legutóbbi javaslat arról szól, hogy a kamara, a budapesti kereskedelmi iparkamara, az Uber, a főtaxi és a taxiszövetség egy 15%-os mérsékeltebb áremelésben gondolkodik, illetve tette el a voksát. A többi szervezet, a Bolttal és a City taxival együtt pedig a 27%-os áremelést javasolta. E kettő között kellett dönteni a fővárosnak, hogy melyiket támogatja. A 27% mellett döntött. Ezen a héten kedden a Közlekedés és Klímavédelmi Bizottság tárgyalta ezt a javaslatot. A szakbizottság nem támogatta a 27%-os emelést, viszont támogatott egy másik olyan javaslatot, amit szintén ebbe a taxirendeletbe emelt volna bele a főváros, pontosabban egy felterjesztésről van szó. Egy olyan felterjesztés, ami nem az önkormányzatnak a joga, hanem a kormányzaté. Ez arról szólna, hogy a következő években valamikor talán kivezetnék a hatósági rögzített árat, és egy speciális dinamikus árképzést, annak a struktúráját fogalmaznák meg, hogy az is miképpen arról a részletről még nincs szó. Ez ütötte ki a biztosítékot, hogy ami a szakma számára fontos lenne, és most teljesen mindegy, hogy most 15% vagy 27%, persze nem mindegy, de az emelés azért az emelés, azt lesöpörték az asztalról, legalábbis a szakbizottság, az egyéb olyan dolgokat, ami viszont még nem látjuk, hogy mi az igazi háttér és a valós ok, az pedig egységesen támogatták.
14: Na most akkor tisztázzuk a helyzetet, és mindjárt beszélünk erről a dinamikus tarifa emelésről is, de hogyha jól értem, akkor a mai közgyűlés asztalán nincs semmilyen tarifa emelésről szóló rendelet, mert hogy ez nem ment át az illetékes bizottságon?
17: Az illetékes bizottság nem támogatta, de ez nem feltétele annak, hogy bekerüljön.
14: Világos, tehát akkor ott van.
17: A főigazgató legutóbbi, tegnapi, illetve mai tájékoztatója szerint be fogják vinni a közgyűlés elé. Ott szavazni fog a közgyűlés erről, hogy most miképpen azt majd pár óra múlva, vagy akár a délután folyamán ki fog derülni. Hogy támogatják-e, vagy sem.
14: Így van, és akkor azt meglátjuk, hogy ez milyen mértékű emelés lesz, hogyha támogatják. Ugye itt van ez a dinamikus árazásnak a bevezetése. Ez hogyan néz neki, ez elfogadható lenne önök számára? Mert ugye akik emellett érvelnek, azok azt mondják, hogy egyrészt jobban járna ezzel az utas, másrészt az a verseny, ami szerintük megszűnt az elmúlt években a hatósági áraknak köszönhetően, az visszatérhetne a fővárosi taxispiacra. Erről mit gondol?
17: Nagyon vegyesek a vélemények, és ez azért érdekes, amit mond, mert a dinamikus árképzés

0: a taxis fogja kifizetni. Hogy ha ezt szeretnék-e a taxisok, akkor már most mondom, hogy nem. Az utas, hogy mennyivel jár jól és mennyivel nem, az akkor fog kiderülni, amikor kifizeti a viteldíjat. De most mondok egy eklatáns példát, akár a BL döntő, vagy egy Sziget kapcsán. Amikor csúcsidő van, és mindenki taxival szeretne mindenhova menni, akkor az azt jelenti, hogy magas lesz az ár. De hogyha az a szerencsétlen utas, aki hónapok óta vár egy egészségügyi vizsgálatra, és egy előrendelés leadott, és nem fogja tudni megmondani neki a diszpécser, vagy akár az applikáció, hogy adott pillanatban mennyit fog fizetni, mert 5000 helyett lehet, hogy 8000-et. Akkor jó fog járni? A válasz egyértelmű, hogy nem.
1: Erről milyen egyeztetések folynak? Hol tart ennek a javaslatnak egyébként a megvalósítása?
0: Semmilyen konkrét javaslat nincs ebben kapcsolatban. Maga ez csak egy elvi kérdés. Ennek gátat szab jelen pillanatban az ártörvény. Ez a felterjesztés arról szól, hogy az ártörvény ilyen módon változzon és illeszkedjen ahhoz, hogy a hatósági árat rugalmassá lehessen tenni. De én azt gondolom, ez egy hosszú időszak, ez egy szakmai kérdés. Mindenféleképpen egyeztetni kell erről a kormányzattal, a szakminisztériummal, és az érdekesetekkel közösen, de egy biztos, hogy az elmúlt 13 év bebizonyította, hogy amikor az utas tudja, hogy mennyibe fog kerülni a viteldíj, az egy biztonságot jelent számára. Reggel, délben, este, hétvégén, éjjel-nappal, télen-nyáron. Kiszámítható.
1: Na hát meglátjuk, az biztos, hogy komoly változások előtt áll a taxis piac, és az is valószínű, hogy holnap azért komolyabb blokkádra vagy a közlekedés megbénítására nem kell számítani Budapesten. Ezekről is kérdeztem az elmúlt percekben Metál Zoltánt, az Országos Taxis Szövetség elnökét. 7:30 pedig rövid hírekkel megyünk tovább, a stúdióban Szlotta Judit.
2: Folytatódnak a miniszterelnök brüsszeli tárgyalásai. Magyar Péter ma az Európai Bizottság elnökével egyeztet az uniós források helyzetéről. Tegnap több miniszter részvételével előkészítő megbeszélések voltak, így a kormányfőnek várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie Ursula von der Leyennel. Terrorcselekménynek minősítették a hatóságok a tegnapi svájci késes támadást. Egy férfi a Winterthuri vasútállomáson szúrt meg 3 embert, egyikük állapota súlyos. A gyanúsított egy 31 éves svájci török kettős állampolgár, aki korábban már az Iszlám Állam terrorszervezet propagandája miatt a hatóságok látókörébe került. A támadót a helyszínre érkező rendőrök elfogták. Felrobbant a floridai indítóállomáson az amerikai Blue Origin vállalat New Glenn nevű rakétája egy indítási teszt során. A balesetben senki nem sérült meg, a robbanás okait vizsgálják. Nem nyit ki idén a szabad strand Szolnokon, így a Tisza teljes városi vonalán tilos lesz a fürdés, közölte a város polgármestere. Györfi Mihály azt mondta, a strand megszüntetését a Tiszaligeti élményfürdő júniusi átadása is indokolttá teszi. A szolnoki lakosoknak 28%-os belépőjegy kedvezményt biztosítanak majd az új létesítménybe. Összeverekedett 4 férfi tegnap Csepelen. Az incidensben több szúró, vágó eszköz és egy gumilövedékes fegyver is előkerült. A rendőrök nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. Az országos mentőszolgálat közölte, hogy a verekedésben 2 súlyosan, 2 pedig könnyebben sérültek meg. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást. A híradást Bánáti Bence készítette. Krónikával 8 órakor jelentkezünk.
3: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: A 30 éves Penny-ben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 000 forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
5: A Magyar Rádió énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot. Az impozáns pesti vigadó

0: a Szecessziós Zeneakadémiát és a Modern Dohnányi Ernő Zenei Központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az énekkar. A sapszombérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
1: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Törőcsik Zsolt.
2: Többször beszéltünk már az elmúlt napokban arról, hogy a Tisza több ponton is módosítaná az alaptörvényt, de eddig kevesebbet foglalkoztunk azzal a passzussal, amely szerint az úgynevezett kekvák, vagyis a közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapító jogai kerülnének az államhoz. Ugye erre a módosításra részben azért is van szükség, mert ez az egyik szupermérföldkő a 27 közül, amelyet teljesíteni kell ahhoz, hogy az uniós források Magyarországra érkezhessenek, legalábbis a helyreállítás alapforrásai Magyarországra érkezhessenek. Hogy mihez kezdene a kekvákkal ezután az állam, azt Ligeti Miklóstól, a Transparency International igazgatójától kérdezem meg. Jó reggelt kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Ugye kezdjük onnan, amit említettem is, hogy ez az egyik szupermérföldkő, amit teljesíteni kell az uniós források felszabadításához. Mi tulajdonképpen az unió problémája ezekkel, hiszen ugye Hankó Balázs volt miniszter, tegnap is azt mondta, hogy a magyar egyetemek nemzetközi előretörése azt bizonyítja, hogy ez egy sikeres modellváltás volt.
3: Hát mindenek előtt hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy kifejezzem az örömömet, mert a Transparency International Magyarország az bőven több mint 10 év elteltével térhet vissza a Kossuth Rádió hallgatóihoz, a Kossuth Rádión keresztül, nyilván a hallgatókhoz eljuthatunk más csatornákon át. A valamikori miniszter úrnak a megállapításairól pedig annyit, hogy nyilván a kettő között semmilyen közvetlen összefüggés nincsen. A magyar egyetemek teljesítménye, nemzetközi mezőnyben elfoglalt helye az azért számottevően nem mozgott az elmúlt bő évtizedekben. Alapvetően inkább a hazai piacra termelnek ezek az egyetemek, de a Transparency International Magyarország egyébként nem foglalkozik felsőoktatási és tudományos minőségi kérdésekkel. Minden dolgozunk amúgy hazai egyetemeken végzett. Én magam például az ELTE-n, amiből nem lett kekva. A kekva modellel az a probléma, hogy ez egy baromi nagy pénzlenyúlás. 3000 milliárd forintot vont el a Fidesz a közpénzvagyonból. Ennek a fele az egyetemeknek a holt vagyona, az épületek, a fenntartó jogosultságok, a költségvetési normatívák. De oda tolták a MOL-nak az egynegyedét, a Richter vállalatnak az egynegyedét, a Matthias Corvinus kollégium csak készpénzben az államkincstártól 10%-nyi MOL részvényen és 10%-nyi Richter részvényen túlmenően még kapott 132 milliárd forintot. Ez egy ilyen klasszikus, tipikus, neres, fideszes közpénzbuli volt, hogy ilyen szürke zónába az államon kívülre szervezték a vagyont, tehát a közvagyont államtalanították, az államot meg a vagyonától fosztották meg, és a csókos haverokból, részben politikusokból, részben kormánytagokból, részben vállalatvezetőkből összeraktak olyan kuratóriumokat, vezető testületeket, amik élethosszígtartó kinevezéssel rendelkeznek, a vagyonról úgy döntenek, amint akarnak, baromi jó fizetéseket húzhatnak, és a lojalitásukban bízva ebből a pénzforrásból gondolta a Fidesz a hinterlandját finanszírozni választási vereség esetére is. Ez nyilván nem megengedhető.
2: Na most, hogyha visszakerülnek az államhoz ezek a kekvák, akkor mi lehet a sorsuk, vagy milyen lehetőség van az állam előtt? Hiszen ugye ön is említette, hogy ebben nagyon sok vagyonelem került, és nem csak állami vagyonelemek vannak benne ezekben a kekvákban, hogyha mondjuk a Batthyány Lajos alapítványra, vagy a MCC-t fenntartó alapítványra gondolunk, hanem korábbi más alapítványok, vagy magánvagyonok is. Ezeknek a visszaosztása az hogyan történhet?
3: Az egyetlen olyan kekva, ahol számottevő nem állami eredetű vagyon van, az a MOL Új Európa Alapítvány, amiben a MOL maga is belepakolt 5%-nyi saját részvényt, ami a juttatáskori értéke nagyjából 90 milliárd forintot érhetett, ha nem tévedek. De teljesen mindegy is, hogy mennyi az értéke, az tény, hogy ott van 5% olyan MOL részvény, ami nem az államtól érkezett. Tehát természetesen, hogyha megtörténik a kekváknak a felszámolása, akkor úgy kell elszámolni, hogy a vagyon a juttatóhoz kerül vissza. Így a vagyonnak a bőven több mint 90%-a a magyar emberekhez, a magyar államhoz fog visszatérni, de az egyéb vagyonjuttatók pedig megkapják a juttatáskori vagyonukat, a saját vagyonukat. Egyébként az MCC alapítványban is volt valóban valamennyi nem állami eredetű vagyon, nem számottevő ahhoz képest eltörpül, amit az államtól kapott. Ugye Tombor András és Tombor Balázsnak az 1996-os alapítása, Schmidt Máriának a közép- és kelet-európai társadalom és történelem kutatásaért közalapítványában is volt nem állami vagyon, azt senki nem akarná szerintem elvenni, tehát nem is lehet, nem is szabad ilyet tenni. Meg a BLA-ban, a Batthyány Lajos alapítványban is volt nem állami vagyon. Ezekkel el kell számolni. A lényeg az állami vagyonnak a visszavétele, és az már átmeneti szabályozásnak, tehát technikának a kérdése, hogy azok a kekvák, amelyek léteztek alapítványként, mielőtt kekvát csináltak belőle, például a Matthias Corvinus kollégiumot fenntartó alapítvány, az hogyan viheti tovább magát az iskolát. Valószínűleg egyébként az lenne a logikus, hogy úgy, mint bármelyik szervezet, amelyik iskolát akar fenntartani, nem mindegyikhez, például Iványi Gábor iskolás fenntartó szervezetéhez nem dobtak hozzá 500 milliárd forintnyi közvagyon. Nem logikus, hogy a Matthias Corvinus kollégiumhoz hozzádobtak 500 milliárd forint közvagyon.
2: Na most, amikor ezek állami tulajdonba visszakerülnek ezek a kekvák, akkor milyen lehetőségei vannak az államnak? Tehát megteheti mondjuk azt, hogy azokat, amelyek korábban mondjuk magánalapítványok voltak, azokat is megszünteti, vagy erre a részére nincs jogosultsága, illetve az egyetemeket fenntartó kekvákkal mi lesz egyáltalán, vagy mi lesz az egyetemeknek a sorsa, ha mondjuk megszűnnek a őket fenntartó kekvák?
3: Az egyetemek a kekvák létrejötte előtt, tehát ez mondjuk 5 évvel ezelőtti évtizedeket, némelyik évszázadokat húztak le állami fenntartásban. Úgyhogy semmi bajuk nem lesz attól, hogyha visszatérnek az állami fenntartásba, de fontos hangsúlyozni, hogy a Transparency International Magyarországnak nincs felsőoktatás politikai álláspontja. Tehát abban mi nem kellünk állást foglalni, hogy hogyan működtesse az állam a felsőoktatást, hogy valami más alapítványi konstrukciót, fenntartó testület által vezérelt konstrukciót vagy minisztériális igazgatást vezet be. Tehát nem mondjuk azt, hogy vissza kell térni a kekva előtti modellre, a fenntartás technikáját tekintve. Azt mondjuk, hogy a kekvákra azért nincs szükség, mert ez megfosztja az államot attól, hogy az állami vagyonnal felelősen tudjon gazdálkodni, hiszen egyébként a feladat az állami, az államnak van felsőoktatás politikája, az államnak van egészségügyi politikája, az egyetemekkel mentek a klinikák is a kekvákba, de mi nem azt mondjuk, hogy legyenek az egyetemek államosítva, mi azt mondjuk, hogy az elcsaprizott állami vagyon tessék visszahúzni, és nem kell a kekvákban csókosoknak kifizető helyet fenntartó kuratóriumokat működtetni, úgyhogy erre semmi szükség, és azt sem mondjuk, hogy a kekvák előtt létezett magánalapítványként működő formációkat, mint például a valamikor egy Tihanyi Vörös alapítvány, ami a Matthias Corvinus kollégiumot működtette 96 óta, tehát 30 éve, az be kellene szántani, vagy meg kellene szüntetni. Azt mondjuk, hogy húzzák vissza szépen az állami vagyont, mert az a magyar embereké, és nem azoké a néhány fős testületeké, amelyek kuratóriumként rendelkeznek a vagyonnal.
2: Körülbelül mennyi idő, mire tudja ezt az ügyet az állam rendezni, vagy a kormány rendezni?
3: Ugye meglehetősen gyorsan csinálták meg annak idején a kekvákat. Ugye volt két, kísérleti nyúl, a Corvinus Egyetem és a Matthias Corvinus Kollégium, amelyek még nem voltak kekvák, amikor megdobták őket, kettőket együtt összesen 20%-nyi MOR részvénnyel és 20%-nyi Richter részvénnyel fele-fele arányban, és eredetileg ugye az állam az MCC, a Matthias Corvinus Kollégium esetében még a Tihanyi Lajos alapítványhoz csatlakozóként jelentkezett. Aztán ez 2020 tavaszán nyarán kezdődik, és a 2021. évi 9-es törvény, ami a kekva modellt bevezeti és alaptörvényi szintre emeli, a lényegében az egyetemi szektort át is tolták kekvába, úgyhogy egy év alatt ezt lepörgették. A visszarendezésnek sem kell ennél sokkal hosszabb ideig tartani, tehát ez ahogy egy csapásra elveszett ez az állami vagyon, ezt úgy egy csapásra vissza is lehet húzni. Éppen tegnap néztem meg legutoljára a Matthias Corvinus kollégiumnak az alapító kiratát, fönt van a honlapján, csodamód beleírták tavaly októberi módosítással Orbán Balázsék, hogy őtőlük aztán Isten bizony, akkor se lehet elvenni a vagyont, ha elveszik tőlük a vagyont, tehát valószínűleg már sejtették, hogy erre előbb-utóbb sor fog kerülni. Úgyhogy meg kell nézni, hogy ez a vagyon ez merre található most. Erősen félek attól, hogy ezt nem tartják a bankszámlájukon. Tehát, hogy ebből szépen támogatások, meg adományok, meg befektetések címén, meg az NCC brüsszeli, meg ki tudja hol működő propaganda fiók intézményeinek a céljaira, meg gondolom a Orbán Balázs kedvenc USA ilyen mága biznisz befektetésébe tetemes pénzek mehettek, tehát ezt fel kell tárni, hogy mi az, amit vissza lehet szerezni. A törvényi alapokat nagyon hamar meg kell és meg lehet csinálni, és utána arra rá kell építeni egy visszavételi ütemtervet. Szerintem, ha ezt azonnal elkezdi az országgyűlés, illetve a kormány, akkor fél év alatt lepörgethető a folyamat, de fel kell tárni, hogy a vagyó hol van. Szerencsére a nagy céges részesedések, MOL, Richter, azok megvannak. A mezőhegyesi ménes birtok megvan, a Lázár János féle alapítványnak adott 30-40 ezer hektár termőföld megvan, tehát a nagyon tetemes része az még megmenthető.
2: És innen folytatjuk egy következő alkalommal, ami eddig biztos, hogy az alaptörvény módosítás értelmében a KEKVÁK alapító jogai az államhoz kerülnének vissza. Ennek részleteiről kérdeztem Ligeti Miklóst, a Transparency International igazgatóját.
1: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
2: És azzal folytatjuk, hogy fontos tárgyalások zajlottak és zajlanak tegnap Brüsszelben az uniós források hazahozatalával kapcsolatban, hogy az egyik szuper mérföld körül az imént beszéltünk, de hogy mi az összkép, azt Laborci Lakner Zoltán szociológustól, egyetemi tanártól kérdezem meg a következő percekben. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok!
2: Várható valamilyen áttörés? Mert tegnap este volt a Politikónak egy cikke, amelyben azt írta, hogy nem olyan egyszerű az a folyamat, mint ahogyan azt Magyar Péter mondja, és ezt bizottsági tisztviselőkre hivatkozva mondta a Politikó.
4: Igen, a folyamat valóban nem egyszerű, és nem most kezdődött. Magyarországnak járnak ezek a források, és az uniónak technikai lehetőségei voltak arra, hogy blokkolja, visszatartsa Magyarországtól ezeket a forrásokat. Egy politikai zsarolás folytatott Magyarországa szemben éveken keresztül az Európai Unió, miközben Magyarország folyamatosan teljesítette a befizetési kötelezettségeit. Ez évi 1 milliárd eurót jelentett a magyar költségvetés kiadási oldalán, és azt is hozzá kell tenni a helyzet szélesebb beágyazottságú megértése érdekében, hogy Magyarország egy növekvő gazdasági fejlődési pályán áll. Az Európában a legmagasabb növekedési eredményeket igazoló GDP növekedést tudott felmutatni az utolsó fél esztendőben, anélkül, hogy ezek az uniós források megérkeztek volna. Tehát most 1,7-1,8%-os GDP növekedésnél tart a magyar gazdaság. Az unió átlagában ez nem éri el az 1%-ot, tehát majdnem kétszeres a magyar gazdasági növekedés. Tehát ilyen környezetben egy csomagban tárgyal Magyarországgal most az Európai Unió, nem csupán ezeket a felújítási alapra vonatkozó forrásokat, ezt a két tételből összeálló összesen 10,4 milliárdról van szó, hanem összességében több mint 30 milliárd euróról van szó, mert itt van egy 16 milliárdos fegyverkezési tétel, van a kohéziós alapokból még hátralévő 11-12 milliárd, 10-et már lehívott Magyarország az elmúlt időszakban, és hát a kérdés az, hogy milyen kimondott és milyen kimondatlan feltételeket szab és milyen konkrét lépéseket vár Magyarországtól az Európai Unió. Például hozzákapcsolják az Európa Ügyészséghez való csatlakozást, csak azzal senki nem nézett szembe, hogy az aradi 13-akat is külföldi bíróság és külföldi ügyészség ítélte el, hogy lehet ez gazdaság biztonsági követelésekkel egybe kapcsolni. Hogy lehet egybe kapcsolni egy Magyarország szempontjából és az Unió szempontjából mindenképpen káros ukrajnai csatlakozási kérdéshez hozzá kapcsolni a Magyarországnak járó források kérdését.
2: Na igen, ez egy érdekes kérdés valóban, mert ugye a bizottság szóvivője is utalt arra tegnap, hogy bármilyen téma az asztalra kerülhet a mai megbeszélésen von der Leyen és Magyar Péter között. Tehát ez jelentheti azt is, hogy lehetnek a 27 szuper mérföldkőn túli feltételek is. Mert ugye valóban Márta Kos pedig azt mondta az Unió bővítési biztosa, hogy biztatónak tartja az új magyar kormány hozzáállását Ukrajna és Moldova csatlakozásával kapcsolatban.
4: Igen, hát szerintem oda fogja adni az Unió, semmilyen oka nincsen már, hogy visszatartsa ezeket a forrásokat, de csomagban tárgyalnak, van, amit most letesznek az asztalra, és párhuzamosan a másik asztalnál pedig a további Magyarország számára kártékony követeléseket is hozzákapcsolják.
2: Kinek az érdeke jobban ez a megállapodás? Tehát ki engedhet többet, a kormány vagy a bizottság?
4: Nézze, hogyha talpjára áll egy kormány, akkor már perrel kéne az Európai Uniót megkínálni, mert jogtalanul tartotta vissza ezeket a forrásokat. Tehát, hogyha szabadon és demokratikusan működne az Európai Bírósági vagy Ügyészségi rendszer, akkor már régen az Uniót terhelné, vagy vonná vád alá és vonná kérdőre ezekben a kérdésekben, mert teljesen visszaélve a hatalmával tartotta vissza ezeket a forrásokat. Most viszont mindenkinek, nekik is ne tarthatatlan már ez a helyzet, tehát vissza fogják adni, vagy hát oda fogják adni ezeket a forrásokat. Tehát ebből a szempontból mindenki jól jár, és a jelenleg növekvő magyar gazdaság további fejlődéséhez ez adhat további pénzügyi lökést és támogatást.
2: Egy utolsó kérdés, még az összes forrást megszerezhetjük, vagy azért lesznek itt is akár olyanok, amelyeket nem lesz olyan könnyű megszerezni? Ugye a helyreállítással kapcsolatban voltak olyan hírek, hogy a hitelt azt nem kapná meg feltétlenül Magyarország.
4: Igen, megígette már magát az Európai Unió bizottsága Lengyelországgal, mert a Tusk kormány az minden politikai követelményt teljesíteni kívánt, viszont a lengyel elnök az nem engedett át egy sor olyan törvényt, amelyik Lengyelország érdekeit sérti, így a brüsszeli követelések nem teljes mértékben teljesültek Lengyelország esetében, és ezt a játszmát akarják lejátszani Magyarországgal szemben is, tehát ott még a hitel, a 3,9 milliárdos hitel dolgában ott még billeg a mérleg.
2: Fontos tárgyalások vannak ma, tehát Ursula von der Leyen és Magyar Péter között az uniós források hazahozataláról. Erről kérdeztem az elmúlt percekben Laborci Lakter Zoltán szociológus egyetemi tanárt.
1: Jó reggelt Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
2: Védvonalat hoz létre a Fidesz azért, hogy segíteni tudjon azoknak a szimpatizánsainak, akiket azért ért jogsérelem, mert a korábbi kormánypártokra szavazott, és ezért inzultálják őket. Hogy pontosan hogyan néz ki ez a védvonal, arról a jogsegélyszolgálat Orbán Viktor által megbízott vezetőjét, Cünyidé dr. Bertalan Juditot kérdezem a következő percekben. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok!
2: Tehát kezdjük onnan, hogy mennyire harapózott el ez a jelenség, hogy támadják a kormány szimpatizánsait. Ugye nemrég azt írta a Facebookon, hogy már nagyjából 80 e-mail érkezett is a védvonal@fidesz.hu e-mail címre, amelyet ugye tegnap nyitottak meg.
5: Így van, tehát nagyon röviden a választások óta eltelt hetekben azt tapasztaltuk, hogy nem csökken az a hergelés, nem csökken az akár online, akár a valós térben a kampányban tapasztalt gyűlölet, inzultálás, vegzálás a fideszes aktivistáink, segítőink, támogatóink irányába. Sőt, mi többen úgy is tűnt az elmúlt hetekben, hogy a választási győzelem a Tisza részéről felkorbácsolt néhány ilyen indulatot, és segítőink fordultak közvetetten vagy közvetlenül hozzánk, hogy ezek történnek, és ott kialakult egy távolmaradás és távolságtartás, hogy őket akár a településeiken, akár a lakókörnyezetükben, akár a környezetükben bárhol éri ilyen inzultus. És erre született meg az a döntés, hogy a Fidesz létrehoz egy olyan védvonal néven futó szervezetet, amelyben a hozzánk fordulók egyrészt jogi segítséget kapnak, hogyha az eset átlépi a jogi beavatkozásnak a küszöbét, tehát olyan súlyú vagy olyan mértékű, másrészt olyan mediációs segítséget nyújtunk, amivel ezekben a problémákban tudunk segíteni. Harmadrészt pedig kommunikációs felületeken felhívjuk arra a figyelmet, hogy ez így nincs rendben, és az eseteket, amelyek akár kirívóak, akár olyanok, amik precedensként, vagy rosszul itt a precedens, de okulásként szolgálnak, azokat nyilvánosságra fogjuk hozni megfelelő felületeken. Úgyhogy ez nagyon röviden, tehát sajnos a hergelés nem szűnik, sajnos a gyűlölet és az úszítás az jelen van a hétköznapi közbeszédben a választások után is, és ez volt az oka, vagy a kiinduló pontja annak, hogy ez a szervezet létrejöjjön.
2: Világos, ennek milyen okát látja egyébként, hogy ezek a támadások, ezek épp a Tisza győzelme után erősödtek meg?
5: Hát nyilvánvalóan egyfajta magabiztosságban és egyfajta a kampány hevületét, hangulatát tovább vívő a mostani kormánypárthoz kötődő helyzet. Hát elég durva volt a kampány stílusa is sok esetben, úgyhogy már mint ami a személyes és az aktivistákat érő dolog volt. Úgyhogy ez pedig fennmaradt nyilván most a kormányzás még annyira nem indult be, tehát nyilván ezzel a hergeléssel tartják fenn azt az érzelmi vonulatot, ami a választási folyamatban a sikert okozta számukra.
2: Igen, csak azért most az is látszik, hogy minthogyha mindenkit megbélyegezni akarna a Tisza, még akár a Fidesz szavazóit is, és ugye Havasi Bertalan mondta azt a Magyar Péterrel folytatott csörtéje után, hogy a Fidesz közösségének, a támogatóinak a 99,95%-a nem bűnös, ezért ne is érezze magát senki annak. De miért akarja a Tisza mégis elhitetni azt, hogy itt mindenki bűnös, és hogy mindenkit meg kell bélyegezni?
5: Erre nem tudok válaszolni, viszont ha mondhatom azt, hogy a megbélyegzés és a gyűlölet és a kirekesztés jelen van valóban, ahogy Havasi Bertalan fogalmazott, és talán az is fontos, hogy az sincs rendben, hogy egy választás után valaki így áll fel, de az sincs rendben, hogy az ellenzéki párt támogatóinak, szavazóinak ezt tűrni kell. Egyáltalán nem kell tűrni, egyáltalán nem kell megengedni, hogy a méltánytalan módon és igazságtalan módon meghurcoljanak helyben vagy online embereket azért, mert a Tiszával szimpatizál, vagy a Tisza helyett, bocsánat, a Fidesz-tel szimpatizált, adott esetben beült szavazóköri delegátnak, adott esetben az aláírásgyűjtésben részt vett a Fidesz oldaláról, vagy nyíltan vállalta a véleményét a Facebookon. Tehát nem szabadna, hogy előforduljon, ezért a védvonalnak az a feladata, az a dolga, ami dolgunk az, hogy éles határt húzzunk, és kimondjuk, hogy oké, eddig, és nem tovább. Tehát meg kell húzni azokat a vonalakat, ami segítőink, támogatóink, és ahogy Havasi Bertalan fogalmazott, valóban hétköznapi Fidesz szimpatizánsok megbélyegzését és megkurcolását akadályozza meg.
2: Mennyire hevesek, mennyire durvák ezek a támadások? Ha jól tudom, önnek is kijutott azért ebből itt az elmúlt napokban.
5: Úgy látszik, hogy kijut, de én ezeket félreteszem, tehát nyilván ez nem lehet szempont, sőt, mi több nem, hogy meg eltántorít, vagy elkedvetlenít, sokkal inkább erőt ad arra, hogy ez a jelenség valóban itt van, és valóban velünk van, és ennek a jelenségnek meg egy kell parancsolni. Tehát ez nem normális, és én, mint volt közszereplő, vagy közfeladatot vívő, azt gondolom, hogy tűrési küszöbnek magasabb a foka, tehát meg is tapasztaltuk ezt az elmúlt esztendőkben politikusként, de ezt egy Fidesz aktivistának vagy egy Fidesz támogatónak ezt nem kell elviselnie, nem kell eltűrnie, és ők ebben kapnak tőlünk segítséget.
2: Aki segítséget kér, annak mit kell most tennie?
5: Hát az egyik, amit már a tegnapi napon aktiváltunk, az egy e-mail cím, ahol lehet problémákat leírni, és valóban a mocskolódó e-mailek ben, vagy azok felett, bocsánat, valóban voltak olyanok, amelyekkel érdemben kell foglalkozni, mert fideszes polgármestert vegzálnak, akarnak ellehetetleníteni. Van olyan, aki egyetemi előmenetelében kap fenyegetéseket vagy beszólásokat. Nyilván ezeket így név nélkül kezelve mind a felsőoktatási intézmény, mint pedig az érintett tanárjelölt vagy hallgatónak a anonimitásának a tiszteletben tartásával kezelve mondom, de ilyen esetek is vannak, és aki elérhetőséget, valós e-mail címet és mindent megad, nyilván az ő ügyüket komolyan fogjuk venni, és komolyan is kell venni, mert ők valamilyen módon segítségre, támaszra szorulnak, és persze az e-mail cím mellett lesz egy, hamarosan lesz egy Facebook oldalunk, ahol szintén tudunk kommunikálni, és ott hamarosan feláll a szervezet jogi és szakmai vezetéssel kiegészülve.
2: Cunyiné dr. Bertalan Juditot, a Védvonal vezetőjét kérdeztem.
1: Társadalmi célú reklám.
6: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg.
0: A Magyar Rádió énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő Zenei Központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az énekkar. A Sapszon bérletet keresse az rme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
8: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kiló áfonya csomagja csak 2999 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
2: 8 óra, jó reggelt kívánok, 2026. május 29-én pénteken, Törőcsik Zsolt vagyok. Most hallgassák meg a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a Krónika szerkesztője Kubicsek István.
1: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
9: Az uniós források hazahozataláról tárgyal a kormányfő és több miniszter Brüsszelben.
10: A magyar közlönyben is megjelent a kormányhatározat, amely előírja a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás előkészítését.
9: A szárazság és csapadék hiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe. Mondjuk a részleteket. Robbanó töltettel felszerelt drón csapódott hajnalban Romániában egy Galaci panelház tetejére.
10: A robbanás után az épület 10. emeletének egyik lakásában tűz keletkezett. A tömbházból menekülők közül ketten könnyebben sérültek meg.
9: Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár az Irán és az Egyesült Államok közötti tűzszüneti megállapodás.
10: Az egyesség 60 nappal hosszabbítaná meg a fegyvernyugvást, garantálná a hormuzi szoros biztonságát és elindítaná a perzsa állam atomprogramjáról szóló tárgyalásokat is. J.D. Vance amerikai alelnök tegnap arról beszélt, hogy már nagyon közel van a megállapodás véglegesítése, de néhány részletkérdést még tisztázniuk kell Teheránnal.
9: Brüsszelben tárgyal a kormányfő és több miniszter. Magyar Péter tegnap a NATO főtitkárával és a belga miniszterelnökkel találkozott, ma pedig Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével egyeztet.
10: A kormányfő a közösségi oldalára feltöltött videóban arról beszélt, hogy a tárgyalások legfontosabb témája az uniós források hazahozatala.
11: Az egyik legfontosabb vállalásunk volt a választási kampányban az Európai Uniós források hazahozatala, sok ezer milliárd forintról van szó. Ezeket a pénzeket már minden uniós tagállam megkapta, egyedül Magyarország nem. A leköszönő kormány korrupciója miatt és a jogállam leépítése miatt. Emellett párhuzamosan fontos vállalásunk volt a korrupcióellenes küzdelem is.
9: A Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélés után Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének.
10: A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Hozzátette, Mark Rutte tájékoztatta a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről, valamint a Hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről.
9: A magyar közlönyben is megjelent az a kormányhatározat, amely előírja a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás előkészítését, ez már a következő tanévkezdésnél járna. Az intézkedés sok családnak nyújthat jelentős anyagi támogatást szeptember előtt, amire 70 milliárd forintot terveznek elkülöníteni a költségvetésben. Cserei Judit összeállítása.
12: Ügyesen kapaszkod meg!
13: El kell még az anyai segítség és a biztatás is jól jönnie a kis Samunak. A kisfő szeptemberben iskolás lesz. Az édesanyja azt mondta, fokozatosan elkezdik majd beszerezni a tanszereket is, hogy egyszerre ne legyen anyagilag megterhelő.
14: Iskolatáskából nem mindegy, hogy miért veszünk. Tolltartóból legyen dupla cipzáros, de 12 színes legyen benn, de filc is legyen benn. A füzeteknek nem mindegy, milyen a borítója.
13: A Donkup családban 5 gyermek mellé augusztus érkezik a 6. kistestvér. A gyerekek iskoláztatása nem kis logisztikát és anyagi megterhelést jelent a szülők számára.
15: Már most 4 gyerek lesz iskolás, ugye több lesz a kiadás öltözésbe is, meg a tanszerekbe is, meg mindenbe.
16: A Tisza kormány még idén augusztusban iskolakezdési támogatást nyújt a rászoruló családok gyermekeinek.
13: Még a szeptemberi tanévkezdés előtt 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kaphatnak a rászoruló családok. Magyar Éva kormány szóvivő azt mondta, az intézkedés célja, hogy a tanévkezdés ne jelentsen elviselhetetlen anyagi terhet azoknak a családoknak, akiknek már a tanszer, a ruha és az iskolai költségek előteremtése is gondot okoz. A támogatás előírásáról szóló kormányhatározat már a magyar közlönyben is megjelent. A rendelet szerint a támogatást az esélyegyenlőség figyelembevételével kell elkészíteni az iskola kezdés pénzügyi terheinek könnyítése érdekében. A határozatból kiderül, a javaslat elkészítésének szoros a határideje, június 15-ig kell elkészülnie. A megbízatást közösségi oldalán a pénzügyminiszter is megerősítette. Kármán András azt írta, a végleges jogosultsági kört és a kifizetés módját a kritériumok pontosítása után határozzák majd meg. Az érintett családok terhei az esélyegyenlőségi és az átláthatósági követelmények maximális figyelembevételével fognak csökkenni.
17: Bevezetjük 700 000 szegény sorban élő családnak a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást.
13: Az iskolakezdési támogatás a Tiszapárt egyik kampányígérete volt korábban. Annak bevezetéséről december elején Tarnazsadányban az azóta már hivatalba lépett miniszterelnök azt mondta, megőrzik a külhoni magyar gyerekeknek eddig biztosított iskolakezdési segítséget, de kiterjesztik azt az anyaországban élő rászorulókra is. A tervek szerint a támogatásra mintegy 70 milliárd forintot különítenek el a büdzsében.
9: A Tisza kormány tervei szerint a közérdekű vagyonkezelő alapítványok az államhoz kerülnének vissza. A módosítás az egyik feltétele annak, hogy Magyarország hozzájusson az uniós helyreállítási alapforrásaihoz.
10: A Transparency International igazgatója a Kossuth Rádióban azt mondta, az előző kormány alatt ezekbe az alapítványokba szervezték ki az állami vagyont, a kuratóriumokat pedig részben politikusokból, kormánytagokból és vállalatvezetőkből állították össze. Ligeti Miklós hangsúlyozta, az alapítványok felszámolása esetén a több ezer milliárd forint vagyon a magyar emberekhez kerülhet vissza.
3: Azt mondjuk, hogy a keklákra azért nincs szükség, mert ez megfosztja az államot attól, hogy az állami vagyonnal felelősen tudjon gazdálkodni, hiszen egyébként a feladat az állami, az államnak van felsőoktatás politikája, az államnak van egészségügyi politikája, az egyetemekkel mentek a klinikák is a keklákba, mert mi nem azt mondjuk, hogy legyenek az egyetemek államosítva, mi azt mondjuk, hogy az elcsapizott állami vagyon tessék visszahúzni, és nem kell a keklákban csókosoknak kifizető helyet fenntartó kuratóriumokat működtetni.
9: Sérti a magyar közösség biztonságérzetét a nagyváradi Premontrei rendház elleni hatósági fellépés, jelentette ki a Romániai Magyar Demokrata Szövetség parlamenti képviselője. Az épületbe szerda hajnalban a falat áttörve hatoltak be az önkormányzat képviselői, majd lakoltatták ki Fejes Rudolf Anzelm apátot, mivel az ingatlant egy korábbi bírósági végzés alapján a város tulajdonának tekintik.
10: Csoma Botond a Kossuth Rádióban azt mondta, az RMDS többször is jogi segítséget ajánlott fel az apátságnak, hogy visszaszolgáltatási ügyben ne az állam nyerje meg a pert, ezt azonban a rendház elutasította. Hozzátette, az önkormányzatnak és az apátságnak kompromisszumos megoldást kell találnia.
18: Úgy tűnik, hogy nincsen egyelőre készség. A kompromisszum arra vonatkozhat, hogy egy bizonyos használati jogot biztosítson az önkormányzat, és megnézni, hogy mi maradhat meg, és a használati jogot egy kicsit, ha az apátság is hajlandó lenne valahogy rugalmasabban viszonyulni ehhez a kérdéshez, talán egy részleges megoldást jelenthet. Az biztos, hogy a korábbi állapotot teljesen visszaállítani, figyelembe véve a jogerős bírói határozatot, azt nem lehet.
9: Azonnali hatállyal felmondta a Népszavával fennálló szerződését a MediaWorks. A kiadó jelezte, nem nyomtatja ki és nem terjeszti tovább a lapot. A Népszava mai száma sem jelent már meg.
10: Az újság jelentős tartozásokat halmozott fel a nyomda és a terjesztő felé. Ennek rendezéséről tárgyalások folytak a tulajdonossal, amely azonban ultimátumot adott és az adósság visszafizetését követeli a laptól. A szerkesztőség hangsúlyozta, digitális formában továbbra is kiadják a lapot, és tovább működik a népszava.hu is.
9: A hétvégéig érdemes elkölteni a 2024-ben kapott juttatást a szép kártyákról.
10: Fata László juttatási szakértő azt javasolja, aki érintett lehet, a kártyájához tartozó szolgáltató weboldalán vagy applikációjában nézzen utána, hogy van-e még ilyen összeg a számláján. A szakember emlékeztetett, a változás a veszélyhelyzet megszűnte miatt lépett hatályba.
19: Arra kell figyelni, hogy május 31-től feltöltést követő második év után, elkövetkező május 31 után havi 3%-ot vonhat a szolgáltató. Ugye ez egyszer kevesebb, tehát hogyha valaki ezt nem veszi észre, hogy elkövetkezett az a határidő, nem akkor összeg, egyszer 3%, de hónapok alatt ez komolyabb összeg is lehet. Úgyhogy érdemes utána nézni, hogy mennyi maradt 2024-ről. Alapvetően az történik, hogy a régi egyenleg csak azok, amik 2024-ből meg maradtak, abból kezdi majd a szolgáltató vonni a 3%-okat, és a többi az elérhető marad, elkölthető marad.
9: Az Országos Taxi Szövetség nem hirdet sztrájkot a budapesti BL döntő hétvégére, közölte az Országos Taxi Szövetség elnöke a Kossuth Rádióban. Az egyik érdekképviseleti szervezet korábban tüntetést helyezett kilátásba a fővárosban. A taxisok a rögzített hatóságjár további fenntartását követelik.
10: Metál Zoltán elmondta, a tarifa 3 éve nem emelkedett, így érti az elégedetlenséget. Ugyanakkor nem ért egyet a szolgáltatás felfüggesztésével vagy blokkáddal. Szerinte a vitákat a tárgyalóasztalnál kell rendezni. A fővárosi közgyűlés ma dönthet az esetleges tarifa emelésről, mondta a szervezet elnöke, aki hangsúlyozta, a rögzített hatósági ár kiszámíthatóságot jelent az utasoknak, a dinamikus árképzés bevezetését a taxisok nem támogatják.
20: Ez a felterjesztés arról szól, hogy az ártörvény változzon és illeszkedjen ahhoz, hogy a hatósági árat rugalmassá lehessen tenni. Én azt gondolom, ez egy hosszú időszak, ez egy szakmai kérdés. Mindenféleképpen egyeztetni kell erről a kormányzattal, a szakminisztériummal és az érdekesetekkel közösen, de egy biztos, hogy az elmúlt 13 év bebizonyította, hogy akkor az utas tudja, hogy mennyire fog kerülni a viteldíj, az egy biztonságot jelent számára.
9: A szárazság és csapadék hiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe.
10: A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közút menti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni.
1: Autós percek.
10: Az Útinform tájékoztatása szerint erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé. Tatabánya és Biatorbát között a külső sávban lassabb haladásra, szakaszos torlódásokra kell készülni. Az átterelt belső sávban jobb tempóban lehet haladni. Az M3-as autópályán Budapest felé a Kálmánházi pihenőhely után egy kamion és egy személyautó ütközött. A 212-es kilométernél soroljanak a külső sávba. A 4-es főúton közelében is baleset történt. A 30-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. A 441-es főúton nagykörös külterületén kigyulladt egy jármű pótkocsija. A 20-as kilométernél a forgalom félpályán irányonként váltakozva halad.
9: Budapesti információkkal folytatjuk.
4: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset történt a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Váci út előtt a belső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést az Egér úton befelé a Balatoni út után a külső sávban. Lezárták a fél útpályát a harmadik kerületben a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, mert javítják a vízvezetéket. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartása miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
1: Időjárás jelentés.
10: Ma is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel, eső sehol sem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. Napközben 22-27, késő este 17-22 fok lesz. A hétvégén ismét 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.
9: Ez volt a Krónika 8-kor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Szlotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
21: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
22: Megérkezett Budapestre a labdarúgó bajnokok ligája trófeája. A Ferencváros nyerte az élvonalbeli női labdarúgó bajnokságot. Ma megkezdődik a párharc a férfi kézilabda NB1 döntőjében. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
21: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
22: Tegnap megérkezett a labdarúgó bajnokok ligája trófeája a Hősök terére, ahol megnyitott a kapuit a budapesti döntő hivatalos szurkolói zónája. A serleget egy sztárvendég, a világbajnok brazil védő Cafu hozta, aki játékosként a Milán színeiben emelhette magasba a BL trófeát. A Hősök terén egészen vasárnapig változatos programokkal várják a látogatókat. A bajnokok ligája döntőjét holnap 18 órától a Paris Saint-Germain és az Arsenal vívja a Puskás arénában. Tegnap megérkezett fővárosunkba a finálé egyik résztvevője, az angol Arsenal küldöttsége is, a párizsiak ma jönnek. A finálé esélyeiről a Liverpool erősítő Szoboszlai Dominik beszélt. A magyar válogatott csapatkapitánya tegnap részt vett a ferencvárosi Nyúldombon átadott közösségi focipálya megnyitóján, amely Magyarország és Közép-Kelet-Európa első ilyen létesítménye. Szoboszlai Dominikot hallják.
23: Sajnos nem lehetek ott a BL döntőn, a pályán, mivel az egyik döntős ellen ugye nem úgy sikerült a párharcunk, ahogy mi ezt elképzeltük, mivel saját tapasztalatból tudom és játszottam mind a két csapat ellen, PSG-t mondanám esélyesebbnek, de ilyen szinten az, hogy ki az esélyesebb, vagy ki nem, bármi megtörténhet. Arsenalnak elképesztően jó csapata van, láttuk a Premier League-et, hogy meg tudták nyerni elég sok idő után végre. A PSG meg tavaly ugyanúgy, ahogy most is végigmenetelt. Szerintem egy jó meccs lesz, mindenki élvezze.
22: A labdarúgó bajnokok ligájára érkezett Budapestre Giorgio Chiellini is. Az Európa bajnok olasz hátvéd 2015-ben és 2017-ben is játszott BL döntőt, de mindkettőt elbukta a Juventusszal. 2020-ban szintén a torinóiak játékosaként pályára lépett a Puskás arénában a Ferencváros ellen 4-1-re megnyert bajnokok ligája csoportmeccsen. Chiellini a stadionnal kapcsolatos emlékeit is felidézte.
0: The stadium was good. Empty, it was nice. I think that full it will be much better.
5: A stadion nagyon jó. Amikor én játszottam a Puskás arénában, akkor a Covid miatt kevesebb szurkoló volt a lelátókon, de most szombaton teltház előtt biztosan remek lesz a hangulat. Magyarországnak komoly futballtörténelme van. Nem lep meg, hogy van egy ilyen nagyszerű stadionja, és az sem, hogy a magyar válogatott az előző években jó eredményeket ért el.
0: Champions League is a dream for every kids in the world.
5: Ami a Bajnokok Ligáját illeti. Minden gyermek álma a világon, hogy megnyerje ezt a sorozatot. Én kétszer is közel voltam ehhez, de sajnos egyszer sem sikerült. A mostani döntőben bármi megtörténhet. Két nagyon jó csapat találkozik egymással.
6: A Ferencváros női labdarúgó csapat a sorozatban hetedszer lett bajnok, miután az NB1 döntőjének második mérkőzésén is kiütötte a Puskás Akadémia együttesét. Az FTC az első találkozón aratott 6-2-es győzelem után tegnap felcsúton 8-0-ra múlta fölül ellenfelét. 2-0-ra nyerve ezzel az egyik fél második sikeréig tartó párharcot. A Fradi vezető edzőjét Albert Flóriánt Güttler Emla kérte értékelésre.
7: Kupa győzelem és bajnoki címvédés történt. Hogyan láttam a mérkőzés, hiszen a lányok tényleg az első pillanattól kezdve mindenüket oda tették a pályára, és nem véletlen ez a végeredmény sem.
24: Nagyon jó futballoztunk, nagyon felszabadultan élvezték a lányok. Borzasztó melót tettünk bele ebbe az évbe, tehát az egész évünk egy sikertörténetnek számít, mi először kerültünk BL mini csoportkört is meg tudtuk nyerni. Jöttek sorozatba a meccset, tudtunk utazni, nemzetközi tapasztalatot szereztünk. Egy nagyon jó kis csapat kovácsol, és nagyon büszke vagyok a csapatomra, meg arra, hogy ennyi mindent elértünk, külön köszönet a stábomnak is, akik végig együtt voltunk jóba-rosszban, de azt mondom, hogy rosszban nem nagyon, mivel veretlenek maradtunk tavasszal. Szóval tényleg a lányoknak egy óriási gratuláció, mivel hogy mindent megnyertünk, ami ahol elindultunk.
7: Most, ha ezt a döntő párharcot nézzük, akkor a gólzápor is megtörtént mind az első, mind a második mérkőzésen, illetve azt se felejtsük el, hogy ez már a 9. bajnoki győzelme a Ferencvárosnak.
24: Történelembe visszamegyünk, igen, de nekem most ez az első három, ahol én voltam. Ki kell, hogy mondjuk, de ilyen sima playoff döntőre nem számítottunk, ahol 14 gólt rúgtunk, és akár lehetett volna sokkal több is.
7: Akkor most jöhet a megérdemelt pihenő?
24: Nem, előbb az ünneplés, mert nincs szebb dolog, mint amikor az ember fölemel egy trófát, és utána tud megfelelően ünnepelni hozzá.
6: A Ferencváros vezetőedzője Albert Flórián után a Puskás Akadémia csapadát irányító Halászi Kinga is összegezte a női labdarúgó döntőt Güttler Emmának.
25: Szerintem az, hogy másodikat nem kell megmagyarázni. Ezért a meccsért, ezért a párharcért van szégyengezni valónk, de másért nincs. Egy bajnokság szerintem egy szezonból áll, nem két meccsből. Persze csalódottak vagyunk, nehéz volt kívülről is, meg belülről is elviselni. Mind a két meccsen sokkal jobb volt a Fradi. Mi nagyon szétestünk, nagyon szervezetlenül játszottunk. Nehéz most örülni a második helynek, de maximálisan rászolgáltunk, hogy itt legyünk a dobogon, és végre a második fokán is. Ez is egy új lépés volt nekünk. Tavalyi harmadik után idén másodikok tudtunk lenni. Jövőre eltörlődik a bajnoki döntő. Hát sajnos ezt most mi elszenvedtük, de fel kell emelni a fejünket, és menni kell tovább.
7: Most ha arra tekintünk vissza, hogy milyen kevés idő alatt sikerült tavaly a bronzéremig, most meg az ezüstig eljutni, akkor ez hatalmas lépés ezeknek a fiatal lányoknak.
25: Igen, azért két kulcsjátékosunk sem tudott játszani. Volt pár 2009-es és 8-as játékos, akik szinte az első alkalommal léptek pályára, pont egy döntőben, de a kalappal előttük is. Azon a 22 meccsen, amit az alapszakaszban játszott, azon nagyon meggyőző volt a teljesítményünk, teljesen megérdemelt volt, hogy most itt tudjunk játszani. Jövőre mindenképpen megcélozzuk azt, hogy minimum ezt, de lehet, hogy egy csillogóbbat is. Jön egy nyári szünet, illetve egy kicsit keretváltozás is lesz, de remélem, hogy ütőképes keretet tudunk kialakítani, és idő elteltével ez is egy pozitívummal tud átmenni ez az helyezés.
6: A Ferencvárosi Tornaklub megtartotta éves közgyűlését, amelyen Nyíri Zoltán ügyvezető alelnök elmondta, a sajtóhírekkel ellentétben egyik egyéni vagy csapatsportban sem kell visszaléptetni a klub versenyzőit az élvonaltól. A férfi futsal NB1 döntőjének első találkozóján az Újpest hátrányból fordítva 2-1-re nyert a Nyíregyháza ellen az angyalföldi Sterbinski Amália sportcsarnokban. A párharc az egyik fél harmadik győzelméig tart. A sorozat hétfőn Nyíregyházán folytatódik. Az újpestiek győztes gólját szerző Czerman Márk így látta a mérkőzést.
26: Picit tapogatózóan kezdtünk, a Nyíregyháza talán jobban kezdte a mérkőzést, és több helyzete volt, viszont az első félidő vége fele úgy éreztem, hogy azért átvettük az irányítást, egyre jobban betoltuk őket, voltak helyzeteink, kimaradtak, a második félidőben meg úgy érzem, hogy erőbe teljesen fölülmúltuk az ellenfelünket, talán ez is lehetett a kulcsa a győzelemnek.
21: Nemzeti Sport Krónika.
22: Udvardi Panna az ukrán Olekszandra Olinyikovával három játszmában vereséget szenvedett a Nicole Fossa Tamara Korpács argentin-német kettőstől a francia nyílt teniszbajnokság páros versenyének első fordulójában. Udvardi mellett Stollár Fanni is búcsúzott a további küzdelmektől, mivel az amerikai Ezsia Mohameddel az oldalán három szedben alul maradt egy belga-szlovén duóval szemben. Szintén a Roland Garroson férfi egyesben óriási meglepetése az első helyen kiemelt olasz Jannik Sinner két játszmás ellenből kikapott az argentin Juan Manuel Cerundolótól a második fordulóban. 50,73 század másodperccel a világidei harmadik legjobb idejével nyerte a 100 méteres pillangóúszást Milák Kristóf a Mare Nostrum sorozat második állomásán a franciaországi Cannes-en-Roussillonban. Kétszeres olimpiai bajnokunk ugyanezen a viadalon 50 méter gyorsan harmadikként ért célba 21,88 század másodperccel. Ma megkezdődik a férfi kézilabda NB1 döntője. Az egyik csapat második győzelmeig tartó párharc az első. Párharc első összecsapásán a Veszprém a Szegedet fogadja. A 19 órakor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Elsőként hallgassák, hogyan várja a finálét a Veszprém védekező specialistája Ligetvári Patrik.
2: Három mérkőzést játszottunk a Szegeddel ebbe a szezonban. Az első mérkőzésen a Szeged vezetett, és végén tudtunk megfordítani. Utána a másik mérkőzésen, ugyanúgy az első fél időben vezetett a Szeged, megfordítottunk. A kupa is egy ilyen bravúros, végjátékos mérkőzés volt. A jó dolgokat, amik jól ültek a Szeged ellen, mind védekezés támadásban, azokat a dolgokat át kell vigyük erre a kupa döntőre. Tudjuk azt, hogy készülni fognak, de mi is próbálunk újdonságokat belevinni a játékba. A stabilitás, és hogyha úgy tudunk játszani, ahogy az elmúlt időszakban játszottunk, akkor nagyon esélyünk van arra, hogy megnyerjük ezt a bajnokságot, meg úgy gondolom, hogy meg is érdemeljük, hogy nem vesztettünk még pontot a bajnokság során. Attól is függ, hogy milyen két mérkőzést játszunk le az elején. Mind a két csapat, hogyha a három mérkőzést is játszik, akkor ugyanúgy bírja ezeket a mérkőzéseket. Tavaly is ugyanez volt. Az lenne a legjobb, hogyha két meccs alatt be tudnánk ezt fejezni, de tudjuk azt, hogy Szeged azért milyen erősséget képvisel, és nagyon nehéz dolgunk lesz, hogyha meg akarjuk ellenünk nyerni a bajnokságot.
22: A Veszprémiek játékosa Ligetvári Patrik mellett a Szeged kapusa Mikler Roland is elmondta, milyen döntőre számít.
8: Mivel ez egy döntő, itt mindenki nyerni akar, ez nem is kérdés. Attól függetlenül, hogy Veszprémben kezdjük, mi is úgy megyünk oda, hogy győzni szeretnénk. Szeretnénk, hogyha ez a párharc minél hamarabb eldőlne, lehetőleg a mi javunkra. Természetesen győzelmi szándékkal fogunk Veszprémbe érkezni. Nagyon bízom benne, hogy egy nagyon jó játékot fogunk tudni pályára tenni. Hogyha védekezésben feszesek vagyunk, nagyon keményen is tartjuk a taktikánkat. Már újat nem tud mutatni egyik csapat sem a másiknak, remélhetőleg. A Veszprém sem tud nekünk, így az egyéni extra teljesítmény fognak dönteni. Mind a két csapat nagyon komoly játékerőt képvisel, de mind a két csapatban megvannak azok az egyéni extra lehetőségek, amik el tudnak akár dönteni egy mérkőzést is. Bízunk benne, hogy ez most nálunk lesz a jobb, vagy nálunk lesz több ilyen játékos, aki majd hozzá tud tenni nagyon fontos és döntő időszakokban, úgyhogy már nagyon várjuk. Nem hiszem, hogy most már egyik csapat, vagy bármelyik csapat is ezzel foglalkozna, hogy mi volt az előzőkben. Mindenki a következő feladatra koncentrál, arra fókuszál, hogy ezen a mérkőzésen adjon ki magából mindent, és lehetőleg térjünk haza, mondjuk így. Nem gondolnám, hogy bárkiben is motoszkálna az, hogy eddig mi volt a szezonban. Mind a két csapatnak ez van hátra, és ezt kell megnyerni. Azt szokták mondani a döntőre, hogy azokat nem le kell játszani, meg kell nyerni. Itt most minimum két mérkőzésen dőlhet el a bajnoki cím. Remélhetőleg a mi javunkra fog.
22: Mikler Rolandot hallották. Végül arról, hogy Kanada, Finnország, Norvégia és a rendező Svájc jutott be az elődöntőbe a jégkorong elitvilágbajnokságon. A negyeddöntőben Kanada 4-0-ra győzte le a címvédő Egyesült Államokat, Finnország 4-1-re verte Csehországot, Norvégia 2-0-ra nyert Lettország ellen, míg Svájc 3-1-re bizonyult jobbnak Svédországnál. A holnapi elődöntőben Svájc Norvégiával, Kanada pedig Finnországgal játszik. Kedves hallgatóink, Sportkronikánk ezzel véget ért. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
11: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.
1: Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
12: Mit sportoljon a hallássérült gyermek? Az ezüstcipő focisuliban megismerhetjük majd azt a speciális eszközt, amelynek segítségével az edzés és a meccsek is gördülékenyé válnak. Igazi sportreménységekkel találkozunk majd, akik már a BL mérkőzésen is bemutatkoztak. Helyszínünk a Hallássérültek Budapesti Tanintézete.
1: A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Belényi Barbara.
3: Válaszutak, rólunk szól.
13: Válaszutak, minden pénteken.
1: Gyereknapi élmények.
14: Anyukám mindig kitalált valami programot, minden, amit egy gyerek szeret, az előjött aznap.
15: Úgy tudtam meg, hogy létezik ilyen, hogy gyereknap, hogy az egyik osztálytársam minden gyereknapra kapott valami ajándékot.
16: Valóban jobban esik aznap a fagylalt vagy a vatta cukor. Jobb biciklizni vagy állatkertbe menni olyankor, mint az év bármely más napján. Kell-e és mire jó a gyereknap? És hogyan telt, vagy hogyan telik még most is a Válaszutak fiataljai számára?
1: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Ma délelőtt 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Jó reggelt Magyarország, Törőcsik Zsolttal.
17: Napi edzett című rovatunk következik, amelyben ezúttal Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke osztja meg a gondolatait önökkel.
1: Napi edzett.
18: A gyermekmentő szolgálat története egy érdekes történet, hiszen azzal kezdődött, hogy még 89 végén elmentünk egy gyerekotthonba, amit teljesen véletlen találtunk meg, ahol a mortalitás ráta 56% volt, és hát azóta is a temető bizonyítja, hogy sajnos ez így volt. És akkor kapkodva elkezdtünk segíteni, és azóta is dolgozunk és segítjük a gyermekeket és a gyermekintézményeket. Az önkéntes orvosaink most már 12. éve nézik, hogy mennyire romlik a gyermekeknek a hallása, és hogy egyre több halláskárosodott gyermek van. Éppen ezért csináltunk az önkéntes orvosaink és az önkéntes jogászaink segítségével egy halláskárosodás megelőzéséről szóló törvénytervezetet, ugyanis a WHO is azt jelzi előre, hogyha így halad, a fülhallgatóknak az állandó fülben

0: egyértelmű oktatásra, hogy a, mind a gyerekeket, mind a szüleiket, tanárokat oktassuk arra, hogy minél kevesebb zajjal terheljük a kisgyerekeknek a fülét. Biztos mindenki látott már olyat, hogy egy apuka táncol egy nagy fesztiválon, a hangszórótól néhány méterre, nyakában a gyerek, és a gyerek meg befogja a fülét. Mert az apukának a füle már tönkrement, a gyereké még nem. Van még egy ösztöndíj programunk is, úgy szintén, amit egyszerűen csodálunk, a legszegényebb gyerekek között is vannak nagyon tehetségesek, és nekik adunk különböző szponzorok segítségével ösztöndíjat, és szerintem a gyerekekbe pénzt és tudást fektetni, a kettő nagyon egyértelműen fontos, az a legjobb befektetés egy országnak. Ennél jövedelmezőbb befektetés szerintem nincs is, pláne az olyan családokba, akik várhatóan a következő évtizedben is a szegénységben vagy a szegénység szélén fognak élni, azokból kiragadni egy-két nagyon tehetséges gyereket, akik meg utána, hogyha már mérnökök lesznek, tanárok lesznek, netalántán pilóta vagy atomfizikus, akkor azok később ezt a szegény családot még támogatni is fogják, tehát segíteni fognak a visszamaradt családjuknak, hogy ők is kilábaljanak egy kicsit abból a nyomorból, amiben élnek.
1: Napi edzett című rovatunkat hallották, amelyben ezúttal Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke osztotta meg a gondolatait önökkel. Ez a jegyzet, ahogyan az összes többi visszahallgatható a híradó.hu és a mediaclick.hu oldalakon.
2: BKK Info.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Váci út előtt a belső sávban, valamint az Egér úton befelé a Balatoni út után a külső sávban. A 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni napközben, mert kertészek dolgoznak. Útszűkületen kell áthajtani a 8. kerületben a Práter utcában befelé a Szigony utca előtt, mert javítják a csatornát. Farkas Renát, a BKK Info.
2: Autós percek.
1: A 3-as főúton 60 belterületén egy autóbusz gyalogost gázolt. Az 59-es kilométernél a főutat teljes szélességében lezárták. A 441-es főúton Nagykörös külterületén kigyulladt egy jármű pótkocsija. A 20-as kilométernél a forgalom félpályán irányonként váltakozva halad.
2: Időjárás jelentés.
1: Fátyol felhős napos idő lesz, feltámadhat az északi szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között valószínű. 9:01, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban Szlotta Judit.
4: Robbanó töltettel felszerelt drón zuhant hajnalban Romániában egy Galaci panelház tetejére. A robbanás után az épület 10. emeletének egyik lakásában tűz keletkezett. A tömbházból mintegy 70-en menekültek ki, közülük 2 könnyebben sérültek meg. A tűzoltók eloltották a lángokat. Az esetre a NATO is reagált. A szövetség közölte: elítéli Oroszország felelőtlenségét és megerősíti védelmét minden fenyegetéssel szemben, beleértve a drónokat is. Az uniós források helyzetéről tárgyal ma Brüsszelben az Európai Bizottság elnökével a miniszterelnök. Magyar Pétert több miniszter is elkísérte a belga fővárosba, ahol tegnap előkészítő tárgyalások voltak, így a kormányfőnek várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie Ursula von der Leyennel. Tervezik, hogy visszaadják a tantestületek véleményezési jogát az igazgatói pályázatoknál, közölte közösségi oldalán a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit szerint a döntés csak nem 450 intézményvezetői megbízást érint, amelyek augusztusban járnak le, ezért a mostani pályázatok kapcsán utólag már ki is kérte a tantestületek álláspontját. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten, több autópályán és repülőtér környékén a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. A mától vasárnapig tartó intézkedés a főváros mellett érinti a főbb autópályákat. A szárazság és csapadék hiány miatt országos tűzgyújtás

0: felújítási tilalom lépett életbe. A tiltás a külés belterületi erdőkre, a vasút és közút menti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére is, valamint a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. A híradást Bánáti Bence készítette, Krónikával 9 órakor jelentkezünk.
1: Pénz beszél. Gazdasági percek a jó reggelt Magyarországban.
2: A vonalban pedig Németh László, a növekedés.hu elemzője, akitől a legfrissebb tőzsdei és pénzpiaci híreket meghallgatjuk. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói tegnap. A Dow Jones 1,1%-kal nőtt, az S&P 500-as 6,1%-kal lett magasabb, a Nasdaq kompozit 9,1%-kal emelkedett. Az amerikai Dell Technologies árfolyama a zárás utáni kereskedésben mintegy 40%-kal erősödött, miután a vállalat előzetes előrejelzése felülmúlta az elemzői várakozásokat. A cég prognózisa szerint az AI infrastruktúra iránti kereslet tovább gyorsul, és 2027-ben már 60 milliárd dollárnyi bevételt termelhetnek a mesterséges intelligenciára optimalizált szerverek. Túlnyomó rész mínuszban zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék tegnap. A londoni FTSE 8-10, a frankfurti DAX 3-10, a párizsi CAC 2%-os mínuszban fejezte be a napot. Milánó 0,5%-os emelkedéssel, Madrid 6%-os csökkenéssel zárt. 200 millió euróra büntette a Temut az Európai Bizottság. A brüsszeli testület szerint a kínai webáruház nem mérte fel megfelelően az illegális termékekhez kapcsolódó kockázatokat a platformján. A bizottság úgy látja, hogy emiatt az uniós fogyasztók továbbra is nagy eséllyel találkozhatnak jogsértő termékekkel az oldalon. A Temu ezzel megsértette a digitális szolgáltatásokról szóló uniós jogszabályt az Európai Bizottság összefoglalója szerint. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os csökkenéssel 131.452 ponton zárta a napot tegnap. A részvénypiac forgalma 20 milliárd forint volt, a vezető papírok vegyesen teljesítettek az előző naphoz képest. A MOL 9,1%-kal 3.784 forintra, a Magyar Telekom 1%-kal 2.626 forintra erősödött. Az OTP 9,1%-kal 40.460 forintig csökkent, a Richter pedig 8,1%-kal gyengült, és 12.350 forinton zárta a kereskedést. Este hozza nyilvánosságra a magyar államadósság besorolásának idei első felülvizsgálatával kapcsolatos döntését az S&P Global Ratings Londonban. A három piacvezető nemzetközi hitelminősítő, az S&P mellett a Moody's, illetve a Fitch Ratings, az idén is összesen 6, egyenként 2-2 időpontot jelölt ki a vizsgálatokra. Az S&P Magyarország hosszú és rövid futamú hazai és külső államadóság kötelezettségeit jelenleg BBB- per A3 besorolással tartja nyilván, és a hosszú távú BBB- osztályzatra negatív kilátás van érvényben. Ez a befektetési ajánlású sáv alsó széle, és az S&P innen leminősíti ezt az osztályzatot, Magyarország átkerülne a magas hozamú spekulatív kategóriába. A cég azonban nemrég összeállított előzetes elemzésében a kedvező tényezők között említette, hogy a miniszterelnök hivatalosan is elkötelezte magát az euróövezeti csatlakozás mellett, illetve az S&P felidézte, hogy az euró bevezetését az Európai Bizottság megbízásából elvégzett legújabb euróbarométer felmérés szerint a magyarok 75%-a támogatja. A hitelminősítő kiemelte, hogy ez a legmagasabb lakossági támogatási arány az euróövezeten kívüli EU tagállamok körében. Közzétette első negyedéves gyors jelentését a CIK Pannónia. A társaság adózott eredménye az egy évvel korábbi 468 milliárd forintról 1307 milliárd forintra ugrott, míg bevételei 17 milliárdról 15 milliárd forintra csökkentek. Nagyon jól teljesítenek a dél-koreai technológiai részvények, a piac két legnagyobb papírja látványos emelkedést mutatott, az LG Electronics csaknem 24%-ot erősödött a Google-el közösen fejlesztett autóipari technológiák bemutatása után, a Samsung pedig 6%-os pluszba került, miután megkezdte legújabb mesterséges intelligenciára optimalizált memória alapmintáinak kiszállítását. Végül, de nem utolsó sorban nézzük a forintot. Egy euró 354 forintba és 42 fillérbe, egy amerikai dollár 304 forintba és 50 fillérbe, egy svájci frank 388 forintba és 36 fillérbe került ma reggel a bankközi devizapiacon.
2: Németh Lászlót, a növekedés.hu elemzőjét hallották Pénzbeszél című rovatunkban.
1: reggelt Magyarország. A műsorvezető Törőcsik Zsolt.
2: A hólyagrák veszélyeire hívták fel a figyelmet a szakemberek egész májusban, és ehhez kapcsolódóan elindult egy 3 éves a betegség megelőzését célzó uniós projekt is. Sokak számára meglepő lehet, de ez az 5. leggyakoribb rákfajta Európában, úgyhogy ezért is fontos, hogy minél többet tudjunk róla. Ebben lesz a segítségemre a következő percekben Nyirádi Péter egyetemi tanár, a Magyar Urológusok Társaságának elnöke, a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájának igazgatója. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok, és szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat.
2: Ugye azt említettem, hogy az 5. leggyakoribb rákfajta Európában a hólyagrák. Magyarországon mennyire elterjedt ez a betegség?
4: Sajnos Magyarországon is nagyon elterjedt, és talán amiatt is volt, azt kell mondanom, hogy jó lehetőségünk ezt a pályázatot elnyerni, ezt az Európai Uniós projektben részt venni, mert Magyarországon a magas arányú dohányzás következtében a húgyhólyagrák előfordulási valószínűsége is lakosság számra vetítve magas. És hát ha szabad még egyet mondanom, ami nagyon-nagyon szomorú, hogy a nők tekintetében igaz, hogy ritkában fordul elő, de Európában a magyar nőkben fordul elő leggyakrabban húgyhólyagrák.
2: Ez egy érdekes dolog egyébként. Mely korosztály van a legnagyobb veszélynek kitéve? Illetve most nőket említett, de hogy ez azért alapvetően egy férfiakat jobban érintő betegség, ha jól tudom.
4: Így van, 4-1 az arány, és általában leginkább 60 év felett fordul elő, de sajnálatos módon ez korábban is előfordulhat. Tehát legnagyobb gyakorisággal 60 év felett, de gyakorlatilag semmikor sem mondhatjuk azt, hogy biztonsága kizárható.
2: Melyek azok a tényezők, azok a szokások, amelyek növelik vagy növelhetik a betegség kialakulásának a kockázatát?
4: Ugye természetesen, mint ahogy minden kardiológiai vagy onkológiai megbetegedés, az egészségtelen életmód, az elhízás, az mindenféleképpen befolyásolja, de sokkal nagyobb jelentőséggel bír az említett dohányzás, és azon kívül pedig a különböző vegyi üzemekben való munkahely, tekintettel arra, hogy ebben az esetben az előfordulás jelentős mértékben emelkedik.
2: Melyek lehetnek azok a figyelmeztető jelek, amikor érdemes felkeresni a szakorvost?
4: Ugye a szlogenünk az egy sebb vér, egyszer sem. Ez nagyon-nagyon fontos, ha valaki látható vérvizelést észlel, abban az esetben orvoshoz kell fordulnia. Természetesen a vizeletet, ha üledékben vizsgálják, abban is előfordulhat vörös vértest. Ebben az esetben egészen alacsony szám, nem kell azonnal indulni, de egyébként a körzeti orvos, a családorvos is föl szokta hívni rá a figyelmet, hogy mindenféleképpen végére kell járni. Tehát a legeslegfontosabb, amit úgy hívunk, hogy néma hematúria, tehát néma, tehát panasszal nem járó vérvizelés, azaz, mivel feltétlenül egy alkalommal is, ha ez előfordult, abban az esetben mindenféleképpen orvoshoz kell fordulni. Ez egy olyan dolog, ami ugye van egy pár sem vér, fájdalmatlan azt gondolja bárki, hogy ezzel semmit nem kell csinálni, mert elmúlik. Nem múlik el, egyetlen egyszer is, ha előfordul, feltétlenül végére kell járni, és ki kell zárni az, hogy a panasz hátterében úgy hólyag daganat áll.
2: Milyen vizsgálatok jönnek ilyenkor? Tehát mire számítson, aki mondjuk elmegy egy ilyen vizsgálatra?
4: De nyilvánvalóan nem mindenkinek kell a teljes palettát. Alapvetően egy vizeletvizsgálat ismétlése, amelyben ugye igazolni kell, hogy van benne vörösvértest, ultrahangos, vagyis CT vizsgálat, tehát összefoglalva képalkotó vizsgálat, és abban az esetben, illetve kiegészíthető még egyébként egy úgynevezett citológiai vizsgálat, az egy speciális vizeletvizsgálat, amely megmutatja, hogy esetleg daganatsejtek előfordulnak-e, és abban az esetben, ha fölmerül továbbra is az alapos gyanú, akkor hólyagtükrözés, vagy más néven cisztoszkópia.
2: Világos, tehát akkor ezek azok a lépések, ahogyan kiderülhet ez a betegség. Ha időben felismerjük, akkor mennyi esély van a gyógyulásra?
4: Alapvetően ugyanúgy, mint bármilyen más betegségben, minél korábban felismerjük, annál nagyobb az esélye valakinek a teljes gyógyulásra, vagy a hosszú távú túlélésre. Ugyanakkor ez nagy jelentőség nagyon nagy mértékben befolyásolja az, hogy milyen típusú ez a daganat, tehát mennyire rossz indulatú, vagy hogy úgynevezett a két csoport felületes húgyhólyagdaganat, vagy kezdetben is már úgynevezett izominfiltratív, tehát izomba terjedő húgyhólyagdaganatról van szó.
2: Na most, mivel ez egy gyakori betegség, nyilván érdemes felhívni arra a figyelmet, hogy milyen jelek lehetnek. Ugye elindult ez a Be Clear elnevezésű 3 éves uniós együttműködés. Mi a célja ennek? Nyilván valahol egyértelműen a figyelemfelhívás, de milyen elemei vannak ennek a kampánynak? Kik vesznek ebben részt egyáltalán?
4: Ez a magyar, tehát alapvetően ugye egy európai pályázat, a lengyel urológus társaság mellett a görög urológus társaság és a magyar urológus társaság, ezen kívül betegszervezetek és az európai urológus társaságnak az ernyője alatt. Ez, a fő célja először is tájékoztatni a betegeket a korai felismerés jelentőségéről, ezen kívül a szakdolgozók és a szakorvosok edukációja, vagyis képzése, hogy hogyan tudnak a diagnosztizált húgyhólyagdaganatos betegnek jobban, hasznosabban, érthetőbben tanácsot adni, és közösen hogy tudják meghozni a döntést, hogy melyik típusú kezelési eljárás választa a páciens.
2: Ha hogyan tudják felhívni a betegeknek, vagy a potenciális betegeknek nyilván a figyelmét erre a betegségre és a kockázatokra, mert nyilván azért sokszor olyanokat érint, vagy érinthet, akik nem feltétlenül annyira figyelnek az egészségükre. Hogyan lehet őket minél hatékonyabban elérni?
4: Őszintén szólva ez a probléma is az európai szinten is, amikor beszéltük, mindenféleképpen, amit mi is végeztünk, hogy rövid filmeket készítettünk, és megpróbáltuk a Magyarországon a legjobban, én azt gondolom, szeretett és a legjobban elérhető művészeket megkérni erre a feladatra. Hát nagyon tragikomikus, nagyon-nagyon szörnyű, hogy Sérert Péternek az utolsó forgatása itt éppen a klinikánkon volt, akivel egy közös filmet Kapával, vagy Mucsi Zoltán névvel forgattunk. Ők azok a művészek például, akik azonnal vállalnak ilyen típusú feladat, és én azt gondolom, hogy az ő ismertségük, az ő népszerűségük az mindenféleképpen segít ahhoz, hogy eljussunk olyanokhoz is, akik egyébként egészségügyi portállal nem foglalkoznak.
2: Igen, és hát valóban Scherer Péter az volt, aki minden ilyen felkérésre, szinte kivétel nélkül minden ilyen felkérésre igen mondott, fontos volt neki ez a téma is. Van egy uridoki.hu weboldal is, ahol tájékozódhat.
4: Urodoki.hu,
2: ez
4: de
2: fontos.
4: De nagyon-nagyon fontos.
2: Igen.
4: Pontosan.
2: Na, itt mit találhat az, akit érdekel ez a téma bővebben?
4: Ott is találhat ezzel kapcsolatos egyébként komikus, nagyon jó pofa videókat, és az Urodoki gyakorlatilag ez egy korábbi kezdeményezés, de ez a Magyar Urológusok Társaságának vagy ővelük együttműködésben, illetve az elindító és a Magyar Urológusok Társaságának elnökségi tagja, nagyon-nagyon hasznos dolgokat talált, nem csak a húgyhólyagdaganat, hanem alapvetően az urológiai betegségekkel kapcsolatban is.
2: Igen, és hát valóban itt megnyitottam ezt az oldalt, és témakörönként lebontva az egyes ráktípusokról lehet olvasni. Vannak videók, interjúk, tünetekről, jelekről, betegekről akár. Ez mennyire fontos akár az is, hogy azok a betegek, akik mondjuk átestek ezen a betegségen, vagy bármilyen urológiával kapcsolatos rákos megbetegedésen, és mondjuk meggyógyultak, ők elmeséljék a történetüket, és ebből mondjuk tudjanak meríteni azok, akik most betegednek meg.
4: Én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb, amit ő nem említett ezzel kapcsolatban. Ugye egészen máshogy éli át az az ember, akivel előfordult, akivel gyakorlatilag átesett ugyanezen a sokkon, átesett ugyanezen a kezelésen, nagyon-nagyon értékes információt tartalmaz, és én azt gondolom, hogy ebben az esetben, ha valakinek nyilvánvaló, amíg egészséges, azt gondolja, hogy ő nem lehet beteg. De ha beteg lesz, megbetegszik, akkor én azt gondolom, mindenki keresi azt a lehetőséget, hogy információhoz jusson, és abban pedig a legértékesebb az, aki már hasonló panasszal találkozott, vagy problémával.
2: Na hát ilyen videókat is találnak egyébként az urodoki.hu weblapon. Még egy dologról beszéljünk, hogy ugyanis június 11-én tartanak egy ingyenes szűrést. Kiknek és hol?
4: Nagyon-nagyon fontos. Nagyon szépen köszönöm. Ez 15 órakor kezdődik ez a Szegedi Tudományi Egyetem Urológia Klinikája, a Péterfi Sándor utcai kórház urológiai osztálya és a Semmelweis Egyetem Urológia Klinikája. Mindenhol előzetes bejelentkezéssel olyan embereket, magyar állampolgárokat keresünk, akik 50 év fölöttiek, és általában sokkal inkább dohányosok. Itt ugye a szűrés, ez ebben a betegségben olyan társadalmi, populációs szintű szűrés nem javasolt. De a veszélyeztetett korosztály és a veszélyeztetett populáció dohányzás tekintetében mi őket szeretnénk várni. Ebben az esetben egyébként útrangvizsgálat és az említett vizelet citológia lesz, tehát alapos elemvizsgálat, amivel valószínűséggel meg lehet gyakorlatilag elég jó arányban találni a húgyhólyag daganatot.
2: Na tehát aki veszélyeztetettnek érzi magát, az június 11-én mindenképpen vegyen részt ezen a szűrésen. A hólyagrák ugyanis az egyik leggyakoribb rákfajta Európában és Magyarországon is. Ennek részleteiről is kérdeztem Nyirádi Péter egyetemi tanárt, a Magyar Urológusok Társaságának elnökét, a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájának igazgatóját.
1: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
2: 3:49 után 4 perccel pedig azzal folytatjuk, ami szóba került már a mai műsorban, vagyis a holnapi budapesti Bajnokok Ligája döntő, amelyre felkészült a főváros, hogy gazdaságilag milyen haszna származhat a városnak és az országnak egy ilyen esemény megrendezéséből, arról pedig Németh Viktóriát, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét kérdezem. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok!
2: Na hát ami talán a legnagyobbat szólt ezzel kapcsolatban az elmúlt napokban, ami a gazdaságot érinti, azok a lakásárak, vagy hát a kiadott szobáknak az árai, hogy akár 2 milliót is elkérhettek a tulajdonosok egy-egy szállásért. Ők járnak, vagy ők jártak a legjobban ezzel a hétvégével?
5: Azt látjuk, hogy a turisztikai szálláshelyek azok, amik a legnagyobb arányt képviselik abban a büdzsében, amit valaki elkölt a BL döntő hétvégére az ide látogatók közül, és ezt követi a vendéglátás, de mindenképpen fontos a tömegközlekedés és a kiskereskedelem is ebben a tekintetben.
2: Mennyi az átlagos költés ilyenkor? Vagy úgy is kérdezhetem, hogy mennyivel magasabb, mint mondjuk egy átlagos budapesti hétvégére érkező turista esetén?
5: Mindenképpen magasabb, akár 2-3-szorosa is lehet egy-egy ide látogatóra vonatkozóan. Azért is fontos ez nem csak a BL döntők esetében, hanem bármilyen sportesemény vonatkozásában, mert ilyenkor az ide látogatók felfokozott hangulatban vannak, eleve úgy készülnek, hogy ők többet fognak fordítani, akár szálláshely szolgáltatásra, akár bármilyen más költésük most magasabb lesz, mint bármilyen nyaralás alkalmával. És ez a magas érzelmi töltöttség azt is szokta eredményezni, hogy szívesebben visszatérnek, sokkal inkább emlékeznek, mélyebb benyomásokat hagy bennük a város.
2: Na erről majd még beszélünk, hogy milyen hosszú távú hatások lehetnek, de azt ki lehet-e számolni, hogy mennyi bevétele származik, vagy származhat egy városnak magából a BL döntő megszervezéséből?
5: Igen, azt látjuk, hogy van egy úgynevezett 50 millió eurós álomhatár, amit végül is egy nap alatt termel meg ilyenkor a város, és ez teljesült tavaly München esetében is, itt 52 millió euróról beszélünk, de nyilván változó az is, hogy hány szurkoló érkezik, milyen a városnak az árszínvonala. London esetében például 62 millió euró volt, ez volt egy évvel megelőző, a müncheni előtt egy évvel, 2024-ben, és most is a szakértők azt mondják, hogy 50 és 60 millió euró között lehet az, amit Budapest gyakorlatilag egy nap alatt meg fog termelni ezen a hétvégén.
2: Ugye a turizmus vendéglátást, a közlekedést és a kereskedelmet említette azok között, a szektorok között, amelyek a legtöbbet profitálnak ebből, de milyen tovagyűrűző hatások lehetnek? Tehát akár a szállodai éttermi megrendelések keresztül milyen más szektorokba gyűrűzhet még át ez a jó hatás, pozitív hatás?
5: Így van. Általában ezeknek a sporteseményeknek a foglalkoztatás szempontjából is fontos ereje van. A másik pedig, ami ilyenkor számít, hogy milyen további ágazatok, akár a rendezvényszervezésről is beszélhetünk, vagy a szállítmányozás logisztika ágazatról, amelyek mind bekapcsolódnak ennek az eseménynek a szervezésébe.
2: Hogyan befolyásolja az országimást? Ugye említette azt, hogy nyilván akinek van egy jó élménye Budapestről, az akár később visszatérhet pozitívan is, illetve hát azért azt is tudjuk, hogy ilyenkor ezt nagyon sok millióan nézik, akár a televízión keresztül is ezt a közvetítést.
5: Így van, itt nagyon magas nézőszámokról beszélhetünk, akár 400-450 millió ember is bekapcsolódhat a BL döntőnek a közvetítésébe, és ugye most már nagyon fontos a közösségi média, illetve az, hogy kis videókat feltesznek a különböző platformokra, és ezeken keresztül pedig hatalmas nagy nézőszámokat lehet produkálni, ami tovább viszi ennek az eseménynek a hírnevét, illetve azt, hogy erre Budapesten került sor, de fontos az is, hogy a Hősök terén a turisták le tudnak fotózkodni a trófeával, és ez megint egy nagyon jó országimázs és egy országkép szó szerint is, és És ezek az események ilyenkor évtizedekig visszahivatkozhatóak lesznek, hogy amikor a budapesti BL döntőt rendezték 2026-ban, ezek talán már nagyon sokszor fogjuk hallani.
2: Egyáltalán az, hogy egy város neve ilyenkor forog, nyilván a sport köztudatban, és az időről időre vissza is tér. Annak milyen hozzáadott értéke van, vagy milyen marketing értéke lehet?
5: Ezt külön tudományág vizsgálja, az úgynevezett soft power, vagy puha hatalom, az egy országnak a vonzó képessége, ami legalább olyan fontos tud lenni, mint egy katonai erő, vagy gazdasági erő, bár a gazdasági erővel sokszor szorosan összefügg ez az úgynevezett puha hatalom, de az, hogy egy ország pozitívan tudja befolyásolni akár a befektetőket, hogy érkezzenek adott országba, ezt láttuk például 2024-ben a németországi Európa-bajnokság alkalmával, hogy Németországnak azért volt fontos megrendezni az EB-t, hogy frissítse a saját beruházási képét, illetve azt, hogy milyen termékeket és szolgáltatásokat tudnak ők biztosítani. És ennek még nagyon sok vetülete van, diplomácia is, az egy nagyon nagy diplomáciai siker, ha egy ország el tud érni egy ilyen magas szintű sporteseményt, és be tudja vonzani azt.
2: Ha már a befektetéseket említette, akkor érdekes ez abból a szempontból is, hogy egy ilyen eseménynek a megszervezése az nyilván egy óriási logisztikai kihívás. Most kezdve attól, hogy például kamionstopp lesz arra a napra, hogy az M1-es autópályán mindenki időben odaérhessen majd. Szóval, hogyha ilyen szempontból jól vizsgázik egy ország, annak milyen hatásai lehetnek akár?
5: Ennek nagyon kedvező hatásai lehetnek, pozitív megítélése. Sokszor erre a jelenségre inkább akkor figyelünk fel, hogyha egy-egy ország nem jól teljesít. Itt például nagyon beégett a köztudatba a görögországi olimpia esete, vagy a braziliai világbajnokság, vagy szintén olimpia. Ezek az események inkább azért égnek be a köztudatban, mert ezek a negatív példák, és általában egy ország jól meg tudja ugrani ezeket az eseményeket. Magyarország esetében pedig nagyon sok világeseményre sor került az utóbbi időszakban, és ezeknek aminek pozitív visszajelzése és visszhangja volt.
2: Mennyire szűk ez a klub, amelybe most bekerül Budapest? Tehát azoknak a városoknak vagy országoknak a sora, klubja, amelyek BL döntőt szerveztek?
5: Talán nem is gondolnánk, hogy mennyire erős még mindig ez a kelet-nyugat lejtő, ami ebben a vonatkozásban létezik, és azt látjuk, hogy Európának ezen a felén csak Moszkvában és Ukrajnában volt egy-egy alkalommal 2008-ban és 2018-ban BL döntő, és itt a közép-kelet-európai régióban, itt a visegrádi országok közül először Budapesten, Magyarországon lesz, de említhetnénk azt is, hogy Skandináviában például sosem volt, vagy Írországban, amit szintén egy sportnemzetnek vagy futballnemzetnek tartunk, szintén nem volt még ilyen.
2: Milyen kapukat nyithat meg egy ilyen eseménynek a szervezése? És ugye említett, hogy nagyon sok sportrendezvény volt itt azért az elmúlt években, akár egy olimpiának a belépője lehet-e ez? Ugye Karácsony Gergely főpolgármester a napokban ismét jelezte, hogy ahogyan ő fogalmazott, Budapestnek jól állna egy olimpia.
5: Igen, ez egy nagyon fontos és tudatos építkezésnek a része, akár a futball szakmai része is, akár pedig a teljes sportszegmens, és Budapestet azért sokan alkalmasnak tartják most már egy olimpiára rendelkezésre álló infrastruktúra, a sportszervezési tapasztalatok miatt, és vannak olyan elemzések, illetve listák, amelyek évről évre kigyűjtik, hogy mely városok a legfontosabbak sport tekintetében az adott évben, és az elmúlt időszakban Budapest rendre képes volt bekerülni a top 15-be.
2: Gazdaságilag is megéri tehát Budapestnek a holnapi Bajnokok Ligája döntő megszervezése. Ennek a részleteiről kérdeztem Németh Viktóriát, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét. Köszönöm, hogy itt volt velünk. 3 perc múlva pedig 9 óra, ami azt jelenti, hogy véget ér a Jó reggelt Magyarország, és kezdődik a délelőtt. Balogh Tamás számít majd a figyelmünkre, és el is mondja nekünk, hogy milyen témákkal.
6: Pontosan, szervusz, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Sportolunk mi is, bár nem focizunk, mondjuk én is futballoztam jó néhány évig, de nem látták meg bennem a tehetséget sajnos.
2: Szóval ezek szerint maximum nézőként lesz volt.
6: Maximum, igen. Szóval amivel kezdünk, egy okos gépekkel felszerelt konditerem, egy nagyon különleges, jóval nagyobb privát szférát biztosít, és van egy olyan lehetőség, hogy kártya alapján beazonosítanak téged az edzőgépek, és így progresszív terhelést tudnak nyújtani. Nagyon különleges, tehát én is ilyen sok kérdéssel a fejemben vágok neki ennek a témának.
2: Nem is kell, mert edző, azt jelenti, mert pontosan, gép megcsinálja. Pontosan, az edzéstermet?
6: Pontosan, pontosan. Nagyon különleges, nagyon szeretik, hogy miért, ezt is kiderítjük, és hát kezdődik a nyári szünet, a diákokra rászakad nagyon sok szabadidő, azzal foglalkozunk majd, hogy hogyan oldják meg a szülők, hogy ne telefonnyomkodással teljen el az egész nyár, és akkor észbe kapnak, hogy ó, te jó ég, szeptemberben menni kell iskolába.
2: Hát mondjuk menjenek konditerembe is.
6: Például. Például. Az is egy jó digitális detox.
2: És akkor a két témát is összekötöttük, Balogh Tamás, tehát 9 óra után ezekkel is számít önökre a délelőttben. Mi pedig most búcsúzunk Bényi Csaba, Dian Gergő és a szerkesztő Pap János nevében is. Köszönöm a figyelmüket, szép napot, szép hétvégét kívánok. Törőcsik Zsoltot hallották, viszont hallásra.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
0: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
3: 9 óra van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Balogh Tamás. Ma napos száraz időre számíthatunk, délutára 22 és 27 fok közé melegszik fel a levegő, késő este általában 12 és 21 fok közötti értékekre lehet számítani. Állítólag egy hideg front volt fölöttünk, ami most elvonul és ismét melegebbre fordul az időjárás, de szombaton már újabb frontok érkezésére van kilátás. A szabadban továbbra is számolni kell az erős UV-sugárzással, szóval fontos, hogy gondoskodjunk megfelelő fényvédelemről. Vigyázzanak magukra, most rövid hírekkel kezdünk. A mikrofonnál Szlotta Judit.
4: Lakóházba csapódott egy orosz drón Romániában, az ukrán határ közelében lévő Galacváros lakótelepén. A 10 emeletes panelben egy anya és gyermeke könnyebben sérült meg, kórházba kerültek. Az épületben tűz ütött ki, 70 embert kellett kimenekíteni. A tüzet azóta eloltották. A NATO elítélte Oroszország felelőtlenségét és közölte, megerősíti védelmét minden fenyegetéssel szemben, beleértve a drónokat is. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy reagált, Oroszország agresszív háborúja átlépett egy újabb határt. Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár az Irán és az Egyesült Államok közötti tűzszüneti megállapodás. Az egyesség 60 nappal hosszabbítaná meg a fegyvernyugvást, garantálná Hormuzi szoros biztonságát, és elindítaná a perzsa állam atomprogramjáról szóló tárgyalásokat. J.D. Vance amerikai alelnök tegnap arról beszélt, hogy már nagyon közel van a megállapodás véglegesítése, de néhány részletkérdést még tisztázniuk kell Teheránnal. Megszakította a kapcsolatot az ENSZ főtitkár irodájával a zsidó állam. Az izraeli ENSZ nagykövet közölte, hogy döntésük oka egy Izrael ellenes ENSZ szankció, amely a palesztin rabokat érintő szexuális visszaélések miatt fekete listára helyezte az izraeli büntetés végrehajtást. A diplomata szerint megalapozatlan a világszervezet büntető intézkedése, és elfogadhatatlan, hogy António Guterres ENSZ főtitkár muszlim terrorszervezetekkel szerepelteti egy listán a zsidó államot. Folytatódnak a miniszterelnök brüsszeli tárgyalásai. Magyar Péter ma az Európai Bizottság elnökével egyeztet az uniós források helyzetéről. Tegnap több miniszter részvételével előkészítő megbeszélések voltak, így a kormányfőnek várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie Ursula von der Leyennel. A kormányfő tegnap a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel is találkozott. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke. A tegnap szerdán elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így ma hatályba lépett. A végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. Tervezik, hogy visszaadják a tantestületek véleményezési jogát az igazgatói pályázatoknál, közölte közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint a döntés csak nem 450 intézményvezetői megbízást érint, amelyek augusztusban járnak le, ezért a mostani pályázatok kapcsán utólag már ki is kérte a tantestületek álláspontját. A tárcavezető hangsúlyozta, a közoktatás megújítása a bizalommal kezdődik, ezért fontos, hogy a pedagógusok megismerhessék és megvitathassák a jelentkezők vezetői programját. 5 embert gyanúsított meg, egyet pedig őrizetbe vett a rendőrség. A vidéki gyermekvédelmi intézményekben elkövetett bántalmazások és szexuális visszaélések miatt, jelentette be a Nemzeti Nyomozóiroda. Az átfogó vizsgálatban legalább 10 gyermek sérelmére elkövetett bűncselekményre derült fény, a szerdai akcióban pedig Csongrád, Csanád és Békés vármegyei helyszíneken, köztük egy csanádpalotai lakásotthonban és más intézményekben tartottak házkutatásokat. A hatóságok az eljárásban nevelőket, gyermekfelügyelőket és intézményvezetőket gyanúsítottak meg kiskorúak bántalmazásával. Több helyszínen tart kutatásokat a Magyar Nemzeti Bank ügyében a központi nyomozó főügyészség több társszerve. Az MNB elnökének utasítására a jegybank belső vizsgálatot folytatott a korábbi vezetéshez és az Erste Bankhoz kapcsolódóan nyilvánosságra került információk miatt. Az ügyben hatáskör túllépésével elkövetett hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek. Ma is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel. Eső nem lesz, gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. Napközben 22-27, este 17-22 fok körül alakul a hőmérséklet. A hétvégén ismét 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.
5: Műsorajánlat.
6: A Rádió Kabaré sztár vendége ezen a héten Szerednyei Béla.
7: Nils Holgerssont reggel 8-kor szinkronizálni ezzel a baritonnal, ami ráadásul a éjjel 4-ig tartó balettcipős bajorimis beszélgetések után reggel körülbelül így megy. Hova mész, Béla? Melyek a szinkron? Mit csinál? Azt éneklem.
8: Nils Holgersson!
6: A házigazda Felméri Péter. Humor nélkül lehet, de érdemes.
5: Rádió Kabaré. Szombaton 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
9: 1, 2, 3.
10: Minden nagy összecsapás előtt.
11: Ez azért nem játék.
10: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
12: Madarat tolláról, embert.
13: Kabátjáról.
10: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
5: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Balogh Tamás.
3: 9 óra múlt 7 perccel. A szerkesztők López Brigitta és Nagy Bálint nevében is köszöntöm Önöket, és nézzük, hogy miről hallhatnak ma nálunk egészen 10 óráig. Nem csak egy edzőterem, hanem élmény is. Okos gépek segítik a test mozgásra vágyók edzését több helyen is Budapesten.
14: Felvesszük először a vendégnek az adatait, testsúly, egyéb paramétereket, beírjuk az ilyen egészségügyi faktorokat is, amik fontosak lehetnek. Ezeket az adatokat rámertjük a kártyára, és úgy tudunk körbe menni a gépeken.
3: Vagyis bemutatunk majd egy köredzést is, ami teljesen automatizált, és a vendég saját edzettségi szintjéhez tudja állítani a terhelést. Aztán nyáron a fiatalokra rengeteg szabad időszakad szó szerint, amely akár fokozhatja a digitális eszközök használatát is. Ez felnőttként sincsen másképp, hiszen mi is ilyenkor hajlamosabbak vagyunk beleveszni akár egy hosszabb csetelésbe a barátokkal, vagy éppen egy utazás tervezéssel kapcsolatos oldalak nézegetésébe. De vajon miért veszélyes a mindennapi kontrollálatlan képernyő használat? 9:30 után praktikus tanácsokkal segítünk a nyári időszakra. SMS számunk 0639666. Ide várjuk üzeneteiket, tapasztalataikat a témákkal kapcsolatban, de ugye Viberen is elérnek minket. Ott a Kossuth Rádióra kell kattintani. Tartsanak velünk, már is kezdünk.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Családias, privát környezet és gyors, hatékony edzésforma várja a sportolni vágyókat az egyik budapesti konditeremben. Az okos gépekkel felszerelt, úgynevezett Milon rendszerben használt gépek intelligens módon alkalmazkodnak az egyéni igényekhez, vagyis automatikusan beállítják az ellenállást, a mozgástartományt, az ismétlések számát. De hogyan működik ez pontosan? Hamarosan erről lesz szó, előtte hallgassunk meg egy riportot, amelyben Kovács Bernadett többek között kollégánkkal, Vida Rózsával is beszélgetett.
15: Tényleg egy edzőteremben vagyunk most? Annyira új, annyira más.
16: Igen, meg kell nyugtassalak, Betty, hogy ez egy edzőterem. Törekszünk arra, hogy egyből, ahogy belép az ember, egy otthonos hangulatot teremtsünk, és rögtön, ahogy elnézünk balra, itt redőnyök vannak, amiket fel le lehet húzni, saját privát zuhanyzók vannak, egy gombot megnyomunk, és már itt le tudjuk engedni a redőnyt. Ugye itt van tükör, tisztálkodószerek, bárki használhatja, és ugye át is tudsz itt öltözni, miután edzettél.
9: Kaptam egy kis kártyát, szekrénynek a kártyája, most a táskámat raktam be, de azt hiszem, hogyha jól tudom, ennek a kártyának egyébként fontos szerepe lenne, hogyha én most átöltöznék és edzenék.
16: Pontosan, ugye ezzel a kártyával nyitjuk, zárjuk a szekrényt, illetve van egy fő központi számítógép, ahol felvesszük először a vendégnek az adatait. Tehát a testsúlyt, egyéb paramétereket, és beírjuk az ilyen egészségügyi faktorokat is, amik fontosak lehetnek, és ezeket az adatokat rámertjük a kártyára, és úgy tudunk körbe menni a gépeken, hogy a kártyát hozzáérintjük. Ugye, ahogy minden adatot felvettünk, egy ilyen tesiórás bemelegítéssel kezdünk, és ugye nálunk köredzések vannak, itt van is egy tábla, ahol ki van írva, hogy mi minden van. 18 perces egy nagy edzőkör, egy erőálló képességi kör, és amúgy ugye ennek az a lényege, hogy 1 perc munka, 30 másodperc pihenő, és a kardiogépeken ott pedig 4 perc munka és 30 másodperc pihenő, tehát mint egy köredzés, az a lényege, hogy erőt is fejlesztünk, és keringésfokozás is beinduljon, szíverősítés. Ez az edzőkör így ötvözi ezt a kettőt. A gépek alapjáraton olyan okosak, hogy vezetett pályán az ízületeket védve dolgoznak.
9: Megmutatod nekem a kedvenc gépedet?
16: Persze. Nekem ez a kedvenc gépem, ez egy evezőgép. Erre úgy kell felülni, mint egy lóra. És akkor itt a fogantyúhoz oda kell érinteni alaposan a lábamat. A mellkasomat ide kell helyezni a kis táblára. Itt kírja a gép, hogy jelentkezz be. Oda érintem a kártyát. Beállítja az én testparamétereimre a gép. Megnyomom a startot,
9: de azt már megtudjuk, hogy már most fantasztikus vagy, ezt is kérje a gép.
16: Igen.
9: Motivál.
16: Pozitív üzenetek tömkelege van a teremben.
9: Lehet, hogy az a hölgy, akihez most ide léptem, annyira nem örül, hogy ide léptem hozzá, mert hogy tekerés, hogyha jól láttam, akkor elég nagy erőt fejt ki.
11: Igen, most éppen küzdök.
9: Mióta küzd, hány perce?
11: Hát ez egy 4 perces állomás, és most fél időnél vagyok, 2 perc.
9: Hanyadik alkalom ez, vagy már évek óta ide jár?
11: Hát én pont nagyjából 1 éve kezdtem ide járni, akkor volt a szülinapom, és megfogadtam, hogy változtatok. Hát jöheti 3-szor jövök nagyjából, vagy 4-szer.
9: Mi az, amin szeretett volna változtatni? Erősödni szeretett volna, fogyni szeretett volna, hát, izmot építeni?
11: Hát izmot építeni főként.
9: Kitartást kívánok.
11: Köszönöm.
3: SMS számunk 0639666, ide várjuk üzeneteiket adásunk alatt, és kérjük, írják meg nekünk, hogy önök milyen mozgást végeznek rendszeresen, inkább konditeremben, vagy a szabadban sportolnak. Tervezik-e folytatni a testmozgást, például a nyári időszakban, mondjuk intenzívebben? SMS számunk még egyszer 0639666. A stúdióban vendégeink Kis Döne, a Kroki Konditárs tulajdonosa. Jó napot kívánok!
13: Jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat!
3: Dr. Gogol Álmos, sport és rehabilitációs szakorvos, üdvözlöm!
17: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat!
3: Honnan jött az ötlet? Ugye hallottuk, hogy pontosan hogyan működik, hát nem teljesen pontosan, de azért úgy nagyjából megvan, hogy van egy kártyám, hozzá vagyok rendelve, bedugom a gépbe, ő minden adatot azonnal lekér, és beállítja a terhelést.
13: Pontosan. Az ötlet inkább onnan indult, hogy az idősebb korosztálynak teljesen másfajta elvárásai vannak egy edzőteremmel kapcsolatban, mint a fiatalabbak.
3: Milyen elvárásaik vannak?
13: Ilyen például, hogy gyors legyen, hogy hatékony legyen, nincsen időnk, hogy minél öregebb az ember, annál kevesebb az ideje is.
3: Tisztázzuk, kit ért idősebb korosztályon.
13: Magamat, mindenki más még fiatal, úgyhogy természetesen csak én, nekem kevesebb az időm, és emiatt fontos, illetve az a hatékonyság, hogy az edző az megcsinálta az edzésprogramomat a kártyára, és ezt a kártyára fel is töltötte, utána én csak hozzáérintem a géphez a kártyát, és a gép beáll az én beállításaimra. Ezzel rengeteg időt tudok spórolni, és biztonságosan tudok leedzeni is.
3: Uh-huh. Na, ide visszatérünk majd. Doktor úr, kinek ajánlja ezt a fajta edzésformát? Mert merőben más, mint mondjuk kilépni egy 80-100-120 kilóval a keretből, és elkezdeni guggolni. Aztán vagy sikerül, vagy nem.
17: Igen, valójában teljesen más, de ez egy nagyon jó edzésforma. Ugye a lényege az, hogy sokkal jobban kiméli a résztvevőt, tehát alapvetően mindenkinek ajánlott. Nyilván, hogyha az ember 50-es bicepszet szeretne differenciálva, az nem feltétlenül ezekkel a gépekkel valósulható meg, alkalmasak rá, de nem ez a fő céljuk. Sokkal inkább azoknak, akik mondjuk újra kezdeni szeretnék a sportot, biztonságosan szeretnének edzeni. Adott esetben mondjuk 40 pluszosak, vagy hát 35-nél kezdődik ugye a sportoló gyerekkor, úgyhogy ha már itt visszatérünk a időskorra, tehát a sportoló gyerekkor már 40 vagy 35-nél elindult, tehát azoknál, akik nem akarnak megsérülni, és biztonságosan vezetett edzés módszert szeretnének végigvinni. Tehát itt ugye az a lényeg, hogy ezek a gépek kontrolláltan használhatók.
18: Ilyen típusú gépek ugye jó néhány konditeremben helyet kaptak az országban, a világon, mindenhol, tehát nyilván tesztelik, használják őket. Ez esetleg azt is tudja, hogy én fáradtabb vagyok aznap? Mert ugye mindig azt szokták mondani, hogy a központi idegrendszerhez mérten kell az aznapi edzésünket tervezni. De ha van egy kártya, amin ugye ugyanazon adatok szerepelnek, akkor lehet, hogy intenzívebb edzést kapok, mint amire vágynék?
13: Ezért tartom inkább fontosnak azt, hogy önmagában a gép az csak egy eszköz. Nagyon fontos, hogy a teremben mi történik, és hogy ott edzők vannak. Az edzők folyamatosan figyeljenek. A klasszikus konditermekben ott azért fizet az ember, hogy átlépje a küszöböt, viszont ott már nem figyelnek rá, és nem történik semmi, vagy személyi edzőt kell fogadnia. Nálunk ezért ez egy ilyen kulcs momentum, hogy az edzők folyamatosan figyelik a nálunk edző embereket, és így azt is észreveszik, hogyha valaki túl van terhelve.
18: Doktor úr, mit gondol, hogyan változott meg az edzési igény az emberekben? Mert régen, ahogy Döme is említette, talán több időnk volt, valahogy jobban fókuszban volt. Tehát egy 2 órás edzés az 20 évvel ezelőtt az teljesen normális volt. Hát most 40 perc fölé megy valaki, úristen, az órát néz és rohan.
17: Hát szerintem ez azért attól függ, hogy éppen kit nézünk, de valóban van egy ilyen kényszer, hogy az embernek minden gyorsabban kell megcsinálni, hogy gyorsul a világ, és ezzel párhuzamosan ez a vonal is egyre kevesebb idő jut magunkra. És ez tényleg azért jó egyébként ez a rendszer, mert maga a terhelés olyan, tehát az, hogy beállítják, de az is egyébként, hogy maga a terhelés olyan, hogy sokkal nagyobb fejlődést tud elérni ugyanannyi idő alatt, mint a sima géppel. Tehát ez a lényege gyakorlatilag, és igen, ebben egyetértünk, hogy sajnos az emberek ilyen szempontból egyre kevesebbet figyelnek magukra.
18: Ha géptípusokat nézzük, akkor gondolom nincsen fekvenyomópad.
13: Nincs.
18: Nincsen futópad.
13: Nincsen.
18: Milyen gépek vannak?
13: A klasszikus gépek megvannak nálunk az adott izomcsoportokra, most itt a neveiket feleslegesen mondanám, hogy ezek a hallgatók nem értenék, de azt el tudom mondani, hogy a fő izomcsoportok ugyanúgy megvannak mozgatva nálunk is, viszont ízületkímélőek, és erről Álmos tudna bőven mesélni, hogy miért nagyon fontos, hogy ízületkímélő gépekkel dolgozunk, és ezért például nálunk nincsen futópad. A futás egy bizonyos kor, illetve egy bizonyos testsúly felett már inkább veszélyes, az problémás.
18: De nem azt gondolnánk, hogy a futás az egy természetes dolog, hiszen onnan jöttünk, hogy mezítláb róttuk a sztyeppét.
13: Valószínűleg nem voltunk elhízva.
18: Jogos. Igen, doktor úr, nagyon mosolyog.
17: Abszolút természetes egyébként. A probléma ott van, amikor valaki nem fut, vagy nem mozog 20-25 évig, tehát mondjuk sportolt még gimnáziumban, aztán utána 45 évesen kitalálja, hogy akkor most elkezdene edzeni. Ebből rengeteg páciensen van egyébként.
18: Jaj, milyen sérülésekkel?
17: Hát gyakorlatilag a futóknál ugye nagyon gyakoriak a lábsérülés, a talp túlterhelése, a sípcsont vagy a lábszár előső részének a túlterhelése, a térnek a túlterhelése. Tehát amikor nem megfelelő technikával vagy túl terheli magát, az általában valamilyen sérüléshez okoz, és ez majdnem mindig előfordul. Tehát azért jó ez a rendszer, mert bejön, kap egy rászabott tervet, és az egész, visszatérve oda, hogy ízületkímélő, ez egy kinetikai láncot, tehát a teljes kinetikai láncot, teljes mozgásláncot úgy mozgatja át, hogy összeköti. Tehát nem az van, hogy én most izoláltan csinálok egy biceps gyakorlatot, hanem amikor én csinálok egy gyakorlatot, akkor az a teljes felső testet mondjuk megmozgatja, és úgy mozgatja meg, hogy nem terheli vissza az izületeket, de nagyon jól emeli az izmoknak izomfejlesztési hatékonyságot, és egyébként a beidegzését is az izmoknak. Tehát ugye itt beszéltünk az idegrendszer fáradtságáról, nem fáradtságáról, tehát az egy nagyon fontos része ennek a dolognak, hogy az izom működést, az, hogy az idegrendszer szabályozza. És ezek a gépek, ezek segítik azt a folyamatot, hogy kiegyenlítse a különböző izmok egymással való működési viszonyát. Tehát nagyon erősen csökkenti a sérülés valószínűségét egyébként akkor is, ha én lejövök ide, de utána mondjuk el akarok menni futni, sokkal kisebb a valószínűség, hogy nem esérülök a futásnál, mint hogyha nem csinálok ilyen edzést, a saját példából is tudom egyébként.
18: nekem picit a crossfit edzés tervek és rendszerek jutottak eszembe. Ugye ott van például, hogy a törzsfeszítő izmokat guggolással edzik, hogy elől kell tartani a súlyt, hiszen akkor nem tud előre billenni az ember, mert megedződnek a súlyok. Ebből pedig adódik a kérdés, hogy itt kardió vagy állóképesség, erőllét, izomtömegnövelés mi zajlik?
13: Azt mondanám, hogy mindegyszerre. Ez, hogy itt nem tematikus napok vannak, mert hogy a kruki az nem igazából a testépítőknek, vagy nem nekik készült, nem nekik jó, hanem az átlagembernek, ahol viszont nagyon fontos, hogy rendszeres testedzésük legyen. És ezért vannak köredzésben megcsinálva a gépén, körbe vannak kitéve, és a magában a körbe benne van erőfejlesztés is, de benne van kardió rész is.
18: Uh-huh. Viberen kaptuk a következő üzenetet. Én így nyugdíjas korunkban jobban szeretem a természetes helyeken történő mozgást, biciklizést, tóban fürdést, vagy éppen az úszást. Köszönjük szépen, SMS számunk ugye 06 39 666. Írják meg nekünk, hogy önök milyen testmozgást végeznek rendszeresen. Konditerem, szabadban sportolnak, nyáron tervezik-e valamilyen váltást, új dolog kipróbálását. Doktor úr, kiknek ajánlott az ilyenfajta mozgás?
17: Hát, amit már itt többé-kevésbé beszéltünk eddig, vagy pedzegettünk, tehát a
18: nincs olyan, hogy mindenkinek.
17: Újrakezdő, ezt akarom mondani, pont ezt akartam mondani. Okay. Nem mindenkinek. Az újrakezdőknek alapvetően, tehát hogyha valaki sokáig nem mozgott, azoknak nagyon javasolt. Én azt gondolom, hogy idősebb korban érdemes ezt egyébként a séta és az úszás és a többi természetben végzett sport, ha visszacsatolok a SMS-re vagy üzenetre, mellett ezt csinálni, mert az izületeknek és az izmok a védelmét és a kondícióját fenntartja. Alapvetően a sérülések után a rehabilitációnak egy bizonyos stádiumában már, amikor ugye a visszatérésről beszélünk a sportban, akkor is nagyon hasznos tud lenni. Tehát ezek azok a fő területek, és egyébként főleg azoknak, akik gyakorlatilag be akarják úgy illeszteni a mozgást a mindennapjaikba, hogy ettől nem akarnak hát most csúnya szóval meghalni. Tehát ez a no pain, no gain, ez itt nem igaz egészen, mert egy napi rendszerességgel kell csinálni egy olyan típusú edzésmunkát, amit be tud illeszteni, és nem kell hozzá ilyen úristen, mekkora akaraterő, hogy lemenjek, mert viszonylag ilyen folyékonyan, ilyen smooth módon tudja végigcsinálni az
18: edzést. Direkt vártam meg a teljes válaszát, mert kiknek nem ajánlott?
17: Hát ugye nyilván azoknak, akiknek eleve kontraindikált a sport, tehát sérülés után különböző belgyógyászati betegségeknél, tehát ezeknél nyilván nem, hogyha most orvosi szemmel nézem. Egyébként, hogyha most ilyen edzés terv szintjén nézem, amit az elején mondtam, tehát hogyha én egy testépítő vagyok, akkor valószínűleg nem ez az edzés munka az, ami engem úgy tényleg fejleszteni fog, vagy hogyha egy ilyen differenciált izomzatot akarok, ami nagyon szépen fut le, és mondjuk 50 centis körfogatú bicepszet akarok, annak se feltétlenül ez az edzés munka, mert nem azt fogja kihozni belőle.
18: Mennyi idő az edzés tartama?
13: Amikor lejönnek hozzánk, ugye főként a nagy erőálló képességkörünkkel kezdődik, az 17,5 perc egy kör, ezen két kört kell menni, az egy 35 perces edzés. Ezzel, hogyha rendszeresen csinálja ezt a 35 perc edzést, ezzel már fejlődni fog.
18: Ez napi, vagy mondjuk heti 2-3-4?
13: Heti 2-3. És hogyha mondjuk oda szeretne lépni a gázpedálra, akkor ezen tud változtatni, van másfajta körünk is, az edzők ebben segítenek, de azt szoktuk mondani, hogy elsőre ez a legfontosabb, mert annyiból még visszacsatolnék, hogy kiknek még egy fontos csoport van, akiknek ajánlott, méghozzá azok, akik az iskolában voltak utoljára tornaórán. Szóval nagyon sok olyan ember van, aki egyáltalán nem mozog és nem testedz, nekik nagyon életidegen is lehet akár ez, vagy ijesztő, és fontos, hogy ők is lássák, hogy már pedig van, ahol ezt meg tudják csinálni, elkezdhetik.
18: Azért mosolygok csak, mert van ismerősöm, ő mondta, azért nem jár konditerembe, mert nem tudja használni a gépeket.
13: Pontosan.
18: De én először nevettem, és mondta, hogy ez tényleg így van. Tehát, hogy nem meri, mert hogy leveszi fél, hogy ott valami történik, és ha valami történik, akkor menni kell az orvoshoz. Gondolom szoktak is, ugye, sporttal kapcsolatos kérdéseket feltenni.
17: Sokan szoktak.
18: Sokan szoktak?
17: Igen, sokan, és pláne ezek az újrakezdők, majdnem minden esetben, ugye, amikor lemegy valaki egy konditerembe, akkor megsérül a legtöbb esetben az első 10 alkalommal, mert túlterheli magát, ugye hirtelen bizonyítani akar. Egyébként ilyen szempontból ez nagyon jó, ez az edző, maga az edzőterem, mert nem engedik túlterhelni, tehát oda megy az edző, és még hogyha ugye nyilván tudja állítani magának is a kártya beolvasása után még van egy adaptációs lehetőség, hogy milyen súlya dolgozom, de adott esetben levetetik, hogyha azt látják, hogy nem megfelelő a súly. De egyébként igen, sokan jönnek. Uh-huh. Tehát, hogy...
18: Egy elég érdekes változást is észrevettem a konditermek falain. Régen kim volt Arnold Schwarzenegger, meg Stallone, aztán Ronnie Coleman, olyan emberek, akik elérhetetlenek ugye nekünk földi uh-huh. halandóknak, de előjöttek a pozitív üzenetek, az ilyen megerősítő üzenetek.
13: Igen.
18: Valahogy működnek, vagy nem? Jól gondolom, ugye?
13: Én nem azt gondolnám, hogy ez vagy-vagylagos, hanem inkább az, hogy aki mondjuk testépítő, neki kell egy olyan cél, amit folyamatosan néz a falon, amiért azt a rengeteg energiabefektetést csinálja. De nem mindenki akar Arnold Schwarzenegger lenni, nem mindenkinek ez a célja, és hogy nekik valószínűleg nem olyan motiváló egy bebarnított Arnold Schwarzeneggert nézni a falon.
18: És akkor a motivációs üzenetek gondolom
13: igen, átveszik. Igen, viszont működik, hogy érezzék, hogy biztonságban vannak, hogy itt ítélkezésmentes környezet van, hogy nem kell aggódniuk, nem kell szégyenkezniük, nem kell rosszul érezniük magukat, mert ha nem szeretem azt, amit csinálok, akkor nem fogom csinálni. És nekünk az a dolgunk, hogy ők motiváltak maradjanak, élvezzék azt, jó érzés legyen lejönni. És ezért például nincs tükör a falon sehol a teremben.
18: Mennyit számít a motiváció és a fejben hogyan állok hozzá? Kérdezem azért öntől, doktor úr, mert Conor McGregor szerintem a világ egyik legjobb UFC harcosa azt mondta, hogy 90% dől el fejben. A 10 az edzettség. Én ebben nem hiszek, de ha ő ezt így végig tudta vinni a karrierje során, ám legyen.
17: Hát nála egyébként ez még így is van, de hát nyilván azért neki van egy jó alapja, tehát induljunk ott, hogy van egy
18: világbajnok alapja.
17: Igen, egy komoly edzettsége, és utána tényleg az, hogy ő fel tud állni, az fejben dől el. És itt pont az a lényeg, hogy nem olyan emberekről, tehát hogy ő neki az a munkája, az az élete, és azért ő egy kiemelkedő valaki. Itt meg pont arról beszélünk, hogy olyan emberek edzenek, akiknek egyébként van nagyon-nagyon sok egyéb területe az életüknek, ahol küzdeniük kell. Tehát a munkában, a családban, otthon dolgozni.
18: Persze, de motiváció nélkül nem tudnak edzeni.
17: De sokkal kisebb motiváció kell, és maga a rendszer megadja azt a motivációt. Nagyon fontos a motiváció, tehát a belső motiváció kell, csak azt mondom, hogy itt könnyebb. Tehát, hogy maga a rendszer motiválja, mert folyamatosan sikerélményt ad. Tehát olyan rendszer van felépítve, aminél a motiváció egy viszi magával. Tehát olyan, mint egy folyó tulajdonképpen. Az ember belelép az elején, és akkor szépen így az egész folyamat úgy van összerakva, az egész edzőtermi folyamat, hogyha már arra rá tudtam venni magam, hogy írjak egy e-mailt, vagy felhívjam, akkor onnantól kezdve már sodorra zár, és csak sodródnom kell. Tehát nem nagyon kell, nyilván szükség a motivációra, és fontos az, hogy én egészséges akarjak lenni, tehát ez az alap, de utána már viszi a rendszer. Ez egy nagyon fontos dolog, mert tehát pont ezért szoktak kiesni az edzésekből az emberek, hogy elkezdi, csinálja, van egy nagyon erős motivációm, aztán elfáradok a negyedik alkalommal, meg el kell mennem a gyerekért, meg a munkában kaptam valami pluszt, és a sport motivációm leesett. És utána 3 hét múlva, 4 hét múlva, 2 hónap múlva megint előjön, és kezdem előről.
18: Igen, és ahogy Roy Jones Jr. mondta, világbajnok boxoló, nem akkor vagy kemény, amikor van kedved edzeni és lemész a terembe, hanem akkor, amikor semmi kedved nincs, és mégis felveszed a kesztyűt. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Kis Dőmének, a Kroki Kondi társtulajdonosának és Dr. Gógül Álmos sport- és rehabilitációs szakorvosnak. Köszönöm szépen, hogy vendégeink voltak.
13: Én is köszönöm.
17: Köszönjük szépen.
19: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
18: A mai hangtárban pedig bepillantunk Ökörító Fülpös gasztronómiai világába.
19: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
20: Ökörító Fülpösön a gasztronómia éppen olyan alkotómunka, mint a festészet. A formák, az arányok és az időtlen receptek játéka. Mert amíg a művész a vásznon rögzíti a táj lelkét, addig a konyhákban az itt élők a hagyományok ízeit formálják kézzel fogható és ehető valósággá. Erdei Istvánné, Ökörító Fülpös közkedvelt, ma már nyugdíjas szakácsnője, pontosan tudja, hogyan lesz a legegyszerűbb alapanyagokból asztali művészet. Kezdjük mindjárt egy olyan levessel, amelynek már a neve is formabontó, kötött tészta. Elsőre egyszerűnek tűnik, mégis benne van a táj minden rafinériája.
21: Görcsleves, vagy kötött tésztaleves, ki hogy hívja. Meggyújjuk a tésztát, és akkor kinyújtsuk, pirítunk hagymát, zsiron, és akkor abba teszünk fűszert, lekenjük, és ilyen gömöket csinálunk. hagymás zsír az megmarad, azt feltesszük, teszünk rá vizet, és akkor azzal föl fel, és bele a tésztát.
20: A tészta görcsök mérete változó, a kis csinosaktól a laktató méretesekig. Hogy a test is jól lakjon, ne csak a lélek, a hagyomány szerint egy embernek minimum 5-6 ilyen kis

0: Simán. És akkor erre teszünk egy kis pici sót.
1: A parányi, enyhén hegyes formájú káposztákat szorosan, három sorban fektetik le a fazékba, és lassan, szinte pötyörögve hagyják összeérni az ízeket.
0: Még mikor oda tesszük, rátesszük a paradicsomlejét.
1: Tehát a titok a formában és a türelemben rejlik, és végül, mint a legszebb mese végén a pont, következik a desszert. Ökörító fülpösön a fánk sem mindennapi, úgy hívják ördöngős fánk.
0: Ördöngős. Biztos, hogy teszünk bele narancshéjat vagy citromhéjat, nem tudom.
1: Hogy mitől ördöngős? Talán a tésztájába rejtett csipetnyi rumtól, ami megóvja a fánkot attól, hogy magába szívja az olajat, vagy a friss narancs és citromhéj illatától, ami belengi a szobát, mikor kisül.
2: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
3: Pontosan 9:30 van, ami azt jelenti, hogy rövid hírek következnek. A mikrofonnál Szlotta Judit.
4: Lakóházba csapódott egy orosz drón Romániában, az ukrán határ közelében lévő Galac város lakótelepén. A 10 emeletes panelben egy anya és gyermeke könnyebben sérült meg, kórházba kerültek. Az épületben tűz ütött ki, 70 embert kellett kimenekíteni. A tüzet azóta eloltották. Áprilisban 5410 gyermek született, és 9946 ember halt meg az országban, közölte a KSH. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 1,3, a halálozásoké pedig 0,2%-kal nőtt, míg a házasság kötéseké 14%-kal visszaesett. Az év első négy hónapjában a természetes fogyás több mint 20 000 fő volt, ami csak nem 9%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál. Több mint 2 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek azok a fiktív számlákat kiállító cégek, amelyeket egy összehangolt rajtaütésen számoltak fel a pénzügyőrök, közölte a NAV. A 60 pénzügyőr részvételével zajló akcióban csaknem 1,3 milliárd forint értékben foglaltak le járműveket, bankszámlákat. Az adóhatóság 11 embert hallgatott ki gyanúsítottként. Ötük letartóztatását a Szegedi Járásbíróság már el is rendelte. Lezuhant egy német vitorlázó repülőgép az osztrák Alpokban, a pilóta életét vesztette. A rendőrség szerint a 72 éves férfi a gépével egy sziklafalnak csapódott, a 2500 méter magas Breitenkopf hegy közelében, nem messze a német határtól. Ma is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. Napközben 22-27, este 17-22 fok lesz. A hétvégén 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk. A híradást Bánáti Bence készítette, Krónikával 10 órakor jelentkezünk.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kiló áfonya csomagja csak 2999 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.
6: Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A Vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A Vásári bérletet keresse az mrm.jegy.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Balogh Tamás.
3: 9:50. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Csak megbeszélem a holnapi programot a többiekkel, vagy de hát szünet van. Ugye ismerős? Nap mint nap elhangzik ez a mondat a szülők felé gyermekük száján.

0: Ból, és ők csak tanástalanul állnak mindezek előtt. Nyáron a gyerekekre hirtelen rengeteg szabadidő szakad, ami akár fokozhatja a mobilok használatát, és ezzel párhuzamosan ilyenkor sok szülő kezéből ki is csúszhat a képernyőidő feletti kontroll. Pedig a kutatások szerint már egy kéthetes digitális szünet is drasztikusan javítja a mentális egészséget, a fókuszt, és visszafordítja a kognitív hanyatlást is. De miért veszélyes a kontrollálatlan képernyő használat? Milyen praktikus tanácsokkal gazdagodhatunk nyárra? Miért lehet segítségünkre az úgynevezett DigiDetox program? Hamarosan ezzel a témával várjuk Önöket. Előtte azonban friss kutatás szerint az európaiak a digitális élet növekvő kihívásaira a személyes élmények előtérbe helyezésével válaszolnak. Vagyis a megkérdezettek 27 ezer főből 60% offline életet szeretne élni a nyári időszakban a túlház használtság miatt. De vajon mit csinálnának szívesen a nyomkodás helyett? Erre a kérdésre kereste többek között a választ Kobolák Attila, a Mastercard magyarországi marketing vezetőjénél, Dolezsai Gergőnél.
1: Egyre több időt töltünk a képernyő előtt, legyen szó mobiltelefonról vagy számítógépről, ami nagyon hatékony abban, hogy a munkánkat megszervezzük, bizonyos dolgokat elvégezzünk, viszont a sok beltérben és képernyő előtt töltött időnek az a folyománya, hogy egyre többen vágynak arra, hogy valamilyen módon ezt ellensúlyozzák. Társaságot keresnek, ugye itt barátokra, családtagokra érdemes gondolni, illetve olyan programokat választanak, ami élményekkel tölti fel őket, amit csak személyesen élhetnek át. Például a koncertek nagyon kiemelkedő helyen szerepelnek. Beszélhetünk popzenéről, komoly zenéről, fesztiválokról, ugye itt nyár közelettével ez különösen aktuális. A retro vagy a nosztalgia az szintén erősödő tendenciát mutat. Nagyon sokan a szüleik vagy akár a nagyszüleik által hallgatott zenét, az általuk meglátogatott látnivalókat újra felfedezik. Nagy a vonzereje a fősodortól, a nagyon népszerűtől való eltávolodás szempontjából a kisebb formátumú, mondjuk így, hogy alternatívabb vagy undergroundabb koncertekre, és igaz a szálláshelyekre is, ami azt jelenti, hogy nem feltétlenül a nagy szállodaláncokat választják kizárólag, hanem a magánszálláshelyeket vagy a kisebb vállalkozások által üzemeltetett panziókat, strandokat, mindennek az a szépsége, hogy élőben és egy társaságban élhetjük át azt az élményt, amit mondjuk, hogyha a rádióban vagy a felhallgatónkon keresztül tapasztalnánk meg, akkor teljesen másképp reagálunk rá. Van egy felszabadító ereje, van egy közösségformáló ereje, és azt látjuk, hogy ha ezt társaságban éljük át, akkor egészen más élményekkel gazdagodunk, és az, hogy ilyen élmények érjenek minket, ez elkezdett egyre fontosabbá válni az embereknek, több mint a felük hajlandó arra is, hogy kevesebbet költsön online platformokra, tehát például a streaming szolgáltatókra, és az így megspórolt összegből olyan élményeket választom, amit személyesen élhet át.
2: A túrázás is előtérbe kerül, hiszen az a természetben történik, a szabadban.
1: Egyértelműen ezt látjuk, tehát amikor túrázás ha gondolunk, akkor természetesen a gyalogtúrázás is szóba kerülhet, a kék túrának a népszerűségét azt hiszem nem kell magyarázzam. Ezen kívül a kerékpározás, ami nagyon nagy sikernek örvend, és most, hogy jön a jó idő, személyesen is láttam, hogy a Balatonon is, a Dunán is a vízitúrázásnak elképesztően nagy reneszánsza van. Ez mind-mind arról szól, hogy egy csónakban evezve fantasztikus élményekben lehet részünk. Azon kívül, hogy személyesen és a digitális tértől távol töltsük el az időt, nagyon érdekes, hogy hogyan választjuk ki a programokat, hogyan szerzünk információt arról, hogy mit érdemes tennünk hosszú hétvégén vagy a nyári szünetben. Sokáig azt gondoltuk, hogy az online ajánlások vagy a közösségi média befolyásolja alapvetően az embereket. Most azt látjuk, hogy akár a kétharmaduk, 64%-ot mért ez az anyag, jobban támaszkodik a barátainak az ajánlásaira, mint amit a digitális térben elérhet. Ami még visszatér, vagy talán most megjelenő trend, ezt úgy hívják, hogy digitális detox, ami azt jelenti, hogy a digitális eszközöktől megtisztulva kívánják az emberek eltölteni a szabadidejüket. 58% nyilatkozott úgy ebben az európai mintában, hogy elsősorban készülékektől távol tervezi eltölteni a nyaralását.
2: A nemzetiségek között milyen különbségeket véltek felfedezni?
1: Portugáloknál mértük a legmagasabbra, 76%-ra azt, hogy másokkal együtt, tehát közösségben szeretnének szabadidőt eltölteni. Magyarok esetében azon túl, hogy a barátokkal és családokkal eltöltsük az időt, és ez nagyon kellemes a számunkra, közel a felük azt mondta, hogy ezeket a hétvégi vagy nyaralással töltött pillanatokat a tudásuk bővítésére szeretnék fordítani. Egyharmaduk azt mondta, hogy kifejezetten ezt a gasztronómia tárgykörében tervezi megvalósítani, tehát új ízeket, recepteket fedez fel.
0: SMS számunk 0639666, de ugye Viberen is megtalálnak minket, és írják meg nekünk, hogy önök mennyi időt töltenek a digitális eszközök társaságában nyáron. Milyen módszerekkel csökkentik gyermekeik, vagy akár saját képernyő előtt eltöltött idejüket, vagy éppen milyen programokat, élményeket választanak helyette? SMS számunk még egyszer 0639666. A stúdióban vendégeink Tibenszki Móni Liza, sportmentáltréner, kommunikációs szakember, a Felelős Szülők Iskolájának alapító ügyvezetője. Jó napot kívánok!
3: Szép napot!
0: Illetve Vitéz Éva, digitális egyensúlytréner, a Digi Detox program alapítója. Üdvözlöm!
3: Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Liza, ugye az iskolában 2024. szeptember 1-e óta nem lehet mobiltelefont használni. Ennek milyen hatása volt? Akár a nyári időszakra kihatott-e, vagy akkor úgy voltak vele, hogy na most használhatom.
3: Hát azért ez nagyon eltérő. Egyrészt zárójelben mondom el, nagyon sok pedagógussal dolgozva, és nagyon sok fiatallal, hogy papíron, tehát hogy nem mindenhol érvényes sajnos meg mindig ez a szabály, ami egyébként összességében én azt gondolom, hogy akkor is azt gondoltam, és most is ezt hozza már ugye az elmúlt időszak tapasztalata, hogy egy nagyon jó döntés volt, mert egy olyan teret tudta kialakítani, ami digitális tértől mentes volt. Itt nem azt szeretném hangsúlyozni, hogy démonizálnám a digitális eszközt, mert borzasztó sok jó élménypedagógiai dolgot, projekt munkát lehet csinálni, és a kollégák csinálják is. Viszont az, hogy állandóan azon vannak, ahelyett, hogy beszélgessenek, hogyha belegondolunk, és én X generációs vagyok. Tehát azok a pingpong csaták, azok a társas játékok, azok a beszélgetések, azok a lefutunk csak az udvarra, vagy akár álljunk együtt a büfébe, a sorba, de beszélgessünk. Szóval ez borzasztóan hiányzott, nagyon sok tanár kolléga számol be arról, de egyébként a kamaszok is, akik hozzám járnak, akár egyéni vagy tréning szinten, hogy sokkal többet beszélgetnek, sokkal jobban kapcsolódnak. Biztos, hogy ott van a hiány, vagy ott volt a hiány eleinte, és ez nagyon furcsa volt, és nehéz volt ennek az egész rendszerét kialakítani. Én azt gondolom, hogy nagyon jót hozott. Viszont, amikor ez nincsen szabályozva, a délután ugye kijön a Gina Palackból, és sajnos a jelenlegi statisztikák azt mondják, hogy egy átlag 10 éves napi fogyasztása, tehát digitális térfogyasztása, képernyő ideje az olyan 7-8 óra. Hétvégén pedig 10-12 óra. És akkor itt hagyom nyitva a kérdést, amiről beszélgetni is fogunk, hogy jön a nagy szabadság, a nyár, amikor is.
0: Jaj, igen, megnéztem én is, hogy X generáció vagyok, meg a képernyőidőmet lekértem én is a beszélgetés előtt, nekem napi 4 óra, de sokat dolgozom, tehát hogy megy ugye a GPS-ot magának, azt is számolja, méri, tehát én nem tartom annyira soknak, pedig ha belegondolunk, akkor hát az egy hatoda a napnak, tehát mégiscsak sok. Éva, ugye ön marketinges, tehát igen, online marketinggel is foglalkoznak. Ott pont az lenne a lényeg, hogy minél többen használják. Erre ön kitalálja, hogy digitális egyensúlytréner lesz. Hogy jön össze a kettő, ezt a digidetox?
4: Igen. Ugye az online marketingnek a lényege az, hogy már azon túl, hogy hogyan adjunk el, vagy hogy eladjunk, az a lényege, hogy vedd meg azt, amit mi szeretnénk eladni. És ugye azt kell figyelembe venni, hogy a két oldalon ember áll, és a köztünk lévő technológia az, ami meghatároz bennünket. És számomra is az volt a cél, ugye, hogy kicsit sokat fogyasztottam az online térben, vagy sokat fogyasztottam az online médiából, és rájöttem arra, hogy számomra az első az, hogy bekapcsolom a laptopot, és megnézem azt, hogy akkor most mi történt. Vajon mi történt tegnap este 10 óra óta, reggel 8 óra.
0: Milyen idő van?
4: És akkor egyszer csak rájöttem arra, hogy ez így nem fog menni. Ugye az én koromban még akkor a laptop volt, de ma már a mobil, tehát ott van ugye cseng reggel a mobil, és akkor azt mondtam magamnak, hogy oké, akkor a bögréd legyen az első. És ezt is tartom. Tehát ezt mindenkinek tudom ajánlani, van egy bögre, tea van benne, kávé van benne, és legyen az az első, amit megfogunk, és nem a telefonunk. És ebből kifolyólag utána kezdtem nézni, hogy milyen statisztikák, felmérések, milyen módszerek vannak arra vonatkozóan, hogy ebből kilépjünk, mert hogy ez nagyon nagy méreteket tud ölteni egy ember életébe, és az élete az, ami szinte már kockáztatva van. Mert hogy ott élünk, tehát már telefonon van az óránk is, tehát abszolút beköltözünk a telefonunkba, és erre kerestem megoldást, megtaláltam a biblioterápia módszerét, és ez az egyik, a másik pedig a coach, ami ebben segített nekem, és ezt és elvégeztem, és akkor így sikerült kialakítani egy rövid programot, ami gyerekeknek, illetve felnőtteknek szól.
0: Kitérünk erre is hamarosan. Nagy kérdés az, Liza, hogy tényleg nyáron hogyan tudjuk csökkenteni a képernyő használatot? Mert ha nincs bebetonozva a telefon, akkor én el nem tudom képzelni, hogy ne fogja meg a gyerek.
3: Sok mindent hoznék ide be. Egyrészt, hogy mikortól van telefon. És tudom, hogy ez hatalmas harca a gyerek és szülő között, mert hogy az egész társadalom azt mondja, hogy legyél elérhető, jaj, csak felhívva, meg az osztálytársamnak is van. Azért én ebben azt gondolom, hogy lehet egy kicsit szigorúbbnak lenni, minél később, annál jobb. A WHO ajánlása szerint azért 12 éves kor alatt nem. Sajnos ez messze áll a valóságtól. Tehát nekem volt olyan élményem, hogy oviba tartottunk érzékenyítő tréninget, és a kicsi odajött, hogy bekapcsolod. Tehát, hogy a 4 évesnek is. Úgyhogy itt megint egy kicsit a szülői, és akkor a felelős szülőség, hogy mikor adom a kezébe, mit adok internettel, tehát okos eszközt, vagy csak egy olyan buta telefont, és ez egy új trend, és egyébként a kamaszoknál, mert hogy ők is sokszor érkeznek azzal, hogy Liza, érzem, hogy a függőség határán vagyok. Tényleg botrány, hogy
0: reggel... A függőség határa.
3: A függőséget úgy határozzuk meg, bár nem addiktológiával foglalkozom, vagy nem vagyok ebben szakember, amikor az egész élet a köré szervezzük, hogy ezt meg tudjuk tenni. Szerintem ez egy nagyon jó axióma. Ezen nagyon fülön lehet csípni magunkat, és ez mindenféle függésre igaz. Ha azt nem tudom kihagyni a napomból, azt az időt, azt az élményt, azt a valamilyen tárgyat, akkor erről beszélünk. És hogy tényleg, amit ezzel mond a kolléganő, hogy a gyerekek ezzel fekszenek, és ezzel kellnek. Van, hogy éjszakára is 0-24-be be van kapcsolva, mert megjelenik a Fear of Missing Out jelensége, ez a FOMO, amiről már nagyon sokat beszéltünk.
0: Nem akarnak kimaradni valamiből.
3: Így van, nem akarnak kimaradni, minél inkább csoportokban vannak, a tartalomfogyasztás nagyon-nagyon széles, tehát egy picit visszamenve, mert nyilván arra próbálunk meg most tanácsokat adni, hogy lehet csinálni ezt jól nyáron, vagy hogyan lehet szabályozni. Én azt gondolom, hogyha van egy digitális szerződés a családban, tudom, hogy keményen hangzik. De ami le van írva, én emlékszem rá a sajátjaimnál, a hűtőn néztük azt a papírt, és mutogattunk rá egymásnak. Én is ugye kommunikációban dolgozom, nagyon sok cikket írok, képeket szerkesztek. Anya, akkor te is leteszed? Igen, én is leteszem. A laptopot szép. Én is lehajtom. Tehát a mintaadás nagyon fontos. És hát nagyon sok erő kell a szülőknek. Én azt gondolom, hogy ez a 80 nap, mindig ezt szoktam mondani, hogy Willy fog, hogy ugye 80 nap alatt a felkörül, és a fejünk tetején kellene, hogy pörögjünk. Ugyanis az az impulzus mennyiség, és az a túl generált neurológiai rendszer, amit hoz a digitális tér, azt a valós térben nem lehet hozni. De itt jön be, és én a sportban hiszek nagyon, az a fajta boldogság hormon, kipróbálni egy új sportot, egy új célt, hogy oké, akkor reggel nem az eszközzel kelek, nem azt nézem meg először, hanem nem tudom, megsétáltatom a kutyát. Ezek apró és nagyon egyszerű dolgok, de nagyon fontos az önismeretünkbe, hogy mindig egy új szokást vezessünk be, és ne dobjuk be teljesen a gyáplőt, mert akkor utána újra hangolni, az még nehezebb lesz.
0: Igen, hát ez a Kaizen technológia talán, amit Japánból is át lehet jelenni, szépen lépésenként.
3: Step by step, pontosan.
0: Mi a célja a programnak? Az, hogy csökkentsük a digitális időt, eltűnjön a digitális idő, vagy tudatosan használjuk az okos
4: eszközt? Abszolút ez utóbbi, tehát azt nem tudjuk megakadályozni, hogy a technológia fejlődjön. Nem is kell megakadályozni. Ezek a programok nem arra vonatkoznak, hogy tegyük el örök életünkre a telefont, mert ez soha nem fog menni. Folyamatosan fejlődik. Nekünk abban kell fejlődnünk, hogy emberek maradjunk a technológia mögött, és ehhez tudjunk úgy alkalmazkodni, hogy megfelelően tudjuk kezelni azt. És önmagunkhoz kell visszatérnünk, vissza kell nyerni az idő, a saját időnk feletti uralmat, és ezáltal a saját magunkat is, mert ugye ezt látjuk, hogy az időnk megy, tehát a felesleges időnk megy a pörgetéssel, a tartalomfogyasztással, és ugye itt is meg kell egy percre állnunk, mert mi az, hogy tartalomfogyasztás? Tehát olvasok, ténylegesen elolvasok valamit, emlékszem rá, hogy elolvastam, vagy csak görgetek. Tehát nem mindegy, ennek a minősége sem, hogy ott mit csinálok. És ez a kérdés, hogy mit csinálunk azon az online felületen, és nem letenni teljes mértékben, hanem megtanulni bánni vele, megtanulni visszatérni önmagunkhoz.
0: Félelmetes, igen, mert hát régen egy 10 000 karakteres vagy 10 000 szóból álló cikket végigolvastunk, most 1500-800 szónak a cím, aztán a következő, a főmondat, megnézzük a képet, meg az aláírást, és itt vége van.
4: Abszolút szkennelünk, tehát szkenneljük a szöveget végig, és igazából a visszaadása ennek, én dolgozom gyerekekkel is, és az értőszövegolvasás, a memóriának a romlása, ez abszolút észrevehető. Tehát annak a fejlesztése is még előttünk áll, már kiskorban.
0: Igen, hogy a káros hatásokról beszéljünk, tehát hogyha valaki mondjuk napi 8 órát említett, 8 órában használja egy gyermek a telefont, akkor milyen káros hatásai vannak azon túl, hogy mondjuk kialvatlan?
3: Hát nagyon sok káros hatása lehet, nyilván minden, remélem, hogy minden szülő, ő ismeri a legjobban a gyerekét, és lehet figyelni. Ha ő nagyon izolálódik, nagyon elvonul, nem eszik már, csak a képernyő előtt eszik, nem alszik, látszik azt, hogy mondjuk pszichoszomatikus jeleket hoz, akkor igenis tessék segítséget kérni, ez itt nem a gyengeség jele, vagy a szülői minősítés, hogy valamit elrontottunk. Simán belecsúsznak ebbe, ugye 12 éves kortól beszélünk kortárs hatásról, ők online és offline élnek, párhuzamos valóságok beszélgetünk. Nagyon könnyű adott esetben annyi filtert rátenni egy digitális felületen levő média felületre, social media felületre, hogy ő ott a tökéletesség képét hozza, és a való világban meg nem tud interakcióba kerülni. Én azt gondolom, hogy az egyik talán legfontosabb, hogy kezdjünk el beszélgetni és megkínálni őket dolgokkal. Hogyha ő elmondhatja egy családban, egy segítőtől, nagyon könnyen kérnek segítséget egyébként, vagy könnyen fogadnak el, ha már valaki rávezeti őket arra, hogy oké, akkor a képernyőidő fölött van lehetőséged neked is változtatni, stresszesek, nem tudják megfogni ezt az egészet, mire szeretnéd szánni azt a napi fél órát? Induljunk el, akkor a napi csökkentsünk fél órával. Behelyettesíteni, tehát valami helyett próbálok meg. Kiveszek egy rossz szokást, beteszek egy jó szokást. 21-szer kell ismételni egy szokást ahhoz, hogy ez már egy kicsit a részünk legyen, és mindenki tegye a szívére a kezét. Van útvonalunk, ahol megyünk, van boltosunk, van kell, ahogy isszuk a kávét, ahogy beszélgetünk. Tehát szerintem az önismeret egyébként a 21. század legfontosabb tudása, szkíje, és erre rá lehet tanulni. Én ezt csinálom a kamaszokkal, amikor már van módjuk saját maguk fölött, az egy hatalmas kompetencia, hatalmas érzés, de a szülőnek is ott kell lenni.
0: Ez teljesen egyértelmű. Beszélgessünk a táborokról, mert ugye táborokat is szervez DigiDetox programokkal. Igen. Gyakorlatban hogy néz ez ki?
4: Hát amikor megérkezünk, ugye gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt szervezek táborokat, a felnőtteknél ez elvonulásnak hívjuk. Gyermekeknél minden esetben a telefont azt elvesszük a tábor elején. Van egy vészhívó, tehát nálam van egy telefon, amin tudják hívni a szülőket, hogyha arról van szó, illetve a szülők is tudják azon a telefonszámon hívni a gyermekeket, hogyha szükség van rá, és onnantól kezdve átveszi az irányítást az offline tér, és azt kell, hogy mondjam, hogy van egy íve a táboroknak az első napon, ugye mindenki ismerkedik egymással, meg önmagával, hogy ma most mit fogok kezdeni magammal úgy, hogy nincsen nálam telefon, nézzük a másikat, hogy ő mit csinál.
3: Jönnek a fantomrezgések.
4: Abszolút, abszolút, ugye ez már egy nagyon komoly jelenség, ezt nem szabad elbagatalizálni.
0: Ez mert meg. Nem rezeg a telefon.
3: Olyan, mintha állandóan oda kapkodok a zsebemhez, mert mintha szólna, ez már azért a függőség.
4: Igen, és a magyar mutatja. Fiatalok 80%-a érzékeli ezt magyar kutatások alapján, és ezt nagyon komolyan kell venni, már ugye az idegrendszer az idegrendszerre való hatásról árulkodik mindez, és akkor a táboroknak a második napján van az, hogy ott nagyon muszáj valamilyen olyan aktivitást végezni, ami kiváltja azt, hogy online cselekedjenek, mert hogy akkor megkapják az impulzust az online térben, de itt nem fogják megkapni, tehát olyan aktivitással, akár sporttal, olyan mindent lekötő érzékszerveket, lekötő dologgal kell őket megkínálni, amiben ők jelen tudnak lenni 100%-ban, mert különben unatkozni fognak, és ez a lényeg, az unatkozás, tehát ezt nem szabad engedni.
0: Ezért használta azt a szót, hogy fejlesztő tábor?
4: Így van, így van.
0: Mert más készségeket fejlesztenek?
4: Igen. Abszolút, ugye szintén magyar kutatások igazolják az ELTE-nek az alfa generációs laboratóriumában végzett kutatások igazolják, hogy az empátia csökken a kommunikációs készség, a memória, Tehát ezekre erősítünk rá ebben a táborban, tehát ezeket próbáljuk, nem mondom, hogy visszahozni a normál szintre, mert az gyakorlatilag egy hét alatt lehetetlen, de egy olyan mintát adni, amit otthon után akár a szülővel tudnak gyakorolni. Tehát ez a lényeg, hogy ezeket, amiket elvesztünk az online, akár a mobil használattal, képernyő használattal, azt egy picit hozzuk vissza az életbe.
0: Mikor lesznek ilyen táborok? Mert hogy otthon szünetel most?
4: Igen, most szünetel, mert otthon vagyok a gyermekemmel, a gyermektábor az jövőre kerül megrendezésre, a felnőtteknek pedig ez év szeptember 3. hétvégén tartunk egy elvonulást, jurtás, tehát nagyon nagyon-nagyon
3: élmény. Egy mondatra szabad reflektálni?
0: Persze.
3: Csak mert hogy mondtad, hogy unatkozni nem szabad, szerintem ezekkel a tevékenységekkel szépen lassan vissza lehet nyerni. Igen. Az unalmat, mert hogy nekem volt szerencsém többször Vekerdi tanárúrral interjúzni, és ő mindig elmondta, hogy az unalom a legnagyobb kreatív energiáknak a fészke és a melegágya, és amikor rátanulnak arra a srácok, hogy akár egy meditáció, egy imagináció, és csak nézem a padról a nő a fű, és tudom, hogy nagyon furcsa hangzik, akkor van egy hihetetlen megnyugvás, és a túl stimulált idegrendszert, ha szépen lassan átvezetjük ebbe, akkor lesz egy például egy olyan fáradás, mindenki gondoljon bele, hogy egy jót futott, egy nagyot úszott, akkor utána azért szinte nyálcsorgatva tudott ülni egy helybe, és az milyen jó, tehát az a teljes megnyugvás.
4: Igen, erre, bocsánat, csak annyi, hogy ezt azért nem unalomnak hívnám, ez a tudatos jelenlét, tehát azért átmegyünk egy másik fázisba, tehát ez az unalom, az ugye az, amikor semmit nem tudunk kezdeni.
3: Én örülnék, ha én tudnék semmit kezdeni magammal.
4: Igen, tehát ez már a tudatos jelenlétnek a témája.
0: Egy nagyon jó kérdést tartogattam, Léza, mert hogy vannak olyan táborok, nem olyan rég beszéltünk egyik adásban erről, ami kifejezetten a digitális eszközök használatáról szólnak, és arra buzdítanak. Na, mi a helyzet ezekkel?
3: Az arány a kulcs szó, szerintem. Tehát, hogy a srácok nagyon jól tudják használni az eszközöket. Hihetetlen, beszéljünk egy kicsit a jóról. Azért nőtt annyira az idegen nyelv tudásnak a vizsgák száma is, meg a gyakorlati tudás is, mert a social médiában rendszeresen, teljesen mindegy, hogy a világ melyik pontjáról beszélgetnek egymás, a közösségek épülnek. Nyilván teljesen más az online közösség, mint az offline közösség. Én azt gondolom, hogy ha már tábor, akkor a tábor választás szempontjaiban, ha már egy 8-10 éves gyerekről beszélünk, akkor kérdezzük meg a véleményét. Próbáljunk meg együtt összerakni egy nyári csokrot, portfóliót, ki hol megy. Lehet az, hogy ő dönt egy digitális tábor mellett, mert mondjuk, és ott is azért, ha a programozásról beszélünk, az algoritmikus gondolkozásról, ez is a step by step. Tehát, hogy amikor a végén, nem tudom, ugat az a robot, vagy Lego kutya, abban van egy gondolkodásfejlesztés, és ahhoz, hogy az online teret használta, a digitális applikációkat, lehetőségeket, ezt nem démonizálnám. Ez egy nagyon-nagyon jó dolog. De az, hogy egész nyáron csak erre tanuljon, csak ezzel foglalkozzon, azt nem tartom jó aránynak. Legyen digitális, legyen sport, legyen digitális, legyen művészet, legyen barátok, legyen csak úgy idő. Tehát, hogy Istenem, szóval nekem annyira nagy boldogságunk, meg tudom mutatni a saját gyerekeimnek, vagy a kamaszaimnak, hogy törölköző a vára, a strandpapucs és irány a Balaton, és nem kell semmi.
0: Nem. Nem telefonon strandolunk, igen. Nagyon kevés időnk maradt, az viszont Éva mindenképpen érdekelne, hogy egyéni tanácsadás keretében is felkeresik önt, hogy a digitálisan függők. Mi volt a legmegrázóbb történet?
4: Hát pont itt a sport kapcsán, meg a futás kapcsán jutott eszembe egy történet, hogy az volt, ugye ilyenkor megnézzük azokat a szokásokat, reflektálva a Lizára, amelyek uralják az embereknek az életét, és nagyon jó volt a kliensnél az, hogy futni járt. Oké. Fülhallgatóval, tehát, hogy ott van a fejünkön ugye a fülhallgató, vagy és akkor zenét hallgatunk, vagy kutyával, tehát ez a két lehetőség volt nálunk, és egyszer történt az, hogy a kutyát nem tudtuk elvinni, vagy nem tudta elvinni a kliens magával futni, mert valamilyen okból, és nem ment, tehát nem ment futni. Tehát ott jött be az, hogy ha a szokásaink ennyire korlátoznak bennünket, hogy nem tudunk tovább lépni rajta, akkor át kell kereteznünk a dolgokat, és akkor megpróbáltunk egy másik módszert. másik módszerrel dolgozni, és akkor próbáltunk egy másik lehetőséget arra, hogy hogyan menjünk el mégis futni, ne a zenét hallgassuk, hanem a madárcsicsergést, a zöldet, a természetet, kutya nélkül is.
0: Váltani kell,
4: értem. Így van.
0: Nagyon szépen köszönjük Tivenszki Moni Liza sportmentáltrénernek, kommunikációs szakembernek, a Felelős Szülők Iskolájának alapító ügyvezetőjének és Vitéz Éva digitális egyensúlytrénernek, a Digi Detox program alapítójának, hogy vendégeink voltak. Köszönjük szépen.
3: Köszönjük szépen.
0: És itt van már velünk Baris Dezső, programszervező, hiszen a Baptista Szeretett Szolgálat ma 11 órától 11 és 17 óra között jótékonysági gyermeknapot szervezi már 26. alkalommal. A gyermeknap célja, hogy 1300 hátrányos helyzetű gyermeknek és nagycsaládos résztvevőnek felejthetetlen élményeket nyújtsanak. Nyilván nem a digitális térben. Jó napot kívánok!
5: Szép jó napot kívánok! Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Milyen élmények várnak mai napon a gyermekekre és a családokra?
5: Hát igazából igen, ahogy mondta a Kongva, hogy 26. éve szervezik a Baptista Szeretett Szolgálatát a Vidám Gyermeknapot, és a fővárosi Nagy Cirkusz ad nekünk otthont most már 26. éve. Itt egy 2 órás Mirázs cirkusz előadás lesz, a soron követő Mirázs cirkusz előadás. Fellép a tambura zenekar itt a cirkuszba, a Páholyba kapnak helyet a Sükösdi tamburazenekar, illetve ezen felül utána délutáni nap folyamán óriás kerekezni is megyünk cirkusz után.
0: Ugye előzetes regisztrációhoz kötött a program, mert most ugye elfogytak a jegyek a mai napra, de ha valaki szeretne részt venni a következő programon, hol tudja megnézni, hol tud jelentkezni, hol tud érdeklődni?
5: Hát igazából a Baptista Szeretett Szolgálat oldalán mindenképp lehet, vagy most nem magamat reklámozom, de mivel én vagyok a főszervezője 26 éve a Baris Dezső Szilárd oldalon, a Facebookon, ott lehet látni, követni a programokat. Ezen a héten lesz a mai napon lesz itt a cirkuszban a gyereknapunk, illetve jövő héten folytatjuk egy utód gyermeknappal, limuzinos luxusautó felvonulás rendőri kísérettel.
0: Nagyon.
5: 14 éve szervezzük az is hátrányhelyzetű gyerekeknek.
0: Jól hangzik, keressék a Baptista Szeretett Szolgálat oldalán. Köszönjük szépen Baris Dezső programszervezőnek, hogy vendégünk volt. És pontosan 10 óra van, úgyhogy amiről hallhatnak még mai műsorunkban, hogy elindult a bodza szezon, az édes csodaszer nem csak gyógyhatásairól ismert, de a gasztronómiában is kiválóan felhasználható.
6: Desszerteknél szoktuk palacsintatésztában kisütni, bőolajban, desszerteken egy jó dekorációt mutat, vagy illetve bodza megy a spárgával is, édesben sóssal is, szoktuk salátákra rátenni.
0: Az akár 6 méter magasra is megnövő növényről kertészeti rovatunkban beszélgetünk majd Bozsik gazdával 10 óra után, aztán 10:30-tól a Balaton lesz a fókuszban, ugyanis beszélünk majd a strandokról, az idei nyári szezonról, ami az előjelzések szerint főként a fenntarthatóság, a digitalizáció és a magasabb minőségű szolgáltatásra épül majd. Érdemes lesz tehát továbbra is velünk tartani, most Krónika következik, a mikrofonnál Szlotta Judit és Néver Igor.
7: Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
8: Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
9: Orosz drón csapódott egy panelházba Romániában, 2 megsérültek.
8: Fokozott rendőri ellenőrzés kezdődött Budapesten és az autópályákon a BL döntő miatt.
9: Ma is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem lesz.
8: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Lakóházba csapódott egy orosz drón Romániában az ukrán határ közelében lévő Galacváros lakótelepén. A 10 emeletes panelben egy anya és gyermeke könnyebben sérült, kórházba szállították őket. Az épületben tűz ütött ki, amelyet azóta eloltottak, 70 embert kellett kimenekíteni az épületből.
9: A NATO elítélte Oroszország felelőtlenségét és közölte, megerősíti védelmét minden fenyegetéssel szemben, beleértve a drónokat is. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy reagált, Oroszország agresszív háborúja átlépett egy újabb határt. Nikos Urdán, román államfő azt mondta, hazája nem fogja eltűrni, hogy Oroszország háborúja átterjedjen az állampolgáraira.
8: A romániai Galacot ért orosz dróntámadás rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor, reagált az incidensre Magyar Péter.
9: A miniszterelnök Facebook bejegyzésében azt írta, Magyarország elítéli a civil lakosságot veszélyeztető támadásokat, szolidaritását fejezi ki Romániával, és támogatja az eset teljes körű kivizsgálását.
8: Az uniós források hazahozataláról tárgyal ma Brüsszelben az Európai Bizottság elnökével a miniszterelnök.
9: Magyar Pétert több miniszter, mások mellett Orbán Anita külügy és Kármán András pénzügyminiszter is elkísérte a belga fővárosba, ahol tegnap előkészítő tárgyalások voltak, így a kormányfőnek várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie Ursula von der Leyennel. A miniszterelnök tegnap a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel is egyeztetett.
8: Két nagyon fontos területe van a mai brüsszeli tárgyalásoknak, erről beszélt az M1-en Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docense.
9: Szerinte az egyik a politikai feltételrendszer, a másik pedig az a megújított terv, amelyet Magyarország bead az uniós források hazahozatalához.
10: Annyira szűkösek a határidők, hogy gyakorlatilag egyetlen egy alkalommal lesz, vagy egy pár alkalommal lesz csak alkalmunk arra, hogy jelentsük, hogy mit csináltunk, létrehoztuk a jogszabályokat, át is ültettük a gyakorlatba, a bizottságnak ezt rögtön el is kell fogadnia. Tehát ez a politikai alkú, ez arról szól, hogy mik azok a csomag elemek, amelyeket rögtön be tudunk nyújtani, és ezt el is fogja valószínűleg a bizottság fogadni.
8: A Tisza kormány tervei szerint a közérdekű vagyonkezelő alapítványok az államhoz kerülnének vissza. A módosítás az egyik feltétele annak, hogy Magyarország hozzájusson az uniós helyreállítási alapforrásaihoz.
9: A Transparency International igazgatója a Kossuth Rádióban azt mondta, az előző kormány alatt ezekbe az alapítványokba szervezték ki az állami vagyont, a kuratóriumokat pedig részben politikusokból, kormánytagokból és vállalatvezetőkből állították össze. Ligeti Miklós hangsúlyozta, az alapítványok felszámolása esetén a több ezer milliárd forint vagyon a magyar emberekhez kerülhet vissza.
11: Azt mondjuk, hogy a keklákra azért nincs szükség, mert ez megfosztja az államot attól, hogy az állami vagyonnal felelősen tudjon gazdálkodni, hiszen egyébként a feladat az állami, az államnak van felsőoktatás politikája, az államnak van egészségügyi politikája, az egyetemekkel mentek a klinikák is a keklákba, mert mi nem azt mondjuk, hogy legyenek az egyetemek államosítva, mi azt mondjuk, hogy az elcsaprizott állami vagyon tessék visszahúzni, és nem kell a keklákban csókosoknak kifizető helyet fenntartó kuratóriumokat működtetni.
8: Tervezik, hogy visszaadják a tantestületek véleményezési jogát az igazgatói pályázatoknál, közölte a közösségi oldalán az oktatás és gyermekügyi miniszter.
9: Lannert Judit szerint a döntés csak nem 450 intézményvezetői megbízást érint, amelyek augusztusban járnak le, ezért a mostani pályázatok kapcsán utólag már ki is kérte a tantestületek álláspontját. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a közoktatás megújítása a bizalommal kezdődik. Ezért fontos, hogy a pedagógusok megismerhessék és megvitathassák a jelentkezők vezetői programját.
8: Sérti a magyar közösség biztonságérzetét a nagyváradi Premontrei rendház elleni hatósági fellépés, jelentette ki a Romániai Magyar Demokrata Szövetség parlamenti képviselője. Az épületbe szerda hajnalban a falat áttörve hatoltak be az önkormányzat képviselői, majd lakoltatták ki Fejes Rudolf Anzelm apátot, mivel az ingatlant egy korábbi bírósági végzés alapján a város tulajdonának tekintik.
9: Csoma Botond a Kossuth Rádióban azt mondta, az RMDS többször is jogi segítséget ajánlott fel az apátságnak, hogy a visszaszolgáltatási ügyben ne az állam nyerje meg a pert. Ezt azonban a rendház elutasította. Hozzátette, az önkormányzatnak és az apátságnak kompromisszumos megoldást kellene találnia.
12: Úgy tűnik, hogy nincsen egyelőre készség. A kompromisszum arra vonatkozhat, hogy egy bizonyos használati jogot biztosítson az önkormányzat, és megnézni, hogy mi maradhat meg, és a használati jogot egy kicsit, ha az apátság is hajlandó lenne valahogy rugalmasabban viszonyulni ehhez a kérdéshez, talán egy részleges megoldást jelenthet. Az biztos, hogy a korábbi állapotot teljesen visszaállítani, figyelembe véve a jogerős bírói határozatot, azt nem lehet.
8: A választások óta eltelt hetekben sem csökkent a Fidesz támogatóival, aktivistáival szembeni hergelés és gyűlöletnyilvánítás.
9: A párthoz folyamatosan érkeznek az inzultusokról érkező bejelentések, mondta a Védvonal elnevezésű jogsegélyszolgálat vezetésével megbízott Cunyiné Bertalan Judit. A Fidesz politikusa a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, jogi mediációs és kommunikációs segítséget is nyújtanak, a kirívó eseteket pedig nyilvánosságra hozzák.
13: Egyáltalán nem kell megengedni, hogy méltánytalan módon és igazságtalan módon meghurcoljanak helyben vagy online embereket azért, mert a Tisza helyett a Fideszre szimpatizált, adott esetben beült szavazóköri delegátnak, adott esetben a aláírásgyűjtésben részt vett a Fidesz oldaláról, vagy nyíltan vállalta a véleményét a Facebookon. Nem szabadna, hogy előforduljon, ezért a Védvonalnak az a feladata, az a dolga, ami dolgunk az, hogy éles határt húzzunk és kimondjuk, hogy eddig és nem tovább.
8: Több mint 2 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek azok a fiktív számlákat kiállító cégek, amelyeket egy összehangolt rajtaütésen számoltak fel a pénzügyőrök, közölte a NAV.
9: A 60 pénzügyőr részvételével zajló akcióban csaknem 1,3 milliárd forint értékben foglaltak le járműveket, bankszámlákat és céges eszközöket. Az adóhatóság az ügyben 11 embert hallgatott ki gyanúsítottként bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás miatt. Ötük letartóztatását a Szegedi Járásbíróság már el is rendelte.
8: Jelentős gazdasági hasznot hozhat a labdarúgó bajnokok ligája döntő megszervezése Budapestnek, mondta az Ökonomusz gazdaságkutató alapítvány elemzője Kossuth Rádióban.
9: Németh Viktória kiemelte, a főváros nagyjából 50-60 millió euró közötti bevételt érhet el a BL döntő napján. A szállásadók mellett a vendéglátás és a kiskereskedelem is sokat profitál a sporteseményből. Az ideérkező szurkolók a felfokozott hangulat miatt csak nem háromszor többet költenek, mint egy átlagos turista, tette hozzá az elemző, aki szerint az esemény az ország kép építéséhez is nagyban hozzájárul.
14: Akár 400-450 millió ember is bekapcsolódhat a BL döntőnek a közvetítésébe, és most már nagyon fontos a közösségi média, illetve az, hogy kis videókat feltesznek a különböző platformokra, és ezeken keresztül pedig hatalmas nagy nézőszámokat lehet produkálni, ami tovább viszi ennek az eseménynek a hírnevét, illetve azt, hogy erre Budapesten került sor, de fontos az is, hogy a Hősök terén a turisták le tudnak fotózkodni a trófeával, ez megint egy nagyon jó országimázs és egy országkép szó szerint is.
8: Nem hirdetnek sztrájkot a budapesti BL döntő hétvégére, közölte az Országos Taxis Szövetség elnöke a Kossuth Rádióban. Az egyik érdekképviseleti szervezet korábban tüntetést helyezett kilátásba a fővárosban. A taxisok a rögzített hatósági ár további fenntartását követeli.
9: Metál Zoltán elmondta, a tarifa 3 éve nem emelkedett, így érti az elégedetlenséget. Ugyanakkor nem ért egyet a szolgáltatás felfüggesztésével vagy blokkáddal. Szerinte a vitákat a tárgyalóasztalnál kell rendezni. A fővárosi közgyűlés ma dönthet az esetleges tarifa emelésről, mondta a szervezet elnöke, aki hangsúlyozta. A rögzített hatósági ár kiszámíthatóságot jelent az utasoknak. A dinamikus árképzés bevezetését a taxisok nem támogatják.
15: Ez a felterjesztés arról szól, hogy az ártörvény változzon és illeszkedjen ahhoz, hogy a hatósági árat rugalmassá lehessen tenni. Én azt gondolom, ez egy hosszú időszak, ez egy szakmai kérdés. Mindenféleképpen egyeztetni kell erről a kormányzattal, a szakminisztériummal és az érdekesetekkel közösen, de egy biztos, hogy az elmúlt 13 év bebizonyította, hogy akkor az utas tudja, hogy mennyibe fog kerülni a viteldíj, az egy biztonságot jelent számára.
8: Fokozott rendőri ellenőrzést tartanak mától Budapesten több autópályán és a repülőtér környékén a holnapi bajnokok ligája döntő miatt.
9: A vasárnapig tartó akció a főváros mellett érinti a főbb autópályákat, valamint a hozzájuk tartozó pihenőhelyeket és üzemanyagtöltő állomásokat. A rendőrség tájékoztatása szerint a fokozott jelenlét célja a sportesemény és a kapcsolódó rendezvények biztonságos lebonyolítása.
8: A szárazság és csapadékhiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe.
9: A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közút menti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni, bográcsozni.
7: Autós percek.
9: Az Udinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Győr után torlódás alakult ki a munkaterületnél, szintén a főváros irányába, a Tatabánya és az M0-ás közötti terelésben a külső sávban lassabb haladásra készüljenek. Az M2-es autóúton Vác térségében fenntartási munkák miatt a 42-es és a 41-es kilométer között mindkét irányban torlódik a forgalom. A 11-es főúton Szentendre belterületén három autó ütközött, a 19-es kilométernél a forgalom félpályán irányonként váltakozva halad. Árokba hajtott egy autó az 51-es főúton Áporka térségében. A 34-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben.
8: Fővárosi információkkal folytatjuk.
16: A fővárosban baleset történt a Könyves-Kálmán körúton a Kőbányai út felé a Vajda Péter utcánál. Csak a belső sáv járható. A Vajda Péter utcában mindkét irányban sávlezárásra kell készülni. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál mindkét irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartás miatt. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Forkas Renáta, BKK Info.
7: Időjárás jelentés.
9: Ma is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel, eső sehol sem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. Napközben 22-27, este 17-22 fok lesz. A hétvégén ismét 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.
8: Ez volt a Krónika 10-kor. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Bánáti Bence és a technikai munkatársak Dancsó Mária és Bényi Csaba nevében is köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Néveri Igor. Folytatódik a délelőtt Balogh Tamással. Viszont hallásra.
7: Műsor ajánlott. Királypuccsok Magyarországon 1921-ben.
17: Érvényben volt a Habsburgokra vonatkozó törvény, ami kitiltotta a Habsburg dinasztiát Ausztria területéről, de Károly ezt kijátszotta, ezt a tilalmat, és vonattal érkezett át Ausztrián egészen Szombathelyre, ahol egy egészen szürreális jelenet bontakozott ki, hiszen a király este jelent meg Mikes János gróf püspöki palotájában, ahol maga püspök sem hitte, hogy miért kérhetik le a kapuhoz, és hát kiderült, hogy a király tért vissza.
7: Az este a házigazda Babuth Zoltán hadtörténész, vendége Ligeti Dávid, a Veritas Történetkutatóintézet és Levéltár tudományos főmunkatársa. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
18: A római határvonal és a középkori vár emlékei, az egykori vízimalmok meséje és a több mint 200 éve működő kékfestőműhely eszközei, a habánkerámiák törékeny varázsa és a különleges mözsi népviselet története. Kerékpáros kalandok, madárles és horgász élmények a romantikus Hold-Duna ágon. Tolna természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei.
7: Országjáró szombat délelőtt 10 órától a Kossuth Rádióban. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Balogh Tamás.
0: 4:11 van, jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, és ahogy ígértem, a bodzáról lesz szó, amely az egyik legsokoldalúbb hazai gyógynövényünk, amelynek virágát és érett termését évszázadok óta használják. A májusban és júniusban nyíló illatos fehér virágtányérok nem csak gyógyhatásukról ismertek, de remek immunerősítők, és a magyar konyha is előszeretettel használja. A hazánkban elérhető bodzafajtákról és feldolgozási eljárásokról is beszélgetünk hamarosan, most azonban hallgassuk meg López Brigitta interjúját, aki Kovács Ferenccel, a Budapest Marriott Hotel vezető séfjével beszélgetett arról, hogy milyen formában találkozhatunk ételeinkben a bodzával.
19: Ugye a bodza felhasználásakor sokan azt ismerik, hogy például szörp készül belőle, vagy mondjuk lekvár, de a gasztronómiában is használják. Milyen formában?
6: Desszerteknél szoktuk palacsintatésztában kisütni, bőolajban, és desszerteken egy jó dekorációt mutat, vagy illetve egy spárgás étlapnál, mert ugye nagyjából a spárgával van egy szezonban, meg az epperrel a bodza. A bodza megy a spárgával is, édesben, sóssal is, szoktuk salátákra rátenni kisütve. Szirupokként, szörpként és ilyen dekorációként használni.
19: Itt a szállodában megjelenik ezek közül valami a vendégek részére?
6: Természetesen mindig van egy szezonális étlapunk, amire csak arra figyelünk, hogy a szezonális alapanyagok jelenjenek meg, mint az eper, a spárga, később a cseresznye meg a barac. Most bodza volt májusban a legfőbb alapanyagunk, abban volt bodzás desszertünk, szorbé, illetve egy salátán volt, egy spárga salátán, ahogy mondtam, bodza.
19: Említette, hogy mindenféle fajta étel készül itt bodzából. Itt egy látványkonyha van, viszont hátul készülnek, ugye ezek az ételek? Ezeket önök készítik?
6: Természetesen van egy 8 fős cukrász csapatom, és ők mindig megkapják a nagy szállítmány bodzát, spárgát, epret, és akkor készítenek belőlük lekvárokat, szörpöket, szószokat, azért, hogy ugye télen is, vagy illetve késő ősszel is meg legyenek ugyanezek az alapanyagok nekünk.
19: És ezek az alapanyagok minőségi helyekről kerülnek beszerzésre, ha jól tudom.
6: Természetesen minőségi helyekről, beszállítókkal dolgozunk, megbízható beszállítókkal, akik visszavezethetően őstermelőktől szerzik be ezeket az alapanyagokat.
19: Hogyha egy kicsit elvonatkoztatunk a bodzától, és mondjuk kitekintünk más növények, virágok felé, akkor mi az, ami megjelenik a konyhában?
6: A mi konyhánkon, ugye ez egy magyaros konyha, nyilván a levendula olykor-olykor desszertben, én mondjuk eléggé kedvelem a levendulát, dolgoztam Dél-Franciaországban, és ott ugye néha még a ratatouille-ba is tesznek levendulát, illetve a rózsa, ami ugye a közel-keleti gasztronómiának egy erős fűszere, vagy egy illóolaja, de ételekben is nagyon sokban előfordul a rózsa. Én azt gondolom, hogy nagy mennyiségben, mint mi is, ugye egy nagy piacvezető szálloda vagyunk, ez nem annyira elterjedt egy szállodában, én azt gondolom, hogy ezek Michelin csillagos és fine dining étteremben viszont igen, ad egy extra tárcsot a tányéron, szebb lesz tőle az étel, akár hogyha többet dolgoznak a virágokkal, kivonják belőlük az illóanyagot, illetve a színezéket, más módon is felhasználják ezeket a virágokat. Ugye az éghajlat nagyon nagy hatása van arra, hogy melyik országban, vagy melyik éghajlaton használják ezeket a növényeket, virágokat. Most elmegyünk Dél-Franciaországba, ugye az időjárás miatt a cukkininek gyönyörű virága van, amit felhasználnak. Itthon azért bejön az ősztél, ugye nem nagyon terem meg semmi, nem tudjuk használni. Mehetünk bárhova, melegebb éghajlatra, télen-nyáron teremnek a növények, a virágok. Sokkal nagyobb a választék, sokkal nagyobb a szabad keze egy séfnek, hogy ezeket felhasználja az ételekben.
0: A stúdióban pedig itt van már Bozsik gazda, szervusz, köszöntelek.
1: Szervusz, Tamás, köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Nem érkeztél üres kézzel, egy nagy doboz palacsinta, nyilvánvalóan bodzás palacsinta, nem ezzel kezdünk, csak hát ezt nem lehet kihagyni, hogy leraktad ide mellém, és ilyen pavlovi reflexzel nekem azért a nyálelválasztáson nyilván elindult. Kezdjünk azzal, hogy milyen hazai bodzafajták vannak.
1: Igen, alapvetően három bodzafajta kör van, ugye az egyik a fekete bodza, amelyik ugye jó termetes, akár fává is meg tud nőni, a másik a gyalogbodza, amelyik kis túlzás, ilyen apró forgószerű növény, a harmadik a fürtös bodza, annak más színűek a bogyói, rózsaszínre érik be, nem feketére. A gyalogbodza és a fekete bodza, az, a fekete bodza értelmezően feketére érik be, de a gyalogbodza is. Nagyon érdekes volt, a Kertészeti Egyetemen együtt dolgozhattam dr. Sipos Béla Zoltánnal, a hazai bodzakutatás nagymesterével, és nagyon érdekes egyébként a bodza, mert őshonos Magyarországon is csodálatos fajták vannak, ugyanúgy, mint a vörösbor szőlőnél, hogy van, amelyiknek csak a héja fest, van, amelyik festőlevű is, tehát hogy a bogyó is fest, de van olyan, hogy csak a héja fekete és belül fehér, vagy ilyen fehéres. Nagyon érdekes, és az külön érdekes, hogy mikor Magyarországon őshonos, végül is senki nem szelektált, ugye a nemesítésben, fajtakutatásban dolgozhatta, és Magyarországon senki sem szelektálta a bodzát, és az külön a sors fintorolja, egy osztrák bodza, a Hasberg nevű fajta van a magyar fajta jegyzéken, magyar nemzeti fajta jegyzéken, pedig valahogy nem látták, akkor valószínűleg nem volt olyan jelentősége a bodzakutatásnak eleve, mert hogy egyetlen egy dolog volt, hogy a szabadon növő és érő bodzát begyűjtötték, és akkor kész. Tehát semmi, hogy növényvédelem, meg ültetvénybe, meg tápanyag utánpótlás, öntözés, hanem ahol jól érzi magát a bodza, ott gyűjtik, akár a virágját, akár a termését, és akkor ugye nincs vele semmi költség, csak a szedési költség van, ami amúgy is meg lenne az ültetvényben is.
0: Igen, igen. Melyik mérgező? Ugye van egy ilyen tévhit, nem tévhit?
1: Igen, igen. Nagyon sokat keresgéltem én is, de hát ugye Sipos tanár úr szerint az ő tanítását érdemes követni.
20: Tehát egyrészt, hogy van benne valóban egy Sambu nigrin nevű vegyület, ugye Sambucus nigra, az a fekete bodza, ugye nigra, fácia negra, nigra, és akkor ez a Sambucus, tehát a Sambu nigrin nevű vegyület, amik mindegyik bodzában benne van, de nem mindegy, hogy milyen mértékben. Benne van a fekete bodzában is, de hőhatásra ez szerencsére elbomlik. És benne van a gyalog bodzában is, de szerencsére ott is elbomlik. És tanár úr mondta, hogy ugye, mert a bodzának az egyik jó hatás, ugye székrekedés gátló hatása, és tréfásan úgy mondta tanár úr, hogy teljes kiörlésű bodzalekvárt készítek, tehát ugye most a virágok világa van, de ugye augusztusban már éri, tehát hogy ledarálta úgy, hogy a magját is megőrölte, és a magban lévő olajok is, és hogy tényleg az, hogyha valaki székrekedéssel küzd, az nagyon megoldja, és mivel hőhatásra elbomlik, ezért nem fejtik ki ezt a mérgező hatását, ami ugye ijesztő, és tanár úr utána is kérdezett orvosoknál, hogy ez mit jelent, hogy mérgező, és nem úgy kell elképzelni a gyilkos galócát, hogy megesszük és végünk van, hanem hogy hasmenést és hányást okozhat, és ugye a hidegen elkészített bodzavirág ivólevelnél is ez veszélyt jelent, hogy az arra érzékenyeknél hasmenést, hányást okozhat. Ugye egy megosztó növény, nagyon jellegzetes, markáns illata van, és Somogyi József tanár úr híres páratmester mondta, hogy a bodza pálinka is egy nagyon különlegesség, akár hungarikum is lehet, de nagyon megosztó, ugyanúgy, mint a fekete ribiszke, hogy nagyon jellegzetes, hogy a fekete ribiszkére is mondják, hogy poloska ízű gyümölcs. Tehát van, aki nagyon kedveli, van, aki kevésbé. Hát ugye a rómaiak ezt megfejtették, ezt a talányt már régen, hogy az ízlésekkel ne vitatkozzunk. Aki szereti, fogyassza, aki nem szereti, az ne fogyassza.
21: Vibran írták, hogy vajon a virágján kívül a bodzának a levele is tartalmaz gyógyhatású anyagokat? Én úgy tudom, hogy az állattenyésztésben a legyek elűzésére használták, mert egy nagyon keserű illata van, amit állítólag a rovarok nem kedvelnek.
20: Igen, tehát ugyanúgy, hogy nagyon finom bodza szörpöt akarunk, ugye ez gyógyszörp, egyébként a felső légúti betegségekre jó, tehát nem csak szörp, hanem tényleg egy gyógyital, és ugye, hogyha magas cukortartalommal készítjük, vagy magas érdesítőszerrel és hőkezeléssel, akkor eláll térre is, és akkor tényleg a megfázások ellen jó, de ott is, csak itt válaszolnak a levélre, hogy a levélben tényleg nagyon magas a hatóanyag, de a kérgéből is ilyen féregűző teákat főznek, de a virágnál is akkor lesz nagyon finom, és tényleg nagyon virágos illatú, és ez a jellegzetes markáns bodza zamatot el tudjuk kerülni, hogyha így leválogatjuk. Ugye a palacsintát is így készítettük, ha szabad most behoznom ezt, mert leválogattuk a virágokat, ugye arra a virágzati tengelyről.
21: Én szaglászom, erre mondja az angol, hogy interesting, tehát hogy érdekes, furcsa, meg fogom kóstolni,
20: igen,
21: ígérem.
20: Igen, hogy érdekes, furcsa, különleges, és mondom, tényleg megosztó, valakinek bejön, valakinek nem. Ugye a reszelt almás palacsintához hasonló ez, hogy csak a virág van benne, a virágot így bele lehet keverni a palacsintatésztába, és úgy hagyományos palacsinta sütőbe kisütni, mert van egy másik technológia, érdekes, hogy Nagybörzsöny térségben, a Börzsöny hegységben ott ezt gyakorolták a régiek, hogy az egész tányért belemártották palacsintatésztába.
21: Én ezt ismerem.
20: Ezt ismerem.
21: Igen, forró olajban.
20: Igen, de akkor legalább 5 centi igen. Nagy olajtartály kell, vagy serpenyő, de jó fölöntve, hogy meg tudjon sülni.
21: Bizony, na hol szedjünk bodzát? Nyilván forgalmas utak mellett nem a legjobb döntés.
20: Igen, ugye most már ugye te szakértője vagy a motorizált egységeknek, hogy ugye most már ólom nincsen a benzinben, vagy a gázolajban, dízelben, de ugye azért az nem előnyös, hogyha ilyen koromlerakódások vannak, tehát érdemes mindig, csak ugye az, hogy az ember az út mellett látja meg, hogyha nem tudja, hogy hol vannak jó bodzalelőhelyek, de ha tudja, akkor érdemes azért messzebbről begyűjteni.
21: És ha a kertünkben szeretnénk bodzát, akkor hogyan ültessünk? Mi a gondozása?
20: Igen, tehát ugye ezt a Hasberg nevű fajtát, ez mi a nemzeti fajta jegyzékünk, a rajta van, ezt forgalmazzák a faiskolák, faiskolai árudák, tehát így meg lehet venni, illetve nagyon könnyű egyébként szaporítani, akár tőosztással is, vagy dugványozással is, tehát hogyha találunk egy olyan bodzát, mert találhatunk bárhol a vadonban, ami megnyeri tetszésünket, akkor abból tudunk szaporítanyagot is végül is szedni, ha bár mondjuk, ugye ez olyan, mint a medvehagymánál, hogy azért ugye tudni kell, hogy magánerdőből vagy nem, hogy tehát azért ne sértsünk törvényt, törvénykövetőek legyünk.
21: Mikor szedjük ezt, hogyha van rá lehetőségünk, és mi a következő lépés? Klasszikus gyökeresztetési módszer?
20: Igen, tehát mondjuk a tőosztás, tehát ugye a tősarjakról is szaporodik, tehát egy-egy tősarjat kiásni, ugye az októberben érdekes, amikor a lombhullás ideje van, akkor nagy valószínűséggel egy gyökeres tősarjat el tudunk ültetni, és akkor tényleg ez nagyon erőteljesen, vitálisan nő, és egy tővel is boldogok lehetünk. Az viszont árnyoldala, hogy a fekete bodza levéltető nagyon szereti. Ilyenkor, amikor gyűjtjük a virágokat, akkor is érdemes nézni, mert van egy bokor, és némely virágon van, hemzsegnek ezek a fekete tetvek, a másik meg tényleg teljesen érintetlen.
21: Minden évben meglepi a bodzabokrot nagyon apró fekete tetű, ebben a pillanatban jött SMS-ben, mivel védekezhetünk?
20: Igen, tehát csak a hatóanyagot mondhatom be a reklám miatt, hogy ne sértsem, acetamiprid. Ez az egyetlen felszívódó rovarölőszer van, virágzás után lehet használni, és annak olyan a élelmezés egészségügyi várakozás ideje, hogy ugye augusztusig nem tart ki, tehát hogy nem fogjuk megmérgezni a, mondjuk, hogyha bodzát akarunk gyűjteni, és bodzalekvárt akarunk csinálni mondjuk augusztusban.
21: És Bozsik gazda mit szokott készíteni belőle? Ivólevet, szörpöt, lekvárt?
20: Igen, most sajnos nem hoztam ivólevet.
21: Kaptunk palacsintát.
20: A palacsintára fókuszáltunk, és ezután is köszönöm a házasszonynak, hogy ezt elkészítette. Mondom, hasonlóan ő ezt a metódust választotta. Ők sütöttek korábban, így, ahogy mondtad ezzel. És hát tényleg Brigittának ez a remek összeállítása, ugye itt az ételről, italról, hogy hogy lehet felhasználni, mindent elmondott ez a remek séf, és a jó kis beszélgetés. Úgyhogy én a szörp irányába szoktam elmozdulni, mondom, olyan gondolattal is, hogy ez gyógyital, tehát téren megőrizve, akkor felső légúti betegségek ellen gyógyító hatású.
21: És a három bodza fajtából melyiket javasolja Bozsik gazda? Melyiket érdemes otthoni?

0: 1666. Köszönjük szépen, hogy a bodzák világában kalauzoltál minket.
1: Én is nagyon szépen köszönöm, szép hétvégét kívánok.
0: 10:30 van, ami azt jelenti, hogy rövid hírek következnek. A mikrofonnál Szlotta Judit.
2: Lakóházba csapódott egy orosz drón Romániában, az ukrán határ közelében lévő Galacváros lakótelepén. A 10 emeletes panelben egy anya és gyermeke könnyebben megsérült, kórházba kerültek. Az épületben tűz ütött ki, 70 embert kellett kimenekíteni, a tüzet azóta eloltották. A romániai Galacot ért orosz drón támadás rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor, reagált az incidensre Magyar Péter. A miniszterelnök Facebook bejegyzésében azt írta, Magyarország elítéli a civil lakosságot veszélyeztető támadásokat, szolidaritást vállal Romániával, és támogatja az eset teljes körű kivizsgálását. Több súlyos közúti baleset is történt reggel. Itt a sofőr gázolt el egy nőt és gyermekét egy kijelölt gyalogátkelő helyen Győrben. A baleset után a sérülteket kórházba vitték, a helyi férfit pedig előállították, miután az alkohol szonda pozitív értéket mutatott nála. 60-ban egy menetrend szerint közlekedő autóbusz ütött el egy idős nőt, aki súlyosan megsérült. Mentőhelikoptert riasztottak hozzá, végül mentőautóval vitték kórházba. A cigány kultúra megismerését segítő gyermeknapi programot tart vasárnap. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat a Kecskemét film rajzfilm stúdióval közösen. A Kecskeméti Mesélek, ha van kinek elnevezésű rendezvényen a Cigánymesék című animációs sorozat vetítései és a hozzá kapcsolódó kreatív foglalkozások mellett bemutatják a rajzfilm készítés folyamatát is az érdeklődőknek. Sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel. Gyakran kell élénk széllökésekre számítani. Napközben 22-27, este 17-22 fok lesz. A híradást Bánáti Bence készítette.
3: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kiló áfonya csomagja csak 2999 forint, az 5 darabos banánfür pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Balog Tamás.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Balog Tamás. A Balaton Magyarország legnépszerűbb nyaralóhelye. A tavalyi évben is közel 3,5 millió vendég töltötte éjszakáit valamelyik szálláshelyen. A tó környéke rengeteg élményt kínál minden korosztály számára. A vízisportoktól kezdve a túrázáson, kulturális programokon át a gasztronómiai élvezetekig. De a nyüzsgő éjszakai élet, fesztiválok, kiállítások és koncertek is mind garantálják a tartalmas időtöltést. A repertoár tehát széles, és az előre jelzések szerint az idei szezon főként a fenntarthatóságra, a digitalizációra és a magasabb minőségű szolgáltatásokra fókuszál majd. Hamarosan ezzel a témával várjuk Önöket. Előtte azonban első vitorlás élményét a Balatonon 4 évesen élte át. Egyetemi tanárként tanítványait sokszor elvitte túrázni, kerékpározni. Bár az élet elsodorta a magyar tenger mellől, felnőttként sem mondott le a tó által nyújtott látványról. És bár 80 éves, minden évben 12 éves unokájával teljesítik a Pelzó túrázó kupát, fáradalmaikat pedig balatonalmádi nyaralójukban pihenik ki. A Balaton iránti szeretetéről Nagy Bálintnak Csemez Attila volt táj- és kertépítészmérnök mesélt.
3: Mikor szeretett bele igazán a Balatonba? Ez a kertészmérnök és a tájépítészi munkához, vagy esetleg a tanuláshoz volt köthető?
4: Kisgyerekkorom óta nagyon szerettük a Balatont, de később kirándulni jártam, Balaton átúszás.

0: öböllátúszásokon, Füszfői és a Tihanyi folyamatosan több mint 20 éven keresztül aktív tagja voltam. Rengeteget kirándultam, kirándulok, kerékpározunk a Balaton körül, és az utóbbi évtizedekben lehet mondani, hogy leginkább a 71-es úttól a felvidéki rész az, ami még csirájában hordozza a korábbi, kevésbé befolyásolt Balaton felvidéki látványt.
1: A Balaton felvidék akkor ezek szerint a kedvenc?
0: Úgy van. Egyértelműen a csodálatos vulkáni kupok olyan szemet nyugtatók, hosszú látványkapcsolatokat adnak, úgyhogy ott az ember szívja be magába a tájképet és élvezettel figyeli, tehát ezt nagyon kedvelem. Elég sokat túrázunk a felvidéken, minden évben a Pelzókupácsének az hasonlóan 8-10 túrát jelent. Érdekességként hadd mondjam, az füredi ősz az Balatonfüredről indul, fölmegy a Tamáshegyre, és szeptember végén, na most általában ha augusztusban nincs eső, akkor lángol a sok cserszömörce, annyira piroslik a hegyoldal. Tavaly augusztusban volt eső, smaragdzöld volt minden, tehát ezek a nüanszok, hogyha az ember minél jobban megismer egy adottságot, egy tájrészletet, egy tájképet, annál inkább saját magának érzi. Hát én is így vagyok a Balaton felvidékkel.
1: Melyek azok a pontok, amiket tájépítészeti szempontból mindenképpen meg kell nézni?
0: Hát én a Tanúhegyek nevű teljesítmény túra nyomvon alá tenném első helyre. Azt a 90-es évek elején csináltam először meg. Badacsony Tomajból indul, át megy végig a Badacsonyon, utána fel a Szigligeti várba, aztán Szentgyörgyhegyen keresztül Kulcsosház, fel a Csobáncra, onnan Tótihegyen keresztül, mivel hogy november végi túrom a sötétbe a Gulácsra, és úgy be Tomajra. Na most ezt a 6 hegyet megnézni, és mindig látni a többit, szóval ez egy olyan élmény, amit mindenkinek ajánlok, hogy minél előbb, és minél többször tekintse meg, járja végig.
1: Van esetleg önnek olyan titkos, de megosztható helye a Balaton környékén, ami a természet megfigyelésére a legalkalmasabb az ön számára?
0: Furcsa lesz, amit mondok. A Tihanyi félszigetnél az Ófalú Zsúfolt, a Rév Zsúfolt, de hogyha a csúcshelyre megy az ember, vagy az Őrtorony felé, alig mennek emberek. Szóval már egy ilyen viszonylag nagy, zajos, felkapott résztől néhány száz méterre, egy kilométerre teljesen megváltozik minden.
2: A stúdióban pedig vendégünk Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a rádió hallgatóit!
2: Fenntarthatóság, digitalizáció, magasabb minőségű szolgáltatások, ez nekem valahogy azt jelzik, hogy a Balaton még nagyobb léptékben fejlődik az elmúlt évekhez képest. Jól gondolom?
3: Egyértelműen így van, a Balaton turizmus az elmúlt években egy valódi paradigma váltáson ment keresztül. A klasszikus egy szezonra, nyári főszezonra épülő turizmus átalakult, és azt lehet mondani, hogy a régió rohamos léptekkel halad a négy évszakos turizmus irányába. Egyértelműen látszik, hogy van erre igény, és a szolgáltatók is hozzáálltak ehhez a gondolkodásmódhoz. Elsősorban a hétvégékre koncentrálva nyújt nagyon színvonalas és nagyon-nagyon sokrétű programot. A digitalizáció is egy nagyon dinamikusan fejlődő része ennek a turisztikai szektornak. Itt úgy érzem, hogy még sok mindenben kell előrelépnünk, de látszanak azok a folyamatok, amelyek előremutatóak, látszik, hogy az online foglalási rendszerek azok elég jól kiépültek, az előre megvásárolható online elérhető jegyek kézben vehetőek. A fenntarthatóság a másik kérdés, amit említett. Készült egy komoly tanulmány a Google részéről, ez a Power of Travel 2050, ugye, ez egy 2050-re tartja meg, hogy hova fog kifutni az ő véleményük szerint a turizmus, és azért is emelem ezt ki, mert ma a világon azt gondolom, hogy legkomolyabb adatbázissal a Google rendelkezik, és komoly szakemberek dolgoznak, és elég jól predesztinálták eddig is, hogy mi fog történni. És ott egyértelműen mondják, hogy az élmény alapú turizmus, valamint az olyan típusú longtail turizmus, a fő csapásirányoktól eltérő, nyugalmasabb, exkluzívabb turizmus fog előtérbe kerülni, amelyben a fenntarthatóság is fontos szerepet játszik.
2: A mesterséges intelligencia is egyre inkább teret kap a Balaton életében, de hogy kell ezt pontosan elképzelni? Miben tud segíteni a mesterséges intelligencia?
3: Vannak olyan részek, amelyeket már szerintem sokan ismernek, ilyen például a dinamikus árazás, amelyet általában nagyobb szállodák, komolyabb panziók alkalmaznak, ami figyelembe veszi a keresletet, figyelembe veszi az érdeklődők számát, a közelben megjelenő programokat, vagy éppen az időjárást, és ennek megfelelően alakítja az árakat. Vagy éppen egy olyan hiper személyre szabott ajánlások jönnek létre, és a chatbotok már nem egyszerűen csak ilyen robotikus gépi válaszokat adnak, hanem egyértelműen a személyre szabott, a korábbi keresésekre, az érdeklődési körre megfelelően.
2: Nagyon megtévesztő, nagyon, mert tényleg, mintha emberrel kommunikálnánk, annyira kifinomultak.
3: Így van, és az AI az egy olyan algoritmus alapján fut, amely megnézi, hogy az adatok rendelkezésre állnak ahhoz, hogy egyáltalán láthatónak minősítsen egy szolgáltatót. A legnagyobb ilyen adatbázis ma az a Google Business Profile nevű részt, mindenki számára elérhető, ingyenes regisztrációval, stb., hiszen ahhoz, hogy egy AI láthatónak lásson minket, ahhoz ezekben az adatokat ki kell tölteni, megfelelően ott kell lenni, nyitvatartást, árazást, mindent fel kell tölteni, sőt, mi több, még válaszokat is kell adni a véleményekre. És ugye itt, amikor ez minden összeáll, és ez egybehangzik mondjuk a vállalkozás honlapján található adatokkal, akkor az AI már láthatónak gondolja ezt a szolgáltatást.
2: És erre már rájöttek a szolgáltatók, hogy bizony nekik online térben is legalább annyira jelen kell lenni, mint a kis sütődében, vagy a konyhán, vagy a szobák előkészítésében?
3: Sokan rájöttek, de nem elegen. És itt jön be az AI ajánlhatóság, mert akkor még meg fogja vizsgálni az AI azt is, hogy ezek az adatok hitelesek-e, a vélemények alapján pozitívak-e a visszajelzések, a véleményekre a szolgáltató válaszol-e udvariasan, mondjuk akár egy kritikai észrevételre, vagy egy dicséretre is komplex válaszokat ad, és ennek alapján fogja eldönteni, hogy ajánlja. Tehát, hogyha megnézzük most, hogy hogy működött mondjuk fél évvel, vagy háromnegyed évvel egy keresés, akkor mondjuk a Google kilistázott rengeteg ajánlatot. Ma az AI igénybevételével pedig komplett személyre szabott ajánlatokat kapunk. Na most ehhez van erre szükség, óriási jelentőség, erre mindenkinek szeretném fölhívni a figyelmét.
2: És ha jól tudom, akkor az AI a mesterséges intelligencia segítségével reklámoztak is, mégpedig egy fagyit.
3: Igen, a Balaton fagyi a kampányában már 2 éve használjuk az AI grafikai képességeit. Ezzel is akartunk egy olyan figyelmet generálni, ami érdekességként és kuriózumként hívta fel erre a fagyira figyelmet. Nem szerettünk volna általános stockfotókkal vagy egyéb fényképekkel manipulálni, hanem úgy gondoltuk, hogy ha akár egy mondjuk egy Terminátor, rendőrök, vagy éppen egy UFO jelenik meg, akkor ez ilyen izgalmasabbá teszi, és azt tapasztaltuk különben a látogató számokat visszaelemezve, hogy vevő volt erre a közönség.
2: És ha az online térből egy picit kilépünk a vízpartra, akkor mondhatják azt sokan, meg mondják is, hogy magasak a lángosárak, algás a víz, alacsony a vízállás, sok a szúnyog. Mondjuk tavaly is hallottuk ezt jó néhányszor, ez rányomta a bélyegét a látogatottságra? Mert azért, ha vendégészakák számát nézzük, ahogy említettem is, közel 3,5 millió, az elég magas.
3: Véleményem szerint nem. Azt gondolom, hogy ez már egy olyan nagyon elcsépelt téma, ami már az inger küszöböt nem éri el. Természetesen biztos vannak olyan média felületek, amelyek ezzel a kattintásvadász célzattal leadják még mindig ugyanazokat a híreket, és ugye minden évben ugyanazt tapasztaljuk meg. Természetesen a vízszint az egy fontos kérdés, de arra a Balatoni Turizmus Szövetségnek nincs ráhatása, bár mi is imádkozunk azért, hogy sok eső essen, és hála Istennek most esett is valamennyi. De azt is látni kell, hogy volt időszak, amikor sokkal alacsonyabb volt a Balaton vízszintje, és akkor is megtalálták a hozzánk érkező vendégek annak a kiemelkedő, ilyen szigetes, lídós partnak az előnyeit. Én úgy gondolom, hogy most még komoly veszély nincs, de természetesen el kell gondolkodni azon is, hogy a jövőben hogyan tudjuk a vízszintet magasan tartani esetleg más forrásokból. Az algásodás egy sekélyvízi tónál előfordulhat, de tudni kell, hogy a balatoni strandokon rendszeresen zajlik vízmintavétel, és a balatoni strandok vízmintavétele alapján egyértelműen el tudjuk mondani, hogy a vízminőség kitűnő. Ha nem így lenne, akkor bezárnak a strandokat. Az árvaszonyok helyzettel pedig, ami tavaly tényleg zavaró volt, azóta azért már a szolgáltatók is megtapasztalták, hogy nem hófehér, hidegfehér neonfényekkel kell csábítani a vendégeket, és köztük a árvaszonyokat, hanem megfelelő fénytechnikával, megfelelő légfüggönyökkel megoldható ez a kérdéskör, de természetesen ezzel is majd foglalkozni kell. Itt majd érdekes lesz a jövőben a Balaton kotrása, ugye az iszap eltávolítása, hiszen ott fejlődnek ezek a lárvák.
2: Innen folytatjuk mindjárt a beszélgetést, mert ugye a balatoni vendégek jelentős része kifejezetten a strandok és a vízparti élmények miatt keresik fel a tavat és a szálláshelyek választásakor, és a strand közelség a legfőbb szempont. De sokan kedvelik a családbarát környezetet, a sekélyvizet, a biztonságos játszótereket és a klasszikus strandételeket is. Az elmúlt években több balatoni strand is megújult, például növelték a zöld felületet, bővítették a családbarát szolgáltatásokat, mediterrán hangulatú homokos öblöket vagy éppen akadálymentes vizes blokkokat létesítettek. A támogatásoknak köszönhetően a fejlesztések az idei évben is folytatódnak, például Alsóörs és Keszthely is bővítheti strand szolgáltatásait. Ezzel kapcsolatban már is Fabacsovicsné Kovács Krisztinát, a Balatoni Szövetség főtitkárát kérdezem. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
2: Mikor nyitnak a strandok idén?
4: Én a Balatonfüredi strandon láttam, aki már húsvétkor is a vízbe volt. Jelenleg közparkként üzemelnek a balatoni strandok, ami azt jelenti, hogy szabadon látogatható, belépő nélkül látogatható az összes balatoni strand. Vízimentés ugyan még nincs rajta, de a bejárók már legalábbis egy része a vízbe van, illetve a vizes blokkok már nyitva vannak a strandokon. A hivatalos nyitás az strandonként, illetve településenként eltérő időpontban van. Van olyan település, például Alsóörs, vagy akár Siófok, a nagy strand, ami már ezen a héten teljes üzembe kinyit, illetve fizetőssé válik, ott az összes szolgáltatás már megindul. Ugyanakkor például Balatonfüreden jövő hét végére tervezik a nyitást, de a legtöbb balatoni strandnál, ahol a nagy üzem igazán megindul, az a június közepe lesz.
2: Nyitás előtt mi mindennek kell rendben lennie? Mérnek vízminőséget, említett, hogy a lépcsőket le kell rakni, le kell nyírni a füvet. Nem is tudom, mi csak mindig oda megyünk, így a kész jóba, és jól érezzük magunkat.
4: Hát én azt hiszem, hogy ez a legszerencsésebb eset, hogyha tényleg így történik. A Balatoni Szövetség már 23 éve végzi a kék hullám strandminősítést, ahol a balatoni strandokat vizsgálja végig egyre bővülő szempontrendszerrel. Itt a nyitás előtt szoktunk kimenni, és gyakorlatilag egy rengetegféle szempontból nézzük őket, kezdve attól, hogy a sportolási lehetőségek milyen tárházát kínálja egy strand, de a családbarát szolgáltatásoknál is, például a játszótereknek a minősége, hogy több korosztálynak megfelele, megfelelően árnyékoltak-e, ütéscsillapítás megfelele, de a járdák állapotától és a növényzet állapotától a virágosításon át nagyon sokféle szempontból vizsgáljuk őket. A vízminőséget azt a kormányhivatalok minden évben nyitás előtt ellenőrzik, illetve a strandok nyitvatartása alatt is több alkalommal szúrópróbaszerűen vizsgálatokat végeznek ezzel kapcsolatban.
2: Az árakban lesznek-e változások?
4: Hát a legtöbb strand egy minimális inflációt követésre hajlamos áremelést idén betett, de van olyan strand is, ami már tavaly megtette ezt a árkövetést, ők nem emelnek, egy minimális változásra lehet általában számítani.
2: Egyébként a látogatók milyen strandokat részesítenek előnyben, tehát milyen szolgáltatásokat, mert ha én visszagondolok gyermekkoromra, ugye volt a strand, legyen víz, ez egy nagyon fontos dolog, nyilvánvalóan. Ha van csúszda, meg vízibicikli, akkor az nyert. Gondolom, hogy e fölé kell már azért licitálni a strandoknak.
4: Igen, a Balaton a szerencsés helyzetben van olyan szempontból, hogy gyönyörű természeti adottsággal és a Balaton vízével rendelkezik, és ezen kívül a strandüzemeltetők megpróbálnak olyan attrakciókat betenni, ami egyedivé teszi a saját strandukat. Nagyon sokan a gyermekbarát szolgáltatásokra tették le a voksukat, ahol tényleg olyan játszótereket lehet találni a vízparton, ami minden korosztálynak kiszolgálja az igényét. Nagyon sok strandon megtalálhatók a vizes játszóterek, ami azon kívül, hogy a Balatonba lehet pancsolni, még egy külön élményt is tud nyújtani a csemetéknek. Ezek a játszóterek természetesen már árnyékoltak, hiszen a mostani időjárási viszonyok között erre szükség van, hogy napvitorlával vagy akár növényzettel védjék ott a játszó kisgyermekeket. Nagyon szeretik a látogatók ezeket a homokos, úgynevezett lidós partszakaszokat, ahol tényleg azt a tengerparti élményt kapják meg, hogy besétálhatnak a homokos fövenyen keresztül a vízbe. Ugyanakkor olyan igényeket is ki tudnak szolgálni, ahol a mozgást, illetve az aktív életmódot kedvelők megtalálják a sportnak egy nagyon sok válfaját, és válogathatnak benne, akár a szabadtéri sportpályáktól, de a mindenféle fitnesseszközök is megtalálhatóak a strandokon.
2: Amit én észrevettem, hogy egyre több helyen vannak ilyen úszós tégek, amire ugye be lehet menni, és ott is játszhatnak, sőt, van, amelyik ki van építve, tehát, hogy különböző felfújható, akár pálmafákkal, csúszdákkal, és a gyerkőcök reggeltől estig nagyjából ott vannak. Néha a szülők kihívják őket, bekenik naptejjel, aztán mehetnek vissza.
4: Igen, ez egy nagyon kedvelt élményeleme lett a balatoni strandoknak a utolsó pár évben. Egyre több strand, ahol még nincs, ez beszerzi. Például Vonyolcvashegyen is most idén egy óriási nagy úszós téget építenek ki, ezzel is tovább fokozva ott a különben sem kicsi választékát a strandon lehetőségeknek.
2: Nagyon szépen köszönjük Fabacsovicsné Kovács Krisztinának, a Balatoni Szövetség főtitkárának, hogy vendégünk volt. Köszönjük szépen. A stúdióban továbbra is vendégünk Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke. A turizmus fejlesztéseknél az azért mindig egy kulcskérdés, hogy az ott lakók nyugalmát mennyire zavarják a turisták, vagy a fesztiválozók. Ezt hogyan oldják meg? Tehát mire figyelnek ilyenkor?
3: Ebben is hatalmas fejlődés volt, nagyon emlékszünk még sokan arra, amikor az első Balatonszánd Zamárdi
2: hát
3: volt.
2: A csukott ablaknál ezt hallottuk végig mindenhol.
3: Hála Istennek Keszthelyen is, tehát biztos, hogy onnan is átjöttek az emberek, de ez nagyon-nagyon sokat fejlődött, és azt láttam ott is, hogy a szervezők és az önkormányzatok ebben partnerségben dolgoztak, és ma már például a nagy fesztiváloknál kifejezetten figyelnek arra, hogy hogyan állítják be a színpadokat, ahhoz a hangtechnikát irányítottan szerelik be, hogy az odasugározzon, ahol a vendégek
2: és
3: vannak.
2: Központilag szabályozható és lekapcsolható.
3: Igen, ez is benne van, és természetesen arra is figyelnek, hogy egy, azt hiszem talán 11 óra után már eleve a nagy színpadokon nincsenek olyan nagy események, a másik, a kisebb színpadokon pedig lejjebb húzzák az irányított hangerőt. Tehát ennek vannak ilyen lépései, és azért a Balaton körbe egy olyan 205 kilométernyi partszakasz, mögötte lévő településekkel is, amelyek most már ebben hálózatosodásban részt vesznek, tehát mindenki meg tudja találni azt a helyet, ahol ő az ő igényeinek megfelelő kikapcsolódást, és ebben az esetben akár zavaró körülményektől távol lévő opciót kaphat. Például Olaszországban milyen jól működik az agroturizmus, és Magyarországon, Balaton esetében ebben óriási potenciál rejlik, hiszen rengeteg ilyen típusú szolgáltatónk van, ezt abból is tudom, hogy például Balatonfagyjában prioritásban vannak a helyi alapanyagok, tehát borászatok, sajtkészítők, különböző gyümölcsösök, levendulások, tulipánosok, amik mind-mind bevonhatók ebbe, és ezzel is lehet megosztani a vendégeknek a területi eloszlását. Tehát magyarán figyelni arra, hogy ne legyen zavaró a turisták száma.
2: Nagyon-nagyon sok program van. Hol lehet legjobban tájékozódni? Tehát ha valaki már esetleg tervezi a nyarat, vagy csak a hétvégét?
3: Szívesen ajánlom a Balatoni Turizmus Szövetség oldalát, a nyitottbalaton.hu oldalt, vagy éppen a Destináció Management Szervezet oldalát, a visitbalaton365.hu oldalt, ahol rengeteg program, esemény, exkluzivitás, olyan interjúk jelennek meg, amelyek az inspirálódásban segíthetnek.
2: Önnek melyik a kedvence?
3: Hú, hát ez nagyon nagy. Én szeretem az aktív turizmust, tehát én szeretem a vitorlázást, szeretek túrázni. Én Somogyban élek, a déli parton. Én imádom azt a somogyi dombságot, ami ott körülvesz minket, azokat a hatalmas erdőket, csodálatos a vidék. De imádom azokat a koncerteket is, amik elérhetőek, akár egy jazz piknik, ami nagyon-nagyon jó hangulatú, vagy éppen a Kultkikötőnek a rengeteg színvonalas programját, de jó szívvel tudom ajánlani akár a Kishegyet is, vagy éppen Badacsonyt egy jó boros programra. Tehát szerintem ne legyünk olyanok, hogy mindig rántotust akarunk enni, tapasztaljuk meg, hogy nagyon széles a paletta ezen az asztalon, és próbáljunk ki minél több lehetőséget.
2: Próbáljunk ki. Nagyon szépen köszönöm Fekete Tamásnak, a Balatoni Turizmus Szövetség elnökének, hogy vendégünk volt. Köszönjük szépen.
3: Köszönöm.
2: Stúdióban pedig itt van már Cifra Szilvia, hiszen hétvégén is országjáró. Szervusz, köszöntelek.
5: Szervusz, köszöntelek téged is és a hallgatókat is. Hát bizony, hamarosan útra kelünk.
2: És merre?
5: Hát mi nem a Balaton partjára, hanem mi a Duna partjára hívogatjuk, legalábbis a tolnai dunai Holtág partjára, Tolna városába hívogatjuk az országjáró hallgatóit holnap 10-től és délután 14:30-tól. És hát azért, hogyha a dunai Holtág, akkor egy ilyen nagyon romantikus természeti közeget kell elképzelni, ahol a horgászturizmus mellett azért a vízisportok is megférnek, például holnap sárkányhajó verseny lesz Tolnán, úgyhogy ebből is hozunk egy kis ízelítőt, úgyhogy a dob az fog szólni,
2: lesz egy jó üteme,
5: de emellett természetesen a település, a város kulturális értékeiről is beszámolunk, úgyhogy például harmonika muzsika is lesz, mert hogy Tolna ma már városrésze Mözs, valamikor ez egy önálló település volt, és Mözsön a német kisebbség az még mindig nagyon jelentősen számban jelen van, és ők például harmonika muzsikával kedveskednek majd nekünk, és megmutatják, és a képek segítségével a Facebookon majd meg is nézhetik a hallgatók, hogy milyen különleges a mözsi népviselet. Egyébként ez olyan, mintha egy kicsit ilyen holland hatással lenne a fejfedő a hölgyeken, tehát hogy ilyen nagyon különleges, számomra egy teljesen újszerű világot hoz a mözsi népviselet, úgyhogy erről is beszélünk majd.
2: És ugye fontos elmondani, hogy a Tolna szónak semmi köze az igéhez, hogy toll, erre talán ugye fel is kapják a fejüket.
5: Igen, ezt azért megjegyzik maguknak, hogy ez nem így van. A Tolna település név az egyébként visszavezethető a római kori időkig, mert Pannonia provincia határvonala volt Tolnán, és hát a római emlékeket ma már csak vissza tudják idézni, mindent elvitt a víz a feltételezések szerint, de valamikor ugye itt őrtornyok és határvonal volt, úgyhogy a település neve is magas partot jelent, egy ilyen benyúló partról van szó, tulajdonképpen egy ártérbe benyúló partról van szó, úgyhogy a Tolna település név az ehhez kapcsolódik, ehhez köthető, de azért vannak olyan különlegességek is, mint például a víz apropóján a textiliparnak volt nagyon komoly hagyománya, sejemgyára volt valamikor Tolnának, ugye a víz az is fontos, és ma még egy több mint 200 éve működő kékfestő műhely is van. Úgyhogy ezek a mesélő tárgyak a hozzájuk tartozó mesteremberrel érkeznek az országjáróba holnap.
2: Igen, és kerámiák, meg fazekas műhely is, ha jól tudom, bepillantotok, meg a nagy szívem csücske a magház, ahol azért őriznek csoda dolgokat.
5: Őriznek csoda dolgokat, egy bárkát tulajdonképpen újjáépítettek a vízi hagyományokat felelevenítendő, az ott működik. Egyébként valamikor a horgász és a halász múlt is jelentős volt, és a bárkából is lehetett egykoron halakat vásárolni. Ezek ilyen különböző fakkokkal voltak leválasztva, és akkor a hajóból lehetett halat venni, és a bárkát egyébként a hajótestnek a két végében lévő légkamra tartotta a vizen. Tehát ez is egy érdekesség, erről a horgász-halász múltról is lesz majd szó. De hogyha már vízről beszélünk, akkor a szárazföldi élményeket se hagyjuk ki. Ugye hétvégén gyereknap lesz,
2: bizony.
5: Úgyhogy természetesen a gyerekekre is gondol Tolna város, hiszen Tolna város ünnepére, születésnapjára érkezik az országjáró, úgyhogy lesz itt lovaskocsizás, szalmabála, mászás és mindenféle gyermekkihívás, úgyhogy ebbe is egy kicsit a hangulatot legalábbis megmutatjuk az országjáróban.
2: Nem fogtok unatkozni, meg mi hallgatók sem.
5: Reméljük, hogy így lesz ez most is, és még jóféle tolnai halászlevet is fogunk kínálni
2: délidőben. Akkor előre jó étvágyat.
5: És köszönöm szépen.
2: Köszönöm, hogy itt voltál. És kedves hallgatóink, ez volt a Délelőtt, a Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. Kollégáim a szerkesztők López Brigitta és Nagy Bálint, a gyártásvezető Vancsok György, a hangmérnök Hajósi Bence nevében is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Műsorunkat megtalálják a mediaclick.hu oldalon. A hétfői Délelőtt adásunkban arról lesz szó, hogyan ismerhetjük fel a toxikus embereket a környezetünkben. Vajon személyiségtípushoz köthető ez, vagy inkább egyfajta viselkedésmód? Ezt is megtudhatják, ha velünk tartanak. Most a Krónika után a Hely című műsorunk következik, én pedig búcsúzom, további kellemes délutánt, illetve hétvégét kívánok. Balogh Tamást hallották.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 11 óra, köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Bánáti Bence. Lakóházba csapódott egy orosz drón Romániában, az ukrán határ közelében lévő Galac város lakótelepén. A 10 emeletes panelben egy anya és gyermeke könnyebben megsérült, kórházba kerültek. Az épületben tűz ütött ki, 70 embert kellett kimenekíteni. A tüzet azóta eloltották. A NATO elítélte Oroszország felelőtlenségét és közölte, megerősíti védelmét minden fenyegetéssel szemben, beleértve a drónokat is. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy reagált, Oroszország agresszív háborúja átlépett egy újabb határt. A román államfő azt mondta, hazája nem fogja eltűrni, hogy Oroszország háborúja átterjedjen az állampolgáraira. A romániai Galacot ért orosz dróntámadás rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor, reagált az incidensre Magyar Péter. A miniszterelnök Facebook bejegyzésében azt írta, Magyarország elítéli a civil lakosságot veszélyeztető támadásokat, szolidaritást vállal Romániával, és támogatja az eset teljes körű kivizsgálását. Pozitívan értékelte a Kreml szóvivője Magyar Péter miniszterelnök tegnapi brüsszeli bejelentését, hogy Magyarország továbbra sem szállít fegyvereket Ukrajnának. Dmitrij Peszkov Asztanában arra az újságírói kérdésre, hogy hogyan értékeli Moszkva Budapest döntését, elmondta, ha minden ország így döntene, hamarabb eljönne a béke. Az orosz hadsereg egy ballisztikus rakétával és több mint 200 drónnal támadt ukrajnai célpontokat hajnalban. Már a légvédelem a drónok zömét megsemmisítette. A becsapódások és a lehulló roncsok miatt 5-en megsebesültek. Emellett civil infrastruktúrális létesítmények, lakóházak, valamint 3 fekete-tengeri kereskedelmi hajó is megrongálódott. A délkelet-ukrajnai Zaporizsja ellen indított újabb légi támadásban több lakásos épületekben keletkeztek károk. Erdőtűzzel küzdenek Varsó közelében. A lengyel főváros melletti Volomini járásban 100 hektáros területen pusztítanak a lángok, csak nem 100 lakost kellett kitelepíteni. A tegnap keletkezett tűz megfékezésén helikopterekkel és repülőgépekkel is dolgoznak. Egyelőre nem tudni, mi okozta a tűzvészt. Tervezik, hogy visszaadják a tantestületek véleményezési jogát az igazgatói pályázatoknál, közölte közösségi oldalán az oktatás és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint a döntés csaknem 450 intézmény vezetői megbízást érint, amelyek augusztusban járnak le, ezért a mostani pályázatok kapcsán utólag már ki is kérte a tantestületek álláspontját. Több mint 1500 közintézmény csatlakozott idén a vízfogyasztást népszerűsítő Happy Héthez. Így 211 ezer gyerekhez ért el a kampány üzenete, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az óvodákban és iskolákban játékos tanórák és sportesemények keretében tanultak a fiatalok a vízivás fontosságáról, valamint a cukros, üdítők, energiaitalok túlzott fogyasztásának káros hatásairól. A szakemberek azt javasolják, ne legyen otthon üdítő, a kulacsba mindig víz kerüljön. Ingyenes kertmozis vetítéseket tartanak a Városligetben található Pavilon kertben júniusban és júliusban. Jövő szerdától heti 3 alkalommal várják az érdeklődőket. Szerdánként ikonikus alkotásokat, pénteken romantikus filmeket mutatnak be, szombatonként pedig a családi kedvenceké lesz a főszerep. A Pavilon kert emellett más kulturális tartalmak, valamint a Magyarországon zajló nemzetközi sportesemények közvetítését is tervezi nyáron. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten, több autópályán és a repülőtér környékén a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. A mától vasárnapig tartó intézkedés a főváros mellett érinti a főbb autópályákat, valamint a hozzájuk tartozó pihenőhelyeket és üzemanyagtöltő állomásokat. Ma Ma is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel. Eső sehol nem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. Napközben 22-27, este 17-22 fok lesz. A hétvégén ismét 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.
0: Műsorajánlat.
2: Kalendárium.
3: Vendégünk Szulák Andrea, Emerton és Máté Péter díjas énekesnő, színművész. Az Élet az Úr koncert június 6-án a Margit szigeti szabadtéri színpadon. Bemutatjuk a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház új évadát, valamint a Zente nyár programjait. 21. alkalommal rendeznek református zenei fesztivált május 29-e és 31-e között Budapesten. És gyereknap a Pesti Magyar Színházban.
2: Kalendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltal.
4: Mit gondol a diák munkáról? A mai fiatalok rugalmas munkát keresnek és bátran vállalják magas bérigényüket? Megéri a munkavállalónak és a munkáltatónak is a nyári munka? És ön szerint hogyan lehetne megelőzni a mobilozás miatti közlekedési baleseteket? Szigorúbb büntetés vagy jobb nevelés kellene?
2: SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759-5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban.
5: A Rádió Kabaré sztár vendége ezen a héten Szerednyei Béla.
6: Nils Holgerssont reggel 8-kor szinkronizálni ezzel a baritonnal, ami ráadásul a éjjel 4-ig tartó balett cipős bajorimis beszélgetések után.
7: Körülbelül így megy. Hova mész Béla? Melyek a szinkron? Mit csinál? Azt éneklem.
5: Nils Holgersson! A házigazda Felméri Péter. Humor nélkül lehet, de érdemes.
2: Rádió Kabaré. Szombaton 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. A hely. A műsorvezető Belényi Barbara.
8: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Mai adásunkban visszatérünk a hallássérültek budapesti tanintézetébe, ahol a gyerekek és a sport kapcsolatát ismerjük meg közelebbről. Bencsik László testnevelő tanára, a gyógypedagógussal sétálunk át az intézmény központjából egészen a tornateremig, mert hogy a munkájának a nagy részét gondolom ott tölti a gyermekekkel.
9: Igen, a tornaterembe, illetve a sportudvaron. Ezen kívül még azért tanítok más tárgyakat is, tehát földrajzot is és természettudományt is.
8: Amikor megérkeztünk, privátban kis szemmel láttam, ahogy kommunikál a fiatalokkal, a gyermekekkel. Fent volt, egy emelettel feljebb. Nem tudom, hogy tudta a tekintetét egy fiatal kamasznak elcsípni, aki 20 méterrel arrébb cinkosan összemosolygott önnel. Nem tudom, mi volt a kommunikáció, de a jellelésből én arra következtettem, hogy volt egy kis noszogató jelleg benne.
9: Igen, mert gyanús volt, hogy ott egyedül mit csinál a kávéautomatán. Lát, mit keres ott, mikor már becsöngettek.
8: Tanulás van.
9: Ez a 8. óra, és tudtam, hogy már becsöngettek, és csodálkoztam, hogy mit csinál ott egyedül, de egy fél percre rájött is a tanár ki a teremből, és egyből hívta is, és mutatta, hogy hát már becsöngettek.
8: És akkor ez a tornaterem nagyon érdekes, hogy kis üvegkarikán kerül, lehet látni, hogy mi zajlik oda bent, szóval nem titkos a testnevelés óra.
9: Abszolút nem titkos. 95-ben épült ez az iskola, akkor vadonatújonnan kaptuk meg, és hát már így volt.
8: Most valakit közben a hangos bemondóban.
9: A portáról ugye a szülők nem jöhetnek be az iskola épületébe, ezért a gyerekeket remondják. A nagyok nyilván önállóan mennek ki, illetve őket nagyon nem is mondják be, mert ők egyedül mennek haza, de ha a szülő jön és várja a gyereket, akkor bemondják. És akkor asszisztens vagy a délutános kollega, akivel van, az útnak indítja, vagy ki is kíséri, hogyha olyan gyerekről van szó.
8: De ezt mindegyik gyerek hallja is, hogy őt keressék?
9: Nem, ezt az a pedagógus hallja, aki ott van a gyerekkel bent a teremben. Pillanat, kinyitom ezt, igen.
8: Meglepően nagy a terem. Végig bordáspal az egyik oldalon. Legalább 5 kosárpalánk.
9: Azért vannak ezek a kosárpalánkok itt keresztbe is, mert ha látja, ide fölnézünk, itt egy térelválasztó függöny van.
8: Tehát van, hogy párhuzamosan zajlik az oktatás.
9: Így van, azért is,
8: az
9: ez a két bejárat, hogy ott is meg egymást nem zavarva tudjuk oktatni a gyerekeket, és akkor így keresztbe szembe tudnak például kosárlabdázni.
8: Hogy tudja egy csapatba terelni őket? Hogyan tud tényleg hang nélkül kommunikálni velük? Itt nem arról van szó, hogy lemaradok, itt arról van szó, hogy esetleg neki megyek a másiknak, vagy baleset lesz.
9: Kicsi koruk óta felhívjuk a figyelmet arra, hogy figyelj, nézzél jobbra, nézzél balra. Az is fontos, hogy megnyerd a, mondjuk a kidobóst, vagy a fogójátékot, de sokkal fontosabb az, hogy ne fussál össze a másikkal, ne okozzál balesetet, és te se sérüljél meg.
8: Nincs síp a kezében, akkor ez sosem eszköz.
9: Megállítani egy játékot, vagy egy foglalkozás közben megállítani a gyerekeket, egy picit hosszabb ideig tart, mint a többség iskolákban. Itt fölteszem
8: a karom. Dobant egyet, fölteszi a
9: fölemlékezőt. Ez már kicsi koruk óta megbeszélt jel, hogyha a tanár fölkeszi a kezét testnevelés órán, akkor meg kell állniuk. El kell tenni egy időnek, hogy ezt észrevegyék, mert akik háttal állnak, azok nyilván nem állnak meg egyből, de ez így működik.
8: Több mint 30 évről beszél. Emlékszik még az első napjára, hogy mekkora druk volt az ön gyomrában?
9: Izgultam nagyon. Én egy héttel előtte már, ez 92-ben volt, tényleg nagyon régen, és nem is ebben az épületben, hanem a keleti pályaudvaron, a Festetics utcában volt az első épületünk. Oda mentem be, és igazából a kíváncsiság volt a nagyobb az izgulásnál, mert láttam én már hallássérült siket embereket úgy az utcán, ahogy a mindennapi ember is találkozik velük, de nem tudtam elképzelni, hogy így együtt, egy helyen csoportosan hogyan történik, főleg az oktatásuk, a nevelésük, és inkább a kíváncsiság hajtott, tehát ez érdekelt nagyon.
8: Itt bizalomépítés, amiben meg kell őket támogatni, hogy igenis képesek rá, mert testileg, értelmileg teljesen épek, tehát nem lehet az akadály, hogy ők kevésbé hallanak valamit.
9: Így van. Szoktam mondani, hogy mikor kérdezik, hogy milyen ezeket a gyerekeket tanítani, illetve elmegyünk egy versenyre, hogy mi a különbség, és mondom, hogy igazából a játék megállításánál van a különbség, hogy kicsit kell várni, mert nem hallják a játékvezető sípszavát, és akkor besétálok Laci bácsi, és fölemelem a kezem, hogy álljunk meg. Egyébként a mozgásukon, a játékokon egyáltalán nem látszik. Az utcán se venni észre egyébként, hogy az egy siket ember, mert ugyanúgy néz ki, mint egy halló, esetleg ha az ember oda megy hozzá és kérdez valamit, és látja, hogy nem tud válasz, vagy nem válasz, akkor jön rá, hogy hoppá, ő nem hallja.
8: Azt tudom, hogy az iskolának, vagy az itt tanuló diákok egy részének szívügye a foci. Az ezüstcipő foci suli, hogy itt délután az udvaron edzenek, az utánpótlás innen kerül ki ezekből az iskolából, ezekből a tanulókból, de ön délelőtt, napközben milyen sportágakat tud velük megismertetni?
9: Én is nagyon szeretem a focit, tehát mindenki nagyon szereti. Testnevelés órán is van, de itt ugye azért valamilyen mértékben kell követni a központi, illetve a helyi tantervet, amikben más labdajátékok is vannak, tehát itt a röplabdától kezdve a kosárlabdáig mindennel foglalkozunk.
8: És amiben kifejezetten ügyesek, jók?
9: Például a röplabda, aminek az országos bajnokságát mi rendezzük a mi iskolánk, tehát a vidéki iskolák Kaposvártól kezdve Vácon át Debrecen kétnapos ünnepre idejönnek, és azt nagyon szeretik a gyerekek, arra nagyon készülnek, és minden évben nagyon klassz.
8: A hallássérültek budapesti tanintézetéből, hogyha kilépünk ebből a komplexumból, akkor nincs vége az oktatásnak, vagy egészen más formában, de a gyerekek folytatják. Egy zöldfüves pályát látunk, különböző színű mezben a gyerekek, foci edzés van, majdnem gól, de mégsem, és pár szurkoló diák a padon, és a kapuban pedig ott van Klink Szilvia, kollégium nevelőtanár. Tehát akkor, ha itt nem a kollégiumban van, akkor itt van a füves pályán, és tolmács.
10: Az ezüstcipő focisuli edzésein mindig itt vagyok, mivel kell a két ember, mert rengeteg a hallássérült, majdnem mindenki, hozzuk a másik iskolából is őket. Ez egy kivételes nap, mikor kevesebben vannak, de csütörtökön például majdnem 30-an vagyunk.
8: 30 hallássérült fiatal, jól sejtem?
10: Így van, és az érdekesség az, hogy abból a fele az a másik iskolából, a Török Béla iskolából jön, a kocsival jönnek át, és amikor hazamennek, az is egy külön dolog, mert öltözik, kikísérem, szóval mindezt ezt is külön meg kell szervezni, hogy történjen.
8: Az edző öltöző fülkében gondolom nincs zsibongás, nincs zaj, vagy hogy kell ezt elképzelni?
10: Nagy tévedés, mert ők ugyanúgy tudnak zajongani, mint a hallók. Nagyon érdekes hangokat hallatnak, de tudnak kiabálni, és tudnak rosszak lenni is.
8: És milyen, amikor nagyon mérgesek, vagy nagyon örülnek egy mondjuk örömgól után, akkor itt is ugyanazok a felelehetők, az az öröm?
10: Így van, ugyanazok a kiabálások. Tulajdonképpen a nagyot hallok, a másik iskolából sokan jönnek ide edzeni, azok még beszélni is tudnak, nem ilyen kevésbé, mint ők, hanem azért előfordul. Na, ők egyáltalán nagyot halló.
8: Az edző ott fekete pólóban a pálya másik szélen jelelve mutatja, hogy mi a teendő, és akkor Szilvia, miben segít ön?
10: Tulajdonképpen nagyon sokszor történik az, hogy két csoportra osztja a gyerekeket, mivel sokan vagyunk. Az egyik fele társaság ezt csinálja, a másik fele társaság azt csinálja, vagy hogyha esetleg egy kisebb sérülés van, akkor én bekísérem, visszahozom, tehát mindenképpen kell a két ember.
8: Az oldalán egy hatalmas háló, szerintem 2 méter magasságban, de lehet, hogy 3 vagy 4 méter magasan, és tehát innen focilabda nem kerül ki, de a háló oldalában magyar ezüst cipősök arcai láthatók. Hát az alapító ifja Fekete Lászlónak az édesapja biztos, hogy ott van.
10: Az európai labdarúgó bajnokságban a legtöbb gólt lövő az aranycipős lett, a második legtöbb gólt lövő az pedig az ezüst cipős lett. Edzőnk Fekete Lacinak az édesapja is ezüst cipős volt, őtőle származik ez a név, hogy ezüst focisuli.
8: Ő a legendás újpesti játékos, ugye?
10: Még egy legendás újpesti a Fazekas László, akit most halt meg április végén. Akkor még a Váradi Béla, a Nyilasi Tibor, meg a Dunai Antal.
8: Klink Szilvia, hogy került kapcsolatba a hallássérültekkel? Hogy pont ebben a kollégiumban dolgozik?
10: Ezelőtt 9 évvel kezdtem el állást keresni, mert a másik munkahelyem távol volt a lakhelyemtől. Ezt a hirdetést megláttam, nagyon megvoltam érdve, mert egy cseppet sem tudtam jelelni. Bejöttem, felvettek, és ez a 9 év alatt már nem mondom, hogy tökéletesen, mert szerintem sosem lehet megtanulni, de az első pár évben délutános napközis tanár voltam, most pedig a lány kollégiumban vagyok nevelő tanár. Ővelük pedig úgy találkoztam, hogy a Laci 8 évvel ezelőtt jött, hogy kérdezte, hogy tudok-e neki, merintesi tanár vagyok, és hogy tudok-e segíteni ebben a munkában, és azóta úgy lehet ezt kifejezni, hogy éjjel-nappal mindig együtt dolgozunk.
8: Amikor beléptem az iskola falain, akkor az első benyomásom az volt, hogy Klink Szilviához odalépett egy kamasz, nem is olyan fiatal kamasz lány, és egy hatalmas ölelés volt önök között. Ez szerintem mindent leír.
10: A hallássérültekkel a munka az szerintem szerelem. Tehát itt, akikkel találkozik, azok mind olyan tanárok, akikben nem csak munka szeretet és munkamánia van, hanem ilyen szerelem is a munka iránt, és a siket társadalom iránt.
8: A szerkesztő Deák Dóra korábban egy édesanyával beszélgetett egy foci edzés után.
11: Én profi kapus vagyok!
12: Garasi Andrea pár perce ölelte meg a kisfiát, mert éppen végeztek a foci edzéssel. Mióta járnak ide az ezüstcipő foci suliba? Mivel Andrea siket édesanyai, Lobotka Bettina fog segíteni a jártolmácsolásban.
13: Ez már a 2. éve, hogy ide járunk. Természetesen jól érzi magát, mert nagyobb fiam is szokott járni focizni, nézte és követi őt.
12: Milyen poszton játszik a fia?
13: Mikor középen áll, akkor irányít, passzolgatja a labdákat, irányít, szereti megszerezni a labdát, gólt akar szerezni.
12: De úgy látom, hogy itt egy befogadó közösségre talált.
13: Persze, elfogadó közösség, hát siketek vagyunk. Példát mutatunk egymásnak. Tudja, hogy siket, tudja magáról. Nem érzi magát különcnek, elfogadó itt mindenki.
12: És milyen édesanyaként nézni ezeket az edzéseket? Hiszen azt látom, hogy tényleg beleadják az energiát a gyerekek, hideg van most kint, mégis ott vannak a pályán.
13: Szerintem ez természetes dolog. Kint jobb edzeni, jó az immunrendszernek, fontos a mozgás. Büszke vagyok rá, mert én is régen sokat sportoltam. Ez egy nagyon jó lehetőség nekik, mert az edző is tud egy kicsit jelelni, így könnyebb a hallássérült gyerekekkel kommunikálni, könnyebben felfogja, amit mondanak. Ugye ők vizuálisak, és így könnyen megértik, hogy mit kell csinálni, mi a feladat.
8: És ide lépek ifja Fekete László edzőhöz, az Ezüstcipő focisuli alapítójához. Azt már hallottuk ott a táblán, hogy az ön édesapja az igazi legenda, Ezüstcipős. Hogy született önben az ötlet, hogy hallássérült fiatalok focizását segítse?
14: Édesanyám hallgatott egy rádióműsort 13 évvel ezelőtt körülbelül, amiben egy jeltolmács hölgy volt az interjú alany, és akkor a jelnyelvről beszélgettek, hogy 2013 óta hivatalos nyelv Magyarországon, de hogy kevesen ismerik és használják éphallók. És hát akkor édesanyám mondta, hogy egy kisfiam lassan lefő a kávéd a labdarúgásba, hát kéne már valami polgári foglalkozás, és akkor nem érdekel téged ez a nyelv.
8: Mert hogy ön focizott akkor már javában?
14: Hogyne, én is futballoztam egész életemben, hát játszottam NB1-ben Magyarországon, illetve 4 évet Finnországban, a HJK Helsinki csapatában, és abban az időben Vácon futballoztam, és a váci elnököm, Ofele Zoltán, tudta, hogy mit tanulok, és akkor mondta, hogy figyelj már, te tudsz arról, hogy a Vácon alakult az első hallássérült gyerekekkel foglalkozott az Oltán intézmény, a Császár András Egymi 1800-as évek végén, és hogy mondta, hogy menj le, szedj fő jeleket egy olyan közösségben, ahol úgy beszélnek, tehát akkor maga a sport és a jelnyelv kapcsolat az még nem volt meg, csak lementem, és akkor bementem egy töri órára, egy biológia órára, és előbb-utóbb beestem egy tesi órára, és hát akkor néztem, hogy hát ezek a gyerekek megvannak halva labdarúgásért, fizikailag, szellemileg 100%-i gépek, és akkor kérdeztem a nevelőtanár kollégát, hogy miért nincs több edzés, miért nincs szervezett körülmények közé szorítva, és akkor mondták, hogy hát nincs pénz, meg nincs lehetőség, meg ez az amaz.
8: Hát meg nincs edző, aki ismeri a jelnyelvet, hát nem tud instrukciókat adni, csak úgy egy sípszóval, gondolom.
14: Igen, hát a jelnyelv az egy csodálatos dolog, az a hallássérült embereknek egy anyanyelv. Ez nyilván nagyon-nagyon sokat segített, és akkor ezen tapasztalatokról betámoltam édesapámnak, és akkor tulajdonképpen ő mondta, hogy indítsunk el egy focisulit kifejezetten hallássérült beszédfeltékos gyerekeknek, aztán sajnos az ötlet megfogantatása után ő egy pár hónappal elment, úgyhogy egyedül mentem előre, de hál' Istennek, hogy már idén szeptemberben 9 éves lesz az Ezüstcipő focisuli.
8: Heti hányszor van edzés, és mekkora a csapat?
14: Hétfőn, kedden és csütörtökön tudunk edzeni. A gyerekeknek 80%-a bent lakó az intézményében, két intézménnyel dolgozunk együtt, itt Zuglóban, a Dr. Török Béla Nagyothallók intézetében, illetve most a Budapesti Halássértek Tanintézetében vagyunk. A hétfőn a legnagyobb korosztályunk van, ott 10-12 gyerek van, ők már ilyen 13-14-15 évesek. Kedden vannak a nagyok és a nagyon ügyes középső korosztályunk, ott is van 15 gyerekünk, és akkor csütörtökön vannak a legkisebbek, akkor ilyen 7-8-9 éves kisgyerekek, ott vagyunk a legtöbben, ott majdnem 20 gyerek van.
8: Van egy kép a pálya oldalán, Szalai Ádám tekint vissza ránk, ő egy gólszerzés közben valami jelet mutat, önöknek üzent?
14: Ez az I love you, ez a siketek egyezményesített kézjele az egész világon, úgy szokták ők, hogy üvegkúj, a mutatóúj és a kisúj, és ez egy ilyen I love you szinonimát ad ki. 2018-ban a Nemzetek Ligája Magyarország-Finnország mérkőzésen mutatta az Ádi, én előtte őt egy barátomon keresztül megkerestem, és mondtam neki, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség jóvoltában kint vagyunk a gyerekekkel a meccsen, ott ülünk a harmadik sorba a kapu mögött, és hogy esetleg ha valami jó dolog történik a mérkőzésen, akkor emlékezzen már meg rólunk, vagy üzenjen nekünk, és rajtunk keresztül a hallássérült sporttársadalomnak. Nem jött vissza úgy semmi info az Áditól, hogy most elment hozzá az üzenet, vagy nem, és akkor ott ültünk a gyerekekkel a lelátón, 10. perc, egy parádés támadás végén Ádi rúgta a gólt, és aztán itt egy kitartott kézzel másodpercig még keresett is minket a lelátón, és aztán felugrottunk, hogy gól, minden került, és aztán néztük az Ádit, és akkor így néztek rám a szülők, hogy ezt most nekünk, a gyerekek, és mondtam, hogy hát úgy néz ki, igen, fantasztikus érzés volt.
8: Az ő édesapja biztosan büszkén tekintett le önre ekkor ebben a pillanatban. Na de ahogy ön kommunikál a gyerekekkel, az sem hétköznapi, tehát nem csak ismeri a jelnyelvet, hanem van egy eszköz, amit kitalált, egy okos applikáció van a kezében, és különböző szalagok a csuklón.
14: Ez a Look at Me névre keresztelt jelzőrendszer igazából. Tehát, hogyha itt van a gyerek tőlem kéztávolságon kívülre, és nem vagyok benne a látóterében, egyszerűen nem tudok vele kommunikálni.
8: Most például mindannyian háttal vannak nekünk, tehát én ugrálhatnék és dobbanthatnék is.
14: Aki most a középkezdésnél áll, és ő most ide fog nézni rám.
8: És integetünk neki, hihetetlen. Az ő felkarjára van rögzítve ez a pittyegő. Ezt kipróbálhatom én is, hogy a csuklomra rögzítem? Olyan, mint egy óra, teszi.
14: És akkor ezen agyaltam éveken keresztül, hogy hogy tudnám...
8: És most rezeg, azt, érzem.
14: Ezt az anomáliát áthidalni, hogyha kéztávolságon kívül esik a gyerek, és nem vagyok a látóterében, nem tudunk kommunikálni, viszont ha látjuk egymást, akkor lehet a gyerek a teniszpálya közepén innen 50 méterre, akkor is tudunk jelnyelven kommunikálni, mert leolvassuk egymás jeleit a levegőből. Tehát esetünkben a látótávolság legyőzi a hallótávolságot, csak az volt a lényeg, hogy valahogy a gyerek kapjon a testén egy jelzést, amiből tudja, hogy minket kell keresni a pálya szélén. Az a lényeg, hogy megnyomom, ez rezeg, és akkor ránéz a gyerek, és jelnyelven közvetítek neki információkat. Van egy olyan, hogy összesen gomb, az a kedvencem, megnyomom, és mindenki rám néz. Ez fantasztikus, és nem csak az edzéseken, hanem most, hogy készülünk a Bajnokok Ligája labdaszedésre is.
8: Hová? Ez igen. Komoly?
14: Igen, a Bajnokok Ligája döntő, mi fogjuk szedni a világon elsőként sajátos nevelési igényű gyerekekként a labdát. Ez fantasztikus, hogy erre lehetőséget kaptunk a Magyar Labdarúgó Szövetségtől és az Európai Labdarúgó Szövetségtől az Arzenál PSG mérkőzésen, úgyhogy ez nem csak ennek a 13 gyereknek lesz egy fantasztikus dolog, hanem egy óriási üzenet. Több mint 300 millió hallásérült ember él a világon, és tényleg a labdarúgás mindenki programon keresztül, akárhol fog ülni majd egy hallásérült gyerek a tévé előtt, és eljut hozzá a híre, hogy sorstársai szedik a labdát egy Bajnokok Ligája döntőn, azt szerintem egy fantasztikus dolog.
8: De már a Puskás Arénában, én ahogy olvastam, ezek a gyerekek megjelentek az egyik mérkőzésen, talán pont a stadion megnyitóján, ők kísérték fel a válogatott játékosokat. Azért az sem volt egy hétköznapi esemény.
14: Bizony, 2019. november 15-én igen, a kétszeres világban a uruguayi válogatottat kísérhettük be az új Puskás Arénán a nyitó mérkőzésen, úgyhogy fantasztikus volt, telt ház, 70 ezer ember, nagyon ügyesek voltak a gyerekek.
8: De egyébként a nagyvilágban a válogatottak között vannak hallássérültek?
14: Nálunk volt a Takács Ákos, aki a 2010-es évek közepén magyar bajnok lett a Ferencvárossal, magyar bajnok lett a Győrrel, kupagyőztes a Honvéd csapatával, és ötszörös magyar válogatott lett a Lothar Matthäus idején, úgyhogy súlyosan nagyot halló az Ákos. Csodálatos labdarúgó pályafutást tudhatott maga mögött, annak ellenére, hogy mondom, 6 éves korában egy fertőzés okán ő nagyon súlyosan hallássérült ember lett, de ez nem akadályozta meg őt abban, úgyhogy nekünk tulajdonképpen az Ezüstcipő focisulival ez is az egyik célunk. Azon túl, hogy minden, amit az épp halló gyerekek megkaphatnak a labdarúgástól, azt mi biztosítsuk a hallássérült gyerekeknek, a tehetségkutatás és a tehetséggondozás is nagyon fontos.
8: Ők akkor hivatásos sportolók és akár, vagy az utánpótlás nevelés részesei?
14: Hogyne, mi a Bozsik intézményi programban részt veszünk, a Magyar Labdarúgó Szövetség Bozsik intézményi programjában, tehát mérkőzéseket is játszunk a gyerekekkel, úgyhogy mindenkinek megvan a lehetősége arra, hogyha szorgalmas, alázatos, akkor tovább tud lépni.
8: Jelenleg csak Budapesten az Ezüstcipő focisuliban tudnak hallássérültek focizni?
14: Igen, igen, nálunk, egyedül nálunk van csak ilyen képzés, ahol máshol ilyen szervezett körülmények közötti utánpótlás nevelés, úgyhogy
8: hát akkor megvan a
14: nagy tervem az lenne, igen, hogy ezt országosan indítsuk el, és én azt szoktam mondani, hogy a hallássérült beszédfejtékos gyerekek a magyar sporttársadalom rejtett tartalékait jelentik, mert tudnak szegregáltan is és integráltan is versenyezni, akár az olimpiákon, a siketlimpián, de például az épp hallók között is. Én nekem ez a célom, hogy nyilván nem csak élsportolókat nevelünk, tehát sportoljon, mozogjon, fotballozzon a gyerek, legyen belőle egy sportszerető felnőtt ember, viszont az is a cél, hogy aki tovább tud lépni, az kapjon lehetőséget erre.
8: És közben kiszalad egy diák. Jó napot kívánok!
15: Varga Krisztófer vagyok.
8: Varga Krisztófer. Belényi Barbara. Nincsen hallókészülék?
15: De
8: ott van.
15: Hallókészülék.
8: Mondhatom, hogy szia?
15: Igen.
8: Lehet, hogy majd Kling Szilvia segít nekünk a tolmácsolásban, de hogy próbálok lassan beszélni. Mióta focizol itt a csapatban?
15: 2 éve.
8: Két éve
15: helyett petelőt.
8: Simán szeretted a focit, vagy csak megtetszett a pálya?
15: Ó, Csiba foci.
8: Az a mindened a foci?
15: Igen.
8: Ki a példaképed?
15: Szaboszó.
8: Szoboszlai. Nekem is egy mikor jutott először eszembe. Igen. Ha nincs ez az edzés, akkor hol tudnál mozogni?
15: Sehol. Csak iskolás.
8: Csak is a foci?
15: Igen. Okay. Egész nap focizni.
8: A legutóbbi labdaszedésen a arénában te is ott voltál?
15: Igen. Nagyon jó volt, Becs.
8: Mekkora volt a hangulat?
15: Ó, nagyon hangos volt, de nehezebb hangosat, nehezik, itt állok, csak ukrán, kész.
10: Amikor a labdát szedték, akkor át kellett ugrálni a palánkon, és visszarakni a labdát, és azt mondja, neki volt dolga, és nem csak azt figyelte, hogy milyen nagy a hangerő.
8: És vannak távlati céljaid, terveid a focival?
15: Igen, persze.
8: Válogatott ez a cél?
15: Igen.
8: Sok-sok edzés meg.
15: Igen, szóta edzés, délután este focizni, jó volt csapat.
8: És akkor gondolom ez egy jó közösség is.
15: Persze, igen.
8: Ha éppen nem fociztok, akkor mit csináltok a barátokkal? Kling Szilvia segít, akkor is ide jönnek focizni.
10: Akkor is lejönnek focizni. Hát ők nem tudnak tévét nézni, ők nem tudnak hallgatni semmi zenét, lejönnek, fociznak, tehát mozgás, mozgás.
8: Köszönöm szépen.
15: Szívesen.
8: Kedves hallgatóink, búcsúzik a hely az Ezüstcipő focisuli műfüves pályájáról, a 14. kerületből. A hallássérült sportreménységekkel legközelebb, ha jól hallottuk, ifja Fekete Lászlótól a legközelebbi BL döntőn találkozhatunk. Hajrá fiatalok, innen is szurkolunk nekik. A helyszínen a felvétel

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: A pontos idő 11:30, jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Lakóházba csapódott egy orosz drón Romániában, az ukrán határ közelében lévő Galac város lakótelepén. A 10 emeletes panelben egy anya és gyermeke könnyebben megsérült, kórházba kerültek. Az épületben tűz ütött ki, 70 embert kellett kimenekíteni. A tüzet azóta eloltották. A romániai Galacot ért orosz dróntámadás rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor, reagált az incidensre Magyar Péter. A miniszterelnök Facebook bejegyzésében azt írta, Magyarország elítéli a civil lakosságot veszélyeztető támadásokat. Együttérzését fejezte ki a romániai dróntámadás sérültjeivel Orbán Viktor. A Fidesz elnöke egyben felszólította a kormányt, hogy az orosz-ukrán háború ügyében tartsa fenn az előző kabinet által kialakított semlegességi politikát, és egyetlen lépést se tegyen a háború párti Európa irányába. Csak nem negyedével 52 000-ről 40 000-re csökkent a fővárosi bűncselekmények száma tavaly az előző évhez képest. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány a fővárosi közgyűlés ülésén elmondta, a modernkori statisztika létezése óta soha nem volt még olyan kevés büntett, mint 2025-ben. Erdőtűzzel küzdenek Varsó közelében, a lengyel főváros melletti Volomini járásban 100 hektáros területen pusztítanak a lángok, csak nem 100 lakost ki kellett telepíteni. A tegnap keletkezett tűz megfékezésén helikopterekkel és repülőgépekkel is dolgoznak. Itthon ma is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel, gyakran lesz élénk, helyenként erős a szél. A hőmérséklet napközben 22 és 27, késő este 17 és 22 fok között alakul.
0: Műsorajánlat. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
2: Határon túli magyar cukrászdák nyomában, családi főzések történetei, diótermesztés modern szemlélettel és borok a csobánc oldalából. Finom históriák, különleges szereplők tálalásában a gasztrokulturális magazinban.
0: Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
3: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
4: Sziasztok, ez itt a Válaszutak. Ma a gyereknapról fogunk beszélgetni. Én Toncsi vagyok, és itt van velem
5: Kristóf,
6: Ambrus
7: és Benedek.
6: Nálunk a családban sosem volt gyereknap, és most így visszatekintve nem is volt, és nincs is jelenleg erre igényem. Nektek volt otthon gyereknap?
4: Mi mindig megünnepeltük valahogy a családdal, anyukám mindig kitalált valami programot, és akkor az egész család, amikor még a bátyám is ott élt, elmentünk bármilyen kiállításra, ilyen gyereknapozásra, vidámparkba, tehát minden, amit egy gyerek szeret, az előjött aznap, és mindig kaptunk valami ajándékot, és nekem az egy nagyon fontos nap volt mindig, mert tudtam, hogy az rólunk szól, igaz, gyerekekként minden nap rólunk szól, és ez mégis ki volt mondva.
5: Örülök, mert én már nem vagyok gyerek, és mégis van valami, ami rólunk szól, ez nem más, mint a Válaszutak. Emlékszem, hogy mi is tartottuk a gyereknapot, mikor még kisebbek voltunk a tesóimmal. Az egyik évre különösen emlékszem, mert több fotó is a mai napig megvan belőle, és rendszeresen látjuk és szembe jönnek ezek a fotók. Abban az évben valamilyen okból kifolyólag apukámmal mentünk csak, én és a testvéreim, a Városligetbe a gyereknapra, ahol tipikus gyereknapi programok vártak minket, de minket ez akkor nem zavart. Nekünk az volt a jó világ. Volt arcfestés, meg nyalóka, meg
6: vattacukor.
5: Meg vattacukor is, meg volt, fölmászhattunk a tűzoltó autónak a kosarába. Kim voltak a tűzoltók, kim voltak a mentők, megnyomhattuk a szirén a gombját. Mind olyan dolgok, amiket gyerekként a legnagyobb élmény volt átélni.
6: Nálunk akkor volt gyereknap, amikor eszünkbe jutott, hogy gyereknap van, mert volt olyan sokszor, hogy elfelejtettük. Én igazából, ha jól emlékszem,

0: Úgy tudtam meg, hogy létezik ilyen, hogy gyereknap, hogy az egyik osztálytársam, jó barátom, minden gyereknapra kapott valami ajándékot, és ő ezt így elmondta nekem, és realizáltam, hogy én nem kapok ajándékot, és akkor ezt felemlegettem a szüleimnek, és volt, hogy kaptam többször is. Meg emlékszem, hogy a nem messzi tűzoltóságnál mindig ott volt a tűzoltóautó, és aztán ki lehetett próbálni. Én is egyszer ültem benne.
1: Meg a rendőrautó volt még ilyen, meg amikor körbe mentek a lovak. Emlékszem, hogy az iskolában is mindig megtartották a gyereknapot, ott is sokszor hoztak lovakat, legalábbis nálunk, vagy az oviba is. Az oviba emlékszem legerősebben, hogy ott mindig voltak lovak minden gyereknapkor, és mindig kaptunk ilyen kis ajándékokat, cukorkát, stb. És azt annyira szerettem, annyira jó élmény volt, hogy nyilván az oviba is mindig azért rólunk szólt minden. Imádtam az egészet.
2: Nálunk volt hasonló, és abban most elbizonytalanodtam, hogy iskolai vagy más körülmények között, de ha jól emlékszem, szintén gyereknapon történt, amikor terápiás kutyákat hoztak, akik ki voltak képezve, de nyilván a gyerekeknek annyira nem poén az, hogyha láthatom azt, hogy egy vakembert hogyan kísér egy kutya például. Éppen ezért a legjobb trükkjeiket a kutyáknak, ezek a, hát nem is tudom, koordinátorok? Kutyakiképzők megmutatták a legjobb trükkjeiket a kutyákkal, akik nyilván nagyon-nagyon sok mindenre ki voltak képezve, így olyan extrém dolgokat is láthatunk, amiket egy háziállatként, házőrzőként tartott kutyánál sok esetben nem tanítanak meg kutyaiskolában sem, és mi mindig ezeket nagy örömmel nevetve nézegettük, ahogy ugrálnak és forognak, és itt-ott átmásznak és átugranak ezek a terápiás kutyák.
0: Én még arra emlékszem, hogy iskolában vagy oviban volt mindig ugrálóvár, nagyon díszes, nagyon sok sikátorral teli ugrálóvárakat hoztak, meg zenét raktak be.
2: Van olyan gyereknapi élményetek vagy programotok, ami nagyon megmaradt, belétek égett, és a mai napig pontosan fel tudjátok idézni? Ugye, ahogy én említettem ezt a városligeti mókázást a testvéreimmel még sok-sok évvel ezelőttről, nektek van valami hasonló élményetek?
0: Én arra emlékszem, hogy én kisiskolás koromban egy videójátéknak a plüss figuráját, egy tehén figuráját megkaptam a nagyszüleimtől, és nagyon sokáig keresgéltünk, hogy bárhol van-e ilyen plüss figura. Végül találtunk egyet, és nagyon örültem. Azóta megvan ez a plüss figura egyébként.
1: Én nem tudnék szerintem egy kimondott élményt vagy eseményt felidézni, mert mindegyik emlékezetes volt, és mindegyiket egytől egyig imádtam. De nagyon megmaradt, hogy szerintem még általánosba alsóban volt egy gyereknap, amikor mindenféle járműveket, bicikli, roller, korcsolya, gördeszka, ezeket mind ki lehetett próbálni, és emellett ott az udvaron volt egy olyan szemüveg, amit a felvettél, azt imitált, hogy mit lát egy ilyen 7 korsó sor után valaki, és ezt leimitálták nekünk gyerekeknek egy ilyen szemüvegbe, és így felvettem, és úgy elkezdtem dölöngelni, mert nem tudtam egyenesen sétálni, és akkor mindenki a barátaim közül végigpróbált, és annyira nevettünk, mert annyira jó élmény volt, tehát nem az, hogy olyan volt, mintha becsicsentettünk volna, hanem maga az, hogy végignéztük, ahogy mindenki dölöngél és elesik, és ez nagyon jó ilyen baráti élmény volt számomra, és nagyon megmaradt.
3: Nekem, mivel mondtam is, hogy nem volt sose, vagy nincsen számomra ilyen mély kapcsolatom magával a gyereknappal, mert nem tartottuk. Otthon, amikor megkérdeztem a szüleimet, hogy volt-e tartva bármikor, vagy csak nem emlékszem, arra azt felelték, hogy nálunk mi 6-an vagyunk testvérek, hogy nálunk minden nap gyereknap. Gyakorlatilag arról szól a gyereknap, ahogy én látom, hogy egy olyan nap, ahol a gyerek szórakoztatása meg megnevettetése az a cél, hogy a gyerek mindenképpen jól érezze magát, és érezze ezt, és így bár a gyerek sokszor ajándékok, vagy különleg hétköznapitól eltérő programokkal lehet ezt vele érzékeltetni. Na már most nálunk egyébként nagyon kevés olyan impulzust lehet felénk vinni, amitől kiszakítva érezzük magunkat a hétköznapból. Most csokit, cukrot, valami ajándékot, azt majd, hogy nem havonta valamilyen féle közös, vagy nem közös, vagy éppen valami, az mindig becsusszan. Szóval ezért nem is látták azt, hogy valami különlegeset kéne egy évnek egy napján hirtelen mutatniuk.
0: Akkor Ambrus, szerinted nem szükséges, hogy tartsuk a gyereknapot?
3: Szükségét nem érzem, viszont azt már teljes mértékben, amit most mondtam, megértem, hogyha kellenek a gyerekeknek impulzusok, amik kiszakítják őket a hétköznapokból. Például mondtátok a tűzoltóautót, nekem is volt olyan program, hogy kifejezetten gyerekeknek szervezett program, ahol beülhettünk a tűzoltóautóba, bemászkálhattunk, kipróbálhattuk a slagot, stb. De ez nem gyereknapon volt. Én azt, hogyha ezt most leszervezzük egy napra kifejezetten, gyakorlatilag számomra ennyi a gyereknap. És az, hogy szükség lenne erre, én ezt nem mondanám. Nem, nincs szükségre.
0: Válaszutak. Rólunk szól. Válaszutak. Minden pénteken.
1: Van-e olyan gyereknapi program, amit sosem éltetek át, vagy sosem kaptatok meg, de mégis nagyon vágynátok rá még most is?
2: Nekem szerintem nincsen. Nem voltak nagyon extra gyereknapi programjaink az évek során, de nekem nincs ilyen érzetem ezzel kapcsolatban.
3: Én elrugaszkodok most akkor a valóság talajától annyira, hogy én most még gyerek vagyok, szóval papíron kijár nekem a gyereknap. És én nagyon jó programnak venném azt, hogyha kedvembe járásképpen beülhetnék, és én vezethetnék mondjuk az iskolába.
2: Nem félsz attól, hogy ez mondjuk, ennek mondjuk törvényes akadálya van?
3: Hogyha a naptárban bekerült a gyereknap, mint dolog, akkor a rendőrök arra az egy napra feloldhatnák a korlátokat.
0: Mondjuk egy parkolóban szerintem meg lehetne oldani.
2: Én is ott kezdtem vezetni, tanulni. Tatóval, de az más dolog.
3: Van sok helyen egyébként iskolákban gokárt.
0: Például most, hogy felhoztad a gokártot, én nagyon szívesen kipróbálnám a gokártot, én még nem gokártoztam, illetve voltak azok a kis elektromos kis autók gyerekekre szabva, és azokat mindig láttam, hogy azokkal mennek, és hogy milyen menők a gyerekek, de mégsem mentem soha, mert szerintem azt gondolták a szüleim, hogy hülyeség egy ilyet hajtani, akkor már ott van a bicikli, miért nem biciklizek, de szerintem nagyon jó buli lett volna egy olyan kis elektromos kis kocsit hajtani.
2: Én arra emlékszem, hogy nekem ez kiskoromban nagyon-nagyon nagy vágyam volt, és ez egyetlen egyszer tudott beteljesülni, amikor a játszótéren összehaverkodtam egy olyan gyerekkel, nem egészen hátsó szándékok nélkül, gondolom, akinek volt ilyen kis járműve, és hát akkor ott egy pár perccel elkunyaráltam tőle, hogy hadd próbáljam ki, töredelmesen bevallottam meg, hogy én élve még soha nem ültem, és nagyon szeretném kipróbálni, és hát akkor a barátságunk megbecsételődése gyanánt megengedte, hogy beüljek a járgányába. Soha többet nem találkoztunk egyébként, de nagyon jó élmény volt. Az más kérdés, hogy felnőtt fejjel, az biztos, hogy én sem feltétlenül engedném a gyerekemnek, mert nagyon veszélyes.
3: Egyébként nekem a szomszédomnak volt, szomszéd kisfiúnak, és nagyon idegesítő volt abból a szempontból, hogy együtt játszottunk, volt egy autója, egy ilyen játék elektromos autó, és nagyon kedves volt, mert nagyon jóba voltunk nagyon sokáig, de valamiért sose engedte, hogy én üljek több időt a volán mögött, és ez valahogy mindig kimaradt, nincsen ilyen katartikusan nagy élményem ezzel a járművel, pedig sokat voltam a közelében. Kristóf, szerinted miért veszélyes ez a kis autó?
2: Én szülőként nagyon aggódnék akkor, hogyha az én gyerekemnek ilyen járműve lenne. Mégpedig azért, mert azt látom sok esetben, hogy ezekkel az autókkal olyan tempóval lehet közlekedni, ami a szülőknek már egy lassabb kocogásnak a tempója. Nyilván ezzel csökken annak is az esélye, hogy bármiféle balesetet meg lehessen akadályozni. Például a sarkon kiszalad a gyerek elé egy kutya, nyilván akkor a gyerek alacsonyan van a kutyával, nagyjából egy magasságban, és akkor ki tudja, hogy az a kutya mennyire barátságos, de csak hogy ne ilyen föltől elrugaszkodott példák a lény, nem feltétlenül áll meg a saroknál a gyerek a járművel. És mivel, mint említettem, alacsony, nem biztos, hogy a járművezető, aki éppen jön az úton, ezt észreveszi. Tehát ezért is baleset veszélyes. Ugyanakkor kihangsúlyozom, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy akár van ilyen autója vagy járműve a gyereknek, akár nem, nagyon fiatalon meg kell tanítani azt, hogy a saroknál meg kell állni. És hát nekünk azt tanították, ami kisebbek voltunk, meg kell várni anyát, apát, aztán utána megtanítottak rendesen körülnézni is.
3: Jó, de biciklivel nem lehet ugyanúgy kihajtani?
2: hát nem is mentünk biciklivel egészen addig, amíg meg nem tanították nekünk, hogy meg kell állni a saroknál. Ez nem magától értetődő egy kisgyerek számára, egy 2-3 éves gyerek számára, vagy még fiatalabb számára, hogy itt van a sarok, itt véget ért a járda, és van egy megszakítás, amit a járdában, amit úttestnek nevezünk, és sokkal nagyobb és erősebb karosszériával ellátott járművek közlekedhetnek, amik az én életem kioltására alkalmasak. Szóval ez szerintem ez egy nagyon fontos dolog, amit meg kell tanítani minél korábban.
1: Nekem egy ilyen álom gyereknapi ajándék az biztos, hogy az lett volna, hogy engem a szüleim 1-2 órára betesznek egy kutyákkal teli szobába. Egy kis kölyök kutyákkal teli szobába, mert én világéletemben oda voltam a kis állatokért, de soha nem adatott meg nekem, hogy mi tartunk háziállatot, max halakat, de mindig nagyon vágytam erre, hogyha most is kérhetnék szülinapi ajándékot, akkor biztos, hogy ez lenne az, hogy engem betegyenek egy délutánra, én ott jól el vagyok, kaja se kell, semmi, én tényleg betesznek, elmennek, csinálnak valamit, és annyira, nekem ez egy konkrétan egy álom most is, ha felnőtt leszek, akkor tudja, hogy elmegyek egy ilyen helyre, és bármennyit fizetek érte.
0: Válaszutak rólunk szól. Válaszutak minden pénteken.
3: Gyereknap nagyon hasonlít a szülinapra, szerintetek?
2: Hasonlítani hasonlít, de nagyon-nagyon fontos különbség van a kettő között, hogy amíg a szülinap az csak rólad szól, és a családod körében, meg a barátaid körében ünnepled, addig a gyereknap az minden gyerekről szól, és nem csak a szüleid, meg a barátaid körében ünnepled, hanem az egész ország, az egész világ tartja ezt a napot. A szülinapodon nem mész ki a városligetbe fölmászni a tűzoltó autóra. A gyereknapon igen, mert a gyereknapon még a rendvédelmi szervek is azon munkálkodnak, hogy a gyerekeknek legyen egy olyan napja, amin a lehető legjobban érzik magukat. A szülinapodon az esetek többségében nem valószínű az, hogy a városligetbe kimész, és föl fog szállni egy tűzoltóautóra.
1: Tehát a gyereknapra valójában az egész ország készül, tehát az egész ország tudja, hogy milyen az a nap, hogy miről szól az a nap, és hogy kiket ünneplünk, még a szülinapodat igazából csak a hozzád közeli emberek tudják.
3: Szóval akkor a kettő közötti különbség a központi gyermekszórakoztatási szervezettség?
2: Nagyjából igen, szerintem.
0: Meg szerintem szülinapkor nagyobb ajándékot kérhetsz.
1: Ez való szerintem. Igaz. Ez a te napod, ez a születésednek a megünnepléséről szól, tehát ott igazából lehet, hogy szülinapomra kérhettem volna ezt a kutyákkal teli szobát. Igazából nekem ez a kívánságom az mindig rejtve maradt szerintem a szüleimről. Biztos tudták, hogy imádom az állatokat, meg minden karácsonyra hörcsögöt kértem, de ez is soha nem lett kimondva, hogy én egy kutyákkal teli szobában szeretném tölteni a délutánomat.
2: És kaptál hörcsögöt?
1: Nem. Azóta is ezt kérem minden karácsonyra.
3: Mit gondoltuk arról, hogy vannak családok, per vannak szülők, akik nem elosztva az egy gyermekük egész életére adják a szeretetüket, hanem szépen ki van osztva, hogy mivel mutatják ki a szeretetüket, meg mennyi időközönként. Hogy például napközben nem kérdezem meg, hogy milyen volt a napja, viszont este van egy rendszer, hogy mindig megkérdezem, hogy mi volt az iskolában. A névnapján nem adok neki semmit, viszont a szüli napján nagyon nagy partit csapunk. A gyerekemmel nem foglalkozom valójában annyit, de ezeken az ünnepeken, mint a gyereknap, nagyon megmutatom neki, hogy én vettem neki ajándékot, és szerveztem neki programot, ahova közösen elmegyünk, és megmutatom, mennyire szeretem.
2: Szerintem, hogyha egész évben alig foglalkozol a gyerekeddel, és aztán a szülinapjára vagy gyereknapra egy óriási nagy partit csapsz neki, akkor sürgősen változtass.
1: Nekem erről az a véleményem, hogyha valaki így neveli a gyerekét, vagy így mutatja ki, hogy mennyire szereti, az egyáltalán nem jön. Ebben 100%-ig biztos vagyok, hogy a gyerek is érzi, hogy ő évközben nincsen szeretve, nem kérdezik, hogy neki mi a véleménye erről vagy arról, nem kérdezik, hogy hogy van, hogy érezte magát, de a szüli napjakor róla szól az egész nap, nagy buli van csapva, barátok meg vannak hívva, és ez valószínűleg érzi, hogy ilyenkor próbálják bepótolni azt, ami évközben elmaradt. És ez, ahogy a Kristóf mondta, ezen sürgősen változtatni kell, tehát Szerintem így nem lehet gyereket nevelni.
0: Szerintem semmi értelme egy gyereknapnak vagy egy szülinapnak akkor, hogyha évközben nem foglalkozol a gyerekeddel, úgy elhomályosul az egész, bármilyen kedvesek veled, vagy bármennyit adnak neked azon a napon, szerintem így elvész. Mert arra fogsz gondolni, hogy az egész gyerekkorodban nem voltál eléggé szeretve, vagy nem törődtek veled annyit, viszont hú de jók voltak azok az egy napok egy évben. Azzal mit kezdesz?
1: Válaszutak rólunk szól. Válaszutak minden pénteken.
3: Akkor szerintetek van szükség kötelezően gyereknapra?
0: Szerintem nem lenne kevesebb a világ, ha nem tartanánk, viszont én szeretek ünnepelni. Mármint nekem azt tetszik, hogy vannak ilyen világnapok, amiket meg tudunk ünnepelni, és nem lesznek olyan szürkék a hétköznapok.
3: Egyébként ezt csak azért kérdeztem, mert tapasztaltam olyat, hogy valaki így nevelte a gyerekét, és a gyereken láttam kisgyerekkorában, hogy ön számára ez volt a szeretett kapcsolatuk, hogy különböző pillanatokban ajándékokkal, programokkal tudatta a szülő felé, hogy most törődik vele, később meg kifejezette rossz kapcsolatuk lett emiatt, mivel felismerte azt, hogy valójában nincsen igazi érzelmi kapcsolatuk.
2: Utána néztem, hogy honnan jön a gyereknap, és ez először 1856-ban tartották meg az Egyesült Államokban, akkor még Rózsa nap néven, és egyébként a Genfi Gyermekjóléti Világkonferencia volt az, aki 1925-ben átfogóan megrendezte és felkarolta ezt az egész eseményt, amit ma gyereknapnak hívunk. A legelső egyébként még június második vasárnapján volt, és nem május utolsó vasárnapján.
1: Ezt halkan hozzáfűzném, hogy szinte minden országban másik napon ünneplik. Például Romániában tudtam ma június első vagy utolsó vasárnapja, míg nálunk ugye május utolsó vasárnapja. És ezért nekünk volt olyan, hogy itt voltunk, ugye itt Magyarországon, itt Budapesten a szüleimmel, a családdal gyermeknapoztunk egyet, és utána júniusban, mikor hazamentünk Erdélybe, akkor megint gyermeknapoztunk egyet, mert ugye Romániában meg máskor tartják, és ezért így kettő gyermeknapunk volt egy évben.
2: Igen, a törököknél például Törökországban nem is mozgó ünnep, hanem minden évben április 23-án tartják.
3: A ti szüleitek, nagyszüleiteknek volt gyereknap?
1: A nagyszüleimről nem tudom, hogy volt-e ez tartva, de a szüleimben biztos vagyok, legalábbis édesanyámban. Ő mondta nekem, hogy ők ünnepelték a nagyszüleimmel a gyereknapot mindig.
3: Az én szüleim biztos nem tartották. Anyukámat kérdeztem meg, ő mondta, hogy náluk nem volt. Apukám az iskolában biztos volt nekik tartva. Akkoriban volt.
1: Nektek, ha majd lesz gyereketek, akkor ti tervezitek-e ünnepelni, megtartani ezt a gyereknapot?
2: Én mindenképpen. Szerintem ez egy nagyon szép szokás, és nem látom értelmét, hogy ezt a jövőben ne ünnepelnénk meg.
0: Én is szívesen tartanám a gyereknapot. Lehet, hogy szabnék valami határt, hogy nem egy világkörüli utazást kérjen.
3: Egyébként szoktunk kérni ajándékot kifejezetten gyereknapra?
0: Szerintem, hogyha van valami kívánságunk, akkor a legközelebbi dátumot kinézzük, hogy milyen ünnepnapon kérhetjük, és van olyan szerintem, amikor a gyereknap esik a legközelebb, de sosem kértem egyébként ajándékot gyereknapkor, hanem csak szülinapomra kértem ajándékot.
1: Igen, ez nálam is mindig így volt, hogy vágytam valamire, de tudtam, hogy ez gyereknap, hogy nem fogok kérni semmit, de mindig számítottam rá, hogy úgyis majd valami program, valami élmény biztos, hogy lesz, vagy esetleg valami apróság ajándék. Én biztos, hogy meg szeretném tartani majd a gyerekemnek a gyereknapot. Szerintem, ahogy ez Kristóf mondta, szerintem ez egy nagyon jó élmény, egy nagyon szép ünnep, ami lehet, hogy nem életbevágóan fontos, nem olyan, mint a karácsony, hogy mindenáron meg szeretnénk ünnepelni, de szerintem tényleg nagyon jó élmény lehet egy gyerek számára, hogy van az évben egy nap, ami a szülinapján kívül róla szól, és ünnepelhet, és jól érezheti magát.
0: Mi is tartani fogjuk a gyerekemmel a gyermeknapot, csak fogok tudni nemet mondani neki, egy világkörüli utazást nem fogok neki adni, de egy plusz repülőt.
2: Én el tudom képzelni azt, hogy vannak olyan családok, ahol működőképes ez a rendszer, hogy gyereknapra kérünk valamilyen ajándékot, nálunk sem volt ilyen soha egyébként.
3: Én kifejezetten nem fogom majd otthon a feleségemnek mondani, hogy most tartsunk a gyereknek gyereknapot. Ha neki van erre igénye, én egyáltalán nem zárkózok el és segítek neki ebbe, hogy ez meg legyen szervezve a gyerekeknek. Viszont én próbálok majd olyan szülő lenni, aki az évben mindig szervez külön programokat, amik eltérnek a hétköznapoktól a gyerekének majd. És ne kelljen kifejezetten egy nap ezt tudatni velük, hogy akkor most valami különlegeset csinálunk, mint szülő és gyerekek.

0: Ez volt a Válaszutak. Ma a gyereknapról beszélgettünk. Én Ambrus vagyok, és itt volt ma velem
1: Benedek,
2: Kristóf
3: és Tonki.
2: Kövessétek minket Instagramon és Facebookon, valamint hallgassátok adásainkat a Spotify-on, az Apple Podcast-en, valamint a mediaclick.hu internetes oldalon. A mai adást szerkesztette Mohácsi Edit és Szendrei Edit. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella, valamint a hangmérnök Pór István nevében is köszönjük, hogy minket hallgattatok.
4: Hamarosan a Déli Krónika következik.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: A Magyar Rádió énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő zenei központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az énekkar. A Sapszon bérletet keresse az mre.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kiló áfonya csomagja csak 2999 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.
5: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
0: Reklámot hallottak.
6: Kedves hallgatóink! Ma délben a Doroszló-Szentkúti Római Katolikus templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Doroszló vajdasági település, Bácska nyugati részén fekszik, Zombortól 20, a magyar határtól pedig 50 kilométerre. A falu közelében található Szentkút az egyik legjelentősebb délvidéki kegyhely. Az Árpád-korban Bajkút néven volt itt egy kisebb település, ahová harmadik Béla király 1173 és 83 között premontrei szerzeteseket telepített és monostort építetett számukra. Nagy Lajos király 1382-ben, halála előtt kevéssel, bajkúti birtokait a budai Clarissa apácáknak adományozta. A török időkben a falu elpusztult, de a Szentkút megmaradt, amelyet a bosnyák ferencesek gondoztak. 1792-ben egy vak fiatalember visszanyerte látását, miután a Szentkút vízével megmosdott. Ezután ismét egyre többen zarándokoltak Doroszlóra, ahol a plébánia feljegyzései szerint mintegy 80 csodás gyógyulás történt. 1796-ban kis fakápolnát emeltek a forrás fölé, amelyet később kőből újjáépítettek. 1861-ben helyezték el a Szentkút mellett a Magyarok Nagyasszonya szobrot. 1875-re épült fel a Mária keresztények segítsége két tornyú Szentkúti templom, amely mögött szabadtéri oltárt is kialakítottak, hiszen a nagyobb Mária ünnepekre, különösen Kisboldogasszony napjára több tízezer ember szokott összegyűlni. Mára Doroszló a délvidéki magyarság leginkább látogatott kegyhelyévé vált, ahol lelki békét, megerősítést találnak az ide zarándokolók.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, a mikrofonnál Bordi András és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
2: Orosz drón csapódott egy panelházba Romániában. Bekérették a román külügyminisztériumba Oroszország bukaresti nagykövetét.
1: Ursula von der Leyennel tárgyal Magyar Péter Brüsszelben az uniós pénzek hazahozatala a tét.
2: Szakértők szerint a főváros nagyjából 50-60 millió euró közötti bevételt érhet el a BL döntő napján.
1: Az időjárásról.
2: Ma is sok lesz a napsütés, csapadék nem várható.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Bekérették a román külügyminisztériumba Oroszország bukaresti nagykövetét, miután hajnalban orosz drón csapódott egy galaci panelházba. A 10 emeletes épület egyik lakásában tűz ütött ki, 70 embert menekítettek ki. Ketten könnyebben sérültek, őket kórházba kellett szállítani. Oroszország az éjjel nagyszabású támadást indított Ukrajnában több dunai kikötő ellen. Ekkor repült át egy robbanó töltettel felszerelt drón Románia területére. A román légierő két F-16-os vadászgépe felszállt, de nem nyitottak tüzet. Lehocki Zsuzsa összeállítása.
3: Épülettörmelékek borították annak a galaci többszintes háznak a környékét, ahová helyi idő szerint hajnali 2 óra előtt orosz drón csapódott. A robbanó töltettel felszerelt drón a panelház tetejére zuhant. A becsapódás detonáció követte, a 10. emelet egyik lakásában tűz ütött ki, amit a katonai tűzoltóság gyorsan eloltott. A lakásban ketten tartózkodtak, akiknek sikerült kimenekülniük. A panelházból mintegy 70 embert evakuáltak. Galac Románia délkeleti részén a Duna mellett található, a Moldovai Köztársasággal és Ukrajnával közös déli hármas határ közelében fekszik. A román védelmi minisztérium tájékoztatása szerint mára viradóra Oroszország nagyarányú támadást indított Ukrajna dunai folyami kikötői ellen. A légicsapás során repült át a drón Románia területére. A román hadsereg légtérmegfigyelő rendszerei folyamatosan figyelemmel kísérték a határmenti térségben kialakult helyzetet. Különösen összetett helyzet alakult ki, amelyben körülbelül 50 drónt vetettek be, mondta a román dandártábornok. A Védelmi Minisztérium szerint az ukrajnai háború kezdete óta 15 komoly légtérsértés történt. Bot Eszter, bukaresti tudósító.
4: Mintegy 40 olyan eset is előfordult már, amikor lelőtt drónok roncsai hullottak román területre. Az F-16-os vadászgépeket szinte minden esetben a helyszínre küldték, de még egyszer sem nyitottak tüzet a légtérsértő robotrepülőkre, legalábbis Romániában. Két hete ugyanis az észtországi légtérben járőrszolgálatot teljesítő román F-16-os vadászgép pilótája lőtt le egy orosz drónt. Amikor a bukaresti védelmi tárca szóvívőjét ma arról kérdezték, miért nem nyitnak tüzet a román légtérbe behatoló drónokra is, azt felelte, hogy nem veszélyeztethetik a polgári lakosságot, és nem sérthetik meg a szomszédos országok légterét.
3: Nikus Ordán, román államfő a galaci drón incidensre reagálva közösségi oldalán azt írta, Románia nem fogja eltűrni, hogy Oroszország Ukrajna ellen vívott agressziós háborúja átterjedjen az állampolgáraira. Arra kért a külügyminisztériumot, hogy haladéktalanul készítse elő a megfelelő, a nagyon súlyos helyzettel arányos intézkedéseket az Oroszországgal fenntartott kapcsolatokat érintően. Bukarest tájékoztatta szövetségeseit és a NATO főtitkárát a galaci drón incidensről, és arra kérte, hogy gyorsítsák fel a drón elhárító képességek átadását Romániának. Oroszország agresszív háborúja átlépett egy újabb határt, így reagált közösségi oldalán Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnöke hozzátette, az EU miközben folytatja biztonsága és az elrettentés megerősítését, különösen a keleti határokon folyamatosan növelni fogja a nyomást Oroszországra. A támadást António Costa, az Európai Tanács elnöke és Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő is elítélte, amivel szerintük megsértették Románia szuverenitását.
1: A romániai galacot ért orosz dróntámadás rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor, reagált az incidensre Magyar Péter.
2: A miniszterelnök Facebook bejegyzésében azt írta, Magyarország elítéli a civil lakosságot veszélyeztető támadásokat, szolidaritását fejezi ki Romániával és támogatja az eset teljes körű kivizsgálását.
1: Együttérzését fejezte ki a romániai dróntámadás sérültjeivel Orbán Viktor.
2: A Fidesz elnöke egyben felszólította a kormányt, hogy az orosz-ukrán háború ügyében tartsa fenn az előző kabinet által kialakított semlegességi politikát, és egyetlen lépést se tegyen a háború párti Európa irányába. Hozzátette, az incidens megerősíti, hogy a háború közvetlen veszélyt jelent a szomszédos országokra.
1: Ukrajnában oktatási intézmény, Oroszországban olajipari egység lángolt az éjszakai légitámadások után. Részletek Iváncsik Attilától.
5: Az észak-ukrajnai Csernyihív megyében kiégett egy iskolaépülete az éjszakai orosz dróncsapásokban. Az energetikai rendszerben keletkezett károk miatt 7 megyében korlátozzák az áramszolgáltatást. A rendelkezés csak a lakosságot érinti, a vállalatokat, üzemeket nem. A légvédelem jelentése szerint az oroszok összesen 220 harci repülőszerkezettel támadtak pár óra alatt. 14 becsapódás elkerülhetetlen volt. Az ukrán egységek az oroszországi olajipari létesítményeket célozták. Jaroszláv városában nagy kapacitású üzemanyagtározók lángoltak, miután ukrán harci drónok becsapódtak a létesítményekbe. Volgográd városában egy olajfinomító területén voltak robbanások.
1: Az ukrán parlament csütörtökön ratifikálta az Európai Unió 90 milliárd eurós kölcsönére vonatkozó megállapodást. A tervek szerint az összegből 60 milliárd eurót a hadiiparra, 30 milliárdot pedig az állam működtetésére fordítanak. Az ukrán pénzügyminiszter kijelentette, Kijev csak akkor fizeti vissza a hitelt, ha háborús jóvátételt kap Oroszországtól. Közben az EU külügyminiszterei Cipruson Ukrajna további támogatásáról egyeztettek, illetve arról is, hogy ki képviselje a béketárgyalásokon Európát. Barna Péter összeállítása.
6: Az ukrán parlament csütörtökön jóváhagyta az Európai Unióval kötött 90 milliárd eurós kölcsönmegállapodást, amiből Kijev két év alatt 60 milliárd eurót a hadiparra és a hadseregre, míg 30 milliárdot az állam működtetésére fordít, számolt be a Politikó. A brüsszeli lap felidézte, az Ukrajnának szánt kölcsön elől az akadályok azután hárultak el, hogy Magyarország áprilisban visszavonta az azzal kapcsolatos kifogásait. Ursula von der Leyen közösségi oldalán gratulált a dokumentum gyors elfogadásához. A bizottság elnöke azt írta, a kemény munka megnyitja az utat ahhoz, hogy az első kifizetések már júniusban elinduljanak. A kölcsönből Ukrajna idén 28,3 milliárd eurót költ fegyvervásárlásra és 16,7 milliárd eurót a költségvetés támogatására. Szerhij Marcsenko ukrán pénzügyminiszter kijelentette, csak akkor fizetik vissza a hitelt, ha Oroszország háborús jóvátételt fizet Ukrajnának. Ezzel párhuzamosan az Európai Tanács egy további 2,8 milliárd eurós támogatási csomagot is elfogadott Ukrajnának csütörtökön. A támogatás annak a programnak a hetedik része, amely több mint 50 milliárd eurót biztosít Ukrajnának 2027-ig. Az Európai Bizottság szerint Kijev jelentős előrelépéseket tett egyebek mellett az igazságszolgáltatás és a közpénzügyek reformjában, illetve a korrupció elleni küzdelemben. A pénzügyi támogatásokon kívül Ukrajna arra is számít, hogy az EU tagállamai támogatni fogják az ukrán uniós csatlakozási tárgyalások elkezdését. Erről Volodymyr Zelenszkij beszélt Svédországban. Arra számítunk, hogy júniusban előrelépést érünk el a csatlakozási fejezetek megnyitásában. Azt szeretnénk, hogy a következő hetekben megnyíljon az első alapok nevű fejezetcsoport, majd dolgozhassunk a többi fejezeten is, közölte az ukrán elnök. Közben az EU külügyminiszterei a csütörtöki ciprusi találkozójukon egyetértettek abban, hogy Európának részt kell vennie az orosz-ukrán béketárgyalásokon. Ott kell ülnünk a tárgyaló asztalnál, mert ez nem csak az Oroszország és Ukrajna közötti háborúról szól, hanem Európa hosszú távú békéjéről is. Talán egy külön megbízott kijelölése segítene, de inkább segítene a gazdasági nyomásgyakorlás Oroszországra, mondta Artyom Ursulskis, a lett külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Többek szerint most nem az a központi kérdés, hogy ki képviseli Európát a béketárgyalásokon, hanem az, hogy az EU milyen stratégiát választ. Most nem az az időszak van, amikor arról kellene beszélnünk, ki fog tárgyalni. Nem nevekről beszélünk, hanem arról, mit tehetünk annak érdekében, hogy további nyomást gyakoroljunk Oroszországra, és még több támogatást adjunk Ukrajnának. Mondta Kęstutis Budrys, litván külügyminiszter. A spanyol külügyi tárca vezetője az EU egységes fellépését hangsúlyozta, ami szerinte nem attól függ, hogy van-e európai külön megbízott. Lehet, hogy külön megbízottra nincs is szükség. Ami fontosabb, hogy azonos hangon szólaljunk meg, és a 27 tagállam nem mást mondjon. Az azonos hang fontosabb, mint egyetlen személy, közölte José Manuel Álvarez. Az EU külés biztonságpolitikai főképviselője pedig leszögezte, Európa nem lehet semleges a tárgyalásokon, és nem kezelheti egyenrangú partnerként Ukrajnát és Oroszországot. Segítenünk kell ezekben a tárgyalásokban, de nem közvetítőként, mert Európa és Ukrajna érdekeit védjük. Akár tűzszünetről vagy másról van szó, nem lehetünk semlegesek, és nem kezelhetjük egyenlő félként a két oldalt, mert egyértelműen Ukrajna oldalán állunk. Fogalmazott Kaja Kallas, aki azt is bejelentette, az EU újabb szankciókat készít elő Oroszország ellen, hogy valódi nyomást gyakoroljon és tárgyalásra kényszerítse Moszkvát.
1: Megállapodtak a tűzszünet meghosszabbításáról, az Egyesült Államok és Irán tárgyalói, közölték az amerikai kormányzati illetékesek. Már csak Donald Trumpnak kell aláírni a dokumentumot. Úgy tűnik, hogy a felek mielőbbi egyességben érdekeltek, ami azt is jelenti, hogy rövidesen újraindulhat a hormuzi szoros forgalma. A hírre csökkent az olajpiaci ára. Buka Bence és Radnai Nikolett összeállítása.
7: 26 hajó hagyhatta el a hormuzi szorost egy nap alatt, miután egyeztetett az iráni haditengerészettel és engedélyt kapott a továbbhaladásra. Ezt az iráni forradalmi gárda jelentette be csütörtökön. Nem sokára azonban újra a háború előtti mértékű forgalom indulhat meg a világ legfontosabb szállítási csomópontján, miután az Egyesült Államok és Irán tárgyalói megállapodtak a tűzszünet meghosszabbításáról. Az elmúlt napokban egymásnak ellentmondó hírek láttak napvilágot a tárgyalások állásáról. Ráadásul Washington és Teherán csütörtökön ismét egymást vádolta a fegyvernyugvás megsértésével. Az előzetes bejelentés szerint az Irán által elfogadott egyesség 60 napos időtartamra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. G.D. Vance amerikai alelnök szerint a hormuzi szoros ügyében már történtek előrelépések, de a nukleáris kérdésben további tárgyalásokra lesz szükség. Nehéz pontosan megmondani, mikor vagy egyáltalán aláírja el az elnök az egyetértési megállapodást, mivel néhány szövegezési ponton még egyeztetünk, az viszont biztos, hogy rengeteget haladtunk előre. Teljesen egyértelmű, hogy az irániak is egyességet akarnak és meg akarják nyitni a szorost. Az atomprogram kapcsán ugyanakkor van még néhány vitás pontunk, különösen a magasan dúsított uránkészlet, valamint magának a dúsítási folyamatnak a kérdése. Jelenleg is folyamatosak az egyeztetések, fogalmazott az alelnök. Az urándúsítás kérdéséről Csicsman László közel-kelet szakértő a közmédia stúdiója elmondta, nem valószínű, hogy Irán lemondana a nukleáris programjáról, a mostani helyzet fenntartása viszont mindkét fél érdeke lehet.
8: Amiről megállapodnak, az igazából az, hogy tovább folytatják a tárgyalásokat, és véleményem szerint most egyik oldalnak sem érdeke a totális eszkalációja ennek a konfliktusnak. Mind Irán, mind az Egyesült Államok számára bizonyos szempontból, ha ilyen formában ez a mostani helyzet fennmarad, ez kifizetődő. Én nem gondolom, hogy Irán rögtön lemondana a nukleáris programról, tehát itt az ördög a részletekben rejlik. Az, hogy a hazai urándúsítást felfüggesszék, ez a forradalmi gárdának egy vörös vonal volt korábbiakban.
7: A megállapodás alapján a hormuzi szoros szabad forgalma korlátozások nélkül helyreállna. Iránnak pedig 30 napon belül minden a vízi útvonalon telepített aknát el kellene távolítania. Az Egyesült Államok cserébe fokozatosan feloldja az iráni kikötőkre érvényben lévő blokkádot, és mentesíti Iránt bizonyos szankciók alól. A szoros megnyitásának hírére a tőzsdeindexek pozitívan reagáltak, az olaj hordonkénti ára pedig újból esett.
1: Délután egy órakor találkozik Magyar Péter miniszterelnök az Európai Bizottság elnökével Brüsszelben. A kormányfő a közösségi oldalán azt írta, megkötik a politikai megállapodást a hazánknak járó több ezer milliárd forintos uniós támogatásról. A Politico közben arról ír, miközben a magyar kormányfő a források felszabadítását szeretné elérni, az Európai Bizottság a végrehajtott reformokra vár. Brüsszel, Berek Patrícia.
9: Nem lesz ez olyan egyszerű, írja a Politico. A lap szerint most valóságteszt vár a magyar kormány és az EU közötti kapcsolatok helyreállítására, különösen az uniós forrásokat illetően. Míg a magyar miniszterelnök az EU-s pénzek felszabadítását tűzte ki célul, és tegnap is optimistán úgy nyilatkozott, hogy közel a megállapodás, addig a bizottság valójában óvatos. Először reformokat szeretne látni, és néhány bonyolult kérdés megoldása még hátra van, írja a lap. Egy név nélkül nyilatkozó uniós tisztviselő szerint nem várja az Európai Bizottság, hogy egy csapásra sikerüljön megreformálni egy országot, de kérdésesnek látja, hogy sikerül-e gyorsan végrehajtani a források felszabadításához szükséges reformokat alkotmányos válság kiváltása nélkül. Lengyelországot intő példának tekintik. Ott a Tusk kormány hivatalba lépése után folyósították az uniós forrásokat, de a kulcsfontosságú reformok elakadtak. Mindemellett hamarosan határozatot hozhat az Európai Bíróság abban a perben, amelyet az Európai Parlament indított az Európai Bizottság ellen a hazánknak járó források korábbi részleges felszabadítása miatt. Ezért a bizottság előbb végrehajtott reformokat szeretne látni, teszi hozzá az uniós tisztviselő. Árulkodónak nevezi a lap, hogy a bizottság elnökével folytatandó tárgyalás időpontját csak az utolsó pillanatban sikerült véglegesíteni, ráadásul ugyancsak szokatlanul a NATO főtitkáránál tett látogatás utánra meghirdetett sajtótájékoztató is elmaradt, amit a NATO ütemezési problémákkal magyarázott, míg a kérdezett magyar kormány szóvivő nem kíván nyilatkozni. Magyar Péternek számos területen kell reformokat végrehajtania, de a kulcsfontosságú pozíciókat még az Orbán kormány idején kinevezett személyek töltik be, írja a Politico, példaként hozva fel a köztársasági elnököt, az alkotmánybíróság elnökét és a legfőbb ügyészt. A lap szerint ők akadályozhatják a szükséges reformok végrehajtását, de a Groningeni Egyetem nemzetközi kapcsolatok szakos jog- és politikatudomány professzora szerint eltávolításuk megkísérlése alkotmányos válságot idézhet elő. John Moran szerint nehéz lesz helyreállítani a jogállamiságot a törvények megszegése nélkül. Mindazonáltal a mai tárgyaláson az Európai Bizottság elnökével részmegállapodások születhetnek bizonyos kérdésekben, írja a Politico.
1: Át kell világítani a gyermekvédelmi rendszert, jelentette ki a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos a Szent Ágota a gyermekvédelmi szolgáltató szegedi székhelyén tárgyalt tegnap a központ igazgatójával, miután a rendőrség szerdán 14 helyszínen tartott házkutatást vidéki gyermekvédelmi intézményekben, majd 5 embert meggyanúsított és egyetőrizetbe vett. A hatóság gyanúja szerint legalább 10 gyermek sérelmére követtek el bűncselekményeket gondozóik, felügyelőik, valamint intézményvezetők. Az akcióban a TEK is részt vett, mivel az egyik elfogott férfi, aki korábban az egyik intézmény alkalmazottja volt, később határvadászként dolgozott és fegyverekkel rendelkezett. A rendőrség közben a nevelőszülői hálózatot is vizsgálja. Emellett a bejelentés kukac.nni.police.hu címre várják az esetleg eddig fel nem derített visszaélésekről szóló bejelentéseket. Illés Anna összefoglalója.
10: A gyermekvédelem ügye egy nagyon szenzitív ügy,
11: jelentette ki a szociális és családügyi miniszter az MTI-nek. Kátai Németh Vilmos, Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár társaságában csak nem 2 órán át tárgyalt a Szent Ágota gyermekvédelmi szolgáltató vezetőivel Szegeden csütörtök este, azután, hogy a rendőrség nagyszabású a gyermekvédelmi rendszert érintő akciót tartott szerdán.
10: Mindenkit arra kérek, hogy az érintettek és a gyermekek érdekeit figyelemmel tartva jelenítsenek meg bármit is erről az ügyről. Most még korai erről nyilatkozni, át kell világítani a rendszert. Ennyit tudok mondani most jelenleg, és az átvilágítást követően mindenkinek le kell vonnia a konzekvenciákat.
11: A Szent Ágota gyermekvédelmi szolgáltató 13 vármegyében 5500 gyermekről gondoskodik.
12: Nagyon fontos, hogy ne áldozathibáztatások legyenek, hanem valóban a gyermekek méltósága kerüljön mindenek elé.
11: Erről már a gyermekvédelmi szolgáltató főigazgatója beszélt, miután találkozott a szociális és családügyi miniszterrel. Kotenc János János azt mondta, konstruktív és őszinte beszélgetést folytattak. Hozzátette, a rendőrség által egy Csongrád vármegyei intézményben történtek miatt indított nyomozásról, valamint a gyermekvédelem helyzetéről is szó volt.
12: Mindenek előtt a gyermekközpontú gyermekvédelem és emberség kérdése. Ezeken a területeken nekünk nagyon következetesen, nagyon érzékenyen kell eljárnunk, hasonlóképp az elmúlt évekhez, de metodikai megfontolásokat kell eszközölnünk ahhoz, hogy mind hatékonyabb legyen, és több éves történeteknek is érdemes még alaposabban utána járni. Nem csak a jelent, az éppen akut helyzeteket kell tudnunk lereagálni, hanem bizony vissza is kell nézni, és meg kell találni azokat a problémákat, nehézségeket, mindenek előtt a gyermekek érdekét szem előtt tartva, amelyek elkerülhetetlen feladatot jelentenek a mi számunkra is.
11: A rendőrség szerdán 5 embert meggyanúsított gyermekek ellen elkövetett szexuális visszaélés és egyéb bűncselekmények miatt, egyet pedig őrizetbe vett.
13: Az akció során a nyomozók kutatást hajtottak végre a Csanádpalotai, Szegedi, Hódmezővásárhelyi és Dévaványai gyermekvédelmi intézetben, illetve az egyházi kötődésű alapítványnak a Szegedi Gazdasági és Adminisztrációs Központjában, ahol összesen 6 terabájtnyi adatot és 13 zsáknyi bántalmazások kivizsgálásával kapcsolatos iratanyagot foglaltunk le.
11: Közölte Csupor Máté, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda kábítószer bűnözés elleni hivatal főosztályvezetője csütörtökön.
13: Az akció során felmerültek olyan információk, miszerint nem csak most az érintett intézmények tekintetében lehettek az elmúlt években ilyen és ehhez hasonló fizikai, szexuális bántalmazások. Így a KRNN-i évekre visszamenőleg ezen intézményekhez és gyermekotthonokhoz tartozó összes intézmény vonatkozásában felül fogja vizsgálni ezeket a bántalmazásokról készült jegyzőkönyveket, meg fogja hallgatni az érintetteket, és ha kiderül, hogy nem a jegyzőkönyvnek megfelelő az, ami történt, akkor mindenfajta jogsértés nyomán el fog járni.
11: Délelőtt a Gyulai Járásbíróság egy hónapra elrendelte egy gyermekfelügyelő letartóztatását személyi szabadság megsértése és kiskorú veszélyeztetése miatt. A Békés Vármegyei Főügyészség közölte, az 55 éves férfi az egyik Csanádpalotai lakásotthon gyermekfelügyelőjeként dolgozott. 8 kiskorú gyermeket bántalmazott, egyiküket a lakásotthon nevelői irodájába bezárta. Az ügyekben további gyanúsítások várhatók. Olyan bűncselekményekről lehet szó, amelyet a sértettek vagy a korábbi nevelők tudhatnak, de nem merték felvállalni, elmondani. A rendőrség ezért létrehozta a bejelentés@nni.police.hu e-mail címet, ahová ezzel kapcsolatban várják a bejelentést.
1: A rendőrség előállította K. Endrét, erősítette meg a sajtóban megjelent információkat a rendőrség.
2: A kegyelmi ügyként elhíresült botrány kulcsfiguráját reggel hallgatták ki a BRFK munkatársai kényszerítés gyanúja miatt, majd elő is állították. A rendőrök korábban kiterjedt adatgyűjtést végeztek, felvételeket elemeztek és számos más hatóságot is megkerestek, hogy további információkat szerezzenek meg, mondta el Gál Kristóf, az országos rendőrfőkapitányság szóvivője.
14: Jelen állás szerint a ügy jogi minősítése a BTK-ba ütköző 276. szakasz első bekezdésébe ütközés aszerint minősülő hamis tanúzásra felhívás büntet miatt zajlik, és ennek az ügynek összefüggésében ma reggel a budapesti rendőrfőkapitányság munkatársai K. Endrét elfogták. Jelenleg is eljárási cselekmények folynak a férfinál, és ezt követően további eljárási cselekményekre kerülhet még sor.
1: Eddig már csaknem 92 milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt és értékpapírokat a Magyar Nemzeti Bank ügyében zajló eljárásban.
2: Jenei Áron, a Nemzeti Nyomozóiroda igazgatója azt mondta, két szálon folyik a nyomozás tavaly április óta. Az egyik a jegybanki alapítványok és az MNB épületének felújításával összefüggő hűtlenkezelés, a másik pénzmosás gyanúja miatt. Fürth Pál, a központi nyomozófőügyészség vezetője pedig arról beszélt, a most lefoglalt több 10 terabájtnyi adattal többszörösére nőtt az MNB ügyben keletkezett adatok mennyisége. Kiemelte, a rendkívül bonyolult ügyet igyekeznek a lehető leggyorsabban felderíteni.
15: Érezzük a társadalomnak azt az igényét, hogy ezt az ügyet minél hamarabb, ám de törvényesen, tehát a törvények teljes betartásával minél gyorsabban nyomozzuk le. Ezért amilyen eszköz csak létezik, azt be fogjuk vetni ebben a nyomozásban.
1: A Tisza kormány tervei szerint a közérdekű vagyonkezelő alapítványok az államhoz kerülnének vissza. A módosítás az egyik feltétele annak, hogy Magyarország hozzájusson az uniós helyreállítási alapforrásaihoz.
2: A Transparency International igazgatója a Kossuth Rádióban azt mondta, az előző kormány alatt ezekbe az alapítványokba szervezték ki az állami vagyont, a kuratóriumokat pedig részben politikusokból, kormánytagokból és vállalatvezetőkből állították össze. Ligeti Miklós hangsúlyozta, az alapítványok felszámolása esetén a több ezer milliárd forint vagyon a magyar emberekhez kerülhet vissza.
16: Azt mondjuk, hogy a keklákra azért nincs szükség, mert ez megfosztja az államot attól, hogy az állami vagyonnal felelősen tudjon gazdálkodni, hiszen egyébként a feladat az állami, az államnak van felsőoktatás politikája, az államnak van egészségügyi politikája, az egyetemekkel mentek a klinikák is a keklákba, mert mi nem azt mondjuk, hogy legyenek az egyetemek államosítva, mi azt mondjuk, hogy az elcsapizott állami vagyon tessék visszahúzni, és nem kell a keklákban csókosoknak kifizető helyet fenntartó kuratóriumokat működtetni.
1: Tervezik, hogy visszaadják a tantestületek véleményezési jogát az igazgatói pályázatoknál, közölte közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter.
2: Lannert Judit szerint a döntés csak nem 450 intézményvezetői megbízást érint, amelyek augusztusban járnak le, ezért a mostani pályázatok kapcsán utólag már ki is kérte a tantestületek álláspontját. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a közoktatás megújítása a bizalommal kezdődik, ezért fontos, hogy a pedagógusok megismerhessék és megvitathassák a jelentkezők vezetők programjait.
1: 3:54. Adásunkban eddig elmondtuk, hogy orosz drón csapódott egy panelházba Romániában. Bekérették a román külügyminisztériumba Oroszország bukaresti nagykövetét. Szó volt arról, hogy Ursula von der Leyennel tárgyal Magyar Péter Brüsszelben az uniós pénzek hazahozatala a tét. És beszámolunk arról is, hogy szakértők szerint a főváros nagyjából 50-60 millió euró közötti bevételt érhet el a BL döntő napján.
0: Déli krónika.
1: Jelentős gazdasági hasznot hozhat a labdarúgó bajnokok ligája döntő megszervezése Budapestnek, mondta az Ökonomus gazdaságkutató alapítvány elemzője a Kossuth Rádióban.
2: Németh Viktória kiemelte, a főváros nagyjából 50-60 millió euró közötti bevételt érhet el a BL döntő napján. A szállásadók mellett a vendéglátás és a kiskereskedelem is sokat profitál a sporteseményből. Az ideérkező szurkolók a felfokozott hangulat miatt csak nem háromszor többet költenek, mint egy átlagos turista, tette hozzá az elemző, aki szerint az esemény az országkép építéséhez is nagyban hozzájárul.
17: Akár 400-450 millió ember is bekapcsolódhat a BL döntőnek a közvetítésébe, és most már nagyon fontos a közösségi média, illetve az, hogy kis videókat feltesznek a különböző platformokra, és ezeken keresztül pedig hatalmas nagy nézőszámokat lehet produkálni, ami tovább viszi ennek az eseménynek a hírnevét, illetve azt, hogy erre Budapesten került sor, de fontos az is, hogy a Hősök terén a turisták le tudnak fotózkodni a trófeával, ez megint egy nagyon jó országimázs és egy országkép szó szerint is.
1: Az Országos Mentőszolgálat is felkészült a labdarúgó bajnokok ligája döntő biztonságos lebonyolítására. A szervezet megerősített szolgálattal összesen 62 egységgel és 200 munkatárssal ügyel a szurkolók biztonságára. A rendőrség is fokozott jelenléttel készül a holnapi sporteseményre. Harcsás Gergely összefoglalója.
18: Az Országos Mentőszolgálat a BL döntő kapcsán a hazai labdarúgás talán legnagyobb és legkomplexebb egészségügyi rendezvény biztosításának feladatát látja el ezekben a napokban.
19: Jelentette ki az OMS szóvivője. Györfi Pál közölte, a Puskás arénánál 35, míg a szurkolói zónákban összesen 27 mentőegység lesz készültségben. Hangsúlyozta, céljuk, hogy a lakosság semmit ne érezzen a BL döntő okozta többletterhelésből, ezért megerősített szolgálattal készülnek. Mint mondta, a sporteseményhez kapcsolódó ellátást külön mentőcsapat koordinálja, a hatékony feladatellátást egy digitális térkép is segíti.
18: Az egész ország mentőtársadalma összefogott annak érdekében, hogy minden gördülékenyen történjen, fel vagyunk készülve, a lakosság számára pedig talán az a legfontosabb figyelmeztetés, hogy egyrészt vigyázzon mindenki magára, másrészt baj esetén továbbra is a 112-t tárcsázzák, illetve hogyha kilátogatnak a rendezvényhelyszínekre, akkor előtte töltsék le az életmentő applikációt, és annak a digitális térképén meg tudják találni a legközelebbi mentőegységünket.
19: A szombati döntő miatt Budapesten és a repülőtér környékén is fokozott rendőri ellenőrzésre kell készülni. A vasárnapig tartó akció a főváros mellett érinti a főbb autópályákat, valamint a pihenőhelyeket és üzemanyagtöltő állomásokat is. Kucik János Zoltán, az országos rendőrfőkapitány rendészeti helyettese, korábban a stadion környéki útlezárásokra is felhívta a figyelmet.
20: Aki autóval közlekedik, 30-án már reggel 6-tól kerülje el a Dózsa-György útnak az Ifjúság és a Verseny utca közötti szakaszát, illetve a Stefánia, Tököli és Ifjúság utca közötti szakaszát, mert ezt már reggel 6-kor le fogjuk zárni, hiszen elkezdik kiépíteni azokat az elemeket, amik a szurkolók beléptetéséhez szükséges. Nagyon fontos, hogy 14 órától már a Kerepesi út Hungária ajtósi Dürer által határolt területet teljes egészében kerüljék el, hiszen akkor már olyan nagy számú szurkolói vonulásra számíthatunk, nem csak a két szurkolói zónából, hanem belvárosból is, hogy a képjárművel történő közlekedés az szinte lehetett.

0: kérik, hogy a Budapestre és az önkormányzatiságra vonatkozó programját a fővárossal közösen hajtsa végre.
1: Egy dolgot kérünk, hogy közösen menjünk ezen az úton, lépésről lépésre. Éppen tegnap kaptam meg a meghívót az új önkormányzatokért és felelős miniszterasszonytól, hogy összehívja az önkormányzati szövetségeket, jövő héten elkezdődik ez a közös munka, szerintem ez nagyszerű. Illetve szakértői szinten zajlanak az egyeztetések, főváros költségvetési helyzetét illető helyzet megértéséről és rendezéséről. Egyelőre a megértésnél tartunk, amely nyilván alapja annak, hogy aztán ezt meg is lehessen oldani.
2: Jelentős változások jönnek a fővárosi parkolásban. Júliustól negyedével többet kell majd fizetniük az autósoknak Budapesten, és leszerelik az összes parkolóautomatát.
0: Borbély Zoltán közlekedési szakjogász az M1-en azt mondta, a korrupció meleg ágya volt az automaták üzemeltetése, és volt olyan kerület, ahol ezek fenntartása évente 100 millió forintba került. Júliustól csak mobil alkalmazáson vagy SMS-ben lehet befizetni a parkolási díjakat. A szakember szerint lesz olyan, akit ez hátrányosan érinthet.
3: Ezekre fel kell készülni, a technika halad, tehát adott esetben sokszor az állampolgári jogok bizonyos tekintetben sérülnek, de azt hiszem, hogy haladni kell a korral, és valóban, hogyha van olyan önkormányzat, ahol bruttó 100 millió forint a kerül egy parkolóautomata, akkor én azt gondolom, hogy ez egy jogos technikai vívmány.
2: A választások óta eltelt hetekben sem csökkent a Fidesz támogatóival, aktivistáival szembeni hergelés és gyűlölet nyilvánítás.
0: A párthoz folyamatosan érkeznek az inzultusokról érkező bejelentések, mondta a Védvonal elnevezésű jogsegélyszolgálat vezetésével megbízott Cunyiné Bertalan Judit. A Fidesz politikusa a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, jogi, mediációs és kommunikációs segítséget is nyújtanak, a kirívó eseteket pedig nyilvánosságra hozzák.
4: Egyáltalán nem kell megengedni, hogy méltánytalan módon és igazságtalan módon meghurcoljanak helyben vagy online embereket azért, mert a TISZA helyett a Fidesz-tel szimpatizált, adott esetben beült szavazóköri delegátnak, adott esetben a aláírásgyűjtésben részt vett a Fidesz oldaláról, vagy nyíltan vállalta a véleményét a Facebookon. Nem szabadna, hogy előforduljon, ezért a Védvonalnak az a feladata, az a dolga, ami dolgunk az, hogy éles határt húzzunk és kimondjuk, hogy eddig és nem tovább.
2: A Mi Hazánk első alkalommal tartja meg a családi büszkeség menetét Budapesten.
0: A rendezvény egy héttel a júniusi Pride felvonulás után lesz, jelentette be az ellenzéki párt elnöke. Torockai László úgy látja, a hagyományos családmodell, a női és férfi szerepek is veszélybe kerültek.
5: Mi ezeket a hagyományos értékeket, a gyermekvállalás fontosságát, a gyermekek védelmének fontosságát, a hagyományos családok, értékek, női-férfi szerepek fontosságát szeretnénk pozitív üzenetekkel hangsúlyozni, kiállni a családok, a gyermekek, a keresztények, a hagyományos értékekben hívő honfitársaink jogai mellett.
2: Több mint 2 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek azok a fiktív számlákat kiállító cégek, amelyeket egy összehangolt rajtaütésen számoltak fel a pénzügyőrök, közölte a NAV.
0: A 60 pénzügyőr részvételével zajló akcióban csak nem 1,3 milliárd forint értékben foglaltak le járműveket, bankszámlákat és céges eszközöket. Az adóhatóság az ügyben 11 embert hallgatott ki gyanúsítottként bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás miatt, ötük letartóztatását pedig a Szegedi Járásbíróság már el is rendelte.
2: Itt a Krónika. Hátrányos helyzetű gyerekeknek szervezett különleges gyereknapi programokat az Ökumenikus Segélyszervezet Budapesten. A fiatalok a Hunor program kutatóűrhajósaival is találkozhattak. A szervezet emellett felhívta a figyelmet, hogy idén is meghirdették adománygyűjtésüket, amelynek célja, hogy 1000 rászoruló gyermek táboroztatását segítsék. Részletek Zilai Zsuzsannától.
6: Megkaptuk ezt az esélyt, hogy eljöjjünk ide Pestre egy gyereknapra. Elég jó minden itten, mindenkinek tetszik minden, mindenkivel barátkozunk.
7: Mondta Béli Dorina Brigitta, az egyik résztvevő. Idén is több településről érkeztek rászoruló gyermekek a fővárosba, hogy közösen vegyenek részt a szervezet gyereknapi programjain, mondta el az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke. Gáncs Kristóf hangsúlyozta, a fiatalok találkozhatnak a Hunor program kutató űrhajósaival, Kaputiborral és Cserényi Gyulával. Lidával. Emellett megtekinthetik a Huniverzum interaktív kiállítást is.
8: Vizsolyról, Olasz Tiszkáról, illetve Kázsmárkról érkeztek, 8 és 12 év közötti gyerekekről beszélünk, és olyan gyerekekről, akikkel a segélyszervezet egész évben foglalkozik, mert hogy hátrányos helyzetű települések, hátrányos helyzetű családokból érkeznek.

0: ők nagyon fontos a folyamatos fejlesztés, tehát nem egyszer egy gyereknapkor vagy karácsonykor találkozunk ezekkel a gyerekekkel, hanem tényleg ott vagyunk a mindennapokban, de akkor is, ha gyereknap van, akkor az különleges kell, hogy legyen, és igyekszünk itt az űrhajósokkal, ismert emberekkel és ezzel a színes programmal egy picit felettetni velük a nehézségeket, és egy igazi gyereknapi emléket varázsolni ide.
1: A szervezet elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy évközben csak nem 4000 gyermeknek nyújtanak segítséget a kapaszkodó programon keresztül.
0: Miközben vannak fejlesztő foglalkozásaink, legyenek élmények is a gyerekek életében, hiszen a gyerekkor az egy soha vissza nem térő időszak. Ilyen szempontból nagyon fontosak a táborok. Hogy az Ökumenikus Segélyszervezet ebben az időszakban nem csak gyereknapi rendezvényeket szervez, hanem a nyári gyerektáborainkra is ilyenkor gyűjtünk.
1: A segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatására indított adománygyűjtést immár 13. alkalommal. A kezdeményezést az Ökumenikusok hivatalos honlapján, valamint a 1353-as adományvonal tárcsázásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni.
2: A cigány kultúra megismerését segítő gyereknapi programot tart vasárnap a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat a Kecskemét Film rajzfilm stúdióval közösen.
3: A kecskeméti Mesélek, ha van kinek elnevezésű rendezvényen a Cigánymesék című animációs sorozat vetítései és a hozzá kapcsolódó kreatív foglalkozások mellett bemutatják a rajzfilm készítés folyamatát is. A változatos gyermekprogramok zárásaként a tarnabódi hátrányos helyzetű fiatalokból álló Máltai Szimfónia növendékei a Romano Grasso zenekarral közösen adnak koncertet.
4: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt a 21-es főúton Lőrinci és Zagyvaszántó között, a 11-es kilométernél már megindult a forgalom. Dolgoznak az M1-es autópálya 66-os és 65-ös kilométerek között. Hegyeshalom felé 4 kilométeres a torlódás.
2: Fővárosi információkkal folytatjuk.
5: A fővárosban hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégenként lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartása miatt. Lezárták a félútpályát a 3. kerületben a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, mert javítják a vízvezetéket. Farkas Renát, a BKK Info.
4: Időjárás jelentés.
2: Ma is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel. A hétvégén ismét 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk. Részletek Förhéz Adrián meteorológustól. Szervusz!
6: Szervusz, és köszöntöm a kedves hallgatókat! Egyelőre még száraz levegő áramlik fölénk, azonban hétvégétől változékonyabbra fordul az idő. Jelenleg túlnyomóan derült vagy gyengén feltyol felhős az ég, sokat süt a nap. Ne feledjék, hogy ebben az időszakban egészen 15-16 óráig nagyon erős lehet az UV-sugárzás. A szabadban óvják a bőrüket, szemüket. Északkeleten és keleten gomoly felhők is megjelennek, de csapadék ezekből ma nem várható. Nagy területen élénk, az északkeleti ország részben erős szél fúj, emiatt frissebbnek, hűvösebbnek érezzük a levegőt. A csúcsértékek 25 fok körül változnak. Az előttünk álló éjszaka feltyol felhők sodródnak felettünk, csapadékot nem okoznak. Holnap hajnalig általában 8 és 15 fok közé hűl a levegő. Az északi völgyekben és az alföldi homokhátságon lehet ennél hidegebb, 5 fok körüli vagy az alatti minimumokkal. A hétvégén változás körvonalazódik, erősödik a csapadékhajlam. A záporos jelleg miatt azonban szeszélyes területi eloszlásban érkezik az égi áldás, így korántsem mindenütt fog esni. Holnap délutántól elsősorban az északi ország részben, kezdetben a Dunántól északi-északnyugati felén záporok, zivatarok, akár hevesebb cellák is kipattanhatnak. Ezeket felhőszakadás, apró szemű jég és károkozó szélrohamok kísérhetik. Viszont délen délkeleten még kisebb a csapadék esélye. Köszönöm a figyelmet!
2: Adrián, köszönjük szépen! Kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért. Szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Bánáti Bence, valamint a technikai munkatársak Dancsó Mária, Sóz Zoltán és Rozbora Zoltán nevében is köszönjük a figyelmüket, Bordi András és Néveri Igor. Viszont hallásra!
7: Ez a nem Nemzeti Sport Krónika.
8: Borbély Balázs a Ferencváros vezetőedzője lesz. Az Arsenal már Budapesten készül a labdarúgó bajnokok ligája döntőjére. A Ferencváros nyerte az élvonalbeli női labdarúgó bajnokságot. Németh Szilárd lemondott a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáról, és ma megkezdődik a párharc a férfi kézilabda NB1 döntőjében. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
7: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
8: Borbély Balázs távozik a labdarúgó NB1-ben aranyérmes Eto FC vezetőedzői posztjáról, és a Ferencváros irányítását veszi át. A 46 éves szakember 2024 áprilisában vette át a győri csapatot, amelyet rögtön az élvonalba vezetett, majd ott újoncként negyedikként végzett. Az elmúlt idényben pedig megtörte az FTC 7 idényen át tartó bajnoki sikersorozatát. A váltásról Vukovics Lászlót, a Nemzeti Sportrádió állandó szakértőjét, korábbi háromszoros válogatott játék, a Ferencváros és az Újpest egykori csatárát kérdeztem.
9: Nem mindegy szerintem, hogy milyen csapatnál érkezik ez a felkérés, és melyik csapathoz szól az, hogy invitálnak téged. Itt most ugye az ország legnépszerűbb csapatáról, a Ferencvárosról beszélünk, aki 7-szer egymás után volt bajnok, és most taszította le a győző vezetőedzője Borbély Balázs. Tehát tudjuk, hogy Borbély Balázsnak is volt a szerződésében egy kivásárlási ár, és szerintem Világi Oszkárral meg tudta ezt beszélni. Meg én azt gondolom, hogy a Győrből a Vitális Milánt, a Bembualit szerintem el fogják vinni, így sokkal nehezebb lesz a Győrnek a bajnokok ligájában, mert ez a két legjobb játékos mondjuk ki a győri csapatban, de nyilván ott is lesznek erősítések. Viszont azt ne felejtsük el, ha egy Ferencváros hív, már pedig ez most megtörtént. Én nagyon üdvözítőnek tartom azt, hogy egy magyar edző kerül végre oda a Ferencváros élére, mert bizonyított, bajnok lett a Győrrel, megkapja a lehetőséget. Ugye Hajnal Tamás ismeri őt a Bundesligából, dolgozott már a Fradi utánpótlásában, onnan is ismerik Borbély Balázs. Ez egy nagyon üdvözlendő dolog. Ez arra is mutat, hogy ezek szerint a Ferencvárosnál rendben lesz az anyagi háttér, a költségvetés. Én bízom benne, hogy meg tudják tartani a legjobb játékosokat. A sors furcsa fintora viszont az, hogy így a Fradi nem a bajnokok ligájába indul, hanem a Győr indul a bajnokok ligájába. A Fradinak az Európa ligában kell 4 mérkőzést nyerni ahhoz, hogy a Európa liga főtáblájára jusson.
8: Stílusban, felfogásban mennyire változhat a Ferencváros játéka? Mert azért a támadó futballt képviseli mind a két együttes, a Győr is és a Ferencváros is, tehát valószínűleg közel áll ez egymáshoz.
9: Igen, kérdés, hogy mennyi pénz lesz arra, hogy még új játékosokat igazoljon meg, hogy Győrből ki az, akit el tud hozni magával, mert ha most behelyezzük kontextusba, hogy ki az, aki a Fradinak most egyből erősítés jelentene Győrből, az előbb említett két ember, ugye Vitális és Bembuári azonnal, Csinger Márk is erősítés jelentene, és Tóth Rajmund is magyarként, és akiről beszéltem, ebből 3 magyar, aki a magyar szabálynak is megfelel. Tehát ezek nagyon nagy kérdések, hogy őket ott tudják-e tartani Győrben, vagy a Ferencvároshoz követik-e volt vezetőedzőjüket. A felfogás pedig abszolút támadó felfogás, Borbély Balázsé. Láttuk Győrben, milyen jól működtek a csapatrészek közti kapcsolatok, gondoljunk csak a Stefúj Bumba vagy a Stefúj Sőn, most nem megyek végig ez egészen, de ez nagyon jó üzenet a futballnak, meg annak, hogy egy magyar edző kapta meg most a lehetőséget, és azt gondolom, hogy élni is fog tudni vele.
8: A Nemzeti Sport állandó szakértőjét, Vukovics Lászlót hallották.
7: Nemzeti Sport Krónika.
8: Csütörtökön megérkezett fővárosunkba a labdarúgó bajnokok ligája döntőjének egyik résztvevője, az angol Arsenal küldöttsége. A párizsiak ma jönnek. Tegnap óta a BL trófeája is Budapesten van, a Hősök terén pedig megnyitott a kapuit a finálé hivatalos szurkolói zónája, ahol egészen vasárnapig változatos programokkal várják a látogatókat. A bajnokok ligája döntőjét holnap 18 órától a Paris Saint-Germain és az Arsenal vívja a Puskás arénában. Az esélyekről a Liverpoolt erősítő Szoboszlai Dominik beszélt. A magyar válogatott csapatkapitánya tegnap részt vett a ferencvárosi Nyúldombon átadott közösségi focipálya megnyitóján, amely Magyarország és Közép-Kelet-Európa első ilyen létesítménye. Szoboszlai Dominikot hallják.
10: Sajnos nem lehetek ott a BL döntőn, a pályán, mivel az egyik döntős ellen ugye nem úgy sikerült a párharcunk, ahogy mi ezt elképzeltük, mivel saját tapasztalatból tudom és játszottam mind a két csapat ellen, PSG-t mondanám esélyesebbnek, de ilyen szinten az, hogy ki az esélyesebb, vagy ki nem, bármi megtörténhet. Arsenalnak elképesztően jó csapata van, láttuk a Premier League-et, hogy meg tudták nyerni elég sok idő után végre. A PSG meg tavaly ugyanúgy, ahogy most is végigmenetelt. Szerintem egy jó meccs lesz, mindenki élvezze.
8: Folyamatosan érkeznek a korábbi sztárok a holnapi budapesti labdarúgó bajnokok ligája döntőre, így Zlatan Ibrahimovic, Thierry Henry és Andrei Arshavin is fővárosunkban van, csak úgy, mint Giorgio Chiellini. Az Európa-bajnok olasz hátvéd 2015-ben és 2017-ben is játszott BL döntőt, de mindkettőt elbukta a Juventus-tal. 2020-ban szintén a torinóiak játékosaként pályára lépett a Puskás Arénában, a Ferencváros ellen 4-1-re megnyert bajnokok ligája csoportmeccsen. Chiellini a stadionnal kapcsolatos emlékeit is felidézte.
11: The stadium was good. Empty, it was nice. I think that full it will be much better.
12: A stadion nagyon jó. Amikor én játszottam a Puskás Arénában, akkor a Covid miatt kevesebb szurkoló volt a lelátókon, de most szombaton telt ház előtt. Biztosan remek lesz a hangulat. Magyarországnak komoly futballtörténelme van. Nem lep meg, hogy van egy ilyen nagyszerű stadionja, és az sem, hogy a magyar válogatott az előző években jó eredményeket ért el.
11: Champions League is a dream for every kids in the world.
12: Ami a bajnokok ligáját illeti. Minden gyermek álma a világon, hogy megnyerje ezt a sorozatot. Én kétszer is közel voltam ehhez, de sajnos egyszer sem sikerült. A mostani döntőben bármi megtörténhet. Két nagyon jó csapat találkozik egymással.
7: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
8: A Ferencváros női labdarúgó csapata sorozatban hetedszer lett bajnok, miután az NB1 döntőjének második mérkőzésén is kiütötte a Puskás Akadémia együttesét. Az FTC az első találkozón aratott 6-2-es győzelem után tegnap felcsúton 8-0-ra múlta fölül ellenfelét. 2-0-ra nyerve ezzel az egyik fél második sikereig tartó párharcot. A Fradi negyedik gólját lövő Zágonyi Barbarával Katona László beszélgetett.
13: Nagyon lemostátok a Puskás Akadémiát. Van ennyi a két csapat között?
14: A 8-0 azért nem egy reális eredmény. Nagyon nehéz volt nekik, hogy ilyen fél időt zártak, 3-0-ra fordulni egy döntőben szerintem egyáltalán nem könnyű. Őnekik az első bajnoki döntőjük volt, mi meg már azért tapasztaltak vagyunk ebben. Egész évben ők is nagyon jó szezont futottak és nagyon jól játszottak. Remélem, hogy ebből fel tudnak állni majd, és jövőre is egy ilyen nagyon jó kiérezett bajnokság lesz.
13: Bennem felmerül a kérdés, hogy tudott megverni titeket a felcsúti csapat a bajnokságban az elmúlt időszakban egyszer, egy alkalommal.
14: Az egy nagyon jó meccs volt nekik, amikor talán 3-1-re kikaptunk mi otthon. Nekünk akkor sajnos semmi nem jött össze, nagyon hamar gólt kaptunk, és most fordult a kocka, és most mi tudtunk nagyon hamar gólt lenni. Nagyon nehéz a csapatnak ebből felállni, de utána nem csak egyszer tudtuk megverni őket, hanem bebizonyítottuk, hogy felül tudunk kerekedni ezen, hogy kikaptunk mondjuk decemberben.
13: Ez a tökéletes idény a bajnoki arannyal és a kupa győzelemmel?
14: Tökéletesnek azért talán nem mondanám, voltak benne hullámvölgyek, de igen, nagyon jó idényt futottunk, nagyon szerettük volna elérni ezt, hogy kupa győztesek és bajnoki győztesek is lássunk, mert ez már rég sikerült. Tavaly ezt ugye nem tudtuk elérni. Nagyon örülök, hogy az európai porondon is be tudtunk mutatkozni.
13: Volt lőttél, kapufás volt egy szöglet után.
14: Én annyira nem emlékszem. Én ilyenkor csak arra emlékszem, hogy tudtam, hogy be fogom lőni, ezt a múltkori meccsen is eldöntöttem, hogy gólt lövök. Amikor összenéztem az Annával, hogy beadja a szögletet, tudtam, hogy ezt be szeretném rúgni. Szerencsére nagyon jól eltaláltam, nagyon örülök, hogy jókor is jött ez a gól, mert a második félidő első gólja volt, és szerintem egy kicsit elvettük azt a lendületet, amit mondjuk a félidőben magához ragadott a Puskás.
8: A férfi futsal NB1 döntőjének első találkozóján az Újpest hátrányból fordítva 2-1-re nyert a Nyíregyháza ellen az angyalföldi Sterbinski Amália sportcsarnokban. A párharc az egyik fél harmadik győzelmeig tart, a sorozatot hétfőn folytatják Nyíregyházán. Lionel Messi a 6. világbajnokságára készülhet, miután az argentin labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya Lionel Scaloni meghívta 26 fős keretébe a 8-szoros aranylabdás klasszist. Az Inter Miami-ban futballozó Messi eddig rekordnak számító 26 mérkőzést játszott a VB-ken. A keretben 17 olyan játékos szerepel, aki tagja volt a 4 évvel ezelőtt aranyérmes együttesnek. Lionel Messi mellett a portugál Cristiano Ronaldo is 6. VB-jén lépett pályára. A címvédő Argentina Algériával, Ausztriával és Jordániával találkozik a világbajnokság csoportkörében.
7: Nemzeti Sport Krónika.
8: Lemondott a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáról Németh Szilárd. A Fidesz politikusa 2015. januárja óta irányította a szövetséget, és június 30-áig látja el az elnöki teendőket. Utódjáról a hatályos alapszabályi keretek között összehívandó tisztújító közgyűlés dönt majd. Ma megkezdődik a férfi kézilabda NB1 döntője. Az egyik csapat második győzelméig tartó párharc első összecsapásán a Veszprém a Szegedet fogadja. A 19 órakor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Most hallgassák, hogyan várja a finálét a Veszprém védekező specialistája Ligetvári Patrik.
15: Három mérkőzést játszottunk a Szegeddel ebbe a szezonban. Az első mérkőzésen a Szeged vezetett, és végén tudtunk megfordítani. Utána a másik mérkőzésen, ugyanúgy az első félidőben vezetett a Szeged, megfordítottunk. A kupa is egy ilyen bravúros, végjátékos mérkőzés volt. A jó dolgokat, amik jól ültek a Szeged ellen, mind védekezés, támadásban, azokat a dolgokat át kell vigyük erre a kupa döntőre. Tudjuk azt, hogy készülni fognak, de mi is próbálunk újdonságokat belevinni a játékba. A stabilitás, és hogyha úgy tudunk játszani, ahogy az elmúlt időszakban játszottunk, akkor nagyon esélyünk van arra, hogy megnyerjük ezt a bajnokságot, meg úgy gondolom, hogy meg is érdemeljük, hogy nem vesztettünk még pontot a bajnokság során. Attól is függ, hogy milyen két mérkőzést játszunk le az elején. Mind a két csapat, hogyha három mérkőzést is játszik, akkor ugyanúgy bírja ezeket a mérkőzéseket, tavaly is ugyanez volt. Az lenne a legjobb, hogyha két meccs alatt be tudnánk ezt fejezni, de tudjuk azt, hogy Szeged azért milyen erősséget képvisel, és nagyon nehéz dolgunk lesz, hogyha meg akarjuk ellenünk nyerni a bajnokságot.
8: A Veszprémiek játékosa, Ligetvári Patrik mellett a Szeged kapusa, Mikler Roland is elmondta, milyen döntőre számít.
16: Mivel ez egy döntő, itt mindenki nyerni akar, ez nem is kérdés. Attól függetlenül, hogy Veszprémben kezdjük, mi is úgy megyünk oda, hogy győzni szeretnénk. Szeretnénk, hogyha ez a párharc minél hamarabb eldőlne, lehetőleg a mi javunkra. Természetesen győzelmi szándékkal fogunk Veszprémbe érkezni. Nagyon bízom benne, hogy egy nagyon jó játékot fogunk tudni pályára tenni. Hogyha védekezésben feszesek vagyunk, nagyon keményen is tartjuk a taktikánkat. Már újat nem tud mutatni egyik csapat sem a másiknak, remélhetőleg. A Veszprém sem tud nekünk, így az egyéni extra teljes fognak dönteni. Mind a két csapat nagyon komoly játékerőt képvisel, de mind a két csapatban megvannak azok az egyéni extra lehetőségek, amik el tudnak akár dönteni egy mérkőzést is. Bízunk benne, hogy ez most nálunk lesz a jobb, vagy nálunk lesz több ilyen játékos, aki majd hozzá tud tenni nagyon fontos és döntő időszakokban, úgyhogy már nagyon várjuk. Nem hiszem, hogy most már egyik csapat, vagy bármelyik csapat is ezzel foglalkozna, hogy mi volt az előzőkben. Mindenki a következő feladatra koncentrál, arra fókuszál, hogy ezen a mérkőzésen adjon ki magából mindent is lehetőleg győzelemmel térjünk haza, mondjuk így. Nem gondolnám, hogy bárkiben is motoszkálna az, hogy eddig mi volt a szezonban. Mind a két csapatnak ez van hátra, és ezt kell megnyerni. Azt szokták mondani a döntőre, hogy azokat nem le kell játszani, hanem meg kell nyerni. Itt most minimum két mérkőzésen dőlhet el a bajnoki cím. Remélhetőleg a mi javunkra fog.
8: A Szeged férfi kézilabda csapatának kapusát Mikler Rolandot hallották. Kedves hallgatóink, Sportlónikánk végén. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
17: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
18: Vízállás jelentés.
3: A Duna hazai szakaszán Dunaszekcsőig enyhén árad, alatta lassan apad. A folyó igen alacsony vízállású. A Duna vízének hőmérséklete Komáromnál 19, Budapestnél 21,1, Mohácsnál 22,9 Celsius fok. Mai vízállások és mederteltségek a Duná. Duna remete 75 cm, 15%. Medve 131, 13. Nagybajcs 91, 15. Gönyű 49, 15. Komárom 98, 13. Esztergom 64, 10. Nagymaros 11, 10. Budapest 115, 10. Dunaújváros mínusz 19, 8. Dunaföldvár mínusz 136, 7. Paks 6, 9. Paks mínusz 18, 8. Dombori 6, 9. Baja 104, 8. És végül Mohács 114 cm, 7%. Gázlóviszonyok a Dunán. A Duna magyarországi szakaszán a mai napon 37 gázló van. Az országhatár és az Ipoly torkolat között a mértékadó gázló 1735,2 és 1733,3 folyamkilométer között 23 deciméter, szélessége 100, hosszúsága 1900 méter. Piros úszó mellett 26 deciméter, 60, 1900. Az Ipoly torkolat és Budapest között a mértékadó gázló 1667,8 és 1666,4 folyamkilométer között 21 deciméter, 80, 1400. Budapest és Dunaföldvár között 1616,7 és 1616,3 folyamkilométer között 18 deciméter, 110, 400, középen 22 deciméter, 90, 400. Dunaföldvár és az országhatár között a mértékadó gázló 1521,8 és 1520,8 folyamkilométer között, hajót szűkület, szélessége 130, hosszúsága 1000 méter. Mai vízállások és mederteltségek a Duna mellékfolyóin. A Rába Szentgotthárdnál mínusz 110 cm, 1%. Árpásnál mínusz 95,8, Győrnél 240, 28. A Marcal Móricz-hídánál mínusz 33, 12. Az Ipoly-Nógrád szakálnál nincs jelezve, Balassagyarmatnál mínusz 90, 6. A Sió-Siófoknál gát alatt nincs jelezve, Simontornyánál 107, 14, Szekszárdnál 277, 41. A Mura Letenyénél 107, 13. A Dráva Őrtilosnál mínusz 64, 18, Barcsnál mínusz 81, 12, Dráva Szabolcsnál mínusz 3, 8. A Száva Belgrádnál 170 cm, 37%. A Tisza a hazai szakaszán apad. A folyó a duzzasztásmentes, vagyis az Áhonyig és a Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású. A duzzasztásmentes szakaszokon tehát igen alacsony vízállású. Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. A Balaton átlag vízszintje és mederteltsége 85 cm, 47%, átlag vízmélysége 333 cm, a víz hőfoka Siófoknál 21,2 Celsius fok.
18: Műsorajánlat.
19: 1956 a bátorság, a hazafiasság, a hősiesség és egy elnyomó rendszer elleni küzdelem örök emlékezete. A kommunista diktatúra és a szovjet megszállás elleni forradalom és szabadságharc nemzeti identitásunk alapköve. Emlékezzünk együtt a 70 évvel ezelőtti eseményekre és a hősökre. 56-70. Minden hétfőn este 8:30 után történelmi sorozatunkban és a Kossuth Rádió más műsoraiban.
20: Hétköznapi hősök, akik jóra törekszenek, egy taxis, aki megtalálta, hol tud segíteni. Rókusfalvi Lili Ózdra látogat, hogy megnézze, mire képes a hit. Jóra valók, szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
21: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
22: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
23: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a három darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
24: Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A Vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A Vásári bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
25: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
26: Reklámot hallottak.
18: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
3: 13 óra, jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is, a mikrofonnál Bordi András. Létrejön a politikai megállapodás a Magyarországnak járó sok ezer milliárd forintos uniós támogatásról, jelentette be Magyar Péter közösségi oldalán. A fennálló alkotmányos kérdések értékelését és szakértői közreműködést kért a Velencei Bizottságtól Sólyog Tamás köztársasági elnök. Tordai Attilát, a Semmelweis Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárát kérte fel az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatói feladatainak ellátására az egészségügyi miniszter. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője. Megerősített kapacitással készül a mentőszolgálat a holnapi Bajnokok Ligája döntőre. Délután is sok napsütés várható, több helyen fátyol gomoly felhővel. A hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, késő este 17 és 22 fok közötti értékek várhatók.
26: Műsorajánlat.
0: Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltán.
1: Mit gondol a diák munkáról? A mai fiatalok rugalmas munkát keresnek és bátran vállalják magas bérigényüket? Megéri a munkavállalónak és a munkáltatónak is a nyári munka? És ön szerint hogyan lehetne megelőzni a mobilozás miatti közlekedési baleseteket? Szigorúbb büntetés vagy jobb nevelés kellene?
0: SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kiló áfonya csomagja csak 2999 forint, az 5 darabos banánfűr pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönök Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
2: Az alaptörvény módosítási javaslat, amely az országgyűlés előtt van napirenden, legnagyobb visszhangot kiváltó eleme a miniszterelnöki megbízatás két ciklusra korlátozása. A politikai üzenet világosnak látszik, ebben a formában felvetődik a személyre szabott alkotmányozás, ahogy szakértők mondják, mint cél, nevezetesen, hogy Orbán Viktor ne lehessen többé miniszterelnök. Persze más sem, 8 éven túl, de egyelőre mégiscsak rá vonatkozik ez. A közjogi megközelítés azonban összetette, hiszen a javaslat egyszerre érinti a parlamentáris kormányforma sajátosságait és a visszaható jogalkotás tilalmának határait is. Ez ma az ütköző pont. Köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, a mikrofonnál Kakukel Tamás, és köszöntöm vendégeinket, Kiszeli Zoltán politológust, a Századvég elemzési igazgatóját. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: És Szikra Leventét, jogászt, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjét.
4: Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok önnek is! Kezdjük az elején egy ilyen általános megközelítéssel, hogy ebből a fajta alkotmányos törekvésből, ugye három főpont van itt, mi az, ami kibontakozik? És akkor nézzük először a politikai, politológiai szempontot.
3: Hát ugye egy új országgyűlés ült össze a választás után, és ez már sorban az ötödik kétharmad, tehát van egy alkotmányozó többség az új kormány mögött. Ez azt jelenti, hogy legitim módon módosíthatják a kétharmados törvényeket, ezzel élnek is. Ugye talán arra is készültek, hogyha nem lett volna kétharmaduk, most kétharmaduk van, és hát különböző intézkedéseket látunk, amelyeket a parlament tárgyal. Én ezt három csoportba osztom. Az egyik a szimbolikus kérdések köre, a másik a stabilizáció álló kérdések köre, itt ugye a gazdaság helyzetének a stabilizálása van, és az uniós pénzek hazahozatala szempontjából fontos változtatások, ide számolhatunk már egyes alkotmánymódosításokat is. A harmadik meg már az új kormány intézkedéseinek a köre, a miniszterelnöki terminusok számának a kettőben való korlátozását én már ilyen új intézkedésnek látom. Érdekesség, hogy egy Tiszás képviselő újságírói kérdésre válaszolva azt is felvetette, hogy esetleg a polgármesterek mandátum is két ciklusban, 8 évben korlátoznák. Ez még ugye nem egy javaslat, ez csak egy képviselői mondat, de nagyon sokan felfigyeltek, többek között olyan polgármesterek, akik az elmúlt 16 évben ellenzéki polgármesternek számítottak, vagy hát említhetjük akár Márki-Zay Pétert, aki egy Facebook videóban fejezte ki nem tetszését ezzel a polgármesterekre vonatkozó tervezettel szemben.
2: Szikra Levente.
4: Említette szerkesztő úr a parlamentáris kormányformát, úgyhogy én itt az alkotmányjogi szempontok bemutatását azt innen kezdeném, mert innen lehetetlen a legjobban megérteni ennek a kérdésnek a jelentőségét. Ugye Magyarországon a rendszerváltás idején 89-90-ben nagy mértékben a német alkotmányos berendezkedést vették alapul a rendszerváltó politikai vezetők, és ugye ezt az alkotmányos berendezkedést a 2011-ben elfogadott és most hatályos alaptörvény megtartotta. Alapvetően ez ugye egy kancellár demokrácia alapú parlamentáris rendszer. Ez azt jelenti, hogy ugye a köztársasági elnök egy közvetetten választott és politikai kormányzati hatalommal nem rendelkező tisztségviselő. Ugye már a 90-es években is volt olyan alkotmánybírósági határozat, pont egyébként a közmédia vezetése kapcsán, amely során ugye Göncz Árpád köztársasági elnök vitába került Antal József miniszterelnökkel, és ugye akkoriban az alkotmánybíróság kimondta, hogy a köztársasági elnök nem része a végrehajtó hatalomnak, tehát nem is gyakorolhat semmilyen olyan funkciót, ami a végrehajtó hatalom hatáskörébe tartozik. Ezzel szemben viszont ugye a miniszterelnök egy erős, politikailag nagy befolyással, felhatalmazással bíró szereplő, aki viszont csak addig maradhat a pozíciójában, ameddig a parlamenti többség az mögötte van. Tehát amíg élvezi az országgyűlés bizalmát. Ugye így néz ki a parlamentáris kormányforma, és ebben a rendszerben, és Európában egyébként ez a leggyakoribb kormányforma, tehát Magyarország ezzel illeszkedik az európai trendekbe, és ebben a rendszerben nem jellemző egyáltalán európai példát, nem is lehet erre mondani, hogy a miniszterelnöknek a megbízatását korlátozzák, hiszen kellő korlátot, kellő kontrollt jelent a miniszterelnök fölött a parlamenti bizalom szükségessége. Ne felejtsük el, hogy ugye 2010 előtt volt volt kettő olyan eset is, amikor a miniszterelnököt a saját parlamenti többsége váltotta le, ugye 2004-ben Medgyessy Pétert, 2009-ben pedig Gyurcsány Ferencet, ráadásul mindkét esetben egyébként nem formális lemondás történt, legalábbis Gyurcsány Ferenc esetében biztosan nem lemondás történt, hanem a konstruktív bizalmatlanság indítvány segítségével a parlamenti többség leváltotta az előző miniszterelnököt és választott egy újat. Tehát a ciklusok korlátozásának alkotmányjogilag nem csak azért nincsen értelme, mert alapvetően ez nem jellemző az olyan típusú berendezkedésekben, mint amilyen Magyarország, de azért sincs értelme, mert a valódi legfőbb hatalom az végső soron a parlamentnél és a parlamenti képviselők többségénél van, akik a miniszterelnöktől is meg tudnak szabadulni, hogyha szeretnének. Ugye a köztársasági elnökök esetén szokott lenni ilyen korlátozás, Magyarországon is van a köztársasági elnökre vonatkozóan cikluskorlátozás, ugye amerikai elnökre is van, francia elnökre is van, tehát azokban az országokban jellemző ez a gyakorlat, ahol prezidenciális rendszer van, és egy nagyon erős, olyan egyszemélyi hatalom van, amit nem függ a parlamenti többségtől. Tehát ebben az esetben van értelme ennek a megoldásnak, hiszen olyankor a parlamenti többség ugye nem tud egykönnyen megszabadulni a politikai főhatalomnak a birtokosától. Tehát azt mondhatjuk, hogy egy értelmetlen, alkotmányjogilag értelmezhetetlen javaslata a kétciklusos korlátozás, és politikai értelemben pedig nem, valóban nem lehet másképpen értelmezni, mint úgy, hogy Orbán Viktor visszatérését szeretnék megakadályozni, amivel kapcsolatban megint csak hozzátenném egyébként, hogy nem feltétlenül a szélszerű megoldást választották, hiszen, hogyha elnézzünk például arra, hogy 2015 és 23 között, amikor konzervatív kormánya volt Lengyelországnak, akkor Jaroszláv Kaczynszki, a pártnak a vezetője, nem viselt miniszterelnöki tisztséget, viszont a pártelnöki befolyásán keresztül a parlamenti politikusok felett azért egy komoly befolyása volt, és mindenki számára már egyértelmű volt, hogy Kaczynszki Lengyelország egyik legfőbb hatalomgyakorló vezető személyisége abban az időszakban. Tehát azért is érdemes, arra is érdemes emlékezni, hogy a parlamentáris rendszerekben a valódi hatalom abból származik, hogy valaki a parlamenti képviselők felett bizonyos befolyást gyakorol, és az, hogy ezt konkrétan miniszterelnöki megbízatással a háta mögött teszi, vagy nem, az ebből a szempontból nem a legjelentősebb kérdés, nem jelentéktelen, de nem a legjelentősebb kérdés. Tehát én azt gondolom, hogy ez a javaslat, ami most az országgyűlés előtt van, ez idegen a magyar közjogi berendezkedéstől, és politikailag sem feltétlenül alkalmas arra a célra, aminek az elérését kitűzte a kormánytöbbség.
2: Kiszeli Zoltán, hogy látja, miért ilyen erős ez az indítatás nevezetesen itt egy alkotmányozó többség birtokában az új kormánytöbbség, hogy miért fontos ez, hogy alkotmányban rögzítsék voltak éppen egy olyan szabályon keresztül, hogy a volt miniszterelnök Orbán Viktor ne térhessen vissza. Fenyegeti ez a veszély jelen pillanatban?
3: Itt valóban a médiában Lex Orbánról beszélnek, talán nem alaptalanul, hiszen...
2: Sőt, a nyugati média is erről ír.
3: Igen, sőt, hogy ez be is járja Európát, hiszen Orbán Viktor egy nagyon komoly figyelem irányult az elmúlt időszakban, akár csak az uniós kérdések kapcsán, vagy Donald Trumphoz való viszony kapcsán, és azt látjuk, hogy emiatt figyelik talán továbbra is Magyarországon a történéseket, vagy az, hogy az új kormány hogyan viszonyul az előző 16 évhez, vagy Orbán Viktor politikusi személyéhez. És igen, tehát azt látjuk, hogy ha megnézzük, hogy kik azok az eddigi miniszterek, elnökök, akik még úgymond visszatérhetnek, mondjuk az életkorukat tekintve, valóban itt mondjuk Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon az, aki még nem töltött ki 8 évet összességében miniszterelnökként hivatalban, és Orbán Viktor az, akire ez a 8 éves szabály alkalmazható lenne. Tehát van ennek egy, említettem, hogy vannak az új kormány döntései között szimbolikus ügyek, én ezt ide sorolnám, hogy a kampányban Magyar Péter ezt ígérte, hogy limitálják a miniszterelnöki ciklusokat, tehát itt formailag egy választási ígéret teljesítését látjuk, hogy az új ellenzéki képviselők 1213 ígéretet számoltak össze. Ez egy olyan, ami ezek közül úgy néz ki, hogy teljesül. Ugye a 480 forintos üzemanyagár az nem teljesül. Magyar Péter is mondta, hogy ez szerintem már nem reális. Egy újságírói kérdésre válaszolva. Hát ilyen szempontból ez egy szimbolikus ügynek tartom, és hát persze megvan az elméleti lehetősége annak, hogy Orbán Viktor visszakerüljön a hatalomba, ha a magyar emberek többsége is így gondolja, nyilván a választáson, ha a Fidesz kap felhatalmazást, és Orbán Viktor vezeti a Fidesz listáját, és őt a Fidesz képviselők megválasztják, egy új parlamenti többség megválasztja a miniszterelnöknek, ha egy új kétharmad alakul ki a Tisza párttal szemben, és ennek a Fidesz Orbán Viktor is részese, akkor persze, hogy most a tiszások beírták az alkotmányba, hogy csak kétszer lehet valaki miniszterelnök 8 évig, ugye egy új kétharmados többség ezt ki is veheti majd a későbbiekben egy új választás után, tehát ennek megvan persze a lehetősége.
2: Az elindulást az nem akadályozza?
4: Milyen értelemben?
2: Hát úgy, hogy nem is tud elindulni. Hát ugye,
4: parlamenti képviselő természetesen lehet, tehát parlamenti képviselői megbízatásból nincs kizárva jelen tudásunk szerint senki, persze meglátjuk, hogy nyilván kétharmados többséggel sokféle szabályt meg lehet alkotni.
2: És akkor a többség újra választja.
4: Igen,
2: hiszen ugye, bárki lehet, nem feltétlenül a listavezető.
4: Akár, igen, ugye itt azt látjuk, hogy a normaszöveg tervezete az arról szól, hogy a parlament nem választhatja meg azt, aki már 8 évet kitöltött. Egyébként azért is érdekes ez a dolog, és ugye azért is nehéz, és nem véletlen, hogy a parlamentáris rendszerekben nincsenek ilyen szabályok jellemzően, Európában semmiképpen sem, az, hogy ugye a miniszterelnöki ciklusok azok nem mindig pontosan 4 évesek. Hát pontosan azért, mert a parlament bizalmától függnek, és a parlament az megbuktathat miniszterelnököt, lehet előrehozott parlamenti választás, akkor lehet, hogy csak valaki 2 évig volt hivatalban miniszterelnökként. Tehát például képzeljünk el egy olyan szituációt, csak hogy mondjuk az elvi problémákon túl a gyakorlati dolgokról is beszélgessünk a javaslat kapcsán. Képzeljünk el egy olyan szituációt, hogy mondjuk van egy előrehozott választás 2,5 év múlva, és mondjuk megválasztanának, most elméletit mondok, egy olyan miniszterelnök jelöltet, aki mondjuk 7,5 évig már volt. Tehát fél évre meg lehet választani miniszterelnöknek, és mindenképpen őt szeretné a parlamenti többség, akkor őt megválaszthatják, csak fél év múlva le kell cserélni. Tehát ebből a szempontból is egy értelmetlen dolog. Ugye ezért van az, hogy a ciklus limit az olyan tisztségviselőkre szokott alkalmazandó lenni, elnök tipikusan ilyen, akit egy személyben megválasztanak, onnantól kezdve ugye nem függ a parlamenti többség bizalmától, tehát szinte mindig kitölti a ciklusát, tehát jóval ritkábban merülnek fel, jóval nehezebben merülhetnek fel ilyen problémák. Tehát alapvetően azt gondolom, hogy ebből a szempontból is problémás a dolog, és ugye még egy szempontot érdemes itt behozni, amiről szintén sokszor esett az elmúlt napokban, ez a visszamenőleges hatálynak a kérdése, mert
2: ugye kétféle álláspont is van ezzel kapcsolatban.
4: Ugye
2: a jövőre nézve, de mégiscsak a múltnak a hatása.
4: Hát pont ez a lényeg, tehát ugye Mellitei Barna Márton, aki ugye majdnem igazságügyi miniszter lett, és most a Tisza frakciónak az egyik legaktívabb, ugye közjogi ügyekben javaslattevőként szereplő képviselője.
2: Valószínűleg kodifikátorként dolgozik, ugye?
4: Lehetséges, mindenesetre mindenképpen ő az egyik előterjesztője ennek a javaslatnak, és ugye ő arról beszélt, hogy itt nem állapítható meg a visszamenőleges jogalkalmazás, csak éppen azt felejti el a képviselő úr, hogy abban az időszakban, amikor ez a szabály még nem létezett, abban az időszakban nem tudták a jogalanyok, tehát jelen esetben ugye Orbán Viktor, de akár másról is beszélhetnénk, nem tudták a magatartásukat ehhez a szabályhoz igazítani. Tehát végső soron mégiscsak meg tudjuk állapítani azt, hogy ez a szabály, ez visszamenőlegesen terhesebbé tesz bizonyos kötelezettségeket. Tehát ebből a szempontból ez alkotmányosan mindenképpen aggályos. Ugye Siffer András ügyvéd írta le pontosan azt, hogy ha valaki már mindenképpen beszeretné vezetni ezt a kétciklusos korlátozást, ami természetesen lehetséges, tehát az előbb általában elmondott ellenérvekkel szemben lehet vitatkozni, ha valaki ezt támogatja, akkor tegye meg, de a bevezetése az mindenképpen úgy lehetséges csak, hogyha a következő ciklustól érvényesül, tehát még Magyar Péterre is egy 12 éves korlát vonatkozna, mert ezt a ciklusát már megkezdte, tehát rá vonatkozóan is visszamenőleges lenne, hogyha most már erre a ciklusára vonatkozna. Tehát az lenne a megfelelő megoldás, hogyha mindenképpen szeretnék ezt bevezetni, hogy a 2030-ban megválasztandó parlament kezdetétől kezdve érvényesül ez a 8 éves limit. Hogyha itt valóban egy ilyen magasztos alkotmányos cél, egy hatalomkorlátozó cél vezetné a tiszás parlamenti többséget, akkor egyértelműen ezt a megoldást választották volna, és ugye ezért is mondhatjuk azt, hogy kilóg a lóláb, és ezért is mondhatjuk azt, hogy ez egy Lex Orbán, mert ha nem Lex Orbán lenne, akkor senkivel sem merült volna fel, hogy visszamenőlegesen is érvényesítsék ezt a szabályozást.
2: Na de van egy korlátja. Voltak éppen, ugye Hak Péter jogtudós is arról beszélt, hogy az alkotmánybíróság nem vizsgálja az alkotmánymódosítás alkotmányosságát, mert akkor ő maga válna alkotmányozóvá, hanem voltak éppen a parlamenti többség, az alkotmányozó többség saját maga állíthat magának korlátokat. Szóval magyarul az önmérséklet az, ami itt megjelenik. Ez hogy lehet lefordítani, mert ugye jogi dolgokról beszélünk, de mégiscsak van egy politikai, egy morális tartalma is mindig, amikor egy jogszabályt hoznak, vagy főleg, hogyha alkotmányt módosítanak.
3: Volt egy ilyen várakozás az előző választásoknál is, talán ennél a választásnál ez most halkabb volt, hogy az eddigi ellenzék egy köztársaság 2.0-át hozzon létre, tehát térjen vissza akár a 90-es, akár a 2010-es állapotokhoz, akár a választási törvény tekintetében, akár az alkotmány, tehát a köztársasági alkotmány tekintetében, és hát ugye sokan várták azt, hogy majd ha Magyar Péter nyer, ugye volt ilyen elvárás, főként a baloldali és a liberális értelmiség véleményvezérek körében, hogy hát akkor majd úgymond kétharmaddal nyernek, helyreállítják a régi választási törvényt, a régi alkotmányt, és akkor ez azt is jelentené, hogy az alkotmánybíróság akkor vizsgálhatná mondjuk ezeket a módosításokat, amiket a NER alaptörvénye szerint tartalmilag valóban nem vizsgálhat, ilyen eljárási meg formai szempontokból vizsgálhatja, de hát, hogy Levente mondta, jogászok fogalmazzák meg ezeket a törvényeket, tehát feltétlenül nem lesznek olyan eljárási vagy formai hibák, amikre hivatkozva az alkotmánybíróság felléphetne, tehát a tartalmát nem vizsgálhatja, el fogják fogadni, a kétharmad megvan. Ugye ez azért érdekes, mert hogyha most Orbán Viktorral, egy Lex Orbánnal példát statuálnak, és amit ez a képviselő elejtett, és amit már meghallottak vidéki, nagyvárosi polgármesterek, akik már 8 évnél tovább vannak hivatalban, hogy akkor mondhatják, hogy hát, hogyha a miniszterelnöki szinten korlátozzák a ciklusok számát 2-ben vagy 8 évben, akkor a polgármestereknél is korlátozzák ezt, és láttuk, hogy Magyar Péter Brüsszelben járt, az állandó képviseleten tartott egy beszédet, és hát az arról szóló beszámolókban azt halljuk, hogy hát ő azt szeretné, hogyha gyorsabban változnának az emberek, tehát hogy ne sokáig üljön egy ember egy széken, nyilván vannak kinevezési ciklusok, de hogy azért legyen egyfajta rotáció. Ezzel nyilván a fiatalabb szavazókat is megszólítja, vagy azokat a középkorokat, 30-40 éveseket, akik nagy számban szavaztak rájuk, és azt látják, hogy fölöttük ott ülnek az 50-esek, 60-asok, és hogyha ezeket a limiteket nem vezetik be, akkor az a fölöttük lévő generáció, vagy az előttük a pozíciókat már betöltő ember vagy csoport, ugye az továbbra is ott marad, és ők nem jutnak pozícióhoz, vagy elmennek külföldre, vagy vállalkozásokat kezdenek. Tehát van egy ilyen számítás is benne, de az, hogy a polgármesterekre is alkalmazzák ezt a limitet, az azért lehet, hogyha ezt megteszik, hogy ezt még nem tudjuk, csak egy Tiszás képviselő nyilatkozat utal erre. Az azt jelenti, hogy akkor azokat a polgármestereket is mondjuk el tudják ezzel a szabállyal távolítani, hogyha ez nem felmenő rendszerben lesz érvényes, ami tényleg az lenne a sportszerű, hogyha 2030-tól indulna a szabály, és akkor aki elindul 2030-ban, szeretne miniszterelnök lenni, tudja, hogy akkor ez a szabály, és akkor maximum 8 évet lehetek. Kicsit ez olyan, mint Mátyás király meséjében, hogy mindenki 8 évet lehet, kivéve a Gyevi bírót, ugye, hogyha ez felmenő rendszerben lesz, akkor ugye Magyar Péter akár 12 évig is lehet, hogyha csak 2030-tól élvez be a szabály. De hogyha ezt megnézzük, 29-ben lesz ugye önkormányzati választás, tudásunk szerint és menetrend szerint, akkor hogyha már azok a polgármesterek, akik a múltban 8 évet szolgáltak, Karácsony Gergely, aki 2019 óta polgármester, akkor kérdés, hogy ők elindulhatnának-e. És akkor ugye itt rögtön megnyílik a tér sok új politikus előtt, akik fel lesz felhasználni. Mi az érdekes, hogy az előző kérdés arra is vonatkozott a visszatérés lehetőségére. És hát azt látjuk, hogy azok a harcos, karizmatikus politikusok, akik élvezik a szavazók támogatását, azok vissza tudnak térni a hatalomba. Ugye, ha csak a térségünket nézzük, valóban Andrej Babis nemrég tért vissza a hatalomba, de hát nagyon sok példát tudnánk felhozni, pont a PISZ, ugye, amit Levente mondott, a Lengyel Jog és Igazságosság párt is, ők is voltak röviden 2005 után kormányon.
2: Majd...
3: Jansa is most tért vissza, de hát beszélhetünk Donald Trumpról, aki egy óriási jogi meghurcoltatás, három pert intottak jelen, azután is vissza tudott térni a hatalomba. Tehát látunk ilyen példákat, és ugye pont az mutatja, hogy az inga visszalendül, a Tisza kormány népszerűtlenné válik, akár a gazdasági megszorítások, az euró bevezetésével indokolt gazdasági megszorítások miatt, akkor bizony az inga visszalendülhet, és ha a szavazók is úgy akarják, Orbán Viktor még visszatérhet a hatalomban. Valóban Jaroszláv Kaczynszki miniszterelnök helyettes volt a lengyel kormányban, több alkalommal is. És nem, mert ugye visszalépett, hogy nehogy az Iker testvérének az elnöki kampányát ezzel terhelje, akkor visszalépett, először csak védelmi miniszterelnök helyettes volt, később egy második ciklusban pedig egy ilyen általános miniszterelnök helyettesi pozícióban volt. Tehát erre is több megoldás van. Tehát röviden csak annyit szeretném mondani az alkotmányozással kapcsolatban, és ez egy fontos dolog. Talán volt egy ilyen mondat a Magyar Péternek a kampányban, hogy egy olyan új választási rendszerben gondolkodnak, egy arányosabb választási rendszerben, amely megnehezíti egy új kétharmad elérését. Ez most sorban az 5. kétharmad, és az elmúlt 36 évben 6 kétharmad volt. Tehát azt látjuk, hogy ha egy arányos választási rendszert fogad el a Tisza, amihez szintén megvan a kétharmada, és nehezebb lesz új kétharmadot szerezni, akkor a mostani kétharmad által elfogadott szabályok, például a miniszterelnöki limit, ez ugye később nehezebben lesz megváltoztatható. Persze, amit ember szerel össze, azt az ember szét is tudja szedni, tehát magyarul, hogyha most úgy gondolják, hogy betonba öntik ezeket a kétharmados szabályokat, egy új kétharmad ezeket megint megváltoztathatja, mint ahogy most a Tisza is megváltoztatja az elmúlt 16 évben hozott alaptörvény és kétharmados törvényeknek a körét és tartalmát.
2: Ami itt még újdonság, és ami megint aztán persze jogvitákat válthat ki, nevezetesen a parlamenti vizsgálóbizottságra vonatkozó szabályok. Ugye itt a tervek szerint a megjelenés kötelező, az első távolba maradást jelentős pénzbírság követni, az ismételt távol maradást rendőri elővezetés is követheti, aztán az idézetteket együttműködési adatszolgáltatás és a legjobb tudások és lelkiismeretük szerinti valós információ közlési kötelezettség is terhelni. Ez milyen törekvés, mi célt szolgál? A bizottságok nevéből lehet következtetni arra, hogy leginkább a kampányban vitt témákat tartaná fönn ezzel a... Vagy hogy menne ez esetleg a későbbi büntető eljárásoknál, az ott elhangzottak. Hogy lehet ezt összehozni, hogy kapcsolódna egymáshoz a kettő? Vagy ez két külön világ?
4: Mindjárt válaszolok erre, és előtte még egy mondatban, hogy vitatkozzam egy kicsit Zolinak egyik állításával. Azzal nem teljesen értek egyet, hogy az Alkotmánybíróság nem fogja tudni vizsgálni ezt az alaptörvénymódosítást, mert tartalmilag valóban nem lehet, azonban van olyan jogászi érv, és Siffer András is például írt erről, és én is ezt gondolom, hogy bizonyos eljárási szempontok felmerülnek ennek a kérdésnek a kapcsán. Tehát én azt gondolom, hogy elő fog fordulni az, hogy az Alkotmánybíróság megvizsgálja eljárási alapon ezt az alaptörvénymódosítást. És akkor a parlamenti vizsgálóbizottságok kérdése. Én azt gondolom, hogy itt kettő szempontot kell vizsgálni. Az egyik az, hogy a megjelenési kötelezettség mennyire egyeztethető össze az alkotmánnyal. Szerintem ez sokkal védhetőbb, tehát emellett lehet érvelni adott esetben, hogy ha már a parlament úgy döntött, hogy ki kell vizsgálni egy ügyet, akkor akit beidéznek, az jelenjen meg. Itt azért egy alkérdés az van, hogy milyen alapon döntik el, hogy kit idéznek be. Ez azért nem egyértelmű. Tehát egy büntetőeljárásban a hatóságok szakmai alapon, bizonyítékok alapján járnak el.
2: Vagy gyanúsított
4: így
2: valaki,
4: van,
2: ugye?
4: Tehát ott vannak garanciák. Egy parlamenti vizsgálóbizottság bárkit beidézhet. Tehát, hogyha én kitalálom, hogy akár nem tudom, Kiszeli Zoltánt berendelem a parlamenti vizsgálóbizottság elé, és neki megjelenés kötelezettsége van, akkor miért is, miköze neki bármihez is, de hát hogyha én úgy döntöttem, hogy berendelem, akkor berendelem, tehát azért azt gondolom, hogy ez egy kockázatos dolog, de mégiscsak valamivel elfogadhatóbb vagy védhetőbb a kötelező megjelenés. A másik probléma az viszont egy teljesen elfogadhatatlan, alkotmányosan védhetetlen dolog, az igazmondási kötelezettség. Miért? Elsőre ugye rosszul hangzik, úgy tűnik, mintha én a hazugság mellett érvelnék, ami egyáltalán nem igaz, de ugye az igazmondási kötelezettség az a büntetőeljárásban a tanút illeti meg, és őt is megint csak arról beszéltünk, hogy olyan körülmények között, ahol vannak bizonyítékok, van egy hatóságeljárás garanciákkal, ügyvéddel, védői jelenléttel.
2: Sőt, hozzátartozóra nem köteles terhelő
4: valamást tenni. És persze a tanulvallomás akadályairól is beszélhetünk, tehát ott eldönthető, ott objektíven eldönthető, hogy a tanú igazat mondott-e vagy nem. A parlamenti vizsgálóbizottság viszont egy politikai testület, deklaráltan az, nem is baj, hogy így van, tehát nem kell másnak lennie, csak azt szerint is kell kezelni. Ebből következően a politikai testület nem tudja eldönteni, hogy mi az objektív igazság, hiszen különböző politikai álláspontok vannak. Tehát, hogyha azt mondom én, hogy XY-nak itt berendeltem a bizottság elé, nem mondott igazat, és ezért büntetőjárást indítok ellene, ez egy politikai üldözésnek nyithatja meg az alapját, hiszen nem mindig objektív igazságok vannak a politikában, hanem különböző álláspontok, viták. Tehát ezt előírni egyáltalán nem felel meg semmilyen alkotmányos normának, mivel hogy ez egy törvény, ezért itt az a kérdés sem merül fel, hogy az Alkotmánybíróság vizsgálhatja, mindenképpen vizsgálhatja. Én azt gondolom, hogy indokolt is lenne ez, hogy az Alkotmánybíróság ezt megvizsgálja, és az én személyes álláspontom az, hogy ha megvizsgálna, akkor arra jutna, hogy ez alkotmányellenes, ugyanis nem lehet egy politikai testület előtt igazmondási kötelezettséget előírni, mert ezt nem lehet ellenőrizni, nem lehet végrehajtani. Ráadásul olyan hatalmat adna egy politikai testület kezébe, ami egy jogállami keretek közé nem fér bele, tehát azt gondolom, hogy ez egyértelműen elfogadhatatlan, és ráadásul egy olyan fegyver egyébként, ami a tiszás képviselők ellen is fordulhat. Ne felejtsük el, hogy a parlamenti vizsgálóbizottság paritásos bizottság, ez azt jelenti, hogy a kormánypárt és az ellenzéki képviselők azonos létszámmal vannak jelen, tehát ott nem a parlamenti többségi viszonyok uralkodnak magában a bizottságban, hanem hanem paritásos, és még egy fontos dolog, csak azért, mert a büntetőeljárás ugye többször felmerült, hogy a törvény úgy szól, és ezt most nem módosítja a javaslat, hogy a parlamenti vizsgálóbizottság nagyon helyesen nem vizsgálhat olyan ügyeket, amik büntetőeljárási hatáskörbe tartoznak. Tehát ebből a szempontból is nagyon fontos, egyrészt a hatalmi ágak szétválasztása, másrészt pedig a büntetőjog alkotmányos garanciáinak a védelme miatt fontos, hogy a parlamenti vizsgálóbizottság az ne lépje át a politikai vizsgálat határait, ne próbáljon meg jogi felelősséget megállapítani, és ezért is elfogadhatatlan az, hogy ilyen eltúlzott mértékben növelik meg a bizottságoknak a hatáskörét, mert ezzel jelentősen megkönnyítik azt, hogy az egész átfedésbe kerüljön a büntetőeljárással, ami a hatalmi ágak szétválasztását is érinti. Tehát azt gondolom, hogy ha csupán az a szándék, jó szándékként azt nézzük, hogy a vizsgálóbizottságok több eredményesebbek, hatékonyabbak legyenek, mint korábban, emellett lehet érvelni, és ezügyben lehet döntéseket hozni. De ez a javaslat, ami most az asztalon fekszik, ez valójában elmossa a büntetőeljárás és a parlamenti vizsgálat közötti határokat, alássa a hatalmi ágak szétválasztását, és garanciák nélkül vezet be büntetőeljárási jellegű típusú intézkedéseket, mint például az elővezetés, vagy mint például az igazmondási kötelezettség.
2: Egy utolsó perc is politikai pikantéria lehet belőle, hiszen a kegyelmi ügyet akarja vizsgálni az egyik bizottság, legalábbis ez a neve. Akkor előfordulhat itt, hogy a volt köztársasági elnököt Novák Katalint beidézik a bizottság elé, megjelenési kötelezettsége van, igazmondási kötelezettsége, és felteszik azt a kérdést, hogy miért adott kegyelmet ebben a bizonyos ügyben. Holott ő neki például az eljárásban sincs indoklási kötelezettsége, sőt, minden indoklás nélkül megteheti.
3: Ja, valóban az látszik, hogy a Tiszapárt azokat a témákat akarja minél tovább napirenden tartani, lehetőleg még az ősszel is, vagy az idén őszön túl is, amelyek a kampányban számára kedvezőek voltak, például a kegyelmi ügy, és valóban ugye azt látjuk, hogy ezt a témát az, hogy napirenden tartják, talán már arra készülnek, hogyha például az ERO tervezet bevezetése miatt megszorító intézkedéseket kell hozni, vagy kivezetik a védett üzemanyagárat idővel, vagy az árréstoppot, akkor egy elégedetlenség alakul, és azokkal a témákkal politikai szinten, kommunikációs szinten akarják kezelni ezt a fajta elégedetlenséget, hogy hát a cirkusz az folytatódik, pláne ha élőben közvetítik, ahogy ezt láttuk a tiszás képviselőknél, nagyon sok mindent ugye élőben közvetítenek a közösségi médiában, hogy akkor ezzel próbálják ellensúlyozni azt a tervezhető és várható népszerűségvesztést, amit a gazdasági várakozásoknak, vagy főként a lakossági várakozásoknak a csalódása miatt kell elszenvedni.
2: Műsorunk ezzel véget ért, hamarosan meghallgatható lesz a mediaclick.hu című oldalunkon. Vendégünknek Kiszeli Zoltán politológusnak, a Századvég elemzési igazgatójának és Szikra Leventének, az Alapjogokért Központ vezető elemzőinek köszönöm, hogy itt volt velünk. Tisztelt hallgatóinknak a figyelmüket köszönöm, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kakuk L. Tamás. Viszonthallásra.
5: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

0: Békesség nektek! A Magyar Pünkösdi Egyház vallási műsora következik.
1: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Pataki Albert vagyok, a műsor egyházi

hallgassuk meg Isten igéjét, amely megvan írva a Cselekedetek könyvében, az első rész 8. versben. Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Nemrégen emlékeztünk az Úr Jézus engesztelő halálára és istenségét, isteni hatalmát is bizonyító diadalmas feltámadására. Pünkösd a Szentlélek kitöltésének nagy eseménye, amely szinte megkoronázta nagypénteki, illetve húsvéti eseményeket. Az Úr Jézus halálával legyőzte a halált. Isten ezt hatalmasan igazolta a feltámadásban. A feltámadás Krisztus isteni hatalmának bizonyítéka. Neki, a halált, a poklot legyőzőnek van hatalma elküldeni Isten lelkét, és ezzel életet, természet feletti erőt adni a földön küzdő hitvalló egyháznak. Igényben az Úr Jézus tömören összefoglalja a Szentléleknek ezt a munkáját. Vesztek erőt, miután a Szentlélek eljön hozzátok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, az egész Júdeában, sőt a föld végső határáig. Ez ígéret beteljesedésére emlékezünk pünkösdi ünnepünkbe. Az apostolok mindazt kapták benne, ami szükséges az egyház életéhez, a küldetéshez, a Krisztust valló élethez. Vettek erőt, miután a Szentlélek eljött hozzájuk. Vajon mihez vettek erőt? A nyelveken szóláshoz? A csodákkal teli élethez? Valami szuperemberséghez? Néhánynak ezek közül valóban fontos szerepe lehet az életünkbe, de elsősorban vettek erőt, és vehetünk mi is a szent élethez. A Krisztusnak odaszánt, a bűntől elkülönülő élethez. Benne veszünk erőt a tiszta élethez ott is, ahol a tisztátalanság lassan kultúrává válik. Veszünk erőt, bölcsességet, bátorságot, Isten törvényét tartani jónak, ott, ahol az ember, néha még a vallásos ember is progresszív, liberális nézetekkel megpróbálja azokat felülírni. Eljött a Szentlélek, a szeretet lelke, és mi vele, krisztusi emberek maradhatunk az embertelenségbe. Kitölti ránk szent lelkét, és mi azok lehetünk, akikről az Úr Jézus azt mondja, boldogok azok, akik békét teremtenek. Eljött a Szentlélek, és mi vele felismerhetjük, és megtagadhatjuk bűnös énünket, mert ő megítéli nem csak a

világ bűneit, hanem a mi vétkeinket is. Eljött a Szentlélek, és mi felismerjük, hogy a világnak fejedelme megítéltetett, és mi lerázhatjuk igáját, és szabadságban élhetünk. Ahol a lélek, ott van a szabadság. Eljött a Szentlélek, és Krisztusra mutatva mi láthatjuk az ő nagyságát, dicsőségét. Eljön hozzátok a Szentlélek, és lesztek nékem tanúim, mondja az Úr Jézus. Minden, ami a Szentlélek munkáját jelenti, ami hozzá köthető a lélek ajándékaival, gyülekezetépítő megnyilvánulásaival, ebben a körülhatároltságban mutatkozik meg. Erő a Szent Krisztus sugárzó életre, az üdvösségről szóló életre, és az Úr Jézusról tanúskodó, őt hirdető életre. A világ tele van nyugtalansággal, tele van háborgással, nemzetek zajongnak, országok mozognak, mondja a 46. Zsoltár. Ezernyi rossz hír vesz körül bennünket, valódi rossz hírek és félelmet gerjesztő hamis hangok. Alig tudják az emberek, mi igaz és mi hazug. Az ember élete tele van ideológiai bizonytalansággal, erkölcsi, testi nyomorúsággal. De nekünk van egy jó hírünk. Lehet nyugalma, békessége, világossága az embernek Krisztusban. Vegyétek fel magatokra az én igámat, mondja az Úr Jézus, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Erre a Krisztusra mutatásra ad erőt a Szentlélek, a Krisztusról való bizonságtevő életre, a félelem nélküli szolgálatra, a zárt ajtók mögül való kimozdulásra. Isten lelkével betöltekezve lehet hiteles, erővel felruházott válaszunk a bajokkal teli szenvedő világ kérdéseire. Ez a válasz tehát az értünk szenvedő, életét váltságul adó, de isteni erővel, hatalommal feltámadó Jézus Krisztus. Rá van szüksége Jeruzsálemnek, az egyháznak. Rá van szüksége az egész Júdeának, országunknak, és az egész föld teljességének. Nem alkuthatunk a Krisztus mellőző, vallásokat összemosó szinkretizmussal. Krisztus a megoldás. Ő a békesség fejedelme, nem más. Ő a szeretetnek, irgalmasságnak, kegyelemnek Istenhez vezető útja, nem más. Testvéreim, emlékezzünk az ígéret beteljesedésére, de ne csak emlékezzünk. Teljesedjünk be ma mi szent lélekkel, hogy szent élettel, tanítványi bátorsággal hitelesen tudjunk az egyetlen igaz útra Jézus Krisztusra mutatni. Amen.

0: A közép-magyarországi kerület konferenciáján voltunk, és páran leültünk a konferencia után beszélgetni arról, hogy mit jelent számunkra a pünkösd. Úgy ülünk itt együtt, hogy van egy idősebb lelkipásztorné közöttünk, egy fiatalabb dicsőítő, egy egészen fiatal ember, és van egy középkorú lelkipásztor is. Mindannyian ugyanarról fognak beszélni. Egyrészt, hogy mit jelent számotokra a pünkösd, maga az ünnep. Utána majd arról beszélünk, hogy mit jelent az, akit ünnepelünk pünköstkor. Tehát mit jelent számodra a pünköst?
1: Számomra elsősorban a Szent Szellem eljövetele a földre, de tudjuk, hogy egy ősi zsidó ünnepnek az újszövetségi beteljesülése, amikor a Szent Szellem megjelent, és az egyház akkor alapult, és én nagyon hálás vagyok, hogy én ebbe az egyházba beleszülettem itt Magyarországon, mint a szüleim és a nagyszüleim révén ide születtem bele, de nekem is meg kellett érni, újjászületni, és a Szent Szellem is betöltött. Nagyon hálás vagyok érte.
2: Számomra a pünkösd ünnepe, ez egy különleges dolog, mert én hitetlen környezetben nőttem fel, és csodálatos azt megtapasztalni, hogy van valaki, aki mindig ott van bennem, velem, aki mindig segít, aki betölt, és ezt átélni újra, és őt ünnepelni, ez egy óriási dolog.
3: Számomra Isten jelenléte itt a Földön. Igazából nem el sem tudom mondani, milyen természet felett élmény volt, amikor betöltött az a egyszerre sírás és egyszerre nevetés, és egyszerűen nem tudok visszatérni ebbe az állapotba csak akkor, hogyha ő ebbe belehúz.
4: A pünkös számomra az ígéret beteljesedése az, ahogy az egész Ószövetségen átvonul az Istennek az a ígérete, hogy kitölti a szellemét minden emberre, így aztán a megújulásnak, egy új kezdetnek az ünnepe, és annak a mennyei erőnek a megjelenése, aminélkül ma el sem tudnám képzelni az életemet.
0: Abban mindannyian, akik beszélgettünk, egyetértünk, hogy nagyon kevés lenne, hogyha ez egy szokásos vallási ünnep lenne számunkra, vagy nehogy Isten, csupán kulturális ünnepség lenne számunkra. Mindannyian azért szeretjük a pünkösdöt, és nem mint egy napot, hanem mondjuk a folyamatos pünkösdöt, mert szeretünk a Szentlélekkel közösségben lenni. Mit jelent számotokra maga a Szentlélek és a Szentlélek ajándékai? Vagy a Szentlélek gyümölcse, hiszen a Szentlélek ajándékokat is ad, lelki ajándékokat és gyümölcsöt is, és mindegyik azt szolgálja, hogy tudjunk élni ebben a világban, tudjunk Krisztus tanúivá lenni, hogy élitek meg a mindennapokban.
1: Én nagyon hálás vagyok, hogy megismerhettem személyesen, hogy a Szent Szellem betölt, és tudom, hogy a Szent Szellem által születtem újjá, és ez sem történik meg nélküle, de amikor én betöltekeztem Szent Szellem, és kaptam egy mennyei nyelvet, úgy éreztem, hogy egy forró drót alakult ki Isten és köztem, és ez mindig működik, és szinte éreztem, hogy az ördög olyan mérges, hogy nem érti, hogy mit mondok, és ez olyan fantasztikusan működik, hogy ezzel saját magamat is építem, és tudok támogatni szolgálatokat, szolgálókat. Ez maga a Szent Szellemmel való betöltekezés következménye. A gyümölcseiről annyit, hogy ez egy folyamat, ahogy fölismerem, hogy az én természetem mennyire nem krisztusi, és amikor fölismerek valamit, hogy most nem úgy reagáltam, hogy Krisztus reagált volna egy bizonyos helyzetben, akkor kérem az Urat, hogy Uram, én akarok a te jellemethez hasonló lenni, és így folyamatosan alakulnak, érnek meg bennem azok a gyümölcsök, ugye a szeretet, öröm, szívesség, jóság, hűség, szerítség, mértékletesség, ehhez kell az élet folyamata. Viszont az ajándékot szinte azonnal megkapjuk, és én azt tapasztaltam, hogy mindig az az ajándék működik, amire éppen akkor ott a helyzetben szükség van. Nagyon szeretem, amikor Isten olyan információkat ad, amit saját magamtól nem tudnék, például egy lelki gondozás során, Isten ad egy szót, és az a kulcs az illetőnek a gyógyulásához, de nagyon sok más proféciát is egyébként mindig azt adja az Úr, amire éppen akkor szükség van. Nagyon hálás vagyok érte.
2: Számomra a Szent Szellem jelenléte nagyon nagy segítség. Bármi probléma van, vagy öröm, vagy nehézség, ő mindig ott van, mindig számíthatok rá, együtt örülünk, együtt sírunk, tudja, hogy mit érzek, hogy mit gondolok, és ez nagyon jó, amikor valaki ennyire jól ismer A gyümölcseivel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy amire én nem vagyok képes, arra ő képessé tesz, és nem kell magamból kigyötörni semmit, a szolgálatban sem, vagy amikor olyan helyzetek jönnek, amikor valaki szükségben van, akkor felbuzdít arra, hogy imádkozzak a másikért, és azt sem magammal nem érzem, hogy ott van és akarja, és csak mondani kell, és jön az emberből. Szóval nagyon-nagyon jó, hogy itt van velünk az életünkben.
3: Csomó ilyen élményem, miután megélem ezeket, utána mindig vágyom vissza erre, és tudom, hogy vége van, és tudom, hogy nem lehetek folyamatosan benne, de azt tudom, hogy ő bennem van, és azt tudom, hogy ő megajándékoz, ő gondot visel rólunk, és az, hogy idővel, ez egy hosszú idő, ez egy hosszú folyamat, a gyümölcseiben is részesei lehetek, és elkezd növekedni az életemnek a fája, ami olyan gyümölcseket termel, amit ő adott nekünk, és számomra olyan egy ilyen kis segítség, vagy ilyen csalókód, amikor csinálok valamit, és mégse én csinálom, hanem ő csinálja, és beszélek mondjuk egy barátommal, és egy olyan példa, vagy egy olyan dolgot hoz fel benne, amit én nem is gondoltam volna sose, és csak utána, amikor miután elmondtam, utána veszem észre, hogy ez nem is tőlem van, és olyan csodálatos ezt megtapasztalni időről időre.
4: A Szent Szellem jelenléte a megelevenedést, az életet jelenti. Mikor először átéltem ezt a találkozást, nem tudtam ezt, csak a tapasztalataim mutatták ennek a csodáját, és örömöt hozott az életembe, felszabadultságot hozott az életembe, tisztaságot hozott az életembe, és később tapasztaltam meg azt, hogy olyan természetfeletti készségek, képességek nyilvánulnak meg az életemben, amit tényleg nem a saját tanult készségeimből fakadóan tudok használni, kamatoztatni, hanem adott helyzetben, adott kihívások, körülmények között az Isten segítségeként jelenik meg az életemben. Így én is nagyon hálás vagyok a nyelveken szólás ajándékáért, mert sokszor tapasztalom egy nehéz beállt helyzetben, amikor nyelveken imádkozok, hogy kapok kijelentést, bölcsességet az Istentől, valóban épít, valóban átbillent holdpontokon és tovább segít nehéz helyzeteken a Szent Szellemmel való közösség.
0: Vilmos a legfiatalabb közöttünk, és nagyon érdekel az, hogy lehet megélni a hívő életet, a keresztény életet a mai világban fiatalok között.
3: Nekem is megvannak ebben a nap, mint napi küzdelmek, és sokszor el is bukok, de igazából pont a Szent Szellem az, hogy ott van, és azt tudom mondani, hogy na most mégis felállok, mert megfogja Jézus a kezemet, és felsegít abban a bajból. Igazából most legutoljára azt tudtam megélni, hogy Isten közel van a megtört szívekhez, mert egy nehéz veszteségen mentem keresztül, és tök jó az, hogy nem az van, hogy leülök este az ágyba, és nem tudom, csak kisírom a szememet, és csak így nézek fölfele, hanem azt, hogy utána ki tudom nyitni a Bibliámat, és el tudok olvasni egy olyan zsoltárt, ami a szívemhez szól, és megnyugtat, és betölt, és egyszerűen kicsit olyan, mintha egy ilyen túl nagy egyszerűség lenne, de mégis megvannak a saját küzdelme, és én azt szeretném, hogy ezt a úgymond egyszerűséget, ezt a saját terhének az átadását, ezt szeretném, hogyha mások is, akár az osztálytársaim is megérthetnék és megélhetnék, hiszen nem akarom, hogy ők is kimaradjanak a jóból.
0: Az osztálytársai tudják, hogy keresztény vagy, és ha igen, akkor hogyan viszonyulnak ehhez?
3: Tudják, igen. Igazából amikor megtértem, utána elég nagy változásra mentem keresztül, és ezt mindenki látta. Például sokkal jobb volt azt megélni, amikor tavaly évvégén az osztálytársam elment, vele volt a legtöbb vitám, le tudtunk együtt ülni, és beszélgettünk olyan dolgokról, igaz, hogy nem került szóba Jézusnak a neve, de megbeszéltük azokat a dolgokat, amiket azelőtt vitáztunk, stb., és rendesen egy ilyen férfiasan elkönnyeztük azokat a dolgokat, amiket egymás ellen mondtunk, és nekem ez egy olyan tök jó megtapasztalás volt, hogy ezt nem keresztényként, én nem tudtam volna türelmesen ülni vele beszélgetni, és a végén bocsánatot kért, és számomra ez egy tök nagy megélés volt, hogy lehet, hogy nem került Jézus szóba, de ott volt közöttünk, és ő is hallgatta azt, hogy hogyan beszélgetünk.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, amiből nagyon világossá vált, hogy együnk sem tudna a Szentlélek nélkül élni. Mindannyiunk számára a pünkösd az nem csak egy hagyományos keresztény ünnep, hanem annak a megünneplése, aki naponta velünk van. További jó pünkösdöt mindannyiunknak, mindannyiatoknak.
2: Köszönöm.

0: Egyházunk hírei.
1: Egyházunk pünkösd másnapján tartotta meg országos konferenciáját, amelyen több mint 1000 vettek részt. A rendezvény témája a van-e szívhang kérdés volt. A központi gondolattal azt jártuk körbe, vajon van-e élet közösségünkben, és dobog-e az egyház szíve ezért a világért. A rendezvény ideje alatt a gyermekek számára külön istentiszteletet tartottunk a Teremtett Világ első szívdobbanásai címmel. A jó hangulatról a Jippi kórus műsora, valamint játszóház és kézműves foglalkozások gondoskodtak. A konferenciát megelőző estén a tinédzserek és a fiatalok számára is külön alkalmat szerveztünk, amelyen több százan vettek részt. Az est témája az örökség kötelez volt.
2: A Krisztus harcosai férfi misszió június 5-e és 8-a között országos tábort szervez. Céljuk az, hogy a résztvevők erejüket próbára tegyék és fejlesszék, de egyúttal Isten szellemétől vezérelve, lelkileg feltöltődve menjenek haza. Az országos férfi misszió június 13-án táborfejlesztő hétvégét tart. Jelentkezni lehet a táborkert.hu honlapon.
1: A korosztályos misszióink idén-nyáron is táborokat szerveznek Kadarkúton. A gyermekek számára két turnusban rendezik meg a beszélő tábort, melynek első turnusa július 11-e és 17-e között, a második pedig július 19-e és 25-e között lesz. A turnusokat megelőzően július 6-a és 10-e között táborépítő hetet is tartanak. Mindhárom eseményre május 31-ig lehet jelentkezni a táborkert.hu oldalon. Az Országos Tinédzser Misszió augusztus 2-a és 8-a között szervezi meg Új irány című táborát. A programmal és a jelentkezéssel kapcsolatos információk a christins.hu honlapon találhatók meg. Az Országos Ifjúsági Misszió augusztus 10-e és 16-a között várja a fiatalokat Honfoglaló tábor című programjára. A részletes információk az ifjusagimisszió.hu honlapon érhetők el.
2: A Pünkösdi Teológiai Főiskola diplomaátadó ünnepségére július 4-én a Lurdi házban kerül sor, ahol közel 100 hallgató veheti át diplomáját.
1: Legközelebb pünkösdi vallási félórát július 31-én hallhatnak a megszokott időben a Kossuth Rádióban. Kedves hallgatóink, most búcsúzunk Önöktől. Elérhetőségeink www.pünkösdi.hu, postacímünk 1143 Budapest, Gizella út 37. Telefonszámunk 0670-335-3274, e-mail címünk pedig info@pünkösdi.hu. Ezt a műsort a www.mediaclick.hu oldalon tudják újra meghallgatni.
2: Figyelmüket megköszönik a műsor készítői Andronyi Kolos főszerkesztő, Gémesi Erika gyártásvezető, Németh László hangmérnök, valamint bemondótársam Várhegyiné Kutasi Rózsa. A műsor egyházi szerkesztőjét, Pataki Albertet hallották. Viszont hallásra!

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: A pontos idő 14 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Létrejön a politikai megállapodás a Magyarországnak járó sok ezer milliárd forintos uniós támogatásról, jelentette be Magyar Péter közösségi oldalán. A kormányfő és delegációja tegnap utazott Brüsszelbe, ahol a NATO főtitkárával és a belga miniszterelnökkel is egyeztetett, ma pedig Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével tárgyal az uniós források felszabadításáról. A részleteket délután sajtótájékoztatón ismertetik. Magyarország új kormánya vissza fog térni a NATO szövetségéhez, és visszaépíti a bizalmat, amit az előző kormány elveszített. Erről biztosította a honvédelmi miniszter a NATO szövetséges erők európai főparancsnokát budapesti találkozójukon. Ruszin Szendi Romulus Facebook oldalán közzétett videójában azt mondta, a főparancsnok tájékoztatta őt arról, hogy minden segítséget meg tudnak adni a magyar haderő fejlesztésének folytatásához. A fennálló alkotmányos kérdések értékelését és szakértői közreműködést kért a Velencei Bizottságtól Sólyog Tamás köztársasági elnök. A Sándor Palota közleménye szerint a lépésre azért volt szükség, mert az áprilisi választások óta a kormánypárt részéről politikai igény fogalmazódott meg az államfői funkció újraértelmezésére, az elnök eltávolítására irányuló felszólítások pedig sértik az alkotmányos rendet. A hivatal hangsúlyozta, hogy a köztársasági elnök továbbra is kész az együttműködésre a kormánnyal és a parlamenttel, amennyiben a jogalkotás az alapvető uniós és alkotmányos elvek védelmét szolgálja. Az állami számvevőszék korábbi jelentései alapján tavaly április óta két szálon, hűtlenkezelés és pénzmosás gyanúja miatt folyik a nyomozás a Magyar Nemzeti Bank ügyében, jelentette be a Nemzeti Nyomozóiroda igazgatója. Jenei Áron elmondta, hogy az eljárásban a hatóságok eddig csaknem 92 milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt és értékpapírokat. A központi nyomozó főügyészség tájékoztatása szerint az elmúlt két napban 17 jogi személynél tartottak összehangolt akciót. Ezek során több 10 terabájtnyi adatot, iratot, valamint elektronikus hordozót foglaltak le. Visszavonná Volodymyr Zelenszky ukrán elnöktől a legmagasabb lengyel állami kitüntetést a lengyel államfő. Karol Navrocki arra hivatkozva javasolta ezt, hogy Kijev a II. Világháborús nacionalista ukrán felkelő hadsereg tagjairól nevezett el egy katonai alakulatot. A lengyel elnök szerint a döntés súlyosan sérti a lengyel történelmi emlékezetet a szervezet által elkövetett gyilkosságok miatt, és azt is mutatja, hogy Ukrajna még nem áll készen az európai integrációra. Feljelentést tett a Balási ügyben Vona Gábor, a II. Reformkor pártelnöke. Az esettel kapcsolatban a Nemzeti Nyomozóiroda vizsgálatot indított, de hűtlenkezelés és pénzmosás gyanújával is folyik nyomozás. A beadvány alapjául szolgáló nyilatkozatok szerint korábbi kormányzati tisztségviselők jelezték a kabinet felé, hogy a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó cégekkel piaci ár feletti drága kommunikációs szerződéseket kötöttek, ám intézkedés eddig nem történt. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője. Gál Kristóf megerősítette, hogy a férfit gyanúsítottként hallgatják ki hamis tanúzás miatt. Hozzátette, K. Endre ellen jelenleg is eljárási cselekmények folynak, és további eljárásokra is sor kerül majd. Földrengés rázta meg Bosznia-Hercegovina legdélibb városát, Trebinje térségét. A 33,8-es erősségű földmozgást Horvátország és Montenegro egyes részein is érezték. A rengés nem sokkal éjfél után történt, helyi beszámolók szerint többen rázkódásra ébredtek fel éjszaka. Személyi sérülésekről vagy anyagi károkról eddig nem érkeztek hírek. Ami a hazai időjárást illeti, napos idő van az országban, csapadék sehol nem várható, de gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. A hőmérséklet jelenleg 22 és 27 fok között van, késő estére 17-22 fok közé hűl majd a levegő.
0: Műsor ajánlott.
2: a Rádió Kabaré sztár vendége ezen a héten, Szerednyei Béla.
3: Nils Holgerssont reggel 8-kor szinkronizálni, ezzel a baritonnal, ami ráadásul a éjjel 4-ig tartó balettcipős bajorimis beszélgetések után reggel körülbelül így megy. Hova mész, Béla? Melyek a szinkron? Mit csinál? Azt éneklem. Nils Holgersson!
2: A házigazda Felméri Péter. Humor nélkül lehet, de érdemes.
4: Rádió Kabaré. Szombaton 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
5: Hagyományok. Népdalokat játszunk olyan fiatal zenészekkel, akik nem a népzenéből jönnek.
6: Tehetségek.
7: Ez az egész közeg nem csak a szabadkai zenede, hanem maga városunk is olyan közeg, ahol nagyon sok nemzetiség él.
6: Kulturális helyszínek.
8: Nagyon fontos az, hogy tiszteletbe tartsuk a hely szakralitását.
6: Partitúra. Összhangzat van. Szabadka. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
4: Rádió Színház.
9: A rögösebbik út. Rádiójáték Apácai Csere Jánosról. Írta Gyárfás Endre.

0: tűz van valahol. Nem múlik el hónap, hogy fel ne ugorjék egy-egy kolozsvári tetőre a vörös kakas.
1: Gyenge már az imádság, mert gyengül a hit. Papok kellenének, hitükben erősek, tudásban nagyok.
0: Tudás, ez az. Nem a hitetlen papok okozzák a tűzvészt, hanem a tudatlan tudósok, a kontármesterek. Talán az a baj, hogy a kontárkovács nem jól imádkozik. Ellenkezőleg, inkább az, hogy nem tanult meg a tűzre vigyázni. Rálöccsinti a keze ügyébe eső kannát a parázsra. Dehogy is emlékszik rá, hogy olajjal töltötte meg először este. Ebbe hurgyaság, kapkodás, ügyefogyottság. Mindez megcsappanna, ha az emberek iskolába járnának.
1: Igaz. Csak éppen a rossz indulat burjánzását nem fogná vissza az iskolázás. Gondold el, milyen művelt, mennyire tanult férfiú Rákóczi György és talpnyalója Bazériusz. Mégis kiebrudaltak téged a Fehérvári Akadémiából. Ott álltál 31 évesen, családostul, munkanélkül, jövedelem nélkül. Nem buzdított-e öreg tanítót Keresztúri Pál, sőt maga Csulai püspök, hogy kövesd meg a fejedelmet, kérjél bocsánatot és türelmet a gondolatai tisztázásán.
0: De, hogy nem. Buzdítottak többen is. Aletta is. De miért kértem volna bocsánatot? Nem bántottam meg senkit.
1: A papi életmód alázatra szoktatott volna. Még nem késő.
0: És mit érnék az alázattal?
1: Azt, hogy most folytathatnák Fehérvárott az oktatást a te tudásodhoz és képességeidhez méltó magaslaton. Ez a kolozsvári iskola. Hol van ez az akadémiától? Még ezt az állást is csak Lóránfi Zsuzsának közbenjárására nyerted el. És a sorsod gúnyfintora, hogy mielőtt ide érkeztél, porig égett az iskolai.
0: Igen. A üszkök helyén kellett újra kezdeni a tanítást. A romokból kellett újjáépíteni a termeket, a diákszobákat, egyenként gyűjteni a könyveket. De ismered Sziszifusz mondáját a mitológiából? Ha Sziszifusz csak áll, és tűri, hogy vállára nehezedjék a kőszikla, minden bizonnyal összeroppan a súlya alatt. A hősnek azonban az a feladat jutott, hogy a kősziklát a völgyből a hegytetőre görgesse. Még ha százszor visszahullott is, még ha százszor kellett újólag nekiveselkedni a meredének, Sziszifusz nem roppanhatott össze. Miért nem? Mert célja volt, a cél adott neki reménységet, a reménység pedig erőt.
1: Ne feledd! Büntetés volt ez Sziszifusznak, amiért dacolni mert az isteni hatalmakkal.
0: A Sziszifusz tanult volna fizikát, meg tudta volna állítani odafenn a követ.
1: Vigasztalod magad, csak vigasztalod. Ha eljönnél hozzánk, ha ugyanúgy pap lennél, mint én, akkor másokat is vigasztalhatnál. Plántálhatnál reménységet a szegényekbe, adhatnál erőt az elgyötörteknek.
0: Mi nálunk mindig több volt a pap, mint a tanító. Több a templom, mint az iskola. De akkor szeretném tudni, honnét van a mi háztartásaink között annyi istentelen család? Oly sok dőre családatya és anya, rakoncátlan fiú, álnok, verekedő, kegyetlen úr, család és hűtlen szolga, az egyházban annyi pocakos, ragadozó, bérenc papi bábolak, az iskolákban annyi kósza árnyék, a tanult férfiak üres álcái, buta állarcok, iskolai rókák, a közös dolgokban annyi ajándékfaló bíró, kapzsi prókátor, igazságtalan per, erőszakoskodás, zaklatás, elnyomás, a nép között annyi panasz, siránkozás, sóhajtozás, nyögés, mindenfelé annyi feldult ház, birtok és falu, rongyos város, mocskos utca, ronda országút. Szabad!
2: Bocsánat, nem akartam zavarni. A diákjai vannak itt, nagyon izgatottak, valami történhetett.
0: Erezd be őket, Aletta, kérlek.
3: Fiatal urak, jöjjenek beljebb.
4: Adjon Isten.
5: Jó napot kívánunk.
0: Gyertek csak, gyertek, fiúk. Hadd mutassalak be titeket pap barátomnak. Ez a zömök ifjú, Betlen Miklós, az új kancellár úr fia.
4: Szolgálatukra.
0: A másik, Pávai János. Ő már leckéket ad az alsóbb klasszisokban.
1: Szerencsés fiúk. Csere János keze alatt nevelődhetnek.
4: A magunk szerencséjének voltunk, Kovácsai, tiszteletes uram. Mert minket még Gyulafehérvárot kezdett tanítani apácai professzor. És amikor ide települt Kolozsvárra, mi jó néhányad magunkkal utána jöttünk.
0: Ez igen. Látod, Mihály, hol az a fejedelem, hol az a püspök, aki a tanító fáradozását ennél szebben jutalmazhatja.
5: Professzor uram, azért bátorkodunk kegyelmedet még a beteg ágynál is zaklatni, mert hallatlan dolog történt.
4: De megadtuk neki.
0: Mondjátok már el.
4: A kolozsvári pap, Bátai György, kiprédikálta apászai uramat a templomban.
0: Kiprédikált?
4: Azt mondta, kegyelmed a professzori címmel kevékedik.
5: Kevékedik, éppen Csere János.
0: Az bosszantja a nagyhangú Bátait, hogy nem engedem beleszólni az iskolánk ügyeibe. Már idejöttem, kor megorrolt rám, amikor beköszöntő beszédemet hallotta az iskolák felette szükséges voltáról. Valamikor őt is lelkesítették a puritánus eszmék, de aztán megszeppent az üldöztetéstől, és mostanság ő támadja legjobban egykori társait.
4: Feladtuk ám rá a vizes inget, professzor uram. A házához vonultunk 20-30 diákok, és olyan macska zenét adtunk, olyan kornyikálást csaptunk, hogy még.
5: Fejeskedett néhány legény, fújták az ő nótáját. Mondhatom, megismerkedtek a magyarófa pálcáinkkal.
0: Azért azt nem kellett volna. Köszönöm, fiúk. Menjetek vissza a kollégiumba. Pávai fiam, vezesd okosan a munkát. Nem sokat kell olvasni, hanem soká. Egy időben csak egy dolgot taníts, ne kapkodj ide-oda.
5: Igyekszem majd, professzor uram.
0: Kerüld az unalmat. Nincsen szánandóbb az unalmas tanítónál. Keresd a fontosat, és csak azt gyakoroltasd, azt súlykold, amit már mindenki megértett. Én, amikor 16 éves voltam, a mondattant nem értettem, holott jól beelméztem, igaz, rengeteg fáradtsággal. Ne a szabályok felmondását követeld tőlük szigorúan, hanem beszéltesd őket, beszélges velük, és amit rosszul tudnak, javítsd. A könnyebbektől haladj a nehezebbek felé.
5: Úgy lesz, apácai uram.
0: Menjetek.
5: Isten áldja kegyelmeteket.
4: Ha segíthetünk valamiben, tessék csak hivatni.
1: Isten veletek, diákok. Hát, János, szedelőzködöm én is. Visszatérek a parókiámba.
0: Ne menj még, kérlek. Csak egy kicsit üldögélj itt. Soha sem éreztem ennyire, hogy egyedül maradok. Jó az, ha kiáll értem néhány diák, de hát immár csak az ő mogyorófa pálcáik védenek meg engem a megszégyenítéstől. Mi más ez, mint a sziszifuszi kő visszagördülése? Hová süllyedhettem, ha már nem fejedelmek? Nem rektor professzorok rontanak rám, hanem csupán városi papocskák. Egy glóbuszért, egy számoló tábláért, tucatnyi írópapírosért cirkalmas kérelmet kell benyújtanom. Naphosszat kell kilincselnem a gazdag kereskedőknél, akik, ha kedvük kerekedik, támogatni hajlandók az iskolát. De az efféle kiprédikálás után még inkább vonakodnak majd. És ami örömöm eddig volt, kárpótlásul a tanításban, attól megfoszt ez a nyavajás, köhögös tüdőm.
1: Könyörögni fogok a gyógyulásodért, János. Hát, akkor én indulnék.
0: Várj. Aletta!
1: Szólok neki.
2: Már itt is vagyok, uram. Mi a kívánsága? A borogatás?
0: Nem, Aletta, nem a borogatás. Arra kérlek, csomagolj össze egy hétre való utiruhát, takarót, meleg holmit.
2: Úristen, félrebeszél. Hová menne? Beteg, jártányi ereje sincs. Itt sohasem gyógyul meg.
0: Éppen ezért megyek. Hát, ha megtalálom a gyógyulás útját.
5: Értelek. Szerzek fogatot.
2: De hát tudják, mit művelnek. Ez esztelenség. Egy hétre, hova?
5: Én már sejtem. Asszonyom, meg kell nyugodnia. János velem tart a Hargita hegyei közé, a világ elől búvó faluba.
2: Mit akarnak ott?
5: Körülnéz a parókián. Az egyik megüresedett parókián. Jól mondom, János.
0: Jól mondod. Elhagyott az erőm, Aletta. Ha most nem mozdítom a lábam, érzem, örökre elzsibbad. Ki tudja, talán nagyobb szükségük van rám. Odafent, a fenyvesek között, tiszta források körül, a tanulatlan pásztor embereknek. Ha átmentem a hitüket egyik napról a másikra, akkor talán mégsem hiába való a mindennapi fáradozásom.
5: Gyerünk!
2: Isten!
0: Kocsis, torda felé hagyjuk el a várost. Arra jobb az út. Tűzvész, nem látok füstöt.
1: Micsoda sokaság. Mintha egész Erdély befelé igyekeznék Kolozsvár. Szekerek, kordék, gyalogosok.
0: Emberek, honnét jönnek?
6: Menekülünk, uram. Tatárok törtek be Székelyföldre. Török lobogókkal.
5: Elégették a barcaságot.
7: Vidom Máknémét, lemészáról.
6: Ma Nagy uraim csak viszálykodnak a fejedelmi székért. A török, a tatár meg pusztít, gyújtokat.
7: Tegnap betörtek Gyulafehérvárba.
6: Kilobálták Hunyadi János csontjait. Szétkergették az akadémiát.
7: Akadémiát?
8: Megindultak, erre tartanak Kolozsvárt.
9: János! Gyere, János!
7: Öcsém, Bálint, engedjék már ide!
9: János, édes bátyám! Így kell viszont látod a testvéröcsédet.
7: A családod? Mi történt velük az ég szerelmére?
9: Ott ülnek azon a szekéren. Feleségem, 4 gyerekem. Sikerült, élünk. Apácát is elérte egy tatárcsapat. Felgyújtották a házunkat. Te, János, porrá égett a szülőházunk is.
7: Kocsis, forduljunk vissza. Ti meg gyertek. Mi nálunk fogtok lakni, a gyerekeket pedig magam tanítom az iskolában.
9: Köszönöm.
7: Siessünk.

0: Tanítványai! Kolozsvári diákok! Immár Kolozsvárinak szólítalak mindnyájatokat, bár közületek sokan még alig ismerik ezt a várost. Az ő szemükben ott látom még a gyulafehérvári főiskola lángjainak vízfényeit. Barátaim! A mi alma máterünk nem akadémia, de bízvást mondhatom, hogy egyelőre nem az. Kolozsvár felől elhárult a tatárveszedelem, miután főbíránk megadta a 60 000 tallér irtóztató sarcot. Összéphúzódik mindenki a városban, összéphúzódunk mi is az iskola padjaiban, hogy elférjetek, megosztjuk szalmaágyunkat, megfelezzük eledelünket a menzán, egy szóval magunk közé fogadunk benneteket. Várnak még mi ránk megpróbáltatások, tudjuk jól. Barcsai Ákost már megtette a török szultán Erdély fejedelmévé, a második Rákóczi György nem adta fel a küzdelmet. Szamosújvár, Görgény, Gyaluvára az ő kezén maradt. A hajdúság is őt támogatja, Csulai püspök, Bazilius rektor az ő szekerét tolja, és ezentúl még ádázabbul fenekednek a puritánusokra, a püspöktelen egyház híveire, mi ránk. Szigetre szorultunk, barátaim, szigetre, melyet minden oldalról és szüntelenül ostromolnak a hullámok. Háború, az éhínség, a ragályos kor, a vallási viszálykodás, az önrongáló mértéktelenség hullámai. Elárasztanak, elsüllyesztenek minket. Igen, ez lesz a sorsunk. Ha csak nem emelünk gátat, mint a hollandusok a valóságos tenger támadása ellen. Gátjainkra azonban mi nem követ, földet hordunk, hanem a tudás tömbjeit. Tudással növelhetjük hadi erőnket, tudással tarthatjuk távol a ragályt, tudással teremthetünk több kenyeret, jobb gyümölcsöt, szebb szövetet. És csupán a tudástól vezettetve bukkanhatunk rá a mi földünk kincseire, a mi testvéreim tehetségére. Ezért mondom én, unos untalan, mégsem elégszer, soha tudományi fegyveredet kezedből le ne tedd!
1: Rosszkor jöttem, Aletta asszony?
2: Nem, Pávai úram. A férjem már türelmetlenkedik. Alig várja, hogy diktálhasson magának. Elfáradt a karja az írásban.
1: Szeretnék valamiképp segíteni a professzor úron. Talán könnyíthetnék a terhein.
2: Az bizony jó lenne. Túl sokat dolgozik. Emlékszem, még Utrechtben mennyire akadályozta a munkájában, hogy mi a közelbe teszünk, veszünk. Most. Negyed akkora a lakásunk, mint az utrechti. És rajtunk kívül itt lakik az apácáról menekült sógorom, a sógorasszony, a 4 gyermekük. Aztán tudja jól, megfordul a házunkba az egész diákság. Az én Jánosom mégsem egy soha egy zokszót, mégsem torpan meg a tulla, mégsem alszik ki a gyertyaláng az asztalán.
1: Bizonyára be akarja fejezni a Filozófia Naturaliszt, a természeti tudományokat összefoglaló könyvét, még az új iskola év kezdete előtt. Nem is sejti Aletta azt, hogy mennyire várják már ezt a diákok.
2: Csak baj ne legyen ebből. Istenem, uram, csak baj ne legyen. Nemrégiben még annyira kívántam, hogy minél több tisztelő zsongja körül az én uramat. Alig vártam, hogy egy-egy új könyv előső lapján meglássam a nevét. El sem tudom mondani, mennyire vert a szívem, ha az utcán vagy a piac téren meghallottam valamelyik asszony dicsekvését. Az én fiam a Csere János tanítványa. De most futnék, szöknék, menekülnék innen. Már nem is Utrechtbe. Nem is az én gyermekkorom földjére. Bánom is én hova, csak oda, ahol megújulna az egészsége. Ahol nem érezném már az erőltetett tréfálkozás mögött a rettenetes kétségbeesést.
1: Egyikünknek sincs oka kétségbeesni. Múló rosszul létek ezek tekintetes asszony, nekem elhiheti. Igazán elhiheti. Konyítok az orvosi tudományokhoz is valamicskét. Fogadom, senki jobban Kolozsváron.
2: Jó fiú maga, Pávai János. Isten áldotta jó szívű fiú. Inkább a hencegés bűnébe esik, csak azért, hogy vigasztaljon. No, menjen be a professzorához. Ugye itt marad vacsorára?
3: Ülj le, fiam, Pávai. Készítsd a tolladat. Amit én körmöltem ma hajnaltól mostanáig, azt csak magam tudom elolvasni. Tisztázd le rendesen, majd én diktálom.
1: Igenis, apácai uram. Mi lesz ez? A Filozófia Naturalis újabb szakasza?
3: Nem, azt félbehagytam egyelőre. Mostan sürgetőbb a javaslat, amit Barcsai fejedelemnek akarunk átnyújtani. Jegyezd.
1: Figyelek, professzor uram.
3: A magyar nemzetben immár elvégtére egy akadémia felállításának módja és formája.
1: Módja és formája. Kész.
3: A sok szomorú magyar vérhullás és omlás után csendes és sokáig tartó békességet óhajtunk, nagyságos fejedelem. És a békességgel sáfárkodjunk aképpen, hogy Európa népei ne tarthassanak többé sem barbároknak, sem tudatlanoknak, sem faragatlanoknak minket. A gyulafehérvári akadémiát elpusztította a pogány ellenség. Legkiválóbb növendékeit befogadta, továbbra is tanítja a mi alacsonyabb rangú kolozsvári iskolánk. A kicsi németalföldi ország, ahol én is tanultam, 5 univerzitással büszkélkedhetik, és ezek mellett 9 Ateneum, azaz filozófiát és teológiát oktató főiskola szolgálja az emberi szellem művelését. A mi hazánkban univerzitás nincs, nem is volt. Főiskolánk pedig az egyetlen, a fehérvári oda lett. Kolozsvár a legalkalmasabb arra, hogy otthont adjon az akadémiának, és majdan az univerzitásnak. A mostani törvények szerint megszabadul a jobbágyi kötelékekből, aki iskolát végez még akkor is, ha csupán kántor lesz belőle. Mennyivel derekabb és hasznosabb lenne, ha a filozófia magisztere orvosi, jogi vagy teológiai doktor válhatnék belőle. A jogi és az orvosi stúdiumoknak 6 esztendő legyen a tartama. Alapítassék az akadémia mellett külön könyvnyomtató műhely, biblioteka, valamint a természet titkainak fürkészésére nagy botanikus kert. Az akadémia felállításának költségeit a tanító professzorok javadalmazására és a diákok szállására, élelmezésére szánt summákat az alábbiakban sorolom elő, nagyságos fejedelem indokolva...

0: Kedves barátom, ezt a levelet itt írom hegyi falumban, évszázados tölgyfa árnyékában. Körös-körül csendesség, békesség, kristálytiszta levegő, változatlanság. Minden úgy, ahogy elét festettem a gyógyító menedék képét. Ám amióta hazajöttem Kolozsváról, nem lelek akkora gyönyörűséget egy csepp világban, mint az előtt. Azon kapom magam néha, hogy kezdem a te szemeiddel nézni a földkunyhókat, a faekére görnyedő csontos parasztokat, a boszorkány hírébe kevert szerencsétlen vénasszonyokat, a liba pásztorlásra fogott csenevész apróságukat. Vigasztaló, nyugtató szavak helyett káromkodás tolul az ajkamra. Lenyelem persze, de növekszik bennem a keserűség. Azon munkálkodtam, látod, hogy az én utamra térítselek. De most megirigyeltem a te utadat. Tanítani szeretnék. Hangos elmékedéseim ne azt a szót fakasszák a hallgatóságból, hogy ámen, hanem azt, hogy miért. Ha akadna üres hely a kolozsvári tanítói karban, írjál csak, hívjál csak. Beállnék a sziszifuszok közé. Hát, ha a sok kis sziszifusz végül is diadalmaskodik.
1: Uram! Uram! Nem tudja, merre van itt apácai Csere János professzor úr háza.
2: De tudom, ez az, ahonét az imént kiléptem.
1: Hát akkor a fiatal úr bejáratos hozzájuk. Kísérjen már be engem, kérem. Hát, hogy átadhassam a falumbéli tiszteletes úr levelét.
2: Kinek címezték?
1: Aha, nem tudom, én ezt elolvasni kérem alázatosan. Azt mondta a tiszteletes úrunk, csak adjam a professzor uraság kezébe.
2: Elkésett vele, barátom. Ez a lélekharang az ő...

0: A rögösebbik út. Rádiójáték Apácai Csere Jánosról. Írta Gyárfás Endre. Szereplők: Apácai Kozák András, Aletta Káldinóra, Mihály Tordi Géza, Basirius Kautsky József, Rákóczi György Csíkos Gábor, első professzor Pándi Lajos, második professzor Zács János, Betlen Miklós Benkő Péter, Pávai János Végvári Tamás, hírvivő Szirmai Jenő. Rendezte Avanesian Alex.
1: A hangfelvétel 1975-ben készült.
2: A befejező rész hangzott el. A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszinház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A zene után a krónika következik.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: 14 óra 30 perc. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Létrejött az egyesség. Hamarosan érkezik a pénz az Unióból. Magyar Péter miniszterelnök 16,2 milliárd euró felszabadításáról állapodott meg Brüsszelben Ursula von der Leyennel. Az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy az Erasmus program a következő tanévtől újra elérhető lesz a magyar egyetemisták számára. Románia bezáratja Oroszország konstancai főkonzulátusát a galaci drónincidens miatt, jelentette be a román államfő a legfelsőbb védelmi tanácsülése után. Nikuszor Dán közölte, a súlyos incidensért a teljes felelősség Oroszországot terheli, amely 4 éve háborút folytat Ukrajnával. Hajnalban lakóházba csapódott egy orosz drón Romániában az ukrán határ közelében fekvő Galac városában. Az épületben egy anya és gyermeke könnyebben megsérült, 70 embert ki kellett menekíteni.

0: csak nem 750 gépmozgás és 71 ezer utas várható. Még egy átlagos pénteki napon általában 450 gépmozgás történik. Ma és holnap vendégek és szurkolók 10 000-re érkeznek Budapestre. Az utasforgalom átlagosan 60%-kal emelkedik. Ami az időjárást illeti, marad a napos idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok kialakulhatnak. A hőmérséklet napközben 26 és 31 fok között alakul, de a felhősebb északkeleti tájakon ennél néhány fokkal hűvösebb lesz.
1: A következő műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Felfedező a gazdaságról.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezetőt, Pásztor Szabolcsot hallják. A fenntarthatósági témahét mára az egyik legfontosabb hazai oktatási kezdeményezésé vált, amely a Föld napja környékén évről évre több iskolát, pedagógust és diákot kapcsol be a fenntarthatóságról szóló közös gondolkodásba. A program különlegessége, hogy nem elvont környezetvédelmi üzeneteket közvetít, hanem a fiatalok mindennapi döntéseihez kapcsolja a témát. Hogyan közlekedünk, mit vásárolunk, mennyi hulladékot termelünk, hogyan használjuk a vizet, vagy éppen milyen szerepe van az erdőknek, a mozgásnak és az egészségnek az életünkben. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatósági Intézete és partnerei jó példát mutatnak arra, hogyan lehet a középiskolásokat élményszerűen bevonni. Interaktív feladatokkal, egyetemi látogatásokkal, játékos műhelymunkákkal és olyan kérdésekkel, amelyekre a diákok saját tapasztalataik alapján is reflektálhatnak. A 2026-os témahét kiemelt témái az erdő, mint ökoszisztéma, a mozgás és egészség, valamint a fenntartható közlekedés különösen aktuálisak, mert egyszerre érintik a környezetvédelem, az életmód, az oktatás és a jövő generációinak felelősségét. A mai adásunkban arra fókuszálunk, hogy hogyan lehet a fenntarthatóságot közelebb vinni a fiatalokhoz, milyen szerepe lehet ebben az egyetemeknek, a szakkollégiumoknak és a pedagógusoknak, illetve miért fontos, hogy a fenntartható gondolkodás ne kampányszerű üzenet, hanem mindennapi szemléletformálás legyen. Az NKE programja azt is jól mutatja, hogy a fenntarthatóságról nem csak beszélni kell, hanem azt kipróbálható, megélhető és közösen alakítható tudássá kell tenni. Vendégeink a stúdióban Cippán Katalin, az NKE Környezeti Fenntarthatósági Intézet stratégiai tanácsadója, címzetes docens, illetve Hajnal Nikol, tanítószakos egyetemi hallgató, a Nemzetközi és Európai Szakkollégium tagja. Elfogadta továbbá a meghívásomat Halbritter András Albert is, az NKE Nemeskülti István tanárképző kar egyetemi docense, a fenntarthatósági témahét nagykövete. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok én is a hallgatóknak!
5: Jó napot kívánok!
6: Szeretettel köszönöm a hallgatókat én is.
3: Első helyen azt kérdezném, hogy mi a fenntarthatósági témahét legfontosabb célja, és hogyan változott ez az elmúlt több mint 10 évben?
4: A fenntarthatósági témahetet azonnal a fenntartható fejlődési célok 2015 évi elfogadása után indította Magyarországon, és azóta is gondozza az alapértékek non-profit Kft. A témáját úgy határozzák meg gyakorlatilag, hogy minden évben legyen egy kis társadalmi, gazdasági és környezeti feladat is, és egyébként az átfogó az minden évben a hulladék, illetve a tudatos fogyasztás. És ez öleli fel gyakorlatilag az elmúlt 10 év alatt. Az elején 700 iskolával indult, 2025-ben már 1965 iskola vett részt, az idei adatokat még nem ismerem, és a programok folyamatosan bővültek, tehát indultak. Minden évben van egy elnöki tanóra, amit akkor még a Áder János köztársasági elnök, később pedig mint a Kékbolygó Alapítvány kuratóriumának elnöke és alapítója, illetve a Kékbolygó Alapítvány támogatásával elindultak ezek a tanórák, és vannak iskolai órák, vannak tanárok számára készített óravázlatok, felkészítések, tudásversenyek, mára egy Zöld Hídnak nevezett együttműködés a társadalom és az iskolák között, illetve vannak kutatások, de ezekről Halbitter tanár úr többet tud mondani.
6: Én külön aláhúznám még a témaheteknél, mind a 3 magyarországi témahétnél, hogy ez alkalmat ad úgynevezett jelenség alapú oktatásra, amikor nem egy tantárgy oldaláról nézünk meg egy dolgot, hanem több tantárgy nézőpontjából, és ezzel a diákok azt is gyakorolják, hogy a tantárgyi határokat hogy lehet átlépni, hogy lehet komplexen gondolkodni, és a fenntarthatóság pont egy ilyen téma, amit nem lehet egy adott tudományág keretében megoldani, hanem több tudományágnak az együttműködése szükséges a probléma megoldásához. A kutatásokról pedig nagyon fontos, a témahelynek az eredményességét is vizsgáljuk, ugyanis nem minden fenntartható

0: lakossága, a nevelési program éri el azokat az eredményeket, amiket várnak tőle. Itt van egy országos, illetve Kárpát-medencei nagy kérdőíves vizsgálat, diákoknak és a pedagógusoknak a vizsgálata, aminek sok értékes eredménye van egyébként, de alapvetően igazolja a fenntarthatósági témahit létjogosultságát és a fenntarthatóság növeléshez való hozzájárulását.
1: Miért tartják fontosnak, hogy a fenntarthatóságról már középiskolás korban élményszerűen, interaktív formában beszélgessenek a diákokkal? Korán kell kezdeni?
2: Minél korábban érdemes beszélgetni a diákokkal erről a témáról, hiszen ebben az életkorban alakul ki náluk azok az értékek és szokások, amelyek később természetesebbé válnak számukra. Az interaktív élményszerű forma pedig ezáltal nem csak információt kapnak, hanem a saját tapasztalataikon keresztül ismerhetik meg a témát és gondolkodhatnak a témáról. A cél az pedig, hogy ne csak tudást adjunk át, hanem gondolkodásra is neveljünk ezáltal.
1: Javítsanak ki, hogyha tévedek, de 2023 óta fogad középiskolás osztályokat az NKE, Környezeti Fenntarthatósági Intézete, ez ugye 3 év, és ugye itt a hívószó Zöld Híd program. Milyen tapasztalataik vannak eddig a diákok érdeklődéséről, hozzáállásáról? 3 év nem nagy idő, de gondolom, hogy lehet már látni a változást.
3: Ami számomra nagyon izgalmas, tehát hogy a Környezeti Fenntarthatósági Intézet egyik külső munkatársa volt, akkor a nemzetközi és európai szakkollégium vezetője. Vele kezdtük el közösen az első témahetet, mert mondtuk, hogy hát ha már egy Környezeti Fenntarthatósági Intézet vagyunk, akkor miért ne tartsunk egy ilyet? És akkor mondjuk ki a nevét, Kis Fanni akkor megmozdította az egész szakkollégiumot, és összehoztunk egy ilyen tanórát, meghirdettük középiskolásoknak, és nagyon jól sikerült az együttműködés, nekik és nekünk is. Szerintem nem csak a középiskolásoknak volt ez izgalmas, tehát hogy én azt vettem észre, hogy az egyetemistáink is, akik ebben részt vettek, ahogyan készültek, ahogyan felkészültek ezekre a programokra, ez így egy ilyen egyetemi motiváló eszköz is lett, és volt akkor az elsők között volt egy olyan feladat, hogy a diákokat kiküldtük az egyetemi hallgatók közé, hogy készítsenek velük interjút, mondjuk a környezettudatosságról, és az is egy nagyon izgalmas eredményt hozott. Kis videókat nézhettünk, hogy a hallgatóink hogyan állnak ehhez hozzá. Valószínűleg ez is változott, és az meg egy külön öröm, hogy ugye az egyetemisták jönnek, aztán végeznek, jönnek újabb egyetemisták, és újakat köszönhetünk itt a körükben, és viszik tovább is akarják adni. Úgyhogy én át is adom Nikolnak, hogy meséljen, hogy milyen volt az idei felkészülés.
2: Én ugye, mint hallgatóként, mint szakkollégiumi tagként most vehettem részt először ebbe, és nagyon jó volt látni, hogy a diákok nyitottak voltak, mertek kérdéseket felrakni, és a saját tapasztalataikat is megosztani.
3: Amit még hozzátennék, hogy az eredeti cél is azóta is megmaradt, kifejezetten a középiskolás korosztály volt, mert hogy ők vannak legközelebb az egyetem választás előtt. És ha egy egyetemre hívjuk őket, akkor miért ne lennénk egy kicsit önzők is? Mutassuk meg, hogy hogyan működik egy egyetem, hogy lássanak olyan példákat maguk előtt, hogy az egyetem az nem csak bemegyek, tanulok, magolok, levizsgázom és végzek, hanem lehet szakkollégiumokban részt venni, hogy lehet aktívnak lenni, hogy lehet különböző tevékenységeket végezni, tehát hogy volt azért ebben egy ilyen pályaválasztás segítő, orientáló háttérgondolat is.
1: Beszélgetés ezen részén arra lehetünk kíváncsiak, hogy miben más egy egyetemi környezetben megtartott fenntarthatósági program, mint egy hagyományos iskolai tanóra.
0: Én azt húznám alá, hogy a hallgatók bevonása az egyben egy a jövőre való felkészülés is, különösen a pedagógus hallgatóknál fontos az, hogy gyakorlatot szerezzenek ne csak egy adott tanórának a megtartásában, hanem különböző iskolai programok, akár egy témahétnek a szervezésében, lebonyolításában is, és ebben pedig végül is valódi éles helyzetben tudják magukat kipróbálni.
2: Emellett a középiskolás diákok kiszakadnak a hagyományos iskolai környezetükből, és ezáltal is új élményt ad számukra, és az is más nekik, hogy nem a saját tanáraiktól hallhatják ezeket a témákat, hanem akár a hozzájuk korban, akár közelebb álló diákoktól is, és ez így jobban megragad nekik, és új élményt ad számukra.
1: Igen, ez a lényeg, hogy egy új élmény igazából. Hogyan lehet a fenntartható közlekedésről például úgy beszélni a fiatalokkal, hogy az ne csak elméleti kérdés legyen, hanem a saját mindennapi döntéseikhez is kapcsolódjon? Ebben a műsorban korábban beszélgettünk például az európai autóiparról. Franciaországban több éve érvényben van egy olyan reklámszabályozás, hogy csak úgy lehet új autót reklámozni, hogyha bemutatják az alternatíváit az autózásnak. Szóval lehet látni kísérleteket arra vonatkozóan, hogy hol és mikor és hogyan próbálják formálni a szemléletet. Itt önök milyen mozgásteret látnak a fiatalokkal való párbeszédben, kapcsolattartásban?
3: Egy kicsit kimennék a téma hét keretei közül. A téma hét során, miközben voltak ezek az egyhetes, vagy kicsit hosszabb, mint egyhetes programok, de azért fókuszáltan a földnapja köré tömörítetten, a pedagógusok megfogalmazták, hogy milyen lenne, hogyha lenne egy állandó tantárgy. És ugyanez az Alapértékek Nonprofit Kft. Elindította, azt megszerezte hozzá a forrásokat egy fenntarthatóság tananyagnak a kidolgozását. Tehát az elkészült egy kerettanterv, elkészültek tankönyvek, elkészültek most már az általános iskolásoknak is, kezdtük a 9-10-esekkel, később a 11-12-esekkel, tavalyra már érettségizni is lehetett belőle. Tehát ezt azért mondom, hogy hova tud vezetni egy ilyen mozgalom, de amit akarok mondani, hogy a tananyag fejlesztése során akkor szerencsém volt, és meghívtak abba a csoportba, akik megálmodtuk, hogy milyen kerettanterv legyen, és azt mondtuk, hogy induljunk ki abból, hogy egy 9-10-es diákoknak milyen élethelyzeteik vannak, és a fenntarthatóságot ne önálló tantárgyként, hanem az élethelyzetre fokozottan találjuk ki. És az egyik az ebből a közlekedés szállítás lett. És van benne interjú, van benne mindenféle. De én visszatérnék a téma hétre, mert az egyik feladat itt az a fenntartható közlekedés tervezés vagy utazás tervezés volt, amit itt a hallgatók maguk oldottak meg, mint feladatot. Ők is ezt találták ki, és a diákokkal megoldották. Tehát lehet velük terveztetni, applikációt használni.
1: A hulladék, a tudatos vásárlás és az ökocímkék állandó témaként jelennek meg. Mennyire tudatosak ma a diákok fogyasztóként, illetve lehet-e tudni, hogy mennyire voltak tudatosak mondjuk néhány évvel ezelőtt? Látható a változás?
2: Én úgy gondolom, hogy manapság sokkal tudatosabbak, mint azt elsőre gondolnánk, hiszen sok információ jut el hozzájuk a közösségi médián, az iskolában, vagy akár a saját környezetükben. Gyakran figyelnek például arra, hogy mit vásárolnak, hogy mennyi hulladékot termelnek, viszont az is látszik, hogy ez a tudás és a mindennapi szokásai között még van különbség, és sokszor nem az érdeklődés hiányzik, hanem inkább az, hogy megmutassuk, hogy ez gyakorlatban hogyan tudjuk alkalmazni. Múltkori programhoz visszamenőleg is egy akár egyszerűnek gondolt szelektív hulladékgyűjtésnél maguk a diákok mondták azt, hogy hát ők azt hitték, hogy ez könnyű, és hogy ők ezt tudják, és hogy még mindig van olyan új információ számukra, amit még el kell sajátítaniuk ezáltal is. Például volt egy olyan feladat, hogy a gyógyszereket azt melyik hulladékgyűjtőbe rakjuk, és ők ezt nem tudták, hogy ezt a gyógyszertárakba kell visszarakni, és ezáltal is a saját hibáikból is tanultak, és új dolgokat tudtak továbbvinni magukkal.
1: Ez egy gazdasági felfedező műsor, és ugye fenntarthatósági kérdésekben, gazdasági kérdésekben nagyon fontos az oktatás, a képzés, a szemléletformálás. Ehhez kapcsolódna a következő kérdés. Önök hogy látják, milyen szerepe lehet az egyetemeknek, a karoknak, az intézeteknek, szakkollégiumoknak abban, hogy a fenntarthatósági szemlélet szélesebb körben elterjedjen?
0: Egy egyetemnél azzal, hogyha a zölden működik, tehát maga az egyetem az infrastruktúrájában keletkezett hulladékot például elkülönítve szelektíven gyűjti, ezzel nem csak saját környezeti terhelését csökkenti, hanem egyben példát mutat, ami egy igen jelentős dolog. Tehát a hallgatók számára azt hiszem, hogy hitelesnek kell mutatkoznia az egyetemnek ezen a téren is, és ezek a jó példák aztán tovább vihetők a hallgatóknak a magánéletében is, meg a későbbi szakmai életében. Tehát amiket jó példákat látnak. A pedagógusok esetében az különösen fontos, hogy fenntarthatóságra nevelési területre is felkészítsük őket, hiszen néhány éve bekerült most már egyébként a pedagógus kompetenciák közé is, tehát valakinek a szakmai előmenetele múlhat azon, hogy mennyire jól tud környezeti nevelést végezni. És ebben én ott látok külön lehetőséget, hogy egy egyetem együttműködik mondjuk egy szakmai partnerrel, akár egy civil szervezettel, ebbe bevonja a hallgatóit, és egy köznevelési intézményt, és akkor ebben a partnerségben a hallgatók nagyon sokat tudnak tanulni. Például az egyetemen most már 5 éve visszük a fenntarthatósági témahéten belül az úgynevezett kertkóstolgató programelemet, ez egy ilyen kis pályázat. Azoknak találtuk ki, akiknek még nincsen iskolakertje, és igazából nem is tudják, hogy szeretnének-e vagy sem, mert hogy ebbe belevágunk, mivel ha belebukunk, és ebben a programban csak azt vállalják, hogy egy kis ágyást hozzanak létre a fenntarthatósági témahéthez kapcsolódóan, de minél több fenntarthatósági megoldással, mondjuk mulcsozás, komposztálás, madárvédelem, és így tovább, és akkor alsós, felsős és és középiskolás kategóriában lehet díjakat nyerni. Tehát ez is egy olyan program, amiben egy hallgató rengeteg mindent tud tanulni, nem csak egy konkrét kertnek a kialakításának a kezdetét láthatja meg, hanem egy intézmény működésébe is, egy programnak a szervezésébe is beleláthat, vagy akár egy díjátadóba is.
3: Én ezt egy kicsit általánosabban is hozzátenném még, hogy magának a Környezeti Fenntarthatósági Intézetnek az NKM belül az egyik küldetése, hogy az egyetem egész életére valamilyen módon segítsen, vagy összefogja azokat a kezdeményezéseket, amelyek a fenntarthatóságra való átmenet felé mutatnak. Ugye az egyetemnek az egyik legfontosabb feladata az oktatás és a hallgatóknak a szemléletformálása, de ez egyetem kutat is, az egyetem működteti az intézményt, erről András már beszélt, hogy ha a működésben példaszerűen mutatja, akkor ezt teljesen át tudja adni. És hát van egy harmadik funkciója is még, hogy a társadalom felé egyébként milyen szemléletformáló programokat, eseményeket, hogy az eseményeiben ezek hogyan jelennek meg. És az intézetünk az többféle módon próbálja ezt segíteni. Egyrészt elkészült egy koncepció arra, hogy hogyan lehetne ezt az egyetemen rendszer szintűen továbbvinni. Korábban például volt, és valamilyen szinten még megmarad, hogy a fenntarthatóságot minden hallgató tanulja valamilyen formában. Hogy ez most egy központilag kötelező vizsgatantárgya, vagy egy érzékenyítő tantárgy, vagy minden kar maga dolgozza ki, hogy a saját hallgatóinak mire van szüksége, erről még lehet a továbbiakban is beszélni, és lehet értékelni az eddigi tapasztalatokat. Biztos, hogy például a rendszerszemlélet, ez egy nagyon-nagyon fontos, egy rendszerszemléletű oktatás, mert a fenntarthatóság az nem egy terület. A gazdaság összefügg a környezettel, a környezet összefügg a társadalommal, és a többi. Mindegyik között a 17 fenntarthatósági cél is 200 féleképpen van összedrótozva egymással, tehát hogy ezt megérezzük, hogy amikor egy államigazgatási döntést hozunk egy közszolgálati egyetemen, vagy éppen egy biztonsági problémával szembesülünk, annak milyen természeti gyökere van, annak milyen gazdasági vonatkozása van. Hogy lehet ezeket összehangoltan olyan döntéseket hozni, amikor ezt a rendszert egyben is nézzük. Ez nekünk külön feladatunk, hogy ebbe az irányba elmenjünk, de például nem régen volt egy olyan kutatásunk, amikor megnéztük, hogy a kutatásokban hogyan jelenik meg a közszolgálati egyetemen a fenntartható fejlődési célok, és egy nagyon jó eredményt láttunk, hogy elég sokat foglalkozunk ezzel. Jó, nyilván egy víztudományi kar az előre jár, de valamennyi karon nagyon sokat foglalkoznak ezzel a témával, hogy ezeket az oktatókat összehozzuk időnként, hogy kutatókat, hogy erről beszélgessünk. Hogy ezt hogyan adjuk át külön a hallgatóknak, hogy hogyan vonjuk be a szakkollégiumokat ezekbe a munkákba. Ez a témahét is egy ilyen törekvés volt.
1: A programhoz más karok, intézetek és szakkollégiumok is csatlakozhatnak. Milyen típusú előadásokkal, workshopokkal vagy interaktív programokkal lehetne még gazdagítani a témahét kínálatát? Itt egy kicsit azt is kérdezem, hogy milyen programjaik, terveik vannak a jövőre nézve? Gondolom, hogy szeretnék szélesíteni a kínálatot. Mikben gondolkodnak, meg milyen lehetőségekben gondolkodnak?
3: Az idejében is már más is részt vett, nem csak a Környezeti Fenntarthatósági Intézet, és nem csak a szakkollégisták, hanem jelentkeztek a rendészek, és tartottak egy külön programot. Milyen volt ez a program?
2: Igen. A középiskolásoknak tartottak egy, hát ez is interaktív formában történt ez az előadás, hiszen bevonták őket is a kérdéseikkel, és azt mutatták meg, hogy például az erdőtűznek milyen hatásai vannak, vagy ezekről mondtak különböző olyan érdekes dolgokat, amivel a középiskolások a mindennapok folyamán nem biztos, hogy találkozhatnak, vagy akár olvashatnak róluk a social médiában.
3: Már tavaly is kiterjesztette az intézet a többi kar felé, és megkérdeztük, hogy ki akar bekapcsolódni. Tudjuk, hogy már tavaly volt 3 vizes előadás középiskolákban, mert az egyik víztudományi kari munkatárs ezt felajánlotta, és elment iskolákba ezzel foglalkozni. De Halbritter tanár úr már tavaly is abszolút aktívan vett részt, meg idén is pluszban, úgyhogy inkább szerintem ő tud erről mesélni, hogy hogyan tudnak még a többiek bevonódni.
0: Az iskolákba szoktam kijárni, tehát a Zöld Híd programnak a másik változatában szoktam inkább részt venni, amikor nem diákok mennek az egyetemre, hanem az egyetem, vagy akár más szakértők mennek be az iskolákba. Előadást tartani, egy kis foglalkozásokat gyerekeknek. Szerintem ez az egyik lehetőség, amit még ki lehetne terjeszteni. Elég sok intézménnyel, általános és középiskolával működik együtt az egyetem, tehát őket kell megcélozni, még, és a fenntarthatósági témaihoz is kapcsolódva pont a Földnapján tartottunk egy pedagógus fórumot is ezeknek az intézményeknek a fenntarthatóságra neveléssel foglalkozó kollégáival is, ahol próbáltuk megkeresni egymás jó gyakorlatait, szükségleteit, nehézségeit ezeken a témákon, hogy ebbe tényleg egy ilyen szakmai együttműködés kibontakozhasson, amiből nem csak ezek az iskolák meríthetnek tudást vagy tapasztalatot, hogy az egyetemi forrásokhoz így hozzáférnek, hanem mi is sokat tanulhatunk abban, hogy a terepen egyes intézmények milyen nehézségei vannak mondjuk a fenntarthatóságra nevelésnek, és megint csak egy olyan téma, ahol véte kihagyni a hallgatókat.
3: És az idén a minisztérium kérésére összegyűjtöttük, hogy az egyetemen hol, ki mindenki, milyen módon foglalkozik a fenntarthatósággal, fenntarthatóságra oktatással, kutatással, projektekkel, és nagyon bízunk abban, hogy az idén lesz arra időnk és energiánk, hogy az így kialakult hálózatot egy kicsit megszólítsuk, és egy kicsit együtt tervezzük, hogy mit tudunk mi közösen tenni, és akkor talán például a témahétben is több karról fognak felajánlani, vagy azt, hogy szakértőként kimennek egy-egy órára, vagy ők maguk, az ő hallgatóik, vagy egy másik szakkollégium hallgatói tartanak órák a diákoknak. Tehát, hogy próbáljuk ezt ilyen, hát azt mondom, hogy ilyen organikusan növelni. Tehát ezt nem lehet erőltetni, ennek meg kell érnie, de lehet érezni, és jönnek a hangok, hogy egyre többen akarnak ezzel foglalkozni. Itt bízunk benne, hogy sikerül.
0: Külön előnyös még az a helyzet, hogy a fenntarthatósági témahetet szervező Alapértékek Kft-vel kifejezetten jó a kapcsolatunk, meg sok más egyetemnek is, és az ő szakembereikkel tudunk együtt dolgozni. Nálunk tartották például ősszel a pedagógusok fórumát is, ahol a következő évnek a tervezése zajlik. Részt veszünk az Alapértékek Kft-nek a fenntarthatósági témahelyzet előkészítő pedagógus képzéseiben is, és tulajdonképpen az ötletelésben is. Tehát a szakmai kidolgozásban is ott vannak az egyetem, meg más egyetemek szakemberei is.
1: Önöket hallgatva úgy látom, hogy működik az úgynevezett hólabda effektus, tehát egyre többen és többen csatlakoznak a kezdeményezésükhöz, és ezt nagyon jó hallani. Mit szeretnének, hogy a középiskolások hazavigyenek egy ilyen nap után? Mire gondolnak, konkrét tudásra, új szokásokra, szemléletváltásra, vagy inkább kérdéseket szeretnének kapni, vagy ők válaszokat szeretnének hazavinni? Hogyan gondolkodnak a későbbiekben arról, hogy hogyan formálják a középiskolások szemléletét?
2: Szerintem a legfontosabb, hogy ez a szemlélet hosszú távon is velük maradhasson, és a legfontosabb üzenet, hogy a fenntarthatóság az nem csak egy nagy rendszerekről és döntésekről szól, hanem a mindennapi választásaink és mindennapi életünk része, akár a közlekedésről, az étkezésről, vásárlásainkról. És ezek a foglalkozások által a diákok megtapasztalhatják, hogy sokszor kompromisszumokat kell kötni, és nincsen egyetlen tökéletes megoldás sem.
1: Akkor talán utolsó kérdésként még egy egészen meredek kérdést engedjenek meg nekem. Önök hogy látják, hogy a szemléletformálásban, a fenntarthatóságban nagyjából milyen szerepet képvisel a mintaadás, ahogyan önök is hangsúlyozták, illetve a példamutatás, illetve az oktatás? Ezen múlik minden? Vagy egyébként ezt ki kell, hogy egészítse más program is? Hogyan lehet például a gazdaságot fenntartható pályára állítani?
3: Biztos, hogy az oktatásnak nagyon-nagyon nagy szerepe van abban, hogy milyen szemlélettel és milyen gondolkodással jönnek ki a fiatalok, meg hogy megkapják-e azokat az alapismereteket, amikre utána lehet építeni. Mert én mondtam, hogy rendszer szemlélet kell, de rendszert az csak meglévő tudások között lehet kialakítani. Ez az egyik. A másik, hogy biztos, hogy nem elég. Tehát, hogy az oktatás az egy formális keretek között zajlik, és eléggé megszoktuk, hogy megtanulunk egy tananyagot, levizsgázunk és kész van. És ha ezt a szocializáció, a társadalmi környezet, a média, az online kommunikáció nem erősíti meg, nem tudatosítja, akkor az oktatás az egy halott tudás marad. Levizsgáztam belőle, leérettségiztem belőle, és élek úgy, ahogy követem a felnőtteket, ahogy követem a többieket, és ahogy követem a világot. Ez csak úgy lehet, hogyha ezt az egészet így összerakjuk. Volt egy fantasztikus esemény szintén a szakkollégium szervezésében és a Baptista Szeretetszolgálat szervezésében a fenntarthatósági projektekről. És ott volt egy előadás, amit a pro bono kolléganőnk Balatoni Mónika tartott, és a kommunikációról volt szó, és azt mondta, hogy látszik, hogy a fiatalok megmozdíthatók a social media által. Azon keresztül lehet őket elérni, de ami az egyik legfontosabb, hogy az egyéni felelősségvállalást is ne lemondásként, ne önmegszorításként éljük meg, hanem úgy tanítsuk meg, hogy valami fantasztikus jóhoz fognak ezáltal csatlakozni és hozzájárulni. Tegyük élménnyé, tegyük kullá a fenntarthatósági intézkedéseket, és akkor tudjuk, hogy egy jóhoz fogunk hozzájárulni, és akkor valószínűleg követni fogják.
1: Legyen ez a végszó. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk a mai műsorunkban a fenntarthatóságról, az élményszerű oktatásról és a fenntarthatósági témahétről beszélgettünk szakértőinkkel. Vendégünk volt a stúdióban Cippán Katalin, az NKE Környezeti Fenntarthatósági Intézet stratégiai tanácsadója, címzetes docense, illetve Hajnal Nikol, tanítószakos egyetemi hallgató, a Nemzetközi és Európai Szakkollégium tagja. Itt volt továbbá Halbiter András Albert is, az NKE Nemeskülte István tanárképző kar egyetemi docense, a fenntarthatósági témahét nagykövete. A beszélgetésből többek között megtudhattuk, hogy a fenntarthatóság kapcsán a minta, illetve a példa átadása mindennél fontosabb. Beszéltünk továbbá a kert kóstolgató programról is, illetve értékeltük az oktatás szerepét a fenntarthatósági kérdésekben. Kedves hallgatóink, hasonló témákkal egy hét múlva jelentkezünk ismét. A gyártásvezető Szőlősi Éva és a hangmérnök Lajer Rita nevében is köszönöm figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Pásztor Szabolcsot hallották. Minden jót kívánok önöknek.
4: Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 15 óra, jó napot kívánunk, a mikrofonnál Bordi András és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
2: Magyar Péter miniszterelnök összesen 16,4 milliárd euró felszabadításáról állapodott meg Brüsszelben Ursula von der Leyennel.
1: Románia bezáratja Oroszország konstancai főkonzulátusát, miután egy orosz drón becsapódott Galacban, ahol ketten megsérültek.
2: Itthon marad a napos idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, 16,4 milliárd euró folyósításáról állapodtak meg Magyarország számára, ami az ország egész éves költségvetésének mintegy 13%-ának megfelelő összeg.
2: A kormányfő azt mondta, a politikai egyesség megkötésére néhány hét elegendő volt, és nem ideológiai elvárásai voltak a biztosságnak, hanem a korrupció elleni fellépés lehető legerősebb kialakítása. Hozzátette, átadta az EB elnökének Magyarország hivatalos csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. Magyar Péter kiemelte, hogy a feloldott forrásokat mire tervezik elkölteni.
3: Gazdasági növekedés, versenyképesség, kis- és középvállalatok támogatása, beruházások, munkahelyteremtés ösztönzése, lakhatási válság enyhítése, azt még kihagytam, hogy óriási összegeket fogunk tudni költeni ezekből a pénzekből a magyarországi lakhatási válság enyhítésére, bérlakás program építésére, ami nem csak azt a pénzt jelenti, amit itt kapunk, erre akár 6-700-800 millió eurót, hanem a multiplikátor hatás miatt a privát, a magán pénzek bejövetele miatt ez akár 4-5-ször ennyi pénz is lehet, úgyhogy sok ezer lakást, vagy akár kollégium férőhelyet lehet majd ebből építeni, közlekedési fejlesztések, stabil költségvetés és korrupciós harc.
1: Április 12-én a magyar emberek Európát választották, és a demokrácia mellett tették le voksukat, mondta az Európai Bizottság elnöke a Magyar Péter miniszterelnökkel tartott közös sajtótájékoztatón.
2: Ursula von der Leyen hangsúlyozta, hogy több témában is tárgyaltak a magyar miniszterelnökkel, például az országot érintő strukturális reformról is, amelyre, mint mondta, azért van szükség, hogy szembe lehessen szállni a korrupcióval. Elmondta, megállapodtak fontos és biztos alapokban, így Magyarország számára felszabadítottak több milliárd eurót. Hozzátette, megerősítik az integritás hatóságot, valamint egyeztettek közös befektetésekről, beruházásokról, és konkrét projektekben is megállapodtak. A bizottság elnöke az Erasmus kapcsán bejelentette, hogy a magyar diákok szeptembertől ismét csatlakozhatnak a nemzetközi programhoz.
4: Már a következő tanévtől kezdve jó hír, a magyar diákok ismét részesei lehetnek az Erasmus közösségének. És ezzel, kedves Péter, hadd zárjam azzal, hogy nagyon nagy munka került elvégzésre, nagyon rövid idő alatt. A piacok már értékelték ezt, hiszen a befektetői bizalom visszatérőben van, a bizalom elkezdett növekedni, és ez valóban arra is biztató jel, hogy a következő lépések megtörténjenek, ahol együtt fogunk működni, ahogy ezt az utat együtt tudjuk megtenni.
1: Lakóházba csapódott egy orosz drón Romániában, az ukrán határ közelében lévő Galac város lakótelepén. A 10 emeletes panelben egy anya és gyermeke könnyebben sérült, kórházba szállították őket. Az épületben tűz ütött ki, amelyet azóta eloltottak, 70 embert kellett kimenekíteni az épületből.
2: A NATO elítélte Oroszország felelőtlenségét és közölte, megerősíti védelmét minden fenyegetéssel szemben, beleértve a drónokat is. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy reagált, Oroszország agresszív háborúja átlépett egy újabb határt.
1: Románia bezáratja Oroszország konstancai főkonzulátusát a galaci drónincidens miatt, jelentette be a román államfő a legfelsőbb védelmi tanács ülése után.
2: Nikus Ordán közölte, a súlyos incidensért a teljes felelősség Oroszországot terheli, amely 4 éve háborút folytat Ukrajna ellen.
1: A fennálló alkotmányos kérdések értékelését és szakértői közreműködést kérte a Velencei Bizottságtól Sólyog Tamás köztársasági elnök.
2: A Sándor Palota azt közölte, a lépésre azért volt szükség, mert az áprilisi választások óta a kormánypárt részéről politikai igény fogalmazódott meg az államfői funkció újraértelmezésére, az elnök eltávolítására irányuló felszólítások pedig sértik az alkotmányos rendet. A hivatal hangsúlyozta, hogy a köztársasági elnök továbbra is kész az együttműködésre a kormánnyal és a parlamenttel, amennyiben a jogalkotás az alapvető uniós és alkotmányos elvek védelmét szolgálja.
1: Eddig már csaknem 92 milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt és értékpapírokat a Magyar Nemzeti Bank ügyében zajló eljárásban.
2: Jelen járon a Nemzeti Nyomozóiroda igazgatója azt mondta, két szálon folyik a nyomozás tavaly április óta. Az egyik a jegybanki alapítványok és az MNB épületének felújításával összefüggő hűtlenkezelés, a másik pedig pénzmosás gyanúja miatt. Fürth Pál, a központi nyomozófőgyészség vezetője pedig arról beszélt, a most lefoglalt több 10 terabájtnyi adattal többszörösére nőtt az MNB ügyben keletkezett adatok mennyisége. Kiemelte, a rendkívül bonyolult ügyet igyekeznek a lehető leggyorsabban felderíteni.
5: Érezzük a társadalomnak azt az igényét, hogy ezt az ügyet minél hamarabb, ám de törvényesen, tehát a törvények teljes betartásával minél gyorsabban nyomozzuk le. Ezért amilyen eszköz csak létezik, azt be fogjuk vetni ebben a nyomozásban.
1: A rendőrség előállította K. Endrét, erősítette meg a sajtóban megjelent információkat a rendőrség.
2: A kegyelmi ügyként elíresült botrány kulcsfiguráját reggel hallgatták ki a BRFK munkatársai kényszerítés gyanúja miatt, majd elő is állították. A rendőrök korábban kiterjedt adatgyűjtést végeztek, felvételeket elemeztek és számos más hatóságot is megkerestek, hogy további információkat szerezzenek meg, mondta el Gál Kristóf, az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője.
6: Jelen állás szerint a ügy jogi minősítése a BTK-ba ütköző 276. szakasz első bekezdésébe ütközés aszerint minősülő hamis tanúzásra felhívás büntet miatt zajlik, és ennek az ügynek összefüggésében ma reggel a budapesti rendőrfőkapitányság munkatársai K. Endrét elfogták. Jelenleg is eljárási cselekmények folynak a férfinál, és ezt követően további eljárási cselekményekre kerülhet még sor.
1: Az Országos Mentőszolgálat is felkészült a labdarúgó bajnokok ligája döntő biztonságos lebonyolítására. A Puskás arénánál 35, míg a szurkolói zónákban összesen 27 mentőegység ügyel a szurkolók biztonságára, közölte az OMS szóvivője.
2: Györfi Pál hangsúlyozta, az a cél, hogy a lakosság semmit ne érezzen a BL döntő okozta többletterhelésből, ezért megerősített szolgálattal készülnek. Hozzátette, a mentőszolgálat mobil alkalmazásában egy digitális térkép is elérhető, amelyen bárki megtalálhatja a legközelebbi mentőegységet.
7: Fel vagyunk készülve, a lakosság számára pedig talán az a legfontosabb figyelmeztetés, hogy egyrészt vigyázzon mindenki magára, másrészt baj esetén továbbra is a 112-t tárcsázzák, illetve hogyha kilátogatnak a rendezvényhelyszínekre, akkor előtte töltsék le az életmentő applikációt, és annak a digitális térképén meg tudják találni a legközelebbi mentőegységünket.
1: A cigány kultúra megismerését segítő gyereknapi programot tart vasárnap a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat a Kecskemét Film Rajzfilm Stúdióval közösen.
2: A Kecskeméti Mesélek, ha van kinek elnevezésű rendezvényen, a Cigánymesék című animációs sorozat vetítései és a hozzá kapcsolódó kreatív foglalkozások mellett bemutatják a rajzfilm készítés folyamatát is. A változatos gyerekprogramok zárásaként a tarnabodi, hátrányos helyzetű fiatalokból álló Máltai Szimfónia növendékei a Romano Glasso zenekarral közösen adnak koncertet.
0: Időjárás jelentés.
2: Marad a napos idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat, hajnalban 8 és 15, holnap napközben 26 és 31 fok között alakul a hőmérséklet, de a felhősebb északkeleti tájakon ennél hűvösebb is lehet.
1: Kedves hallgatóink, a délutáni krónika véget ért, a szerkesztő Kubicsek István nevében is köszöni a figyelmüket Bordi András és Néveri Igor. Viszont hallásra!
0: Műsorajánlat. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
8: Határon túli magyar cukrászdák nyomában családi főzések történetei, diótermesztés modern szemlélettel és borok a csobánc oldalából. Finom históriák, különleges szereplők tálalásában a gasztrokulturális magazinban.
0: Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
9: Nagyszabású gálaest a Magyar Klasszikus Zene napján. Kocsis Zoltánra emlékezve születésének évfordulóján. Élőben a Zeneakadémiáról május 30-án 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
10: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Teleki Pál és Aponyi Albert küzdelme egy igazságosabb békéért.
11: A cél, hogy valós ismereteink legyenek az egész országról. Csak az ész és a tudomány eszközeivel tudunk majd érvelni.
10: A legendás etnográfiai térkép születésének története.
12: Talán az ön térképe jobb belátásra téríti őket.
10: Kárt Rúzs, vörös térkép. Június 4-én 19 órakor az M5 műsorán.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Trendidők. A holnap hírei ma.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Kumin Viktória vagyok, kezdődik a Trendidők. Mai témáink röviden. Vírusok és mesterséges intelligencia, ma már nem kell programozónak lenni egy kibertámadáshoz.
13: Szerszámkészleteket lehet már évtizedek óta elérni az interneten, amivel programozási tudás nélkül össze lehet állítani víruskódokat. Na most ehhez még hozzájön a mesterséges intelligencia eszköztára, és lényegében promptolhatjuk a mesterséges intelligenciát, hogy légy szíves, így el nekem egy olyan programkódot, ami ezt meg ezt meg ezt tudja.
8: Csendes leépítés, amikor nem elküldenek, hanem lassan kiszorítanak a munkahelyről.
14: Kezdik figyelmen kívül hagyni, minimalizálja a kommunikációt a vezető. Nem nagyon foglalkozik a teljesítményértékeléssel, visszajelzéssel. Egyébként főleg a visszajelzés kapcsán érhető tetten. Ha ezek megritkulnak, akkor fölmerülhet a gyanú, hogy egy csendes kivonulás vette kezdetét a foglalkoztatásból.
8: Fecskék május végén egyre kevesebben térnek vissza, pedig természetes módon segítenek a rovarok gyérítésében.
15: Mivel az állattartás folyamatosan csökken, legalábbis Magyarország tekintetében, így nyilván a hozzájuk kötődő légyfélek jelenléte is csökken, ami persze táplálékhiányt jelent a fecskéknek.
0: Trendidők.
8: A számítógépes vírusok története szinte egyidős az otthoni számítógépek elterjedésével. Az első komolyabb károkat okozó programok már az 1980-as években megjelentek, és akkor még komoly programozói tudás kellett az elkészítésükhöz. Mára azonban gyökeresen megváltozott a helyzet. A mesterséges intelligencia segítségével akár kevés technikai ismerettel is létrehozhatóak veszélyes kódok, sőt az AI a csaló e-mailek, hamis oldalak vagy automatizált támadások elkészítését is felgyorsítja. Igaz, közben a védekezésben is egyre nagyobb szerepet kapnak az intelligens rendszerek. A kibertér új kihívásairól Kálmán Alida beszélgetett Balogh Zsolt Györggyel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetének tudományos főmunkatársával.
16: Ha már az emberiség 99%-a mesterséges intelligenciát használ, vajon gondolunk-e arra, hogy milyen potenciális kockázat van ebben? Van-e ebben potenciális kockázat?
13: Van potenciális kockázat. Potenciális és tényleges kockázat van benne. Ha most egy kicsit leszűkítjük a témát, és maradunk annál, hogy ez a generatív mesterséges intelligenciát, amelyik most magára vonta a figyelmet, ebben egészen különleges új típusú kockázatok jelentek meg. Jelen vannak a világunkban, most már évtizedek óta tudott és megszokott. Különböző ártalmas programok, ezeknek egy jól ismert csoportja a vírusok, a hacking, mint kiberbiztonság elleni bűncselekmények. Szóval ezek mind jelen vannak, csak az a mesterséges intelligencia egy kicsit új köntösbe öltözteti őket, és új eszközöket, fegyvereket ad az elkövetők kezébe.
16: Ez tehát nem azt jelenti, hogy a mesterséges intelligencia használatával kapok vírusokat a gépemre, hanem azt jelenti, hogy azok, akik ezzel foglalkoznak, hogy embereket csapnak be, a mesterséges intelligenciát használhatják.
13: Igen, ha mondjuk az informatika történetében egy kicsit visszanézünk, tehát az első komputervírusok igazán terjedni az 1980-as években kezdtek. A vírusnak van magyar vonatkozása. Nagy-nagy Ma János 1950-es években vetette föl a problémát, annak a lehetőséget, hogy önreprodukáló számítógép program kód írható-e, ami önmagát lemásolja és hozzá másolja más kód részletekhez. Az ő elméleti munkásságát fordította a gyakorlati térre egy Fred Cohen nevű amerikai diák, aki a szakdolgozatát
17: informatikus hallgatóként a 80-as években megírta az első ténylegesen működő ilyen önmásoló számítógép programot. Ő nevezte el vírusnak. Aztán egy Németországban, Hamburgban működő hacker közösség konkrétan számítógépes bűnözőket jelentett, a Chaos Computer Club. Egyik ilyen éves hacker találkozóján vált közismerté a Cohen által megalkotott kód, de eleinte jelentős számítástechnikai, informatikai szakismeret kellett egy víruskód megírásához. Aztán egyszerűsödött, ha ismert ez a kifejezés, toolkit, eszköztár vagy szerszámkészleteket lehet már évtizedek óta elérni az interneten, amivel programozási tudás nélkül össze lehet állítani víruskódokat. Na most ehhez még hozzájön a mesterséges intelligencia eszköztára, és lényegében promptól adjuk a mesterséges intelligenciát, hogy légy szíves, így el nekem egy olyan programkódot, ami ezt meg ezt meg ezt tudja.
16: Én beszélgettem a ChatGPT-vel, és nekem azt mondta, hogy ő nem alkothat ilyen kódokat, ő nem csinálhat olyan dolgokat meg, amivel másoknak ártana. Akkor linkelt most nekem a ChatGPT?
17: A ChatGPT képes volna erre. Tulajdonképpen az a kontroll folyamatainak az eredménye, amivel ön találkozott, tehát hogy egy ilyen utasításra azt mondja, hogy ezt nem hajthatom végre. Egyébként van ez a dark web, ez a számítógépes alvilág, tehát a mesterséges intelligenciát nem csak a jó fiúk használják, és nem csak ők építenek.
18: Trendidők.
19: Nem minden felmondás hangos vagy látványos. Egyre több munkahelyen jelenik meg az úgynevezett csendes leépítés jelensége. Ilyenkor a munkáltató nem mondja kinyíltan, hogy megválna valakitől, inkább fokozatosan olyan helyzetet alakít ki, amelyben a dolgozó maga dönt a távozás mellett. Hogy milyen hatása van mindennek a munkavállalókra és a munkahelyi légkörre, arról Kovács Nagy Áron beszélgetett dr. Habil Bokor Tamással, a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Kommunikáció Tudományi Intézetének intézetvezetőjével.
20: Milyen konkrét jelei lehetnek annak, ha egy cégnél elindul egy csendes leépítési folyamat?
21: Ha a munkáltató a kelleténél nehezebb feladatokat ad, vagy olyan feladatokat kap a munkavállaló, amikről úgy érzi, hogy sorozatosan nehezen ugorja meg. Persze önmagában ez nem baj, mert így fejlődünk, de hogyha ez egy mintázatba rendeződik, és már-már megugorhatatlan nehézségűek ezek a végrehajtandók, akkor felmerülhet a gyanú, hogy egy szép, lassú kiszekálásnak az alanyává vált a munkavállaló. Az is elég gyakori, hogy kezdik figyelmen kívül hagyni, minimalizálja a kommunikációt a vezető, nem nagyon foglalkozik a teljesítményértékeléssel, visszajelzéssel. Egyébként főleg a visszajelzés kapcsán érhető tetten, ha ezek megritkulnak, akkor felmerülhet a gyanú, hogy egy csendes kivonulás vette kezdetét a foglalkoztatásból.
20: És alapvetően az ettől való félelem vagy tartás milyen módon hathat a munkavállalókra?
21: Azért nehéz ez a csendes kivonulás, mert lassan kúszik be a bőr alá, és nem hirtelen szoktuk észrevenni. Eleinte csak talán egy nehezen dekódolható rossz érzés, egy elhanyagoltság érzés, egy figyelmen kívül hagyottság érzés veszi kezdetét. Amikor már egyértelműbb jelei vannak annak, hogy egyenesen a kirúgás helyett arra játszik a munkáltató, hogy a munkavállalója mondjon föl, önként távozzon, akkor ez nagyon sokakra bénítólag hat, és ez paradox módon pont meg is tudja hosszabbítani azt az agónia időt, azt a haldokló fázist, amit még ebben az állapotban a cégnél tölt a munkavállaló.
20: És egyébként valós jelenség ez azért így szétnézve a munkaerőpiacon, vagy inkább egy ilyen munkavállalói bizonytalanságból fakadó narratíva lehet ez?
21: Mindig benne vannak ebben a narratívában, hogy engem kiszekáltak a cégtől, akár személyes sértettségek, akár föl nem dolgozott konfliktusok az intézményen belül. Ugyanakkor ha meg meggondoljuk, hogy a munkavállaló oldaláról az az anyagilag előnyösebb, hogyha neki mondanak föl, hiszen egy végkielégítés ilyen esetben azért rendszerint része a csomagnak, de hogyha a munkavállaló mond föl, tehát a cég eléri azt, hogy ő menjen önként, akkor ez a cég szempontjából a csúnya szóval élve legkényelmesebb megoldás. Tehát jogi és financiális szempontból érthető talán az a stratégia, hogyha a cég arra játszik, hogy mondjanak föl nála a dolgozók, ahelyett, hogy közös megegyezéssel kéne véget vetni a szerződésnek, vagy akár a cég mondana föl a munkavállalójának.
18: Trendidők.
19: Május végére országszerte megérkeztek a fecskék, sok helyen már a fészkeiket javítják, vagy az első fiókákat nevelik. Magyarországon azonban az elmúlt két évtizedben jelentősen csökkent az állományuk. Bizonyos fecskefajoknál közel 50%-os visszaesést mértek a szakemberek. Pedig ezek a madarak fontos szerepet töltenek be a természetes egyensúly fenntartásában, hiszen egyetlen fecske naponta akár több ezer repülőrovart, köztük szúnyogokat és mezőgazdasági kártevőket is elfogyaszt. Hogy hogyan segíthetjük ezeket a védett madarakat, arról Vajda Klára beszélgetett Kocsi Zsuzsa környezeti nevelővel, a Sasoló Óvisuli program vezetőjével.
15: Szerencsére vannak fecskéink, de azért a kilátások továbbra sem rózsásak. Az alapvető probléma az, hogy a táplálékforrások szűkülnek számukra, mivel az állattartás folyamatosan csökken, legalábbis Magyarország tekintetében, így nyilván a hozzájuk kötődő légyfélek jelenléte is csökken, ami persze táplálékhiányt jelent a fecskéknek, illetve nyilván a mi kényelmünk érdekében végzett szúnyoggyérítések is az ő táplálékbázisokat csökkentik. Ami nagyobb probléma a fecskéknek, az az a száj, a szárasság. Nem csak azért, mert szomjaznak, hanem mert nem találnak megfelelő fészekanyagot, hiszen ők sárral tapasztják a fészküket. Ha nincs sár, akkor nincs fészek.
3: És hogy tudjuk őket segíteni?
15: Akinek kertje van, és a közelében mozgolódnak fecskék, tehát egyáltalán lát fecskéket, nagyon egyszerűen segíthetünk úgy, hogy a kertünknek egy részét nem füvesítjük be, hanem hagyjuk, hogy a csupasz föld ott megmaradjon, akár egy kis mélyedést is készítünk, hogyha oda vizet öntünk ki rendszeresen, akkor ott tényleg sár képződjön, amit a fecskék egyébként nagyon hamar kiszúrnak, és akkor elkezdenek oda járni szépen, és elkezdik a sarat onnan gyűjteni.
3: Örülünk. Van már fecskefészek, aztán szomorúak vagyunk, amikor oda piszkítanak.
15: Így van, igen, sajnos ez egy probléma, meg is értem, viszont hát azt gondolom, hogy megéri, hogy egy ilyen madárcsalád életét megfigyelhetjük, és ráadásul van is megoldás, tehát nem kell állandóan söprögetni és fertőtleníteni, hanem egész egyszerűen egy úgynevezett fecskepelenkát, ha felszerelünk, akkor megoldódik ez a probléma. Tulajdonképpen egy kis polc, amit felszerelünk a fészek vagy fészkek alá, ez igazán fillérekből megoldható, és nem kell nagy barkács kézügyesség sem hozzá, és akkor a lehulló őrüléket megfogja ez a polc.
3: A molnár és a füsti fecskék eresz alá fészkelnek, és mi újság a parti fecskékkel?
15: Parti fecskék a gyurgyalagokhoz hasonlóan a löszfalakat kedvelik, oda kaparják gyakorlatilag a költőüregüket. A folyóinknak voltak jellemzően ilyen leszakadt löszfal partjai, ami kiváló fészkelőhely a parti fecskéknek, és egyben jó táplálékbázis is egy folyó, hiszen ott a szúnyogok, árvaszúnyogfélék hemzsegnek ebben a nyári időszakban. Hát itt inkább az élőhely romlása a probléma. Vannak ezek a falak is, megvannak-e ezek a falak. A természetvédő szakembereknek ez a kihívás, hogy ezeknek a partfalaknak az állapota az megfelelő-e, és hogy egyáltalán nem kerülnek-e beépítésre, vagy ledózerolásra. Nem mindig a beruházások élvezenek előnyt, hanem gondoljunk a természetvédelmére is, mert ezeket újra csinálni, hogy úgy mondjam, sokkal többe kerül, mint a meglévőket megőrizni.
18: Trendidők.
19: Végezetül trendi hírek, érdekességek következnek. Kálmán Alida és a regényi Eszter összeállítását hallják.
4: VR szemüveg a gyógyításban. A Semmelweis Egyetem gyermekklinikáján végzett vizsgálatok szerint a VR szemüveg csökkentheti a gyerekek szorongását és fájdalomérzetét orvosi beavatkozások közben. A virtuális valóságot használó páciensek nyugodtabban viselték például a vérvételt és más kellemetlen kezeléseket, mert figyelmüket játékos, háromdimenziós élmények kötötték le. A klinika szerint a technológia a jövőben a gyermekellátás több területén is megjelenhet. Mobilhasználat és társadalmi helyzet. A telefonhasználati szokásaink egyfajta digitális DNS-t hoznak létre rólunk, állítja a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság friss kutatása. A szakemberek szerint abból, hogyan használjuk a mobilunkat, milyen alkalmazásokat nyitunk meg és mennyi időt töltünk online, a személyiségünkre és társadalmi helyzetünkre is lehet következtetni. Kiderült, hogy másképp használják a telefonjukat a magasabb jövedelmű, képzettebb emberek, mint az alacsonyabb társadalmi státuszú csoportok. Eltérő alkalmazásokat használnak, más időpontokban aktívak és más a kommunikációs mintázatuk is. A kutatás szerint az okostelefon már annyira az életünk részévé vált, hogy digitális viselkedésünk szinte ugyanúgy azonosít minket, mint egy új lenyomat.
19: Ennyi volt mára. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Bence Andrea és a műsorvezető Kumin Viktória. Legközelebb hétfőn 15 óra 10 perckor jelentkezünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Az Édes Anyanyelvünk című műsor következik. Viszont hallásra!
0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Édes

0: napot kívánok, Bordi András vagyok. Mai műsorunkban sajtneveink eredetével foglalkozunk. Honnan ered például a trappista, az ementáli és az ejdámi elnevezés? Matichák Sándor nyelvészt, a Debreceni Egyetem finnogor nyelvészeti tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárát Takács Tibor kérdezte.
1: Kezdjük talán a legnépszerűbb sajtfajtával, a trapistával. Honnan ered ennek a neve?
2: Ezt a sajtfajtát először az észak-nyugat-franciaországi Mayen vidékén egy kolostorban élő trapista szerzetesek készítették. Magyarországra a 19. században került, a mai Szerbiában lévő Banja Luka, Mária Csillaga nevű kolostorából, szintén trapistáktól. A magyar trapista sajt csak nevében őrzi a hagyományokat, gyengébb minőségű tejből készül, nincs kérge, más a formája, más a színe, ennek következtében más az íze is. Ennek ellenére a magyar sajtfogyasztás 70%-át ez a sajt adja.
1: Szóval a szerzetesek nem csak sört főztek, hanem sajtot is készítettek. Kik voltak a trapista szerzetesek?
2: A rendet egy ciszterci apát alapította a 17. században, aki a Notre Dame de la Trappe nevű kolostorban szigorú szabályokat vezetett be, innen eredeztethető az új rend neve. A 18. század végén, a francia forradalom kitörése után az elmenekülő trapista barátok apátságokat alapítottak. Svájcban, Németországban, Spanyolországban, majd más országokban is. A kolostor nevében lévő trap szó csapóajtó, tolóajtót jelent, a nevét a kolostor völgyébe vezető ajtóról kapta.
1: Szintén népszerű hazánkban az emmentáli sajt. Ennek a neve honnan jön?
2: Ez eredetileg svájci sajt. A nevét egy Bern környékű völgyről, az Emm folyó völgyéről, németül emmentáról kapta. A 19. század eleje óta készítik itt ezt a sajtot eredeti recept alapján.
1: És ha teszünk holland eredetű sajtokat is, népszerűek ezek is Magyarországon?
2: Igen, elsősorban az Edam és a Gouda van nálunk forgalomban. Mindkettő egy-egy településről kapta a nevét. Edam egy Amsterdamhoz közeli sajtváros, Gouda pedig egy Rotterdam melletti dél-hollandiai település. A Gouda a legnépszerűbb holland sajt. Goudában nyáron minden csütörtök reggel sajtpiac működik, egyszer magam is nézője lehettem ennek a turista látványosságnak. Hollandiában a sajtkészítésnek régre visszanyúló hagyományai vannak, a középkor végi felfedezőknek, amikor hosszú, akár több éves útra indultak, ez volt a legfőbb élelmiszertartalékuk.
1: Van egy más típusú népszerű látsajt, a camembert. Ez honnan kapta a nevét?
2: Ez a sajt egy északnyugat-franciaországi, egy normandiai faluról kapta a nevét. Az igazi camembert sajtot fadobozban hozzák forgalomba, fehér nemes penész borítja, ez persze nem mindenkinek nyeri el az ízlését. A legenda szerint egy normandiai parasztasszony alkotta meg a receptjét 1791-ben, mégpedig egy pap tanácsára, aki Brie vidékéről menekült északra.
1: Brie-t említette, ez is egy sajtfajta.
2: Igen, Brie egy Párizshoz közeli tájegység, a Brie szintén lágy típusú sajt. A sajt történészek megemlítik, hogy az 1815-ös, a napóleoni háborúk utáni új Európát megrajzolta bécsi kongresszuson Talleyrand francia külügyminiszter a sajtok királyának nevezte.
1: Van még egy franciásan hangzó sajtfajta, ez pedig a Roquefort.
2: Hát ez nem véletlen hangzik franciásan, hiszen ez is francia eredetű sajt. Egy márvány sajtféle, a dél-franciaországi Roquefort-sur-Soulzon településről származik. Ennek a sajtnak jellegzetes kék belső erezete van, ezt egy nemes penész fajta adja, mégpedig a Penicillium roqueforti.
1: Akkor ez rokona a penicillinnek?
2: Bizony, ez a penicillin termelő penészfajtával rokon, amelyből Fleming 1940-ben állította elő a korábban az évszázad csodájaként emlegetett antibiotikumot. De visszatérve a sajtra, ez biztosan régebbi, mint az orvosság. A legenda szerint egy juhász egyszer egy barlangban felejtette a kenyerét és a friss juhsajtját, és amikor néhány hónap múlva visszatért oda, meglepve látta, hogy a sajt megpenészedett, de ehető maradt.
0: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk édesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunkkal legközelebb hétfőn ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a hírek következnek itt a Kossuth Rádióban.
3: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
4: 15 óra 30 perc. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, a feloldott forrásokat, egyebek mellett a gazdasági növekedés, versenyképesség, kis- és középvállalatok támogatására, munkahelyteremtés ösztönzésére, valamint a lakhatási és a stabil költségvetés és korrupció ellenes harcra is fordítják. Megállapodtak abban is, hogy az Erasmus program a következő tanévtől újra elérhető lesz a magyar egyetemisták számára. Ki kell deríteni, kinek a drónja csapódott a lakóházba a romániai Galacon, írta az orosz biztonsági tanács alelnöke közösségi médiájában. Dmitrij Medvegyev úgy fogalmazott, az EU országainak nem kellene megszólalniuk az ügyben, hiszen szerinte az európai államok közvetlen résztvevői az Oroszországgal folytatott háborúnak. Hajnalban lakóházba csapódott egy orosz drón Romániában, az ukrán határ közelében fekvő Galac városában. Az épületben tűz ütött ki, ketten megsérültek, 70 embert kellett kimenteni. Jelentős a forgalomnövekedés a budapesti repülőtéren a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt.

0: mentőegység vigyáz a játékosok és a szurkolók biztonságára. Marad a napos idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, hajnalban 8 és 15 fok között lesz a hőmérséklet, napközben pedig 26-31 fok közötti értékek várhatók.
1: Kalendárium. A műsorvezető Süveges Gergő.
2: Vendégünk Szulák Andrea, Emerton és Máté Péter díjas énekesnő színművész, aki az Élet az Úr címmel ad nagyszabású koncertet június 6-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Beszámolunk a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház és a Salgótarjáni Zente Ferenc Színház új évadáról, valamint a Zente nyár programjairól is. És természetesen ajánlunk a hétvégi gyereknaphoz kapcsolódó kulturális eseményeket is. Jó napot kívánok, Süveges Gergő vagyok, a Kossuth Rádió kulturális műsorát, a Kalendáriumot hallják, a szerkesztő Kovács Bernadett, a felelős szerkesztő Babucs Kriszta. Az Élet az Úr, Szulák Andrea van itt a stúdióban, kezét csókolom, jó napot kívánok.
3: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat és önt is.
2: Június 6-a, esőnap június 7-e, reméljük nem lesz rá szükség, de azt olvasom, hogy hát ezen a koncerten minden lesz, ami az ön pályája szempontjából fontos. Rögtön fontos a helyszín, a Margit-sziget.
3: Így igaz, egy régi romantikus kötődés fűz bennünket össze. Több alkalommal volt már szerencsém hol részvevőként, hol színészként, hol koncertező művészként ott szerepelni, már egészen fiatal koromban is.
2: Az egészen fiatal, az 4 évest jelent.
3: Nem, 14, mert az, amire ön gondol, az az Operaház színpadán volt, nem?
2: Az nem a Margit-szigeten.
3: Nem. A Margit-szigeten 13 vagy 14 éves lehettem, tehát gimnazista.
2: Ez se adatik meg mindenkinek.
3: Amikor egy Carmen előadásban statisztálhattam, nyári zseppénz szempontból, és hát azóta rengeteg olyan tévéfelvétel, koncert, színházi előadás, musical előadás, tehát sokféle dolog történt ez alatt a néhány évtized alatt, és ez a sok emlék azért összefűz bennünket a szigettel.
2: De azért ez a koncert, ez egy visszatekintő, vagy hát egy ilyen eddigi életútját összegző koncertnek már a változata, tehát hogy ez kőszínházban, vagy hát fedett területen már létrejött ez a koncert. Mi lesz más, és mi lesz hasonló?
3: Igen, az Erkel Színházra gondolom, ami 2024. december 6-a, nekem ezekkel a hatosokkal
2: csodálatos.
3: Remélem, hogy most is szerencsém lesz. Az egy számomra meghatározó élmény volt, az a teltházas Erkel Színházbeli koncert, mert az volt igazándiból az én pályafutásomnak a jubileumi összefoglalása. És meghatott az az érdeklődés, vagy az a visszaigazolása a pályafutásomnak, amit a közönségtől kaptam. Nagyon sokáig nem is tudtam feldolgozni, őszintén szólva. A barátaim segítettek a feldolgozásban azzal, hogy addig piszkáltak, hogy csináljunk még egyet, hogy végülis megszületett az a döntés, hogy rendben, akkor legyen egy másik ilyen
2: koncert.
3: De már a Margit-szigeten, és nem ugyanazokkal a vendégművész barátaimmal, akikkel az Erkel Színházban, ugyanis most Wolf Kati, Verjéb Tamás és Molnár Ferenc Karamell fogadták el a meghívásomat. Mindhármójukhoz barátság és nagyon nagy tisztelet köt, és örültem, hogy elfogadták ezt a lehetőséget. És hát az én hagyományos harcos és tettes társaim, a Stúdió 11 fog kísérni bennünket ezen a zenei kalandozáson.
2: Nosztalgikus vagy nosztalgiázós típus? Tehát szívesen néz hátra, vagy inkább azért előre?
3: Is. Nagyon szeretek hátra nézni, mert nagyon nem szeretném elfelejteni azt, hogy ki vagyok és hogy honnan jöttem. Előre tekinteni is szeretek, mert vannak olyan élethelyzetek, amikor muszáj előkészíteni a véletleneket. Nem nagyon hiszek egyébként a véletlenekben. A szerencse is szerintem olyanokra talál rá, akik egy kicsit segítenek, alá dolgoznak a szerencsének. Nekem a nagy mesterem azt tanította, amikor én kicsit tanácstalanul kérdeztem, hogy mit kezdjek a pályafutásommal, azt mondta, hogy legyél kész. Hogy mire legyek kész, aztán mindenre. Hogyha bármikor, bármilyen feladattal megtalál a szerencséd, a jóisten, a sors, akkor ne tudd azt mondani, hogy jaj, én ezt nem tudom, én ezt nem merem, én ezt nem akarom, hanem készülj

0: felt. Tanuld meg a dolgaidat, képezd magad, frissülj, legyél sokat fiatalok között, hogy inspirálódj, mert azért ők a jövő.
1: Egy színésszel beszélgettem egyszer, férfi színésszel, aki azt mondta, hogy nagy különbség van a színészek között. Az egyik azt mondja, hogy ha megkapom Hamlet szerepét, akkor majd lefogyok. A másik pedig azt mondja, hogy lefogyok, hát ha megkapom Hamlet szerepét. De akkor ön ez az utóbbi típus, tehát legyél mindig készen, ez valahogy fontosnak tűnik.
0: Igen, ez egy nagyon nehéz, mert én is inkább az a típus vagyok, hogy ha megkapom, akkor lefogyok. De csak azért, mert soha nem megyek a feladatok elé. Tehát engem a feladatok szoktak megtalálni, de mire megtalálnak, én addigra már készen állok. Tehát amikor életemben először kaptam egy musical főszerepet, akkor én azt már annak biztos tudatában vállaltam el, hogy én ezt meg fogom tudni ugrani. Felkészültem rá lélekben, szellemiekben, hangban, idegrendszerben, mert azért ez egy eléggé összetett dolog.
1: Ha még sose csinált olyat, akkor igen, honnan tudja, hogy fel van rá készülve?
0: Főszerepet nem csináltam, de volt már színházi színpadi tapasztalatom. Tehát, hogy nagyjából fel tudtam mérni, hogy meg tudok-e ezzel a feladattal birkozni.
1: Tehát, ami addig volt, megszorozta kettővel, és azt gondolta, hogy ez menni fog.
0: És szófogadó vagyok. Tehát én szeretem a rendezőket, akikkel dolgozom, szeretem a kollégáimat, akikkel dolgozom. Most is egy színházi próbáról szaladtam ide, és hagyom, hogy hassanak rám, hagyom, hogy inspiráljanak, hagyom, hogy felkészítsenek ők is. És ezek nagyon izgalmas és nagyon gazdagító találkozások.
1: Mi az, ami elárulható a koncert programjából, ról?
0: Mind az, ami számon kérhető rajtam. Tehát amit én ez alatt, hát most már mondjuk ki, mert a Wikipédia semmit nem felejt, hát 42 éve vagyok hivatalosan a pályán, tehát 42 éve fogadhatok el pénzt a szolgálataimért, viccesen szólva, és ez alatt a 42 év alatt szerintem elég sok olyan ikonikus pillanat színezte az én pályafutásomat, amire sok generáció emlékezik. Ne menjünk messzire, ugye a koncert címadó dala is az Élet az Úr az Oroszlán Király című rajzfilmből van, amire a mai napig apukák, anyukák, nagypapák és a gyerekek is felkapják a fejüket. Aztán voltak izgalmas korszakai a popkarrieremnek, voltak nagyon fontos pillanatai a színészi, musical színészi pályafutásomnak, tehát ezt így egy szép nagy csokorba összefűztem, és ebbe kapcsolódnak bele úgy a művész barátaim, hogy nem csak ilyen véletlenszerű, random dolgokat fogunk énekelni, hanem közösen van közünk mindegyikhez.
1: Azt gondolnám, hogy egy ilyen koncert, hát az rengeteg energia. Felkészülés is rengeteg energiát kivesz önből. Szóval akkor ott kipucolja az életét. De hát azt látom, hogy a Rózsavölgyiben június 3-án is játszik, 8-án is játszik. Ez meg ugye a kettő között 6-án van. Ezt hogy csinálja?
0: Halált megvető bátorsággal. Én egy ilyen strapakanca vagyok. Tehát én egy terhelhető művész vagyok, aki szeretem is és bírom is a gyűrődést. És aki elég tudatos ahhoz, hogy a nagy gyűrődések után tudjon magának egy kis én időt szigorúan biztosítani, amikor is töltődöm, amikor is nem veszem fel a telefont, kiülök a kertbe, füvet nyírok, macskát simogatok, kenyeret dagasztok, és egy teljesen más bolygón élem az életemet addig, amíg vissza nem töltődik az aku.
1: Ott a koncerten a közönség nyilván kap egy gyönyörű távlatot, visszamenőleg is, meg talán előre nézve is. Ön mit kap ott, azon a koncerten vajon? Vagy már a felkészülés során megtörténik önnel mindaz, ami aztán majd a közönséggel is megtörténik?
0: Jó, nehezeket kérdez. Hát, hogy én mit kapok? Nekem már az egy elképesztő, fontos és szívmelengető érzés, hogy erre a koncertre van, és nem is kicsi érdeklődés. Tehát a jegyeladásból látom, hogy szeretnek. És ennél többet nem hinném, hogy egy előadó művész kaphat. Valamikor egy nagyon-nagyon nagy idős régi művész mondta, hogy a díjakat nem kapják, hanem adják. Engem a díjak igazándiból soha nem, az hazudnék, az már nem érdekel, de nem az volt a prioritás, hogy jaj, most akkor én most addig gyúrom itt a pályámat, amíg ilyen meg olyan, meg amolyan elismeréseket kapok fontos fórumokon, nekem az a legfontosabb, hogy a közönség, aki a kis pénzén eljön, hogy engem lásson és halljon, hogy azt kapja, amire számít, vagy aminek örülni tud.
1: Ott lesz a közönség június 6-án a Margit szigeti szabadtéri színpadon. Szulák Andrea volt a vendégünk, és az Élet az Úr. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzá.
0: Én köszönöm, hogy itt lehettem.

0: 17 új bemutatóval, 15 műsoron maradó előadással, 7 tantermi előadással és a Magda Fest-tel várják a színház szerető közönséget a debreceni Csokonai Nemzeti Színházban a következő évadban. Gyarmati Péter összeállítása.
1: A most záródó évad utolsó bemutatója Örkény István Tóték című drámája volt, melyet a következő évadban is műsorra tűznek Debrecenben. Herceg T. Tamás a darab rendezője, aki a Békés Csabai Színház vezetője, az önfeladás folyamatát kíséri végig a darabban.
2: Nekem itt és most Debrecenben a Csokonai Színházban az volt a fontos, és az volt az érdekes, ami a mi alap mondani való, és hogy miként vagyunk képesek folyamatosan meghajolni valamilyen hatalom, valamilyen nyomás előtt, és milyen végtelenségén vagyunk erre képesek.
1: Az évad ismertető sajtótájékoztatón Vadász Dániel, a színház igazgatója elmondta, a sokszínűség jellemzi a teátrum következő évadát, kihasználják a debreceni színház adottságait, vagyis a három tagozat, a próza, az opera és a tánc tagozat lehetőségeit. Kiemelte azt is, hogy folytatják együttműködésüket számos intézménnyel.
3: Oktatási intézmény, mint a Debreceni Egyetem, vagy a városban működő Báb Színház, Ojtina, vagy akár más vidéki nagy színházak, mint a Szegedi Nemzeti Színház, ahol már ezen a nyáron ugye közösen mutatunk be a Szegedi Szabadtéren egy Kárment, vagy akár a Miskolci Színház, amelynek a művészeti tanácsnak több tagja, akár ebben az évadban is rendezett, akár a következőben. Van egy majdnem hogy stratégiai szintű együttműködés Miskolccal is. Nagyvárad történeti és földrajzi okok okán is egy nagyon fontos szerepet tölt be a Csokonai Színház életében, és ugyanezt mondhatom Kolozsvárral is, a Kolozsvári Magyar Opera és a Kolozsvári Állami Magyar Színház együttesével, mind a kettővel kitűnő kapcsolatot ápolunk, rendre történnek előadáscserék is. Tehát rendre keressük azokat az együttes lehetőségeket, amelyekkel a feladatokat, a célokat közösen célozhatjuk meg, és így alkotjuk meg.
1: Vadász Dániel elmondta, a prózai bemutatók között a világirodalom és a magyar dráma kiemelkedő alkotásai egyaránt helyet kapnak majd. Az évad első bemutatójaként ifja Vigyánszky Attila rendezésében az Izzik a Galagonya című ifjúsági komédiát tűzik műsorra szeptember 11-én.
3: Bertolt Brecht, Kurázsi Mama és gyermekeit Tompa Gábor fogja rendezni. Holdkölyök társasága, ami sok szempontból lesz izgalmas, hiszen az egész irodalom és a színház együttműködése a városban, hogyan legyünk még több helyen jelen, és hogy milyen hatással van az emberekre a magas kultúrának. Ebből a szempontból az irodalommal való találkozás élményszerű megfogalmazásában szerintem ez egy nagyon sokunknak kellemes, jó emlékeket felidéző film.
1: Új bemutatóként láthatja majd a közönség Federico García Lorca, Bernardo Alba a Háza című drámáját. Látható lesz Keresztes Attila rendezésében a harmadik Richard, Barta Lajos szerelem című drámája. Az opera műfajban is erős évadra készülnek Debrecenben, többek között két Verdi előadás is lesz, a Traviata és az Aida. Továbbra is rendez majd Debrecenben Juronics Tamás, aki ezúttal a világhírű West Side Story-t viszi színpadra. A Kossuth díjas rendező szerint a darab meghaladta korát.
4: 50-es években felvetni azt a problémát, hogy vannak migráns fiatalok, migráns társadalom megjelenik Amerikában, és ebből adódó konfliktusokról beszélni, hát sejthettük-e, hogy ez mint problematika, mint kérdéskör, ez micsoda aktualitással bírhat egyébként 70-80 évvel később. Milyen érdekes egyébként, hogyha visszanézzünk mondjuk a Róma és Júlia időszakban, akkor itt két család viszályából adódó konfliktusról beszélünk. Ez később ugye már etnikai kérdéssé válik, identitás kérdéssé, és ehhez képest jelenik meg a szerelem ereje.
1: A következő évadban műsoron maradnak a közönség kedvenc előadások is, többek között az Üvegcipő, a János Vitéz, a Hegedűs a háztetőn, a Dzsungelkönyve, a már említett Tóték és a Szálemi boszorkányok is. A Csokonai Nemzeti Színház Debrecen évadismertető sajtótájékoztatóján bejelentették, ősszel már 9. alkalommal rendezik meg Debrecenben a Magda Festet.
0: A debreceni Csokonai Nemzeti Színház következő évadáról szólt Gyarmati Péter összeállítása. Debrecen után pedig Salgótarján élet és derű, ez a szlogenje a Zente Ferenc Színház következő évadának. A tervezett előadásaik pedig valóban üdítő kikapcsolódást ígérnek szabadtéri színházi játékaikra, a Zente nyárra is. A Nógrádi Teátrum megújult arculattal, izgalmas szórakoztató előadásokkal, bővülő tagsággal készül. Susán Ferenc főrendezőt és Szarka Tamás előadó művészt kérdezte Tarnóczy László.
5: Susán Ferenccel, a Zente Színház főrendezőjével a Zente nyár programfüzetét lapozzuk, illetve a következő évadét. Mi az, ami igazán kiemelhető ebből a program sorozatból, és mit tud ma a Zente Színház? Lassan 15 évesek lesznek.
6: A Zente nyár két eseményét említeném meg. Az egyik a Zente Ferenc Színház premierje, szabadtéri premierje július 20-án a Naftalin, melyben élőben közreműködik a Budapest Bár zenekar. Ez a heltai anyag leporolva frissen, üdén, kacagtató módon fog a közönség elé kerülni, és remélem, hogy elindul majd egy országos turnéra is.
5: Bozó Andrea színművésznő rendezésében tavaly nyáron is ő rendezte a Zente premiér. Vendégelőadások honnan érkeznek egyébként?
6: A szokásos partnereinkkel dolgozunk, a Veresed Színház két produkciója lesz itt a Szép nyári nap, illetve a Mesztelen igazság, itt lesz a Veszprém Petőfi Színház István a király című produkciója, persze bemutattunk saját produkciót, még a Kölcsönlakást, hogy itt beleszúrjam a vendégek közé, itt lesz a Pál utcai fiúk, szintén Veszprém, Panóvár Színház előadásában lesz egy nagy koncert, amit ki akartam egyébként is emelni, a Szarka Tamás koncertje, Szarka Tamás és zenekara, aki át is köt majd ezzel az évadra, hiszen az évad egyik fő bemutatója lesz az Esthajnal című produkció, amit Szarka Tamás jegyez zenében, szövegben, dalszövegben, nagyon izgatottan várjuk. Tehát sok érdekes nyári esti program lesz.
7: Nem lehet a világ olyan szegény, ha én veled repülök az egén.
5: A színház igazgatója azt mondta, hogy egy 100 kilométeres hatósugarú körük van, ami azt jelenti, hogy megyehatáron túlra is érnek ezzel, más megyékbe is, sőt, országhatáron túlra.
6: Nyilván tudjuk a szervezőink által, hogy honnan látogatnak, illetve ma, amikor az internetes jegyvásárlás most már szépen fejlődik, látjuk, hogy honnan vásárolnak jegyeket, és ebből érezzük azt, hogy ez a 100 kilométer kezd reálissá válni, de egyre többen vannak, akik már nem csak a szűk vonzás körzetből érkeznek, és nagyon nagy élvezettel látják azt a környezetet, amit a város főterén felépül, és tényleg nagyon könnyű nyáresti szórakozás a város szívében. Reméljük, hogy az idén sem lesz másképp.
5: A 2026-27-es színházi évad előadásai láthatók nyilván a Salgótarján színházában, és láthatók környékbeli városoknak művelődési házaiban.
6: Igen, a mi színházunk működéséhez hozzátartozik, hogy sokat utazunk, ezt szeretnénk is tartani. Amit ki tudok emelni, nyilván megyei szinten, Széchenyben rendszeresen jelen vagyunk, Pászton elég sokat megfordulunk, Balassagyarmat sem szokott kimaradni évente az utazási célpontjaink között, de megjelentek megyén kívüli helyszínek, említeni most csak Kazincbarcikát éppen, ahol 8 előadással vagyunk jelen egy évadon belül. Ezzel is azt szeretnénk megmutatni, hogy azok a nézők, akik ott ezeken a településeken laknak, ők is vegyék föl néha a szuszkulcsot, és jöjjenek el egy nyáresti előadás a Salgótarjába, vagy éppen jöjjenek egy olyan produkcióra, ami az ő tereikbe nem fér bele, nem tudjuk ott megvalósítani, és talán azt a biztonságot tudjuk nekik adni, hogy látják, hogy milyen előadásokkal, milyen színvonalon dolgozunk, ezért bátran indulhatnak útnak Salgótarján felé.
5: Szarka Tamás Kossuth díjas, Magyar Örökség díjas, zenész, zeneszerző és előadó művész a Zente nyár programjában a szabadtéri játékon, és a 2026-2027-es évadban nagy színháztermi produkcióban is bemutatkozik Salgótarjánban, illetve Salgótarjánban személyesen is ismerik, hiszen több koncerten is volt már itt. Mi lesz a nyári program, és mi az az őszi előadás?
8: Nyáron az Otthon vagyunk című koncertemmel jövök, kívülbelül csodálatos zenész barátaimmal, 9-en vagy 10-en, ezt most még nem tudom pontosan, attól függ, hogy hány vokalista lesz. Ezzel turnézzük végig a nyarat, de még az őszt is. Már először is igen jól éreztük mi itt magunkat, gimes együttesen belül is. Hát most már én a saját zenekarommal járok, és most azt a sikert, ami nem tudom, 10 év volt, azt szeretnénk most megismételni. Egyéb iránt meg nyilvánvalóan van egy ilyen furcsa érzés az embernek, amikor ide jön, hogy nagyon közel van Fölvidék. Ide közel van. Szlovákia.
5: A Zente Színház nagy termétől körülbelül 1 kilométer a határkő.
8: Na hát igen, biztos vagyok benne, hogy Fölvidékről is jönnek majd. Ahogy mindig is jönnek a Zente Ferenc Színházba, hiszen mondták, hogy jönnek. Természetesen jön, miért is ne jönnének. Erre a darabra is eljönnek majd fölvidékiek is, és nekem ez külön büszkeség, hogy egy ilyen színházba dolgozhatok. Pontosabban nem fogok én valószínűleg dolgozni, mert a zenét leadtam, a darabot leadtam. Nyilván a szövegkönyvet is leadtam, amit írtam. Ettől függetlenül azért lehet, hogy még majd azt fogjam mondani, hogy jöjjek el és dolgozzak egy kicsit, nézek bele. Ha hívnak, én jövök szívesen. Az az igazság, hogy csak most csodálkozom rá igazán, hogy ez a Zente Ferenc Színház milyen csodálatos. Azért, mert csodálatos emberek, értő és érző emberek találták ki, viszik a vállukon, és olyan meggyőződéssel látom, hogy itt biztos, hogy lesz ház is.
0: A Zente Ferenc Színház új évadáról és szabadtéri játékairól, a Zente nyárról hallhattak az iménti percekben.
9: Kalendárium. A műsorvezető Süveges Gergő.
0: Jótékonysági koncertet szervez a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat ma este 8 órától a Budapesti Operett Színházban. A Gyermekmentő Szolgálat gyermekgyógyászati szakrendelőket működtet, lovasterápiás fejlesztést végez, fogorvosi és nőgyógyászati szűrőkamionokat tart fent, rászoruló beteg gyerekek vizsgálatának műtéteinek költségeit vállalja át. A koncert jegybevételét a szervezet erre az egészségügyi programjára fordítja. Az eseményen a Liszt Ferenc Kamarazenekar és Berecz Mihály zongoraművész lép fel. A részletekről Edvi Pétert, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnökét kérdezte Meszesán György.
10: Honnan indult ez a kezdeményezés?
11: Ezt rögtön a megalakulásunkkor találtuk ki. Kocsis Zoltán ugyanis felajánlotta, akinek május 30-án van a születésnapja, hogy élete végéig a születésnapi koncertjét a gyermekmentőnek ajándékozza.
10: Idén mivel várják a nagy közönséget?
11: Idén, és már évek óta Berecz Mihályt kérjük fel, hogy adjon egy koncertet, és a Liszt Ferenc Kamarazenekart kérjük meg, hogy kísérjék. Ők mind a ketten, tehát mind Berecz Mihály, mind a Liszt Ferenc Kamarazenekar játszottak együtt Zolival, így aztán pontosan tudták, hogy miért és hogyan kérjük fel őket. Idén nagyon szép program lesz, Mozart, Haydn, és ami a Berecz misi része, és a szünet után a Liszt Ferenc Kamarazenekar Bartókot játszik, és az a koncertnek mondjuk úgy, hogy a befejezése.
10: Az érdeklődők a koncertre még tudnak jegyet vásárolni?
11: Szerencsére a jegyeknek mondjuk a háromnegyedét már eladtuk, körülbelül az 1000 jegyből még talán 100 van. Két lehetőség van. Az egyik lehetőség, hogy valaki telefonál ide hozzánk a nagyon egyszerű 47 57 000 telefonszámra, ahol valaki foglalhat jegyet, vagy pedig legrosszabb esetben valaki oda jön olyan 7:30 körül, és vásárolhat még a helyszínen.
0: Jótékonysági koncertet szervez tehát a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat ma este 8 órától a Budapesti Operett Színházban, ahol a most hallható Liszt Ferenc Kamarazenekar és Berecz Mihály zongora művész lép fel. És ha már gyerekekről van szó, műsorunk végén szemezgessünk a május 31-i gyereknapi kulturális programokból. A Budapesti Fesztiválzenekar Zenei Vásár és Családi Nap című ingyenes rendezvényére várja a kicsiket és nagyokat koncertekkel, sok-sok kézműveskedéssel, tánccal, közös alkotással és játékkal. Az eseménynek idén is az Aquincumi Múzeum és Régészeti Park ad otthont. Délelőtt 10:30-től este 6 óráig várják a család minden tagját. A szórakozás mellett jegy- és bérletvásárlásra is lesz lehetőség a Budapesti Fesztivál zenekar koncertjeire. A Fővárosi Magyar Színház is egésznapos, ingyenes gyermeknapi programmal várja a családokat a lezárt Rejtő Jenő utcában reggel 9 órától. Zenével, tánccal, közös énekléssel, játékokkal és ismert történetekkel készülnek a szervezők, hogy a gyerekek ne csak nézői, hanem résztvevői is lehessenek a színház világának. Délelőtt gyerekkoncert, a Magyar Színház gyerektársulatának műsora és ikonikus előadások részletei várják az érdeklődőket, délután pedig táncos produkció, közös tánctanítás és tombola zárja a napot. Idén egy napra esik a Magyar Hősök Napja és a Gyermeknap. Május 31-én a Hősök Emlékünnepén azokra a magyar katonákra és civilekre emlékezünk, akik az életüket áldozták Magyarországért. A Gyermeknap a világ más országaiban is ünnepnap, hazánkban 1931-től tartják. Balaton-Almádiban most összekötötték a két eseményt, és vasárnap a gyerekekkel együtt terveznek kirándulást a város hősi emlékművei mentén. Indulás 10 órakor, de természetesen az Erzsébet Parkban is egész napos programokkal várják a kicsiket és szüleiket.

Kedves hallgatóink, a kalendárium ezzel véget ért. Köszönöm figyelmüket a hangmérnök Rozbora Zoltán, a szerkesztő Kovács Bernadett és a felelős szerkesztő Babucs Kriszta nevében is. Süveges Gergőt hallották. Szép napot, minden jót!

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A Vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A Vásári bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: 16 óra, jó napot kívánunk, a mikrofonnál Bordi András és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
3: Magyar Péter miniszterelnök megállapodott összesen 16,4 milliárd euró felszabadításáról az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel Brüsszelbe.
2: Románia bezáratja Oroszország konstancai főkonzulátusát, miután egy orosz drón becsapódott Galacba, ahol ketten megsérültek.
3: Holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki.
2: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, 16,4 milliárd euró folyósításáról állapodtak meg Magyarország számára, amely az ország egész éves költségvetésének mintegy 13%-ának megfelelő összeg.
3: A kormányfő azt mondta, átadta az EB elnökének Magyarország hivatalos csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. Magyar Péter kiemelte, hogy az így elérhetővé váló forrásokat a versenyképesség erősítésére, a kis- és középvállalkozások megerősítésére, munkahelyteremtés ösztönzésére, a magyar embereket érintő fontos tételek, például a közlekedés, az egészségügy, a felsőoktatás, az elektromos hálózat, a zöld energia fejlesztésére és a lakhatási válság enyhítésére fordítják majd. A miniszterelnök emlékeztetett, a Tisza párt egyik legfontosabb vállalása volt a kampányban a befagyasztott EU-s források hazahozatala.
4: Én a legelejétől fogva mondom, hogy ha Magyarország elfogadja az antikorrupciós intézkedéseket, ha felállítjuk a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, ha megerősítjük az integritáshatóság jogköreit, ha elfogadunk összeférhetetlenségi szabályokat, mint más országok, akkor ezek a pénzek jönni fognak. És lásd csodát, nem tettünk többet. Elfogadtuk közösen a bizottsággal a korrupciós intézkedéseket és az elnök asszony által is említett intézkedéseket, és ez elég volt ahhoz, és pár hét elég volt ahhoz, hogy egy politikai megállapodást kössünk erről az óriási mennyiségű uniós forrásról. 3-4 hét elég volt ahhoz, amit Orbán Viktor és a leköszönő kormánya 3-4 év alatt nem tudott elérni.
2: Április 12-én a magyar emberek Európát választották, és a demokrácia mellett tették le voksukat, mondta az Európai Bizottság elnöke a Magyar Péter miniszterelnökkel tartott közös sajtótájékoztatón.
3: Ursula von der Leyen hangsúlyozta, hogy több témában is tárgyaltak a magyar miniszterelnökkel, például az országot érintő strukturális reformról is, amelyre, mint mondta, azért van szükség, hogy szembe lehessen szállni a korrupcióval. Elmondta, megállapodtak fontos és biztos alapokban, így Magyarország számára felszabadítottak több milliárd eurót. Hozzátette, megerősítik az integritás hatóságot, valamint egyeztettek közös befektetésekről, beruházásokról, és konkrét projektekben is megállapodtak. A bizottság elnöke az Erasmus kapcsán bejelentette, hogy a magyar diákok szeptembertől ismét csatlakozhatnak a nemzetközi programhoz.
5: Már a következő tanévtől kezdve jó hír, a magyar diákok ismét részesei lehetnek az Erasmus közösségének. És ezzel, kedves Péter, hadd zárjam azzal, hogy nagyon nagy munka került elvégzésre, nagyon rövid idő alatt. A piacok már értékelték ezt, hiszen a befektetői bizalom visszatérőben van, a bizalom elkezdett növekedni, és ez valóban arra is biztató jel, hogy a következő lépések megtörténjenek, ahol együtt fogunk működni, ahogy ezt az utat együtt tudjuk megtenni.
2: A Horizon programhoz való visszakapcsolódás Magyarország egyik elsődleges prioritása, mondta Tanács Zoltán az Unió Kutatásért és Innovációért felelős minisztereinek tanácskozásán.
3: A magyar tudományos és technológiai miniszter közölte, a következő uniós költségvetési ciklusban lényegesen több forrás jut tudományra és kutatásra. Magyarország ebből a keretből a lehető legnagyobb részt szeretné megszerezni. A tárcavezető a tanácskozáson ismertette a magyar álláspontot, amely szerint az EU-nak extra támogatást kell nyújtania a kevésbé fejlett térségek számára.
2: Lakóházba csapódott egy orosz drón Romániában az ukrán határ közelében lévő Galac város lakótelepén. A 10 emeletes panelben egy anya és gyermeke könnyebben sérült, kórházba szállították őket. Az épületben tűz ütött ki, amelyet azóta eloltottak, 70 embert kellett kimenekíteni az épületből.
3: A NATO elítélte Oroszország felelőtlenségét és közölte, megerősíti védelmét minden fenyegetéssel szemben, beleértve a drónokat is. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy reagált, Oroszország agresszív háborúja átlépett egy újabb határt.
2: Románia bezáratja Oroszország konstancai főkonzulátusát a galaci drónincidens miatt, jelentette be a román államfő a legfelsőbb védelmi tanácsülése után.
3: Nikus Ordán közölte, a súlyos incidensért a teljes felelősség Oroszországot terheli, amely 4 éve háborút folytat Ukrajna ellen.
2: Magyarország új kormánya visszatér a NATO szövetségéhez. Visszatér Európába és visszaépíti a bizalmat, amit az előző kormány elveszített. Erről biztosította a honvédelmi miniszter Alexis J. Grinkevics vezérezredest, a NATO szövetséges erők európai főparancsnokát a budapesti találkozójukon.
3: Ruszin Szendi Romulus azt mondta, megnyugtató találkozáson vannak túl. Magyarország valóban értékes partnere a szövetségnek, és számíthatnak ránk, mi pedig számíthatunk rájuk.
6: Minden segítséget meg tudnak adni ahhoz, hogy a magyar haderő fejlesztése az tovább folytatódjon. Mi pedig minden információt biztosítunk nekik ahhoz, hogy egy valódi igaz képet lássanak arról, hogy milyen képességei vannak a magyar haderőnek. Mind a ketten megállapítottuk azt, hogy a politikai súrlódások ellenére a katonai együttműködésben nincsen törés. Büszkék lehetünk a magyar katonákra, büszkék lehetünk arra a közös együttműködéseit a magyar és amerikai katonák, illetve a magyar és a szövetség katonái különböző műveletekben, külföldön, vagy itthon a gyakorlatokon tudnak teljesíteni.
2: Partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester.
3: Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlésben napirend előtti felszólalásában azt mondta, szeretnének együttműködni az új kabinettel az ország talpra állításában. Hangsúlyozta, az új kormánytól azt kérik, hogy a Budapestre és az önkormányzatiságra vonatkozó programját a fővárossal közösen hajtsa végre.
7: Egy dolgot kérünk, hogy közösen menjünk ezen az úton, lépésről lépésre. Éppen tegnap kapta meg a meghívót az új önkormányzatokért is felelős miniszter asszonytól, hogy összehívja az önkormányzati szövetségeket, jövő héten elkezdődik ez a közös munka, szerintem ez nagyszerű. Illetve szakértői szinten zajlanak az egyeztetések, főváros költségvetési helyzetét illető helyzet megértéséről és rendezéséről. Egyelőre a megértésnél tartunk, amely nyilván alapja annak, hogy aztán ezt meg is lehessen oldani.
2: Hátrányos helyzetű gyerekeknek szervezett különleges gyereknapi programot az Ökumenikus Segélyszervezet Budapesten. Idén is több településről érkeztek a résztvevők, számolt be a szervezet elnöke.
3: Gáncs Kristóf hozzátette, a fiatalok találkozhattak a Honor program kutató űrhajósaival, Kapu Tiborral és Cserényi Gyulával. Emellett megtekinthették a Huniverzum interaktív kiállítást is. Hangsúlyozta, évente csak nem 4000 gyermeknek segítenek a kapaszkodó programon keresztül.
8: Bizsolyról, Olasz Tiszkáról, illetve Kázsmárkról érkeztek, 8 és 12 év közötti gyerekekről beszélünk, és olyan gyerekekről, akikkel a segélyszervezet egész évben foglalkozik, mert hogy hátrányos helyzetű települések, hátrányos helyzetű családokból érkeznek. Ők nagyon fontos a folyamatos fejlesztés, tehát nem egyszer egy gyereknapkor vagy karácsonykor találkozunk ezekkel a gyerekekkel, hanem tényleg ott vagyunk a minden napokban, de akkor is, ha gyereknap van, akkor az különleges kell, hogy legyen, és igyekszünk itt az űrhajósokkal, ismert emberekkel és ezzel a színes programmal egy picit felettetni velük a nehézséget, és egy igazi gyereknapi emléket varázsolni ide.
9: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Kápolnásnyék térségében két autó ütközött. A 42-es kilométernél a külső sávot lezárták, valamint a csomópontban sem lehetséges a lehajtás. Egy autóbusz és egy kamion karambolozott a 2-es főúton Borsos-Berény és Nagy-Oroszi között. A 63-as kilométernél az útzár már megszűnt, félpályán megindult a forgalom.
2: Fővárosi információkkal folytatjuk.
10: Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten tart a műszaki mentés a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Tököli út után a belső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt a Rákóczi híd felé, szintén a külső sávban. Lassú haladás a Nagykörúton a Blahalújza térnél és az Üllői útnál, a Kiskörúton az Asztória közelében, a Rákóczi úton mindkét irányban, valamint a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet térnél. Kovács Botond, PKK Info.
9: MÁV Info.
11: Jó napot kívánok! Kiskunhalas és Kiskunmajsa között pótbuszokkal kell utazni műszaki hiba miatt vártam ma estig, másút nincsenek fennakadások, nagyobb késések. Karbantartás miatt egy hónapon át a pécsi Mecsek és a Kaposvár Interszidék, valamint az S40-es járatok helyett pótlóbuszok szállítják az utasainkat Sárbogárd és Dombóvár között. Augusztus végéig jelentősen módosult a menetrend Miskolc és Nyíregyháza között is egy pályakarbantartás miatt, ezért az Interszidék és a személyvonatok helyett Szerencs és Nyíregyháza között kell pótlóbuszokkal utazni. Péper Károly, MÁV Inform.
9: Időjárás jelentés.
12: Köszöntöm a hallgatókat. Eleinte folytatódik a derült gyengén felhős idő, hajnaltájt észak felől átmenetileg megnövekszik, majd napközben csökken a felhőzet, de északkeleten sok maradhat a felhő. Délelőtt még csak elvétve csöpereghet az eső, majd délutántól északnyugat felől a záporok, zivatarok alakulnak ki. Szombaton főleg a Dunántúlon erősödhet meg az északnyugati szél. Hajnalban általában 5-15, szombaton 26 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. A Hungarometertől Simon Gergőt hallották.
2: Kedves hallgatóink, ez volt a Krónika 16 órakor. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Gál Andrea és a technikai munkatársak Fácán Andrea, Rácz Dorottya és Sós Zoltán nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Néveri Igor. Hamarosan kezdődik a Jó Napot Magyarország. Viszont hallásra!
9: Műsorajánlat.
13: A Rádió Kabaré sztár vendége ezen a héten Szerednyei Béla.
14: Nils Holgerssont reggel 8-kor szinkronizálni ezzel a baritonnal, ami ráadásul a éjjel 4-ig tartó balettcipős bajorimis beszélgetések után körülbelül így megy. Hova mész Béla? Melyek a szinkron? Mit csinál? Azt éneklem.
13: Nils Holgersson! A házigazda Felméri Péter. Humor nélkül lehet, de érdemes.
9: Rádió Kabaré. Szombaton 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
15: Egy léggömb, egy kívánság. Az ismeretlen Elizabeth Lufia végül a Mecsekben landolt. Születésnapjára csak annyit kért, szűnjön meg a háború. Emlékszünk-e, ki mit kért születésnapjára? Babát vagy építőjátékot? Rollert? Vajon milyen az, amikor békét kérünk? Kívánságok történeteit kötjük csokorba, nem csak gyereknapra.
9: Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltán.
17: 1:05 lesz 2 perc múlva. A szerkesztő Gödöllei Anna nevében is köszöntöm a hallgatóinkat. Mai első kérdésünkben arra keresünk a választ, hogy mit gondolnak a diák munkáról. A mai fiatalok rugalmas munkát keresnek, és bátran vállalják a magas bérigényüket. Megéri a munkavállalónak és a munkáltatónak is a nyári munka? És ön szerint hogyan lehetne megelőzni a mobilozás miatti közlekedési baleseteket? Szigorúbb büntetés vagy jobb nevelés kellene? A telefonszámunk 061-759-5200, az SMS számunk pedig 0630-9666. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást megtalálják a mediaclick.hu oldalon. A nyári diákmunka világa komoly változáson ment keresztül az utóbbi években. A mai fiatalok már nem csak zseppénzre vágynak, rugalmas beosztást keresnek, és bátran, határozottan képviselik a korábbinál jóval magasabb bérigényüket is. De vajon hogyan alkalmazkodnak a munkáltatók ehhez a magabiztos generációhoz, és kinek éri meg ma igazán a nyári munka? Mielőtt erre válaszolnak hallgatóink, hallgassuk meg Meszesán György összeállítását, aki a Főváros utcáin kérdezte a járók előket.
18: Diák munkázott fiatal korában?
19: Hát nálunk csak ilyen építőtáborozásos, gyümölcsszedéses helyzet volt, de akkor még nem volt annyira divat ez a diák munka.
18: Ön szerint manapság a diák munka az könnyebb vagy másabb?
19: Egyszerűbb a mai világban diák munkát keresni. Meg elég jól megfizetik is, adómentessé vált, azt úgy tudom, mert van a családban is egyik gyerekem ő diák munkázott.
18: Ön dolgozott-e már diák munkásként?
20: Igen, dolgoztam. Diákmunka az egy olyan élmény, egy olyan betekintés kicsikét a munka világába, ami ugye elég hamar megaradtik az embernek, és meg is kell adasson, mert úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó tapasztalatszerzés, hogy valamilyen hasonló dolog lesz, hogyha az ember dolgozik, és természetesen egy olyan plusz dolog, hogy az ember saját pénzt tud keresni, akár nyáron, vagy akár egyetem alatt.
18: És mik voltak a tapasztalatai?
20: Főleg az volt, hogy igen, azért a mindennapos munka az egy nehéz dolog, és nyilván fontos az, hogy az ember olyan dolgot csináljon, ami valamennyire a szakmájához, vagy a tanulmányaihoz kapcsolódik, hiszen ezekben mind-mind bele kell tanulni. Tehát ugye a diák munkát, amikor az ember elkezdi, akkor az eléggé egy ilyen nagyon új élmény, hogy fú, akkor most be kell, hogy tanítsanak erre vagy arra a feladatra. Úgyhogy ez egy nehéz dolog, de ezt meg kell tapasztalni elég hamar, és akkor könnyebben fog menni később.
21: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759 52 00.
17: Mai szakértő vendégünk itt a stúdióban Majzik Nándor, a Melódiák Universitas Szolgáltató Iskola Szövetkezet cégvezetője. Jó napot kívánok!
22: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat!
17: Itt a beszélgetésben elhangzott, hogy hát régen a klasszikus az az építőtábor volt, tehát a különböző mezőgazdasági munkák, és ma viszont mi az, ami nagyon népszerű?
22: Hát igen, ez régen valóban igaz volt, vagy igaz lehetett. Ugye azt kell tudni az iskola szövetkezetekről, hogy már 1983 volt az első év, amikor alapították, de ahogy elhangzott itt a bejátszóban is, azért régen ez közel sem volt ennyire elterjedt, mint most. Hát most már gyakorlatilag több, mint minden második hallgató az valamennyi dolgozik egy évben a felsőoktatásban. Hát most azt tudom mondani, hogy ugye ezt két részre tudjuk szálazni, hogy mi a népszerű. Ugye egyrészt vannak azok, akik egész évben dolgoznak, folyamatosan tanulmányok mellett is. Ott ugye inkább azért a stabilabb munkalehetőségek szoktak számítani, főleg, hogyha tanulmányokhoz illeszkedő gyakornoki munkát tud csinálni, de legalább valamilyen gyors étterembe, kereskedelembe, ahol folyamatosan munkalehetőség. Ugye a másik oldal az a nyári munka, tehát amikor kifejezetten ugye a nyári időszakra szeretne valaki elmenni dolgozni. Itt ilyen sok középiskolás jelenik meg általában, illetve a felsőoktatásban tanulóknak egy része. Itt azért a legnépszerűbbek azok, amik én úgy szoktam fogalmazni, amik ilyen nyárhoz kapcsolódóak. Tehát mondjuk balatoni munkák, vagy ott adott esetben tudnak szállást kapni hozzá. Abszolút ide tartozik a különböző strandok, csúszdafelügyelés. Tehát minden olyan jellegű, amiben úgy gondolják, hogy el tudnak menni akár többen, barátokkal, ismerősökkel, és akkor össze tudják a kellemes kötni a hasznossal.
17: És itt jönnek a bérigények, hogy valóban túlzók a mai fiatalok bérigényei, vagy csak reálisan mérik fel a megélhetési költségeket?
22: Mi minden évben szoktunk csinálni egyébként egy ilyen ifjúságkutatást, és ott ugye az egyik téma, amit érinteni szoktunk. Hát azt szokott kijönni, hogy körülbelül a tapasztalás szerint a mai diákmunkát kereső diákoknak nagyjából az egyötöde az, aki mondjuk elnézve a valós piaci bérviszonyokat, attól még elrugaszkodottabb bérigényekkel érkezik. A többiek azért nem. Tehát nyilván persze a pénz is olyan dolog, hogy hát ugye minél több, annál jobb, azért nyilvánvalóan a diákok is szeretnék a lehető legjobb éreket megkeresni, és ez teljesen normális is így. De azért azt kell, hogy mondjam, hogy azért a többségük azért az reálisan látja a lehetőségeket. Nyilván ez részben egy szűrtebb réteg, hiszen itt ugye mi azok között készítjük el a kutatást, akiknek valamilyen formában van közük a diákmunkához. Ugye van egy réteg, aki ezt sose végzi el. Én azt gondolom, hogy amikor ezek leszoktak jönni a különböző hírekben, ezeket én is látom és olvasom, és nyilván ezeknek van is alapjuk, ez inkább abból fakad szerintem pont, aki nem végez diákmunkát, és ezáltal nincs egy reális képe a munkaerőpiacról. Tehát ez például az egyik ok, amiért jó, hogyha valaki ebben elhelyezkedik, vagy legalább valamennyit a tanulmányai alatt dolgozik, mert tényleg egy ilyen élőbb kapcsolódást kap a gazdasághoz, meg a munkaerőpiachoz.
17: Jöjjenek hallgatóink, kíváncsiak vagyunk a véleményükre. Itt van velünk a vonalban mai első témánk első hozzászólója, Mónika. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, üdvözlöm Önt is, és a hallgatókat. No, én még annó 30 évvel ezelőtt, vagy már talán még több is, amikor diákmunkán, így az első munkahelyemen fénykedtem, és akkor jön rá az ember, hogy amit keres, az nagyon-nagyon ilyen sigalassan jön a pénztárcába, és mint a nyúl ugrik ki onnan, úgyhogy szerintem a legjobb a diákmunkában, hogy a srácok, fiatalok, a kölykök megtanulják értékelni a pénzt, hogy azért az nem úgy van, hogy csak az 5 órás munkát, amit abból kapnak pénzt, az 5 perc alatt elköltjük, elcesszük gyakorlatilag. És szerintem ez a legjobb az egészben, mindamazon túl, hogy tapasztalat, meg egyáltalán közösség valamilyen szinten, de az, hogy próbálják már megértékelni a pénz értékét.
17: Hát értékelik nyilvánvalóan, mert hogy most már olyan helyzetben is vannak, hogy ez a nemzedék ki is tud állni az érdekeiért, tehát hogy egy ilyen határozott bérigénnyel tud megjelenni ezekben a helyzetekben.
0: Az odáig rendben van, de ettől függetlenül sokkal nehezebb megkeresni a pénzt, mint elkölteni. Azt, én most így értem.
17: Igen, igen. Azt írják egyébként hallgatóink, hogy annak idején a kukorica címerezés volt egy ilyen klasszikus nyári munka. Mások meg azt írják, hogy nem a pénzért, hanem a kollektíváért dolgoztak. Ez a 80-as évek hangulata volt. Úgyhogy de hát a jelen az meg más milyen. Akkor Mónikának így régebbi tapasztalatai vannak el. Esetleg gyerekei érintettek már ebben a témában, nyári diákmunkában?
0: Hát igen, 30 évvel ezelőtt én egy gyors étteremben voltam. Azért ott hirtelen így becsöppenni, tehát az úgy kicsit keményebb volt, bár én meg többször kasszáztam. Viszont a gyerekem, ő meg pizzafutárkodott. És így a vendéglátás. Nagyon sokan inkább a vendéglátásba tudnak elhelyezkedni. A visszatérve a referenciásra, hogy hát igen, a kollektíva nyilván egyébként az is persze fontos, de azért egy kicsit az is. Tehát nem feltétlenül, hogy most akkor a pénzért dolgozni, de az, hogy egyáltalán ők maguk teremtik elő, nem az, hogy csak úgy kapják a nagymamától, meg a semmire, úgymond a zseppénz, hanem hogy ezért tényleg ők dolgoztak meg. Tehát ezért fontos.
22: Igen, ez kicsit idealisztikusan hangzik, hogy akkor így a kollektíváért, meg a közösségért dolgoznak, azért ma ez nyilván úgy jellemző, hogy tehát azért a pénz az nyilván egy elsődleges helyen van, de nem csak az számít. Tehát az tény és olyan, hogy az ma sem igaz, hogy csak és kizárólag mondjuk a pénzért dolgoznának, tehát számít azért a közösség, számít a rugalmasság, felsőbbében számít a tapasztalatszerzés, tehát sok egyéb dolog is számít azért, de azért, ha úgy tennénk fel a kérdést, hogy ha nem kapnának érte bért, akkor is elmennének el, hát azért szerintem egészen 100% közeli arány jön neki arra, hogy akkor valószínűleg azért nem mennének el. De hát nyilván ezzel nincs is probléma.
17: Egyébként annak idején, Mónika, ez a kereset, tehát amit kapott a nyári munkáért, tehát ez úgy arányaiban mire volt elegendő? Tehát elégedett volt az összeggel?
0: Hát én ugye 30 akárhány évvel ezelőtt voltam, 15 éves voltam, tehát akkor úristen ki kell számolni, 48-ból 15, hány éve volt, és ez sok. Én hát nem mondjuk ki, melyik gyors étteremnél voltam, és én azért mentem el dolgozni, mert arról volt szó, hogy szüleim megmondták, hogy akkor mehetsz el Dél-szigetre, hogyha elmész és dolgozol, és én elmentem és dolgoztam, és megkaptam a heti bér, vagy heti, hát igen, nem a több heti bérből, ugye a heti jegyet, azt meg tudtam volna venni, majd a szülők kitalálták, hogy ja, hát ők nem gondolták volna, hogy én ezt végigcsinálom, és nem feltétlen a pénzért, hanem a pénzen vásárolható diákjegyért, és mégsem engedtek el Diákszigetre. Úgyhogy én fogtam, és bementem az első CD-boltba, és elköltöttem az összeset, és onnan van a Doors CD-m, meg a Cher, meg egy csomó minden. Úgyhogy én tulajdonképpen úgy voltam vele, hogy hát lehet, hogy sokat gályáztam érte, de olyan jó, mert én ezekre vágytam, és akkor meg tudtam teremteni magamnak.
17: Végig is, hát fontos az, hogy elégedett legyen az ember azzal, amit keres, és hogy meg tudja vásárolni, amit szeretne. Nagyon szépen köszönjük Mónika gondolatét, és meghallgatjuk még Attilát a hírek előtt, és rengeteg kérdés van, ami szakértő vendégünkhöz, Majzik Nándorhoz érkezik, úgyhogy ezeket is igyekezzük majd föltenni, tehát itt van Attila.
1: Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlök mindenkit. Hát én azt mondom, hogy az iskolaknak, tehát az iskolaknak a cégekkel közösen együtt kéne működniük. Tehát nem csak az, hogy a nyári időszakban legyen nekik munkájuk az iskolásoknak. Például, ha valaki, tehát a vendéglátásban dolgozik, miért nem lehetne hétköznap, vagy az évközben is, például hétvégén, vagy van valami akciók, tehát a cégnél, tehát ilyen vendéglátó cégnél, akkor menjenek kisegíteni, tehát lehetőséget adjanak, tehát azok a cégek az iskoláknak, hogy például ideiglenesen felvegyenek munkásokat, például évközben is, hogy a hétvégére. Tehát, és akkor így sokkal több gyakorlatot kap az a tanuló. Tehát például van például valaki a kórháznak például lenne az egészségügyi iskolával szerződése, a gyerekek tehát oda mennének például nyarba a takarítónők, vagy ilyen egészségügyi alkalmazottak, ápolók tehát mennek szabadságra, akkor már a negyedik osztályból mehetnének oda bármikor a szabadságost tehát pótolni. Úgyhogy nem csak nyári szezonnára lehetne ezt alkalmazni. És ha például van ilyen autócég, ahol mellette van olyan iskola, ahol tehát autó javító, vagy ilyen autószerelő iskola, ahol ilyent működtetnek, akkor az tehát normálisan járnának oda gyakorlatra az iskola, és akkor kapnának a diákok stipendiumot attól a cégtől. És akkor már
22: a cégnek. Bocsánat, hogy közbeszólok. Nem tudom, hogy Attila honnan telefonál. Annyiban van igazság, hogy ugye területi eloszlás szerint azért változik a munkalehetőségeknek a mennyisége. Ugye Budapesten nagyon sok van, meg a nagyobb városi régiókban. Ugye minél kisebb településekre megyünk, annál inkább igaz az, hogy ugye hát nyilván, mivel ez a valós gazdaság szövetébe van betagozódva az egész iskola szövetkezeti formula, így értelemszerűen ugye annyi lehetőséget tudnak biztosítani, amennyi az adott területen elérhető maximum, tehát ugye nyilván annál többet nem. Amit ugye még itt említett a hozzászóló, én azt tudom mondani, hogy ugye a másik része az a duális képzés, tehát amikor arról beszélgetünk, hogy hogy működjön együtt az iskola, meg mondjuk a adott esetben a kórház, hogy ott ilyen-olyan szakápoló, vagy bármilyen tapasztalat szerezzenek. Erre egyébként van forma, ez a duális képzésnek az intézménye, tehát ez létezik Magyarországon, és ami meg még nagyon fontos, hogy ugye azt jelezte itt Attila, hogy az évközben nél lehetőségek. Azt kell látni, hogy a Magyarországon ugye iskolaszövetkezeti szektoron keresztül dolgozik egy évben körülbelül 150 ezer diák. Na most abból egyébként a láthatóan nagy része az egyébként egész évben dolgozik. Tehát nyárra mondjuk a budapesti régióban körülbelül 30%-kal, a balatoni régióban körülbelül 100%-kal ugrik meg a teljesítés, az igaz. De itt azért azt kell látni, hogy tízezrek dolgoznak évközben is folyamatosan. Tehát, hogy nem csak a nyári időszakról szól ez.
1: Igen, igen, mert ha együttműködik tehát az iskola a cégekkel, akkor az tehát a cégnek is van utánpótlása. Úgyhogy
22: ez abszolút így, ezzel csak egyetérteni tudok.
1: Úgyhogy ezt kell támogatni, tehát az államnak is ezeket a cégeket kell támogatni, ahol közösen, tehát hogy felajánlják a cég, aztán, hogy az iskola oda járhassanak, tehát nem csak, hogy gyakorlatra, de viszont, hogy keressenek is valamit, ha olyan munkát adnak neki, amivel tudnak tehát bepótolni, tehát egy sok zseppénzt adni a gyerekeknek.
17: Köszönjük szépen Attila gondolatait. Sokan kérdezik azt is, hogy vannak még olyan cégek, amelyek keresnek kukorica címerezésre diákokat? Létezik még ilyen?
22: Előfordul még, de valóban ennek inkább 10-15 évvel ezelőttig volt ugye igazán nagy szerepe, olyan szinten, hogy azért most így nem tudom, egyes vidéki településeken az ember mondjuk megnézte júniusban az álláshirdetéseket, akkor azt látta, hogy ugye a kukorica címerezés az egy ilyen klasszikus, tehát ez egy ilyen generációs dolog volt egy ideig, hogy abba mindenki tudott menni, most már azért ez kevésbé jellemző.
17: Viszont amikor a Balatonról beszélünk, akkor azért tegyük hozzá, hogy gondolom a Velencei tónál is, Tiszatónál, Fertőtónál is azért keresnek diákokat nyári strandi munkákra.
22: Abszolút, és nem is akarom elvenni a fókuszt ezekről, ugye nyilván mindig a Balatonról beszélünk az legelső helyen, mert hát ugye értelemszerűen a jelentőségénél, meg méreténél fogva ez értelemszerűen gazdaságilag itt is megjelenik, de azért nem csak erről van szó, hát azért szerencsére más tájegységeinken is vannak ilyen jó tavak, ahogy ugye a műsorvezető úr is említette, úgyhogy ezeken a területeken ugyanúgy érvényes ez. Igen.
17: Mondjuk Pécs környékén, Orfűitó, ezt is így hozzá lehet tenni, ott is nagy a turisztikai szezon, tehát sokan vannak ott, és gondolom oda is keresnek. Viszont amit sokan kérdeznek, hogy milyen adókedvezmények teszik igazán vonzóvá a diákmunka szövetkezeteken keresztüli foglalkoztatást a cégek számára. Van valamilyen kedvezmény?
22: Ugye azt kell látni, hogy az iskola szövetkezeti konstrukcióban csak és kizárólag aktív nappal is, vagy passzív nappal is, de ők csak 25 éves korig hallgatók dolgozhat. Magyarul az ő biztosítottságuk, tehát a társadalom biztosítási jogosultságuk, az már adott a tanulói vagy hallgatói jogviszonyuk alapján. Ennek megfelelően, hogyha iskolaszövetkezeten keresztül dolgoznak, akkor tőlük nem kerül levonásra semmilyen járulék. Csak és kizárólag az SZIA kötelezettség van, ami ugye 15%, viszont az meg a 25 éven aluliak SZIA mentessége miatt, ami az aktuális átlagbérig érvényes, az ugye szintén nem áll fenn, így a gyakorlatban, a legtöbb iskolaszövetkezeten keresztül dolgozó diák, annak a bruttó bére az igazából egyenlő a nettó bérével, ami egyrészt ugye nekik is nagy kedvezmény, hát másrészt meg ugye a munkáltató cégeknek is. Ez ugye ezzel próbálja a jogalkotó ugye azt kompenzálni, meg azt elősegíteni, hogy a cégek igenis alkalmazzanak fiatalokat, mert hogy ez egyébként összességében össztársadalmi érdek, meg összgazdasági érdek, hogy minél hamarabb egyébként, ahogy itt a hozzászólók is elmondják, megtapasztalják a munka világát, ne az legyen, hogy amikor 20 akárhány évesen végeznek az egyetemmel vagy a főiskolával, akkor találkoznak először azzal, hogy akkor mi az, hogy munkahely. Tehát azért ez egy összérdek.
17: Innen folytatjuk hallgatóinkkal és vendégünkkel, Majzik Nándorral, a Melló Diák Universitas Szolgáltató Iskola Szövetkezet cégvezetőjével. Na most halljuk, hogy mi történt itthon és a nagyvilágban. Híreink következnek, a bemondó Bordi András.
3: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Létrejött az egyesség, hamarosan érkezik a pénz az unióból. Magyar Péter miniszterelnök 16,4 milliárd euró felszabadításáról állapodott meg Brüsszelben Ursula von der Leyennel. Az Európai Bizottság elnöke bejelentette azt is, hogy az Erasmus program a következő tanévtől újra elérhető lesz a magyar egyetemisták számára. Magyarország kész új fejezetet nyitni a magyar-ukrán kapcsolatokban, de garanciát szeretne kapni arra, hogy az Ukrajnában élő magyarok újra használhatják anyanyelvüket az iskolában, a kulturális területen, az adminisztrációban. Erről is beszélt Magyar Péter Brüsszelben. Előállították K. Endrét, erősítette meg a sajtóban megjelent információkat a rendőrség. A kegyelmi ügy kulcsfiguráját reggel hallgatták ki a BRFK munkatársai kényszerítés gyanújával, majd elő is állították. A rendőrök korábban kiterjedt adatgyűjtést végeztek, felvételeket elemeztek és számos más hatóságot is megkerestek, tovább

0: Tegnap keletkezett a tűz, melynek megfékezésében helikopterekkel és repülőgépekkel is dolgoznak. Egyelőre nem tudják, mi okozta a tűzvészt. Itthon marad a napos idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. Hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 26 és 31 fok közötti értékek várhatók.
1: Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltal!
2: Mai témáink a következők. Mit gondol a diák munkáról? A mai fiatalok rugalmas munkát keresnek, és bátran vállalják magas bérigényüket. Megéri a munkavállalónak és a munkáltatónak is a nyári munka? És ön szerint hogyan lehetne megelőzni a mobilozás miatti közlekedési baleseteket? Szigorúbb büntetés vagy jobb nevelés kellene? Vendégünk itt a stúdióban továbbra is Majzik Nándor, a Melódiák Universitas Szolgáltató Iskola Szövetkezet cégvezetője, és rengeteg kérdés érkezik. Az egyik hallgatónk arra kíváncsi például, hogy itt ugye már beszéltünk az adókedvezményekről, de hogy mi a fontosabb ma a diákoknak a nyári munkában, a gyors pénzkereset vagy a szakmai önéletrajz építése?
3: Hát én azt tudom mondani, hogy aki kifejezetten a nyári időszakra keres munkát, ez általában azt jelenti, hogy még pár hetet szeretne dolgozni, ott azért túlnyomó többségben az a tapasztalat, főleg, hogyha ugye középiskolás diákokról beszélünk, hogy azért valamilyen konkrét anyagi cél van, amit szeretne elérni. Egyébként itt ugye a Mónika az egyik telefonáló is mondta, hogy hát nem, azt mondták neki a szülei, hogy nem adnak neki pénzt, nem tudom milyen rendezvényre vagy fesztiválra, hát akkor elment és megkereste. Aztán utána mondjuk nem engedték el, hát ez egy másik történet, ez már egy témakörön túlmutató kérdéskör. Tehát a gyakorlatban ezekben az esetekben konkrét anyagi célra érkeznek. Azok a diákok, akik viszont mondjuk általában, és az általában felsőoktatásban lévőket jelenti, akik dolgoznak nem csak nyáron, hanem egész évben valamennyit, tehát itt ugye nyilván nem heti 40 órákra kell gondolni, ez ugye nekünk világos, de azért a hallgatóknak nem feltétlenül, aki nincsen benne, tehát itt azért legtöbb esetben arról van szó, hogy heti 1-2 napot, vagy heti 10-15-20 órát dolgoznak rugalmasan a tanulmányok mellett a diákok, ott már abszolút megjelenik az, hogy szeretnék építeni a szakmai kompetenciáikat is, nyilván amellett egyébként a pénzkereset az mindig előny.
2: És ide kapcsolódik a következő kérdés is, hogy mennyire jellemző, hogy a nyári diákmunkából később főállású munkaviszony lesz az egyetem elvégzése után. Ez már itt a kicsit a duális képzéshez kapcsolódik.
3: Igen, erre egyébként konkrét számunk van, aki iskolaszövetkezeten keresztül dolgozik gyakornoki pozícióba, mondjuk az utolsó 1-2 évben a tanulmány előtt, annak a 70%-át veszi át egyébként az a cég főállásba, vagy hát úgymond első igazi munkahelyére lehet így fogalmazni, ahol ő egyébként eltöltötte az utolsó 1-2 évet. Itt egyébként azért fontos hozzátenni, hogy van ugye az egyetemi szakmai gyakorlat. Ez általában ilyen 6-12 hetet szokott jelenteni intézménytől függően, amit azért látni kell, hogy aki csak is kizárólag ezt szeretné elvégezni, ott azért annyiból némiképp falakba ütközhet, hogy ugye az igazán szakmai jellegű pozícióknál sokszor van, hogy önmagában több hét a betanulás. És ezért ugye a cégek azt szokták szeretni, hogyha valaki nem csak a 6 vagy 12 hetes szakmai gyakorlatra szeretne elmenni, hanem egy ilyen hosszabb távú rugalmas, tehát mondom a részmunkaidős és rugalmas, és a tanulmányokhoz meg a vizsgai időszakhoz illeszkedő módon, de hogy egy hosszabb távú munkát szeretne, mert ebben az esetben éri meg nekik is, hogy akkor betanítanak, akkor ténylegesen valós szakmai feladatokat tud kapni, és akkor tud ez előfordulni, hogy utána ő neki már valóságosan nem kell majd, amikor megszerzi a diplomát, nekiállni munkát keresni, hanem tulajdonképpen a státusza változik a cégnél, de egyébként ugyanazt a munkát, vagy akár annál egy ilyen magasabb szintet tudott folytatni tovább.
2: Milyen tapasztalatai vannak a nyári diák munkáról, vagy voltak tapasztalatai Szabolcsnak? Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Nekem gyerekként voltak is tapasztalataim. Akkor talán gyerek fejjel annyira nem tetszett a dolog, de a szüleim azért nyomósokkal kértek, hogy igenis azért nem fog belehalni abba az 1-2-3 hét diák munkába. És most apaként ugyanezt teszem, amit a szüleim. És azon felül, hogy zseppénzkeresési lehetőség is a gyerekeknek, én szerintem nagyon komoly nevelési szándéka, vagy nevelési célja is van a diákmunkának. Ugye, ahogy elmondta a szakértő úr is, itt nem heti 40 órát kell gondolni, mert nyáron se azt jelenti azt, hogy napi 14 órába 3 hónapon keresztül dolgozunk a gyerekeknek, vagy a fiatalkorúaknak, de én azt gondolom, hogy nagyon fontos megtudni,

0: nekik is az, főleg a mai világban, amikor azért eléggé rá vannak halmozva a gyerekek, hogy ahhoz, hogy az a környezet, vagy az meg legyen teremtve egy gyereknek, ahhoz azért munka kell, és a munkát meg tudják kóstolni, úgymond, hogy milyen. Én nagyon fontos dolognak tartom, a duális képzést kifejezetten jónak tartom. Egy ideig volt kapcsolatom olyan szakember gárdával, akik folyamatosan azt panaszolták nekem, hogy a fiatalok kijönnek az iskolából, és semmilyen szakmai tapasztalatuk nincsen, gyakorlati tapasztalatuk, és ez nagyon-nagyon hátrányos. Hiába van valakinek egy kiváló szakmunkás diplomája, vagy akár egy magasabb fokú végzettsége, ha nincsen szakmai gyakorlat mellette, akkor minimum két-három év hátrányban van egy olyan dolgozóval szemben, aki lehet, hogy nem olyan magas fokon képzett, de rutinos, és tudja, hogy melyik oldalról állnak neki a munkának, milyen feladatok vannak, meg úgy egyébként átlát egy szakmai munkát, szakmai feladatot. És a gyerekeknél azt gondolom, hogy nem el lehet már ilyenkor kezdeni, nem kell attól félni, hogy egy 14-5 éves gyerek beleszalad. Ha egy példát említhessek, az én szülő falumban van egy Erdélyből származó fafaragó úriember, és ő ilyen fafaragós ács munkákat szokott végezni, és látom nála, hogy minden évben 2-3 14-5 éves fiatal elmegy hozzá dolgozni, és hogyha más nem, akkor megtanulnak kalapácsot, meg szöget megfogni normálisan. Én azt gondolom, hogy ennek csak haszna lehet.
1: Én azt gondolom, hogy nem is nagyon sok hasznos dolgot mondott el a hallgató, egyetérteni tudok ezzel. Ugye egyrészt, ami nagyon fontos, az a fokozatosság. Tehát azért, ugye most így felnőttként már hajlamosak vagyunk ezt elfelejteni, de ha egy kicsit talán még visszatudunk emlékezni a saját tizenéves korunkra, hát ott ugye mi a természetes, hogy az ember egyrészt mindent megkap idézőjelbe ingyen, mert hát ugye a szülei eltartják, hát másrészt a nyári szünet az meg arról szól, hogy az nyári szünet. De most ehhez képest az ugye egy negatív dolog, hogy egy idő után meg kell azt tanulni, hogy hát azok a dolgok, amik úgymond eddig automatikusan jöttek és ingyen vannak, azért valójában dolgozni kell. A másik részről meg, hogy hát igen, nem az a feltétlen természetes, hogy még hónapokig csak otthon van. Tehát, hogy azért itt az fontos, én ezzel abszolút egyetértek, hogy ez ne egy ilyen éles váltás legyen, hogy nem elég, hogy egész évben mondjuk az iskola leterheli az adott diákot, hanem akkor még nyáron is, akkor nyomja végig június 20-tól, nem tudom, augusztus 31-ig tényleg reggeltől estig a munkát, mert ez azért nem hiszem, hogy feltétlenül célra vezető az esetek többségében. Viszont az, hogy mondjuk elmenjen egy kezdetnek tényleg egy 1-2-3 hétre, nyilvánvalóan nem fog komoly szakmai feladatokat végezni, mert hát most egy 1-2 hetes munkába nem lehet. De itt nem is ez a cél, hanem az, hogy úgy egyáltalán egy kicsit beleszokjon ebbe. Ugye a másik oldal, amit megemlített, az pedig az, hogy hogy hiába tanulnak a diákok egyetemeken, főiskolákon, különböző intézményekben, nyilván egy iskola azt nem fogja tudni megtenni, hogy egy adott cég konkrét munkaköri igényére teljesen pontosan kiképezze a diákot, és ezért jön be az, hogy annak előnye van, aki valós tapasztalatot szerez a cégeknél, hiszen ha az adott cégnél megszerzi a tapasztalatot, akkor ott ő nyilvánvalóan versenyelőnybe fog kerülni azokhoz képest, akik pedig nulláról jelentkeznének oda.
2: Mit szól az imént hallottakhoz, Szabolcs?
0: Maximálisan egyetértek, és remélem is, hogy ez a duális képzés továbbra is így marad a magyar oktatásban, mert és egy érdekességet, hogy mondjak, ezt valamelyik nap hallottam egy festőtől, hogy Magyarország volt az egyetlen olyan ország, ahol tanították mind a festő gyakornokokat, mind az iskolában tanították a festőtek létrázni. Ezt ha valaki nem tudja, azt jelenti, ráállnak a létrára, és azzal sétálnak a festők, és hogy azt hallottam, hogy állítólag kitalálták mesterek, magyar mesterek, és ha már akkor is jó volt a kapcsolat a szakmunkás képző intézmények és a mesterek között, és így bevették a képzésbe egy olyan dolgot, ami egyébként eddig egész világon egyedülálló, lehet, hogy már nem divat, meg lehet, hogy munkabiztonsági szempontból nem felel meg, de régen is működött ez a szinkron az iskolai képzés, meg a szakemberek között, és én azt gondolom, hogy ez csak hasznos lehet.
2: Köszönjük szépen Szabolcs gondolatait, és akkor meghallgatjuk Katalint is, majd utána jönnek a hallgatói kérdések, amelyeket SMS-en keresztül juttattak el hozzánk. Tehát itt van Katalin, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlök mindenkit. Én abban a csoportban voltam annak idején ifjúkoromban, akik ha nem fizettek volna, akkor is mentek dolgozni.
1: Ez a ritka kivétel.
3: így ugye voltunk testvérek, és valószínű, mivel én voltam a legkisebb, bizonyítani akartam a nagyobb testvéreimnek, hogy ne csúfoljanak, hogy én is képes vagyok arra, amire ők is. Szabályosan úgy kellett kikönyörögnem a szüleimtől, hogy engedjenek el. Például kapálni, szüretelni. Még akkor voltak építőtáborok, akkor mondjuk a közösségépítés például, természetesen fizetést akkor nem kaptunk, de hát azokat, hogy kukoricacímerezés, papíros paradicsomszedés, az már jó volt, hogyha őszi barackot szedtünk, mert akkor jót is ettünk. Szóval eznek közösségépítés volt a célja, és amikor már én voltam olyan helyzetben, hogy szülői munkaközösségi értekezleten felvetettem, hogy az én gyermekeim mehetnek-e ilyen munkavégzésre, hogy ismerkedjenek mégis, hogy majd mi vár rájuk a későbbiekben. Hát akkor majd, hogy nem kinevettek, hogy nem vettem észre, hogy közben volt egy rendszerváltás, nincsenek gyárak, nincsenek állami gazdaságok, nincsenek termelőszövetkezetek, nincsenek, akik fogadják, és akkor már csak azok a diákok tudtak elhelyezkedni, ahogy későbbi ismereteimet összegyűjtögettem, akik szakirányú középiskolából már megszerezték, mondjuk a közgazdasági iskolából, egészségügyi iskolából, és a többi a megfelelő szükséges ismereteket, amit értékesíteni tudtak a megadott vállalkozóknál. És ezért örömmel alkalmazták őket. Aztán a későbbiek során az egyetemi tanulmányaik mellett pedig már célirányosan, hiszen akkor már a középiskolai 4-5 éves tanulmányok megalapozták náluk azt, hogy értsenek valamelyest a dolgokhoz, akkor már célirányosan nyújtották az egyetemi tanulmányi éveiket, mert hiszen a kreditszámokat kellett csak manipulálni, és akkor, ahogy itt elmondta a kedves vendég, hogy 25 éves korig, ha egyetemi vagy felsőfokú hallgatói státusza megvan, akkor ugyanannyi a nettója, mint a bruttója.
2: Igen, és hát nagy változásokon ment keresztül.
3: Igen, és olyan céltudatos fiatalokkal volt módom találkozni, akik mondták, hogy ők már lakásra gyűjtenek, autóra gyűjtenek, a vállalkozásokra gyűjtenek, a családot szeretnék segíteni, amíg lehet, és ez a duális képzés, ez úgy szintén bejött az egyik beszélgetés során, hogy valaki egy kicsit későn érő típusként azzal büszkekedett, hogy 24 évesen bekerült egy autójavító műhelybe, és mivel látták, hogy nagyon szorgalmasan dolgozik, meg persze természetesen azért is került oda, mert szerette volna azt a munkát végezni, jelentkezett tovább tanulni, és így hétvégén iskolába jár, hétközben pedig rendes munkaidőben dolgozik, és már bebiztosították, hogy a tanulmányai elvégzése után ott fogják alkalmazni. Tehát, hogyha valaki céltudatosan előre néz, akkor annak a jövője biztosítva van.
2: Köszönjük szépen Katalin gondolatait. Hát végül is eljutottunk úgy a jelenbe, hogy van egyfajta összekötő kapocs, hogy azért nem mindegy, hogy milyen a kollektíva. Sőt, volt olyan hallgatónk, vagy van olyan hallgatónk, aki azt írta, hogy a kevesebb bérért is hajlandó volt dolgozni, hogyha olyan volt a munkakörülmény, illetve hogy olyan volt a kollektíva.
1: Egyébként ez most is igaz, tehát ezt abszolút meg tudom erősíteni, hogy vannak ugye mondjuk olyan nyári munkák, ahol tényleg egy helyen dolgozik sok diák, és akkor ott tényleg egy ilyen közösség is kialakul. És konkrétan utána évről évre már úgy mennek vissza, hogy persze akarnak pénzt keresni, meg az kell hozzá, de hogy most pontosan mennyi, az már kisebb szempontot jelent, mert hogy úgy egyébként az egész együttműködés, az egész csapat, az, hogy tényleg ez által egy buli is, ez fontos nekik.
2: Honnan lehet azt tudni egy diáknak, hogy mekkora bérre tarthat igényt egy-egy adott munkakörben?
1: Hát az iskola szövetkezetek ilyen szempontból a legtranszparensebbek közé tartoznak, mert gyakorlatilag az összes, hát vagy nyilván ilyet nem mondhatok, de majdnem az összes pozíciónál konkrétan egyrészt fenn vannak a honlapon az adott hirdetések, és azokhoz bér is van írva. Tehát, hogy itt az a tapasztalatunk is egyébként, hogy az a diák munkában nem nagyon működik, ha azt írjuk ki, hogy mondjuk bérmegegyezés szerint, vagy bérigényt adjon le. Tehát valami körülbelül ki kell írni. Legalább körülbelül, de általában egyébként pontos bérek vannak kint.
2: Azért is kérdezik ezt, gondolom, a hallgatók, mert hogy elég határozott bérigényekkel lépnek föl. Tehát ehhez képest is még akkor lehet ezen változtatni? Tehát, hogyha van egy ilyen kiinduló pont?
1: Van. A legtöbb munkánál egyébként alapvetően fix a bérezés, vagy úgy fix, hogy ami ki van írva, annak kell teljesülnie. Van, hogy mondjuk pár hónap pótlét után emelnek rajta, vagy adott esetben pótlékok tartoznak hozzá, ilyenek előfordulnak, de bizonyos gyakornoki munkáknál az előfordul, minél speciálisabb, annál inkább igaz ez egyébként a diákmunkában is, hogy egy körülbelül bérsávban egy minimum bér ki van írva, de hogy azon túl egyébként várják a konkrét igényt, és azért van erre mód bizonyos munkáknál megegyezésnél, de azért ez nem az egyszerű munkáknál jellemző.
2: Folytassuk hallgatóinkkal, mert hogy sokan szeretnék elmondani a véleményüket a rendelkezésre álló egy rövidebb időben. Itt van velünk Zsolt. Jó napot kívánok!
4: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, műsorvezetőt és a stáb tagjait. Valójában egy jó gazdasági lehetőségenként tekintek a diák munkára. Bár nekem a vállalkozásomban nincs olyan terület, ahol tudok alkalmazni diák munkát, de az, mint alvállalkozóként a cégünk a sokszor szokott alkalmazni, és pontosan azért, mint egy pedagógiai jelleggel is, hiszen ez a munkaadónak egy jó lehetőség, hogy kiválogassa már most azokat a fiatalokat, akivel később együtt akar dolgozni, hiszen hogy ott vannak az egyetemeken például a gyakorlat, vagy esetleg a különféle szakiskolákban a gyakorlati lehetőség, de az más, mert az egy tanórában van benne. Amikor nyári munkára eljönnek hozzánk, ugye akár a kereskedelem dolgaiba, akár ugye az élelmiszeripari részlegünkre diák munkára, akkor viszont effektíven látjuk a személyiségét is, hogy tényleg akarja azt a munkát, tényleg képes arra a munkára, amit ő tanul, és kialakul már akkor egy jó kapcsolat is akár a munkaadó és a munkavállaló között, és majd lehet, hogy 2-3 év múlva, amikor befejezi az iskolát, akkor már úgy fog visszajönni, mint kellő munkatapasztalattal rendelkező fiatal. Másrészt pedig ez egy jó lehetőség a családoknak is, a szülőknek, hogy a gyermekeiket a pénzügyi tudatosság útján elindítsák. Így megérzi az a gyerek, hogy mibe kerül mondjuk a ruhája, a bejárás, mibe kerül az étkezése, és így gyakorlatilag kialakul bennük egy pozitív kép. Én tényleg csak azt tudom mondani, hogy a diák munka az egy sikeres lehetőség, és úgy a diáknak, úgy a munkaadónak, mint a szülőknek egy óriási segítség. Lehet, hogy a közeljövőben ez változni fog, még sajnos az is lehet, hogy rosszabb irányba, de az elmúlt időszakban az volt a tapasztalható, hogy azért a Fidesz kormány ezt jó helyen kezelte.
1: Igen, hát bízunk benne, hogy nem fog változni, azért ezt mindig el szoktuk mi is mondani, hogy ugye ez azért egy 43 éve folyamatosan organikusan épülő sikeres szektor, ami egyébként valósan tényleg a piaci megbízásokon keresztül tud munkát adni a diákoknak, ezért örülök is, hogy megszólalt így a megbízói oldal is ilyen szempontból. Tehát itt azt kell látni, hogy nem az van, hogy az állam ad pénzt, és akkor abból itt diákoknak van munkalehetősége, hanem itt az van, hogy itt a piacon működő cégek, ehhez mennek azok a diákok, akik egyetemeken vagy középiskolákban tanulnak, és ugye az iskola szövetkezet, az meg a szervező, meg az adminisztrációs számfejtési, hát attól függ, melyik megbízónál mit feladatot látja el. Tehát, hogy azért ez egy gazdasági szövetbe integrált rendszer.
2: Köszönjük szépen Zsolt gondolatait, és akkor Pétert is meghallgatjuk még a témánkban. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok! Jánosi Péter építészmérnök vagyok, aki sokat dolgozott diákmunkásként vidéken, ugye édesanyám a mezőgazdasági gépkísérleti intézetnek volt a dolgozója, és mindig beszervezett nyárra. Így jutottam el Apaj pusztára egy borsorratási kísérletre, ahol a méláder és a pótkocsi a tetején az összeakaszkodó borsót próbáltuk rendezgetni. Aztán voltam egy kombájnaratási kísérleten az Alföldön, ahol a 4 darab kombájt, akkor még volt egy csodálatos, nagyon jó magyar kombájn is, a Balaton kombájn, az SK3-as, SK4-es és egy amerikai kombájn kísérleteztünk, és ott hasaltunk a szántóföldön, számoltuk a szemveszteséget egy négyzetméteres kerettel, és megszámoltuk, hogy hány mag esett ki a kombájnból. Mértük a napfénytartalmat, fantasztikus volt. De ne felejtjük el a Juhászföldön, Apajpuszta, Sári, Bugyi között van, egy állami gazdaságban dolgoztam, ahol reggel 1 órától reggel 6-ig megfejtünk 900 birkát, egy Alfa Laval típusú fejőgéppel, juhfejőgéppel. Ma már De Lavalnak hívják őket, egy svéd gép. És azt kísérletettük, hogy milyen gazdaságos. Fantasztikus volt, mert a városi gyerek még soha se tudna inni friss, lehűtött juhtejet, ami nagyon-nagyon finom, magas a zsírtartalma, és a birkákkal is bánni kell tudni, és megtudhatja a városi gyerek, és ezért lenne jó, hogyha irányított lenne. Egyik hallgatónk ezt mondta előttem, hogy irányítani kéne ezt a diák munkát, ha megtudná, hogy egy juhász az a maga szakmájában egy professzor, mert meggyógyítja az állatot, hogyha felfúvódik, tudja, hogy hol kell legeltetni, meg tudja nyírni. Szóval fantasztikus tudása van ezeknek az embereknek, noha a városi gyerek mit sem tud arról, hogy egy juhász mit tud.
2: Igen, köszönjük szépen Péter gondolatait. Sokan kérdezik azt is, hogy pontosan a rugalmas munka az mit akar a mai generációnak, tehát például a home office-t, vagy a kötetlen munkaidőt, vagy kimondott célzott feladatokat?
1: Hát leginkább a rugalmasság az egyébként ezt a kettőt takarja, tehát az időben meg a térben való rugalmasságot. Ugye az időben az érthető, hogy miért, hát ugye azért nekik elsődlegesen mégiscsak a tanulmányaikat kell folytatni, és ahhoz ugye nem ártana valahogy hozzápasszoltatni a diák munkát. A térben meg hát egyrészt azért ugye elég digitalizált generációról beszélünk, másrészt ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a Covid előttig kifejezetten az volt, hogy akár sokkal alacsonyabb díjan is elmentek dolgozni, hogyha valami otthoni munkavégzési lehetőséget kínált. Aztán ugye a Covid által mindenki otthonra lett kényszerítve, és utána kialakult inkább egy ilyen hibrid dolog, hogy azért az sem mindig jó, ha csak otthon vagyunk, és akkor inkább legyen az, hogy azért az a jó, hogyha otthon is lehetek, de azért időnként azért be tudok járni valami közösségbe.
2: Nagyon szépen köszönöm, rengeteg kérdés lett volna, még szerintem egy következő alkalommal mindenképpen folytatjuk. Hol találhatnak a diákok ezzel kapcsolatban fontos információkat?
1: Amit szoktunk tanácsolni, hogy egyrészt ugye, hogyha a diákmunkát keresnek, akkor hát most nyilván én a sajátunkat javaslom, de hát bármelyik iskola szövetkezetnek a honlapjára, hogyha felmennek, akkor ott megtalálják és tudnak jelentkezni, illetve még nagyon fontos, hogy ugye van az iskola szövetkezeteknek egy érdekképviseleti szervezete, és hogyha bármelyik diákot esetleg probléma éri valamelyik munkám, vagy nem azt tapasztalja, mint amit szeretett volna, akkor a jogsegélykuk az diákész.hu címre, hogyha írnak, akkor ott ezt kezelik. Ez azért ez fontos, ezt mindig el szoktuk mondani, hogy ez egy védőhálóként működik.
2: Köszönöm szépen Majzik Nándort, a Melódiák Univerzitás Szolgáltató Iskola Szövet kezett cégvezetőjét hallhattuk.
6: Jó napot Magyarország!
2: Egyetlen másodperc figyelmetlenség közlekedés közben is már is kész a tragédia. Mindannyian látjuk a mindennapokban, az autósok és a gyalogosok jelentős része is szinte képtelen elszakadni az okostelefonjától, még a legveszélyesebb közlekedési szituációkban is. A statisztikák és a szakértők szerint a menet közbeni mobilozás már az egyik legveszélyesebb baleseti forrásá vált a hazai utakon. De vajon mi hozhatna valódi változást? Önök szerint hogyan lehetne hatékonyan megelőzni a mobilozás miatt közlekedési baleseteket? Szigorúbb visszatartó erejű büntetésekre és drasztikus bírságokra lenne szükség? Vagy inkább az alaposabb nevelésben, a szemléletformálásban és a fiatalok oktatásában rejlik a kulcs? Meszesán György járókelőket kérdezett.
7: Telefonozás az már kitölti az életünket, és számtalan baleset is előfordul amiatt, hogy nem arra koncentrálnak az emberek, hogy hova mennek, hanem az, hogy nyomkodják a telefont. Ön ezt hogy látja?
8: Hát igen, ez egy eléggé megfigyelhető jelenség, hogy elég sokan úgy közlekednek az utcán, akár zebrákon át, akár a tömegközlekedésen, hogy nem néznek fel, hanem csak a telefonok kék kijelzőjét nézik. Ez igen egy nagy veszélyekkel jár, de úgy gondolom, hogy akinek van egy kis normalitás benne, akkor tudja az, hogy igenis, amikor veszélyes helyeken közlekedünk gyalogosan, akkor ne a telefonunkat nézzük, de ezt igazán lehet szabályozni szerintem. Ez csupán benne van a mostani világunkban.
7: Figyelemfelhívó táblákkal, jelzésekkel, például veszélyes vasúti átjáróknál, ezt lehetne amúgy jelezni, vagy jelentene ez bármit?
8: Nem igazán, tehát például a táblákat biztosan, hogy nem, hiszen hogyha az útra sem figyelünk, akkor a táblákat sem fogjuk nézni. Talán olyanról már hallottam, hogy ugye ilyen hangjelzéssel, ez ugye általában a zebrákon szokott lenni, és akkor, amikor át lehet menni a zebrán, akkor az elkezd ilyen elég magas frekvencián csipogni, ezzel jelezve, hogy szabad a menet.
7: Ön szerint probléma, hogy sokan a mobiljukat nézik, és nem arra figyelnek, hogy hogy mennek át az úton, hogy vezetik az autót?
9: Persze, nagyon nagy probléma. A telefon elveszi a figyelmet nagyon sok mindenről, és másodpercek alatt bekövetkeznek a balesetek, és lent pillantok, föl pillantok, és már ott van a baj. Nagyon nagy probléma a mobilozás, de nagyon függenek tőle az emberek. Mindent fölváltott már a mobiltelefon, az újságolvasástól, a könyvtárbejáráson keresztül, az informálódáson keresztül, minden csak a mobil, teljesen függés van tőle.
7: Hogyan lehetne mobilozások következtében bekövetkező baleseteket csökkenteni? Büntetni kéne, vagy inkább egyfajta nevelést kéne alkalmazni?
9: Eleve büntetik is, de hát ez mindenkinek a saját gondolatmenetétől függ. Hát egy sorompón átmegyek bedugott fülekkel, nem figyelek oda. Hát ez mind a figyelmetlenség az embernek a rendezetlenségét fejezi ki. Most, ha ő úgy közlekedik, hogy be van dugva a füle, se hal, se lát, hát az elég nagy baj. De hát ez sajnos csak akkor fogja megtudni, ha megtörténik vele a probléma.
2: Ismert elérhetőségeinken várjuk véleményüket az 5 órai hírek után is. Tehát ön szerint hogyan lehetne megelőzni a mobilozás miatti közlekedési baleseteket? Szigorúbb büntetés vagy jobb nevelés kellene?

0: kapott Magyarország Juhász Zsolttal.
1: 5 óra van, most híreink következnek, a bemondó Bordi András.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Történelmi megállapodást kötött Magyarország és az Európai Unió, közölte Magyar Péter brüsszeli tárgyalásai után. A miniszterelnök arról beszélt, hogy minden olyan kérdésről megállapodtak, amelyek lehetővé teszik, hogy Magyarország hozzáférjen az uniós forrásokhoz és beindítsák a magyar gazdaságot. Egyelőre egy politikai megállapodást írtak alá. Ez összesen 16,4 milliárd euró felszabadítását jelentheti, ami mintegy 6000 milliárd forintnyi összeg, és ez a magyar éves költségvetés 13%-a. Magyarország kész új fejezetet nyitni a magyar-ukrán kapcsolatokban, de garanciát szeretne kapni arra, hogy az Ukrajnában élő magyarok újra használhatják anyanyelvüket az iskolában, a kulturális területen és az adminisztrációban. Erről is beszélt Magyar Péter Brüsszelben. Ki kell deríteni, kinek a drónja csapódott a lakóházba a romániai Galacon, írta az orosz biztonsági tanács alelnöke a közösségi médiában. Dmitrij Medvegyev úgy fogalmazott, az EU országainak nem kellene megszólalniuk az ügyben, hiszen szerinte az európai államok közvetlen résztvevői az Oroszországgal folytatott háborúnak. A politikus azzal kapcsolatban posztolt, hogy hajnalban lakóházba csapódott egy orosz drón Romániában, az ukrán határ közelében fekvő Galac városban. Az épületben tűz ütött ki, ketten megsérültek, 70 embert ki kellett menekíteni. Nyár végéig megszüntetik azon közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, amelyek nem egyetem fenntartók, köztük az MCC-t is. Ezek feladatait az állam vagy az új tulajdonos veszi át, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a brüsszeli sajtótájékoztatón. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pedig azt közölte, hogy az Erasmus program a következő tanévtől újra elérhető lesz a magyar egyetemisták számára. A fennálló alkotmányos kérdések értékelését és szakértői közreműködést kért a Velencei Bizottságtól Sulyog Tamás köztársasági elnök. A Sándor Palota közleménye szerint a lépésre azért volt szükség, mert az áprilisi választások óta a kormánypárt részéről politikai igény fogalmazódott meg az államfői funkció újraértelmezésére, az elnök eltávolítására irányuló felszólítások pedig sértik az alkotmányos rendet. A hivatal hangsúlyozta, hogy a köztársasági elnök továbbra is kész az együttműködésre a kormánnyal és a parlamenttel, amennyiben a jogalkotás az alapvető uniós és alkotmányos elvek védelmét szolgálja. Perújítást kezdeményeztek a fenyőgyilkosság ügyében Gyárfás Tamás ügyvédei. A Telex értesülései szerint a jogerős ítélet meghozatala óta több új tanú is jelentkezett, és egyikük azt állítja, hogy tudja, ki volt a gyilkosság felbújtója, és az nem Gyárfás Tamás. Amennyiben az ügyben újabb eljárást rendelnek el, akkor az visszakerülhet a fővárosi törvényszékre. Gyárfás Tamás médiavállalkozót tavaly ítélte jogerősen 7 év börtönbüntetésre, felbújtóként elkövetett emberölés büntette miatt a fővárosi ítélőtábla. A másodrendű vádlottat, Portik Tamást, az Aranykéz utcai robbantás miatt is elítélt alvilági figurát pedig életfogytig tartó fegyházbüntetéssel sújtották. Jelentős a forgalom növekedés a budapesti repülőtéren a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. Ma is holnap vendégek és szurkolók 10 000-re érkeznek Budapestre, az utasforgalom átlagosan 60%-kal nő. A NAV megerősített jelenléttel dolgozik a repülőtéren és a mérkőzéshez kapcsolódó helyszíneken, és megerősített kapacitással készül a mentőszolgálat is a holnapi döntőre. Menetrend szerinti busszal ütközött egy kamion Nógrád vármegyében. A baleset Borsos-Berény és Nagyoroszi között történt a 2-es főút 64-es kilométerénél. A buszsofőr és 2 utas megsérült. A 63-as kilométernél félpályán már megindult a forgalom. Marad a napos nyári idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél pedig átmenetileg viharossá fokozódhat. Hajnalban 8 és 15, napközben 26 és 31 fok között alakul a hőmérséklet, de a felhősebb északkeleti tájakon ennél hűvösebb lehet.
0: Műsorajánlat.
3: Agyagból formált álmok, közösségben alkotott emlékek, a kerámia tűzről pattant varázsa. Lovaskocsizás, szalmabálamászó verseny, ugróiskola, gyermeknapi élmények a lovasudvarban. Úszás, strandröplabda, sárkányhajók, sportos kihívások a vízen és a vízparton. 50 éve a hullámok tetején, a matrózból lett hajóskapitány dunai és tengeri élményei. Tolna érdekes emberei, értékálló alkotásai.
0: Országjáró szombat délután, 15:30-16 a Kossuth Rádióban.
4: Az biztos, hogy az utóbbi évtizedekben már eltolódott a világgazdaságnak a súlypontja az Atlanti óceánra, a Csendes óceánra. A Csendes óceán generálja már, és a térség a globális GDP nagyjából 50%-át, és itt nem elsősorban az Egyesült Államok az állam, amelyik a nyugati térfélen rosszul teljesít, Európa.
5: Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
0: Napot Magyarország, Juhász Zsoltán.
1: Gondolkodjunk együtt a műsor második részében arról, hogy hogyan lehetne megelőzni a mobilozás miatti közlekedési baleseteket. Szigorúbb büntetés vagy jobb nevelés kellene? Elérhetőségeink az ismertek, telefonszámunk 061-759-5200, az SMS számunk pedig 0630-9666. És érkeznek is az üzenetek a témánkhoz. Azt ír egyik hallgatónk, hogy nevelni kellene, és nem csak a mobiltelefonálás terén, a szülőnek legelőször saját magát kellene nevelni, jó példával elöljárni. Másik hallgatónk azt írja, hogy tiltsa meg a KRESZ az utakon járás és vezetés közben a mobiltelefon használatát. Mi a véleményük erről? Tehát önökkel fordult már elő például, hogy a telefonjuk miatt majdnem balesetet szenvedtek? Hányszor látják naponta, hogy a volán mögött ülők a térdükön nyomkodják a mobiljukat? És vajon ki a veszélyesebb az utcán? A telefont bújó gyalogos vagy a csetelő autós? Ha holnaptól elvennék a jogosítványt attól, aki mobillal a kezében, akit a, mondjuk a mobillal a kezében fognak meg vezetés közben, azt visszatartaná az embereket? Tehát, hogyha ilyen szigor lenne, mi erről a véleményük? Itt van második témánk első hozzászólója, Miklós a vonalban. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, jól üdvözlök mindenkit! Hát én elég gyakorlott gépkocsivezető vagyok, megjeltem az életem jól van. Én nekem az a megállapításom, nem is a telefonálással van baj, az a legkevesebb gond, hanem amikor nekjának SMS-t kirogatni, meg Facebookozni, az okozza a problémát, már az elvonja a figyelmet. A telefon, ha simán telefonál, nem vonja jobban a figyelmet, mint egy cigaretta, vagy szól a rádió az autóba. Én tudom, már nekem is néha telefonálunk a autóba, tehát nem az a gond, hanem amikor SMS-t írnak, és ez a fiataloknak a szokása, hogy SMS-eznek veletés közben, meg Facebookot néznek, meg ilyeneket, és az álmondja, már nézni kell a képernyőt. De az, hogy a telefon ott van a boxba, aztán beszélgetek, az szerintem nem mondja figyelmet. A kettő között nagy a különbség.
1: Tehát bármilyen szigor lenne végül is, azt az embernek kell fölmérnie tulajdonképpen, hogy a zebrán áthaladáskor legalább arra az időre tegye le a telefonját.
6: Na most sajnos a fiatalságra jellemző, hogy a zebrán nem hajlandó elfordítani fejét se bajra, se jobbra. Én nekem van egy mondásom, ha valamelyik gépkocsivezető engem a zebrán át tud ütni, az pályázik fel Nobel-díjra, én át tudom fordítani a fejemet balra is, meg jobbra is, és nem lépek le, meggondolatlan. De sajnos, ha van telefon a kezében, ha nincs, lenép, mert őnek van elsősége, csak egyet fájítják el, annak idején mivel megtanítottak, akkor van elsőségem, ha megadják, ha nem, akkor nincs elsőségem. Sajnos. Ez kiment a közdivatból. A másik fél is tévedhet. Mindenki tévedhet, emberek vagyunk, és nem kéne abba bízni, hogy megkapom az elsőséget. Majd ha látom, hogy lassít, akkor igen, de addig nem.
1: Vannak olyan ötletek is egyébként, hogy az autókba olyan rendszert szereljenek, ami menet közben teljesen letiltja a sofőr telefonját. Tehát itt most szigorról beszélünk, de tulajdonképpen itt is az lenne a fontos, hogy maguk a vezetők ismerjék föl, hogy a telefon az elvonja a figyelmüket, és milyen helyzetekben kellene használni.
6: Na most egy városi forgalomban biztos, hogy elvonja a figyelmet, de egy közúti Mazdai úton nem vonja a figyelmet, egy alsó rend úton egy telefon nem, hanem amikor ásamás kirogatnak, már láttam én is, nem egyszer, nem kétszer, hogy ásamás kirogat bevetés közben, azt nem engedném meg. Hogy ez gyakorlatban hogyan lehetne kivitelezni, azt mi nem tudom, de valamit kéne velő csinálni, már sajnos a fiatalosság körében rámen. Én nap mint nap megérem, hogy az ebrán ásaforítja fájét, a telefon tartja kezébe, és akkor beszél. Többet. Nem is értem az embereket, mondtam, az a legnagyobb gond, hogy azt hiszik, hogy elsőségem van, akkor azt meg is kapom. Nem.
1: És nem ugrott. Köszönjük szépen Miklós gondolatait. Hallgatóink a megoldásokra is azért tesznek javaslatot, mert hogy sokak szerint megoldást jelentene, ha a zebrák előtt a járdába süllyesztett piros fények figyelmeztetnék a földet néző gyalogosokat. Másik hallgatónk azt írja, hogy szoftverfejlesztők, figyelem, minden telefonban van GPS, tudja, hogy gyalogosan megy, küldjön már egy nagy felkiáltó jelet, hogy néz körbe, ha a gyalog átkelőhöz ér. Másik hallgatónk azt írja, hogy nem vagyok bizakodó, nem látom a megoldást, ez szerintem nagyobb szenvedély, mint a drog, az alkohol vagy a cigi. Vannak kisfilmek oktatás plusz elriasztás céljából, jegyezte meg másik kedves hallgatónk, és akkor folytassuk. Bertalanna, jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok, örülök, hogy szót kaphatom ebben a gondolatkörben, és a szakmámból kifolyólag volna egy szakmai javaslatom ehhez, amihez rögtön kérem a Kossuth Rádió segítségét, hogy mostantól kezdve kérem, abban segítségre legyen, hogy a jogvédettségem biztosítva legyen a jövőben is. Abból indulok ki, hogy már a 70-es években, amikor Németországban dolgoztam, az autorádióban volt, illetve minden autóban volt autorádió, tételezzük fel, akinek volt, akinek nem, és ha ő olyan az úton közlekedett, akkor ezeken az autópályákon levő, aztán Magyarországon is elterjedt, de ott már akkor voltak ezek a fénykijelzős táblák, hogy ilyen stau, olyan stau, az rögtön bemondta, lenémította a rádiót, és hangosan bemondta menet közben a sofőrnek, hogy itt ilyen stau van, ott olyan stau van, erre tudok
1: kiterni. Torlódás.
7: Torlódás, és akkor ott várakozzál. Na most a Magyarországon ehhez hasonlóan ugrok a másik példára, ugye ott például a Vakok intézete környékén a közlekedési lámpákban van egy audio hang, ami mondja a vaknak, a szerencsétlennek, hogy most zöld van, most átmehetsz. Igaz? Hallott ön is ilyet?
1: Igen.
7: Na mostan, de ezt én rádiófrekvenciásan kellene, hogy átültessük-e, és minden jelzőlámpába, ahol vasúti kereszteződés van, és minden zebránál, minden lámpaegységbe be kéne tenni, ezt egy kis csípbe lehetne célra gyártatni, és az utca nevéhez illetve programozni, amikor zöld van, akkor zöld van, átmehetsz, amikor piros van, figyelj, de ez rádiófrekvenciásan jöjjön le minden telefontársaság telefonjában, tehát a 900 MHz-esnél, az 1800-asnál és az 1900-asnál is, és ugye egy modulált hanggal némítsa le az illető, amit hallgat a fülébe, telefont, akár élő beszéddel beszél valakivel, akár zenét hallgat, váltson át arra, hogy most, ha ő egy zebra közelébe ért, akkor mondja be neki a telefon a fülhallgatójába, hangsúlyozom, bármelyik társaság által hallgatott telefonkészüléken, hogy mostan vasúti átjáróhoz ért, piros van, nem mehetsz át, vagy fehéret mutat, átmehetsz, vagy ilyen-olyan utcánál, ilyen-olyan zebránál vagy, és most piros, nem mehetsz át, és zöld van, átmehetsz. Szerintem ez egy nagyon kicsi, olcsó technológiai megoldás. Persze az országosan ezt mindenhol meg kell csinálni, azért ennek van költségkihatása, de én azt mondom, hogy az élet és vagyonbiztonság érdekében ez megérné.
1: Köszönjük szépen embertelen gondolatait, és itt van még velünk József és László, és kérem, hogy röviden mondják el a gondolataikat. Józseffel folytatjuk. Jó napot kívánok!
8: Köszönöm mindenkit! Nekem az a véleményem, hogy úgy kéne büntetni legalább, mint az ittas vezetést, a mobiltelefonálást az autóba, kedves Miklósnak szeretném mondani, egyszer néztem egy kis filmet, és pontosan egy ilyen illető volt benne, magyar volt egyébként, aki pont ezt mondta, amit ő, hogy hát ugyanaz SMS-ezés az elteri, de elfonálás az nem terelje a figyelmemet, hogy tudtira olyan ügyes vagyok, hogy csuda. És ezt az illetőt bevezették egy szimulátorba. És először vezetett a szimulátorba úgy, hogy semmi gond, nem telefonál, aztán után felhívtak, és elkezdett beszélgetni. Folyamatosan hibázott, táblákat nézett el, irányjelzést felejtett el, és hátul is, hogy nagyon-nagyon sok, tehát azt hiszik sokan, hogy őt nem, de igen, ez nagyon veszélyes. Egyébként minden egyes kocsiban, modern kocsiban már van kihangosító, nem értem, hogy miért nem lehet a telefon kihangosítani, és aki pedig másra használja, SMS-írogatást, az más életével játszik, tehát tudomásul kellene venni, szigorúan bünteti, de nagyon-nagyon szigorúan. Én nekem csak egyszer volt a kezembe, a rendőr megfogott, leterelt az autópályára, kinyomtam a telefont, mert hívtak, megbüntetett 10 000 forintot, nem tudtam, és vitatkoztam vele, és aztán utána közölték, hogy igen, de már kezembe tartom a telefont, az már annak számít. Tehát én még szigorúbbra venném, mondjuk, de elképesztő szakoktatót, vagy látok olyat, hogy tanuló vezető mellette ül a oktató, és nyomogatja a telefonját az oktató, nem figyelt, tehát ezt látja már maga.
1: Igen, tehát nem jó példát mutat. Nagyon szépen köszönöm Józsefnek, László gondolatait szeretnénk még meghallgatni, mert tényleg elszaladt az időnk, tehát milyen mértékű legyen ez a szigor. Jó napot kívánok!
9: Halló!
1: Jó napot kívánok Lászlónak, halljuk,
9: igen. Halló, jó napot kívánok, tiszteltel, üdvözlöm önt és mindenkit, aki hallgatja. Én egy más problémát, összproblémát megoldhatóvá tevő módozatot szeretnék megosztani önökkel. A mobiltelefonnak a felszerelése a gépkocsiban egy olyan kis készülék létezik, már létezik, amelyik abban a pillanatban, mihez a suszkulcsot elfordítják az autó, lehetetlenné teszi abba a kis készülékbe benemtett telefonnak a működését. Következésképpen fixálat állapotba kell a gépkocsiba ebbe a készülékbe beletenni a mobiltelefont, és abban a pillanatban, mihez bekapcsoljuk a suszkulcsot, működőképes a telefon.
1: És ahhoz a megoldáshoz mit szólna még röviden, amit itt írnak hallgatóink, hogy a zebrák előtt a járdába süllyesztett piros fények figyelmeztetnék a földet néző gyalogosokat. Ez mennyire lenne megoldás?
9: Hát az is egy megoldás, de még mindig lehetne telefonálni a gépkocsiba. Itt pedig csak akkor lehet telefonálni a gépkocsiba, hogyha be van kapcsolva a suszkulcs, és fixálva van a telefon, ami nem a kezébe van az illetőnek, hanem ebbe a készülékbe. És ez minden gépkocsiba felszerelhető egy banális összegér. És abban a pillanatban, mihez a suszkulcsot elfordítottam, használható. Ha nincs elfordítva, akkor használhatatlan.
1: Köszönjük szépen László gondolatét, és most már csak annyi időnk maradt, hogy a hétfő témáinkat elmondjam. Mit szól hozzá, hogy Fejes Rudolf Anselm premontrei apátot a múlt héten kilakoltatták Nagyváradon, és ön szerint milyen mértékben növeli Budapest nemzetközi tekintélyét a vasárnapi BL döntő? Ezek tehát hétfői kérdéseink. A mai adás szerkesztője Gödöllei Anna, hangmérnöke Rozbora Zoltán volt, a telefonnál Sebők Tímea és Kobolák Attila fogadta hívásaikat, nevükben és elköszön Juhász Zsolt, viszont hallásra.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Távozott Győrből Borbély Balázs vezetőedző. A Bajnokok Ligája döntő lázban ég Budapest. Elkezdődik a férfi kézilabda bajnoki döntő. Jó napot kívánok, Katona László vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Borbély Balázs távozik a labdarúgó NB1-ben aranyérmes Eto FC vezetőedzői posztjáról. A 46 éves szakember 2024 áprilisában került az akkor még másodosztályú győri csapathoz, amelyet rögtön az élvonalba vezetett, majd újoncként, negyedikként végzett. Az elmúlt idényben pedig megtörte az FTC 7 idényen át tartó bajnoki sikersorozatát. Sajtóhírek szerint a Ferencváros mestere lehet Borbély Balázs. Vukovics Lászlót, az FTC korábbi játékosát, valamint a Nemzeti Sportrádió szakértőjét hallják.
2: Nem mindegy szerintem, hogy milyen csapatnál érkezik ez a felkérés, és melyik csapathoz szól az, hogy invitálnak téged. Itt most ugye az ország legnépszerűbb csapatáról, a Ferencvárosról beszélünk, aki 7-szer egymás után volt bajnok, és most taszította le a győző vezetőedzője Borbély Balázs. Tehát tudjuk, hogy Borbély Balázsnak is volt a szerződésében egy kivásárlási ár, és szerintem Világi Oszkárral meg tudta ezt beszélni. Meg én azt gondolom, hogy a Győrből a Vitális Milánt, a Bembualit szerintem el fogják vinni. Így sokkal nehezebb lesz a Győrnek a bajnokok ligája, mert ez a két legjobb játékos mondjuk ki a győri csapatban, de nyilván ott is lesznek erősítések. Viszont azt ne felejtsük el, ha egy Ferencváros hív, már pedig ez most megtörtént. Én nagyon üdvözítőnek tartom azt, hogy egy magyar edző kerül végre oda a Ferencváros élére, mert bizonyított, bajnok lett a Győrrel, megkapja a lehetőséget. Ugye Hajnal Tamás ismeri őt a Bundesligából, dolgozott már a Fradi utánpótlásában, onnan is ismerik Borbély Balázst. Ez egy nagyon üdvözlendő dolog. Ez arra is mutat, hogy ezek szerint a Ferencvárosnál rendben lesz az anyagi hátszer, a költségvetés. Én bízom benne, hogy meg tudják tartani a legjobb játékosokat. A sors furcsa fintora viszont az, hogy így a Fradi nem a Bajnokok Ligájába indul, hanem a Győr indul a Bajnokok Ligájába. A Fradinak az Európa Ligában kell 4 mérkőzést nyerni ahhoz, hogy a Európa Liga főtáblájára jusson.
3: Stílusban, felfogásban mennyire változhat a Ferencváros játéka? Mert azért a támadó futballt képviseli mind a két együttes, a Győr is és a Ferencváros is, tehát valószínűleg közel áll ez egymáshoz.
2: Igen, kérdés, hogy mennyi pénz lesz arra, hogy még új játékos igazoljon meg, hogy Győrből ki az, akit el tud hozni magával, mert ha most behelyezzük kontextusba, hogy ki az, aki a Fradinak most egyből erősítés jelentene Győrből, az előbb említett két ember, ugye Vitális és Bembuári azonnal, Singer Márk is erősítés jelentene, és Tóth Rajmund is magyarként, és akiről beszéltem, ebből 3 magyar, aki a magyar szabálynak is megfelel. Tehát ezek nagyon nagy kérdések, hogy őket ott tudják-e tartani Győrben, vagy a Ferencvároshoz követik-e volt vezetőedzőjüket. A felfogás pedig abszolút támadó felfogás, Borbély Balázsé. Láttuk Győrben, hogy milyen jól működtek a csapatrészek közti kapcsolatok, gondoljunk csak a Stefúj Bumba vagy a Stefúj Sőn, most nem megyek végig az egészen, de ez nagyon jó üzenet a futballnak, meg annak, hogy egy magyar edző kapta meg most a lehetőséget, és azt gondolom, hogy ilyen is fog tudni vele.
1: Kövesdi Eszter személyében sportpszichológussal bővült a magyar labdarúgó válogatott szakmai stábja. Tavasz elején kapcsolódott be a nemzeti csapat munkájába a szakember, aki hosszú távon is támogatni fogja a futballistákat a mentális felkészülésben. Holnap a budapesti Puskás Arénában rendezik a labdarúgó bajnokok ligája döntőjét. Folyamatosan érkeznek a sztárok, így Zlatan Ibrahimovic, Thierry Henry és Andrej Arshavin is fővárosunkban van, csak úgy, mint Giorgio Chiellini. Az Európa-bajnok olasz hátvéd 2015-ben és 2017-ben is játszott BL döntőt, de mindkettőt elbukta a Juventusszal. 2020-ban szintén a torinóiak játékosaként pályára lépett a Puskás Arénában, a Ferencváros ellen 4-1-re megnyert bajnokok ligája mérkőzésen. Chiellini a stadionnak kapcsolatos emlékeit is felidézte.
4: The stadium was good. Empty, it was nice. I think that full it will be much better.
5: A stadion nagyon jó. Amikor én játszottam a Puskás Arénában, akkor a Covid miatt kevesebb szurkoló volt a lelátókon, de most szombaton telt ház előtt. Biztosan remek lesz a hangulat. Magyarországnak komoly futballtörténelme van. Nem lep meg, hogy van egy ilyen nagyszerű stadionja, és az sem, hogy a magyar válogatott az előző években jó eredményeket ért el.
4: Champions League is a dream for every kids in the world.
5: Ami a bajnokok ligáját illeti. Minden gyermek álma a világon, hogy megnyerje ezt a sorozatot. Én kétszer is közel voltam ehhez, de sajnos egyszer sem sikerült. A mostani döntőben bármi megtörténhet. Két nagyon jó csapat találkozik egymással.
1: A holnap 18 órakor kezdődő Arsenal PSG labdarúgó BL döntővel a Nemzeti Sportrádió kiemelten foglalkozik.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Sikeres műtéten esett át Bartalis István, aki a svájci jégkorong világbajnokságon sérült meg. A 35 éves csatár az osztrákok elleni meccsen szenvedett mellizom szakadást, így már a második találkozót követően véget ért számára a torna, amelyen csapattársai sorozatban másodszor harcolták ki a bennmaradást a legjobbak között. Felépülése több hónapot vesz igénybe. A finnországi Helsinki és a lettországi Riga városa lesz a 2030-as jégkorong világbajnokság két helyszíne. A női válogatott pedig Milánóban játszhat a Divízió 1 perás VB-n jövőre. A tornán a házigazda olaszok mellett a szlovákok, a norvégok, a hollandok és az elitből idén kieső válogatott szerepel majd. Lacka Miklós irányítja a TFS-en női kosárlabda csapatát. A legutóbbi hét idényben a Sopron másodedzője volt Lacka. Korábbi mesterük Hegedűs Péter a Győr szakmai igazgatójaként folytatja a jövőben. A Honvéd férfi kosárlabda csapatának is megvan az új edzője Lakics András személyében. A szakvezető megbízatása egy évre szól. A fővárosiakhoz kapcsolódó hír, hogy Valérió Bodon Vincent szintén egy idényre szóló szerződést írt alá. Ma megkezdődik a férfi kézilabda NB1 döntője. Az egyik csapat második győzelmeig tartó párharc első összecsapásán a Veszprém a Szegedet fogadja. A 19 órakor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Elsőként hallgassák meg, hogyan várja a finálét a Veszprém védekező specialistája, Ligetvári Patrik.
6: Három mérkőzést játszottunk a Szegeddel ebbe a szezonba. Az első mérkőzésen a Szeged vezetett, és végén tudtunk megfordítani. Utána a másik mérkőzésen, ugyanúgy az első fél időben vezetett a Szeged, megfordítottunk. A kupa is egy ilyen bravúros, végjátékos mérkőzés volt. A jó dolgokat, amik jól ültek a Szeged ellen, mind védekezés támadásban, azokat a dolgokat át kell vigyük erre a kupa döntőre. Tudjuk azt, hogy készülni fognak, de mi is próbálunk újdonságokat belevinni a játékba. A stabilitás, és hogyha úgy tudunk játszani, ahogy az elmúlt időszakban játszottunk, akkor nagyon esélyünk van arra, hogy megnyerjük ezt a bajnokságot, meg úgy gondolom, hogy meg is érdemeljük, hogy nem vesztettünk még pontot a bajnokság során. Attól is függ, hogy milyen két mérkőzést játszunk le az elején. Mind a két csapat, hogyha a három mérkőzést is játszik, akkor ugyanúgy bírja ezeket a mérkőzéseket. Tavaly is ugyanez volt. Az lenne a legjobb, hogyha két meccs alatt be tudnánk ezt fejezni, de tudjuk azt, hogy Szeged azért milyen erősséget képvisel, és nagyon nehéz dolgunk lesz, hogyha meg akarjuk ellenünk nyerni a bajnokságot.
1: A Szeged kapusát, Mikler Rolandot is hallhatják.
7: Mivel ez egy döntő, itt mindenki nyerni akar, ez nem is kérdés. Attól függetlenül, hogy Veszprémben kezdjük, mi is úgy megyünk oda, hogy győzni szeretnénk. Szeretnénk, hogyha ez a párharc minél hamarabb eldőlne, lehetőleg a mi javunkra. Természetesen győzelmi szándékkal fogunk Veszprémbe érkezni. Nagyon bízom benne, hogy egy nagyon jó játékot fogunk tudni pályára tenni. Hogyha védekezésben feszesek vagyunk, nagyon keményen is tartjuk a taktikánkat. Már újat nem tud mutatni egyik csapat sem a másiknak, remélhetőleg. A Veszprém sem tud nekünk, így az egyéni extra teljesítmények fognak dönteni. Mind a két csapat nagyon komoly játékerőt képvisel, de mind a két csapatban megvannak azok az egyéni extra lehetőségek, amik el tudnak akár dönteni egy mérkőzést is. Bízunk benne, hogy ez most nálunk lesz a jobb, vagy nálunk lesz több ilyen játékos, aki majd hozzá tud tenni nagyon fontos és döntő időszakokban, úgyhogy már nagyon vágyjuk. Nem hiszem, hogy most már egyik csapat, vagy bármelyik csapat is ezzel foglalkozna, hogy mi volt az előzőkben. Mindenki a következő feladatra koncentrál, arra fókuszál, hogy ezen a mérkőzésen adjon ki magából mindent, és lehetőleg térjünk haza, mondjuk így. Nem gondolnám, hogy bárkiben is motoszkálna az, hogy eddig mi volt a szezonban. Mind a két csapatnak ez van hátra, és ezt kell megnyerni. Azt szokták mondani a döntőre, hogy azokat nem le kell játszani, meg kell nyerni. Itt most minimum két mérkőzésen dőlhet el a bajnoki cím. Remélhetőleg a mi javunkra fog.
1: Stollár Fanni az amerikai Christian Harrison oldalán bejutott a vegyes páros második fordulójába a 16 közé a francia nyílt teniszbajnokságon. Stollárék a Hao Ching-chan, Orlando Luiz, taiwani brazil kettős győzték le két játszmában 1 óra 20 perc alatt. Lemondott a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáról Németh Szilárd. A politikus 2015. januárja óta irányította a szövetséget, és június 30-áig látja el az elnöki teendőket. Utódjáról a hatályos alapszabályi keretek között összehívandó tisztúító közgyűlés dönt majd. Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. A műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket. Viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
8: Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
9: Fél hat, jó estét kívánunk, a mikrofonnál Bordi András és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden. Magyar Péter miniszterelnök megállapodott összesen 16,4 milliárd euró felszabadításáról az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel Brüsszelbe.
10: Románia bezáratja Oroszország konstancai főkonzulátusát, miután egy orosz drón becsapódott Galacban, ahol ketten megsérültek.
9: Eddig már csak nem 92 milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt és értékpapírokat a Magyar Nemzeti Bank ügyében zajló eljárás során.
10: Az időjárásról.
9: Holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki.
10: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról, jelentette be a miniszterelnök és az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben. Összesen 16,4 milliárd euró uniós keret lesz hozzáférhető Magyarország számára a vállalt reformok és beruházások végrehajtása után. Illés Anna összefoglalója.
11: Április 12-e élni fog az emlékeinkben nagyon hosszú ideig, hiszen azon a napon a magyar nép saját kezébe vette jövőjét. Egyértelmű döntést hoztak, Európát választották, és a demokrácia mellett tették le voksukat.
12: Fogalmazott az Európai Bizottság elnöke a magyar miniszterelnökkel tartott közös sajtótájékoztatón. Ursula von der Leyen hangsúlyozta, hogy több témában is tárgyaltak a kormányfővel, és megállapodtak fontos alapvetésekben, így Magyarország számára elérhetővé válik több milliárd euró.
11: Egy nagyon robusztus architektúrát terveztünk meg, hogy Magyarország szembe tudjon szállni a korrupcióval és a jogállamisági aggályokkal, és Magyarország úgy döntött, hogy csatlakozik az Európai Ügyészséghez annak érdekében, hogy az Európai Uniós alapok felhasználását, az Európai Uniós pénzek felhasználását biztosítani lehessen, megerősítik az integritás hatóságot annak érdekében, hogy valós hatáskörökkel rendelkezzen a korrupció feltárására és az érdekütközések, az összeférhetetlenségek elhárítására, és a jogszabályi hátteret úgy változtatják, hogy az adófizetői pénzt meg lehessen védeni.
12: Az Európai Bizottság elnöke elmondta, hogy emellett közös befektetések, beruházásokról és konkrét projektekben is egyességet kötöttek. Az Erasmus kapcsán pedig bejelentett.

0: és az elektromos hálózat és a zöld energia fejlesztésére, valamint a lakhatási válság enyhítésére fordítják majd.
1: Pontosan tudjuk, hogy ez egy politikai megállapodás, egy nagyon erős jelzés, és hogy rengeteg feladatunk van, el kell fogadnunk rengeteg jogszabályt, de az a jó hírem, hogy ma Magyarországon van az egész Európai Unióban a legstabilabb kormány.
0: A miniszterelnök azt mondta, a politikai egyesség megkötésére néhány hét elegendő volt, és nem ideológiai elvárásai voltak a bizottságnak, hanem a korrupció elleni fellépés lehető legerősebb kialakítása. Hozzátette, átadta az EB elnökének Magyarország hivatalos csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. Magyar Péter kitért arra is, hogy milyen hatása lesz a felszabadult forrásoknak a hazai költségvetésre.
1: Az új kormány igyekszik egy tartható költségvetést elfogadni. Szeptember elején, augusztus végére ezt elkészítjük, és nagyon fontosak ilyen szempontból is az uniós források, hogy azok már szeptembertől érkezni tudnak, vagy ahogy az elnök azt mondta, ahogy elfogadásra kerülnek a jogszabályok, felállításra kerülnek a szükséges intézmények, érkezni fognak, és ez segít majd a költségvetési egyensúly javításában, fenntartásában.
0: A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy nyár végéig megszüntetik azokat a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, amelyek nem egyetem fenntartók.
1: Lesz egy átmeneti időszak az egyetemeket felügyelő közérdekű alapítványok kapcsán, hiszen ott vannak olyan egyetemek, amelyek kórházak fölött is diszponálnak, de önmagukban az egyetem is egy olyan intézmény, ahol kell idő arra, hogy a tulajdonosi vagy a működési struktúra átalakuljon. Ez az átmenet, ez 2027. augusztus 31-ig fog tartani. Addig viszont azon közérdekű alapítványok, amelyek nem egyetemekről szólnak, vagy nem egyetemek foglalkoznak, azok megszüntetésre kerülnek a nyár végéig, augusztus 31-ig. Köztük az MCC.
0: Hozzátette, ezeknek az alapítványoknak a közfeladatait át fogja venni az állam vagy az új tulajdonos. A kormányfő beszélt a magyar-ukrán kapcsolatokról is, amelyről azt mondta, hogy itt az ideje új fejezetet nyitni. Hangsúlyozta, garanciát szeretnének kapni arra, hogy a 100 000 Ukrajnában élő magyar állampolgár újra használhassa az anyanyelvét az iskolában, a kulturális területen és az adminisztrációban is.
2: A Fidesz elnöke felszólította Magyar Pétert, hogy azonnal hozza nyilvánosságra az Európai Bizottság elnökével kötött paktum részleteit. Orbán Viktor közösségi oldalán azt kérdezte, hogy a miniszterelnök mit adott el a magyar érdekekből Brüsszelnek.
3: A Fidesz közleményében azt írta, Magyar Péter politikai megállapodást kötött Brüsszelben az eddig jogtalanul felfüggesztett uniós források visszaadásáról. Hozzátették, szerintük Brüsszellel politikai megállapodást kötni csak úgy volt lehetséges, hogy Magyar Péter elfogadta Ursula von der Leyenék követeléseit.
2: Robbanó töltettel felszerelt drón zuhant egy panelházra hajnalban a romániai Galacon, nem messze az ukrán határtól. Egy tizedik emeleti lakás kigyulladt, a házból 70-en menekültek ki, közülük ketten megsérültek. Már a víradóra Oroszország mintegy 50 drónnal támadott ukrajnai folyami kikötőket. A galaci robbanást okozó drónt is érzékelték a román radarok, de nem lőtték le. A lakosságot mobiltelefonokra küldött riasztással figyelmeztették. Pékbulcsú összeállítása.
4: A robbanó töltettel felszerelt robotrepülő a panelház tetejére zuhant, a romániai Galacban. A detonáció következtében a tizedik emelet egyik lakásában tűz ütött ki. Ketten megsérültek, az épületet kiürítették. Hajnali 2 óra körül történt, a szomszéd lakásban lakom. Mind megrémültünk a dróntól, meg is hallhattunk volna. Félek, fakadt ki egy nő. A drón a város központjában csapódott be. Mit csinált közben a hadsereg? Nyilvánvaló, hogy nem vagyunk biztonságban, vélte egy másik nő. Galac Románia délkeleti részén a Duna mellett a Moldovai Köztársasággal és Ukrajnával közös déli hármas határ közelében fekszik. A Román Védelmi Minisztérium részletes beszámolót tett közzé az eseményekről. Az Ukrajna elleni támadások még előző este kezdődtek, és 50 drón vett részt bennük. Percekkel hajnali 2 óra előtt az egyik drón hirtelen irányt váltott, és a román légtér felé kezdett ereszkedő pályán haladni. Amikor 150 méteres magasságban járt, elveszítették megközelítettük, mert ilyen alacsonyan a radarjaink nem észlelik a repülőtárgyakat. Másfél perccel később kaptuk a riasztást, hogy a drón egy lakóépületbe csapódott. Ismertette a helyzetet a tárca szóvivője, aki az újságírói kérdésekre elismerte. Az emberek joggal érzik úgy, hogy nincsenek biztonságban. Az ukrajnai háború kitörése óta nem ez az első eset, hogy orosz drónok sértették meg a román légteret. Nikus Ordán, román elnök a drónincidens miatt Oroszországot nevezte meg felelősként.

0: Ezért az incidensért teljes mértékben Oroszországé a felelősség, amiért már több mint 4 éve háborút folytatnak Ukrajna ellen. A helyzetre való tekintettel Oroszország konstancai főkonzulát nem kívánatos személyé nyilvánítottuk, a konzulátust pedig bezáratjuk, közölte a román államfő. A Kreml megerősítette, hogy Vlagyimir Putyint tájékoztatták az eseményekről. Az orosz elnök egyelőre nem reagált a hírre. A külügyminisztérium szóvivője a nyugati országok által felfújtnak nevezte a romániai esetet. Szerinte ezzel az a cél, hogy eltereljék a figyelmet arról, hogy a múlt héten Ukrajna lebombázott egy orosz kollégiumot. Az orosz biztonsági tanács alelnöke közösségi oldalán reagált. Dmitrij Medvegyev szerint ki kell deríteni, kié volt a drón, ugyanakkor az Európai Unió országainak nincs beleszólási joga ebbe a kérdésbe. Az orosz politikus ezt azzal indokolta, hogy Ukrajna napi szinten európai fegyvereket használ a háborúban Oroszország ellen. Bukarest értesítette szövetségeseit és a NATO főtitkárát a Galacban történtekről. Arra kérték a katonai szövetség vezetőjét, hogy lehetőleg minél hamarabb juttassák el Romániának azokat a drónelhárító eszközöket, amelyek átadásáról már korábban megállapodtak.
1: A romániai Galacot ért orosz dróntámadás rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor, reagált az incidensre Magyar Péter.
2: A miniszterelnök Facebook bejegyzésében azt írta, Magyarország elítéli a civil lakosságot veszélyeztető támadásokat, szolidaritását fejezi ki Romániával és támogatja az eset teljes körű kivizsgálását.
1: Együttérzését fejezte ki a romániai dróntámadás sérültjeivel Orbán Viktor.
2: A Fidesz elnöke egyben felszólította a kormányt, hogy az orosz-ukrán háború ügyében tartsa fenn az előző kabinet által kialakított semlegességi politikát, és egyetlen lépést se tegyen a háború párti Európa irányába. Hozzátette, az incidens megerősíti, hogy a háború közvetlen veszélyt jelent a szomszédos országokra.
1: Ukrajnában oktatási intézmény, Oroszországban olajipari egység lángolt az éjszakai légi támadások után. Részletek Iváncsik Attilától.
3: Az észak-ukrajnai Csernyihív megyében kiégett egy iskola épülete az éjszakai orosz dróncsapásokban. Az energetikai rendszerben keletkezett károk miatt 7 megyében korlátozzák az áramszolgáltatást. A rendelkezés csak a lakosságot érinti, a vállalatokat, üzemeket nem. A légvédelem jelentése szerint az oroszok összesen 220 harci repülőszerkezettel támadtak pár óra alatt. 14 becsapódás elkerülhetetlen volt. Az ukrán egységek az oroszországi olajipari létesítményeket célozták. Jaroszláv városában nagy kapacitású üzemanyagtározók lángoltak, miután harci drónok becsapódtak a létesítményekbe. Volgograd városában egy olajfinomító területén voltak robbanások. Az ukrán miniszterelnök közölte, hogy Ukrajna újabb, ezúttal 2,8 milliárd eurós pénzügyi támogatást kap az Európai Uniótól. Julija Svyridenko azt mondta, a tranzakciót az Európai Tanács jóvá hagyta, az összeget rövid időn belül megkapja Ukrajna, amelyet a költségvetési hiány fedezésére fordít. Közben a Nemzetközi Valuta Alap is újabb támogatásokról tárgyal Kijevben, az ukrán parlament pedig megszavazta az Európai Unióval kötött 90 milliárd eurós hitelmegállapodás végrehajtását.
1: A fennálló alkotmányos kérdések értékelését és szakértői közreműködést kérte a Velencei Bizottságtól Sólyog Tamás köztársasági elnök.
2: A Sándor Palota azt közölte, a lépésre azért volt szükség, mert az áprilisi választások óta a kormánypárt részéről politikai igény fogalmazódott meg az államfői funkció újraértelmezésére. Az elnök eltávolítására irányuló felszólítások pedig sértik az alkotmányos rendet. A hivatal hangsúlyozta, hogy a köztársasági elnök továbbra is kész az együttműködésre a kormánnyal és a parlamenttel, amennyiben a jogalkotás az alapvető uniós és alkotmányos elvek védelmét szolgálja.
1: Eddig már csaknem 92 milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt és értékpapírokat a Magyar Nemzeti Bank ügyében zajló eljárásban. A Nemzeti Nyomozóiroda igazgatója közölte, 2 szálon folyik a nyomozás tavaly április óta. A jegybanki alapítványok és az MNB épületének felújításával összefüggő hűtlenkezelés, illetve pénzmosás gyanúja miatt. A központi nyomozóügyészség hangsúlyozza, igyekeznek a lehető leggyorsabban felderíteni a rendkívül bonyolult ügyet. Csontos Ábel összefoglalója.
4: Sajtóhírek szerint a 11. kerületi infópark B épületénél jelentek meg a hatóságok csütörtökön. Azt nem erősítették meg, hogy a Magyar Nemzeti Bank ügyében folytatott nyomozás kapcsán voltak az irodaháznál. Ugyanakkor ez a székhelye az egyik olyan cégnek, amely érintett lehet az MNB ügyben.
5: Összesen 17 jogi személyt érintően foganatosítottunk kutatásokat és lefoglalásokat.
4: Arról ugyanakkor már beszéltek a hatóságok pénteken, hogy az elmúlt napokban összehangoltan egyszerre több helyszínen is akciót hajtottak végre az MNB ügy kapcsán. Ezekben informatikai, gazdasági és számviteli ügyekben jártas szakemberek is részt vettek. Ennek köszönhetően az eddigiek többszörösére nőttek a nyomozásban rendelkezésre álló adatok. Erről Vokó Anna Mária, osztályvezető ügyész, az MNB ügyre létrehozott nyomozócsoport vezetője beszélt.
5: Valamennyi helyszínen jelentős mennyiségű okirat, elektronikus adat és adathordozó kerültek lefoglalásra. Volt olyan helyszín, ahol ez külön raktárban több mint 300 doboznyi iratot tett ki. Az elektronikus adatok mennyiségét érintően pedig elmondható, hogy több helyszínen teljes szerverek adatállománya került lementésre, illetve volt olyan helyszín, ahol a szerver adattárolóit foglaltuk le.
4: Tavaly április óta két szálon folyik a vizsgálat a Magyar Nemzeti Bank ügyében. Az egyik a jegybanki alapítványok és az MNB épületének felújításával összefüggő hütlenkezelés, a másik pedig pénzmosás gyanújával. A rendőrség már csak nem 92 milliárd forint értékben foglalt le készpénzt és értékpapírokat, valamint csak nem 100 ember és több tucatnyi cég került a nyomozók látókörébe. Árulta el Jenei Áron rendőr dandártábornok, a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda igazgatója.
6: 97 személy van, magánszemély, aki a pénzmosásban jelenleg vizsgálat alatt áll, 36 gazdasági társaság, 11 magántőke alap, és azért azt is el kell mondanom, hogy itt azért van olyan cég, és ez csak egy részletadat, és nem fogunk belefolyni a nyomozás részleteibe, ahol például 117 bankszámla van egyetlen egy cégnek a nevén.
4: A nyomozás méretét és bonyolultságát az is jól mutatja, hogy csak kivételes esetekben kerül egy ügy már a felderítési szakaszban az ügyészség hatáskörébe. Itt ez történt. A központi nyomozó főügyészség vezetője azt mondta, aminél hatékonyabb felderítés érdekében egy 8 fős nyomozó csoport jött létre, és beszereznek olyan mesterséges intelligencián alapuló elemző szoftvereket is, amelyek jelentősen gyorsíthatják majd az adatok feldolgozását.
7: Érezzük a társadalomnak azt az igényét, hogy ezt az ügyet a minél hamarabb, ám de törvényesen, tehát a törvények teljes betartásával minél gyorsabban nyomozzuk le. Ezért amilyen eszköz csak létezik, azt be fogjuk vetni ebben a nyomozásban.
4: Mondta Fürth Pál, a központi nyomozó főügyészség vezetője. A főügyész hozzátette, azt, hogy bűnszervezetben követték el a gyanúsítottak a bűncselekményt, csak a nyomozás későbbi szakaszában lehet megmondani. Ha viszont ezt sikerül bizonyítani, akkor az érintetteket akár 20 évre is ítélhetik.
1: Át kell világítani a gyermekvédelmi rendszert, jelentette ki a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos, a Szent Ágota gyermekvédelmi szolgáltató szegedi székhelyén tárgyalt tegnap a központ igazgatójával, miután a rendőrség szerdán 14 helyszínen tartott házkutatást vidéki gyermekvédelmi intézményekben, majd 5 embert meggyanúsított és egyet őrizetbe vett. A hatóság gyanúja szerint legalább 10 gyermek ellen követtek el bűncselekményeket gondozóik, felügyelőik, valamint intézményvezetők. Az akcióban a TEK is részt vett, mivel az egyik elfogott férfi, aki korábban az egyik intézmény alkalmazottja volt, később határvadászként dolgozott és fegyverekkel rendelkezett. A rendőrség közben a nevelőszülői hálózatot is vizsgálja. Emellett a bejelentés kukac.nni.police.hu címre várják az esetleg eddig fel nem derített visszaélésekről szóló bejelentéseket. Illés Anna összefoglalója.
8: A gyermekvédelem ügye egy nagyon szenzitív ügy,
9: jelentette ki a szociális és családügyi miniszter az MTI-nek. Kátai Német Vilmos, Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár társaságában csak nem 2 órán át tárgyalt a Szent Ágota gyermekvédelmi szolgáltató vezetőivel Szegeden csütörtök este, azután, hogy a rendőrség nagyszabású a gyermekvédelmi rendszert érintő akciót tartott szerdán.
8: Mindenkit arra kérek, hogy az érintettek és a gyermekek érdekeit figyelemmel tartva jelenítsenek meg bármit is erről az ügyről. Most még korai erről nyilatkozni, át kell világítani a rendszert. Ennyit tudok mondani most jelenleg, és az átvilágítást követően mindenkinek le kell vonni a konzekvenciákat.
9: A Szent Ágota gyermekvédelmi szolgáltató 13 vármegyében 5500 gyermekről gondoskodik.
10: Nagyon fontos, hogy ne áldozathibáztatások legyenek, hanem valóban a gyermekek méltósága kerüljen mindenek elé.
9: Erről már a gyermekvédelmi szolgáltató főigazgatója beszélt, miután találkozott a szociális és családügyi miniszterrel. Kotenc János azt mondta, konstruktív és őszinte beszélgetést folytattak. Hozzátette, a rendőrség által egy Csongrád vármegyei intézményben történtek miatt indított nyomozásról, valamint a gyermekvédelem helyzetéről is szó volt.
10: Mindenek előtt a gyermekközpontú gyermekvédelem és emberség kérdése. Ezeken a területeken nekünk nagyon következetesen, nagyon érzékenyen kell eljárnunk, hasonlóképp az elmúlt évekhez, de metodikai megfontolásokat kell eszközölnünk ahhoz, hogy mind hatékonyabb legyen, és több éves történeteknek is érdemes még alaposabban utána járni. Nem csak a jelent, az éppen akut helyzeteket kell tudnunk lereagálni, hanem bizony vissza is kell nézni, és meg kell találni azokat a problémákat, nehézségeket, mindenek előtt a gyermekek érdekét szem előtt tartva, amelyek elkerülhetetlen feladatot jelentenek a mi számunkra is.
9: A rendőrség szerdán 5 embert meggyanúsított gyermekek ellen elkövetett szexuális visszaélés és egyéb bűncselekmények miatt, egyet pedig őrizetbe vett.
11: Az akció során a nyomozók kutatást hajtottak végre a Csanádpalotai, Szegedi, Hódmezővásárhelyi és Dévaványai gyermekvédelmi intézetben, illetve az egyházi kötődésű alapítványnak a Szegedi Gazdasági és Adminisztrációs Központjában, ahol összesen 6 terabájtnyi adatot és 13 zsáknyi bántalmazások kivizsgálásával kapcsolatos iratanyagot foglaltunk le.
9: Közölte Csupor Máté, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda kábítószer bűnözés elleni hivatal főosztályvezetője csütörtökön.
11: Az akció során felmerültek olyan információk, miszerint nem csak most az érintett intézmények tekintetében lehettek az elmúlt években ilyen és ehhez hasonló fizikai, szexuális bántalmazások. Így a KRNN-i évekre visszamenőleg ezen intézményekhez és gyermekotthonokhoz tartozó összes intézmény vonatkozásában felül fogja vizsgálni ezeket a bántalmazásokról készült jegyzőkönyveket, meg fogja hallgatni az érintetteket, és ha kiderül, hogy nem a jegyzőkönyvnek megfelelő az, ami történt, akkor mindenfajta jogsértés nyomán el fog járni.
9: Délelőtt a Gyulai Járásbíróság egy hónapra elrendelte egy gyermekfelügyelő letartóztatását személyi szabadság megsértése és kiskorú veszélyeztetése miatt. A Békés Vármegyei Főügyészség közölte, az 55 éves férfi az egyik Csanádpalotai lakásotthon gyermekfelügyelőjeként dolgozott. 8 kiskorú gyermeket bántalmazott, egyiküket a lakásotthon nevelői irodájába bezárta. Az ügyekben további gyanúsítások várhatók. Olyan bűncselekményekről lehet szó, amelyet a sértettek vagy a korábbi nevelők tudhatnak, de nem merték felvállalni, elmondani. A rendőrség ezért létrehozta a bejelentés@nni.police.hu e-mail címet, ahová ezzel kapcsolatban várják a bejelentést.
1: A rendőrség előállította K. Endrét, erősítette meg a sajtóban megjelent információkat a rendőrség.
2: A kegyelmi ügyként elhíresült botrány kulcsfiguráját reggel hallgatták ki a BRFK munkatársai kényszerítés gyanúja miatt, majd elő is állították. A rendőrök korábban kiterjedt adatgyűjtést végeztek, felvételeket elemeztek, és számos más hatóságot is megkerestek, hogy további információkat szerezzenek, mondta el Gál Kristóf, az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője.
12: Jelen állás szerint a ügy jogi minősítése a BTK-ba ütköző 276. szakasz első bekezdésébe ütközés aszerint minősülő hamis tanúzásra felhívás büntet miatt zajlik, és ennek az ügynek összefüggésében ma reggel a budapesti rendőrfőkapitányság munkatársai K. Endrét elfogták. Jelenleg is eljárási cselekmények folynak a férfinál, és ezt követően további eljárási cselekményekre kerülhet még sor.
1: Partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester.
2: Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában azt mondta, szeretnének együttműködni az új kabinettel az ország talpra állításában. Hangsúlyozta, az új kormánytól azt kérik, hogy a Budapestre és az önkormányzatiságra vonatkozó programját a fővárossal közösen hajtsa végre.
13: Egy dolgot kérünk, hogy közösen menjünk ezen az úton, lépésről lépésre. Éppen tegnap kaptam meg a meghívót az új önkormányzatokért és felelős miniszterasszonytól, hogy összehívja az önkormányzati szövetségeket, jövő héten elkezdődik ez a közös munka, szerintem ez nagyszerű. Illetve szakértői szinten zajlanak az egyeztetések, főváros költségvetési helyzetét illető helyzet megértéséről és rendezéséről. Egyelőre a megértésnél tartunk, amely nyilván alapja annak, hogy aztán ezt meg is lehessen oldani.
1: A Mi Hazánk első alkalommal tartja meg a családi büszkeség menetét Budapesten.
2: A rendezvény egy héttel a júniusi Pride felvonulás után lesz, jelentette be az ellenzéki párt elnöke. Torockai László úgy látja, a hagyományos családmodell, a női és férfi szerepek is veszélybe kerültek.
14: Mi ezeket a hagyományos értékeket, a gyermekvállalás fontosságát, a gyermekek védelmének fontosságát, a hagyományos családok, értékek, női-férfi szerepek fontosságát szeretnénk pozitív üzenetekkel hangsúlyozni, kiállni a családok, a gyermekek, a keresztények, a hagyományos értékekben hívő honfitársaink jogai mellett.
1: Tervezik, hogy visszaadják a tantestületek véleményezési jogát az igazgatói pályázatoknál, közölte a közösségi oldalán az oktatás és gyermekügyi miniszter.
2: Lannert Judit szerint a döntés csaknem 450 intézmény vezetői megbízást érint. Ezek augusztusban járnak le, ezért a mostani pályázatok kapcsán utólag már ki is kérte a tantestületek álláspontját. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a közoktatás megújítása a bizalommal kezdődik. Ezért fontos, hogy a pedagógusok megismerhessék és megvitathassák a jelentkezők vezetői programját.
1: Jelentős gazdasági hasznot hozhat a labdarúgó bajnokok ligája döntő megszervezése Budapestnek, mondta az Ökonomusz gazdaságkutató alapítvány elemzője a Kossuth Rádióban.
2: Német Viktória kiemelte, a főváros nagyjából 50-60 millió euró közötti bevételt érhet el a BL döntő napján. A szállásadók mellett a vendéglátás és a kiskereskedelem is sokat profitál a sporteseményből. Az ideérkező szurkolók a felfokozott hangulat miatt csak nem háromszor többet költenek, mint egy átlagos turista, tette hozzá az elemző, aki szerint az esemény az országkép építéséhez is nagyban hozzájárul.
15: Akár 400-450 millió ember is bekapcsolódhat a BL döntőnek a közvetítésébe, és most már nagyon fontos a közösségi média, illetve az, hogy kis videókat feltesznek a különböző platformokra, és ezeken keresztül pedig hatalmas nagy nézőszámokat lehet produkálni, ami tovább viszi ennek az eseménynek a hírnevét, illetve azt, hogy erre Budapesten került sor, de fontos az is, hogy a Hősök terén a turisták le tudnak fotózkodni a trófeával, ez megint egy nagyon jó országimázs és egy országkép szó szerint is.
1: Az Országos Mentőszolgálat is felkészült a labdarúgó bajnokok ligája döntő biztonságos lebonyolítására. A Puskás arénánál 35, míg a szurkolói zónákban összesen 27 mentőegység ügyel a szurkoló biztonságára, közölte az UMS szóvivője.
2: Györfi Pál hangsúlyozta, az a cél, hogy a lakosság semmit ne érezzen a BL döntő okozta többletterhelésből, ezért megerősített szolgálattal készülnek. Hozzátette, a mentőszolgálat mobil alkalmazásában egy digitális térkép is elérhető, amelyen bárki megtalálhatja a legközelebbi mentőegységet.
16: Fel vagyunk készülve, a lakosság számára pedig talán az a legfontosabb figyelmeztetés, hogy egyrészt vigyázzon mindenki magára, másrészt baj esetén továbbra is a 112-t tárcsázzák, illetve hogyha kilátogatnak a rendezvényhelyszínekre, akkor előtte töltsék le az életmentő applikációt, és annak a digitális térképén meg tudják találni a legközelebbi mentőegységünket.
2: A rendőrség is fokozott jelenléttel készül a szombati sporteseményre. A Puskás aréna és a szurkolói zónák közelében holnap reggel 6 órakor több utat is lezárnak, köztük a Dózsa-György, a Stefánia, a Tököli és a Kerepesi út egyes szakaszait. A változásokról a polisz.hu oldalon lehet tájékozódni.
1: Hátrányos helyzetű gyerekeknek szervezett különleges gyereknapi programot az Ökumenikus Segélyszervezet Budapesten. Idén is több településről érkeztek a résztvevők, számolt be a szervezet elnöke.
2: Gáncs Kristóf hozzátette, a fiatalok találkozhattak a Hunor program kutató űrhajósaival, Kapu Tiborral és Cserényi Gyulával. Emellett megtekinthették a Univerzum interaktív kiállítást is. Hangsúlyozta, hogy évente csaknem 4000 gyereknek segítenek a kapaszkodó programon keresztül.
17: Bizsolyról, Olasz Tiszkáról, illetve Kázsmárkról érkeztek, 8 és 12 év közötti gyerekekről beszélünk, és olyan gyerekekről, akikkel a segélyszervezet egész évben foglalkozik, mert hogy hátrányos helyzetű települések, hátrányos helyzetű családokból érkeznek. Ők nagyon fontos a folyamatos fejlesztés, tehát nem egyszer egy gyereknapkor vagy karácsonykor találkozunk ezekkel a gyerekekkel, hanem tényleg ott vagyunk a minden napokban, de akkor is, ha gyereknap van, akkor az különleges kell, hogy legyen, és igyekszünk itt az űrhajósokkal, ismert emberekkel és ezzel a színes programmal egy picit felettetni velük a nehézséget, és egy igazi gyereknapi emléket varázsolni ide.
1: A szárazság és csapadékhiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe.
2: A korlátozás a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közútmenti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A parlag és gáz gazégetés szintén nem engedélyezett. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni vagy bográcsozni. autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint kigyulladt a belső elválasztósáv az M5-ös autópályán, az M0-ás csomópont közelében a 24-es kilométernél. Mindkét irányban lassul a forgalom és csökken a látótávolság. A 2-es főúton Borsos-Berény és Nagyoroszi között egy autóbusz és egy kamion ütközött. A 63-as kilométernél félpályán lehet közlekedni. A 381-es főúton Kisvárda és Kékcse között két autó karambolozott. A 44-es kilométernél a forgalmat megállították.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
18: Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében, az Abonyi utcánál irányonként egy sáv járható csatorna karbantartás miatt. Lezárták a félútpályát a harmadik kerületben a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, mert javítják a vízvezetéket. Kovács Botond, PKK Info.
2: Időjárás jelentés.
19: Köszöntöm a hallgatókat. Eleinte folytatódik a derült gyengén felhős idő, hajnalban azonban észak felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Napközben egyre inkább csökken a felhőtakaró, de észak-keleten sok maradhat a felhő. Délelőtt még csak elvétve csepereghet az eső, majd délutántól észak nyugat felől a záporok, zivatarok alakulnak ki. Szombaton főleg a Dunántúlról erősödhet meg az északnyugati szél. Hajnalban 5-15, szombaton 26-31 fok között alakul a hőmérséklet. A Hungarometttől Simon Gergőt hallották.
1: Kedves hallgatóink, az Esti Krónika véget ért, viszont hallásra.
20: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
2: 18 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Magyar Péter miniszterelnök megállapodott összesen 16,4 milliárd euró felszabadításáról az Európai Bizottság elnökével Ursula von der Leyennel Brüsszelben. Az Erasmus program a következő tanévtől újra elérhető lesz a magyar egyetemisták számára. Erről is megállapodtak. Románia bezáratja Oroszország konstancai főkonzulátusát, miután egy orosz drón becsapódott Galacban, ahol ketten megsérültek. Eddig már csak nem 92 milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt és értékpapírokat a Magyar Nemzeti Bank ügyében zajló eljárásban. Holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a hajnali 8-15 fok után délután 26-31 fok közötti értékek várhatók.
20: Műsorajánlat. Királypuccsok Magyarországon 1921-ben.
21: Már érvényben volt a Habsburgokra vonatkozó törvény, ami kitiltotta a Habsburg dinasztiát Ausztria területéről, de Károly ezt kijátszotta, ezt a tilalmat, és vonattal érkezett át Ausztrián egészen Szombathelyre, ahol egy egészen szürreális jelenet bontakozott ki, hiszen a király este jelent meg Mikes János gróf püspöki palotájában, ahol maga püspök sem hitte el, hogy miért kéretik le a kapuhoz, és hát kiderült, hogy a király tért vissza.
20: Az este a házigazda Babuth Zoltán hadtörténész, vendége Ligeti Dávid, a Veritas Történetkutatóintézet és Levéltár tudományos főmunkatársa. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
22: A római határvonal és a középkori vár emlékei, az egykori vízimalmok meséje és a több mint 200 éve működő kékfestőműhely eszközei, a habánkerámiák törékeny varázsa és a különleges mözsi népviselet története. Kerékpáros kalandok, madárles és horgász élmények a romantikus Hold-Duna ágon. Tolna természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei.
20: Országjáró szombat délelőtt 10 órától a Kossuth Rádióban. Vasárnapi újság.
23: Lex Orbán vagy indokolt intézményi korlát. A Tisza kormány alkotmánymódosítási javaslata szerint nem választható meg miniszterelnöknek az, aki 8 évig már betöltötte a tisztséget. De mit mond a jogtudós? Gazdasági várakozások a hitelminősítések mentén, és magyarországi GDP növekedés a kifosztottnak titulált államkassza tükrében. Jönnek-e az EU-s pénzek, és tolják-e felfelé az életszínvonalat? közgazdászt kérdezünk. És átvehetik-e a nyomozóhatóság, az ügyészség és a bíróság szerepét a most felállított parlamenti vizsgálóbizottságok? Vajon mi a cél, és milyen megfontolás áll e mögött?
20: Vasárnapi újság. Közéleti magazin vasárnap reggel 6 órától, és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban.
0: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Duna napok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavörldön és az M5 műsorán.
20: Határok nélkül Bereki Anikóval.
3: Köszöntöm hallgatóinkat Határokon innen és túl. Ma a következő témákat ajánlom figyelmükbe. Újabb csendes győzelem a nemzeti régiók ügyében. Interjú Izsák Balázsral, a Székely Nemzeti Tanács elnökével. Görög dinnye helyett sárga dinnyét termesztenek a kárpátaljai gazdák helyett az asszonyok. A Szatmár megyei Halmiban viszont a földi eper jelenti a megélhetést. 135 éves az Eke. Az Erdélyi Kárpát Egyesület központjában, Várfalván átadták az Orosz Endre közösségi házat. Most következzenek a részletek. Újabb csendes győzelem a nemzeti régiók ügyében címmel a Székely Nemzeti Tanács egy közleményt adott ki, amely egy nemrégiben publikált szakértői tanulmány jelentőségét taglalja. Az angol nyelvű elemzés egyik fontos megállapítása, hogy európai érdek a többnyelvű és a sajátos kulturális identitással rendelkező régiók gazdasági fejlesztése. Ez az álláspont egybecseng a nemzeti régiókról szóló uniós kezdeményezés célkitűzéseivel és érvrendszerével. A tanulmány ugyanakkor a szemléletváltozás jele is, amelyhez a 13 éve indított polgári kezdeményezés munkája is hozzájárult. Hangsúlyozza a közlemény, felidézve az Európai Bizottsággal folytatott korábbi jogvitát a kezdeményezés nyilvántartásba vételéért. Izsák Balázsral, a Székely Nemzeti Tanács elnökével Erdei Edith Zsuzsanna készített interjút.
5: Az Európai Bizottság rendelt egy tanulmányt, amelynek címe a nyelvi politikák hatása a többnyelvű régiókra. Ez a tanulmány kimondja, hogy a többnyelvűségnek közvetlen hatása van a kohéziós politikára, a régiók gazdasági fejlődésére. Ez a mi polgári kezdeményezésünknek az alapja volt. Mi azt kértük, hogy a nyelvi, kulturális sajátosságokkal rendelkező régiók kapjanak kiemelt figyelmet az unió kohéziós politikájába. Akkor, amikor mi ezt a kezdeményezést benyújtottuk, akkor még a bizottságnak az volt az álláspontja, hogy a kohéziós politikának és egy régió kultúrájának, nyelvének semmi köze egymáshoz. Ezek nem hozhatók kapcsolatba. Tehát most, amikor egy olyan tanulmányt rendel, amelynek a szerepe, célja az, hogy feltérképezze a közösségi jogalkotás útját, és visszakapja ebben a tanulmányban, amit mi a polgári kezdeményezésben kértünk, az jelzi, hogy változás állt be az uniós gondolkodásban. És azért nevezem csendes győzelemnek, mert ez a változás bizonyíthatóan ehhez a polgári kezdeményezéshez kötődik. És amikor azt mondom, hogy bizonyíthatóan, akkor gondolok például a szóbeli meghallgatásra, amikor ott ültem Luxemburgban, a tárgyalóteremben, amikor Paolo Mengozzi főtanácsos feltette a bizottság képviselőinek a kérdést, hogy az önök álláspontját, hogy a kultúrának, nyelvnek, történelmi hagyománynak nincs köze a kohéziós politikájához. Ezt az állítást megerősíti ez a bizottság álláspontja? A bizottság képviselője megerősítette. és akkor a mi érveink alapján tette fel Paolo Mengozzi azt a kérdést a bizottság képviselőinek, hogy akkor kérem, olvassa fel az 1059/2003 számú uniós rendelet 10. cikkelyét. És ez a cikkely a statisztikai régiókról szól, mi hivatkoztunk rá, mint precedensre, hiszen azt mondja, hogy ha nincs olyan közigazgatási egység, amely lefedne egy NAC2 régiót, akkor több közigazgatási egységet össze kell vonni a gazdasági szempontok mellett figyelembe véve a történelmi hagyományokat, a kultúrát és a nyelvet. És a bizottság képviselője, amikor felolvasta, döbbent csend a teremben, Paolo Mengozzi azt mondta, ezt akartam hallani, köszönöm.
4: Nagyon röviden, de mondjuk el, hogy ez a történet, amelyet elmesélt, a 2013 és 2019 között zajló per idején történt.
5: Igen, és a bíróság komplikáltabb ügyekbe felkér egy főtanácsost, aki részleteibe elemezze az ügyet, és készítsen egy jelentést. Az ilyen főtanácsosoknak döntő szerepük van egy végső ítélet meghozatalában. Tehát igen, így volt, és Paolo Mengozzi szóbeli meghallgatáson tette fel ezeket a kérdéseket 2018-ban, tehát az ítélet hozatal előtt egy évvel az Európai Unió bíróságán. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos pillanat volt, amikor látszott, hogy mi a bizottságnak az álláspontja, és végül is ez a tanulmány jelzi, hogy a bizottság álláspontja változott abban az irányban, amelybe a Nemzeti Régiókért indított polgári kezdeményezés akarta. És azért neveztem én ezt csendes győzelemnek, mert ezért nekünk senki nem fog gratulálni. Senki nem fogja azt mondani, hogy nektek volt igazatok. De az ember belepillant a dokumentumokba, megvizsgálja a bizottság álláspontját a polgári kezdeményezés korai szakaszába, és összeveti ezzel a tanulmánnyal, akkor mindenki számára a bizonyíték válik láthatóvá. És nagy tanulság nekünk is, hogy egy szaknyelvet átalakítani, érdekeket átalakítani, ez egy hosszadalmas, nehéz munka, és azért volt eredményes, mert ez a polgári kezdeményezés éveken keresztül az Európai Parlament, az Európai Unió intézményeinek a közbeszédjében jelen volt.
4: Ismert tény, hogy az Európai Bizottság tavaly szeptember elején közölte a polgári kezdeményezés szervezőivel, hogy nem kíván a nemzeti régiók ügyében lépéseket tenni, és ezután pert indítottak az Európai Bizottság ellen. Ebben az újabb perben hatása lesz, lehet ennek a tanulmánynak, ennek a szakértői tanulmánynak?
5: Mi hivatkozni fogunk rá, hogy ennek alapján meg is nyerhetjük a pert, ezt nem tudom. Az viszont tény, hogy a bizottság 2025. szeptember 3. álláspontja és ez a tanulmány élesen szemben állnak egymással. Ezt tudom elmondani, mert ez tény.
3: Izsák Balázzsal, a Székely Nemzeti Tanács elnökével Erdei Edit Zsuzsánna beszélgetett. Itt a Határok nélkül. Az 5. éve tartó ukrajnai háború rányomja a bélyegét a kárpátaljai mezőgazdaságra is. A helyi magyarok számára a zöldség és gyümölcs termesztés az egyik fő megélhetési forrás. A kötelező katonai sorozás miatt a férfiak egy része azonban külföldre távozott, másik részük pedig otthon próbálja átvészelni a vészterhes időszakot. Emiatt sok esetben a fizikai munkát a földeken is az asszonyok végzik. A kialakult helyzetről Iváncsik Attila, Varga István, Beregvidéki falugazdást kérdezte.
6: Ami a legjobban érződik, az a munkaerőhiány, tehát gyakorlatilag nincs szabad munkaerő, tehát nincs, aki a földeken dolgozzon. Nagyon nehéz munkásokat találni, ugye a férfi kéz az hiányzik. Példaként tudom említeni azt, hogy a görög dinnye helyett sokan sárga dinnyét termesztenek inkább, nem csak azért, mert nagyobb a jövedelmezőség, hanem egyszerűen, mikor össze kell gyűjteni a dinnyét, ami egy görög dinnye például 12-15 kilósra is nőül, ahhoz bizony egy férfi kéz kell, hogy ezt kihordja, felpakolja. A sárga dinnyék azok viszont ilyen másfél, 2,5 kilós, maximum 3,5 kilóra, ha megnőnek, ezt asszonyokkal is össze lehet szedni. Tehát ez egy súlyos probléma, ami érinti a gazdálkodókat, akik itthon maradtak és próbálnak dolgozni a mezőgazdaságban.
7: A kárpátaljai magyarság jelentős része falvakban él, ahol a fő megélhetési forrást a mezőgazdaság jelenti, hangsúlyozza Varga István. A beregvidéki falugazdász kiemelte, a háborús válsághelyzet okozta nehézségek mellett, az időjárási viszonyok sem voltak kedvezők az elmúlt hetekben.
6: Sok kárpátaljai magyarnak mezőgazdaság ad megélhetést, vagy egészíti ki a megélhetéseit. Valamilyen állami munkahelyen, vagy valamilyen más munkahelyen dolgoznak, amiből egy családot eltartani, mivel a fizetések nem emelkedtek a háború alatt, viszont az árak többszörösére nőttek, tehát egy egyszerű tanári, vagy bármilyen fizetésből nem lehet egy családot eltartani. Ezek az emberek jövedelem kiegészítésként tekintenek a mezőgazdaságra. Ők nem olyan nagy területeken, vagy nem olyan sok munkaerőt igénylő termékeket állítanak elő. Például egy fóliasátor, vagy két fóliasátor még részmunkaidőben is megdolgozható. Ezzel kiegészítik a családnak a bevételét. Ugye nagyon sok férfi nem tud munkát vállalni, gyakorlatilag otthon ragadt, nem tud kimenni az utcára, vagy nem tud elmenni máshova dolgozni. Nekik nagyon jó jön az, hogyha a kertbe ki tud menni, és a kertbe van egy-két fóliasátor, amiben tud dolgozni, és gyakorlatilag ezzel a családjának egy elég jó bevételi forrást tud biztosítani. Ugye ezek a fóliasátrak, ezek nagyon jók több szempontból is, és bizony nagy szükség van arra, hogy legalább ezt a jövedelmet a család be tudja kasszába tenni.
7: Varga István kiemelte, a gazdáknak minden segítségre szükségük van, ezért a ProAgrikultúra Kárpátika Alapítvány több támogatási programot is működtet Kárpátalján. Az első lépés program például a szegényebb családoknak segít a boldogulásban, Élő példa nevű projektjük során pedig továbbfejlesztik a gazdaságokat.
6: Néhány évvel ezelőtt a ProAgrikultúra Kárpátika elindította az első lépés programot, amivel kis családi vállalkozásoknak a beindítását próbáljuk megoldani. Itt főként fóliasátraknak az alapanyagára tudnak pályázni a gazdálkodók. Ennek a fontosságát legjobban talán az mutatja, hogy a keretekhez képest, meg a háború előtti években tapasztalt pályázók számához képest többszörösére nőtt. Tehát 2-3-szoros túljelentkezésünk van évente, nagyon sokaknak van szüksége erre a támogatási formára, és nagyon sokan szeretnének, vagy pályáztak már nálunk az idei évben is, bár a pályázati kiírás az majd csak nyár végén lesz, de az idei évben is már többen érdeklődtek. Látszik, hogy nagy lesz a pályázati igény az idei évben is, sokan fognak pályázni, igyekezünk minél több embernek ezzel segíteni. Mindenféle támogatás az jó jönne a gazdák. Sajnos a probléma az, hogy az ukrán állami támogatások, amik ki vannak írva, ez gyakorlatilag a mi gazdálkodóink nem tudják lehívni, vagy nem tudják megpályázni. Nagyon jól jönne a gazdálkodóknak, ha olyan jellegű földalapú támogatások is lennének Ukrajnában, vagy olyan jellegű mezőgazdasági támogatások, mint az Európai Unióban. Reméljük, hogy az elkövetkezendő években lesz ilyen, hiszen a kisgazdálkodóknak nagy szüksége lenne, akár a szántóföldi kultúráknál, akár a zöldségtermesztőknek ilyen jellegű támogatásokra. Reméljük, hogy a háború alatt is akár, vagy a háború lezárása után lesz több lehetősége a gazdálkodóknak ilyen pályázati forrásokhoz hozzájutni.
3: Kárpátaljáról vegyük az irányt a szatmári eperföldek felé. Azt mondják, hogy a Kárpátok ölelésében mindenféle gyümölcs kenyérre való megterem. Itt van mindjárt a most érő földi eper vagy szamóca halmiban, az Árpád-kori településen, amely ma a romániai Szatmárban az egyik határátkelő, ahonnan a legszélső magyar falu sincs távolabb 10 kilométernél. Hogy mit jelent az ízletes, nagyszemű földi eper a helyiek számára? Erről is kérdezte munkatársunk Zsoldos Barnabás, Fazekas József alpolgármestert, aki maga is foglalkozik az epertermesztéssel.
8: A magyarországi szabadföldi epertermelők a keleti ország részben kevés területtel találkoznak, viszont ha az ember átjön a hármas határnál, az ukrán-magyar-román hármas határnál, halmi községben egyebet se lát az ember, csak földi epret, óriási kultusza van. Fazekas József termelő, meg halmi település alpolgármestere is. Mikor alakult ki ez a földi eperkultusz?
9: Isten hozta önöket Halmiban. Büszkélkedünk Halmiban, 600 hektáron termelik a szamócát, és ilyenkor most full szezonban vagyunk, már két hete szedjük. Volt egy kis fagykárunk, örülünk, hogy a magyarországi vállalkozók is, felvásárlók jönnek és viszik Halmiból az epret, minőséget termelünk. Egyes magyarországiak azt mondják, román.
8: A földtörténet kialakulásakor nem lehetett tudni, hogy még lesz Trianon is. Itt terem a legjobb földi eper.
9: Így van, nyugodtan, bizalommal tessenek fogyasztani a halmi epret, a szatmárnél németi halmi epret. Nekünk ez az eper, ez egy tradíció. Gyermekkorunktól nem szeressük is csinálni.
8: Fontos, hogy milyen fajta.
9: Utóbbi 20 évben már más fajtákkal dolgozunk, már Romániában nincsen palánta termelés, és külföldük ebbe hozzuk a fajtákat, de nagyon jó adaptálták ehhez a klímához, nagyon finomak. Tetszik tudni, hogy van, mint Tokajon is a bor nagyon finom, azért finom, mert a föld adja meg azt a minőséget. Az utóbbi 15 éve modern technológia már nem az a szabadföldi, hanem bakhátas, csepegtető rendszerrel, nagyon modernül csináljuk. Már nálunk nincsen ilyen, hogy aljazzunk, szalmázás nincsen, mert takarófóliával, fátyolfóliával védekezünk a fagy ellen, fejlődtünk mi is.
8: Gyönyörű, ahogy szokták mondani, mintha vizen ülne, de ahogy jöttem, már Túrterebesnél szedik az epret, tehát nem csak Halmiban, hanem a térségre jellemző a földi epertermesztés.
9: Igen, a közeli falvak, községek látták, hogy Halmiban az ebből tartsuk fel családainkat, hogy én polgármester vagyok, de máskülönben eddig ez volt a munkahelyem. 4,5 hektáron dolgozunk, családommal, két fiammal, feleségemmel ezt csinált, meg csináljuk tovább is.
8: Hol lehet értékesíteni? Mert mondta, hogy még a magyar kereskedők is átjönnek, de gondolom nem ez a meghatározó.
9: Nagy szerencsénk van, hogy eltörölték a vámokat, lehet menni szabadon. Nem már csak az országban, hanem Magyarország, Lengyelország jönnek és viszik az epret. Elég jó ára van, olyan ára, ami elfogadhat.
8: Romániában termesztik, még máshol is, mert azt hallottam, hogy a fő termőterület az itt Halmi és környéke.
9: A fő termőpont, ez Halmi. 600 hektár azért, ez nem kicsi terület. Halmi, kökényes, túrterebes. Szerintem, ha összvonjuk a két községet, illetve háromat a Halmival, több mint 600 hektáron dolgozunk. De nálunk azért már vannak gazdák 4-5-10 hektáros parcellákkal is.
8: A földi eper a meghatározó, vagy más gyümölcsöt is termesztenek.
9: Tudjuk, hogy a szamócé szezonos, nem egész évben termő, nagyon átálltak a halmiak a zöldségtel termesztése is, padlizsán, pitavit paprika, káposzta, karfiol, a halmiak ügyese.
8: Másodvetésként akkor még hasznosítják a földet.
9: Igen, a szamóca után, amit kiszedjük a szamócát, tesszük a káposztát, karfiol.
8: Egész évben benne kell lenni a földben, mert másképp akkor nincs termés.
9: Igen, tudjuk nagyon jó, a mezőgazdaságban egész éves munka van. Hát mondjuk azt is, hogy pénzt akar keresni, mert hogyha csak a szamócával foglalkozunk, az egyszer van egy évben, két hét alatt leérik, és azért tudjuk, hogy azért 12 hónap az 12 hónap az.
8: Még mást is lehet hasznosítani, annak is van piaca.
9: Van piac rá, mert ahogy jönnek a felvásárlók a szamócáért, az eperért, akkor még beszélgetünk, hogy van padlizsánk. Az én nevemből beszéltek, én 25 éve gazdálkodok, azért már megvannak az stabil kliens, akik tudják, hogy komoly emberek vagyunk. Amikor azt mondom, hogy víztűlem 150 vagy 200 rekesz epret, az nem kell bizonytalanosulni, hogy miért küldök, hogy küldök, azért már van egy kör kialakulva.
8: Az előbb, amikor azt mondta, hogy nyugodtan véhetik Magyarországra. Nyilván ez alatt azt is értette, hogy a schengeni európai szabályok itt is érvényesek, tehát az előírás az európai.
9: Így van az. Mindenki nagyon fél, hogy itt vagyunk az ukrán határnál, de megmondjuk őszintén, nem használjuk a szereiket, mert egy, Isten ments, valami ember megbetegszik. Börtönben nem szeretnék menni. Ezek a megengedett szerek jobbak, és nincsenek problémák, nyugodtan alszunk. Tudjuk, mikor kell permetezni, hát ez nem hazugság, hogy nem permeteznünk, persze, mert gombapermetezés, ha nem permeteznék, rohadna. Csak azokat a szereket használjuk, ami meg van engedve az Unióban.
3: Halmitól délnyugatra jó 200 kilométeres távolságra található Nagy Szalonta, ahol bölényhúsból készült gulyáslevessel próbálnak világrekordot felállítani a település várossá válásának 420. évfordulója alkalmából. A hétvégére megszervezett városnapokkal arra emlékeznek, hogy Bocskai István erdélyi fejedelem 1606. június 3-án telepítette le 300 hajdúját a most Bihar megyéhez tartozó településen. 20 évvel ezelőtt a 400. évfordulón egy óriás bográcsban készített gulyással döntött rekordot Nagy Szalonta. Most vasárnap több mint 500 liternyi bográcsost főznek bölényhúsból a városban működő bölényfarmmal együttműködve. A háromnapos programsorozatról és a különleges rekordkísérletről Török László nagyszalontai polgármester Pataki Lehel Zsoltnak nyilatkozott.
10: Nagy Szalonta 1606. június 3-án kapta azt az adománylevelet Bocska Istvántól, amely révén 300 hajdút telepített a hajdúvárosba. Ez azt jelenti, hogy a településünk, amely 1214-ben már a pápai tizedjegyzékben ott volt, 300 hajdúval bővülve a várossá válás pillanatát éltük meg. A 400. évfordulón 2006-ban, 20 esztendő ezelőtt egy Guinness világrekordot állítottunk be. Úgy döntöttünk, hogy Arany Jánossal szabadon, a családi kör mentén mindenkinek próbálunk ereséget adni. Ahogy a nagy költőnk mondja, jobban eszik a falat, ha mindenkinek jut. Ennél fogva 5045 liter gulyás levest főztünk meg. Egy üstben, ez a világ legnagyobb üst, amit erre az alkalommal gyártott a hajdúváros, és most a 420. évforduló alkalmával úgy döntöttünk a helyi éttermekkel együtt, hogy ennek emlékére megismételjük a rekordkísérletet. 5100 liter szeretnénk főzni, és a különlegessége az, hogy bölényhúsból fog készülni a gulyás leves. Nagyszalonta a városa mellett van egy hatalmas bölényfarm, egy osztrák vállalkozó üzemelteti, és úgy gondoljuk, hogy a helyi kulináris élményeknek ez is egy különlegessége.
11: Török László polgármester szerint a városnapokat mindig a hajduk letelepítésének évfordulójához legközelebb eső hétvégén tartják Nagyszalontán.
10: Ennél fogva péntek, szombat, vasárnap szalontai napok lesznek a hajduk terén egyébként a városi piaszcsarnok térségében. Koncertek, a legbüszkébbek egyébként a vasárnap esti koncertre vagyunk, a Párnógrászt együttest fog előadást tartani, ez az a záró ünnepsége az eseménysorozatnak, de a vasárnapi nap ugye arról is híres, amit korábban mondtam, hogy megfőzzük a világ legnagyobb bölénygulyását.
11: A látogatók meg is kóstolhatják majd a kulináris különlegességet.
10: Az éttermekkel összefogva egy nagy üstben megfőzzük a mintegy 5000 liternyi gulyást. A számításaink szerint 10 000 embernek fogjuk szétosztani, és hogy ez rendezett körülmények között menjen, adományokat fogadunk el, és ezzel mindenki részese lesz egy olyan akciónak, amely a város turisztikai fejlesztését szolgálja, hisz a bejövő adományokból a leendő városi turisztikai kisvasút megvásárlását fogjuk eszközölni. Épül Nagyszalontán a Toldi Aquapark, ez jövőre elkészül. Van egy túzok centrumunk, amely a Nagyszalontán honos és kivesző félben lévő fajnak a brendesítését célozza. Felhívjuk rá a figyelmet, hogy a túzok része a közösségünknek, része a természeti világunknak. Ennél fogva mi úgy döntöttünk, hogy a túzok centrum is kiemelt turisztikai látványosság lehet a városunkban. Uniós forrásból megépítettünk. Nagyszalonta Temesvár irányába történő kijáratánál meg is lehet látogatni. És ez a kulináris élmény, amely vasárnap megtörténik, első lépés abban az irányába, hogy egy turisztikai kis vonatot vásároljunk meg. Nem egy kötött pályás, hisz a későbbekben szeretnénk a városba érkező turistákat, az irodalmi turistákat és minden más jellegű vendégünket megsétáltatni ez a kis vasúttal, lássák meg a várost, érezzék jól magukat Nagyszalontán.
3: Itt Idén 135 éves az EKE, vagyis az Erdélyi Kárpát Egyesület, amely az erdélyi természetjárók és túrázók civil szervezeteként heti rendszerességgel szervez túrákat Erdély szerte. Idén fennállásuk 135. évfordulójának alkalmából az EKE központjában, Várfalván átadták az Orosz Endre közösségi házat. Az egyesület céljairól, a születésnapi ünnepségről és az új közösségi házról Veres Ágnest, az EKE titkárát, Ferenc Ádám kérdezte.
12: Az Erdélyi Kárpát Egyesületnek a célja az, hogy összefogja a túrázó erdélyi magyar társadalmat. Tehát ugye három célkitűzésünk van, az egyik a természetjárás, de ott van közvetlenül mögötte a honismeret és a természetvédelem. Nyilván, hogy sok változás volt, hiszen az idők is változtak, 135 év az nagyon hosszú idő, de maga a lényeg, a turistáskodás, a természetjárás az nem változott, viszont az utóbbi 20-30 évben azért gondoljunk bele, hogy mennyit változtak a körülmények, a felszerelések, a különböző elektronikus eszközök, például egy teljesítménytúrára is ugye, hogy már online lehet csak bejelentkezni. Amikor elmegyünk túrázni, akkor ott van a kezünkben az okostelefon, amire rá lehet tölteni a térképeket, ott van a GPS, szóval nagyon sokat fejlődött a természetjárás.
13: Várfalván tartották a születésnapjukat. Hogy alakult az EKE és Várfalva kapcsolata? Ugye ott van az EKE Vár, tehát az EKE-nek, mint ernyőszervezetnek egyfajta központja.
12: Az EKE 2012-ben döntött úgy, pontosabban az akkori elnökünk Dezső László úgy érezte, hogy az EKE megérett arra, hogy saját ingatlanja, saját háza legyen valahol, és akkor elkezdtük feltérképezni a terepet, és Várfalva is szóba került, és amikor beléptünk oda az udvarra, akkor valahogy úgy éreztük, hogy ezt nekünk meg kell vásárolni. Így alakult ki az EKE Vár. A név az onnan jön, hogy az EKE az otthonra talált Várfalván, ez egy ilyen szójáték, de úgy is lehet tekinteni, hogy ez a vár összefogja a 18 bástyát, a 18 EKE tagszervezetet. 2012 óta nagyon sokat próbáltunk fejleszteni a régi házat magát, felépítettünk az udvarban 4 kis faházikót, és 2019-ben kezdődött meg a régi csűrhelyén a mostani közösségi háznak az építése. Hosszú idő volt ez, 7 éven keresztül építettük, de idénre sikerült befejezni, és akkor arra gondoltunk, hogy kössük össze a ház átadását az EKE 135 éves jubileumi rendezvényével, és akkor ugye feltevődik az a kérdés, hogy miért Orosz Endre nevét viseli ez a ház. Orosz Endre nagyon híres személyisége volt az EKE-nek, nagyon aktív tagja volt az EKE-nek, és nem csak tagja, hanem 25 éven át ő volt az EKE főtitkára, és emellett az EKE múzeum őre. Azt tudjuk ugye, hogy a Mátyás király szülőházában működött az EKE múzeum, illetve az Erdély című folyóiratnak a szerkesztője. Tehát az EKE és múltból kifolyólag megérdemelte, hogy az ő nevét választjuk ki, de és nem mellesleg megismerkedtünk az unokáival, Flóra Orosz Katalinnal és Májer Orosz Jutkával, akik 2019-ben támogatták az alapkületételt. Ezek mind összeadódva arra vezettek, hogy Orosz Endre nevét adjuk a közösségi háznak.
13: Hogyan értékelni a születésnapi ünnepséget, mekkora volt az érdeklődés, milyen volt együtt lenni?
12: Sikeres volt, elég sokan ellátogattak, 220-an voltunk, nagyon sokan megtiszteltek jelenlétükkel, a hivatalosságok mellett eljöttek az erdélyi magyar civil szervezetek elnökei, és nyilván az EKE tagsága, úgyhogy az ünnepség után mindenkit meghívtunk egy finom ebédre, este táncmulatság volt, gitár kísérettel, és másnap 93-an túráztunk Torockon, a Torockói völgyben, egy nem túl ismert, viszont annál látványosabb túraútvonalon.
13: Az EKE-nek a természetjárás mellett a természetjáráson keresztül a közösségépítés is a célja. Mi a legnagyobb kihívás az EKE előtt, az elkövetkező éveket, időszakot nézve?
12: Hát a természetjáráson kívül és a közösségi összefogáson kívül a legeslegfontosabb tervünk az EKE-nek a fiatalitása. 10-20 év múlva oda fogunk jutni, hogyha nem foglalkozunk ezzel kellőképpen, hogy nem lesz tagság. Úgyhogy próbálunk olyan programokat kitalálni, nem megy könnyen, amivel a fiatalokat, a gyerekeket, a gyerekes családokat be tudjuk vonzani az EKE-be, és örömünkre szolgál, ezt el kell mondanom, hogy egyre több városban beindultak a gyerektúrák, itt Kolozsváron is, és ezáltal gyerekek eljönnek a szüleikkel a túrákra, megismerkednek egymással az egyesülettel, mindig próbálunk mesélni valamit az egyesületnek a tevékenységéről, és sok ízben megtörtént már, hogy tagokká váltak, és ha ők már tagok lesznek, akkor reméljük, hogy be is fognak kapcsolódni aktívan az egyesületnek a tevékenységébe. Hogyha tényleg valamit kívánni tudnék az EKE-nek, mondjuk a következő 50 vagy 100 évre, hát azt kívánnám, hogy a mostani EKE várhoz hasonlóan minél több ingatlanja, saját menedékháza legyen, és a tagjai száma növekedjék, érje el a 2x1800 tagot legalább, most ugye közel 1800-an vagyunk.
3: Kedves hallgatóink, ezzel a mai műsorunk végéhez értünk. A Határok nélkül is visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra Határok nélkül.
14: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
15: Az orosz-ukrán háború új veszélyes szakaszába lépett, mégpedig a nemzetközi elemzők szerint. Miközben Kijev egyre mélyebben orosz területeken hajt végre támadásokat, Moszkva válaszul kiterjedt csapásokkal és a háború kiszélesítésével fenyeget. Jeffrey Sachs, amerikai közgazdász és diplomata nyílt levélben figyelmeztette a német kancellárt, Friedrich Merzet, hogy a helyzet drámai módon romlik, ezt írta a Berliner Zeitung. A diplomata szerint Európa és Oroszország a nyílt háború felé sodródik, így fogalmazott ő. Ezért sürgette a közvetlen diplomáciai kapcsolatfelvételt Putyin orosz elnökkel. Mi lenne a jó lépés az Európai Unió számára? Egyáltalán létezik-e egységes politika ebből a szempontból, vagy az erős nemzetállamokon múlik a jövő ebből a szempontból is? Ez manap kérdése. Köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, a mikrofonnál Kakukel Tamás. És köszöntöm vendégünket, Csiklósi Pétert, a Magyar Külügyi Intézet vezető elemzőjét. Jó estét kívánok!
16: Jó estét kívánok, és köszönöm a meghívást!
15: Induljunk ki innen, hogy ez a bizonyos felhívás,

0: Ugye eddig az volt a felállás, hogy az Egyesült Államok közvetített a két fél között, és az Egyesült Államok fenntartotta azt a párbeszédet, a beszélő viszonyt, hogyha úgy tetszik, amelyik ahhoz szükséges, hogy egyáltalán az érdekeit érvényesíteni tudja. Ezzel szemben hosszú-hosszú időn keresztül Európa ugyanazt a vonalat vitte, amit egyébként az előző amerikai adminisztráció, hogy támogatjuk Ukrajnát, ameddig csak kell, nincs meghatározva, hogy mennyi ideig, és közben Oroszországot szankcionáljuk, de nem beszélünk vele. Ugye ez persze, ezt fenn lehet tartani, ezt a fajta hozzáállást, egészen odáig, amíg mondjuk volt arra némi esély, hogy Oroszországot ki lehet szorítani a megszállt területekről. De én egészen biztos vagyok benne, az én értékelésem az, hogy ez a pillanat legkésőbb 2023 nyarán elmúlt. 2022-ben még tudtak sikeres ellenlökéseket, területfelszabadító offenzívákat indítani az ukránok, de 23 nyarára kiderült, hogy lehetetlenség. És onnantól kezdve ez egy állóháború. Az oroszok is csak rendkívül lassan, rendkívül kicsi területeket tudtak elfoglalni, és azt is hatalmas veszteségek árán. Az ukránok pedig némi kicsi területeket időnként elfoglaltak, amit aztán később elveszítettek. De lényeg az, hogy az katonailag reménytelenné vált, hogy ki lehessen szorítani az oroszokat. Hogyha ez a helyzet, ha állóháború van, akkor onnantól kezdve ugye a felállás az, hogy telnek múlnak a napok, egyre növekszenek a veszteségek, de a háború nem halad semmilyen irányba. Most, hogyha ez a helyzet, akkor ebből az következik logikusan, hogy előbb-utóbb békét kell kötni. Ezt az amerikaiak felismerték, a régi adminisztráció nem ismerte föl, de az új adminisztráció ugye, a Trump adminisztráció felismerte, meg is tesz mindent ennek érdekében, pontosabban megtett, mert most egy kicsit zárójelbe van helyezve, amíg az iráni háború tart, addig azzal arra koncentrálnak, de vissza fognak térni, mert az a geostratégiai érdekük, hogy béke legyen, és az európaiak viszont nem tudtak erről az ideológikus hozzáállásról leválni.
1: Nem beszél senki egyébként az orosz elnökkel, mert korábban volt olyan hír, hogy esetleg a francia elnök, ugye Macron, meg talán a német is valamennyire, meg hát ugye rendszeresen a volt magyar miniszterelnök, ugye Orbán Viktor, szóval volt egy közvetítő szereplő az amerikai, mert ugye mind a két féllel kifejezetten jó beszélő viszonyban volt, tehát az amerikaiak és az oroszok között. Most ez kiesett Európából, vagy valaki átvette, csak nem tudunk róla, vagy át kéne, hogy vegye?
0: Az a helyzet, igen, hát Orbán Viktor próbált közvetíteni, Európában nem volt igény arra, hogy közvetítsen. Időnként a Macron elnök megpróbált beszélni Putyinnal, sehova se jutott tulajdonképpen. A legnagyobb probléma az, hogy nincs meg az egységes európai álláspont arról, hogy tulajdonképpen mit is szeretne Európa elérni. Ugye elindult itt egy, mondom, mostanra elértünk oda, hogy tulajdonképpen mindenki azt mondja, hogy beszélni kell az oroszokkal. És az a baj, hogy jelen pillanatban az áll a vitáknak a homlok terében, hogy ki is legyen az, aki majd az oroszokkal beszél.
1: Hát olyannak én, akivel szóba is áll. Ugye ez mégiscsak két oldal.
0: De ugye azért azt gondoljunk ebbe bele, azért ez pótcselekvés. Mert a legfontosabb kérdés nem az, hogy ki beszél az oroszokkal. Kétségtelenül aláírom, ez diplomáciailag is, meg egyéb praktikus szempontokból is fontos kérdés. De a legfontosabb kérdés az, hogy Európa tudja, hogy mit akar elérni az oroszokkal szemben, vagy milyen jövőképe van, amiben beleilleszthető Oroszország is. Ugye egy dolog egészen biztos az, hogy Európa és Oroszország szomszédok maradnak. Tehát az eurázsiai kontinens, ez nem fog ketté hasadni, nem lesz köztünk tenger, szomszédok maradunk. Tehát a jövőben együtt kell valahogy élnünk.
1: Ráadásul hatalmas nyersanyag, ugye ráadásul hatalmas nyersanyag és energiaforrások.
0: Pontosan, meg kell találni azokat a megoldásokat, ami mindkét fél számára egy kielégítő. Ugye ez a háború, ez a bizalmat, az teljesen aláásta, eltüntette. Nincs bizalom a két fél között. Kölcsönösen bizalmatlan.

0: egymással a két fél. De nyilván ebben a helyzetben egyfelől katonailag el kell egymást rettenteni. Ez az egyik lába. De az senkinek nem lehet érdeke, hogy egy ilyen nagyon veszélyes második hidegháborús katonai szembenállásban merüljön ki a két területnek a viszonya egymással. Kell ide egy másik láb is, és ez a másik láb csak is a gazdasági együttműködés. Hát nyilván kölcsönös érdekeken alapuló, de gazdasági együttműködés lehet. De sokan nem szeretnék ezt. Hát, akik nagyon közel vannak az oroszokhoz földrajzilag, balti országok, lengyel, nagyon bizalmatlanok ezzel a fajta megoldással szemben. Ők tulajdonképpen azt szeretnék folytatni, ami eddig is volt, hogy Európa fizet, az ukránok meg a vérüket áldozzák, és ezzel lekötik az oroszokat. Szerintem ez fenntarthatatlan, ez a megoldás. Előbb-utóbb az ukránok is elfogynak. Tehát, és kifejezetten egyébként káros az ukrán nemzet részére ez, még hogyha adott esetben ezt az ukrán vezetők nem is akarják felismerni, vagy elismerni. De hát ez számukra hosszú távon ez a lassú kivéreztetés. Ez hogy lenne jó nekik? Tehát kétségtelenül a háború végén el fognak veszíteni bizonyos területeket, de legalább az ukrán nemzet az túléli ezt a háborút. Míg hogyha egyébként a háború folytatódik a végtelen jövőbe, akkor Ukrajna elnéptelenedik. Az emberek elmenekülnek, és Ukrajna jövője válik teljesen kétséges.
1: Egyáltalán az újjáépítés is reménytelenné válik, még ha mindenféle hitelt is megkapnak. Most ha visszatérünk a Jeffrey Sachs féle felszólításhoz, akkor ugye azért mégiscsak Friedrich Merz német kancellárnak címezte ezt az üzenetet, hogy itt az ideje. Ez azt jelenti, hogy akár Amerikából is, meg figyelembe véve az orosz felfogást, mégiscsak tárgyalópartner Németország kell, hogy legyen, mint ők úgy fogják fel, hogy az Európai Uniós politika, mivel nincs közös politika, Németország meg gazdaságilag, és hát azért politikailag is ugye az unió motorjaként szerepelt eddig, legalábbis gazdaságilag ide vonatkozik az eddig, hogy ő lenne a partner, őt kellene figyelni.
0: Igen, és ez egy logikus következtetés, azt kell, hogy mondjam. Bár hogy is mondjam, csak rendszer szemléletileg, az lenne az igazán szép, hogyha az Európai Uniónak lenne egy tényleges közös külpolitikája, ahol egyet értenek mind a 27 tagállam arról, hogy mit is szeretnének elérni, és ezt az EU közös külügyminisztere képviselje, ugye Kaja Kallas jelen pillanatban.
1: Na de innentől kezdve, akkor ez már egy föderális Európa lenne.
0: Több probléma is van. Ugye az egyik probléma, hogy nincs ilyen közös külpolitika. A másik probléma, hogy Kaja Kallasszal nem állnak szóba, tehát ő nem is tudja képviselni, ha akarná se, ugye ezt a közös álláspontot. Ezért az a logikus következtetés, hogy itt Németországnak kell vinni a prímet. Németországnak kell előre haladnia, már csak azért is, mert korábban volt egy jól működő modell Németország és Oroszország között, amiből egyébként egész Európa profitált. Ugye ez röviden úgy lehet leírni, hogy az olcsó orosz energiaforrásokra és nyersanyagokra alapozva, hozzátéve ehhez a német high-tech know-how-t és a magas munkakultúrát, és a kettőből együtt a világpiacon jól eladható, versenyképes high-tech termékeket állítottak elő, és erre alapult az európai gazdaság. Ezt egyébként miért ne lehetne visszahozni? Ugye az a helyzet, hogy az olcsó orosz energiaforrásokat és nyersanyagokat most is megveszi valaki, csak ezek a valakik éppen nem mi vagyunk Európában, hanem a versenytársaink Kínában, meg Indiában, meg egy csomó más helyen. Nem csoda, hogy Európa gazdasága az hát a válság szélén billeg. Európához képest még amerikai is sokkal nagyobb gazdasági növekedést produkál, nem beszélve akkor Kínáról, meg Indiáról, meg a többi feltörekvő gazdaságról.
1: Igen, csak ugye kérdés, ugye, amire ön is utalt, hogy abban az időben azért karakteres politikusok vezették Németországot. Még Angela Merkel is ide számít, ugye sikerült a Krím elfoglalásakor megakadályozni, hogy ebből kiszélesedő háborúvá váljon. Aztán Merz áll helyzete most nem annyira erős, ugye, a saját irodalmán belül sem, hogy így fogalmazzunk.
0: Igen, Merzel több probléma is van. Ugye az egyik probléma, hogy a viselkedése, a szemlélete az egy könyvelői. Mint ahogy egyébként ő maga tulajdonképpen az is. Tehát ő nem egy hadvezér, ő nem egy távlatos gondolkodású politikus.
1: Hát nem államférfi.
0: Nem államférfi, hanem egy könyvelő. Lehet, hogy könyvelőnek jó egyébként, hát csak ide egy sokkal távlatosabb gondolkodású ember kellene. Ez az egyik probléma vele, a másik pedig a belpolitikai helyzete. Ugye az a helyzet, hogy egy koalíciós kormány élén, mégpedig nagy koalíció élén vezeti Németországot, ahol ugye az eredmények nem jönnek, egyre rosszabbak a felmérési eredmények, folyamatosan vannak ugye tartományi választások, ahol minden egyes alkalommal rosszabbul szerepelnek, mint ahogy elvárható lenne, ezért aztán a koalíciós felek, azok egymást kezdik el, hogy úgy mondjam, ezekért a vereségekért okolni, és egyre gyengébb a belpolitikai helyzete. Így nehéz vezérnek lenni, hogy közben a közvetlen hátországod az nincsen mögötted.
1: Na most egy kicsit, hogyha a frontról beszélünk, mert akkor nézzük a veszélyeket, meg a kockázatokat, de lehet itt több szakaszra bontani már elemzési szempontból ezt a háborút, meg hadászati szempontból. Ugye először egy ilyen kimerítő, klasszikus állóháború, amire ugye ön is utalt. Utóbbi időszakban azonban úgy tűnik, hogy a hadviselés jelentősen átalakult. A frontvonalok körül ugye ezek a drónok, drónháború alakult, többen így is fogalmaznak, hogy ez most már drónháború. Ennek az eredménye bizonyos áthatolhatatlan zóna, mindkét fél számára súlyos veszteséget, és eredményes lehet. Hátországot támadja, orosz hátországot, most már Ukrajna eredményesen, hát vannak adatok, hogy miket, hogy. Most már civil célpontok is bekerültek ott a képbe, aztán akkor jönnek a válaszcsapások. Mit jelent ez? Aztán jött a rakéta, de eljutunk majd oda is, ez a bizonyos oresnyik típusú közepes hatótávolságú rakéták alkalmazása. Tehát úgy tűnik, hogy egyre súlyosabb fegyvereket és egyre érzékenyebb célpontokat támad mindkét fél.
0: Igen. Válaszok ketté a dolgot. Először is a front vonal, maga a front vonal. Ugye ez egy állóháború, ugyanolyan, mint az első világháború. A különbség annyi, hogy az első világháborúban a frontvonal a sokkal keskenyebb volt, mert a két egymással szemben álló félnek a lövészárok rendszere az néhány száz, volt olyan terület, ahol néhány tucat méterre volt egymástól. Gyakorlatilag géppuska lövési távolságra voltak egymástól. Míg a mostani háborúban ezek a frontvonalak sokkal elmosódottabbak, és most drón lövési távolságban vannak egymástól, ami néhány tucat kilométer is lehet akár, most már vannak olyan területek, ahol 30 kilométer, tehát meglehetősen távol vannak egymástól az erők.
1: Ugye mire többféle típusú drón is van, hatós sugár, és azt hiszem, hogy mondható az, hogy így felhasználás szempontjából is van, ami felderítő drón, van, ami pusztító drón, van, ami bombát is tud vinni.
0: De az általánosan elmondható, hogy ezek a drónok uralják jelen pillanatban a légteret, ott a frontvonalon, pontosan látják, ha valaki megmozdul, ha valaki kijön a lövészárokból, ha valaki kilép egy ajtón, bemegy egy másik ajtón, ezt pontosan látják, és ha van rá idejük, akkor meg is támadják. Éppen ezért, ugye gyakorlatilag megszűnt a gépesített mozgás, tehát nem teherautókkal, nem páncélosokkal mozognak, hanem gyalog. Megpróbálnak fedezékben mozogni, erdősávokban, erdőkben, erdősávokban, vagy lakott területen próbálnak mozogni, tehát tulajdonképpen ugye nem nagy gépesített offenzívák vannak, hanem lopakodás gyakorlatilag. És így aztán már az is nagy eredmény, hogyha egy-egy háztömböt meg tudnak egymástól szerezni, eközben nagyon súlyos veszteségeket elszenvedve. Ugye ez a front. A másik, hogy is mondjam csak, területe ennek a háborúnak, az a hátország. A hátország támadása. Ugye ezeket is javarészt drónokkal támadják. Nem csak drónokkal, mert van ballisztikus rakéta, van hagyományos értelemben vett robotrepülőgépek, ilyesmivel is támadják. Ezek egyébként nagyobb hatékonysággal érnek célba. De közben a drónoknak a több százas, egy-egy támadásban több száz drón vesz részt, ezzel megpróbálják túlterelni az ellenségnek a légvédelmét, és ez mind a két oldalra igaz. Milyen célokat támadnak a felek? Alapvetően az ukránok az orosz hátországban eredetileg az orosz bevételforrást jelentő olajipart támadták elsősorban, kettős céllal, egyfelől a finomítókat, hogy az orosz hadsereg ellátását nehezítsék, másfelől pedig az export infrastruktúrát, tehát mondjuk kikötőket, kikötői raktárakat, stb., hogy az orosz export, olajexport bevételt csökkentsék. Az utóbbi időben viszont úgy tűnik, hogy megnövekedett az ukrán hosszú távú dróngyártási képesség is, ezért több drónjuk van, ezért több célt tudnak támadni.
1: Fejlesztették is ezeket.
0: Fejlesztették is, jó, ez folyamatos fejlesztésen, de nagyon gyors ciklusú fejlesztésen mennek keresztül ezek a drónok. És most már az orosz utánpótlási vonalakat is támadják. Egyfelől az orosz hátország és a Krím közötti ellátási autópályát, vasútvonalat, másfelől pedig a hátország és a frontvonal közötti ellátási útvonalakat. Az ellenkező irányból pedig Oroszország alapvetően egyfelől az ukrán hadipart támadja, és ugye itt az a különbség, hogy Oroszország be tudja lőni az egész Ukrajnát, míg Ukrajna nem éri el egész Oroszországot. De Ukrajnán belül ezért széttelepítették a hadipart. Nem egy-egy nagy hadipari komplexum van, hanem hát gyakorlatilag kis műhelyekben gyártják, és ezeknek a műhelyeknek egy jó részét egyébként civil lakossági terekbe helyezik el. Tehát ezeket is támadják. Persze van, amikor az oroszok kifejezetten megfélemlítési célból civil célpontokat is támadnak, de ezeket a civil célpontok közé rejtett hadipari cégeket is. Egyfelől, másfelől pedig az Ukrajnának a világgal való kapcsolatát támadják, alapvetően az odesszai és az odessza környéki kikötőket, hiszen Ukrajnának az exportja, mondjuk gabona exportja, az ezeken keresztül a kikötőkön keresztül zajlik nagyobb részt, tehát ezeket támadják, illetve ugye Ukrajna rá van szorulva az importra, és az import képességet is ezeken keresztül lehet támadni.
1: Ugye arra hivatkozással, ugye orosz közlések szerint, hogy ukrán dróntámadás érte a Luhanszki régióban található egyik szakiskola kollégiumát, itt 21-en haltak, meg 42-en megsérültek, ráadásul fiatalokról van szó, 14-18 éves korú fiatalokról. Válaszul, ugye erre hivatkozásul, tömeges rakéta és dróntámadás Kijev ellen, és felszólították a nyugati diplomatákat, hogy hát hagyják el ugye Kijevet, az orosz külügyminiszter vagy külügyminisztérium közlése szerint Rubióval folytatott telefonbeszélgetés ennek az alapja. Rendszeres és célzott támogatások az ukrán katonai célpontok ellen, és ez a bizonyos figyelmeztetés, mert hogy a város különböző részeit érhetik majd csapások, katonai és kormányzati létesítményeket is. Erre aztán azt mondták a nyugati diplomaták, például az Unió is, hogy egyrészt bírálta ezt a bizonyos orosz fenyegetést, másrészt hát, hogy nem adják el az állomás helyeiket. Ez egy következő lépés, minek lehet ezt értékelni?
0: Én nem gondolom, hogy ez eszkaláció lenne. És az a helyzet, hogy megpróbáljuk egy picit objektíven nézni a dolgot, tehát több mint 4 éve zajló háborúban kimondani azt, hogy ez a támadás, ez megtorlás volt arra a támadásra. Hát, ugye minden éjjel támadják egymást. Tehát mi minek a megtorlása? Egy ilyen háborúban ezt nem lehet azt mondani, hogy ez a támadás, ez nem jött volna létre, hogyha te nem támadtál volna. Hát de, ugye 4 éve tart a háború, kölcsönösen ütik egymást a felek. Most persze a kinetikus háborúra rárakódik egy politikai háború is, amit ugye a világ közvéleménye előtt a médián keresztül zajlik ez a fajta háború. Ennek az a célja, hogy a felek saját magukat a jó képébe pozícionálják, és az ellenségüket pedig a rossz képébe pozícionálják. Ugye ez gyakorlatilag ez a fajta háború, a külső megfigyelők vagy figyelőknek a szimpátiájáért zajlik.
1: Ugye hát az alaphelyzet ugye mégiscsak az, hogy Oroszország vonult be az előzményeket, ugye ismerjük, hosszú több éves, de hogyha csak ezt az egy szakaszát nézzük, akkor most válaszként, nem válaszként, de mégis ugye ő az agresszor.
0: Igen, tehát az nem kérdés, hogy Oroszország az agresszor, és Ukrajna a megtámadott fél, csak hogy, hát sajnos az emberi természet olyan, hogy 4 év után ez hajlamos elfelejteni. Ezért ugye ez a propaganda háború, ez azért zajlik, hogy folyamatosan a másik félre lehessen tolni a felelősséget, hogy miért is nem ért még véget ez a háború. Mert egyébként egy picit hátrébb lépünk, és objektíven megpróbáljuk megnézni ezt a háborút, akkor azért azt kell látni, hogy ez a háború területileg nem megy sem erre. Közben hatalmas anyagi és emberi veszteségek vannak, ugye most a legutolsó hír szerint, ugye a brit titkosszolgált felmérése szerint a körülbelül 500 000 orosz halhatott meg. Ez nagyjából stimmelhet egyébként, azt szokták mondani, hogy a veszteségek egyharmada a halott, egyharmada a soha teljesen fel nem épülő sebesült, és egyharmada a felépülő sebesült.
1: Érdekes, az ukrán veszteségekről nem beszélünk.
0: Az ukrán veszteségekről nem beszélt.
1: Pedig arra valószínűleg nagyobb rálátásuk van, tehát biztos, közvetlen információjuk lenni.
0: Tudják,
1: csak azt nem mondják.
0: Nyilván nem mondják, mert ugye a saját szövetségesüknek a veszteségeit nem szokták mondani. Azt lehet egyébként sejteni, hogy valószínűleg az oroszoknak nagyobb veszteségeik vannak, mint az ukránoknak, hiszen mindig a támadó félnek, amelyiknek ki kell bújni a lövészárokból, és előre kell mennie, mindig nagyobbak szoktak lenni a veszteségei, mint a védekezők.
1: A drónháborúban is ugyanúgy igaz ez.
0: És egyébként, hogyha ha a veszteségeket összehasonlítjuk, ugye a veszteségeknek a túlnyomó többsége az a fronton van. Tehát itt a 99,1%-a a fronton hal meg. Hátországban hiába jönnek ugye szörnyűbbnél szörnyűbb képek arról, hogy támadták Kijevet, támadták Harkovot, támadták mondjuk Odesszát, és ott halálos áldozatok is vannak, de ha számokat megnézzük, nagyon kicsi ott a persze minden ember életért kár, de a fronthoz képest nagyon kicsik az áldozatok a hátországban.
1: Vannak itt hírek, azt mondja, Svédország és Ukrajna megállapodott 36 darab Gripen vadászgép szállításában. Kérdés, hogy ennek mi a... Van-e jelentősége egy ilyen típusú háborúban? Aztán ugye Zelenszky elnök továbbra is Patriot rakétákat kér Trump amerikai elnöktől, korábban levelet írt neki a légvédelmi problémákról. Hogyha itt egy kicsit megállunk, ugye egy ilyen Patriot rakéta talán $1,5 millió, ugye nagyjából.
0: Többféle változata van, de, igen, de mondjuk.
1: Most csak ugye körülbelül. Az arányokat, és akkor néhány ezer dollár meg egy drón. Na most ugye azt lőni azzal, hát összeadható, hogy anyagi szempontból biztos, hogy nem rentábel.
0: Ugye nem is, általában vagy nem is a drónokat szokták lőni a patriotokkal. Ugye egy ilyen támadás úgy néz ki, hogy az oroszok mondjuk elindítanak 3-4 ballisztikus rakétát, ugye több féle ballisztikus rakétájuk van, elindítanak 3-4 ballisztikus rakétát, elindítanak 4-5 mondjuk egy tucat hagyományos értelemben vett robotrepülőgépet, cirkáló rakétát, na most mind a kettőn jelentős robbanó fej van. Adott esetben akár 1000 kilogrammos robbanó fej is. És körítésül, hogy a légvédelmet túlterheljék, elindítanak hozzájuk mondjuk még 200 vagy 300 olcsón előállítható drónt. Most ezeken a drónokon körülbelül 50 kg robbanó fej van, de sokkal kisebb kárt tud okozni. A fő céljuk az, hogy túlterheljék a légvédelmet. A patriotokat a ballisztikus rakéták ellen használják, de hát azért ezek is fogynak, és az ukránoknak ugye az a pehjük, hogy a közel-keleti háborúban is nagy mennyiségben használtak fel ebből.
1: Az orosz-ukrán háború új veszélyes szakaszába lépett a nemzetközi elemzők szerint. Erről beszélgettünk itt a műsorban Siklósi Péterrel, a Magyar Külügyi Intézet vezető elemzőjével. Köszönöm, hogy itt volt velünk. Műsorunk ezzel véget is ért. Hamarosan meghallgatható lesz a mediaclick.hu című oldalunkon is. Tisztelt hallgatóinknak a figyelmüket köszönöm. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kakuk L. Tamás. Viszont hallásra.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
3: 19 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról, összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, a feloldott forrásokat egyebek mellett a gazdasági növekedés, versenyképesség, kis- és középvállalatok támogatására, munkahelyteremtés ösztönzésére, valamint a lakhatási és a stabil költségvetés és korrupció ellenes harcra is jut pénz. Az észak-ukrajnai Csernyihív megyében kiégett egy iskola épülete az éjszakai orosz dróncsapásokban. Az energetikai rendszerben keletkezett károk miatt 7 megyében korlátozzák az áramszolgáltatást. A légvédelem jelentése szerint az oroszok összesen 220 harci repülőszerkezettel támadtak, 14 becsapódást nem tudtak megakadályozni. Közben az ukrán egységek az oroszországi olajipari létesítményeket célozták. Jaroszlavban nagy kapacitású üzemanyagtározók lángoltak, Volgográdban pedig egy olajfinomító területén voltak robbanások. Hajnalban lakóházba csapódott egy orosz drón Romániában, az ukrán határ közelében lévő Galac városban. Az épületben tűz ütött ki, 2 megsérültek, 70 embert kellett kimenekíteni. Vlagyimir Putyin úgy reagált, Moszkva kész objektív vizsgálatot lefolytatni, ha Románia átadja a szerkezet roncsait. Az orosz elnök felhívta a figyelmet, szakértői vizsgálat nélkül nem lehetséges megállapítani egy légijármű eredetét. A Velencei Bizottsághoz fordult Súlyog Tamás köztársasági elnök, hogy szakértői közreműködésüket kérje, miután szerinte súlyosan ellentmondásos helyzet állt elő Magyarországon az alkotmányos rendben. Az államfőt ugyanis többször lemondásra szólította fel Magyar Péter miniszterelnök, ugyanakkor Súlyog Tamás ezeket az alaptörvény alapján értelmezhetetlennek tartja. A kormányfő ma ismét azt üzente a köztársasági elnöknek, hogy május 31-éig még van ideje lemondani. A kormány visszaadná a tantestületeknek a véleményezési lehetőséget az igazgatói pályázatoknál, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit a közösségi oldalán azt írta, augusztusban csaknem 450 intézményvezetői megbízás jár le, ezért ezekre utólag kikérte a tantestületek véleményét, hogy minél jobb döntés szülessen. A miniszter fontosnak tartja, hogy a pályázók vezetői programját megismerjék az iskolák. A Matthias Corvinus kollégium alapítványként működik tovább, amennyiben az országgyűlés úgy dönt, hogy a közérdekű vagyonkezelő alapítvány intézményi formája megszűnik. Ezt azután közölte az MCC, hogy Magyar Péter miniszterelnök ma bejelentette, nyár végéig megszüntetik azon közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, amelyek nem egyetemfenntartók, köztük az MCC-t is. Ezek feladatait az állam vagy az új tulajdonos veszi át. Maradnak az eddigi árak a budapesti taxizásban. A fővárosi közgyűlés mai ülésén tárgyalták a városvezetés által indítványozott 27%-os emelést, azonban a testület elutasította a javaslatot. A képviselők ugyanakkor felkérték Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a védett üzemanyagárak kivezetését követően, amennyiben a benzinár meghaladja a mostani szintet, tárgyalják újra a tarifadíjakat. Különleges rekord kísérletre készülnek a Magyar Rádió művészeti együttesei az idei budapesti Wagner napokon. Kétszer is végigjátsszák Wagner a Nibelung gyűrűje című 4 operából álló ciklusát. Fischer Ádám ezen az évadon vezényli utoljára a teljes Ring tetralógiát. A nyár egyik legjelentősebb klasszikus zenei eseménye júniusban a MIPA Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében várja az opera iránt érdeklődőket. A Bartók Rádió élőben közvetíti majd a fesztivál egyes produkcióit. Híreink végén a várható időjárásról marad a napos idő. Holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Hajnalban 8 és 15 fok között alakul majd a hőmérséklet, napközben 26 és 31 fok közötti értékekre számíthatunk, de a felhősebb északkeleti tájakon ennél egy picivel hűvösebb is lehet. Kedves hallgatóink, 19 óra múlt 5 perccel.
2: Műsor ajánlott. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
4: Hiánypótló munka indult el, felmérik az egrivár botanikai jellemzőit.
5: Ez kínai alkörmös, ez egy terjedő ázsiai növény, ami nagyjából így egert így az elmúlt 15 évben megette. Nyilván nem olyan feltűnő a térhódítás, mint a japán keserűfűnek, amit a patak mellett a sétálat. Mindenki lát, ez egy ilyen csendes kis résnyét, és látjuk szépen bebújt a talicska, meg egy régi szép várpillér fal közé.
4: Bakos Csaba vagyok, várom önöket.
2: Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban.
6: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából
7: az első világháború az embereknek a legsötétebb oldalát hozta elő.
6: Rendhagyó történelem óra
7: 19. augusztusára az ország modernkori történelmének mélypontjához érkezett.
6: Múltunk árnyai.
7: Az új hatalom nem baráti készfogással érkezett. Megszállóként viselkedtek.
6: Közössét a fontos helyszíneken.
8: Ez a tolvonás a korábbi területek kétharmadát vett el Magyarországtól.
7: Ennyi nehézség ellenére a 21. században is itt vagyunk.
6: Történelmi séták. Június 4-én 17 órakor a Dunán.
2: Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
9: Jó estét kívánok! Babuc Zoltán hadtörténész, a Magyarságkutató Intézet munkatársa vagyok, a mai este házigazdája. A vendégem Ligeti Dávid, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár tudományos főmunkatársa. Beszélgetésünk témája nem más lesz, mint a 105 esztendővel ezelőtt történt eseményeknek egy kicsit körüljárása, az 1921. évi királypuccsoknak a története. 1921 tavaszán Magyarország milyen helyzetben volt a trianoni béke diktátum aláírását követően?
10: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát leginkább az idegenesség vagy képlékenység szóval lehet lefesteni a helyzetet, amelyben a Magyarország volt. Ahogy elhangzott, a trianoni békediktátum már aláírt az ország 1920. június 4-én, de ennek törvény ratifikálására eddig még nem került sor, hogy ez majd csak nyáron fog megtörténni. Politikai szempontból is elég nagy instabilitás jellemezte ezt az időszakot. Ugyan egy éve korábban az 1920. év 1-es törvényben Horthy Miklós kormányzóvá választották, és gyakorlatilag visszaállították a magyar királyságnak korábbi államformáját, illetve hát nagymértékben intézményrendszerét is. Mégis ugye ez az idegenesség körbelengte ezt az egész kérdést, és hát rákonyolodva a király ügye is rendezetlen volt, hiszen tudjuk, hogy 4. Károly 1919. március 24-től Svájcban élt számüzetésben. korábban 18. november 13-án Eckertszó nyilatkozatában felfüggesztette uralkodói jogainak gyakorlását, de formális lemondására, formális tronfosztására nem került sor, tehát igazából a magyar politikum ege felett végig a királykérdés napirenden volt, tehát tulajdonképpen úgy is összefoglalhatnánk, hogy a revízió, a béke mellett a királykérdés az egyik legfontosabb és legégető probléma volt ekkoriban.
9: Ugye azért azt leszögezhetjük, hogy a két király pucs az nagy próbatétre leállította
10: Mindenképpen Magyarországot. Magával a fogalommal is ismerkedni kell, vagy erről beszélni, hiszen a királypucs fogalom ez ekkor születik meg, tehát egy kortárs fogalomról van szó, nem pedig egy későbbi visszavetítésről. A legitimisták, a királypárti politikusok konzekvensen a visszatérési kísérlet kifejezést használták ehelyett, hiszen azt mondták, hogy a király igazából nem vesztette el uralkodói jogait, pusztán fölfüggesztette az okot, következésképpen nem lehet a szó legszorosabb értelmében pucsról beszélni. Másik oldal, ugye mondjuk Friedrich István, aki maga ezt a fogalmat is megalkotta, a korábbi miniszterelnök, meg úgy érvelt, hogy tulajdonképpen mégiscsak egy pucsról van szó, hiszen egy hatalomátvétel céljából érkezett vissza a király kétszer is az országba, persze tavasszal ezt mi nem tudták, hogy ez össze is fog ismétlődni. Szóval nem véletlen, hogy igazság szerint egy nagyon képlékeny korszakban éltek a kortársak.
9: És az első királypucsról, az úgynevezett húsvéti királypucsról mit érdemes tudni a hallgatódnak, hogy dióhéjban, hogyha pár dolgot elmondanál.
10: A legfontosabb róla. Azt kiemelni, hogy szemben a későbbi, fél éve későbbi második visszatérési kísérlettel itt a király gyakorlatilag egyedül érkezik Magyarországra, ugye inkognitóban utazik át vonattal Ausztrián. Ez azért volt fontos, mert akkor már érvényben volt az úgynevezett Habsburg-jegezet, tehát a Habsburgokra vonatkozó törvény, ami egyszerűen kitiltotta a Habsburg dinasztiát Ausztria területéről, de Károly ezt kijátszotta, ezt a tilalmat, és vonattal érkezett át Ausztrián egészen Szombathelyre, ahol hát egy egészen szürreális jelenet bontakozott ki, hiszen a király gyakorlatilag este jelent meg Mikes János grófnak a püspöki palotájában, ahol tényleg a szó legszorosabb értelmében maga a püspök sem hitte, hogy miért kiretik le a kapuhoz, és hát kiderült, hogy a király tért vissza. Tehát érdekes helyzet volt ebből a szempontból. Szokták azt mondani igazából, hogy váratlan volt Károlynak a visszaérkezése, ezt lehet forrásokkal is adatolni, de tény az, hogy véletlenül pont a közelben tartózkodott Teleki Pál gróf, akkori miniszterelnök, és gyakorlatilag rögtön kapcsolatba is lépett Károlyjal, és már itt rögtön mondták a még Károlynak a legelszántabb hívei is, hogy nem jó időpontot választott a visszatérési kísérletre, mert mi nem készítették elő kellőképpen a terepet. Erről nagyon hevesíták az alának a mai napig a történettudományban, hogy pontosan Károly minek a hatására indult el Magyarországra.
9: Azt lehet tudni egyébként, vagy még
10: most a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy igazából a feleségének a Bourbon Parmai dinasztiában, a első világháborúban is fontos szerepet betöltő Sixtus herceg biztatására, tehát mondjam, magyarul fogalmazva a sógorának a biztatására érkezett Magyarországra, mert a francia külügytől érkezett olyan jelzés, hogy nem tiltakoznak, hogyha Károly visszatérne Magyarországra. Tehát ugye azt kell látnunk, hogy jogi szempontból igazából a dolog teljesen legitim volt, mert a trianoni békediktátum expressis verbis nem határozta meg az ország államformáját, tehát ebben nem volt korlátozás, hogy milyen az ország államformája. Kettő, nem tiltotta ki Károlyt Magyarországról, tehát nem volt egy ilyen jogszabály, hogy a király nem térhet vissza Magyarországra, akármint magánszemély vagy más minőségében. Tehát ebben lehetett kapaszkodni igazából, hogy tulajdonképpen annyi történt, hogy keresztül utazott Ausztrián Svájcból, és itt van. És viszont a politikusok, a legitimista politikusok felhívták figyelmét, hogy ezt azért elő kell készíteni az országot is erre a visszatérési kísérletre. Az ország jánoszarca volt ebben a tekintetben, hiszen azt mondhatjuk, hogy a dunántúli katolikusok zöme azt támogatta Károlyt, tehát ők legitimistának voltak tekinthetők. Viszont főleg a tiszántúl, illetve az országnak a jelentékeny részén, nem függetlenül 1848-as hagyományoktól, egy erős anti-habsburgiánus érzület volt megfigyelhető, tehát mindenképpen ezt azért körbe kellett volna jobban járni, vagy előkészíteni, hogy akkor most pontosan milyen lehetőségek vannak, és hát ugye itt már jogszabályi dolgok is előkerültek, hiszen a 20. éve első törvény mégiscsak egy döntés az ott arra vonatkozóan, hogy Horthy Miklós a kormányzó, amikor ideiglenes jelleggel is nevezte meg, tehát valamit kell kezdeni ezzel a főhatalom kérdéssel, és akkor az a döntés születik, hogy tulajdonképpen Károly utazzon Budapestre.
9: Ami másnap ezt, meg is történik.
10: Meg is történik másnap, hogy a gépkocsival hajtja végre ezt az utat. Érdekesség, hogy a sofőrje Almási László gróf volt, akit ha másra nem a kedves lakatok az angol betegbár súlyosan eltorzított formában, de az ő személye ugye a főszereplő ebben a filmben. végül is Károly Budán is váratlanul jelenik meg. Ugye Horthynak szólnak, hogy itt van a király, és akkor kettőjük közül is egy eléggé feszült hangulatú megbeszélés bontakozik.
9: Bocsáss meg egy pillanatot, ugye ez a beszélgetés az 4 szemközt zajlott le.
10: Igen, és nincs róla írásos forrásunk, tehát a...
9: Csak a kormányzónak az emlékeket,
10: amiből tudjuk megkóstolálni. Az ő részéről a kormányzó emlékeletről lehet támaszkodni. Részben Károlytól is vannak visszaemlékezése, de egységes szövegkorpusz nem maradt fenn, hogy pontosan mi hangzott el. Az biztos, hogy Károly Hortit nagyon megjutalmazta volna a hatalom átadása tekintetében.
9: De a szegedés otrantó hercegi címet akarta volna.
10: Így van, tehát ő hercegi címet adott volna Hortinak, ami ugye azért volt egy gyakorlatilag példátlan döntés, hiszen Horthy nem volt főnemes a háborúban sem, tehát nem arról volt szó, hogy bárai rangról akár még egy lépcsőfokot átugorva, vagy grófi rangot átugorva lett volna a herceg, hanem gyakorlatilag köznemesből lépett volna rögtön az arisztokráciának a krémébe. Tehát ez egy komoly dolog volt.
9: És megadásul a Mária Terézia rend...
10: Így van, te megkapta volna a katonai Mária Terézia katonai rendnek a nagy keresztjét is, ami a legfontosabb, a legmagasabb rangú kitüntetés volt.
9: És az is csak bárósággal járt volna.
10: Így van, tehát hogy ezt látni kell, hogy nagyot kapott volna Horthy, hogyha ez bekövetkezik. Ugye Horthy kitérő választ adott az államfőség kérdéséről, tehát ő azt mondta, amit egyébként a legitimista politikusok is mondtak Károlynak, hogy jelen helyzetben nem állt ezt megcsinálni, mert olyan gyűrűben van az országra, az elején nem is beszéltem még, hogy ekkor még nem létezik formálisan a Kisantant.
9: De ennek következtében
10: ennek
9: viszont...
10: létezni fog, igen. Így van. De gyakorlatilag formálisan már megvolt egy csehszlovák-román délszláv szövetség, amely hát katonai szempontból elsőprő túlerőt képezett az országgal szemben, hiszen bár még egyébként a katonai rendelkezésének a végrehajtása sem történik 21 tavaszára, mint a trianoni békediktátumban következtek, de egy jelentékeny túlerővel kellett számolni, és hát ugye a szomszédos Ausztria sem volt túlbaráti Magyarországgal, és elég, hogyha itt a mai Burgenlandit a Sopron környékének esetére gondolunk, hiszen akkor ez a kérdés még nem volt lezárva, hiába volt. Ugye gyakorlatilag már át kellett vonani Ausztriának ezeket a területeket a békediktátum alapján, de ez de facto még ekkor nem történt meg. Tehát ezen körülmények mutatják tele leginkább az, hogy milyen feszült és képlékeny helyzet alakult itt ki. És hát igazából Károly nem tudott mit csinálni, mivel Horthy kötötte az evet a karóhoz, nem tetett más, mint visszatért Szombathelyre.
9: De ennek ugye lettek elég komoly következményei, mert egyrészt, amit a mondottál volt, a Kisantant ebben az esztendőben megalakulni, hivatalosan.
10: Ez az egyik, a másik az, hogy a belpolitikai válság is történt a dologból, mert Teleki Pál miniszterének a helyzete az igazából tartatlanná vált. Ugye kettős vádak fogalmazottak meg Telekivel szemben, az egyik az az, hogy legitimista politikusként egy kétkulacsos politikát folytatott, tehát ő gyakorlatilag mint hogyha úgy sejtették, mint hogy ő állt volna Károlynak a visszatérési kísérlete mögött, ezt azóta lehetett száfolni, hogy ez nem így történt, tehát igazából ő belekerült, mint Pilátus a krédóba ebben a tekintetben az események sűrűjében. Másik pedig az volt, hogy igazából nem tudta kellőképpen képviselni az 1920. évi első törvényből fakadó alkotmányos és törvényi kötelezettségeit, mint magyar királyi miniszterelnök, tehát tulajdonképpen, hogy nem tudta ezt az egész kérdést kezelni. Bizalmi válság alakult ki, amely hát meg volt fűszerezve a legitimista versus Horthy párt, most nevezzük így, nem pontos a kifejezés, erőknek a küzdelmével is, ami végis ahhoz vezetett, hogy egy körülbelül egy hetes intermezzo után Bethlen István gróf lesz a miniszterelnök, hogy a kortársak ezt nem tudhatták, hogy egy nagyon tartós és igazából az ország szempontból egy sikeres korszak nyílt meg ezzel a dologgal, de látni kell, hogy ez Károly nélkül ez nem következett volna be, tehát nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy teljesen más irányt vehetett volna akár a magyar történelemben a vonalkozásban. Lehet, hogy nem Bethlen rendszerről beszélnénk, például nem Teleki rendszerről, és ezt még hosszasan lehet folytatni, és amikor Bethlen elmondja a nemzetgyűlésben nagyhatású beszédet, amit gyakran szoktunk idézni is, hogy milyen feladatai vannak az országnak, ott is természetesen a király kérdés újra előkerül, hogy Bethlen elismeri, hogy valamit kell kezdeni ezzel a kérdéssel, de konkrét megoldást igazából azon túl, hogy kommunikáljon egymással gyakorlatilag a legitimista és a nemzeti tábornos, nevezem így, a Horthy párti erőket. Tehát ez ebben a vonalkozásban igazából nem jutnak nyugvóra ezek az ellentétek vagy véleménykülönbségek. És hát ugye a másik, amit érdemes kiemelni, hogy Károlynak a visszatérési kísérlete, az pont húsvét. Azért is hívták a legitimisták húsvéti királyjárásnak ezt a esemény sort. De aztán igazából nagyjából egy bőhetes várakozás után elfogadja Károly azt a döntést, hogy látva, hogy igazából nem tudta ezt a visszatérési kísérletet azon módon elképzelni, vissza fog térni Svájcba. Ugye erre voltak igazából diplomáciai jelzések is Magyarország felé, elég komolyan. vannak.
9: Többféle az Antant részéről is megnyilvánultak ezek a lépések.
10: Igen, Csehszlovákia részéről egy konkrét katonai fenyegetés is olyan hangzott, hogy amennyiben Károly visszatér, akkor intervencióra kerülhet sor. Az utódállamok elsősorban nem attól féltek, hogy a magyar király visszatér a magyar királyi trónra, hanem attól féltek, hogy ez utat fog nyitni az osztrák-magyar monarchiának a restaurálására is, ami értető módon hát idegességet váltott ki. Főleg ugye Csehszlovákia köréből, hiszen Csehszlovákia teljes területe a háború előtt a monarchia része volt, de hát nyilván Románia sem örült a dolognak, amely ugye meg háromszorozta területét, és hát csak a bukovinai erdélyi tiszántúli részekkel több mint 110 000 kilométert csatolt el az osztrák-magyar monarchiától, hát a legnagyobb rész persze Magyarországtól, de egy Bukovina is körbe tartozott. Szóval Károly visszatér Svájcba, de a kérdés igazából nem került ekkor sem nyugvó pontra, tehát nem volt egy trónfosztási törvény, vagy nem volt egy hivatalos nyilatkozat, hogy Károly nem térhet vissza. Maga Horthy sem azt mondta, hogy abszolút ki van ez az egész zárva, hanem
9: az
10: időablakot hajtotta nyitva, hogy jelen körülmények között nem. És igazából ez az, ami majd a második kísérletet is előkészíti ebben a vonatkozásban, hogy a legitimisták viszont...
9: Előkészítettebb volt, mint az első.
10: Így van. A legitimisták látták azt igazából, és meg is győzték Károlyt, hogy tekintettel arra, hogy a békés hatalom átadás az első kísérlet során nem sikerült, itt erőt kell, katonai erőt kell fölvonultatni. Károly, és ezt kell megértenünk, igazából a Károlyi nézőpontot szemszögből kell kérdéseket is megnézni, ez gyakran elmarad egyébként a források, ugye Károly úgy tekintett erre az egész problematikára, hogy ő a törvényes magyar uralkodó, aki csak felfüggesztette uralkodói jogainak gyakorlását, de király mi volt, ezzel nem szűnt meg. Következésképpen, hogyha ő, mint király visszatér, és ugye ezért számított arra a Horthynál is, hogy kap egy katonás bokacsatotatást Horthytól, hogy természetesen itt van a kardom, felség, visszadom itt a majd pontosan egy haditengerészeti tör, de most ez mindegy, képetesen értjük a dolgot, és akkor gyakorlatilag megtörténik az államfőváltás, és kész. De ez látszott ugyan, hogy ez nem járható út, ezért így a társadalomban jelentkező ellentétek is így felszínre kerültek, szóval a legitimisták tanácsolták Károlynak, hogy itt fegyveres erő rá lesz szükség. És látva azt, hogy Károly bizonytalanul viselkedett ebben a kirejzett 21 március végi helyzetben, felesége Zita királyné is úgy döntött, hogy erre a második kísérletre már elmegy Károlyan. Ugye az első kísérlettel szemben itt nem vonattal érkeznek Magyarországra, hanem repülőgép, az akkor egy nagyon korszerű repülőgép típusnak számító Ad Astra, szó szerint a csillagokig nevű repülővel érkeznek Magyarországra, mégpedig úgy, hogy Svájcból indulnak, átrepülnek egész Ausztrián, tehát több mint 600 kilométert tesznek meg az osztrák légtérben, és úgy érkeznek Sopron közelébe. Tehát igazából ebből a szempontból gyorsabb és biztosabb az eljutás, bár hát ugye az aviatika korabeli szintje azért vet fel kérdéseket így az útra
9: kapcsolatban.
10: Különösen is, hogyha figyelembe veszük, így van, hogy Zita ekkor a 8. gyermekükkel volt terhes, tehát azért ezt is számba kell venni. Mindegy is, tehát megtörténik az út, szerencsésen megérkeznek Magyarországra, és akkor igazából, bár a pontos időpontról nem voltak informálva a nyugat-magyarországi arisztokraták, hogy mikor fog visszaérni Károly, itt ez már egy jobban előkészített, és számítottak arra azért, hogy napokban érkezni fog október 20-a magasságában a király, szóval itt jobban elő voltak készítve már a dolgok, és lényegében a Nyugat-Magyarországon állomásozó katonai erőknek a döntő zöme gyakorlatilag Károly oldalára áll. Itt azt kell látnunk, hogy ez a 20-21-es időszak még magán viselte azt a jelleget, mivel nem szélyedoltott meg kellőképpen az állam, hogy a fegyveres erők, akár milíciák, vagy a kiegészítő fegyveres alakulatok, Rongyos Gárdának mekkora szerepe volt, tudjuk, néhány hónap korában ugye Sopron megtartása, vagy a soproni népszavazás kivívásában. Szóval, hogy azt szeretném kifejteni, hogy a nyugat-magyarországi erők Lehár Antal vezetésével, ők királypártinak voltak tekinthetők, és gyakorlatilag át is állnak, úgymond a király oldalára. Azért nem eszletem átállásnak, mert itt egy nagyon sajátos helyzet alakul ki, hogy a katonák esküt tesznek mindig, amikor tiszti rangra emeltetnek, vagy akár egy egyszerű közkatona is esküt kell tenni. És itt már előjön az a probléma, ugye két esküt tettek le a katonák.
9: Pontosan.
10: Mert a legtöbben az első világháborúban 1916. november 22-én, amikor Károly átvette a hatalmat, tették az esküt Károlyra, mely tartalmazta azt, hogy minden körülmények között engedelmességet fogadnak a legfelsőbb adónak. De gyakorlatilag ugyanezt az eskü szöveget, ezt az esküt elmondták Horthy Miklósra is 1920. márciusában, tehát hogy gyakorlatilag egy kettős eskütételi dolog lépett fel, szóval igazából megismétlődött 48-49-nek az időszaka, amikor egyszerűen dönteni kellett, hogy akkor most melyik esküvőt tartom érvényesnek, vagy melyik esküvőt tartom jobban kötő erejűnek, hiszen az egyik tábor arra hivatkozott, hogy Károly adta le elsőként az esküt, ez igazából nem szűnt meg ez az eskü azzal, hogy bekövetkeztek ezek a változások. Akik Horthy mellett tartottak ki, azok meg joggal hivatkoztattak arra, hogy hát egy alkotmányos változás történt, és ők lehetették az esküt a jelenlegi kormányzóra, tehát igazából ez mind a kettő mellett lehetett érvelni. Na most itt azt a döntést hozzák a legitimisták, hogy Károly vonattal, katonai erővel menjen Budapest felé. Ugye Károly abban bízik, hogy igazából önmagában azt lehet, hogy a katonai erőt fel tud vonalni. Nagyságrendileg egyébként egy 6-8 ezer főről lehet beszélni. Ezek viszont kiválóan képzett katonák voltak. Leginkább ugye Osztenberg Monell vagy Gyula nevét lehet itt kiemelni, akit Károly rögtön egy rendfokozatot át is ugorva ezredessé léptet elő. És
11: a második országos csedőtartalék zászlója, ez pedig ugye Gárda ezreddé.
10: Gárda vadász ezreddé nevezik át, de ezek tényleg jól képzett és nagyon fegyelmezett katonák voltak, és ezekkel az alakulatokkal vonattal megindul Budapest felé. Azonban az történik, hogy nagyon lassan haladnak, igazából minden fontosabb állomáson megállnak, több alkalommal tábori misét is celebrálnak. Szóval a lényeg, hogy közel két nap alatt jutnak el Sopron körzetéből Budapest határába Budaörshöz.
11: Ott kerül sor erre a bizonyos budaörsi csatára.
10: Így van, itt egy fegyveres összecsapásra kerül sor, mert a Horthy párti erők nem vonulnak vissza, hanem egyszerűen amikor felbukkannak a Károly katonái Budaörs térségében, akkor egy tűzváltással kerül sor. Most ebben nem fogunk tudni belemenni pontos részletekbe, de a lényeg, hogy egy hallgatók egy tűzváltást tudnak elképzelni, amelynek során 19 halott katona lesz, tehát 19-en lesznek ezekben a kisebb harcokban, és a sebesültek száma is meghaladja a 50%-at. De a lényeg, hogy ezzel a ütközettel igazából Károly megállást rendel el, és tehát nem vonulhat tovább Budapest felé. Látja azt, hogy katonai állással kell számolni, ami további véráldozatokkal járhat, és ennek a jelére, meg az első haláleseteknek a hírére igazából tűzszünetet rendel el önhatalmúan, nevezhetjük így. Ezzel Horthy időt nyer, további erőket tud a Tiszántúlról átcsoportosítani, és a többségben voltak egyébként az irregulális alakulatok, főleg a budapesti műegyetemistákra lehet
11: tudani. Akiket Göndös Gyula mozgósított.
10: Így van, de gyakorlatilag egy nap alatt, tehát október 23-án reggel délelőtt vannak ezek az összecsapások, és egy nap alatt megváltoznak az erőviszonyok, mert addigra megérkezik az erősítés Horthy táborához, és akkor lehetőség van arra, hogy Károly gyakorlatilag egy átkoroló hadművelettel északról és délről is úgymond harapófogóba szorítsák, és ekkor kötnek egy formális fegyverszünetet is, és megállapodás születik arról, hogy Károlyt internálják Tatára, az Eszterházi kastélyban.
11: Tatáról, onnan pedig Tihanyba
10: Tihanyba fog kerülni néhány nappal, szűk két nappal később.
11: Aztán pedig Bajánál,
10: az
11: a haditengerészet ügyessége.
10: Így van. Azt kell látni, hogy ezek az események azért következtek be, mert egy nemzetközi nyomás helyeződött az országra, közvetlen katonai intervenciót helyzetkilátásba a kis Anton, amely ekkor már létező formáció volt. Bár ennek a realitását, illetve az, hogy ez valóban mennyire fenyegette az országot, erről mai napig heves viták zajlanak le, és igazából lehet a menet források alapján érvelni, hogy igazából benneségből öföltek a dologgal, mert nem boríthatták volna fel teljesen a nemzetközi rendet sem, tehát önmagában Károly visszatérésével. És itt az fog pontot tenni a történet végére, hogy 21 novemberében a nemzetgyűlésben elfogadják a Habsburg-ház trónfosztását szóló kimondó törvénycikket, amellyel végül is Károly hatalmi ambícióira egy pontot tesznek. Tudjuk azt, hogy Károlyt madeirai számüzetésében az Antant szállítja el Madeira szigetére, fiatalon fél évvel később, 1922. április 1-én meghal. Igazából a királykérdést idézőben mondom ezt a szót, most nem a legszerencsésebb, de megnyugtató módon ez rendezi, hogy meghal fizikailag a király, és az utóda Otto még akkor kisgyermek, tehát a király visszatérésének az effektív lehetőség nagy mértékben csökken.
11: Megállapíthatjuk, hogy azért rendkívül izgalmas volt az 1921, hiszen nem csak a két királypucs volt az, amely csúnyán fogalmazva megfűszerezte annak az évnek a történéseit, de utalhatunk arra, hogy 1921. augusztusában Pécs Baranyába bevonulnak a nemzeti hadsereg alakulatai, amikor visszakapjuk ezeket a területeket a szerb királyi hadseregtől, vagy utaltál a nyugat-magyarországi felkelésre, amelynek eredményeképpen Sopron nem lett Ödenburg. A mai vendégem Ligeti Dávid, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár tudományos főmunkatársa volt, akivel az 1921. évi királypucsokról beszélgettünk. Köszöni figyelmüket az estenói házigazdája,
9: Babucs Zoltán hadtörténész, a Magyarságkutató Intézet munkatársa és a Szilvásvárad Állami Ménes Gazdaság címzetes méneskari tanácsosa. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok! Most pedig a Nagyok című portréműsor következik itt, a Kossuth Rádióban.
2: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor a Kossuth Rádióban.
12: Még senkivel sem találkoztam, aki ennyire élvezte volna a gondolkodást, magát a folyamatot. A kíváncsisága kifogyhatatlan, a lelkesedése óhatatlanul átragad az emberre. Három gyermekes édesanya, nemzetközileg is elismert tudós, aki a kutatói utánpótlás kinevelésében is kiemelkedő munkát végzett. Köszöntöm Önöket, Benkő Andrea vagyok. Vendégem Hangos Katalin professzor, a kémia tudomány doktora, a Pannon Egyetem műszaki informatikai karának egyetemi tanára, programozó matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, akit egyebek mellett a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével is elismertek. A szüleim mindketten okleveles vegyészek, édesapja a műszaki tudományok doktora, édesanyja a kémiai tudomány kandidátusa volt. Értette kislányként, hogy mit jelent ez, hogy ők mivel foglalkoznak?
13: Állandóan kérdezgettem a szüleimet, hogy mit csinálsz a dolgozóba. Az édesapám alkalmazott szilárd testfizikai, meg műszaki kémiai dolgokkal foglalkozott, akkoriban az Egyesült Iszóban. És már nagyon korán megszervezte, hogy én oda mehettem nyári munkára az izzó laboratóriumába, és akkor én 13-14 éves kislányként ott fogadtam a munkásokat, akik hozták a zsíros alkatrészeket, alkoholba, meg benzinbe, miben, hogy. Zsírtalanítottam őket, és akkor egy óra múlva jöttek vissza, és akkor megkapták. Tehát volt fogalmam arról, hogy mi az, hogy laboratórium. Meg ő egyébként fénycsövekkel foglalkozott, televíziós dolgokkal, és az első fénycsöveket is ők csinálták. Nekünk kísérleti tévénk volt otthon. Édesanyám pedig akkor már a műegyetemen volt az analitikai kémiai tanszéken, és ő pedig mezőgazdasági kémiával foglalkozott, tehát mint tudom én, hogy a füvekben mennyi nitrogén, meg foszfor van, meg ilyesmi, azon belül automatikus elemzéssel, és hát oda is néha bementem. És hát ahogy egyre nagyobb lettem, egyre jobban kezdtek érdekelni a természettudományok, egyre több részletet sikerült megtudnom, és apukám látva azt, hogy engem ez mennyire érdekel, vett az akkori NDK-ban egy kis kémikus nevű készletet. Szombaton a konyhában kísérleteztünk, méghozzá úgy, hogy a bunzen égő helyett fogta és szétszette a gáztűzhelynek az égőjét. Az anyu azt tiszta idegbeteg volt, hogy új, mit csináltok meg, jaj, fölrobban. Mi ott szépen az apuval kísérleteztünk, ez már úgy a középiskolás koromban volt. Tehát nem úgy tanítottak, hogy tankönyvből, hanem amikor látták, hogy engem valami érdekel, megpróbálták megteremteni annak a feltételeit, hogy én ott tapasztalatokat szerezzek.
12: Tudom, hogy hetedik osztályos volt, amikor olvasott egy könyvet Marie Curie-ről, és erőteljesen hatott önre.
13: Nagyon sokat olvastam, és kivettem Madame Curie-ről egy könyvet, és hát nem tudtam letenni. Ugye akkor én már éreztem magamban a zenei általános iskola mellett, amiben jártam, azt, hogy engem azért más is érdekel. Abban az életrajzban több dolog is megfogott. Ugye ő lengyel származású volt, és minden nehézség ellenére képes volt arra, hogy egy francia kutatóintézetbe helyezkedjen el. És arra is képes volt, hogy a munkája mellett családja legyen, ami nem volt szokásos abban az időben. És amikor meghalt a férje, akkor egyedül nevelte a két lányát, ami szintén nem volt triviális, háborús körülmények között, és ő tanította a többi gyerekeket is. Tehát, hogy egy nagyon talpra esett hölgy volt, és nem csak okos volt, hanem óriási munkabírással rendelkezett. Én szerettem volna mindig családot, és hamar világos lett az, hogy itt nem csak okosnak kell lenni, hanem iszonyatos munkabírást kell összeszedni, mert különben sehova nem jutok. Nem fogom tudni azt a két célt, amit fontosnak tartottam, hogy legyen egy rendes családom, meg hogy legyen egy hivatásom. összeegyeztetni.
14: Nem volt egy átlagos 13 éves, ezt hadd mondjam, mert ezek nagyon felnőtt gondolatok, ezt a családjából hozza.
13: Ugye a szüleim is ezt csinálták, nekem van egy testvérem is, mikor én kicsi voltam, elég rosszul álltunk anyagilag, tehát szalámit, aztán 10 éves koromig nem ettem, meg banáncset, tehát nagyon nagy spórolás volt, de azért a családban mindig fontos volt a kultúra, meg a tudomány. A nagymamám testvére nem ment férjhez, és ő a háború után a kínainnak volt a főmérnöke, a Sári néni. Ő azt csinálta, hogy megvárta, amíg nagykorú lesz, akkor kikérte a vagyonát, és akkor fogta magát, és elment Pestre, és elvégezte a Műszaki Egyetemet vegyészmérnök szakon, és ugye a háború után, amikor végzett, akkor ugye nem volt férfi mérnök, és akkor a Sári néni lett a kínain főmérnöke. Ilyen történeteket azért úgy hallottam. Én éreztem, hamar, hogy van valami, ami húz e felé. Én tudom, hogy nem voltam olyan, mint a többi lány. Az egyetemista koromból is kiderült. Ugye most már vannak ilyen 50 éves találkozók. Olyan dolgokat mesélnek az évfolyamtársaim, amiről én nem is tudtam. Nem voltam benne a szociális történésekben, mert engem akkor az egyenletek, meg a képletek, meg a technológiák érdekeltek, és minden más az másodlagos volt.
14: Az öcse is hasonló gondolkodású volt?
13: Az öcsém az nagyon másmilyen volt, mint én. Most már meghalt szegény, sport érdekelt, tehát ő egy olyan klasszikus kamaszgyerek volt, én meg nem, tehát én nem csak kísérleteztem az apuval, hanem lementem vele a pincébe a fáért, meg segítettem neki autót szerelni, mert hogy nem volt más. És ilyen értelemben nagyon fiúsítva lettem. És ez nagy hasznomra vált, amikor középiskolába kerültem, ugye ebben matematika-fizika tagozatos osztályba, ahol 30 fiú volt és 6 lány. És ez később nagyon hasznos volt, amikor sokszor

0: versenyen, második lettem kémiából, ez azt jelentette, hogy fel voltam mentve a felvételi vizsga alól kémiából. Ez egy óriási könnyebbség volt. És hát ugye matekból rosszabbak voltak a versenyeredményeim. Én egyetemista koromban ismertem meg, hogy hogy jár egy matematikus agya, egy igazi matematikus agya. És ez később nagyon-nagyon hasznos volt, amikor együtt kellett velük dolgoznom. Nagyon sok eredmény, amire büszke vagyok, az ilyen kooperációból adódott.
1: A beszélgetésünkhöz választott első zenéje nekem is nagy kedvencem, a Karl Orff, Carmina Buránából, az Ó Fortuna. Hogy találkozott ezzel a zenével?
0: Zenei általános iskolába jártam. Zenetörténetet is tanultunk, és akkor jött szembe velünk. És egyszerűen annyira megragadott, van ebben valami erő, és van benne egy misztika. Olyan ereje van ennek a tételnek, ami ellené nem tudok védekezni.

0: Az első munkahelye a Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete.
1: Amikor én végeztem, akkor még ajánlottak az embernek munkahelyet. Én ezt a Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézetet STAKI-nak fogom rövidíteni. Szóval én kémiai kibernetika szakos voltam, ami azt jelentette, hogy kémia és számítástechnika együtt, reaktormodelleket és az azt megvalósító programot írtam, és külső témavezetőm volt, a STAKI-ban, a numerikus analízis osztályon. Tehát én ott csináltam a diplomamunkámat, és volt esélyem arra, hogy megpályázzak egy akadémiai ösztöndíjat. Így kerültem oda, és próbáltak nekem szerezni olyan embert, aki a STAKI-ban valamit ért a vegyészethez. És az illető az Almási Gedeon volt, aki a folytonos folyamatok irányítása osztályon volt. Besoroztak valamilyen alkalmazott projektbe, az éppen valami gázhálózati, nem tudom én mi volt. Tehát én foglalkoztam egyrészt kutatással, másrészt pedig ezekkel az ipari feladatokkal is. A kutatásban az volt a szerencse, hogy a STAKI-ban tudományos projektekbe is bevettek, elsősorban paraméterbecslésekkel foglalkozó feladatokba. A mérési hiba és zajfolyamatok analíziséből írtam, aztán később az akadémiai doktori értekezésemet is.
0: Azt gondolom, hogy most a hallgatóknak egy kicsit el kell magyarázni, hogy mi is az, amivel foglalkoztak, ha most csak azt mondom, hogy ez a folytonos folyamatok irányítása osztály, hogy értsék, egy példán keresztül lehet tudja nekem mondani, mert az az igazság, hogy én próbáltam otthon a mesterséges intelligencia segítségével egy kicsit belelátni, hogy ez micsoda, és ahogy nekem elmagyarázta, hát ez egy őrült izgalmas dolog, segít nekem ebben.
1: Az irányítás elmélet az azzal foglalkozik, hogyha van nekünk akármilyen időben változó jelenségünk, vagy objektumunk, mondjuk vegyünk egy atomreaktort, ugye ez időben változik egy csinál, és nem úgy viselkedik, ahogy mi azt szeretnénk, irányítani szeretnénk, ami azt jelenti, hogy kiválasztjuk azokat a dolgokat, amiket mi befolyásolhatunk, és ezt időben úgy változtatjuk, hogy ennek hatására a viselkedés olyan legyen, amilyet szeretnénk. Tehát például, hogyha azt szeretnénk, hogy ez a reaktor ne melegedjen túl, akkor a hűtővíz hőmérsékletét mondjuk lejjebb tekerjük, és hogyha egy kicsit feljebb megy a hőmérséklet, akkor egy kicsit több hűtővizet adunk, vagy egy kicsit hidegebbet, és akkor rögtön elérjük azt, amit szeretnénk. Na, ebből most már megvan a folyamat is, meg megvan az irányítás is. Na most a folytonos pedig azt jelenti, hogy azok a dolgok, amiket mi mérünk, vagy befolyásolni tudunk ezen a objektumon, amit irányítunk, azok folytonos mennyiségek, tehát mondjuk egy hőmérséklet, ami lehet 2,1, 2,2, 2,3 fok Celsius,

0: tehát ugye folytonosan tud változni az értéke. És akkor a diszkrét mennyiségek meg azok olyanok, hogy bekapcsolom, kikapcsolom. Ugye ez egy diszkrét mennyiség. Tehát a folytonos folyamatok irányítása osztály az azt jelenti, hogy ilyen folytonos mennyiségekkel jellemezhető dolgokat próbálunk irányítani, illetve azoknak az irányítását megtervezni. Na most ebből a nagyon sok feladatból, amit én is így most elmeséltem, amit én főként csináltam, megcsinálok, az időbeli leírás. Próbálok olyan matematikai egyenleteket általában találni, amik jól leírják az adott bonyolult berendezésnek a viselkedését.
1: Jó néhány éve már elméletileg nyugdíjban van, de még mindig dolgozik, és nem is egy helyen. Azon gondolkodom, hogy tud megmaradni az embernek a szenvedélye azzal a dologgal kapcsolatban, amit csinál. Ahogy itt magyarázott nekem, ragyogott a szeme. Egy kislányt láttam magam előtt.
0: Én igazából szerencsés vagyok, mert az időm nagy részében azzal foglalkozhattam, amiben hiszek, amiről azt gondolom, hogy érdemes vele foglalkozni. Engem nagyon érdekel az, hogy mi miért van úgy, és hogy lehetne mégis megoldani, hogy ne úgy legyen, hogyha az nem annyira jó. Nekem egyszer mondta is valaki, hogy engem túl sok minden érdekel. Én erről nem tudok leszokni. Tehát például nagyon szívesen megtanulnék repülőgépet vezetni, sajnos tartok tőle, hogy a én korom túlhaladt ezen, de igazából például a 60 éves születésnapomra a kisebbik fiamtól azt kaptam, hogy sétarepülés. Van pilóta ismerőse, aki ilyen kis gépet el tud vinni. Elmentünk Budapestről Siófokra, ott megettünk egy lángost, és akkor Siófokról visszajöttünk. És akkor én ülhettem elől a pilóta mellett, és próbálhattam egy kicsit irányítani a gépet, nagyon érdekes volt.
1: De azért, ha már a repülőt említette, ugye számos projektben vett részt, repülőhöz is volt köze az egyik projektnek, turbinát, igen.
0: Vannak járműgépész tanítványaim is. Konkrétan, akivel ezt együtt csináltam, az egy ifjú hölgy. Honvédelmi ösztöndíjas volt doktorandusként, és maga is tudott repülőgépet vezetni. A Szolnoki Repülőműszaki Főiskolán, ott volt ő adjunktus, vagy nem tudom micsoda. Mászkáltunk a különféle repülőgépeken fel le, ő gyakorló ruhába, én farmerba, és a kiskatonák így nézték, hogy ez a két nő mit akar itt.
1: Külföldön is dolgozott. Dániában ugye egy évet, Ausztráliában fél évet. Oda mi vitte ki?
0: A tudományos világ az ilyen klubokra oszlik. Azonos szakterületen levők eléggé jól ismerik egymást, 100 ember körülbelül. Most én eléggé nagy feltűnést keltettem nőként ebben a társaságban. Kiderült, hogy na hát ez a vasfüggöny mögül, meg nő, meg egyáltalán. És voltak olyan kollégáim, akikkel még vasfüggöny ellenére is együtt tudtunk dolgozni. És ezek hívtak meg Dániában az, akivel együtt dolgoztam, Stinvay Jörgensen professzorunknak hívták. Doktorandusokat kellett vezetni, és kellett tartanom egy doktori kurzust. Az ausztráliai az hasonló volt. Ott az a kolléga, akivel együttműködtem, az elment szabatikára. Náluk van ilyen. Ugye fél évre elment valahova, és ott hagyta a modellezés kurzusát. Az egyetem, meg ő azt mondta, hogy jó, akkor ezt tanítsd. Tehát én tanítottam vegyészmérnök hallgatóknak a University of Queensland, ez a Queenslandi Egyetemen az utolsó éves kémiai rendszerek modellezése kurzust. Hát ez egy nagy élmény volt. Oda többször is visszamentem. És ezzel a kollégával egy nagyon nagy sikerű modellezési könyvet is írtunk ketten.
1: A hitetlenség átka, erről fog most énekelni Konz Zsuzsa, ugye Szörényi Bródi szerzeményről van szó. Annak van egy ilyen sora, hogy hit nélkül sem alkotni, sem élni nem lehet. Ez akkor valahogy azért összefoglalja, amiről most itt beszélgetünk.
0: Igen, hogyha a kiemelkedőt szeretnék az életemben elérni, akkor abban nagyon kell hinni. Ha vannak nehézségek, akkor is kell hinni. És ezt valahogy nagyon szépen összefoglalja ez a dal. Nagyon sokan föladták volna azt, amit én megpróbáltam. És az, hogy nem adtam föl, és én most sem vagyok egy feladós típus egyébként, ennek volt köszönhető, hogy sikerült. Nem minden sikerült egyébként, amit megpróbáltam, de elég sok minden sikerült, és nem sikerült volna, ha nem vagyok ennyire elszánt.

0: valakinek ennyire egyértelmű a szakmai elhivatottsága, ott mindig kérdőjelként jelenik meg, hogy vajon családanyaként, feleségként, hogy a trudába fog tudni jól megállni, mert hát hiszen mindenhez idő kell. Három gyermeke született.
1: Szerencsém volt, mert három nagyon tehetséges gyerekem van. Másrészt pedig azért olyan értelemben jó volt az időzítés, hogy a két fiú, ők három évre vannak egymástól, és a kislány az 9 évvel van lemaradva, tehát igazából kisgyerekem csak 2 volt egy időben. Nagyon fegyelmezetnek kell lenni, és a gyerekeket is fegyelmezettségre kell szoknatni, másképpen az nem megy. És hát nagyon nagy prioritást kell adni a gyereknevelésnek, nem a főzésnek, meg a takarításnak, azokat én második prioritáson kezeltem, bevallom, hanem annak, hogy a gyerekre oda kell tudni figyelni, és hogy minőségidőt kell neki biztosítani. A nevelés feladata szerintem az, hogy a gyerek boldog felnőttként egy jó hivatás mellett megfelelő családot alapítson. És ehhez önállóságra kell nevelni, és ki kell belőle valahogy édesgetni, hogy ő neki mi felel meg. Az én szüleim ezt megcsinálták velem. Tehát tudtam, hogy hogyan kell ezt csinálni.
0: Végül is az, amit ők láttak, az egészen biztosan átragadt rájuk is, jó gondolom?
1: A legkönnyebb dolgom az a kisebbik fiamnál volt, aki közlekedésmérnök. A legelső szava az neki nem ám papa meg mama volt, hanem az, hogy autó. És légiforgalmi irányító is lett belőle. És a kisebbik fiamnak nagyon jó műszaki érzéke is volt. A nagyobbik fiamnál lehetett látni, hogy az absztrakt képessége az jó neki, de nem igazán lehetett tudni, hogy mi is fog neki feküdni. Ő eredetileg meteorológusként végzett, de már a meteorológusként is ilyen talajszennyezések modellezésével meg ilyesmivel foglalkozott, és végül is matematikus lett belőle, ezen a talajszennyezés modellezés meg a modellek megoldásán keresztül. A lányom az még nehezebb eset volt, de őnál is elég hamar volt egy Rush Hour nevű játék, ami az volt, hogy egy ilyen tömött kereszteződésben kellett valahogy kirakós módon átvinni egy autót valamilyen irányba. A lányom első, másodikos elemista korában órákig játszott ezzel a játékkal, és a haladó szintet is elérte, ami nem szokásos ebben a korban. Elvenni se lehetett a kezéből, ő belőle is régi forgalmi irányító lett. Tehát őnála is megvolt egy ilyen látása ezeknek a közlekedési helyzeteknek nagyon kis korban. És ő egy kicsit kanyargós pálya után, de eltalált ide. És most ott tartunk, hogy mind a három gyerek nagyon szereti azt, amit csinál.
0: Arra is kíváncsi volnék, hogy amikor otthon van, így a hétköznapi dolgait csinálja, hogy akkor abban hol van annak helye, hogy ön mondjuk egy érdekes problémának megtalálja a megoldását.
1: Egyrészt nagyon szeretem a zenét, és gyakran járok hangversenyre, meg hallgatni is szoktam zenét. És van olyan, hogy a zene hallgatás mellett struktúrák mozognak a fejemben. Az néha akkor bekattan, de ahhoz az kell, hogy elég sokat és intenzíven foglalkozzak az adott problémával. Meg sétálás alatt is, a vezetés alatt is, meg szoktam jogázni. Akkor van esély arra, hogy valami ilyen látszólagos tevékenység, vagy ilyen nyugalmas tevékenység közben hirtelen beugorjon az az ötlet, ami a megoldás alapja.
0: A mostani életének egyik feladata az unokákkal való foglalkozás, hát 6 unokája van. Hogyan tudja beilleszteni a munkát is, meg a saját maga ellátását, illetve hát a gyerekekre való vigyázást?
1: Hát ez a timesharing, ezt megszoktam fiatal korom óta. Azt szoktam csinálni, hogy eldöntöm magamba, hogy nekem mi mennyire fontos, és ezért az én napjaimból ilyen félnapos pontossággal mire mennyi időt szánok. Az unokáknak 2 fél napjuk biztosan van, van olyan eset, amikor több, az attól függ, és kell pihenni is. Most már idősebb vagyok, és nem bírom azt, hogy állandóan csak dolgozok, és a pihenés az nálam a háztartási munka kategória, meg túrázás, tehát szeretek kirándulni, meg éneklek kórusba. Ezt a naptáramban ilyen színes kockákkal jelzem, úgy néz ki a naptáram, mint egy kolibri, de igyekszem arra, hogy ugyanolyan színkép legyen, tehát hogy semmi ne tudja elnyomni a másikat.
0: Említette, hogy kórusban énekel, akkor most már értem, hogy Kodály Esti dala hogyan kerül ebbe a beszélgetésbe. Ezt is Énekelték?
1: És nem csak énekeltem, hanem énekelem most is. Én Kodályt élőben is láttam, mert jött hozzánk koruspróbára, és már akkor énekeltük az esti dalt. Egy nagyon nagy élmény.

0: a pályája során én azt gondolom, hogy a kutatással bőven el lett volna, de ennek ellenére tanított is. Mi tartotta a tanítás mellett?
1: Én sose gondoltam azt, hogy attól, hogy valaki egy cikket megír és kap rá x darab hivatkozást, hogy az valami nagy teljesítmény. Viszont látni azt, hogyha én valakit megtanítottam valamire, és azt tényleg tudja, sőt tovább is tudja adni, ugyanolyan nagy eredmény, mint mikor az ember fölneveli a gyerekeit, és látja, hogy meg tudnak állni a lábukon. Én azt szeretem a tanításban, amikor látom, hogy megértette, és hogy tetszik neki, és hogy tovább tudja csinálni, meg többet tud, mint én. Az a legnagyobb eredmény, amikor már azt látom, hogy nem értem, hogy mit beszél a tanítványom. Akkor jól csináltam, mert akkor az az övé.
0: 23 végzett doktoranduszaban, ami azt gondolom, hogy egy kiváló eredmény. Van egy olyan kép az emberben, hogy a mai fiatal az nem annyira motiválható. Ennek tükrében, hát hogy csinálta, hogy mégis ennyire tudta őket motiválni?
1: Én nagyon szeretem a fiatalokat. Valószínűleg az én habitusom az vonza őket, bár nagyon szigorú is vagyok. Amikor itt kezdtem tanítani a Veszprémi Egyetemen, ugye akkor nem laktam itt. Tehát én hetente csak 2 napot voltam itt, és akkor csak a legtehetségesebbek, legérdeklődőbbek maradtak meg nálam, viszont azokkal én komolyan foglalkoztam. Ezt ők nagyon értékelték. Kollégisták lévén egymásnak adták a kilincset. Kialakult egy úgymond baráti társaság, és az idősebbek azok levettek az én vállamról betanítási feladatokat. Na most ennek nem csak az lett az eredménye, hogy nekem kevesebb munkám lett, hanem az is, hogy ők összebarátkoztak. És kialakultak közöttük szakmai kapcsolatok, amik tovább éltek. Segítik egymást, ami nagyon hasznos tud lenni mindenféle szempontból.
0: Tavaly a Tudományos Akadémiának levelező tagja lett. Ha látja az ember ezt a hatalmas szakmai karriert, hogy honnan jutottunk el, ez is egy csodálatos dolog, de azt meg megélni, hogy amikor ön született meg az ön gyerekkor, a digitális világ még sehol nem volt, hogy az, hogy internet vagy számítógép, még nem is hallottunk róla, hát hogyan is hallottunk volna, de hogy ez alatt az idő alatt olyan hihetetlenül nagyot ugrott előre a technológia, hogy az ember néha csak kapkodja a fejét. Ezt a hatalmas ugrást, ezt hogy értékeli?
1: Hát nekem mindig vonzottak ezek a újdonságok, meg kütyük. Én a kezdetektől ott voltam, az alapelvek nem változtak meg. Amiatt, hogy tudom, hogy milyen alapelvekre épülnek ezek, az nekem segít a megértésben, és segít abban, hogy megtippeljem azt, hogy mi az, amire képes egy új technológia, és mi az, amire nem. Például nem félek attól, hogy a mesterséges intelligencia el fogja venni a munkahelyeinket, mert a mesterséges intelligencia az a része, amit most, tehát ezek a nagy nyelvi modellek, hogy ami a világhálón szöveg formájában megvan, azokra épül, és azokból ügyesen keres. De a világhálón egy csomó szemét is van. Most már vannak olyan technológiák, hogy meg lehet neki mondani, hogy honnan tanuljon, mibe bízunk. De azért akkor is csak a meglevőkből kombinál. De egy olyan analógiás műveletre, amit én az elején mondtam is, hogy a struktúrák hasonlóságát próbáljuk analógiásan földeríteni, olyanra a mesterséges intelligencia nem képes, mert hogy az nem csak a tényleges tudásban van, hanem az érzelmekben is van. A valódi emberi teljesítményt a jelenlegi technológiával biztosan nem fogjuk tudni utánozni.
0: Gondolom, hogy sokszor kapja ezt a kérdést, igen, hogy hova fogunk eljutni.
1: Hát most ezzel a nagy nyelvi modellekkel, ezzel nagyrészt eljutottunk már a végére, mert most már ugye tudjuk, hogy tud halucinálni, meg szóval elég sok mindent tudunk, meg tudjuk azt, hogy le kéne korlátozni, hogy honnan tanul, meg azt is tudjuk, hogy most már az internetes tartalmakat teljesen földolgozták, tehát ez azt jelenti, hogy ami új internetes tartalom keletkezik, annak nagy részét maga a mesterség és intelligencia állította elő. Tehát ő most úgy azt teszi, amit ő kiböfögött, ez pedig nem szokott jóra vezetni. Tehát én nekem az a véleményem, hogy ez egy olyan lufi, ami előbb-utóbb ki fog pukkanni. Vagy hát szóval elérjük a határait, és akkor fogjuk tudni, hogy mire jó, és arra fogjuk használni, és akkor kész. De a mesterséges intelligenciának nagyon sok más ága van. Tehát én olyasmikkel foglalkoztam, például a cselekvéstervezés, amik egészen más elven működnek, mint ezek a nagy nyelvi modellek. És azokban van fantázia, hogy azok másfajta alkalmazási területeket fognak megnyitni. Csak azok most éppen nem divatosak, ki tudja miért. Tehát lesznek itt még minőségi ugrások, tehát lesz itt még más új technológia, ami a mesterséges intelligencia alapú. Ez a mostani dolog, ennek én már látom a megnyugvási határát. Valószínűleg lesz még valami, de az biztos, hogy nem fogják átvenni a hatalmat felettük. Az nonsens, nem.
0: Beszélgettünk mi egy kicsit előre, hogy evangélikus, és hogy tulajdonképpen minden matematikai rendszer ellenére ott van a fejében a hite.
1: Csak akkor tudja az ember legyőzni a nehézségeket, vagy akkor tud nagy dolgokra vállalkozni, ha van neki hite, és az nem csak abban való hit, hogy ez lehetséges, hogy ő ezt megcsinálja, hanem abban való hit is, hogy a felsőbb erők, az Úr, az fog neki segíteni, nem mindenképpen, és nem mindig, de ha jó irányba megy, akkor lesz olyan, akire támaszkodhat, a legnagyobb kétségek közepette.
0: Bach zenéjét fogjuk most búcsúzóul hallani, olasz koncert, F-dur, második tétel, és mondta nekem, hogy Bach evangélikus, és mindenféle szempontból az ön világába beletartozik, hiszen a matematika nyelvén beszél, a zenének a nyelvén beszél. Mit jelent önnek?
1: Bachnak a zenéjében nem csak a dallamok szépek, hanem mondjuk egy fúgának olyan gyönyörű szerkezete van, amihez csak egy differenciál egyenlet fogható. Tudom, hogy ezen nagyon nevet mindenki. De van benne egy gyönyörű strukturális szépség, ami leírhatatlan, tulajdonképpen matematikával sem lehet leírni. És én azt láttam, hogy aki az absztrakt nyelven túli kifejezésekben erős, például matematikából erős, azok majdnem mind képesek arra, hogy a zenei absztrakciót felfogják, és ez az, ami Bachnál szerintem mesterfokon van, és amivel ő a hitét is kifejezi. Ez a tétel, amit én választottam, ez elgondolkozik. Ez az, ami a gondolkozást az én fejemben a lehető legszebben leírja.

0: Vendégem Hangos Katalin professzor, a kémia tudomány doktora, programozó matematikus, a Pannon Egyetem egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt, akit egyebek mellett a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével is kitüntettek. Radics Zsuzsa zenei szerkesztő, Mali Andrea gyártásvezető és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgető társ Benkő Andrea. Ezt a beszélgetést éjjel az egyórai hírek után újra meghallgathatják. Most pedig a krónika, majd az estémese következik itt, a Kossuth Rádióban.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió hírműsora.
2: 20 óra, jó estét kívánok, a mikrofonnál Néveri Igor. Főbb híreink először röviden. Magyar Péter miniszterelnök megállapodott összesen 16,4 milliárd euró felszabadításáról az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel Brüsszelben. Eddig már csaknem 92 milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt és értékpapírokat a Magyar Nemzeti Bank ügyében zajló eljárásban. Holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. Következnek a részletek. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, 16,4 milliárd euró folyósításáról állapodtak meg Magyarország számára, ami az ország egész éves költségvetésének mintegy 13%-ának megfelelő összeg. A kormányfő azt mondta, átadta az EB elnökének Magyarország hivatalos csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. Magyar Péter kiemelte, hogy az így elérhetővé váló forrásokat a versenyképesség erősítésére, a kis- és középvállalatok megerősítésére, munkahelyteremtés ösztönzésére, a magyar embereket érintő fontos tételek, például a közlekedés, az egészségügy, a felsőoktatás, az elektromos hálózat, a zöld energia fejlesztésére és a lakhatási válság enyhítésére fordítják majd. A miniszterelnök emlékeztetett, a Tiszapárt egyik legfontosabb vállalása volt a kampányban a befagyasztott EU-s források hazahozatala.
3: Én a legelejétől fogva mondom, hogy ha Magyarország elfogadja az antikorrupciós intézkedéseket, ha felállítjuk a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, ha megerősítjük az integritáshatóság jogköreit, ha elfogadunk összeférhetetlenségi szabályokat, mint más országok, akkor ezek a pénzek jönni fognak. És láss csodát, nem tettünk többet. Elfogadtuk közösen a bizottsággal a korrupciós intézkedéseket és az elnök asszony által is említett intézkedéseket, és ez elég volt ahhoz, és pár hét elég volt ahhoz, hogy egy politikai megállapodást kössünk erről az óriási mennyiségű uniós forrásról. 3-4 hét elég volt ahhoz, amit Orbán Viktor és a leköszönő kormánya 3-4 év alatt nem tudott elérni.
2: Április 12-én a magyar emberek Európát választották, és a demokrácia mellett tették le voksukat, mondta az Európai Bizottság elnöke a Magyar Péter miniszterelnökkel tartott közös sajtótájékoztatón. Ursula von der Leyen hangsúlyozta, hogy több témában is tárgyaltak a magyar miniszterelnökkel, például az országot érintő strukturális reformról is, amelyre, mint mondta, azért van szükség, hogy szembe lehessen szállni a korrupcióval. Elmondta, megállapodtak fontos és biztos alapokban is, így Magyarország számára felszabadítottak több milliárd eurót. Hozzátette, megerősítik az integritáshatóságot, valamint egyeztettek közös befektetésekről, beruházásokról és konkrét projektekben is megállapodtak. A bizottság elnöke az Erasmus kapcsán bejelentette, a magyar diákok szeptembertől ismét csatlakozhatnak a nemzetközi programhoz.
4: Már a következő tanévtől kezdve jó hír, a magyar diákok ismét részesei lehetnek az Erasmus közösségének. És ezzel, kedves Péter, hadd zárjam azzal, hogy nagyon nagy munka került elvégzésre, nagyon rövid idő alatt. A piacok már értékelték ezt, hiszen a befektetői bizalom visszatérőben van, a bizalom elkezdett növekedni, és ez valóban arra is biztató jel, hogy a következő lépések megtörténjenek, ahol együtt fogunk működni, ahogy ezt az utat együtt tudjuk megtenni.
2: A Fidesz elnöke felszólította Magyar Pétert, hogy azonnal hozza nyilvánosságra az Európai Bizottság elnökével kötött paktum részleteit. Orbán Viktor közösségi oldalán azt kérdezte, hogy a miniszterelnök mit adott el a magyar érdekekből Brüsszelnek. A Fidesz közleményében azt írta, Magyar Péter politikai megállapodást kötött Brüsszelben az eddig jogtalanul felfüggesztett uniós források visszaadásáról. Hozzátették, szerintük Brüsszellel politikai megállapodást kötni csak úgy volt lehetséges, hogy Magyar Péter elfogadta Ursula von der Leyenék követeléseit. Magyar Péter reagált, szerinte egyetlen ára volt a 6000 milliárd forintos uniós források hazahozatalának, az orbáni korrupció folytatásának teljes megszüntetése. A miniszterelnök azt írta, ezt a feltételt a magyar kormány örömmel teljesítette. Eddig már csak nem 92 milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt és értékpapírokat a Magyar Nemzeti Bank ügyében zajló eljárásban. Jenei Áron, a Nemzeti Nyomozóiroda igazgatója azt mondta, két szálon folyik a nyomozás tavaly április óta. Az egyik a jegybanki alapítványok és az MNB épületének felújításával összefüggő hűtlenkezelés, a másik pedig pénzmosás gyanúja miatt. Fürst Pál, a központi nyomozó főügyészség vezetője pedig arról beszélt, a most lefogdalt több 10 terabájtnyi adattal többszörösére nőtt az MNB ügyben keletkezett adatok mennyisége. Kiemelte, a rendkívül bonyolult ügyet igyekeznek a lehető leggyorsabban felderíteni.
5: Érezzük a társadalomnak azt az igényét, hogy ezt az ügyet minél hamarabb, ám de törvényesen, tehát a törvények teljes betartásával minél gyorsabban nyomozzuk le. Ezért amilyen eszköz csak létezik, azt be fogjuk vetni ebben a nyomozásban.
2: A rendőrség előállította K. Endrét, erősítette meg a sajtóban megjelent információkat a rendőrség. A kegyelmi ügyként elhíresült botrány kulcsfiguráját reggel hallgatták ki a BRFK munkatársai kényszerítés gyanúja miatt, majd elő is állították. A rendőrök korábban kiterjedt adatgyűjtést végeztek, felvételeket elemeztek, és számos más hatóságot is megkerestek, hogy további információkat szerezzenek meg, mondta el Gál Kristóf, az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője.
6: Jelen állás szerint a ügy jogi minősítése a BTK-ba ütköző 276. szakasz első bekezdésébe ütközés aszerint minősülő hamis tanúzásra felhívás büntet miatt zajlik, és ennek az ügynek összefüggésében ma reggel a budapesti rendőrfőkapitányság munkatársai K. Endrét elfogták. Jelenleg is eljárási cselekmények folynak a férfinál, és ezt követően további eljárási cselekményekre kerülhet még sor.
2: Hajnalban lakóházba csapódott egy orosz drón Romániában, az ukrán határ közelében lévő Galac városban. Az épületben tűzütött ki, ketten megsérültek, 70 embert kellett kimenekíteni. Vlagyimir Putyin úgy reagált, Moszkva kész objektív vizsgálatot lefolytatni, ha Románia átadja a szerkezet roncsait. Az orosz elnök felhívta a figyelmet, szakértői vizsgálat nélkül nem lehetséges megállapítani egy légijármű eredetét. Románia bezáratja Oroszország konstancai főkonzulátusát a galaci drón incidens miatt, jelentette be a román államfő a legfelsőbb védelmi tanács ülése után. Nikus Ordán közölte, a súlyos incidensért a teljes felelősség Oroszországot terheli, amely 4 éve háborút folytat Ukrajna ellen.
1: Időjárás jelentés.
2: Holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. Hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 26 és 31 fok körüli értékekre számíthatunk. Kedves hallgatóink, ez volt a Krónika, hamarosan kezdődik a Családi Sáv, benne az esti mesével, a hírszerkesztő Gál Andrea, valamint a technikai munkatársak Pálcán Andrea és Rácz Dorottya nevében is köszöni a figyelmüket a műsorvezető Néveri Igor. Viszonthallásra.
1: Műsor ajánlat. Holnap reggel 5 órától Hajnaltáj.
7: Hiánypótló munka indult el, felmérik az egrivár botanikai jellemzőit.
8: Ez kínai alkörmös, ez egy terjedő ázsiai növény, ami nagyjából így egert így az elmúlt 15 évben megette. Nyilván nem olyan feltűnő a térhódítás, mint a japán keserűfűnek, ott a patak mellett a sétálat. Mindenki lát, ez egy ilyen csendes kis résnyő, itt is látjuk, szépen bebújt a talicska, meg egy régi szép várpillér fal közé.
7: Vakos Csaba vagyok, várom Önöket.
1: Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban.
9: Egy léggömb, egy kívánság. Az ismeretlen Elizabeth Lufia végül a mecsekben landolt. Születésnapjára csak annyit kért, szűnjön meg a háború. emlékszünk-e ki mit kért születésnapjára? Babát vagy építőjátékot, rollert? Vajon milyen az, amikor békét kérünk? Kívánságok történeteit kötjük csokorba, nem csak gyereknapra.
1: Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban.
10: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új sorozat indul hétköznap este 7 órától a Csukás Mese Rádióban. Fecske László Guruló barátok című mesesorozatát Kőszegi Ákos meséli el. Robogó Robi nagyvárosi kalandjaiból kiderül, hogy miként ismerkedik meg a városlakó többi járművel. Guruló barátok. Új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától.
1: Esti mese. Kedves gyerekek! Móra Ferenc, Búbos és Kendermagos című meséjét Pápai Erzsi mondja el.

0: Viráglankasztó nyári délután Tyúkanyónak dolga akadt a veteményes kertjében. Meg kellett neki nézni, érik-e már a papsajt, fodorodik-e a zsájalevél, teljesedik-e a vadmák, féreg nem túrja ki a muhart, rossz szomszéd nem csipegeti-e el a porcfüvecskét. Egy lépés a hossza, egy lépés a széle a Tyúkanyó árokparti veteményes kertjének. Bizony nagy gond azt rendbe tartani egy szegény tyúkocskának. Elhihetitek. Szerencsére Tyúkanyónak mindig pontosan járt a hajnalicska virág órája, s mindig tudja, hova, mikor kell indulnia. Ahol mi? Most is felkészülődött már az útra, s a napernyőjét is felnyitotta volna, ha lett volna neki. Csak hogy nem telik ám annak napernyőre, akinek olyan két kis csirkéje van, mint Tyúkanyónak. A búbos, meg a kendermagos. Jaj, ő róluk meg majd elfeledkezett Tyúkanyó a nagy készülődésben. Ejnye, de jó, hogy eszébe jutottak. Örömében egészen neki pirult a taréja. Sárga répa karaláb, gyertek elő legalább. Kotkodácsolt be a torma levelek közé, mert torma erdőben szoktak hűsölni a kicsikék. Onnan is gurult elő búboska nagy lármával. Mit adsz, mit adsz, mit adsz? Mit? Segített kérdezősködni kendermagoska is. Az öreg tyúk kiterjesztette a két szárnyát, és szeretettel cirógatta meg kis cselédjeit. Minden szépet, minden jót, gyönge búzát, zöld borsót, ha jók lesztek, még én oda járok. Kút felé ne menjetek, kányától őrizkedjetek, macska elől meneküljetek. Egymással ne veszekedjetek. Buboska, neked nagyobb fejecskéd van, több ész fér bele, te legyél az okosabb. Kendermagoska, neked kisebb fejecskéd van, nem szaladgál benne szét az eszed, te is okosabb legyél. Amelyiktek veszekszik a másikkal, annak hátra kötöm a sarkát. Tyúkanyó azzal kicsusszant a kapu alatt, a két kis csirke pedig úgy megijedt, hogy azt se tudták, melyikük a kendermagos, melyikük a búbos. Testvérkém, pihegte búbos, ugye rossz lehet az, amikor a csirkének hátra kötik a sarkát? Kendermagoska szólni se tudott először, csak a szájacskáját tátogatta, de aztán eszébe jutott, hogy ő az öregebb, s neki kell bátorítani a kisebbet. De ha nem veszünk össze, nem kötik ám hátra a sarkunkat. Így bátorította. A bodzabokor levelei közt nagy fejű veréb illegette magát, ezt már nem állhatta meg szó nélkül. Hogy ti össze ne vesznétek, csiripelte le csúfolódva. Az lenne már a nagy csoda. Nem látott még olyat Buda, minden csirke méregduda. Egyszerre elfelejtett a két kis csirke, hogy ők meg vannak ijedve. Felborzolták a tollukat, s visszasipítottak a nagyfejű verébre. 12 1 tucatba, 12 1 tucatba. Ej, ezek nagyon okos kis csirkék, szégyelt el magát a nagyfejű veréb erre a csúfolódásra, s úgy elrepült, bodzabokortól meg se állt az eperfáig, onnan töltötte rájuk a mérgét. Csirke, csipok, csipi, csipi, ha egyéb nincs, egymást csípi. Tőlem csipokkal rázta meg búbos a bóbitáját, én tudom, hogy össze nem veszek veled. Inkább én nem veszek össze, merezgette kopasz nyakát a kendermagos. De én nem veszek össze, mert én kisebb vagyok, bizonygatta búbos. Azért is én nem veszek össze, mert én nagyobb vagyok, kötözködött a kis kendermagos. Búbos fölágaskodott, hogy nagyobbnak lássék, és elsipította magát. Elhallgass te, sövénykaparó, mert mindjárt megtaposlak, én nem veszek össze, tudod? Kendermagos akkorát ugrott, hogy szinte puffant, mikor visszaesett. Azért se hallgatok. Hallgass te, te szemét kapirgálom, mert mindjárt megtépem a búbodat. Én sem veszek össze, érted? Ohó, villogtatta cicamica alamuszi szemét az istáló küszöbén. Ebből még lehet valami. Hihi, hagyta abba a szitálást kánya vitéz a napsugaras levegőben. Kész már az ebéd, teríteni se kell. Hát búbost csak ugyan elfutotta a méreg, s akkorát koppantott a kendermagos kopasz nyakára, hogy belepirosodott. Nesze te csupa nyak! Látod, hogy én nem veszek össze. Nesze te csupa búb! Kapott bele Kendermagos a búbos kontjába, hogy csak itt-ott marad belőle. Mondtam ugye, hogy én nem veszek össze. Hopp! Cica-mica odaugrott a küszöbről, és egyszeribe elcsendesítette volna a kis csirkéket, ha Kánya vitéz is éppen akkor nem csap le közéjük békebírónak. Így aztán Kánya vitéz Cica-micának a hátára ugrott. Cica-mica meg Kánya vitézt körmölte képen úgy, hogy még akkor is jajgatott szegény feje, mikor már a harmadik határban leste az egeret. A kis csirkék meg ijedtükben belefordultak az itató vájúba, és még tám most is benne fürödnének, ha tyúkanyó haza nem toppan. Kuty, csirkéim, hol vagytok? Nézett körül ijedten az udvaron. Itt, csipogott ijedten a két kis szófogadatlan. Tyúkanyó ijedten futott a vájúhoz. Hát ti hogy kerültetek a vízbe, haszontalanok? Kérdezte szaporán, és már bontogatta a kosarából a kaszanyűgvirág hosszú szárát, hogy hátra kösse vele a kis csirkék sarkát, mikor hirtelen megszólaltak.
1: Fürdöttünk, anyuka, füllentette búbos. Melegünk volt, anyuka,
0: tódította Kendermagos. Na jól van, szedte őket a szárnya alá tyúkanyó. Már azt hittem, összevesztetek. De azért nem értem ám, mit kerestetek a vízben. Jóra való csirke a porban fürdik, nem a vízben. Libának való az ilyen ostoba mulatság.
2: Móra Ferenc Búbos és Kendermagos című meséjét Pápai Erzsi mondta el. Szerkesztette Molnár Magda, rendezte Déri Éva. A hangfelvétel 1970-ben készült. A következő mese a zene után hangzik el. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.
3: Égi búza szál, hajnal csóva szál, segíts engem napsugár, dalra kelni már. Szép aranyedény, szétömény.

0: Kedves gyerekek! Gárdonyi Géza a Szegény ember káposztája című meséjét Pálos György mondja el.
1: A gróféknál vadászatot rendeztek. 100 meg 100 hajtó zavarta ki rejtekéből az aranytollú fálcánokat, a jámbor nyuszikákat és mindenféle egyéb vadakat, hogy belekergessék a haláltorkába. A menekülő vadak útját egy helyen széles folyó állotta el. A vízparton egyetlen csónak. A csónakon egy szegény ember és 2 fej káposzta. A káposzta a szegény ember aznapi ebédje. Az ember éppen indulna át a vizen, mikor fölpillant és meglát a parton egy kétségbe esett nyulat, és mellette egy bánatos farkast. Mindkét állat tudta, mi vár rá, ha a hajtók gyűrűje összép zárul. Szomorúan néztek át az emberre és egymásra. Te szegény ember, szólal meg a nyúl nyöszörgő bánatos hangon, könyörülj rajtam, vigyél át engem a csónakodon, szabadíts meg a puskacső villámától. Engem is vigy át, szólal meg a farkas, az én sorsom se különb a nyúlénál. Engem vigyél át előbb, könyörög a nyúl, mert ha itt hagysz, a farkas hamarabb fölfal, mint gondolnád. Jó, jó, válaszol a szegény ember. De mi lesz a káposztámmal, ami a csónakban van? Azt meg te falod föl. Vihetsz minket együtt is, mondja a fogát visorítva a farkas. Én nem engedem, hogy a nyúl megegye a káposztádat. Átvinni átviszlek benneteket, nyugtatta meg a 2 állatot a szegény ember. De láthatjátok, hogy a csónak oly keskeny és oly rövid, hogy rajtam kívül legfeljebb, ha egyitek fér el benne, és akkor is ki kellene raknom a káposztámat. Várunk rá türelemmel, szólott újból a nyúl, csak evezz át gyorsan a káposztáddal, a hajtók még legalább 100 lépésre vannak. De te, farkas, aggodalmaskodott a szegény ember, előbb ígérd meg, hogy a túlsó parton is megkegyelmezel ennek a szerencsétlen nyúlnak, különben semmi célja a könyörületemnek. Ígérem, ígérem, fogadkozott a farkas. Na hát akkor várjatok kissé, hadd gondolkozom, miként cselekedjek. Ha átviszem előbb a káposztákat, és a farkas marad itt a nyúllal, nem okos. Mert a farkas megelti a nyulat, még mielőtt ideérne a vadászat. Ha a nyúl maradna itt a káposztával, ez a káposztára volna veszélyes, meg rám nézve is, mert oda veszne az emédem. Hanem legjobb lesz így. Kirakom a káposztát, s utána... Nyuszi, ülj csak bele gyorsan a csónakomba. A nyuszinak 2-szer se kellett mondani, már is ott guggolt a csónak sarkán. A szegény ember pedig gyors kézzel hozzáfogott az evezéshez. A nyúl valóban átkerült a túlsó partra. Ott kiugrott örömében a csónakból, és olyan táncot rögtönzött odát, mintha nyúlbában volna farsankor. A csónak visszatért üresen. A szegény ember újra megszólalt a parton. Na, farkaskoma, most te csücsülj a csónak végére, a nyúl helyére. Megmentem a te életedet is. A farkas fogvacogva telepedett a csónak sarkára, és sunyítva nézegetett hátra a vadászok felé, s örömmel pillantgatott a túlsó partra, ahol a nyuszi várakozott. A farkas is átért a víz másik oldalára. De most együtt lett volna a farkas a nyúllal. Az ember azonban előrelátó volt, nem bízott a farkas ígéretében, tehát újra odaszólt a nyúlnak. Gyere csak, nyuszikám, ugor vissza a csónakomba. Visszaviszlek én téged, így bizonyosan nem történik bajod. A farkasnak nem tetszett ez a beszéd, de mit cselekedhetett? A nyúl gyorsan beugrott a csónakba, s így a farkasnak annyi ideje se volt, hogy a nyuszinak a fülehegyét megcsiklandozza. A parton a nyulat újra kitette az ember, és berakta most a káposztát. A káposzta átszállítódott a farkashoz. Ekkor az ember újra gyorsan visszaelvezett a nyuszikához, és hozta vissza magával. Mikor megérkeztek, a túlsó parton már hallani lehetett a nagy puskaropogást és kiáltozásokat. A farkas ettől úgy megijedt, hogy rögtön eliszkolt a környékről, és még csak annyit sem mondott a szegény embernek. Köszönöm szépen, hogy megmentettél. Bezzeg a kisnyuszik a kezet akar csókolni jótevőjének, de a szegény ember nem hagyta. Zsebbe dugta a kezét. De hogy a zseb lyukas volt, a nyuszi mégis hozzáférkőzött a kis ujjához. Menj csak, menj, nyuszikám, te is világgá, mondotta neki a szegény ember. Csak vigyázz most már, valaha is össze ne kerülj azzal a hálátlan ordassal. A nyúl el is iramodott volna rögtön. De hogy a szegény ember a káposzta fejet hámozta, azt megvárta még. Megeszegette, ami a szegény embernek nem kellett, megnézte még azt is, hogyan vagdalja apróra a szegény ember a káposztát, hogyan rakja fazékba, hogyan gyújt tüzet alá. S csodálkozott, hogy mennyi mindent elkövetnek az emberek csak azért, hogy azt a jó nyers káposzta levelet elrontsák.

0: Várdonyi Géza a Szegény ember káposztája című meséjét Pálos György mondta el. Szerkesztette Derera Henrikné, rendezte Vadász Ilona. A hangfelvétel 1966-ban készült. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Most a Vers napról napra műsora következik itt a Kossuth Rádióban. Vers napról napra.
1: Kalász Márton, Szájhangom, harmatom, Levél, Titkos levegő, Ebbfű, Szerelemhez és Galambraj című versét Bicskei Tibor, Kézdi György, Kertész Péter és Pap János mondja el.
2: Szájhangom harmaton, füvellő mezőkön, mondd meg a rózsámnak, bolyongok örökkön. Bolyongok, bolyongok, mint juha eltéved, se apám, se anyám vagyok, árva lélek. Se apám, se anyám, se bátyám, se hugom, a nap minden szakát csak által zokogom. Szájhangom harmaton, jasómat keresd meg, mondd meg a rózsámnak, mi igen kesergek. Messze van, magasan jár a nap az égen, s én tőled távolabb, jasom, édességem. Mindenen az látszik, mindenből kitűnik, nagy a föld s bánatom, talán sose szűnik. Szerelmem, szerelmem, estél olyan messze, s nincs, aki kedveset hozzád elvezesse. Szájhangom harmaton a lány ablakára, mondd, ne búslakodjék, megyek nem sokára.
3: Levél. Ad neked ez az ősz néhány órát, hogy megnézd a naspolyafát, mit te oltottál a domboldalon. Igaz, rokoni segítséggel. Csináltál lágy agyagpóját neki, míg megismételtettük veled az oltás törvényeit. Aznap, s örökre büszkeséged. Véghez vittél egy rituálét, megjártál valami mítikusat, amitől, mióta megszülettél, sodródnak egyre távolabb. Ereje fürdenék ösztöneidben, gyöngy nedve szemereg.
4: Titkos levegő. A létnek nincs kedve csillapítani. A létnek nincs kedve memorizálni. A lét önmagában emlékezik, s ez annyi, mintha nem emlékezne. Állj, mint a szabad vesztőhely a gabonaföldön, nyár közepén. Lehessen magasan sétálni, várni, majd oda vonszolják a következőt. Ennyi a harmada, akár a földnek, akár a tenyérnek, amelyről eltűnt a jó. Ennyi a hányada, ahol mi sarjadt, még tűzfészken áll. Ennyi a törmelék, s ide törődik néhány lábujjhegy, szárny, gyökér, hogy túléljen, függve lélegzett szálon, sóhajtva, ebből jaj tanuljon. Mivel ahány gyötrelem körbeér, értetlenül derűs vagyok. Átfénylő pernye, szemtelen rühek ejtik nekem a titkos levegőt. Lent már elrugaszkodás a haláltól, vissza-vissza nem új létkeresés. Kérgünk zsarátjában megfészkelődve hallani a hideg motyog.
3: Ebbfű. S nem az én nagyanyám volt, aki fügyszóval szemmel a patkányokat űzte éjenként a portákról. Kuruzslást is mindig a más kedvesei tudtak könnyen otthon. Az enyém nem.
4: A szerelemhez. Hű legyek hozzád, akár a szél a felhőhöz. Látszatra űzlek. Zúdítson ma a tájra a nap, életünkre tajtékzó napsütést. Elernyed minden. Belebágyad-e vakító csöndbe. Tudjuk, titokban érzi most a beteljesülést, várja odalent gyönyörű esődet.
5: Galambraj. Fáradt vagy, mondja az anyám éneklő hangján.
4: Egy percre úgy csúszok, mintha rég mérné túl nagy gumicipőben kerttől kútig a fehéredő sarat. Nem baj, megjöttél. Fájtlasan tekint föl galambraj tüntén a falu végi szem. Föliedve szállnak el márgás erdők fölé egy udvarról, melyen egyetlen elszórt szem nincs, itat nincs. Úgy nézem könnyű nyár elejé szemét.
1: Kalász Márton verseit Bicskei Tibor, Kézdi György, Kertész Péter és Pap János mondta el. A műsort Duba Szilvia, Farkas Dávid és Talics Péter készítette.
0: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
5: Magyar útravaló. Mai gondolatunk Széchenyi Istvántól származik. Az igazi haladás az, amikor a nemzet minden tagja érzi, felelőssége van. Széchenyi István a legnagyobb magyar számára a nemzet ereje nem a kiváltságosok döntéseiben rejlett, hanem abban a tudatban, hogy minden egyes ember számít. Hitte, hogy a hazajövőjét azok a közösségek építik, ahol a polgárok felismerik. Mindennapi tetteik, munkájuk, szavaik, helytállásuk hozzáadnak a nemzet egészéhez. A felelősség így nem teher, hanem felemelő erő. Megtanít arra, hogy sorsunk össze van kötve egymáséval, és hogy a legkisebb jó szándékú cselekedet is táplálja a közös jövőt.

0: intézet készítette.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Regényes történelem. Tények és legendák nyomában a Kossuth Rádióban.
2: Ha a Tokajról beszélünk, nincs magyar ember, aki ne ismerné a 14. Lajosnak tulajdonított mondást: a borok királya, a királyok bora. Évszázadokig azt hitték, hogy gyógyít, s hogy a mézszínű fürtök folyékony aranyat tartalmaznak. Mai adásunkból kiderül, hogyan lett Tokaj környéke a leghíresebb magyar borvidék, kik és milyen utakon szállították Európa távoli vidékeire a magyar bort. Megtudhatják, mennyit ért a tokaji a diplomáciában, s hogy lehetette vele tompítani az irodalmi kritikát. Köszöntöm hallgatóinkat, Wagner Mária vagyok. Jöjjenek velünk a Tokaji Világörökségi Bormúzeumba, ahol Demján Szabocs történész muzeológus mesél a tokaji bor történetéről. Mikor nyílt ez a múzeum? Egy nagyon szép patinás épületben van, régi épület, de mindennek új élata van.
3: Így van, nagy történelmi múlttal rendelkező épületről van szó. 1790 körül épült, eredetileg sör, valamint pálinka főzéssel foglalkoztak itt. Aztán a 19. század második felében a helyi izraelita hitközség birtokába került, egy ilyen felekezeti iskolát, valamint rituális fürdőt alakítottak ki benne, illetve a hitközség számos elöljáróinak a lakásai úgy szintén ebben a nagy építményben kaptak helyet. Aztán a II. Világháborút követő évtizedekben bérlakásukat létesítettek benne, azonban az építmény állapota jelentős amortizáció ment keresztül, még nem 2015-ben felújították, és azóta pedig világörökségi bormúzeum.
2: Honnan indul a híres tokaji bor története?
3: A legelső lelet, amely feltételezi itt a borvidéken a szőlő művelés jelenlétét, az a Krisztus előtti 4. évszázadra datálható. Szkétakkori szőlőmag maradványokról van szó, amelyeket Miskolc közelébe sikerült megtalálniuk a régészeknek, már a honfoglaló őseink is megtelepedtek ezen a tájegységen. A nyelvészek a nyelvi emlékeinkből tudnak arra következtetni, hogy például már honfoglaló őseink mondjuk ismerték a seprő és egyéb a szőlőműveléssel kapcsolatos szavakat.
2: Honnan datálódnak az első írásos emlékek?
3: Az első írásos emlék Könyves Kálmán királynak az 1100-ban kiadott törvénykönyve. Van egy pontja, amely arról szól, hogy a korábbi magyar királyok által adományozott szőlőterületek megmaradnak azoknak a személyeknek a tulajdonában, akiknek adományozták ezeket.
2: És kik voltak ezek, róluk tudunk-e valamit?
3: Ők magyar birtokosok voltak, és erre a zsinatra tarcalon került sor, ugyebár a szomszédos településen.
2: Gondolom, ezt a tatárjárás akaszthatta meg.
3: Óriási pusztítást vittek véghez, és főképpen ezzel volt magyarázható, hogy a főleg a tatárjárás után, illetve a 13. században is a borvidéknek ezen elnéptelenedett részeire főképpen különböző szerzetes rendeket, valamint francia földről vallon telepeseket is letelepítettek, akik a magukkal hozott ismeretekkel szintén hozzá tudtak járulni itt hegyalján a szőlő és borkultúra további fejlődéséhez.
2: Ennek a betelepítés egyébként nyelvi emlékei is vannak, például a település nevekben.
3: A Bodrog olaszira, vagy olasz liszkára gondolunk, ezek a nevükben is őrzik ezeknek a telepítéseknek az emlékét, hiszen a korszakban gyakran ezeket az új latin nyelvet beszélő telepeseket olaszoknak is nevezték. Azonban jelenlegi tudásunk szerint ezek a telepesek nem Itáliából, hanem ugye francia földről érkeztek.
2: Tája is egy francia szó.
3: Tája nevét meg sem említettem, pedig kellett volna, hiszen ugye a településnek a neve a magyarra fordítva írtásföldet jelent.
2: Ez a vulkanikus talaj ezt az Isten is szőlőtermeléssel szánta.
3: Így igaz, ugyebár a borvidék északi és nyugati határát az Empléni hegység képezi, vagy eredeti elnevezéssel élve az Eperjes Tokaji hegység, amely vulkanikus hegylánc, s valóban a vulkanikus kőzeteken később jó minőségű talaj alakult ki, amely nagyon kedvezít a tájegységen a szőlőtermesztésnek. De igazándiból, hogyha a szőlőtermesztésre gondolunk, akkor nem csak a talajról, mint fontos tényezőről kell említést tennünk, hanem a napsütötte hegyoldalakról, valamint a

0: Bodrog és a Tisza folyó által kialakított mikroklímáról, amelyek úgy szintén olyan feltételeket teremtenek, amelyek egyedi zamatokat kölcsönöznek a tokai bornak.
1: Akkor, amikor még a török nem indult meg, akkor nagyon híresek voltak a déli borvidékek, mint például a szerémségi borok. Akkor is ugyanolyan magas polcon volt a tokai, mint később?
0: Magas polcon volt a tokai, de egészen a 16. század elejéig a szerémségi borvidék számított az ország legfontosabb borvidékének. Az 1520-as években azonban a törökök megszállták a szerémséget, és ez időtől kezdve a borkedvelőknek a figyelme fókuszált hegyaljára. Maga a tokai bor egyébként az elsősorban Lengyelország felé irányuló kereskedelembe a 15. század végén, tehát az 1480-as években Mátyás király uralkodásának az idején kapcsolódott be.
1: Ezt ért a Galeotto Marzio a tokai szőlőről. Hallatlan csuda dolgot említek fel, amiről azt mondják, hogy máshol sehol nem fordul elő. Ott ugyanis aranyterem vessző alakban, hasonló a spárgához, néha meg a szőlőtőke körül tekerődzött kacs formájára.
0: A régi időkben komoly tudós emberek úgy gondolták, hogy a tokai bor az aranytartalommal rendelkezik. Nyilvánvalóan gyönyörű aranysárga színe, valamint finom íze miatt gondolták ezt így.
1: Állítólag Paracelsus, a Bázeli Egyetem orvos professzora eljött Magyarországra azért 1524-ben, hogy megnézze magának ezt a varázsvesztőt.
0: Az újabb kutatások fényében nagy valószínűséggel sajnos a híres svájci professzor nem járt a borvidéken.
1: Csak legenda?
0: Egy forrás félreértelmezésén alapul ez. De az viszont tény, hogy például egy újságcikk tanúsága szerint 1779-ben maga Mária Terézia királynő vitetett innen hegyaljáról egy szőlőfürtöt Bécsbe, és ott a Bécsi Egyetem munkatársaival megvizsgáltatta, hogy rendelkezik-e a szőlőfürt aranytartalommal, tehát nyilvánvalóan nekik semmi sikerült kimutatniuk az arany jelenlétét.
1: Az aszószóban ugyanaz a szótő, mint az aszaltszóban. Valami megszárad, megtöpped. Mi is tulajdonképpen az aszó?
0: Kedvező időjárási tényezők esetén megtelepszik az úgynevezett botrytis cinerea nevű nemes penészgomba a szőlőszemeken, és elsősorban a nyári párás hajnalok azok, amelyek leginkább kedveznek ennek a penészgombának, és ez idézi elő a szőlőszemeken a nemes rothadást, vagy más szóval az aszusodást, amelynek következtében a szőlőszemek így egy kicsit a mazsolához hasonlóvá alakulnak át, és nyilvánvalóan az ilyen aszuszemekből készített bor az nagyon ízletes, nagyon édes.
1: Mindig is volt itt aszú?
0: Jelenlegi tudásunk szerint a tokai aszú az a 16. században született meg, és a Világörökségi Bormúzeumban látható annak a dokumentumnak a másolata, amely az aszú első írásos említéséről szól. 18. századi másolatban maradt meg, de egy 1571-es tokai keltezésű iratról van szó, Garai Máténak, egy tokai szőlőbirtokosnak az örökösödési levele. Ő elhunyt, és ezt követően az ő gyermekei felosztják egymás között apjuk vagyonát.
2: Az vitézlő Garai János bátyám uramhoz peniglen mutatom oly szép atyafiságomat, hogy az tokai pincében lévő 70 hordó és 52 áttalag aszúszőlő borokhoz nem tartom semmi nemű jussamat, és ő kegyelmének adom mindegészlen.
1: Az pedig tényleg művelődés történet érdekesség, hogy ezt a tokai aszút öröklő Garai János leánytestvére Anna a férje halála után férjhez ment a Vizsói Bibliát fordító Károlyi Gáspárhoz, aki így a házasságuk ideje alatt a nevezetes hétszőlő birtokkezelője lett Tokajban.
0: Magyar közfelfogásban élénken él egy legenda, miszerint az első aszúbort itt a borvidéken Szepsilackó Máté protestáns prédikátor készítette el valamikor 1630 körül Sátoraljaújhelyen, és ő ezzel kedveskedett úrnőjének, Lóránfi Zsuzsannának, aki első Rákóczi György felesége volt. És bár nagy valószínűséggel ez egy valós történelmi esemény volt, azonban ez az előbb általam említett dokumentum igazolja, hogy bizonyosan már jóval korábban is készítettek aszút
1: És már akkor is volt egy puttonyos, két puttonyos, vagy akárhány puttonyos?
0: Nagy valószínűséggel válogatlan termésből készült úgynevezett asszuszőlőbor volt. A asszuszemek külön válogatásáról az első forrás, az csak az 1600-as évek első felében tesz említést. A puttonyszám szerinti asszukészítésről a 18. század első felében tesznek először említést a források, de könnyen elképzelhető, hogy már jóval korábban is készítettek asszúbort itt hegyalján, csak erről ugye nem maradt fenn írásos forrás.
1: Első leírása Matolai Jánostól származik, aki 1732. októberében éppen szüretkor járta be a hegy alját.
2: Az asszúszemeket leszedik szárukról és puttonyokba töltik, egy-egy 90 icés átalakba, ki egy, ki kettő, ki három, sőt, aki a töményebbet kedveli, több puttonyra való asszútörköly levét szánja. A puttonyok tartalmát kádba borítják, s ami ott az asszúszemekből magától kiszivárog, annak neve eszencia. A többit összenyomják és kitapossák, amíg összezúzva péppé nem áll össze. Azután a legjobb szőlőkből csomoszolt mustot öntenek rá, derekasan összekeverik, s fedővel letakarva hagyják, amíg együtt megerjedve a törköly felszáll és leszedhetik. Ekkor a levet szűrőn engedik át, a törkölyt pedig kézzel kinyomkodják, majd újból kitapossák.
1: Bejöttünk egy olyan helyre, ami nagyjából olyan, mint egy patika. Üveges vitrínben régi módi patikus üvegek, tégelyek vannak. Azokban mi van?
0: A régi források szerint még a 20. század első felében is a tokai asszúbort, például Németországban, Ausztriában és Magyarországon, sőt más források szerint még például Japánban is orvosságként árusították. Ugyanis úgy vélték, hogy az asszúbor az segíti az embert abban, hogy megőrizze az egészségét. És úgy gondolom, hogy ebben egyébként nagyon sok igazság van, hiszen az asszú az például penicillin tartalommal is rendelkezik, valamint nagyon sok ásványi anyagot, nyomelemet, vitamint is tartalmaz, de ez egyébként más tokai bortípusokra is jellemző, mint ahogy a régi feljegyzések arról tanúskodnak, hogy különböző betegségek kezelésére, például vérszegénységre vagy gyomorbántalmakra is javasolták a tokai bor fogyasztását. Tehát nyilvánvalóan most már jól tudjuk, hogy természetesen a tokai bor sem tartalmaz ugyebár aranyot, viszont áttételesen mégiscsak volt benne igazság, ugyanis a tokai bor kereskedelmével foglalkozó nagy vagyonokat szerzett. Ugye Rákóczi Zsigmond a 16. század végén is főképpen azzal alapozta meg a Rákóczi család vagyonát, hogy bekapcsolódott hatalmas birtokai segítségével a lengyelországi borkereskedelembe.
1: Erre ráépül egy csomó ipar. Tehát a bornak hordó kell, ez magával hozza az üvegipart.
0: Így igaz. Egyébként a palackozásnak a borvidéken való meghonosításában második Rákóczi Ferenc is komoly szerepet játszott, ugyanis 1698-ban üveghutát létesített a közeli Regéci uradalom területén. Ez a mai három huta települések helyére lokalizálható, és nyilvánvalóan azzal a céllal, hogy a hatalmas birtokain előállított borok számára nagy mennyiségben gyártson palackokat.
1: Hogy miért volt a borkereskedelemnek kiemelt szerepe a középkorban, arról Rapp Péter építészettörténész beszélt a Bártfai Városházán 2017-ben.
3: A bor, a szőlőművelés az mindig különleges volt a középkorban. Mindenhol kellett biztosítani a borellátást, mert az ivóvíz az nem volt biztonságos. Ugyanakkor szőlő nem mindenütt termett, Európában sem, a Rajnától északra gyakorlatilag már sehol sem. Ezért egyrészt nagyon rafinált és Európa szerte kiterjedt kereskedelmi hálózatok jöttek létre, másrészt pedig a középkori joggyakorlattól eltérően engedték a bebirtoklás intézményét. Ez azt jelentette, hogy egy másik város polgárának is joga volt valahol szőlőtermő területet vásárolni magának. A felvidéki és a szepességi városoknak Tokaj hegy alján a 16.-17. században nagyon jelentős szőlőbirtokaik voltak.
1: A szállítás persze sok veszéllyel járt. Legyen szó vízi vagy szárazföldi útról. Hallgassanak meg egy részletet Krúdi Gyula Esti út című novellájából. A 31 évvel ezelőtti felvételről Gábor Miklóst hallják.
4: Nem egyszer neves személyiségek hosszú időn át háborítatlanul húzódtak, meg majdnem, hogy postacsimpontossággal megjelölhető zugaiban a Kárpátnak. Tudhatta az bárki, hogyha Szepességből mondjuk Sáros megyébe igyekszik, a Purzelgrundot, épp az átjárót nem ússza meg betyárokkal való mulatság nélkül. A Gömörbe igyekvő jól tette, ha elkerülte a Gerava hegyet, az utonállók ismert tanyáját. Liptó felé a sűrű Hochwald rejtette a veszedelmet. Itt bizony maga Jánosik volt a vámszedő. A szepesi magúra vagy a haligóci cseppkő barlangok is több rablót láttak a maguk idején, mint szentéletű szerzetest. Olyannyira így volt ez, hogy a Havran hegyet történetesen egy Havran nevű rossz fajtáról nevezték el. Aksamit Cseharamia volt az Aksamitka barlang keresztszülője. Aki utazni akart, általában ismerte ezeket a rablótanyákat. És vagy kellőképpen felfegyverkezett, ha elég erősnek hitte magát, vagy, ha józan eszű, bölcsember volt, alkuba bocsátkodott az utonállókkal, akik ilyen esetben nem csak elbocsájtották a jámbort, de fegyveres oltalmat is nyújtottak neki a konkurencia további zaklatásai ellen. Ó, régi szép idők!
1: A 18. századtól aztán nagy számban jelennek meg a borkereskedésben a görögök.
0: Ők eredendően az Oszmán Birodalom területéről menekültek Magyarországra. Voltak éppen ez egy heterogén összetételű népesség volt.
1: Görögök, albánok, macedónok, szerbek.
0: Ez egy ilyen összefoglaló név, ez a görög elnevezés, és elsősorban a vallásukra utal. Ugyanis ez a
1: görögkeletiek,
0: így ahogy mondja.
1: Gondolom, ezek a görög kereskedők fenntartották a maguk kereskedőházát, de nyilván nem maguk ültek szekére és vitték a bort messzi útra. Kik voltak a fuvarosok?
0: A fuvarosok elsősorban helybéri lakosok voltak, akik valóban ugye a kereskedők megbízásából lebonyolították ezt a tevékenységet, és a borkereskedelemből származó vagyon, pedig főképpen ezeknek a kereskedőknek a kezében összpontosult. Ezzel magyarázható, hogyha például mondjuk ugye a Tokai sétáló utcán sétálunk, akkor számos gyönyörű barokk kőházat látunk. Ilyen például a Tokai Múzeum épülete is, amely a 18. század végén épült.
1: Van is önöknek egy szépen berendezett szobájuk, egy görög kereskedő szobája, aminek lenyűgözően szép a falfestése is, és a berendezése is, ami tökéletesen mutatja, hogy milyen polgári luxusban éltek ezek az emberek.
0: Így van. A falfestés, amit említett, hogyha figyeljük a falakat, akkor kaftánt és turbánt viselő figurális ábrázolásokat is láthatunk, amelyek egyértelműen utalnak a ház eredeti lakóira, a görög kereskedőkre, akik ebben az időben ilyen öltözéket viseltek.
1: Mikor kapcsolódtak be a zsidók a borkereskedelembe?
0: Az első izraelita vallású bevándorlók nagyobb létszámban a 18. század elejétől jelennek meg a borvidéken. Kezdetben főleg Morvaország és Szilézia területéről vándoroltak be, majd pedig a 19. század folyamán, főképpen a kiegyezés évtizedeiben fokozódik még jelentősebb mértékűvé az ő bevándorlásuk. Bevándorlásuk második hulláma pedig elsősorban Galícia területéről valósult meg.
1: Sajátos kultúrát alakítottak itt ki, aminek máig vannak nyomai.
0: Impozáns épületeket is emeltek, példaként említeném mondjuk ugye a zsinagógát, amelyet itt Tokajban építették, vagy a mádi zsinagógáról mindenféleképpen említést kell tennünk.
1: Ide rajzoltak a falra egy térképet, hogy hogyan jut el a tokai bor mondjuk Szentpétervárra. Tehát Tokajból volt egy út, ami északra tartott, és Varson, Gdanskon keresztül ért el Szentpétervárat, egy másik pedig Kijevnek ment.
0: Pontosan így van. Ugye ez a térkép talán a tokai bor két legfontosabb felvevő piacát, illetve országát jeleníti meg, Lengyelországot, valamint Oroszországot, és ahogy ön is mondta, északra, a balti tenger irányába főképpen a folyóvízi szállítás valósult meg. Ugye a Dunajecen, valamint a Visztulán szállították elsősorban a tokai bort, de nyilvánvalóan különböző különböző szárazföldi útvonalak is vezettek Lengyelország felé, és Oroszország irányába pedig ugye szintén kétféle módon valósulhatott meg a borszállítás, vagy a Balti tengeren keresztül, ugyebár hajóval, Szentpétervár kikötőjébe, vagy pedig szárazföldi útvonalon, Kijevbe, majd pedig onnan a cári udvarra, Szentpétervárra.
1: A tokai borkereskedelme a borvidéken túli falvaknak is virágzást hozott. Ilyen volt például Hejce, ahol a borkereskedők házai alatt hatalmas pincék húzódnak. Erről Kemecsi Lajos néprajzkutató múzeológus mesélt 9 évvel ezelőtt.
5: Hejce egy olyan település, ami soha nem tartozott a legendás tokai borvidékhez. Nem véletlenül a mai nap is eléggé gyenge minőségű bora van, és így volt ez a filoxera rész előtt is. Tehát ők nem a saját borukat árusították, szerencsére, hanem a sokkal jobb minőségű tokai bornak a közvetítő kereskedelmében vettek részt, és a Kassáig, föl Lengyelországig, vagy egészen Svédországig, az oroszokig. Az orosz cárnak például Tokajban évtizedeken keresztül volt borfelvásárló komissziója, bizottsága, helyes kozák fiúkkal egyébként, akik innen szállították a szállítmányt. Amit itt látunk ebben a pajtában, ez egy borszállító fatengelyes, tehát a hagyományos és még a gyári vastengelyek előtti időszakot idéző szállító jármű, 4 gönci hordóval felszerelve, ahogy éppen elindulnak fuvarba, ez egy lovas kocsi, tehát lóval vont jármű, lőcsökkel tartanák az oldalát, ha ilyenkor lenne oldala, de itt csak a hordó van ugye fölrakva, és így indulnak szállítmánnyal. Izgalmas ez a kérdés a gönci hordóról, hogy ez hogy alakult ki évszázadok alatt, ez a 136,5 liter, ez az a mennyiség, ami egyébként az új gönci hordónak a mértéke. Ez valóban a jól szállítható mennyiség volt, ami még nem tört meg a szállítás alatt. Nagyon fontos tudni, hogy a tokai bort azt hordóval együtt adták el. Tehát minden évben a tokai hegyaljai kádármestereknek újra és újra mele kellett gyártani.
1: Demián Szabolcsal, a Tokai Múzeum történész muzeológusával itt beszélgetünk a Világörökségi Bormúzeumban. Érdekes története van Rákóczi és Nagy Péterrel kapcsolatban.
0: Valóban, ugyanis a tokai bornak nagy kedvelője volt nem csak az orosz szár, hanem például ugye 14. Lajos francia király is, akitől ugyebár a híres mondás ered, és
1: el kell mondani, hogy a királyok bora?
0: A királyok bora, a borok királya, így igaz, és el kell azt mondanunk, hogy egyébként a tokai bor az nagyon fontos szerepet töltött be a diplomáciában, hiszen Rákóczi mindkét uralkodó számára kedveskedett tokai borral sok alkalommal, illetve azt is el kell mondanunk, hogy a két uralkodó nagy tételben vásárolt Rákóczitól tokai bor, és a borkereskedelemből befolyt összegek nagyban elősegítették azt, hogy Rákóczi fegyverrel és élelemmel lássa el a csapatait.
1: Milyen szőlőfajtát termesztenek itt?
0: A régi időkben számos szőlőfajta létezett a borvidéken. A szakirodalom szerint mintegy 150 szőlőfajta is létezett, ami lehet, hogy egy kicsit azért több a valóságnál, ugyanis gyakran előfordult, hogy bizonyos szőlőfajtákat különböző települési elnevezéssel illettek. Hogy egy példát mondjuk tokai, vagy éppenséggel szerencsi furmint, de hát nyilvánvalóan ez a két megnevezés ugyanazt a szőlő fajtát jelölte, től függetlenül nagyon sok. Elég, hogyha arra gondolunk, hogy a nagy filoxéra járványt megelőzően is a 19. században még mintegy 30-40 szőlőfajta létezett a borvidéken. Ahogy ebben a vitrínben is láthatunk példát.
1: Jó, nem is hallottam a neveket. Rakszőlő, polyhos, fügeszőlő, budai góhér, sárga rumonya. Még a nevek is gyönyörűek, sárpiros, sárfehér.
0: Bizony, és köztük látjuk itt például ugye a kövérszőlőt is, amely egy olyan szőlőfajta, amiből ugye mind a mai napig lehet tokai bort készíteni. A szőlőgyökértetű vagy filoxéra járvány után válik dominánssá a borvidéken 3 szőlőfajta, a furmint, a házlevelű, valamint a sárga muskotáj.
1: Ma Tokaj hegyalját hány település alkotja?
0: Jelen pillanat 27 település tartozik a borvidékhez, viszont kisebb mértékben változott a történelem folyamán. Például 1737-ben III. Károly király kiadott egy rendeletet, amelyben a borvidéket zárt borvidékké nyilvánította, és ez a 18. századi rendelete, ez 22 települést tartalmaz, amelyek akkor a borvidékhez tartoztak.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a tokai borutakról mesélt Demián Szabolcs, történész muzeológus. Figyelmüket megköszönöm a forrásokat felolvasó Gál Zoltán, Schwarz Nóra hangmérnök és Vancsók György gyártásvezető nevében is. Műsorunkat 60 napig még meghallgathatják a Mediaklikken, és ott vagyunk a Facebookon is. Maradjanak a rádió előtt, mert rövidesen friss hírekkel jelentkezünk. Wagner Máriát hallották.
6: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
7: 21 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Létrejött a megállapodás Brüsszelben, összesen 6000 milliárd forintnyi uniós forrás szabadít fel az EU Magyarország számára, jelentette be a miniszterelnök azután, hogy az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. Magyar Péter elmondta, hogy néhány hét elég volt ahhoz, hogy egy politikai megállapodás megkössenek. Hangsúlyozta, hogy a valódi ok, amiért nem érkezett ma a Magyarországnak járó sok ezer milliárd forint, a korrupció volt. A Fidesz követeli, hogy azonnal hozzák nyilvánosságra a brüsszeli paktum titkos részét, miután Magyar Péter politikai megállapodást kötött Brüsszelben a Magyarországnak járó uniós források visszaadásáról. Az ellenzéki párt egyúttal tiltakozik amiatt, hogy a miniszterelnök korrupcióval vádolja az előző kormányt. Magyarország kész új fejezetet nyitni a magyar-ukrán kapcsolatokban, de garanciát szeretne kapni arra, hogy az Ukrajnában élő magyarok újra használhatják anyanyelvüket az iskolában, a kulturális területen, az adminisztrációban, jelentette ki Magyar Péter brüsszeli sajtótájékoztatóján. Hangsúlyozta, készítettek egy 11 pontos oktatási, kulturális és nyelvi jogokról szóló javaslatot. Amennyiben Ukrajna ezeket átülteti a saját jogszabályaiba, létrejöhet egy hivatalos találkozó a két külügyminiszter között. A szolidaritási adó mérséklésére kéri 10 megyei jogú város polgármestere a miniszterelnököt. Mások mellett a szegedi, a győri, a szolnoki és a hódmezővásárhelyi városvezetők azt várják a kormánytól, vizsgálja felül a szolidaritási adót, hogy a városok kiszámítható, a feladataikhoz igazodó finanszírozást kapjanak a közszolgáltatások működtetéséhez. A Matthias Corvinus Kollégium alapítványként működik tovább, amennyiben az országgyűlés úgy dönt, hogy a közérdekű vagyonkezelő alapítvány intézményi formája megszűnik. Ezt azután közölte az NCC, hogy Magyar Péter miniszterelnök ma bejelentette, nyár végéig megszüntetik azon közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, amelyek nem egyetem fenntartók, köztük az MCC-t is. Ezek feladatait az állam vagy az új tulajdonos veszi át. A román elnök szerint az ukrán légvédelem találta el azt az orosz drónt, amely ezt követően letért a röppályájáról, és egy galaci lakótömbnek csapódott. Az épületben tűz ütött ki, ketten megsérültek, 70 embert kellett kimenekíteni. Az incidens miatt Románia bezáratja Oroszország konstancai főkonzulátusát. A román államfő Oroszországot tette felelőssé a súlyos incidensért. Vlagyimir Putyin úgy reagált, Moszkva kész objektív vizsgálatot lefolytatni, ha Románia átadja a szerkezet roncsait. Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A hűvösvölgyi végállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral készülnek a szervezők 10 és 17 óra között. Híreink végén az időjárásról. Holnaptól, délutántól, északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 26 és 31 fok közötti értékekre számíthatunk. Kedves hallgatóink, 21 óra múlt 4 perccel.
6: Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
8: Hiánypótló munka indult el, felmérik az eglivár botanikai jellemzőit.
9: Ez kínai alkörmös, ez egy terjedő ázsiai növény, ami nagyjából így egert így az elmúlt 15 évben megette. Nyilván nem olyan feltűnő a térhódítás, mondjuk a japán keserűfűnek, amit a patak mellett a sétáló. Mindenki lát, ez egy ilyen csendes kis résnő, itt is látjuk, szépen bebújt a talicska, meg egy régi szép várpillér fal közé.
8: Bakos Csaba vagyok, várom önöket.
6: Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban.
10: A Rádió Kabaré sztár vendége ezen a héten Szerednyei Béla.
11: Nils Holgerssont reggel 8-kor szinkronizálni, ezzel a baritonnal, ami ráadásul a éjjel 4-ig tartó balettcipős bajorimis beszélgetések után.
12: Hol mész, Béla? Melyek a szinkron? Mit csinál? Azt éneklem.
10: Nils Holgersson! A házigazda Felméri Péter. Humor nélkül lehet, de érdemes.
6: Rádió Kabaré. Szombaton 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház kulissza. A műsorvezető Völgyi Tóth Zsuzsa.
1: Jó estét kívánok a hallgatóknak! Önök a Rádiószínház kulisszaadását hallják, a mikrofonnál Völgyi Tóth Zsuzsa. Időtlen és időtálló regényt ír Pál apostol történetéből Saulus címmel Mészöly Miklós kossuthdíjas írónk, a damaszkuszi út kitüntetett pontjái követve nyomon hősének történetét, amelyben a hitváltás gyötrelmeit kutatja. A regényből készült hangjáték sorozat 7 részét hallgathatták már meg, kedves hallgatóink, de a 8. rész elhangzása előtt még mindig van itt megbeszélnünk visszatérő vendégünkkel. A mai adás hangmérnöke Németh László, a zenei szerkesztő Kakó Gyula, a gyártásvezető Vancsok György, a szerkesztő pedig Csűrös Csilla. És állandónak mondhatom most már vendégemet, imáron harmadszor köszöntöm, tehát a stúdióban Szörényi László, Széchenyi díjas irodalomtörténészt, professzor emeritust, a Mészöly Miklós Egyesület tiszteletbeli elnökét. Jó estét kívánok!
13: Köszönöm szépen a meghívást!
1: Hát a műről, vagy a regény elemzés folytatása, vagy hogyan fémjelezhetnénk ezt a mostani beszélgetésünket. A regényt már bőségesen is elemezte tanár úr, bár nyilván van még mondani valója, de hadd kezdjem azzal, hogy, és kérdezem is, hogy miért szerepel egy Camus idézet a mű legelején? Méghozzá nevezetesen az, hogy miért, mondja, miért lőtt egy földön elterülő testre?
13: Mészöly egyik alapproblémájára utal, nevezetesen arra a kételyre, hogy katonakorában ő maga elkövetette valaha is olyat, amitől valaki meghalt, ölte.
1: Ezzel kezdtük egyébként még a legelső beszélgetésünket. Igen.
13: Másrészt azért, mert a Mersó, akit kivégeznek a kaműregénybe, az maga se érti. Tehát a Paulusból a Saulus figurája hasonlít hozzá, mint hogy a regényben föltűnnek néha olyan figurák, akik látszólag olyanok, mint ő. Csak aztán szóba egyedik belük, és nem. De éppen azért a bűntudat, az, hogy Isten bocsánatára szorul, az rögtön a legelőbb, ugye szó esett arról, hogy Jézus neve nincs kimondva, de egyértelműen körül van írva, hogy kiről van szó egy vallatásnál. Utána pedig, amikor még éppen nem csinált semmit már, mint a visszaemlékező csinált annak idején, de ezt, és még nincs miért bűnhődnie. Tehát még az Istvánnal való barátság, majd a barátságot követő kivégzés előtt vagyunk, amikor is leveti magát a földre, és szenvedni akar, és köveket próbál, tulajdonképpen önkövezésbe fog azzal, hogy ez a regény 22. oldalával. Dicsértes, segíts, ez hangosan mondja. Örökkévaló, aztán újra még hangosabban, dicsértesse, segíts, örökkévaló. A tenger látja a farkast, és megszökik. A Jordán látja a farkast, és meghátrál. A hegyek mint a kosok szökelnek, a dombok, mint a bárányok szökelnek, remek föld, és éreztem, hogy kiártanom kell, annyira nem volt nyál a számban. Miért féljek? Mit tehet nekem az ember? Mit tehet nekem, aki áruló? Az örökkévaló nevére mondom, kiírtom őket. Tehát itt ő saját magát egy olyan pillanatban ábrázolja, lehet, hogy az mondjuk időben nem akkor volt éppen, amikor most elmesél, vagy van róla, de arról a teljes odaadó, bigott, Isten hitnek, önmagát Isten hitnek árszázó kegyetlenségről beszél, ami őt sokáig kiemelte, és azt hitte, hogy az ő maga. Holott továbbra is a semmi, csak közepén egy valami, az ő, de nem tudja, hogy hogyan.
1: És ez hogy... a rokonság, tehát a Camus regényhős a Meursault és közte.
13: Az, hogy a megváltás miképpen közelíti, ebből a, ha az ember háromszor végigolvassa, vagy négyszer, minden alkalommal, talán minden egyes vallatásban, minden egyes kihallgatásban, ahol ő megszégyenül egy ponton, és rájön arra, hogy elszúrta. Nem csak úgy, hogy más szúrta, a följelentő mondjuk, aki ahelyett, hogy megkérdezte volna, hogy miért itt mit csináltok, lehet, hogy az is csak menteni akarta magát, mert ő maga is keresztény, és ugyanazt a bűnt követi el, mint azok ott bent, de akkor legalább ő, hogyha följelentő, akkor majd beveszik a buliba, és csak a többieket akasztják fel, és így tovább. Tehát az egész megmérgezett, gyűlöletszerteli emberi világot kell neki valamilyen módon átváltoztatni olyan lények gyülekezetévé, akikért érdemes meghalni. Mert hiszen Jézus meghalt, ő érte is. És István is meghalt, ő érte is személyesen. Tehát mint egy az ő megbízásából cserélnek cipőt, hogy azok az utak ezentúl ne csak abban semmibe vezessenek, ahova eddig, hanem oda, ahova István már eljutott.
1: Hogyan látja az egyház, hogy hogyan tekintett erre a regényre az eddigiekben? Tehát már kritikáról már beszéltünk, de ugye az mindig kérdéses, hogy hát fikcióról van szó, tehát ezt nem lehet sosem úgy venni, mint egy mondjuk egy históriai művet, de azért mindig megnyilvánul valahogyan az egyház, hogy minek tekinti, vagy hogy pontosnak látja-e,
13: hát vagy igaznak látja-e. Hát én nem tudom, amit találtam, az a Rónai György által szerkesztett vigíliában abszolút pozitív.
1: Az a kritika,
13: mint egy bocsánatot kér az írótól, hogy eddig ő bírálni merte, mondjuk így, nem ezt mondja.
1: Igen.
13: De hogy most már ez tökéletes, mondjuk így, akkor beleveszi a Szent Pál kutatás összefoglását. A nagybátyám akkor már halott volt. Hát ezt előkészítette 67-ben már, 67-ben halt meg szegény, tehát egy évvel a vigília szám megjelenése előtt. Úgyhogy végül egy karácsonyi körkérdésben szerepelt, hogy mi a véleménye Istenről. A katolikus egyház úgy tűnik, hogy befogadta. Természetesen. Én a magam részéről, amíg nem ismertem meg közelebbről, egyszer egy hosszú beszélgetésben azt hittem róla, hogy katolikus. Én az vagyok. Nagyon jókat beszélgetünk.
1: Abból szoktunk mi kiindulni, hogy más is az.
13: Kivitt magával kis oroszibba. Hát vezetett, ugye, akkor volt, amikor vett egy kis kocsit, és engem is elvitt magával. Akkor csak ketten voltunk, dumáltunk egészen hosszú ideig, és pont a vigília székbeli, tehát a mi a véleménye Istenről, vagy valami ilyesmi, erre kérdeztem, és amit elmondott, az én csekéke tudásom szerint teljesen összeegyeztethető volt azzal, amit a katolikus egyház tanít. De ne felejtsük el, hogy a nagybátyámat is feljelentették Rómában a pápánál. Úgyhogy nem kell
1: olyan,
13: hogy amikor meghalt nagybátyám, akkor örömteli prédikációba közölte ezt a hívekkel szentmise közben. Szóval neki is voltak ellenségei. Semmi probléma. Természetesen ez gondolom minden felekezetre érvényes.
1: Hát mondjuk, hogy az egyház hogy tekinti, az mondjuk nem azt mondom, hogy kevésbé érdekes, hanem azt úgy jobban megértjük, de hogy mondjuk annak idején, amikor ez a regény megjelent, az akkor fennálló hatalom hogyan látta, vagy hogy...
13: Ez a világ egyik legfurcsább dolga. Van olyan, aki annyira leszúrta, hogy még utána volt képe kötetbe is belerakni, nomina sunt odiosa. Van olyan, aki egyébként mindenki más leszúrt, akivel politikailag nem értett egyet, de ezt a regényt megvisérte. És a nagy rejtély természetesen az volt, és ez egy furcsa kalandot jelent aztán a Mésző életében, de jó kaland, hogy a magvető adta ki, amelynek a vezetője Kardos György, saját maga is, ugyebár, mint tudjuk, nem csak hitű kommunista, hanem ráadásul ávós is volt.
1: Igen, verő ember volt.
13: És ő adta ki. A leszúró kritika ellenben, ugye a filmről az óriás botrányt kevert, és a Kardos idegrohamot kapott attól, hogy őt merik bírálni, hogy miért adta ki a három regényt együtt egy 45 felszabadulási emléksorozatban, 30 év című sorozatban. Hogy lehet kiadni egy ilyen reakciós disznót, ugye? Gondolta ezt magában néhány elvtárs, akik viszont a Kardos elvtársat nem szerették, de ő se őket.
1: Úgyhogy akkor... Általában az elvtársak nem szerették egymást, és igen, voltak és idők, amikor nyírták is. Igen,
13: lehet kiszúrni egymásra. Legnagyobb megdöbbenésemre Mészöly fölhív egy napon, hogy Laci, azonnal gyere, a Vörösmarty téren ülök a kávéházba, azt mondja, megtársz, a szép idő van a teraszon, mondok valamit. Jézus már, mi történt? Rohanok. Azt mondja, most jövök a Kardostól, mondom, és mi? Azt mondja, annyira begurult attól, hogy megtámadott téged, vagy engem a kritika, hogy felajánlotta, hogy azt csinálok, amit akarok. Nem akarok-e véletlenül egy könyvsorozatot kiadni? Mondom, hogy? Szóval én már régen szeretnék egy könyvsorozatot kiadni, mondja. Szerintem négyen leszünk a szerkesztők, rajtam kívül a Fogarasi Miki, Lukácsi Sándor, meg te. Mondom, jó. Elkezdtünk tervezni. 500-at szedtünk össze, éjjel-nappal dolgoztunk, mint a ló, mert karácsonyra ma az első kötetet be akartam jelenteni. Ez volt nyáron. De most nem, mit tesz Isten? Ebben jel meg mondjuk. Én akkor Koszlányival meg Csártal foglalkoztam, és néztem azt, hogy akkor kinek tudom én odaadni, mert a Csártot nagy nehezen megtaláltam, mármint amit a polgári nevén írt természetesen, és a doktori diszertációnak adta be a Moracső professzorhoz. És ez az őrült ő naplója, egy elmebeteg nő naplója. Címmel jelent meg a Szajbéli adta ki, mert ő rá mertem bízni, mert ismertem, mert tanítottam Szegeden. Jó, és így. Erdődi Edit kolléganőm, Szeretők és házastársak címmel egy kötetet állított össze irodalmi szerelmi levelezésből. Ez egy gyönyörű előszót írt maga a Mészöly. Hozzám én Faludi Ferencnek a műveit adtam ki, válogatott Téli Éjszakák címmel, és így tovább, és így tovább. Lukácsi nem jelent meg ebbe, tudnélik, ő adta le legkésőbb, de akkor már kitört a botrány. Tudnélik, a kiadó egyszerre csak fölhív bennünket, hogy menjünk be, mert itt sürgős tennivalók vannak. Hát kiderült, hogy minket levettek a szerkesztők közül, és három embert a kiadó munkatársai közül tettek meg sorozatszerkesztőnek. Mire mi természetesen elmentünk egy ügyvédhez, aki azt mondta, hogy teljesen reménytel, mivel abszolút igazunk van, tehát el fogjuk veszíteni a pert. Bölcsember volt. Na most ez is lett, hogy kirúgtak minket a szerkesztésből, viszont felhasználták azt a 250 címet, amit használtunk. Fogarasi Miki később összegyűjtötte már. Tehát egy csomó megjelent belőle, csak már nélkülünk, és a három egyénnek a neve van rajta, mint szerkesztő, és megváltoztatták a címét. Magyar Talózóból lett Magyar Hírmondó, ami pedig más, mert a Magyar Hírmondó az, mint tudjuk, egy híres régi újságnak a címe, a Talózó viszont ilyen nem volt, nem tudják, hogy mi a talózás is bibliai, akkor mennek az úton.
1: Na, minden esetre csak azért gondoltam, hogy az akkori hatalommal is foglalkozunk egy kicsit, mert hogy én is hoztam egy kötetet, persze csak egyet, nem úgy, mint tanár úr, ez a 68-as magvető kiadás. Igen. És itt a fülszövegben, ugye most nem akarom az egészet elolvasni, de azt mondja, egy individuum ábráját adja az adott történelmi körülmények között, mármint a szerző, de korunk bonyolultsági fokán, a modern filozófia és lélektan eszközeivel, mindezt szűkszavúan, vesszerű, sűrűséggel, tömören felszikrázó hasonlatokkal, plasztikus és éles leírásokkal, egy magas feszültségű próza száraz villódzásaiba.
13: Igaz.
1: Igaz, de igaz. Hogy mennyire muszáj volt ez megmagyarázni, hogy itt nem arról van szó, amiről
13: nem
1: szó van.
13: Nem teológiáról. Véletlenül se.
1: Igen, mindig korunkról volt szó, ugye, hogyha valaki, és egyébként igaz ez is, tehát azért mégiscsak korunkról is szól.
13: A legnagyobb mértékben, és azt kell mondani, hogy a kritikát patronáló, és hát ugye a kritika az intézetünk lapja volt természetesen, amit a Pándi elvett egyszerűen. Úgyhogy én ennek nagyon nem örültem, ennyi szóval, viszont Ennek köszönhetően, hogy a NASA-sról írott tanulmányon például megjelentett, amit 5 éve nem mertek megjelentetni, de akkor diószági tanárunk, aki már azóta meghalt egész szintén, végigjárta a szobákat, és nekik megkérdezte, van valami kiaszhatatlanod? Mert az utolsó számot szerkesztem, hogy elvett a pártnyalak. Én akkor adtam neki a NASA-t, meg is jön. Na visszatérve, tehát a Saulus az a legnagyobb mértékben megteheti azt, tekintettel arra, hogy az a szöveg, amit írástudatlanok is ismernek liturgikus eseményekről, a kereszténység áttérésünk óta, az a Biblia. Tehát minden irodalmi művünk az, amit magyar irodalomnak nevezünk, legyen az nem természetesen nem csak vallási tárgy, ott van a Biblia, a maga, sokszor nagyon rafinált, és nagyon költői, és nagyon sokértelmű szavával, és azt lehet mondani, hogy jó pár filosz, akik Szent Pállal foglalkoznak, azok elég nagy számban mutattak ki görög verseket, Homérosz idézeteket, Platón, meg Arisztotelész, tehát a filozófusokat is, tehát az ő görög műveltsége és keresztény művel, ő teremtette meg a keresztény műveltséget, és mivel, hogy ilyen kettős elkötelezettségű családban nőtt fel, tehát amely hellenizálódott, ráadásul római birodalmi egyik, azt lehet mondani, hogy ez volt a fő kikötője, ez az, ami később Osztia lett Rómában, ami lett Marseille, vagy lett New York, vagy ilyesmi, ilyen volt akkor Tarsus. Tehát ő egy világfi is volt ilyen értelemben, és ezért Mészőjére rájött természetesen, így érzékelte, és éppen ezért, hogyha a Bibliáról írt, akkor az a tudás, ami benne van, a magyar nemzet sorsáról, és teendőiről, és lehetőségeiről, az benne van akkor is, ha itt a magyarok még természetesen nincsenek. És ezért fontos az, amit az Alexa interjúban elmondott, hogy a filmmel fejeződik be ez a trilógia. A filmmel, amely ugye 12-ben játszódik, és napjainkban. És maga a cím is azt mutatja, hogy visszatekintésről van szó, az öreg házaspár halálba menetele, és Silió története úgy együtt. És abban benne van már természetesen az a akkor már hallatlan tömeg olvasmány is, amely föltöltötte magát, és amely ilyen vallomásokhoz tudta vezetni, mint amit mond Aranyról és Széchenyiről, vagy akárkiről. Szóval hihetetlen dolog volt, amíg én nem felejtem azokat az éjszakákat, amíg ez a rettenetes roham munka folyt. Gondoljuk, hogy a nyár közepén kapunk egy ilyen hihetetlen megbízást, sorozatot csinálni, hogy abból 10 kötetet meg akarnak már jelentetni karácsonyra. És ebből megjelenik, egy már tényleg karácsonyra megjelen, de már ilyen szerkesztő változással, vagyis a szájbéli féle csát. Magyarul tehát ez mindenképpen így trilógiaként érdemes így végigolvasni. Az Alexának adott interjúban sugallt, hogy attól kezdve aztán ő más lett. Mármint, hogy Mészöly. Az érdeklődése tágult, nem mondott le soha arról, hát gondoljuk el, hogy hány történelmi színhelyet idéz még föl, akár családilag, legmélyebb gyerekkortól kezdve, akár a rokonságából, akár a városából, akár a magyar történelmből, akár a lengyel történelmből, amit akarunk, mindent. De viszont ugyanúgy a kultúra magyar túlélőjeként nyilatkozik egy lassan elsivatagosodó világban. Nem véletlen az, hogy beépíti a legnagyobb mértékben a Porkonáb völgyet a Saulusba.
1: Hát most már ezen túl akkor tehát trilógiaként látjuk mindannyian, és a jó kis a kedves hallgatóknak, hogy, mert én gondolom, hogy a hangjáték mindig visszavezet a könyvespolchoz, hogy majd így szemléljék ezt a hármat.
13: Mészöly mindezt szentesíti ebbe a Alexának adott 60 éves interjúban, és akkor ott mondja el azt is a keletkezési körülmények között, hogy a legalaposabban, legmélyebben, úgyhogy nem zavarta semmi, és ahova kinézett, noha mondja, sosem jártam a Szentföldön. De, és akkor elolvassuk a regénynek a különböző mélyutakról szóló, meg a tetőről milyen kilátás nyílik a holtengerre, meg ilyesmi. Később eljutott aztán a regényírása után, egyszer eljutott, és van olyan alapos filosz, aki azt is megvizsgálta, hogy más helyre teszi, úgy csinálja, hogy a holtengerre is gondolhatunk, meg a Dunára is. Tehát az gyerekkori Szekszárd környéki mezőségi élményeire.
14: vagy a Genezáreti tó partján, ezt én magam tapasztaltam, az ember teljesen a Balaton parton érzi magát. Tanár úr, még arra szeretném megkérni itt a beszélgetésünk végén, hogy ha már így látjuk ezt a trilógiát, de az életműben milyen helyet foglal el ez a regény? Hogyan látja? Mennyire jellemző?
13: Nagyon nagy életmű, és én nem tudok várni, mindent szeretek tőle. De én meglehetősen idegenkedve olvastam az olyan kritikákat, amelyek a Mészöld azzal vádolják, hogy megváltozott a 90-es években, és már nem olyan, mint volt, és így tovább, azok már nem az igaziak. Dehogy nem. Csak azok, akik akkor frissibben csak azt olvasták, éppen azt tetszett, vagy nem tetszett nekik, azt szerint, hogy egyébként mi volt a mondani valók saját magukról. Mert hogy miért, hogy az nem értettek, az biztos. Úgyhogy szerencsére a Tomka Beáta iskolája, Tomka Beáta maga, és a Tomka Beáta iskolája eredményezte az új kiadásokat, az új magyarázatokat, Szollár Dávid hatalmas monográfiáját, a Marjanovics Diana által elkezdett filológiai vizsgálatokat, a hagyaték ki nem adott, a folytatódó kritikai kiadást, amelyben hihetetlen részletek vannak a Saulus illetően is levelezésben, tehát nagyon izgalmas például a Mészöly meg az Allen feleségének a levelezés. Úgyhogy én egységesnek tekintem az életművet, és azt hiszem, hogy én a magam részéről azért nem tudok dönteni, mert én rájövök arra, hogy én túl kicsi a fejem, nem fér bele minden, és ezért minden születésnapon, tehát minden január 19-én ott vagyok Szekszárdon, és ott mindig kis gyerekek szavalnak Mészöly verses meséket, vagy mondanak el próza. És én mondom, úr isteni állat, pedig hogy szereted a mackókat, hogy te erre eddig nem jöttél rá, reméltem.
14: Hát tanár úr, nagyon szépen köszönöm, ezt a maratoni beszélgetésünket.
13: Köszönöm szépen.
14: Nagyon nagy élmény volt, és gondolom a hallgatóknak is az, és hát mondom is, hogy újra hallgathatnak bennünket a Médiakliken, mert hogy ezt nem ma kezdtük, ugye, hanem még a mű legelején, tehát háromszor volt vendégünk itt a stúdióban, tanár úr, Szörényi László, Széchenyi Díjas irodalomtörténész, professzor emeritust, a Mészöly Miklós Egyesület tiszteletbeli elnökét hallottuk. Most itt nálunk a Rádiószínházban, ahogyan mondtam, következik a Mészöly Miklós Saulus című művéből készült hangjáték sorozatunk 8. része. Közreműködők Saulus Zajzon Zsolt, valamint Görög László, Hunyadkürt István, Jaskó Bálint, Jámbor Nándor. Most ez a 8. részre vonatkozik természetesen. Zenei szerkesztő és hangmester Borbély Gábor rádióra alkalmazta és rendezte Varga Zsé Csaba. A 10 részes hangjáték sorozat holnap este is folytatódik, a 9. résszel itt a Rádiószínházban. Tartsanak akkor is velünk, jó szórakozást, tartalmas kikapcsolódást kíván munkatársai nevében is a felelős szerkesztő Völgyi Tóth Zsuzsa.
15: Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
16: Mészöly Miklós, Saulus, 8. rész.
17: Tudtam addig is, hogy csak a kötelesség adhat értelmet a képtelennek. De azt már kevésbé, hogy a szeretet, a gyanútlan rokonszenv tévedése nélkül gyűlölni is csak méltatlanul lehet. Erre akkor jöttem rá. Ha valakinek nekem volt jogom hozzá, hogy bírái elé vigyem a fiatal törvénymagyarázót. S mielőtt meggondolhattam volna magamat, kiadtam az utasítást. Mint a hibbantra, úgy néztek rám.
18: Most, uram?
17: Most. Vagy nem elég világos? Végig kutatjuk a sikátort. Azt hittem világos.
18: De honnét tudod, hogy itt éjszakázik? És ha tovább ment?
17: Megvár. Feleltem, s ez elég rejtélyesen hangzott, hogy ne tudják, hogyan értsék.
18: Te tudod, uram. Négyen elegen leszünk?
17: Nem ártana, ha Szof is itt volna.
18: Szof nincs ma szolgálatban, uram. Mondtuk már.
17: A sikátor meredek volt, akár egy csúszda, s alig 40-50 ház. A meredek alján fehér kövecses út, két alacsony kősánc között. Ha a törvénymagyarázó valóban tovább ment, még látnunk kellett volna. Másfelé nem volt kijárója a völgyinek. Az utolsó háztól nem messze dorong formájú feketeség hevert az úton, mint valami sorompó. Amikor lenéztünk föntről, pillantásom erre a dorongra tapadt rá, s jó ideig semmi más nem létezett számomra, csak ez a heverő fa, hogy átlépte-e valaki, amíg mi beszélgettünk. Biztosan éreztem, hogy nem. Még itt kell lennie. A következő pár órának azóta sincs megbízható története bennem. Amire vissza tudok emlékezni, mint a széttört cserép. S a holdfényben még az is kétessé lesz, ami ártatlan. Az egyik udvaron száradó fehér nemük között kellett a ház ajtóig mennünk. A vásznak aljába gyűlt víz minden lépésnél a nyakunkba csurgott. Már ébren volt a család, mikor lucskosra ázva előkecmeregtünk. Lehettek vagy tizen. Kórét váratlanul mellen ragadta egy idősebb férfi, de előbb fölállt egy zsámolyra, hogy az arcuk egy vonalba kerüljön. Semmit nem mondott végül, a gyerekek meg nevettek. Kóré barátságosan karjára vette az egyik kislányt, fölemelte a magasba, de azt már nem tudta kitalálni, hogy ott mit kezdjen vele. Lassan visszaengedte a földre, s ez még a beismerésnél is szerencsétlenebb mozdulat volt. Mindenkit kiküldtem a szobából. Amikor egyedül maradtunk, ráparancsoltam Kóréra, hogy kotorjon be a pricsek alá. Disánra meg, hogy kopogtassa végig a falakat. Ők is tudták, hogy ez értelmetlenség, és lehetetlen, hogy a törvénymagyarázó ilyen megalázóan próbáljon elbújni előlünk. Számomra mégis ez tette elviselhetővé a hajszát, amibe belekényszerültem. Ha nem változtatok a szokásos eszközökön. Így nem volt annyira személyes. Disán, akinek gyengéje volt a turkálás, itt se tagadta meg magát. Ő fedezte fel, hogy a bogarakkal lepett vakablakban étel savanyszik, s valami lé túrósodik az egyik edényben. Ne szórakozzatok, mondtam, és kifordultam a szobából. Kint az utcán vártam meg őket. Kedmach őrködött a kapunál, együtt hallgattuk a vásznak csöpögését. Mondtam neki, hogy még lesz beszélni valunk vele. Bólintott, hogy tudja. Amikor Kóré és Disán végeztek, azt ajánlottam, tartsunk egy kis pihenőt. Kedma megjegyezte, hogy a pusztai utunkon nem jutott eszembe ilyesmit ajánlani. Az igaz, feleltem, de a pusztában házak sincsenek, amelyekben nem mi lakunk. Különben, ha nem vagy megelégedve a vállalkozásunkkal, nyugodtan elmehetsz. Maradt. Sőt, a következő ház ajtaját éppen ő kezdte feszegetni, mikor az örgetésre nem jöttek elő rögtön. Itt egy kihívóan üres kamrába nyitottunk be először. A falakból vaskampók álltak ki, csomózott kötélvég, éppen csak trágyaszagot nem éreztünk. Bent a szobában már inkább, de állatot ott se láttunk. Csak egy kamaszforma lány mászott elő a sarokból, és egy üres kötelet húzott maga után. Amikor elhagytuk a házat, észrevettem, hogy egy vállas, nagy darab férfi sündörög utánunk. Azt mondta, szívesen őrt áll a sikátor alján, vagy ahol akarjuk. Mesztelen mellén juggatott hevederszíj feszült, egész a derekáig körbe volt tekerve. Mintha a jójadát láttam volna magam előtt. Jójada durvább mását. S talán éppen ez az edzettséget fitoktató szíj volt az oka, hogy hirtelen elveszítettem a mértéket. Rákiáltottam, hogy tűnjön el, és tegyen új kötést a bárány lábára, mielőtt bégetni kezd, ha már annyira rejtegetik. Valahogy kezdett jól esni, hogy olyasmit teszek, ami undorító. És egy idő múlva Kóré és Disán is belejöttek. Ajtókat taszítottunk be, asszonyokat löktünk félre. Leszegett állak alá nyomtuk oda az öklünket. Disán nem kímélte a szíját, ha nem elég gyorsan mozgott valaki. És mindezt egyetlen hang nélkül. Még siránkozás se volt. mintha mind összebeszéltek volna, hogy összeszorítják a fogukat a kedvemért. Néha már úgy éreztem. Jellemző apróság, hogy mikor megszédültem párszor, ez a vége felé történt, mindig Disán vagy Kóré ugrott oda, hogy fölsegítsen. Kedma egyszer se. Pedig itt van, bíztattam őket ilyenkor, mire mindig ugyanazt ismételték. Te tudod, uram? Mire az utolsó ház kapujához értünk, csapzottan, már fémes derengés ütött át a sötéten.
18: És most? A most már nem sürgős. Ez már a rókarántó. Ha nem ment tovább, akkor csak itt lehet.
17: Kedmachra néztem. Te, az öreg gyanakvón emelte föl a fejét.
19: Mondjad, uram.
17: Ezt az utolsó házat rád bízzuk. Úgyis csak őrködtél eddig.
19: Úgy érted, hogy egyedül?
17: Nem bízol eléggé magadban?
18: Te csak ugyan beteg vagy. Átengeded neki, mikor éppen te akartad annyira.
19: Hagyjátok. Neki az a fontos, hogy ő bízzon bennem.
17: És gyorsan belépett a kapun. Az öreg valamennyiünknél halkabban dolgozott. Jó fél órát várakoztunk rá, és semmi hang nem szűrődött ki. Csak lépések néha, és egyszer valami üstcsengés. Vagy kolomb? Kóré megpróbált beszélgetni közben, de nem álltam rá.

0: meg a levegőben? Ostobán nézett rám, megveregettem a nyakát. Ne erőltesd az agyadat. Most majd aludhattok. Hajnal lesz nem sokára. Kedmach akkor lépett ki a kapun egyedül. Nem siettünk oda hozzá, ahogy várni lehetett volna. Szétszóródva álltunk a meredek alján, mint az egy kézből legurított kövek. Disán mozdult meg először.
1: Tudtam én. Minek is maradt volna? Egy róka lyukban. Akkor már biztosabb a puszta.
0: Szóval senki?
2: Senki, uram.
0: Csak a háziak?
2: Csak a háziak.
0: Jó, akkor végeztünk. Köszönöm, Kedmach. Nektek is, Kóri. Kedmach az Antónia toronynál ért utól. Nem magyarázkodott. Szó nélkül jött mellettem. Kóri azt mondja, 5. napja sántítasz. De nem nagyon látom.
2: Most már nem annyira. Ráesett egy kő.
0: Hogy? Már megint egy kő?
2: Nem megint.
0: Jójadára is alaposan ráesett.
2: Jójadára nem.
0: Az eszetek sántít. És egyszerre minden kedvem elment a beszélgetéstől. Nem érdekelt. Úgy éreztem, túl vagyok Kedmachon. Már csak sajnálatból kérdeztem tovább, mert láttam, hogy őt emészti valami. Hallom, a fullajtárja lettél. Ő tiltotta meg, hogy engem fölkeress?
2: Senki se tilt tőled.
0: Az se volna nagy baj. Valamikor szerettem, ha engedelmeskednek nekem, de most már nem is tudom. Kevés.
2: A sértődöttség beszél belőled.
0: Az ám! Mivel sértettél meg Kedma? Te csak tudod? Az öreg most kezdett összeroppanni. Másra lehetett elkészülve. Bátortalanul mondani kezdte.
2: Ott voltam én is a zarándok szálláson.
0: Melyiken?
2: Ahol az a fiatal rabbi beszélt. Tőled mit akart?
0: Tőlem? Miért éppen tőlem? Aztán később. A kérdezteti?
2: Én kérdezem, uram.
0: Te? És te ki vagy? Zavartan pislogott rám. Te kérdezed? Már ébredeztek a városban a szárnyasok. Távoli kakas kukorikulás hallatszott. Valamelyikünk elárulja a másikat. Nem szólt. Csak az a kérdés, kinek? Folytattam. Lehet, hogy A jobban megbízik benned, mint bennem? Én meg ok nélkül gyanakszom rád. A helyett is. Azért titkolódzol előttem, mert neki szeretnél engedelmeskedni? És ha kiderülne, hogy A nem is olyan őszinte hozzád, hogy csak áltatod magad, A meg éppen arra számít, hogy az ő bizalmasaként jobban felbátorodsz, és nekem vallasz be olyasmit, ami se neki, se nekem nem tetszik, hogy majd ő mondhassa a szemembe. Látod? Ez a Kedmach nem érdemelte meg, hogy bízzál benne. Az öreg elképedve nézett rám.
2: Ne játsz velem, uram. Van más dolga is annak, még hogy éppen engem. Ha még Kóréval, ő legalább tiszt. Ha tudni akarod, még soha nem láttam At a palota szobájában.
0: Szemből nem is, mert háttal álltál neki. Ő kérdezett. Te mit feleltél?
2: Csak egyszer voltam nála.
0: És?
2: A nővéred után érdeklődött.
0: És?
2: Meg hogy igaz-e, hogy gyógyítani szoktál.
0: És szoktam?
2: Valami gyerek után érdeklődött, hogy tényleg meggyógyult-e.
0: Nagyon sokat tud A, de te se panaszkodhatsz.
2: Nem is ismerem a nővéredet.
0: Attól még kérdezhetnek, és te is felelhetsz. Kedmach hevesen szétrántotta a köpenyét meg az ingét.
2: Semmi olyat nem mondtam.
0: Akkor miért jöttél utánom? Valamit csak akartál.
2: Te mondtad, hogy beszélni valód lesz.
0: Már elfelejtettem, hogy mi. Az öreg megállt tétován.
2: Azt akartam mondani, hogy nem csaptanak be. Nem volt ott a házban.
0: Aztán sietve újra megindult. Hagytam, hogy előttem menjen, a tarkóját néztem. Azt hiszem, akkor bocsátottam meg neki, hogy ilyen lehetetlenül gyerekes és gyáva. Hogy ennyire őszintén hazudik. Közben odaértünk a vörös toronyhoz, ahol először láttam meg Támárt a kőpalánk tövében. Lelassítottam egy kicsit. A narcisszok illata ilyenkor hajnalban a legerősebb. Kedmach azt hitte, hogy be akarok térni a kertbe, és készségesen félrehúzta az ágból font ajtót. Ne üljünk le egy kicsit.
2: Így is megmondhatod, amit akarsz még.

0: Láttam, hogy összerezzen. Már amikor kijöttél a kapun, tudtam. De nem haragszom. Most már jobb így. Se te, se én. Úgy látszik, az úr mégse ránk akarta kiosztani. S hosszan a szemébe néztem. Beszéltél vele? Váratlanul megkeményedett a pillantása.
1: Nem lehetett.
0: Nem akart beszélni?
1: Azt nem tudom. Aludt. Egy kamrában feküdt a szerszámokon.
0: Szorosan odalépett elém.
1: Te így is letartóztattad volna?
0: Nehezen engedtük el egymás pillantását. Mikor elváltunk, felvillant bennem, hogy esetleg az egészet csak kitalálta. De nem valószínű. Szerszámokon aludni, ilyesmit nem szokott kitalálni az ember. A hajnali szürkeség kezdett átváltani vörösre. A damaszkuszi kapu felvöröslött, de Tohu háza még nem. Így mondtam magamban, Tohu háza. Mint aki csak ugyan átmeneti szállásra tér be, nem az otthonába. A forduló után bevágott a pillantásom a házak közé. Hosszú és keskeny utca, egyáltalán nem meredek. Minden köve ismerős, s az arcok is. Köszöntek, kitértek, utánam néztek, nem köszöntek, behúzódtak, rést nyitottak. De akkor még nem volt mozgás. Hagytam, hogy az úttest közepére vigyen a lábam. Egy hosszú lélegzet esett volna jól, amelyik addig tart, ameddig a házak, csupa nyitott kapuval. Azután valami napsütött puszta, az éggel, ahová az utca vezet. Tohu a kapuban ült és várt. Azóta nem feküdt le, hogy elmentem.
2: Gyűrött vagy?
3: Tá már is nyugtalanul aludt.
0: Most hol van?
3: Tudod te. Bent a kamrában.
0: Nem tudtam.
3: Valamit csak tudsz.
0: Piszkos a város.
3: Hogy piszkos?
0: Ahogy jöttem hazafelé. Ilyenkor jobban látszik, amikor magára hagyják.
3: De nem hagyták magára.
0: Hát nem alusznak?
3: 10 éve egyszer én is így jártam. Este mentem el, reggel jöttem haza. Régi barátok, fiatalság. Itthon meg várt az asszony. Támár. Nehéz a kapuban ülni, most már tudom. Persze, kinevethetsz. Én igazán nem vagyok okos hozzád képest. Piszkos, azt mondod? Ezt is csak tőled hallottam még.
0: Kezdtek élesedni az árnyékok. A házak éle hűvösen átizzott. Menjünk be, Tohu.
3: Azt hittem, egér.
0: Szamár vagy. Csak nem sértődtél meg. Nyögve felállt. Tenyerét odahúzta az ülepéhez. A füllett éjszaka után most keveredett egy kis hűvösség a levegőbe. Az udvaron dermedten kígyóztak a seprűnyomok barázdái. Minden nyomot hagy. Támár kamrájának nem csak az ablaka, az ajtaja is csukva volt, s ez meglepett. Tohu oda cammogott a fal mellé, a lócához. Én hátra maradtam egy kicsit. Mustrálva nézte, hogyan húzom magamat végig az udvaron.
3: Lefekszel?
0: Majd igen, most még nem tudok.
3: Azért jó neked.
0: Nekem nagyon.
3: Én meg csak a megrendelőkkel mindig. Mit tudok én a világról? Semmit. Hozzám jönnek, nem én megyek. És az nem ugyanaz.
0: Ne panaszkodj.
3: De csak úgy belépni valahová. Az igen. Téged már ismernek. Oda teszik melléd a széket. Hallgatják, amit mesélsz. Tudod, hogy adnak a szavadra?
0: Mit akarsz? Összehúzta a szemét, mintha cinkosan mosolyogna.
3: Mindig arra vágytam, hogy 10 gyerekem legyen. 15? A saját béred legalább elnézi, hogy olyan vagy, amilyen. Aztán mégsem úgy lett. Tohu, a cserző varga. Azért boldog vagyok. Csak irigyellek.
0: Mit akarsz, nem mondanád meg?
3: Beszélgetni. Azt hiszed, nem látom? A száraz rongyot is kifacsarnád. Még több szeretetet. Hát nem elég, amit az úr adott. El vagy kényeztetve, az az igazság.
0: Elhatároztat, hogy csupa igazat mondasz?
3: Én igen.
0: És már kora reggel. Nem is tudom, honnét veszed.
3: Tartogattam. Éjszaka volt idő rá. Rakosgattam egyiket a másik mellé. Rájöttem, hogy még sose dicsértelek meg úgy igazán.
0: Te ittál?
3: Azt azért nem.
0: De hát mi a poklos fenét gondolsz rólam?
3: Csak jót.
0: Köszönöm.
3: Támár is.
0: Őt csak hagyd ki lehetőleg.
3: Pedig ha ittam volna, biztos jobban látnék. De téged így is láttalak.
0: Hol? Hiszen úgy ülsz itthon, mint a bálvány. Az öreg undorral kiköpött. Ez a bálványnak szólt.
3: Jó, jó, csak mondom.
0: Én is. Vagy bánt, ha tudom. Itthon úgy szúrod le magadat, mint a füstös karó. Aztán elmész, és akkor egyszerre csupa virág. Hol láttál? Azt mond. Nem tett jót neked ez a virrasztás. Rám nézett. A szeme véreres, kialvatlan, gyermekes, riadt volt. A hangja éles.
3: Neked se tett jót.
0: Bent voltál te is a városban?
3: Minek? Úgy is tudom, mit csinálsz ott. Otthon vagy te akárkinél. A szívedet kiteszed, a szívüket kiteszik, még virágot is a lábad alá, ha akarnád. Nincs nyugtuk, amíg oda nem mész, és nem parancsolod nekik, amit úgy is akarnak. Te meg szégyelled a nagy ragaszkodást, rühelled a bizalmukat, mintha nem érdemelnéd meg. És mégsem elég. Még az utolsó rongyukat is kifacsarod.
0: Nagyon jó. És mit tudsz még?
3: Egyszer láttam, amikor galambot simogattál. A szárnya alá dugtad a kezedet. Tudsz burukkolni?
0: Az udvar akkor kezdett felvörösleni. A tetőkről ferdén csapódott le a fény. Tohu nem vette le rólam a szemét. Kezét az arcom elé tolta. Mit akarsz?
3: Csókold meg. Most rászolgáltál a bocsánatra.
0: Azt hiszem engedelmeskedtem, de utána meglöktem a mellét. Bolondot csinálsz belőlem? Becammogott a házba. Fönt a tetőn, a sátran bejárata mellé már oda volt készítve az írós köcsög. Este óta ez volt az első látvány, ami boldoggá tett. Mohón inni kezdtem. A langyos lé lecsurgott a lábfejemre. Az ujjaim átlucskosodtak a saruban. De még ez is jól esett akkor, mint a verejték, a megszenvedett piszok. És egy hirtelen mozdulattal beöntöttem a maradékot az ingem nyílásán. Úgy akartam lefeküdni, hogy rajtam száradjon meg, de csak annyira, hogy érezzem a helyét, amikor fölébredek, a köldökömön, végig a combomon. Az üres köcsögöt oda tettem a mellvédre, hogy Támár azonnal észrevegye, amikor kilép a kamrajtón. Aztán még egyszer lenéztem a felsepert udvarra. A barázdás porban tompán fénylettek a sima lépésnyomok. Tudtam, hogy nem fordulhatok vissza. Támár bent feküdt a sátramban, és aludt. Csak egy pillanatra lepődtem meg. Még soha nem éreztem annyira természetesnek, hogy ismerem, mint akkor. Egyik karját hátrahajlította a feje mögé, másik kezét meztelen melle alá húzta, és belemarkolt a pokrócba. Ahogy megcsavarta álmában, a keze is, a pokróc is úgy maradt. A sátor oldallapján éles fény lövelt be egy repedésen. Lassan visszaengedtem a ponyvát, és leültem a prics végére. Kis idő kellett, míg megszokta szemem a sötétet. Közben Támár arcát néztem, és elképzeltem, hogy ébren van, és várja, hogy meséljek neki. Egészen halkra fogtam a hangomat. Igyekeztem pontosan és szűkszavúan elmondani, hogy a sikátorban hogyan kezdtünk hozzá. Az első házat, a másodikat, a huszadikat. Aztán Kórét meg Disánt, ahogy előbukkantak a félkörös kőpalánk mögül. Kedmach konok szolgálat készségét, Kóré becsületes korlátoltságát, aztán meg Disánt, azzal az ostoba vigyorgásával, de ebbe már annyira belezavarodtam, hogy végül már minden szót újra kellett kezdenem. És egyre görcsösebb pontossággal akartam leírni az idétlen bujaságát, szénfekete, olajosan göndörödő szakállát, benne a duzzadt piros szájjal, mint a halhólyag, melyet a síkossága nem enged szétpukkanni, csak összetapadni. akár két húsára hámozott gerezd, közte a nedvesen csillanó hasítékkal, amit a fogak torlaszolnak el, de szét is nyitnak az első szóra. És akkor megint újra kezdtem. Nem úgy, nem mint a halhólyag, meg közönségesebben, mint két nedvező csigahát, de ez sem elégített ki. Közben észrevettem, hogy Tamárnak nyitva van a szeme, csak nem mozdul, és engem néz a sötétben. Erre én sem mozdultam. Az egyik pusztai utamon egyszer fél napot ültem egy virág előtt, amelyik éppen nyílni készült. Senki nem látta, csak én. Olyan volt, mintha az Úr nevét mondtam volna ki hangosan, mindenki mást kiközösítve. Csak mikor újra lehúnyta a szemét, akkor feküdtem oda Tamár mellé. Erős szél fújt napokig. Forró. Sokan erre is azt mondják, nyár. Mintha egyetlen szóval mindent elintéztek volna. Én mégis szívesebben mondom, kifeszített báránybőr, sima és kemény, kék és fehér vonalak rajzával, mintha élő erek hálóznák be. Szívesebben mondom ezt, hogy még gyengességből se tévesszem meg, ami élő és új, mert abban is csak a régi törvény születhetik meg újra. Tamárt nem láttam ezekben a napokban, csak egyszer. Aznap későn mentem haza. Vagy a kapunyitásra jött elő, vagy már előbb is ott állt, nem tudom. Amikor befordultam az udvarra, ott támaszkodott a kamra ajtóban, háttal az udvarnak. Talpát a térdén pihentette, s ahogy maga elé húzta a haját, nyaka átlósan fölfehérlett. Megálltam, de nem szóltam oda neki. Fönt a tetőn a szél csattogtatta a ponyvát. Hazafelé jövet egy ágat törtem a vörös toronynál, s még mindig a kezemben volt. Áthúztam a markomon, s hagytam, hogy a levelek leszóródjanak a földre.
2: Elhangzott Mészöly Miklós, Saulus. A nyolcadik részt hallották. Saulus, Zajzon Zsolt. Közreműködött Görög László, Hunyadkürti István, Jaskó Bálint, Jámbor Nándor. Zenei szerkesztő és hangmester Borbély Gábor. Rádióra alkalmazta és rendezte Varga Zsé Csaba. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
4: A következő részt holnap 21 óra 30 perckor hallgathatják meg itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A zene után a késő esti krónika következik.

0: Kossuth Rádió hírműsora.
1: 22 óra, jó estét kívánok, a nap legfontosabb híreinek összefoglalója következik, a mikrofonnál Néveri Igor. Magyar Péter miniszterelnök megállapodott összesen 16,4 milliárd euró felszabadításáról az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel Brüsszelben. Eddig már csaknem 92 milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt és értékpapírokat a Magyar Nemzeti Bank ügyében zajló eljárásban. A mentőszolgálat és a rendőrség is felkészült a holnapi BL döntőre, 50-70 ezer szurkoló érkezik Budapestre. Holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Következnek a részletek. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról, jelentette be a miniszterelnök és az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben. Összesen 16,4 milliárd euró uniós keret lesz hozzáférhető Magyarország számára a vállalt reformok és beruházások végrehajtása után. Illés Anna összefoglalója.
2: Április 12-e élni fog az emlékeinkben nagyon hosszú ideig, hiszen azon a napon a magyar nép saját kezébe vette jövőjét. Egyértelmű döntést hoztak, Európát választották, és a demokrácia mellett tették le voksukat.
3: Fogalmazott az Európai Bizottság elnöke a magyar miniszterelnökkel tartott közös sajtótájékoztatón. Ursula von der Leyen hangsúlyozta, hogy több témában is tárgyaltak a kormányfővel, és megállapodtak fontos alapvetés. Így Magyarország számára elérhetővé válik több milliárd euró.
2: Egy nagyon robusztus architektúrát terveztünk meg, hogy Magyarország szembe tudjon szállni a korrupcióval és a jogállamisági aggályokkal, és Magyarország úgy döntött, hogy csatlakozik az Európai Ügyészséghez annak érdekében, hogy az Európai Uniós alapok felhasználását, az Európai Uniós pénzek felhasználását biztosítani lehessen, megerősítik az integritás hatóságot annak érdekében, hogy valós hatáskörök rendelkezzen a korrupció feltárására és az érdekütközések, az összeférhetetlenségek elhárítására, és a jogszabályi hátteret úgy változtatják, hogy az adófizetői pénzt meg lehessen védeni.
3: Az Európai Bizottság elnöke elmondta, hogy emellett közös befektetésekről, beruházásokról és konkrét projektekben is egyességet kötöttek. Az Erasmus kapcsán pedig bejelentette, a magyar diákok szeptembertől ismét csatlakozhatnak a nemzetközi programhoz.
4: Az egyik legfontosabb vállalásunk volt a választási kampányban, hogy haza visszük, feloldjuk azt a sok ezer milliárd forint uniós támogatást, amely jár a magyar embereknek.
3: Emlékeztetett a kormányfő. Magyar Péter közölte, 16,4 milliárd euró folyósításáról állapodtak meg Magyarország számára, ami az ország egész éves költségvetésének mintegy 13%-ának megfelelő összeg. Ismertette, az EU-s forrásokat a versenyképesség erősítésére, beruházásokra, a közlekedés, az egész a felső oktatás, az elektromos hálózat és a zöld energia fejlesztésére, valamint a lakhatási válság enyhítésére fordítják majd.
4: Pontosan tudjuk, hogy ez egy politikai megállapodás, egy nagyon erős jelzés, és hogy rengeteg feladatunk van, el kell fogadnunk rengeteg jogszabályt, de az a jó hírem, hogy ma Magyarországon van az egész Európai Unióban a legstabilabb kormány.
3: A miniszterelnök azt mondta, a politikai egyesség megkötésére néhány hét elegendő volt, és nem ideológiai elvárásai voltak a bizottságnak, hanem a korrupció elleni fellépés lehető legerősebb kialakítása. Hozzátette, átadta az EB elnökének Magyarország hivatalos csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. Magyar Péter kitért arra is, hogy milyen hatása lesz a felszabadult forrásoknak a hazai költségvetésre.
4: Az új kormány igyekszik egy tartható költségvetést elfogadni. Szeptember elején, augusztus végére ezt elkészítjük, és nagyon fontosak ilyen szempontból is az uniós források, hogy azok már szeptembertől érkezni tudnak. Vagy ahogy az elnök azt mondta, ahogy elfogadásra kerülnek a jogszabályok, felállításra kerülnek a szükséges intézmények, érkezni fognak, és ez segít majd a költségvetési egyensúly javításában, fenntartásában.
3: A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy nyár végéig megszüntetik azokat a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, amelyek nem egyetem fenntartók.
4: Lesz egy átmeneti időszak az egyetemeket felügyelő közérdekű alapítványok kapcsán, hiszen ott vannak olyan egyetemek, amelyek kórházak fölött is diszponálnak, de önmagukban az egyetem is egy olyan intézmény, ahol kell idő arra, hogy a tulajdonosi vagy a működési struktúra átalakuljon. Ez az átmenet, ez 2027. augusztus 31-ig fog tartani. Addig viszont azon közérdekű alapítványok, amelyek nem egyetemekről szólnak, vagy nem egyetemek foglalkoznak, azok megszüntetésre kerülnek a nyár végéig, augusztus 31-ig. Köztük az MCC.
3: Hozzátette, ezeknek az alapítványoknak a közfeladatait át fogja venni az állam vagy az új tulajdonos. A kormányfő beszélt a magyar-ukrán kapcsolatokról is, amelyről azt mondta, hogy itt az ideje új fejezetet nyitni. Hangsúlyozta, garanciát szeretnének kapni arra, hogy a 100 000 Ukrajnában élő magyar állampolgár újra használhassa az anyanyelvét az iskolában, a kulturális területen és az adminisztrációban is.
1: A megállapodásban szereplő összegből 10 milliárd euró helyreállítási alapban lett befagyasztva, ebből 6,5 milliárd vissza nem térítendő támogatás, 3,5 milliárd pedig nagyon kedvezményes hitel. A legsürgetőbb feladat most ezen helyreállítási források megszerzése. Mindenki erre koncentrál, mert ennek augusztus 31-én végleg lejár a határideje, addig mindent le kell zárni, különben elvész a pénz. Ehhez feltételeket kell teljesíteni, például a 27 szupermérföldkövet és bizonyos reformokat is végre kell hajtani, mondta Baracka Eszter, a közmédia brüsszeli tudósítója.
5: Itt most a következő lépés az, hogy Magyarországnak be kell nyújtani egy új felülvizsgált helyreállítási tervet az Európai Bizottságnak. Itt Brüsszelben úgy számolnak ezzel, hogy jövő héten megérkezhet. Hogyha ez megtörténik, akkor következő lépésben a tervet az Európai Bizottság értékeli. A végső jóváhagyás azonban a tanácsi, a tagállamoké. Mindkettőre júliusban számíthatunk. Itt most az a várakozás, hogy július 10-én a pénzügyminiszteri tanácson az utolsó pecsét rákerülhet a helyreállítás. Terve. Onnantól kezdve nagyon kevés az idő augusztus 31-éig, lényegében meg kell felelni a feltételeknek, el kell végezni, végrehajtani a reformokat, és le kell zárni a beruházásokat is, és erről jelentést is kell küldeni Brüsszelnek. Szeptember 30-áig kell leadni a kifizetési kérelmeket, novembertől évvégéig pedig érkeznek majd a források.
1: A Fidesz elnöke felszólította Magyar Pétert, hogy azonnal hozza nyilvánosságra az Európai Bizottság elnökével kötött paktum részleteit. Orbán Viktor közösségi oldalán azt kérdezte, hogy a miniszterelnök mit adott el a magyar érdekekből Brüsszelnek. A Fidesz közleményében azt írta, Magyar Péter politikai megállapodást kötött Brüsszelben az eddig jogtalanul felfüggesztett uniós források visszaadásáról. Hozzátették, szerintük Brüsszellel politikai megállapodást kötni csak úgy volt lehetséges, hogy Magyar Péter elfogadta Ursula von der Leyenék követeléseit. Magyar Péter reagált, szerinte egyetlen ára volt a 6000 milliárd forintos uniós források hazahozatalának, az Orbáni korrupció folytatásának teljes megszüntetése. A miniszterelnök azt írta, ezt a feltételt a magyar kormány örömmel teljesítette. Magyarország egyik elsődleges prioritása a Horizon programhoz való visszakapcsolódás, mondta Tanács Zoltán az Unió kutatásért és innovációért felelős minisztereinek tanácskozásán. A magyar tudományos és technológiai miniszter közölte, a következő uniós költségvetési ciklusban lényegesen több forrás jut tudományra és kutatásra, Magyarország ebből a keretből a lehető legnagyobb részt szeretné megszerezni. A tárcavezető a tanácskozáson ismertette a magyar álláspontot, amely szerint az EU-nak extra támogatást kell nyújtania a kevésbé fejlett térségek számára. Robbanó töltettel felszerelt drón zuhant egy panelházra hajnalban a romániai Galacon, nem messze az ukrán határtól. Egy 10. emeleti lakás kigyulladt, a házból 70-en menekültek ki, közülük 2 megsérültek. Már a Viradóra Oroszország mintegy 50 drónnal támadott ukrajnai folyami kikötőket. A galaci robbanást okozó drónt is érzékelték a román radarok, de nem lőtték le. A lakosságot mobiltelefonokra küldött riasztásra figyelmeztették. Pékbúcsú összeállítása.
6: A robbanó töltettel felszerelt robotrepülő a panelház tetejére zuhant, a romániai Galacban. A detonáció következtében a 10. emelet egyik lakásában tűz ütött ki, 2 megsérültek, az épületet kiürítették. Hajnali 2 óra körül történt, a szomszéd lakásban lakom. Mind megrémültünk a dróntól, meg is hallhattunk volna. Félek, fakadt ki egy nő.
7: A drón a város központjában csapódott be. Mit csinált közben a hadsereg? Nyilvánvaló, hogy nem vagyunk biztonságban, vélte egy másik nő. Galac-Románia délkeleti részén a Duna mellett a Moldovai Köztársasággal és Ukrajnával közös déli hármas határ közelében fekszik. A román védelmi minisztérium részletes beszámolót tett közzé az eseményekről. Az Ukrajna elleni támadások még előző este kezdődtek, és 50 drón vett részt bennük. Percekkel hajnali 2 óra előtt az egyik drón hirtelen irányt váltott, és a román légtér felé kezdett ereszkedő pályán haladni. Amikor 150 méteres magasságban járt, elveszítettük, mert ilyen alacsonyan a radarjaink nem észlelik a repülőtárgyakat. Másfél perccel később kaptuk a riasztást, hogy a drón egy lakóépületbe csapódott. Ismertette a helyzetet a tárca szóvivője, aki az újságíró kérdésekre elismerte, az emberek joggal érzik úgy, hogy nincsenek biztonságban. Az ukrajnai háború kitörése óta nem ez az első eset, hogy orosz drónok sértették meg a román légteret. Nikus Ordán, román elnök a drónincidens miatt Oroszországot nevezte meg felelősként. Ezért az incidensért teljes mértékben Oroszországé a felelősség, amiért már több mint 4 éve háborút folytatnak Ukrajna ellen. A helyzetre való tekintettel Oroszország konstancai főkonzulát nem kívánatos személyé nyilvánítottuk, a konzulátust pedig bezáratjuk, közölte a román államfő. A Kreml megerősítette, hogy Vlagyimir Putyint tájékoztatták az eseményekről. Az orosz elnök egyelőre nem reagált a hírre. A külügyminisztérium szóvivője a nyugati országok által felfújtnak nevezte a romániai esetet. Szerinte ezzel az a cél, hogy elterejék a figyelmet arról, hogy a múlt héten Ukrajna lebombázott egy orosz kollégiumot. Az orosz biztonsági tanács alelnöke közösségi oldalán reagált. Dmitri Medvegyev szerint ki kell deríteni, kié volt a drón, ugyanakkor az Európai Unió országainak nincs beleszólási joga ebbe a kérdésbe. Az orosz politikus ezt azzal indokolta, hogy Ukrajna napi szinten európai fegyvereket használ a háborúban Oroszország ellen. Bukarest értesítette szövetségeseit és a NATO főtitkárát a Galacban történtekről. Arra kérték a katonai szövetség vezetőjét, hogy lehetőleg minél hamarabb juttassák el Romániának azokat a drónelhárító eszközöket, amelyek átadásáról már korábban megállapodtak.
1: Ukrajnában oktatási intézmény, Oroszországban olajipari egység lángolt az éjszakai légitámadások után. Részletek Iváncsik Attilától.
8: Az észak-ukrajnai Csernyihív megyében kiégett egy iskola épülete az éjszakai orosz dróncsapásokban. Az energetikai rendszerben keletkezett károk miatt 7 megyében korlátozzák az áramszolgáltatást. A rendelkezés csak a lakosságot érinti, a vállalatokat, üzemeket nem. A légvédelem jelentése szerint az oroszok összesen 220 harci repülőszerkezettel támadtak pár óra alatt. 14 becsapódás elkerülhetetlen volt. Az ukrán egységek az oroszországi olajipari létesítményeket célozták. Jaroszláv városában nagy kapacitású üzemanyagtározók lángoltak, miután ukrán harci drónok becsapódtak a létesítményekbe. Volgográd városában egy olajfinomító területén voltak robbanások. Az ukrán miniszterelnök közölte, hogy Ukrajna újabb, ezúttal 2,8 milliárd eurós pénzügyi támogatást kap az Európai Uniótól. Julia Sviridenko azt mondta, a tranzakciót az Európai Tanács jóvá hagyta, az összeget rövid időn belül megkapja Ukrajna, amelyet a költségvetési hiány fedezésére fordít. Közben a Nemzetközi Valuta Alap is újabb támogatásokról tárgyal Kijevben, az ukrán parlament pedig megszavazta az Európai Unióval kötött 90 milliárd eurós hitelmegállapodás végrehajtását.
1: Itt a krónika. A fennálló alkotmányos kérdések értékelését és szakértői közreműködést kérte a Velencei Bizottságtól Sulyog Tamás köztársasági elnök. A Sándor Palota azt közölte, a lépése azért volt szükség, mert az áprilisi választások óta a kormánypárt részéről politikai igény fogalmazódott meg az államfői funkció újraértelmezésére, az elnök eltávolítására irányuló felszólítások pedig sértik az alkotmányos rendet. A hivatal hangsúlyozta, hogy a köztársasági elnök továbbra is kész az együttműködésre a kormánnyal és a parlamenttel, amennyiben a jogalkotás az alapvető uniós és alkotmányos elvek védelmét szolgálja. Eddig már csaknem 92 milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt és értékpapírokat a Magyar Nemzeti Bank ügyében zajló eljárásban. A Nemzeti Nyomozóiroda igazgatója közölte, 2 szálon folyik a nyomozás tavaly április óta. A jegybanki alapítványok és az MNB épületének felújításával összefüggő hűtlenkezelés, illetve pénzmosás gyanúja miatt. A központi nyomozóügyészség hangsúlyozza, igyekeznek a lehető leggyorsabban felderíteni a rendkívül bonyolult ügyet. Csontos Ábel összefoglalója.
9: Sajtóhírek szerint a 11. kerületi Infopark B épületénél jelentek meg a hatóságok csütörtökön. Azt nem erősítették meg, hogy a Magyar Nemzeti Bank ügyében folytatott nyomozás kapcsán voltak az irodaháznál, ugyanakkor ez a székhelye az egyik olyan cégnek, amely érintett lehet az MNB ügyben.
10: Összesen 17 jogi személyt érintően foganatosítottunk kutatásokat és lefoglalásokat.
9: Arról ugyanakkor már beszéltek a hatóságok pénteken, hogy az elmúlt napokban összehangoltan egyszerre több helyszínen is akciót hajtottak végre az MNB ügy kapcsán. Ezekben informatikai, gazdasági és számviteli ügyekben jártas szakemberek is részt vettek. Ennek köszönhetően az eddigiek többszörösére nőttek a nyomozásban rendelkezésre álló adatok. Erről Vokó Anna Mária osztályvezető ügyész, az MNB ügyre létrehozott nyomozó csoport vezetője beszélt.
10: Valamennyi helyszínen jelentős mennyiségű okirat, elektronikus adat és adathordozó kerültek lefoglalásra. Volt olyan helyszín, ahol ez külön raktárban több mint 300 doboznyi iratot tett ki. Az elektronikus adatok mennyiségét érintően pedig elmondható, hogy több helyszínen teljes szerverek adatállománya került lementésre, illetve volt olyan helyszín, ahol a szerver adattárolóit foglaltuk le.
9: Tavaly április óta két szálon folyik a vizsgálat a Magyar Nemzeti Bank ügyében. Az egyik a jegybanki alapítványok és az MNB épületének felújításával összefüggő hűtlenkezelés, a másik pedig pénzmosás gyanújával. A rendőrség már csak nem 92 milliárd forint értékben foglalt le készpénzt és értékpapírokat, valamint csak nem 100 ember és több tucatnyi cég került a nyomozók látókörébe. Árulta el Jenei Áron rendőr dandártábornok, a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda igazgatója.
11: 97 személy van, magánszemély, aki a pénzmosásban jelenleg vizsgálat alatt áll, 36 gazdasági társaság, 11 magántőke alap, és azért azt is el kell mondanom, hogy itt azért van olyan cég, és ez csak egy részletadat, és nem fogunk belefolyni a nyomozás részleteibe, ahol például 117 bankszámla van egyetlen egy cégnek a nevén.
9: A nyomozás méretét és bonyolultságát az is jól mutatja, hogy csak kivételes esetekben kerül egy ügy már a felderítési szakaszban az ügyészség hatáskörébe. Itt ez történt. A központi nyomozó főügyészség vezetője azt mondta, a minél hatékonyabb felderítés érdekében egy 8 fős nyomozó csoport jött létre, és beszereznek olyan mesterséges intelligencián alapuló elemző szoftvereket is, amelyek jelentősen gyorsíthatják majd az adatok feldolgozását.
12: Érezzük a társadalomnak azt az igényét, hogy ezt az ügyet a minél hamarabb, ám de törvényesen, tehát a törvények teljes betartásával minél gyorsabban nyomozzuk le. Ezért amilyen eszköz csak létezik, azt be fogjuk vetni ebben a nyomozásban.
9: Mondta Fürth Pál, a központi nyomozó főügyészség vezetője. A főügyész hozzátette, azt, hogy bűnszervezetben követték el a gyanúsítottak a bűncselekményt, csak a nyomozás későbbi szakaszában lehet megmondani. Ha viszont ezt sikerül bizonyítani, akkor az érintetteket akár 20 évre is ítélhetik.
1: Át kell világítani a gyermekvédelmi rendszert, jelentette ki a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató szegedi székhelyén tárgyalt tegnap a központ igazgatójával, miután a rendőrség szerdán 14 helyszínen tartott házkutatást vidéki gyermekvédelmi intézményekben, majd 5 embert meggyanúsított és egyet őrizetbe vett. A hatóság gyanúja szerint legalább 10 gyermek ellen követtek el bűncselekményeket gondozóik, felügyelőik, valamint intézményvezetők. Az akcióban a TEK is részt vett, mivel az egyik elfogott férfi, aki korábban az egyik intézmény alkalmazottja volt, később határvadászként dolgozott és fegyverekkel rendelkezett. A rendőrség közben a nevelőszülői hálózatot is vizsgálja. Emellett a bejelentés kukac.nni.polisz.hu címre várják az esetleg eddig fel nem derített visszaélésekről szóló bejelentéseket. Illés Anna összefoglalója.
13: A gyermekvédelem ügye egy nagyon szenzitív ügy,
3: jelentette ki a szociális és családügyi miniszter az MTI-nek. Kátai Németh Vilmos, Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár társaságában csak nem 2 órán át tárgyalt a Szent Ágota gyermekvédelmi szolgáltató vezetőivel Szegeden csütörtök este, azután, hogy a rendőrség nagyszabású a gyermekvédelmi rendszert érintő akciót tartott szerdán.
13: Mindenkit arra kérek, hogy az érintettek és a gyermekek érdekeit figyelemmel tartva jelenítsenek meg bármit is erről az ügyről. Most még korai erről nyilatkozni, át kell világítani a rendszert. Ennyit tudok mondani most jelenleg, és az átvilágítást követően mindenkinek le kell vonnia a konzekvenciákat.
3: A Szent Ágot a gyermekvédelmi szolgáltató 13 vármegyében 5500 gyermekről gondoskodik.
14: Nagyon fontos, hogy ne áldozathibáztatások legyenek, hanem valóban a gyermekek méltósága kerüljen mindenek elé.
3: Erről már a gyermekvédelmi szolgáltató főigazgatója beszélt, miután találkozott a szociális és családügyi miniszterrel. Kotenc János azt mondta, konstruktív és őszinte beszélgetést folytattak. Hozzátette, a rendőrség által egy Csongrád vármegyei intézményben történtek miatt indított nyomozásról, valamint a gyermekvédelem helyzetéről is szó volt.
14: Mindenek előtt a gyermekközpontú gyermekvédelem és emberség kérdése. Ezeken a területeken nekünk nagyon következetesen, nagyon érzékenyen kell eljárnunk, hasonlóképp az elmúlt évekhez, de metodikai megfontolásokat kell eszközölnünk ahhoz, hogy mind hatékonyabb legyen, és több éves történeteknek is érdemes még alaposabban utána járni. Nem csak a jelent, az éppen akut helyzeteket kell tudnunk lereagálni, hanem bizony vissza is kell nézni, és meg kell találni azokat a problémákat, nehézségeket, mindenek előtt a gyermekek érdekét szem előtt tartva, amelyek elkerülhetetlen feladatot jelentenek a mi számunkra is.
3: A rendőrség szerdán 5 embert meggyanúsított gyermekek ellen elkövetett szexuális visszaélés és egyéb bűncselekmények miatt, egyet pedig őrizetbe vett.
15: Az akció során a nyomozók kutatást hajtottak végre a Csanádpalotai, Szegedi, Hódmezővásárhelyi és Dévaványai gyermekvédelmi intézetben, illetve az egyházi kötődésű alapítványnak a Szegedi Gazdasági és Adminisztrációs Központjában, ahol összesen 6 terabájtnyi adatot és 13 zsáknyi bántalmazások kivizsgálásával kapcsolatos iratanyagot foglaltunk le.
3: Közölte Csupor Máté, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda kábítószer bűnözés elleni hivatal főosztályvezetője csütörtökön.
15: Az akció során felmerültek olyan információk, miszerint nem csak most az érintett intézmények tekintetében lehettek az elmúlt években ilyen és ehhez hasonló fizikai, szexuális bántalmazások. Így a KRNN-i évekre visszamenőleg ezen intézményekhez és gyermekotthonokhoz tartozó összes intézmény vonatkozásában felül fogja vizsgálni ezeket a bántalmazásokról készült jegyzőkönyveket, meg fogja hallgatni az érintetteket, és ha kiderül, hogy nem a jegyzőkönyvnek megfelelő az, ami történt, akkor mindenfajta jogsértés nyomán el fog járni.
3: Délelőtt a Gyulai Járásbíróság egy hónapra elrendelte egy gyermekfelügyelő letartóztatását személyi szabadság megsértése és kiskorú veszélyeztetése miatt. A Békés Vármegyei Főügyészség közölte, az 55 éves férfi az egyik Csanádpalotai lakásotthon gyermekfelügyelőjeként dolgozott, 8 kiskorú gyermeket bántalmazott, egyiküket a lakásotthon nevelői irodájába bezárta. Az ügyekben további gyanúsítások várhatók. Olyan bűncselekményekről lehet szó, amelyet a sértettek vagy a korábbi nevelők tudhatnak, de nem merték felvállalni, elmondani. A rendőrség ezért létrehozta a bejelentés@nni.police.hu e-mail címet, ahová ezzel kapcsolatban várják a bejelentéseket.
1: A rendőrség előállította K. Endrét, erősítette meg a sajtóban megjelent információkat a rendőrség. A kegyelmi ügyként elhíresült botrány kulcsfiguráját reggel hallgatták ki a BRFK munkatársai kényszerítés gyanúja miatt, majd elő is állították. A rendőrök korábban kiterjedt adatgyűjtést végeztek, felvételeket elemeztek, és számos más hatóságot is megkerestek, hogy további információkat szerezzenek meg, mondta el Gál Kristóf, az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője.
16: Jelen állás szerint a ügy jogi minősítése a BTK-ba ütköző 276. szakasz első bekezdésébe ütközés aszerint minősülő hamis tanúzásra felhívás büntet miatt zajlik, és ennek az ügynek összefüggésében ma reggel a budapesti rendőrfőkapitányság munkatársai K. Endrét elfogták. Jelenleg is eljárási cselekmények folynak a férfinál, és ezt követően további eljárási cselekményekre kerülhet még sor.
1: Partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester. Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlésben napirend előtti felszólalásában azt mondta, szeretnének együttműködni az új kabinettel az ország talpraállításában. Hangsúlyozta, az új kormánytól azt kérik, hogy a Budapestre és az önkormányzatiságra vonatkozó programját a fővárossal közösen hajtsa végre.
17: Egy dolgot kérünk, hogy közösen menjünk ezen az úton, lépésről lépésre. Éppen tegnap kaptam meg a meghívót az új önkormányzatokért és felelős miniszter asszonytól, hogy összehívja az önkormányzati szövetségeket, jövő héten elkezdődik ez a közös munka, szerintem ez nagyszerű. Illetve szakértői szinten zajlanak az egyeztetések, főváros költségvetési helyzetét illető helyzet megértéséről és rendezéséről. Egyelőre a megértésnél tartunk, amely nyilván alapja annak, hogy aztán ezt meg is lehessen oldani.
1: A Mi Hazánk első alkalommal tartja meg a családi büszkeség menetét Budapesten. A rendezvény egy héttel a júniusi Pride felvonulás után lesz, jelentette be az ellenzéki párt elnöke. Torockai László úgy látja, a hagyományos családmodell, a női és férfi szerepek is veszélybe kerültek.
18: Mi ezeket a hagyományos értékeket, a gyermekvállalás fontosságát, a gyermekek védelmének fontosságát, a hagyományos családok, értékek, női-férfi szerepek fontosságát szeretnénk pozitív üzenetekkel hangsúlyozni, kiállni a családok, a gyermekek, a keresztények, a hagyományos értékekben hívő honfitársaink jogai mellett.
1: Holnap van a Bajnokok Ligája döntője Budapesten. Az Országos Mentőszolgálat kiemelten készül a biztonságos lebonyolításra. 62 egységgel és 200 munkatárssal lesznek jelen. A rendőrség is fokozott jelenléttel készül a holnapi eseményre, amelyre több tízezer szurkoló érkezik a magyar fővárosba. Harcsás Gergely összefoglalója.
19: Az Országos Mentőszolgálat a BL döntő kapcsán a hazai labdarúgás talán legnagyobb és legkomplexebb egészségügyi rendezvény biztosításának feladatát látja el ezekben a napokban.
20: Jelentette ki az OMS szóvivője. Györfi Pál közölte, a Puskás arénánál 35, míg a szurkolói zónákban összesen 27 mentőegység lesz készültségben. Hangsúlyozta, céljuk, hogy a lakosság semmit ne érezzen a BL döntő okozta többletterhelésből, ezért megerősített szolgálattal készülnek. Mint mondta, a sporteseményhez kapcsolódó ellátást külön mentőcsapat koordinálja, a hatékony feladatellátást egy digitális térkép is segíti.
19: Az egész ország mentőtársadalma összefogott annak érdekében, hogy minden gördülékenyen történjen, fel vagyunk készülve, a lakosság számára pedig talán az a legfontosabb figyelmeztetés, hogy egyrészt vigyázzon mindenki magára, másrészt baj esetén továbbra is a 112-t tárcsázzák, illetve hogyha kilátogatnak a rendezvényhelyszínekre, akkor előtte töltsék le az életmentő applikációt, és annak a digitális térképén meg tudják találni a legközelebbi mentőegységünket.
20: A szombati döntő miatt Budapesten és a repülőtér környékén is fokozott rendőri ellenőrzésre kell készülni. A vasárnapig tartó akció a főváros mellett érinti a főbb autópályákat, valamint a pihenőhelyeket és üzemanyagtöltő állomásokat is. Kucik János Zoltán, az országos rendőrfőkapitány rendészeti helyettese, korábban a stadion környéki útlezárásokra is felhívta a figyelmet.
21: Aki autóval közlekedik, 30-án már reggel 6-tól kerülje el a Dózsa-György útnak az Ifjúság és a Verseny utca közötti szakaszát, illetve a Stefánia-Tököli és Ifjúság utca közötti szakaszát, mert ezt már reggel 6-kor le fogjuk zárni, hiszen elkezdi kiépíteni azokat az elemeket, amik a szurkolók beléptetéséhez szükséges. Nagyon fontos, hogy 14 órától már a Kerepesi út Hungária ajtós időre által határolt területet teljes egészében kerüljék el, hiszen akkor már olyan nagy számú szurkolói vonulásra számíthatunk, nem csak a két szurkolói zónából, hanem belvárosból is, hogy a gépjárművel történő közlekedés az szinte lehetetlenné válik.
20: A meccs napján csak nem 4000 rendőr teljesít szolgálatot Budapesten, hogy segítse a sportesemény és a kapcsolódó rendezvények biztonságos lebonyolítását. A BL döntővel kapcsolatos forgalmi változásokról a polisz.hu oldalon lehet tájékozódni.
1: Hátrányos helyzetű gyerekeknek szervezett különleges gyereknapi programot az Ökumenikus Segélyszervezet Budapesten. Idén is több településről érkeztek a résztvevők, számolt be a szervezet elnöke. Gáncs Kristóf hozzátette, a fiatalok találkozhattak a Hunor program kutatóűrhajósaival, Kapu Tiborral és Cserényi Gyulával, emellett megtekintették a Huniverzum interaktív kiállítást is. Hangsúlyozta, évente csaknem 4000 gyereknek segítenek a kapaszkodó programon keresztül.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 26 és 31 fok közötti értékre számíthatunk, de a felhősebb északkeleti tájakon ennél hűvösebb is lehet. Budapesten 21 órakor 21 Celsius fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1020 hektopaszkál, gyengén süllyed. Kedves hallgatóink, a késő esti krónika véget ért, hamarosan kezdődik a sportvilág. A hírszerkesztő Gál Andrea, valamint a technikai munkatársak Fácán Andrea és Rácz Dorottya nevében is elköszön Néver Igor. Viszont hallásra!
0: Műsor ajánlott.
22: Vasárnapi újság.
23: Lex Orbán vagy indokolt intézményi korlát. A Tisza kormány alkotmánymódosítási javaslata szerint nem választható meg miniszterelnöknek az, aki 8 évig már betöltötte a tisztséget. De mit mond a jogtudós? Gazdasági várakozások a hitelminősítések mentén, és magyarországi GDP növekedés a kifosztottnak titulált államkassza tükrében. Jönnek-e az EU-s pénzek és tolják-e felfelé az életszínvonalat? Közgazdászt kérdezünk. És átvehetik-e a nyomozóhatóság, az ügyészség és a bíróság szerepét a most felállított parlamenti vizsgálóbizottságok? Vajon mi a cél és milyen megfontolás áll e mögött?
22: Vasárnapi újság. Közéleti magazin vasárnap reggel 6 órától és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban. 1956 a bátorság, a hazafiasság, a hősiesség és egy elnyomó rendszer elleni küzdelem örök emlékezete. A kommunista diktatúra és a szovjet megszállás elleni forradalom és szabadságharc nemzeti identitásunk alapköve. Emlékezzünk együtt a 70 évvel ezelőtti eseményekre és a hősökre. 56-70. Minden hétfőn este 8:30 után történelmi sorozatunkban és a Kossuth Rádió más műsoraiban.
2: Ez a Sportvilág.
4: A címvédőnél az előny a férfi kézilabda bajnokság döntőjében. Távozott Győrből Borbély Balázs vezetőedző. Bajnokok ligája döntő lázban ég Budapest. Jó estét kívánok, Katona László vagyok.
2: Sportvilág.
4: Elkezdődött a férfi kézilabda bajnokság döntője. A Veszprém-Szeged párharc első összecsapásáról Cseszegi Balázs tudósít.
5: A bajnoki döntő első mérkőzése után is veretlen marad a Veszprém ebben a szezonban a Szeged ellen, ugyanis van Veszprém HC OTP Bank Big Szeged 38-36. Már az elején érezni lehetett, hogy óriási a feszültség mindkét csapat játékosaiban. Rengeteg volt a reklamálás, rengeteg volt a színészkedés, és rengeteg volt a kemény ütködés és a falt is. A Veszprém kezdett jobban, de 3-2-nél 4,5 perc elteltével a Szegednél volt az előny. Először és utoljára a mérkőzésen 5 góljával. Kapus teljesítmény, illetve védekezés egyik oldalon sem nagyon volt. Kiemelkedő teljesítmény, annál inkább elsősorban a Veszprémnél a két szélső Lenn és Deszka remekelt. Utóbbi az egész mérkőzésen 14 gólig jutott, 14 lövésből. A félidő közepén aztán gólcsendet tartott a szegedi együttest, ezt kihasználva a Veszprém 14-8-ra elhúzott, és úgy tűnt, hogy kényelmes mérkőzéssel húzhatja be a győzelmet. Nem így gondolták ezt a szegedi. Jött egy 6 perces veszprémi gólcsend, ezt kihasználva a Szeged felzárkózott 1 gólra 15-14-re, illetve 16-15-re is, a szünetben pedig 19-17-re vezetett a Veszprém. Egyik csapatnál sem volt sem igazán komoly kapus teljesítmény, sem jó védekezés. A második félidőben Tulin többször találkozott a labdával, de mégis a veszprémi támadó játék érvényesült, hiszen ekkor Deszka mellé felzárkózott Cindrics is, aki szintén remekül játszott, és végül 7 gólig jutott, de Lenn is 5 gólt szerzett összességében a találkozón. Végig a Veszprém vezetett, de többször is egyenlíteni tudott a szegedi együttes. Átbillenni azonban nem sikerült Bánhidiéknek. Tulajdonképpen nem volt meglepő, hogy a hajrához érkezve újra 4 góllal 37-33-ra vezetett a Veszprém. Az izgalmaknak nem volt vége. 3 gól érkezett a Szegedtől egymás után. 37-36, aztán a végén Deszka még egy 7 méteresből betalált, 38-36, és ugyanazt mondtam, hogy nem a kapusokról szólt a mérkőzés, jött két Appelgren bravúr a legvégén, és már mindent megpróbált a Szeged, gólt már nem tudtak szerezni. Így aztán a bajnoki döntő első mérkőzésén Van Veszprém, OTB Bank, Big Szeged 38-36. A második mérkőzésre majd június 2-án kedden Szegeden 19 órától kerül sor.
4: A győztes csapat vezetőedzője Xavi Pascal értékelt Tóth Bálint mikrofonja előtt.
6: Coach, congratulations.
24: Gratulálunk a győzelemhez. Egy extrém hosszú mérkőzés volt. Hogy látta a meccset? Milyen volt a csapat? Mi volt a legnehezebb rész ezen a meccsen? Többször kellett talán megnyerni ezt a meccset. Nagyon boldog vagyok. Megnyertük a első mérkőzést a döntőben. A Szeged ellen soha nem könnyű nyerni. A meccs előtt mindenki arról beszélt, hogy simán megnyerjük, de hát el kellett végezni a munkát. Azt gondolom, hogy nagyon komoly hozzáállással kezdtük a mérkőzést. mérkőzést, komoly előnyre tettük szert, aztán egy kicsit könnyelművé váltunk, eladtuk labdákat, nem lőttünk, és a Szeged visszakapaszkodott. A második félidő eleje teljesen kiegyenlített volt, a végén azonban úgy érzem, hogy jobban játszottunk náluk, megérdemeltük a meccset. Ki volt a kulcsjátékos, vagy kik voltak a kulcsjátékosok, mert minden játékos a komoly felelősséget vállal. Nem szeretek egy-egy játékos kiemelni, vagy róla beszélni. Ez egy kollektív sport, kérdezte, akik viszont játszottak, remekeltek. Ezekkel a játékosokkal ma kikaptuk volna, mindenki bántana azért, mert őket hagytam ki. Ilyen a sport, nem tudom, hogy a következő alkalommal kiket fogok nevezni, mert nagyszerű csapatom van, addig vannak még edzéseik. Edző vagyok, ez a dolgom, hogy kiválasztom a legjobb 16-ot. Hogy tudja ezt a teljesítményt megismételni a csapat kedden? Azt hiszem, hogy azért Szegeden játszani nem lesz egyszerű. Nagyon komolyan fognak harcolni. Több mint 100%-kal állnak nekünk. Nagyon sok sérülésük volt ebben a szezonban, és mindig visszaküzdik magukat. Ez a Szeged egy nagyon-nagyon erős, egy lenyűgöző csapat. Mindig odaérnek a negyeddöntőbe, a Bajnokok Ligájában is bármennyi nehézségük van. Úgyhogy tisztelnünk kell őket, mert megérdemlik a tiszteletünket.
4: A mérkőzés során 7 gólt szerző Hugo Deska is nyilatkozott a veszprémiektől.
24: Nagyon támadó jellegű, őrült meccs volt, rengeteg góllal szélső vagyok, úgyhogy jó helyzetkialakítás és labdákra van szükségem, hogy sok gólt lőjek. Ez ma megvolt, a csapattársaim adták, én meg belövöldöztem őket. Az elején néhány gól az megadta a ritmust, felforrósított, és ebben a közönségben, ebben a környezetben ezt végig tudtam vinni. A heteseket pedig precízen tudtam belőni. Mi ment át a fejeden, amikor az utolsó hetes ez oda sétáltál, ami döntő lehet. Volt már néhány fontos hetesed ebben a szezonban, de ez ma sokat jelentett.

0: igen, sajnos most nehéz még feldolgozni, mert úgy gondolom, hogy a mai meccsben bármi benne volt. Az első fél időben csináltak egy 6-0-os előnyt, és ezáltal mi nekünk nehéz volt visszakapaszkodnunk, de sikerült. Azt hiszem a fél időre 2-3-ra, és a második fél időt nagyon jól kezdtük. Tanulság az, hogy egy ilyen csapat ellen ennyi technikai hibát nem szabad vétani, mert úgy gondolom, hogy ezt pecsételte meg most a sorsunkat. Viszont nem szabad csalódottnak lennünk, mivel jövő héten, kedden már a hazai pályán fogadjuk a Veszprémet, és egy nagyon fontos mérkőzés lesz, és mindenféleképpen otthon meg szeretnénk nyerni a meccset.
1: Mit gondolsz, hogy ott az elején, az első 15 percben miért alakult ki az a 6 gólos Veszprémi előny? Az ő dicséretük az elsősorban, vagy inkább a ti kritikátok?
0: Hát valamilyen szinten az ő dicséretük is, viszont a mi hibáinkból éltek. Én úgy gondolom, kaptunk üres kapus gólokat, szóval ezt pecsételte meg a sorsunkat.
1: Ugye fel tudtatok jönni X-re, viszont nem tudtátok átvenni a vezetést a második fél időben egyszer sem. Ott mi az a pici, ami hiányzott, hogy érzed?
0: Nem tudom, most vissza kell így nézni a meccset, mert most nehéz így meccs után erről beszélni. Biztos át fogjuk venni a hibákat, és biztos, hogy tanulni fogunk belőle. És ahogy mondtam, még egy nagyon fontos mérkőzés van ránk ellen.
1: Nagyon paprikás volt a hangulat, azért ezt a pikás hozzáállást a Veszprém-Szeged meccseken megszoktuk. Ti éreztétek a pályán, hogy egy picit ez talán erőteljesebb, mint szokott?
0: Ezért kézrabdázunk, hogy ilyen szurkolók előtt játszhassunk, ilyen teltház előtt. Persze ad egy motivációt, és mindenki ilyenkor szeretné megmutatni a legjobbját. Szóval tényleg ez egy hatalmas löketet ad. Én őszintén én nagyon szeretek tehát hazudat játszani.
1: Szóval ez a terv, hogy még visszagyertek ide egyszer Veszprémbe.
0: Igen, mindenféleképpen, hogy elhordítsuk a trófát.
2: Bánhidi Bence, hát ez egy nagyon hullámzó mérkőzés volt, talán a szép játék az nem jó kifejezés, a küzdelem az annál inkább, ebben egyetértesz?
3: Hát általában a döntők nem a szép játékról szólnak, főleg ha egy Veszprém-Szegedről van szó. Én azt gondolom, hogy ahogy megmutattad, elég hullámzó volt a mérkőzés, szóval a Veszprém vezetett 6 góllal is, de volt bennünk tartás, visszahoztuk a mérkőzést, feljöttünk X-re, és megint ott azok az apró részletek, az apró döntések rosszul sikerültek, amikor át tudtuk volna venni a vezetést, ahelyett eladtuk a labdát, ha éppen kértük a helyzetet, és ezek, amikor a meccset meg lehet fordítani, és ilyenkor mindig belehibázunk, úgyhogy ezeket sajnálom, mert ebben több volt ebben a mérkőzésben, de nagyon remélem, hogy még van 2 mérkőzés, aztán Veszprémbe tudunk ünnepelni, de ahhoz még rengeteget kell fejlődnünk ezekben a kis apró dolgokban.
1: Azt fontosabb elemezni, hogy az elején miért ment el 6 góllal a Veszprém, vagy azt elég, hogy miért tudtatok visszajönni és följönni egészen X-ig?
3: Hát inkább azt érdemes, hogy miért ment el a 6 góllal a Veszprém, de nagyjából azért, mert volt 5 rossz ítélet ellenünk a játékvezetőktől, ez volt az én érzésem a meccsen belülről. De ez benne van, úgyhogy ez a sport, ez alkalmazkodni kell, mint játékosok, de annak örülök tényleg és büszke vagyok a csapatra, hogy Veszprém Arénában egy olyan csapat ellen, aki a világ elitben van, és vezet ellenünk 6 góllal vissza tudunk jönni, sőt még majdnem fordítani is tudtunk a másik fél időbe, úgyhogy tényleg a küzdéssel nagyon elégedett vagyok. A taktikában azért még előrébb kell lépnünk, hogy egy Veszprém Arénában tudjuk győzedelmeskedni.
4: Győzött át az első mérkőzésen a Veszprém 38-36-ra. A Szeged ellen kedden jön a második mérkőzés, ezen az összecsapáson akár az építők bajnok is lehet. Holnaptól az Európa Liga 4-es döntőjét rendezik a németországi Hamburg városában. Továbbra is kézilabda a téma. A Kiel a Montpellier ellen mérkőzik, a németeknél Imre Bencéért szoríthatunk. Jó András kérdezte a válogatott szélsőt, aki szintén hozzá kell tenni, hogy a franciák ellen már játszott tavaly a fináléba kerülésért.
5: Bízom benne, hogy tényleg, hogy vissza tudunk vágni nekik. Nyilván azóta volt 2 meccsünk idén már, ugye a csoportban is összesorsoltak minket. 2 teljesen másik meccs volt a tavalyihoz képest, és szerintem egy 2 teljesen másik meccs volt a mostani szombatihoz képest is. Biztos vagyok benne, hogy egy teljesen más mérkőzés lesz, mint ami volt kint Montpellierben is nálunk. Egy sokkal jobb Montpellier szemben állni. Mi akkor ellenük egy viszonylag jó meccset produkáltunk, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy teljesen másik meccs lesz szombaton. Az, hogy visszavágási, ez volt bennünk összerés, de persze lesz bennünk, de igazából bárki lenne az ellenfél, mi győzni szeretnénk.

0: szeretnénk szombaton.
1: Igen, ugye, hogy te is mondtad, az idei szezonban kétszer is magabiztosan megvertétek a Montpellier-t. Ezekből a meccsekből mennyit lehet átmenteni egy elődöntőre, vagy mennyit kell, hiszen azért egy elődöntőnek egészen elképesztően más a hangulata.
0: Ez biztos, nagyon sok szurkolónk fog érkezni egyébként, szerintem, mint ahogy a tavaly évben is, ugye azért közel van hozzánk Hamburg. Minden meg kell tenni nekünk, ez az utolsó ilyen nagy, két nagy mérkőzés, talán nyilvánvalóan még van két meccsünk, de ezen múlik, ezen dől a szezonunk, hogy jó vagy nem annyira jó, ugye ráadásul most a BL indulás is függ ettől mindegyik csapatnak, úgyhogy igazából ez egy a tavalyhoz képest is még nagyobb tétel bíró négyes döntő lesz szerintem.
1: Ugye a Kiel szinte végig hibátlanul menetelt az Európa Ligában, aztán jött a Nexe elleni pofon az első meccsen. Mit tanult a csapat abból a párharcból?
0: Ugye igazából sajnos ez az április és a március végének nem volt egy jó időszak, sőt még a május eleje se, nem volt egy jó időszakunk, nagyon kevés meccsünk is volt áprilisben, és sajnos azokon a meccseken is, nem azt mondom, hogy rosszabb csapatok, de gyengébb képességű csapatok ellen nem tudtunk győzelmet aratni, ami azért rendesen megtörte az önbizalmunkat, és hiába nyertünk a Flensburg ellen kétszer, vagy sőt háromszor február-márciusban, de többi meccseken meg nem tudtunk úgy játszani, hogy szerettünk volna. Nem volt ez egy jó időszak, úgyhogy nagyon kellett nekünk ez a Nexe elleni otthoni győzelem és továbbjutás. Még akkor is, ha egy nagyon kemény és nehéz meccs volt, de tényleg ott a lényeg az volt, hogy valahogy nyerjünk. Így 7 méteresekkel, de nyertünk és továbbjutottunk, úgyhogy tényleg csak az után, hogy valahogy jussunk tovább.
2: A másik párharcban a németek csatáját rendezik a Melsungen és a Flensburg között. Palasics Kristóf és Bartusz László kapusok mellett a védekező specialista Sipos Adrián is a Melsungen együttesét erősíti. Őt is Jó András hívta fel.
3: Sokkal jobb idényük van nekik idén. Továbbra is, ahogy eddig is felkészültünk minden mérkezésre, hogy még jobban használjuk ki a helyzeteinket, és még jobban tegyük azt, amit az edző kért tőlünk, szóval folytatni azokat a jó dolgokat, amiket csináltunk, és abból több mindent csinálni, úgyhogy felkészültük azt mondom mindenre, az ő erősségeikre, itt kérdés lesz szerintem, hogy a napi formák az milyen lesz.
1: A csapat útja Hamburgig eléggé hullámzó volt, különösen a Friedrichia elleni párharcban. Mit mutatott meg a Melsungen karakteréről az, hogy onnan vissza tudtatok jönni?
3: Igen, elég kevesen beszélnek róla, és nem is mondogatják, vagy nem is érdekli már nagyon az embereket. Nekünk már a tavalyi szezonban nagyon sok sérültünk volt a klubnál, és ez a dolog, ez most már több mint egy éve folyamatosan folytatódik, szóval a jelen állásban is vannak sérült játékosaink, akik abszolút nem tudnak velünk tartani, akik lehetnének akár alapemberek is a csapatban, vagy akár alapemberek, plusz a játékosokból is, akik játszanak, azoknak is vannak olyan sérüléseik, amik ilyen idézőjelben úgy mondják, hogy össze vannak drótozva, és ugye ez a probléma, ez fennáll, és így elég nehéz ezt folytatni, de ezt félretéve én úgy gondolom, hogy igen, voltak ingadozó játékaink, főleg a Federiciában, de a legfontosabb, hogy a csapat a karakterét megmutatta, és a második meccsen egy olyan játékot hozott elő, kellett ahhoz, hogy sikeresen tovább tudjuk menni, és tényleg megmutattuk, hogy sokkal több van bennünk, és sokkal jobban tudunk játszani, de ez az év nagyon hullámzó számunkra.
4: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
2: Borbély Balázs távozik a labdarúgó NB1-ben aranyérmes Eto FC vezetőedzői posztjáról. A 46 éves szakember 2024 áprilisában került az akkor még másodosztályú győri csapathoz, amely rögtön az élvonalba vezetett, majd újoncként negyedikként végzett, az elmúlt idényben pedig megtörte az FTC 7 idényen át tartó bajnoki sikersorozatát. Sajtóhírek szerint a Ferencváros mestere lehet Borbély Balázs. Bokovics Lászlót, a Ferencváros korábbi játékosát, valamint a Nemzeti Sportrádió szakértőjét Fejér Balázs hívta fel telefonon.
5: Nem mindegy szerintem, hogy milyen csapatnál érkezik ez a felkérés, és melyik csapathoz szól az, hogy invitálnak téged. Itt most ugye az ország legnépszerűbb csapatáról, a Ferencvárosról beszélünk, aki hétszer egymás után volt bajnok, és most taszította le a győző vezetőedzője Borbély Balázs. Tehát tudjuk, hogy Borbély Balázsnak is volt a szerződésében egy kivásárlási ár, és szerintem Világi Oszkárral meg tudta ezt beszélni. Meg én azt gondolom, hogy a Győrből a Vitális Milánt, a Bembualit szerintem el fogják vinni. Így sokkal nehezebb lesz a Győrnek a bajnokok ligája formájában, mert ez a két legjobb játékos mondjuk ki a győri csapatban, de nyilván ott is lesznek erősítések. Viszont azt ne felejtsük el, ha egy Ferencváros hív, már pedig ez most megtörtént. Én nagyon üdvözítőnek tartom azt, hogy egy magyar edző kerül végre oda a Ferencváros élére, mert bizonyított, bajnok lett a Győrrel, megkapja a lehetőséget, ugye Hajnal Tamás ismeri őt a Bundesligából, dolgozott már a Fradi utánpótlásában, onnan is ismerik Borbély Balást. Ez egy nagyon üdvözlendő dolog. Ez arra is mutat, hogy ezek szerint a Ferencvárosnál rendben lesz az anyagi háttér, a költségvetés. Én bízom benne, hogy meg tudják tartani a legjobb játékosokat. A sors furcsa fintora viszont az, hogy így a Fradi nem a Bajnokok Ligájába indul, hanem a Győr indul a Bajnokok Ligájába. A Fradinak az Európa Ligában kell 4 mérkőzést nyerni ahhoz, hogy a Európa Liga főtáblájára jusson.
6: Stílusban, felfogásban mennyire változhat a Ferencváros játéka? Mert azért a támadó futballt képviseli mind a két együttes, a Győr is és a Ferencváros is, tehát valószínűleg közel áll ez egymáshoz.
5: Igen, kérdés, hogy mennyi pénz lesz arra, hogy még új játékosokat igazoljon, meg hogy Győrből ki az, akit el tud hozni magával, mert ha most behelyezzük kontextusba, hogy ki az, aki a Fradinak most egyből erősítés jelentene Győrből, az előbb említett két ember, ugye Vitális és Bembuári azonnal, Singer Márk is erősítés jelentene, és Tóth Rajmund is magyarként, és akiről beszéltem, ebből 3 magyar, aki a magyar szabálynak is megfelel. Tehát ezek nagyon nagy kérdések, hogy őket ott tudják-e tartani Győrben, vagy a Ferencvároshoz követik-e volt vezetőedzőjüket. A felfogás pedig abszolút támadó felfogás, Borbé, Balázsé. Láttuk Győrben, milyen jól működtek a csapatrészek közti kapcsolatok, gondoljunk csak a Stefúj Bumba vagy a Stefúj Sön, most nem megyek végig az egészen, de ez nagyon jó üzenet a futballnak, meg annak, hogy egy magyar edző kapta meg most a lehetőséget, és azt gondolom, hogy ilyen is fog tudni vele.
2: Hivatalos információ még nincs arról, hogy a Ferencváros mestere lenne Borbély Balázs. Kövesdi Eszter személyében sportpszichológussal bővült a magyar labdarúgó válogatott szakmai stábja. Tavasz elején kapcsolódott be a nemzeti csapat munkájába a szakember, aki hosszú távon is támogatni fogja a futballistákat a mentális felkészülésben. Holnap a budapesti Puskás Arénában rendezik a labdarúgó bajnokok ligája döntőjét. Ma megtartották a csapatok a kötelező sajtótájékoztatójukat, ahol a PSG-t az aranylabdás Ousmane Dembélé képviselte.
7: Jól érzem magam. Nem tartottam attól, hogy ki kell hagynom a döntőt, azért mert az utóbbi időben kevesebbet játszottam. Volt 10-15 napom, hogy rendbe jöjjek a fináléra. Kemény szezonunk van, alig volt időnk pihenni. De a vezetőedzőnk és a szakmai stáb kiváló munkát végzett. Nekik köszönhetően újra itt vagyunk a BL döntőben. 100%-osnak érzem magam, ahogyan a csapat is készen áll. Nyugodtak vagyunk és magabiztosak. Reméljük, hogy jól alakul majd számunkra a meccs.
2: A londoni Arsenal oldaláról a norvég Martin Ødegaard nyilatkozott.
7: Tisztában vagyunk a képességeinkkel, megmutattuk, hogy mire vagyunk képesek. Megnyertük a Premier League-et, ami minden bizonnyal a világ legkeményebb bajnoksága. Ez nagyon bizalmat ad nekünk. Egy nagyon jó csapattal küzdünk majd meg, tele kiváló játékosokkal, de bízunk magunkban, a játékstílusunkban. Csak saját magunkra összpontosítunk, nagy meccs vár ránk, de készen állunk.
2: Folyamatosan érkeznek a korábbi sztárok a BL döntőre, így Zlatan Ibrahimovic, Thierry Henry és Andrej Arshavin is fővárosunkban van, csak úgy, mint Giorgio Chiellini. Az Európa-bajnok olasz hátvéd 2015-ben és 2017-ben is játszott BL döntőt, de mindkettőt elbukta a Juventusszal. 2020-ban szintén a torinóiak játékosaként pályára lépett a Puskás Arénában, a Ferencváros ellen 4-1-re megnyert a Bajnokok Ligája csoportmeccsen. Chiellini a stadionnal kapcsolatos emlékeit is felidézte.
8: The stadium was good. Empty, it was nice. I think that full it will be much better.
9: A stadion nagyon jó. Amikor én játszottam a Puskás Arénában, akkor a Covid miatt kevesebb szurkoló volt a lelátókon, de most szombaton teltház előtt biztosan remek lesz a hangulat. Magyarországnak komoly futballtörténelme van. Nem lett meg, hogy van egy ilyen nagyszerű stadionja, és az sem, hogy a magyar válogatott az előző években jó eredményeket ért el.
8: Champions League is a dream for every kids in the world.
9: Ami a Bajnokok Ligáját illeti, minden gyermek álma a világon, hogy megnyerje ezt a sorozatot. Én kétszer is közel voltam ehhez, de sajnos egyszer sem sikerült. A mostani döntőben bármi megtörténhet, két nagyon jó csapat találkozik egymással.
2: Budapest városára nagy teher rakódik a hétvége folyamán, a közlekedésben is lehetnek fennakadások, valamint hozzá kell tenni, hogy több helyszínen is kivetítőkön lehet figyelni majd a finálé minden mozzanatát. Budapest város főpolgármestere Karácsony Gergely a BL döntő mellett egy jövőbeni olimpiáról is tett említést Kreisz Bálintnak.
10: Karácsony Gergely Budapest főpolgármesterével beszélgetünk, hivatalosan is megnyitott a szurkolói fesztivál itt a Hősök terén. Milyen érzés volt testközelből látni a nemzetközi labdarúgás egyik legkeresettebb és legelismertebb trófáját?
11: Fantasztikus élmény volt, és fantasztikus megtiszteltetés Budapestnek, hogy ennek a világ figyelmét ennyire ide vonzó sporteseménynek lehetünk a házigazdái. Nyilván Budapestnek van már rutinja a kiemelt sporteseményekben, hiszen volt itt már atlétikai világbajnokság, vízes világbajnokság, és remélem, hogy lesz még ennél nagyobb vállalkozásunk is, de ez is most egy nagyon-nagyon fontos és jó érzés. Remélem, hogy a városlakók is így fogják érezni. Egy kicsit nyilván ilyenkor mindig van bennünk egy kis izgalom, hogy az a sok érzelem és az a sok ember, ami itt lesz a városunkban, az hogyan csapódik le, de remélem, hogy minden rendben lesz.
10: Rengeteg program és esemény szerveződött az elmúlt hetekben, illetve erre néhány napra. Önök a háttérben mióta dolgoznak ezen az eseményen? Mikor kezdték az előkészítő munkálatokat?
11: Hát nagyon régóta nyilván a város összes intézménye, cégei rendelkezésre állnak. Itt az elmúlt hetekben is nagyon intenzív egyeztetések voltak. Az elsődleges feladatunk az, hogy egyetlen a közlekedést meg tudjuk oldani. Úgyhogy ebben kérem a budapestiek türelmét, mert nyilván ez az esemény sok változás volt a közlekedésben, és a reptérről való beközlekedés önmagában az is egy nagyon nagy kihívás, de mindenféle pótlóbuszokkal, pótoljáratokkal, mindenféle módon segítjük az esemény sikerességét, és hát nyilván Budapest hosszú távú márka építésében ez az esemény azt gondolom, hogy nagyon fontos ékkő lesz.
10: Említette, hogy nagy rutinjuk van az események szervezésében, az ön főpolgármestersége alatt is már volt atlétikai világbajnokság, meg számtalan nagy egyéb esemény. Ez most még egy magasabb szint, még nagyobb előkészületeket, még több munkát igényelt?
11: Hát városi logisztikai szempontból azt hiszem ez a legnagyobb kihívás. Tehát ugye itt rengeteg szurkoló érkezik, nem csak azok, akik beférnek a stadionba, hanem olyanok, akik nem férnek be. Tehát ez azt gondolom, hogy lehet, hogy sportszakmai szempontból egy világverseny az nyilván nagyobb kihívás, mert ott nagyon sok helyszínt kell koordinálni, nagyon sok mindent kell csinálni, de a városi üzemeltetés szempontjából azt gondolom, hogy ez az eddig legnagyobb kihívás, amit a város kap. Igyekszünk helyt állni.
10: Elmegy ez a 4 nap, meg lesz a Bajnokok Ligája döntő, de mi lehet a hosszú távú öröksége az ilyen nagy eseményeknek, mert Budapestet több 100 millióan fogják látni szombat este a tévéképernyőn keresztül.
11: Hát igen, én azt remélem, pont mondtam itt az egyik szervezőnek, hogy nagyon remélem, hogy 10 év múlva itt a Hősöktörén egy olimpiai megnyitó is lesz. Nyilván ez ettől nagyon messze vagyunk még, de már mint attól, hogy a világ eldöntse az, hogy ki pályázik, vagy ki esélyes a következő európai olimpiára, de közismert az, hogy én ebben nagyon elkötelezett vagyok, és remélem, hogy lesz még ennél is nagyobb sportesemény helyszíne a Hősöktere.
10: A sikeres BL döntő lehet az egyik lépcsőfok az olimpia rendezéshez, hogy nőjenek az esélyeink?
11: Biztos vagyok benne, hogy ez is számítani fog. Nyilván ez egy dolog más dolog mellett is, de még egyszer mondom, Budapestnek egy komoly kreditje van az ilyen események szervezésében, és ha most is helytállunk, akkor azt gondolom, hogy ez föl lesz írva a kéménybe.
2: Kollégánk az utca emberét is mikrofon végre kérte.
10: Hogy hívnak titeket?
12: Kuti Marcell vagyok.
10: Kőmíves Milán vagyok. Mennyi idősek vagytok, és mióta követitek a labdarúgást?
12: Hát én 20 éves vagyok, nagyjából egy olyan 15 éve biztos.
13: Én 19 éves vagyok, és 6 éves koromtól kezdve követem.
10: Melyik csapatnak szurkoltok, ott lesz a VL döntőben az, akiért ti rajongtok?
12: Én alapvetően reálos vagyok, de hogy összeteszem a két kezem a PSG-t.
13: Én pedig PSG drukker vagyok már hát legalább 6 éve, 6-7 éve, szóval nagyon reménykedem abban, hogy az idejét is be tudjuk húzni.
10: Mi az, ami szimpatikus neked a PSG-ben? Miért szeretted meg őket?
13: Hát amikor még megszerettem őket, akkor hát nyilván a játékos tartomány és nagyon szimpatikus volt, meg én egyébként nagyon nagy fanya voltam Neymarnak, szóval azért az ő ideigazolása is azért nagy szerepet játszott abban, hogy megszeressem ezt a csapatot, meg igazából voltam szurkolója, de ez a csapat így megragadt a szívembe, és azóta nekik szurkolok.
10: Hol nézitek majd a döntőt?
12: Hát én még nem tudom, én dolgozni fogok, szóval még jó kérdés.
13: Ezt meg én sem tudom megválaszolni.
10: Szerintetek mit jelent Magyarországnak az, hogy a Bajnokok Ligája döntő idén itt van Budapesten?
12: Nagyon-nagyon-nagyon sok rajongót és pénzt.
13: Hát szerintem ez biztos, hogy hát híresebbé fogja tenni a várost, és ez egy nagyon jó hír lesz Budapest számára.
10: Hogy tetszik nektek ez a szurkolói zóna itt a Hősök terén? Elég nagynak lett felépítve.
12: Amúgy szerintem nagyon jó lett. Jó feladatok lettek, jók a rendezvények, csak az a baj szerintem, hogy nagyon-nagyon sokan vannak, szóval hogy be kell állni valóban, az legalább fél óra, egy óra várakozás, de amúgy nagyon jó lett.
13: Hát Hát még csak a felfedezésünknek a felénél járhatunk kb., de ahol eddig jártunk, ott nagyon jól éreztük magunkat, és nagyon jó hangulat.
10: Hogy hívnak?
14: Bence vagyok, szia!
10: A hallgatók nem látják, de egy Arzenál mezben állsz itt a Hősök terén. Mióta szurkolsz az angol csapatnak?
14: Hát egész rossz időben kezdtem el szurkolni, mert én a 2006-os BL döntő előtti évben, 2005-ben kezdtem el, úgyhogy nekem itt újdonság. Hát amikor még az érintetetlenek voltak, akkor utána kezdtem el szurkolni, nekik azóta nem nyertünk bajnokságot, úgyhogy most ez a 22 év, ez kifizetődött, úgyhogy azóta 2005.
10: A 2006-os bajnokok ligája döntőre hogy emlékszel viszont? Léman piros labja 18. percben milyen emlékként maradt meg?
14: Én sírtam, megmondom őszintén. Kicsi voltam még, voltam 14 éves.
10: De most is sírnám.
14: Most is sírnék, igen. Hát igen, az meghatározta az a piros lap sajnos. Ez van, reméljük most nem hallottam. Léman egy dolgot ajánlott Rajának, ne kapjon piros lapot.
10: Hosszú szezonon van túl az Arzenál, a bajnoki cím már megvan. Az utolsó néhány fordulót mielőtt eldölt a bajnoki cím, hogy figyelted, mert azért az Arzenál sokszor veszített már nyert helyzetből trófákat.
14: Tök őszinte leszek, nem lepődtem volna meg, hogyha most is megcsinálják. Nem volt a legszebb játékunk, de biztam benne, hogy valahogy Arteta összerakja a csapatot, illetve a sérülések azok megint nem kerültek el minket. Biztam benne, hogy visszatérnek emberek, és azokat a lyukakat be tudjuk tömködni, amik az előző években azokat nem sikerült. Úgyhogy úgy néz ki, hogy most kellett a többi csapat botlása is ahhoz, hogy kellett a többi csapat asszisztálása ahhoz, hogy mi ezt most be tudjuk húzni. És köszönjük az Evertonnak a 3-3-at.
10: Hogy tetszik a szurkolói zóna itt a Hősök terén?
14: Hát ez zseniális. Ez zseniális. Ezt nem tudom, hogy mennyi az esélye annak, hogy Arzenál szurkolóként itt rendezzenek meg egy döntőt, de azt hiszem, hogy már ezért ezzel kárpótolva vagyunk mindenért, amit itt elszenvedtünk az elmúlt 20x évben. Ha még meg is nyerjük, akkor... Hát akkor nem tudom, mit csinálok, azt meg átgondolom.
10: Van nézed a mérkőzést a Puskás Arénában, van jegyed?
14: Jó kérdés, de hogy is nincsen sajnos. Az Arzenálnak a saját szervezése, itt a magyar közösségnek a szervezésével az akváriumba fogunk menni.
10: Mit jelentene, ha magyar Arzenál szurkolóként Budapesten láthatnád azt, hogy a csapatod felemeli a BL trófát?
14: Ezt nem fogom tudni szavakba önteni, nem tudom, bármit.
10: Mi lesz szerinted a mérkőzés végeredménye?
14: Valamilyen szinten azt mondom, hogy el kell rontanunk a PSG-nek a játékát. Én örülök egy nagyon-nagyon halovántos 1-0-nak. Be kell, valahogy gyökeresre gólt kell rugatni, nem tudom, csinálja meg. 1-0 elég, bőven elég.
2: A holnap 18 órakor kezdődő Arzenál PSG labdarúgó BL döntővel a Nemzeti Sportrádió kiemelten foglalkozik. A francia labdarúgó első osztályban osztályozót rendeztek a Nice, valamint a Saint-Étienne csapatai között. A Nice 4-1-re nyert, ami azt jelenti, hogy a nizai együttes bennmarad az első osztályban, a Saint-Étienne pedig a másodosztályban marad. Válogatott mérkőzéseket is rendeztek, barátságos formában. Irán-Gambia 3-1, Dél-Afrika-Nikaragua 0-0, Irak-Andorra 1-0, és Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia gól nélküli döntetlen. A férfi vízilabda OB1 osztályozóin Debrecen Kási 20-16 és Szentes Miskolc 19-14. Lacka Miklós irányítja a jövőben a TFS-e női kosárlabda csapatát. A legutóbbi 7 idényben a Sopron másodedzője volt Lacka. Korábbi mesterük Hegedűs Péter a Győr szakmai igazgatójaként fogja majd folytatni a jövőben. A Honvédnál is megvan az új edző, mármint a férfi kosárcsapatnál Lakics András személyében. Megnyerte a lengyelországi Irena Szevinska emlékversenyt 100 gáton Kozák Luca, 12,66 másodperces ideje, új országos csúcs is egyben. Ez volt a Sportvilág, a műsor vezető Katona László köszöni a figyelmüket, viszont hallásra.
4: Ez volt a Sportvilág. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
15: 23 óra, jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter hangsúlyozta, a történelmi egyezség megkötésére néhány hét elegendő volt. A kormányfő elmondta, hogy a feloldott forrásokat egyebek mellett a gazdasági növekedés, versenyképesség, kis- és középvállalatok támogatására, a munkahelyek ösztönzésére fordítják, valamint a lakhatási támogatásokra, a stabil költségvetésre és a korrupció ellenes harcra is jut pénz. A Fidesz követeli, hogy azonnal hozzák nyilvánosságra a brüsszeli paktum titkos részét, miután Magyar Péter politikai megállapodást kötött Brüsszelben a Magyarországnak járó uniós források visszaadásáról. Az ellenzéki párt egyúttal tiltakozik amiatt, hogy a miniszterelnök korrupcióval vádolja az előző kormányt. A Horizont programhoz való visszakapcsolódás Magyarország egyik elsődleges prioritása, mondta Tanács Zoltán az Unió kutatásért és innovációért felelős minisztereinek tanácskozásán. A magyar tudományos és technológiai miniszter közölte, a következő uniós költségvetési ciklusban lényegesen több forrás jut tudományra és kutatásra, Magyarország pedig ebből a keretből a lehető legnagyobb részt szeretné megszerezni. Magyarország új kormánya vissza fog térni a NATO szövetségéhez, és visszaépíti a bizalmat, amit az előző kormány elveszített. Erről biztosította a honvédelmi miniszter a NATO szövetséges erők európai főparancsnokát a budapesti találkozójukon. Ruszin Szendi Romulus a Facebook oldalán közzétett videójában azt mondta, a főparancsnok tájékoztatta őt arról, hogy minden segítséget meg tudnak adni a magyar haderő fejlesztésének folytatásához. A román elnök szerint az ukrán légvédelem találta el azt az orosz drónt, amely ezt követően letért a röppályájáról, és egy Galaci lakótömbnek csapódott. Az épületben tűz ütött ki, ketten megsérültek, 70 embert kellett kimenekíteni. Az incidens miatt Románia bezáratja Oroszország konstancai főkonzulátusát. A román államfő Oroszországot tette felelőssé a súlyos incidensért. Vlagyimir Putyin úgy reagált, Moszkva kész objektív vizsgálatot lefolytatni, ha Románia átadja a szerkezet roncsait. Idehaza a szolidaritási adó mérséklésére kéri 10 megyei jogú város polgármestere a miniszterelnököt. Mások mellett a szegedi, a győri, a szolnoki és a hódmezővásárhelyi városvezetők azt várják a kormánytól, hogy vizsgálja felül a szolidaritási adót, hogy a városok kiszámítható, a feladataikhoz igazodó finanszírozást kapjanak a közszolgáltatások működtetéséhez. Az országos mentőszolgálat is felkészült a labdarúgó bajnokok ligája döntő biztonságos lebonyolítására. A Puskás arénánál 35, még a szurkolói zónákban összesen 27 mentőegység ügyel a szurkolók biztonságára, közölte az OMS szóvivője. Györfi Pál hangsúlyozta, az a cél, hogy a lakosság semmit ne érezzen a BL döntő okozta többletterhelésből, ezért megerősített szolgálattal készülnek. Hozzátette, a mentőszolgálat mobil alkalmazásában egy digitális térkép is elérhető, amelyen bárki megtalálhatja a legközelebbi mentőegységet. Mintegy 500 alkotás látható a Herendi Porcelán Manufaktúra megalakulásának 200. évfordulója alkalmából megnyílt tárlaton. A Herendi Múzeumban láthatók az alapító Stinglvince és Fischer Mór időszakában készült alkotások, valamint a világkiállításon felvonultatott porcelánok. Emellett helyet kaptak a monarchia és a két világháború közti időszakban, valamint az 1980-as évek óta készült porcelánok is. Híreink végén a várható időjárásról. Marad a napos nyárias idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 26 és 31 fok között várható, de a felhősebb északkeleti tájakon ennél hűvösebb is lehet. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb éjfélkor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
16: Műsorajánlat. Agyagból formált álmok, közösségben alkotott emlékek, a kerámia tűzről pattant varázsa. Lovaskocsizás, szalmabálamászó verseny, ugróiskola, gyermeknapi élmények a lovasudvarban. Úszás, strandröplabda, sárkányhajók, sportos kihívások a vízen és a vízparton. 50 éve a hullámok tetején, a matrózból lett hajós kapitány dunai és tengeri élményei. Tolna érdekes emberei, értékálló alkotásai.
17: Országjáró szombat délután, 15:30-16:00 a Kossuth Rádióban. Új világ.
18: Köszöntöm a világpolitika iránt érdeklődőket, a mikrofonnál Járai Judit. Ezúttal három nagy témánk lesz. Az Egyesült Államokból, ahol egymást érik a republikánus párt előválasztásai az összelesedékes úgynevezett félidős választásokra. Jeffrey Sachs, a tekintélyes amerikai közgazdász és diplomata, nyílt levelet tett közzé. Friedrich Merz német kancellárnak címezze, és ebben felszólítja őt, hogy kezdjen azonnali tárgyalásokat Vladimir Putyin orosz elnökkel. Izraelben megszólalt Yitzhak Herzog államfő, aki kemény hangú beszédben ítélte el a kormány egyik szélsőséges miniszterét és a Cisjordániában élő szélsőséges zsidó telepeseket a palesztinok ellen elkövetett atrocitásaik miatt. Tartsanak velünk ezúttal is.
17: Új világ. Külpolitikai magazin vasárnap reggel 8:30 után a Kossuth Rádióban. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
19: Határon túli magyar cukrászdák nyomában családi főzések történetei, diótermesztés modern szemlélettel és borok a csobánc oldalából. Finom históriák, különleges szereplők tálalásában a gasztrokulturális magazinban.
17: Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
20: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
17: Ütköző. A Kossuth Rádió Vita műsora.
21: Az alaptörvény módosítási javaslat, amely az országgyűlés előtt van napirenden, legnagyobb visszhangot kiváltó eleme a miniszterelnöki megbízatás két ciklusra korlátozása. A politikai üzenet világosnak látszik, ebben a formában felvetődik a személyre szabott alkotmányozása, ahogy szakértők mondják, mint cél, nevezetesen, hogy Orbán Viktor ne lehessen többé miniszterelnök. Persze más sem. 8 éven túl, de egyelőre mégiscsak rá vonatkozik ez. A közjogi megközelítés azonban összetette, hiszen a javaslat egyszerre érinti a parlamentáris kormányforma sajátosságait és a visszaható jogalkotás tilalmának határait is. Ez ma az ütköző pont. Köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, a mikrofonnál Kakukel Tamás, és köszöntöm vendégeinket, Kiszeli Zoltán politológust, a Századvég elemzési igazgatóját. Jó napot kívánok!
22: Jó napot kívánok!
21: És Szikra Leventét, jogászt, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjét.
22: Jó napot kívánok!
21: Jó napot kívánok önnek is! Kezdjük az elején egy ilyen általános megközelítéssel, hogy ebből a fajta alkotmányos törekvésből, ugye három főpont van itt, mi az, ami kibontakozik? És akkor nézzük először a politikai, politológiai szempontot.
22: Hát ugye egy új országgyűlés ült össze a választás után, és ez már sorban az ötödik kétharmad, tehát van egy alkotmányozó többség az új kormány mögött. Ez azt jelenti, hogy legitim módon módosíthatják a kétharmados törvényeket, ezzel élnek is. Ugye talán arra is készültek, hogyha nem lett volna kétharmaduk, most kétharmaduk van, és hát különböző intézkedéseket látunk, amelyeket a parlament tárgyal. Én ezt három csoportba osztom. Az egyik a szimbolikus kérdések köre, a másik a stabilizáció kérdések köre, itt ugye a gazdaság helyzetének a stabilizálása van, és az uniós pénzek hazahozatala szempontjából fontos változtatások, ide számolhatunk már egyes alkotmánymódosításokat is. A harmadik meg már az új kormány intézkedéseinek a köre, a miniszterelnöki terminusok számának a kettőben való korlátozását én már ilyen új intézkedésnek látom. Érdekesség, hogy egy Tiszás képviselő újságírói kérdésre válaszolva azt is felvetette, hogy esetleg a polgármesterek mandátum mandátumát is két ciklusban, 8 évben korlátoznák. Ez még ugye nem egy javaslat, ez csak egy képviselői mondat, de erre nagyon sokan felfigyeltek, többek között olyan polgármesterek, akik az elmúlt 16 évben ellenzéki polgármesternek számítottak, vagy hát említhetjük akár Márki-Zay Pétert, aki egy Facebook videóban fejezte ki nem tetszését ezzel a polgármesterekre vonatkozó tervezettel szemben.
21: Szikra Levente.
0: Említette szerkesztő úr a parlamentáris kormányformát, úgyhogy én itt az alkotmányjogi szempontok bemutatását azt innen kezdeném, mert innen lehet talán a legjobban megérteni ennek a kérdésnek a jelentőségét. Ugye Magyarországon a rendszerváltás idején 89-90-ben nagy mértékben a német alkotmányos berendezkedést vették alapul a rendszerváltó politikai vezetők, és ugye ezt az alkotmányos berendezkedést a 2011-ben elfogadott és most hatályos alaptörvény megtartotta alapvetően. Ez ugye egy kancellár demokrácia alapú parlamentáris rendszer. Ez azt jelenti, hogy ugye a köztársasági elnök egy közvetetten választott és politikai kormányzati hatalommal nem rendelkező tisztségviselő, ugye már a 90-es években is volt olyan alkotmánybírósági határozat, pont egyébként a közmédia vezetése kapcsán, amely során ugye Göncz Árpád köztársasági elnök vitába került Antal József miniszterelnökkel, és ugye akkoriban az alkotmánybíróság kimondta, hogy a köztársasági elnök nem része a végrehajtó hatalomnak, tehát nem is gyakorolhat semmilyen olyan funkciót, ami a végrehajtó hatalom hatáskörébe tartozik. Ezzel szemben viszont ugye a miniszterelnök egy erős, politikailag nagy befolyással, felhatalmazással bíró szereplő, aki viszont csak addig maradhat a pozíciójában, ameddig a parlamenti többség az mögötte van. Tehát amíg élvezi az országgyűlés bizalmát. Ugye így néz ki a parlamentáris kormányforma, és ebben a rendszerben, és Európában egyébként ez a leggyakoribb kormányforma, tehát Magyarország ezzel illeszkedik az európai trendekbe, és ebben a rendszerben nem jellemző, egyáltalán európai példát nem is lehet erre mondani, hogy a miniszterelnöknek a megbízatását korlátozzák, hiszen kellő korlátot, kellő kontrollt jelent a miniszterelnök fölött a parlamenti bizalom szükségessége. Ne felejtsük el, hogy ugye 2010 előtt volt kettő olyan eset is, amikor a miniszterelnököt a saját parlamenti többsége váltotta le, ugye 2004-ben Medgyessy Pétert, 2009-ben pedig Gyurcsány Ferencet, ráadásul mindkét esetben egyébként nem formális lemondás történt, legalábbis Gyurcsány Ferenc esetében biztosan nem lemondás történt, hanem a konstruktív bizalmatlanság indítvány segítségével a parlamenti többség leváltotta az előző miniszterelnököt és választott egy újat. Tehát a ciklusok korlátozásának alkotmányjogilag nem csak azért nincsen értelme, mert alapvetően ez nem jellemző az olyan típusú berendezkedésekben, mint amilyen Magyarország, de azért sincs értelme, mert a valódi legfőbb hatalom az végső soron a parlamentnél és a parlamenti képviselők többségénél van, akik a miniszterelnöktől is meg tudnak szabadulni, hogyha szeretnének. Ugye a köztársasági elnökök esetén szokott lenni ilyen korlátozás, Magyarországon is van a köztársasági elnökre vonatkozóan ciklus korlátozás, ugye amerikai elnökre is van, francia elnökre is van, tehát azokban az országokban jellemző ez a gyakorlat, ahol prezidenciális rendszer van, és egy nagyon erős, olyan egyszemélyi hatalom van, amit nem függ a parlamenti többségtől. Tehát ebben az esetben van értelme ennek a megoldásnak, hiszen olyankor a parlamenti többség ugye nem tud egykönnyen megszabadulni a politikai főhatalomnak a birtokosától. Tehát azt mondhatjuk, hogy egy értelmetlen, alkotmányjogilag értelmezhetetlen javaslata a kétciklusos korlátozás, és politikai értelemben pedig nem, valóban nem lehet másképpen értelmezni, mint úgy, hogy Orbán Viktor visszatérését szeretnék megakadályozni, amivel kapcsolatban megint csak hozzátenném egyébként, hogy nem feltétlenül a szélszerű megoldást választották, hiszen, hogyha elnézünk például arra, hogy 2015 és 23 között, amikor konzervatív kormánya volt Lengyelországnak, akkor Jaroszláv Kaczynszki, a pártnak a vezetője, nem viselt miniszterelnöki tisztséget, viszont a pártelnöki befolyásán keresztül a parlamenti politikusok felett azért egy komoly befolyása volt, és mindenki számára egyértelmű volt, hogy Kaczynszki Lengyelország egyik legfőbb hatalomgyakorló vezető személyisége abban az időszakban. Tehát azért is érdemes, arra is érdemes emlékezni, hogy a parlamentáris rendszerekben a valódi hatalom abból származik, hogy valaki a parlamenti képviselők felett bizonyos befolyást gyakorol, és az, hogy ezt konkrétan miniszterelnöki megbízatással a háta mögött teszi, vagy nem, az ebből a szempontból nem a legjelentősebb kérdés, nem jelentéktelen, de nem a legjelentősebb kérdés. Tehát én azt gondolom, hogy ez a javaslat, ami most az országgyűlés előtt van, ez idegen a magyar közjogi berendezkedéstől, és politikailag sem feltétlenül alkalmas arra a célra, aminek az elérését kitűzte a kormány többség.
21: Kiszeli Zoltán, hogy látja, miért ilyen erős ez az indítatás nevezetesen itt egy alkotmányozó többség birtokában az új kormány többség, hogy miért fontos ez, hogy alkotmányban rögzítsék voltak éppen egy olyan szabályon keresztül, hogy a volt miniszterelnök Orbán Viktor ne térhessen vissza. Fenyeget ez a veszély jelen pillanatban?
22: Hát, valóban a médiában Lex Orbánról beszélnek, talán nem alaptalanul, hiszen...
21: Sőt, a nyugati média is erről ír.
22: Igen, igen, sőt, ugye ez be is járja Európát, hiszen Orbán Viktor egy nagyon komoly figyelem irányult az elmúlt időszakban, akár csak az uniós kérdések kapcsán, vagy Donald Trumphoz való viszony kapcsán, és azt látjuk, hogy emiatt figyelik talán továbbra is Magyarországon a történéseket, vagy az, hogy az új kormány hogyan viszonyul az előző 16 évhez, vagy Orbán Viktor politikusi személyéhez. És igen, tehát azt látjuk, hogy ha megnézzük, hogy kik azok az eddigi miniszter elnökök, akik még úgymond visszatérhetnek, mondjuk az életkorukat tekintve, valóban itt mondjuk Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon az, aki még nem töltött ki 8 évet összességében miniszterelnökként hivatalban, és Orbán Viktor az, akire ez a 8 éves szabály alkalmazható lenne. Tehát van ennek egy, említettem, hogy vannak az új kormány döntései között szimbolikus ügyek, én ezt ide sorolnám, hogy a kampányban Magyar Péter ezt ígérte, hogy limitálják a miniszterelnöki ciklusokat, tehát itt formailag egy választási ígéret teljesítés. Látjuk, hogy az új ellenzéki képviselők 1213 ígéretet számoltak össze. Ez egy olyan, ami ezek közül úgy néz ki, hogy teljesül, hogy a 480 forintos üzemanyagár az nem teljesül. Magyar Péter is mondta, hogy ez szerintem már nem reális, egy újságírói kérdésre válaszolva. Hát ilyen szempontból ez egy szimbolikus ügynek tartom, és hát persze megvan az elméleti lehetősége annak, hogy Orbán Viktor visszakerüljön a hatalomba, ha a magyar emberek többsége is így gondolja, nyilván a választáson, ha a Fidesz kap felhatalmazást, és Orbán Viktor vezeti a Fidesz listáját, és őt a Fidesz képviselők megválasztják, egy új parlamenti többség megválasztja a miniszterelnöknek, ha egy új kétharmad alakul ki a Tisza párttal szemben, és ennek a Fidesz Orbán Viktor is részese, akkor persze, hogy most a tiszások beírták az alkotmányba, hogy csak kétszer lehet valaki miniszterelnök 8 évig, ugye egy új kétharmados többség ezt ki is veheti majd a későbbiekben egy új választás után, tehát ennek megvan persze a lehetősége.
21: Az elindulást az nem akadályozza?
0: Milyen értelemben?
21: Hát úgy, hogy nem is tud elindulni. Hát ugye,
0: parlamenti hogyha... képviselő természetesen lehet, tehát parlamenti képviselői megbízatásból nincs kizárva jelen tudásunk szerint senki, persze meglátjuk, hogy nyilván kétharmados többséggel sokféle szabályt meg lehet alkotni.
21: És akkor a többség újra választja.
0: Igen,
21: hiszen ugye, bárki lehet, nem feltétlenül listavezető.
0: Akár, igen, ugye itt azt látjuk, hogy a normaszöveg tervezete az arról szól, hogy a parlament nem választhatja meg azt, aki már 8 évet kitöltött. Egyébként azért is érdekes ez a dolog, és ugye azért is nehéz, és nem véletlen, hogy a parlamentáris rendszerekben nincsenek ilyen szabályok jellemzően, Európában semmiképpen sem, az, hogy ugye a miniszterelnöki ciklusok azok nem mindig pontosan 4 évesek. Hát pontosan azért, mert a parlament bizalmától függnek, és a parlament az megbuktathat miniszterelnököt, lehet előrehozott parlamenti választás, akkor lehet, hogy csak valaki 2 évig volt hivatalban miniszterelnökként. Tehát például képzeljünk el egy olyan szituációt, csak hogy mondjuk az elvi problémákon túl a gyakorlati dolgokról is beszélgessünk a javaslat kapcsán. Képzeljünk el egy olyan szituációt, hogy mondjuk van egy előrehozott választás 2,5 év múlva, és mondjuk megválasztanának, most elméletit mondok, egy olyan miniszterelnök jelöltet, aki mondjuk 7,5 évig már volt. Tehát fél évre meg lehet választani miniszterelnöknek, és mindenképpen őt szeretné a parlamenti többség, akkor őt megválaszthatják, csak fél év múlva le kell cserélni. Tehát ebből a szempontból is egy értelmetlen dolog. Ugye ezért van az, hogy a ciklus limit az olyan tisztségviselőkre szokott alkalmazandó lenni, elnök tipikusan ilyen, akit egy személyben megválasztanak, onnantól kezdve ugye nem függ a parlamenti többség bizalmától, tehát szinte mindig kitölti a ciklusát, tehát jóval ritkábban merülnek fel, jóval nehezebben merülhetnek fel ilyen problémák, tehát alapvetően azt gondolom, hogy ebből a szempontból is problémás a dolog, és ugye még egy szempontot érdemes itt behozni, amiről szintén sok szó esett az elmúlt napokban, ez a visszamenőleges hatálynak a kérdése, mert...
21: Ugye kétféle álláspont is van ezzel kapcsolatban.
0: Hát igen, ugye
21: a jövőre nézve, de mégiscsak a múltnak a hatása.
0: Hát pont ez a lényeg, tehát ugye Mellitei Barna Márton, aki ugye majdnem igazságügyi miniszter lett, és most a Tisza frakciónak az egyik legaktívabb, ugye közjogi ügyekben javaslattevőként szereplő képviselője.
21: Valószínűleg kodifikátorként dolgozik, ugye?
0: Lehetséges, mindenesetre mindenképpen ő az egyik előterjesztője ennek a javaslatnak, és ugye ő arról beszélt, hogy itt nem állapítható meg a visszamenőleges jogalkalmazás, csak éppen azt felejti el a képviselő úr, hogy abban az időszakban, amikor ez a szabály még nem létezett, abban az időszakban nem tudták a jogalanyok, tehát jelen esetben ugye Orbán Viktor, de akár másról is beszélhetnénk, nem tudták a magatartásukat ehhez a szabályhoz igazítani. Tehát végső soron mégiscsak meg tudjuk állapítani azt, hogy ez a szabály, ez visszamenőlegesen terhesebbé tesz bizonyos kötelezettségeket. Tehát ebből a szempontból ez alkotmányosan mindenképpen aggályos. Ugye Schiffer András ügyvéd írta le pontosan azt, hogy ha valaki már mindenképpen beszeretné vezetni ezt a kétciklusos korlátozást, ami természetesen lehetséges, tehát az előbb általam elmondott ellenérvekkel szemben lehet vitatkozni, ha valaki ezt támogatja, akkor tegye meg, de a bevezetése az mindenképpen úgy lehetséges csak, hogyha a következő ciklustól érvényesül, tehát még Magyar Péterre is egy 12 éves korlát vonatkozna, mert ezt a ciklusát már megkezdte, tehát rá vonatkozóan is visszamenőleges lenne, hogyha most már erre a ciklusára vonatkozna. Tehát az lenne a megfelelő megoldás, hogyha mindenképpen szeretnék ezt bevezetni, hogy a 2030-ban megválasztandó parlament kezdetétől kezdve érvényesül ez a 8 éves limit. Hogyha itt valóban egy ilyen magasztos alkotmányos cél, egy hatalomkorlátozó cél vezetni a Tiszás parlamenti többséget, akkor egyértelműen ezt a megoldást választották volna, és ugye ezért is mondhatjuk azt, hogy kilóg a lóláb, és ezért is mondhatjuk azt, hogy ez egy Lex Orbán, mert ha nem Lex Orbán lenne, akkor senkivel sem merült volna fel, hogy visszamenőlegesen is érvényesítsék ezt a szabályozást.
21: Na de van egy korlátja. Voltak éppen, ugye Hag Péter jogtudós is arról beszélt, hogy az alkotmánybíróság nem vizsgálja az alkotmánymódosítás alkotmányosságát, mert akkor ő maga válna alkotmányozóvá, hanem voltak éppen a parlamenti többség, az alkotmányozó többség saját maga állíthat magának korlátokat. Szóval magyarul az önmérséklet az az, ami itt megjelenik. Ez hogy lehet lefordítani? Mert ugye jogi dolgokról beszélünk, de mégiscsak van egy politikai, egy morális tartalma is mindig, amikor egy jogszabályt hoznak, vagy főleg, hogyha alkotmányt módosítanak.
22: Ja, volt egy ilyen várakozás az előző választásoknál is, talán ennél a választásnál ez most halkabb volt, hogy az eddigi ellenzék egy köztársaság 2.0-át hozzon létre, tehát térjen vissza akár a 90-es, akár a 2010-es állapotokhoz, akár a választási törvény tekintetében, akár az alkotmány, tehát a köztársasági alkotmány tekintetében, és hát ugye sokan várták azt, hogy majd ha Magyar Péter nyer, ugye volt ilyen elvárás, főként a baloldali és a liberális értelmiség véleményvezérek körében, hogy hát akkor majd úgymond kétharmaddal nyernek, helyreállítják a régi választási törvényt, a régi alkotmányt, és akkor ez azt is jelenteni, hogy az alkotmánybíróság akkor vizsgálhatná mondjuk ezeket a módosításokat, amiket a NER alaptörvénye szerint tartalmilag valóban nem vizsgálhat, ilyen eljárási meg formai szempontokból vizsgálhatja, de hát, hogy Levente mondta, jogászok fogalmazzák meg ezeket a törvényeket, tehát feltétlenül nem lesznek olyan eljárási vagy formai hibák, amikre hivatkozva az alkotmánybíróság felléphetne, tehát a tartalmát nem vizsgálhatja, el fogják fogadni, a kétharmad megvan. Ugye ez azért érdekes, mert hogyha most Orbán Viktor egy Lex Orbánnal példát statuálnak, és amit ez a képviselő elejtett, és amit már meghallottak vidéki, nagyvárosi polgármesterek, akik már 8 évnél tovább vannak hivatalban, hogy akkor mondhatják, hogy hát, hogyha a miniszterelnöki szinten korlátozzák a ciklusok számát 2-ben vagy 8 évben, akkor a polgármestereknél is korlátozzák ezt, és láttuk, hogy Magyar Péter Brüsszelben járt, az állandó képviseleten tartott egy beszédet, és hát az arról szóló beszámolókban azt halljuk, hogy hát ő azt szeretné, hogyha gyorsabban változnának az emberek, tehát hogy ne sokáig üljön egy ember egy széken, nyilván vannak kinevezési ciklusok, de hogy azért legyen egyfajta rotáció, ezzel nyilván a fiatalabb szavazókat is megszólítja, vagy azokat a középkorokat, 30-40 éveseket, akik nagy számban szavaztak rájuk, és azt látják, hogy fölöttük ott ülnek az 50-esek, 60-asok, és hogyha ezeket a limiteket nem vezetik be, akkor az a fölöttük lévő generáció, vagy az előttük a pozíciókat már betöltő ember vagy csoport, ugye az továbbra is ott marad, és ők nem jutnak pozícióhoz, vagy elmennek külföldre, vagy vállalkozásokat kezdnek. Tehát van egy ilyen számítás is benne, de az, hogy a polgármesterekre is alkalmazzák ezt a limitet, az azért lehet, hogyha ezt megteszik, hogy ezt még nem tudjuk, csak egy Tiszás képviselő nyilatkozat utal erre. Ez azt jelenti, hogy akkor azokat a polgármestereket is mondjuk el tudják ezzel a szabállyal távolítani, hogyha ez nem felmenő rendszerben lesz érvényes, ami tényleg az lenne a sportszerű, hogyha 2030-tól indulna a szabály, és akkor aki elindul 2030-ban, szeretne miniszterelnök lenni, tudja, hogy akkor ez a szabály, és akkor maximum 8 évet lehetek. Kicsit ez olyan, mint Mátyás király meséjében, hogy mindenki 8 évet lehet, kivéve a Gyevi bírót, hogyha ez felmenő rendszerben lesz, akkor ugye Magyar Péter akár 12 évig is lehet, hogyha csak 2030-tól élvez be a szabály. De hogyha ezt megnézzük, 29-ben lesz ugye önkormányzati választás, tudásunk szerint és menetrend szerint, akkor hogyha már azok a polgármesterek, akik a múltban 8 évet szolgáltak, mint Karácsony Gergely, aki 2019 óta polgármester, akkor kérdés, hogy ők elindulhatnának-e. És akkor ugye itt rögtön megnyílik a tér sok új politikus előtt, akik fel lesz felhasználni. Mi az érdekes, hogy az előző kérdés arra is vonatkozott a visszatérés lehetőségére. És hát azt látjuk, hogy azok a harcos, karizmatikus politikusok, akik élvezik a szavazók támogatását, azok vissza tudnak térni a hatalomba. Ugye, ha csak a térségünket nézzük, valóban Andrej Babis nemrég tért vissza a hatalomba, de hát nagyon sok példát tudnánk felhozni, pont a PISZ, ugye, amit Levente mondott, a Lengyel Jog és Igazságosság Párt is, ők is voltak röviden 2005 után kormányon.
21: Majd... Szlovén Janez Jansa is most.
22: Jansa is most tért vissza, de hát beszélhetünk Donald Trumpról, aki egy óriási jogi meghurcoltatás, három perc intottak jelen, azután is vissza tudott térni a hatalomba. Tehát látunk ilyen példákat, és ugye pont az mutatja, hogy az inga visszalendül, a Tisza kormány népszerűtlenné válik, akár a gazdasági megszorítások, az euró bevezetésével indokolt gazdasági megszorítások miatt, akkor bizony az inga visszalendülhet, és ha a szavazók is úgy akarják, Orbán Viktor még visszatérhet a hatalomban. Valóban Jaroszláv Kaczynszki miniszterelnök helyettes volt a lengyel kormányban, több alkalommal, és a nem, mert ugye visszalépett, hogy nehogy az Iker testvérének az elnöki kampányát ezzel terhelje, akkor visszalépett, először csak védelmi miniszterelnök helyettes volt, később egy második ciklusban pedig egy ilyen általános miniszterelnök helyettesi pozícióban volt. Tehát erre is több megoldás van. Tehát röviden csak annyit szeretném mondani az alkotmányozással kapcsolatban, és ez egy fontos dolog. Talán volt egy ilyen mondat a Magyar Péternek a kampányban, hogy egy olyan új választási rendszerben gondolkodnak, egy arányosabb választási rendszerben, amely megnehezíti egy új kétharmad elérését. Ez most sorban az ötödik kétharmad, és az elmúlt 36 évben 6 kétharmad volt. Tehát azt látjuk, hogy ha egy arányos választási rendszert fogad el a Tisza, amihez szintén megvan a kétharmada, és nehezebb lesz új kétharmadot szerezni, akkor a mostani kétharmad által elfogadott szabályok, például a miniszterelnöki limit, ez ugye később nehezebben lesz megváltoztatható. Persze, amit ember szerel össze, azt az ember szét is tudja szedni, tehát magyarul, hogyha most úgy gondolják, hogy betonba öntik ezeket a kétharmados szabályokat, egy új kétharmad ezeket megint megváltoztathatja, mint ahogy most a Tisza is megváltoztatja az elmúlt 16 évben hozott alaptörvény és kétharmados törvények a körét és tartalmát.
21: Ami itt még újdonság, és ami megint aztán persze jogvitákat válthat ki, nevezetesen a parlamenti vizsgálóbizottságra vonatkozó szabályok. Ugye itt a tervek szerint a megjelenés kötelező, az első távolbamaradást jelentős pénzbírság követni, az ismételt távolmaradást rendőri elővezetés is követheti, aztán az idézetteket együttműködési adatszolgáltatás és a legjobb tudások és lelkiismeretük szerinti valós információ közlési kötelezettség is terhelni. Ez milyen törekvés? Mi célt szolgál? A bizottságok nevéből lehet következtetni arra, hogy leginkább a kampányban vitt témákat tartaná fönn ezzel a... Vagy hogy menne ez esetleg a későbbi büntető eljárásoknál, az ott elhangzottak? Hogy lehet ezt összehozni? Hogy kapcsolódna egymáshoz a kettő? Vagy ez két külön világ?
0: Mindjárt válaszolok erre, és előtte még egy mondatban vitatkozom egy kicsit Zolinak egyik állításával. Azzal nem teljesen értek egyet, hogy az Alkotmánybíróság nem fogja tudni vizsgálni ezt az alaptörvény módosítást, mert tartalmilag valóban nem lehet, azonban van olyan jogászi érv, és Schiffer András is például írt erről, és én is ezt gondolom, hogy bizonyos eljárási szempontok felmerülnek ennek a kérdésnek a kapcsán, tehát én azt gondolom, hogy elő fog fordulni az, hogy az Alkotmánybíróság megvizsgálja eljárási alapon ezt az alaptörvény módosítást. És akkor a parlamenti vizsgálóbizottságok kérdése. Én azt gondolom, hogy itt kettő szempontot kell vizsgálni. Az egyik az, hogy a megjelenési kötelezettség milyen mennyire egyeztethető össze az alkotmánnyal, szerintem ez sokkal védhetőbb, tehát az emellett lehet érvelni adott esetben, hogy ha már a parlament úgy döntött, hogy ki kell vizsgálni egy ügyet, akkor akit beidéznek, az jelenjen meg. Itt azért egy alkérdés az van, hogy milyen alapon döntik el, hogy kit idéznek be. Ez azért nem egyértelmű. Tehát egy büntetőeljárásban a hatóságok szakmai alapon, bizonyítékok alapján járnak el.
21: Vagy gyanúsított valaki,
0: van,
21: ugye?
0: Tehát ott egészen ott vannak garanciák. Egy parlamenti vizsgálóbizottság bárkit beidézhet. Tehát, hogyha én kitalálom, hogy akár nem tudom, Kiszeli Zoltánt berendelem a parlamenti vizsgálóbizottság elé, és neki megjelenési kötelezettsége van, akkor miért is, mi köze neki bármihez is, de hát hogyha én úgy döntöttem, hogy berendelem, akkor berendelem. Tehát azért azt gondolom, hogy ez egy kockázatos dolog, de mégiscsak valamivel elfogadhatóbb vagy védhetőbb a kötelező megjelenés. A másik probléma az viszont egy teljesen elfogadhatatlan, alkotmányosan védhetetlen dolog, az igazmondási kötelezettség. Miért? Elsőre ugye rosszul hangzik, úgy tűnik, mintha én a hazugság mellett érvelnék, ami egyáltalán nem igaz, de ugye az igazmondási kötelezettség az a büntetőeljárásban a tanút illeti meg, és őt is megint csak arról beszéltünk, hogy olyan körülmények között, ahol vannak bizonyítékok, van egy hatósági eljárás garanciákkal, ügyvéddel, védői jelenléttel.
21: Sőt, hozzátartozóra nem köteles
0: tenni. És persze a tanúvallomás akadályairól is beszélhetünk, tehát ott eldönthető, ott objektíven eldönthető, hogy a tanú igazat mondott-e vagy nem. A parlamenti vizsgálóbizottság viszont egy politikai testület, deklaráltan az, nem is baj, hogy így van, tehát nem kell másnak lennie, csak azt szerint is kell kezelni. Ebből következően a politikai testület nem tudja eldönteni, hogy mi az objektív igazság, hiszen különböző politikai álláspontok vannak. Tehát, hogyha azt mondom én, hogy XY-nak itt berendeltem a bizottság elé, nem mondott igazat, és ezért büntetőjárást indítok ellene, ez egy politikai üldözésnek nyithatja meg az alapját, hiszen nem mindig objektív igazságok vannak a politikában, hanem különböző álláspontok, viták. Tehát ezt előírni egyáltalán nem felel meg semmilyen alkotmányos normának, mivel hogy ez egy törvény, ezért ezt itt az a kérdés sem merül fel, hogy az alkotmánybíróság vizsgálhatja, mindenképpen vizsgálhatja. Én azt gondolom, hogy indokolt is lenne ez, hogy az alkotmánybíróság ezt megvizsgálja, és az én személyes álláspontom az, hogy ha megvizsgálna, akkor arra jutna, hogy az alkotmány ellenes, ugyanis nem lehet egy politikai testület előtt igazmondási kötelezettséget előírni, mert ezt nem lehet ellenőrizni, nem lehet végrehajtani, ráadásul olyan hatalmat adna egy politikai testület kezébe, ami egy jogállami keretek közé nem fér bele, tehát azt gondolom, hogy ez egyértelműen elfogadhatatlan, és ráadásul egy olyan fegyver egyébként, ami a Tiszás képviselők ellen is fordulhat. Ne felejtsük el, hogy a parlamenti vizsgálóbizottság paritásos bizottság, ez azt jelenti, hogy a kormánypárt és az ellenzéki képviselők azonos létszámmal vannak jelen, tehát ott nem a parlamenti többségi viszonyok uralkodnak magában a bizottságban, hanem paritásos, és még egy fontos dolog, csak azért, mert a büntetőjárás ugye többször felmerült, hogy a törvény úgy szól, és ezt most nem módosítja a javaslat, hogy a parlamenti vizsgálóbizottság nagyon helyesen nem vizsgálhat olyan ügyeket, amik büntetőjárási hatáskörbe tartoznak. Tehát ebből a szempontból is nagyon fontos, egyrészt a hatalmi ágak szétválasztása, másrészt pedig a büntetőjog alkotmányos garanciáinak a védelme miatt fontos, hogy a parlamenti vizsgálóbizottság az ne lépje át a politikai vizsgálat határait, ne próbáljon meg jogi felelősséget megállapítani, és ezért is elfogadhatatlan az, hogy ilyen eltúlzott mértékben növelik meg a bizottságoknak a hatáskörét, mert ezzel jelentősen megkönnyítik azt, hogy az egész átfedésbe kerüljön a büntetőeljárással, ami a hatalmi ágak szétválasztását is érinti. Tehát azt gondolom, hogy ha csupán az a szándék, jó szándékként azt nézzük, hogy a vizsgálóbizottságok több eredményesebbek, hatékonyabbak legyenek, mint korábban, emellett lehet érvelni, és ez ügyben lehet döntéseket hozni. De ez a javaslat, ami most az asztalon fekszik, ez valójában elmossa a büntetőeljárás és a parlamenti vizsgálat közötti határokat, alássa a hatalmi ágak szétválasztását, és garanciák nélkül vezet be büntetőeljárási jellegű típusú intézkedéseket, mint például az elővezetés, vagy mint például az igazmondási kötelezettség.
21: Egy utolsó perc és politikai pikantéria lehet belőle, hiszen a kegyelmi ügyet akarja vizsgálni az egyik bizottság, legalábbis ez a neve. Akkor előfordulhat itt, hogy a volt köztársasági elnököt Novák Katalint beidézik a bizottság elé, megjelenési kötelezettsége van, igazmondási kötelezettsége, és felteszik azt a kérdést, hogy miért adott kegyelmet ebben a bizonyos ügyben. Holott ő neki például az eljárásban sincs indoklási kötelezettsége, sőt, minden indoklás nélkül megteheti.
22: Igen, valóban az látszik, hogy a Tiszapárt azokat a témákat akarja minél tovább napirenden tartani, lehetőleg még az ősszel is, vagy az idén őszön túl is, amelyek a kampányban számára kedvezőek voltak, például a kegyelmi ügy, és valóban ugye azt látjuk, hogy ezt a témát az, hogy napirenden tartják, talán már arra készülnek, hogyha például az ERO tervezett bevezetése miatt megszorító intézkedéseket kell hozni, vagy kivezetik a védett üzemanyag árat idővel, vagy az ár és topot, akkor egy elégedetlenség alakul, és azokkal a témákkal politikai szinten, kommunikáció szinten akarják kezelni ezt a fajta elégedetlenséget, hogy hát a cirkusz az folytatódik, pláne ha élőben közvetítik, ahogy ezt láttuk a Tiszás képviselőknél, hogy nagyon sok mindent ugye élőben közvetítenek a közösségi médiában, hogy akkor ezzel próbálják ellensúlyozni azt a tervezhető és várható népszerűségvesztést, amit a gazdasági várakozásoknak, vagy főként a lakossági várakozásoknak a csalódása miatt kell elszenvedni.
21: Műsorunk ezzel véget ért, hamarosan meghallgatható lesz a mediaclick.hu című oldalunkon, vendégünknek Kiszeli Zoltán politológusnak, a Századvég elemzési igazgatójának és Szikra Leventének, az Alapjogokért Központ vezető elemzőinek köszönöm, hogy itt volt velünk. Tisztelt hallgatóinknak a figyelmüket köszönöm, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kakuk L. Tamás, viszont hallásra.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.

0: műsorvezető Belényi Barbara.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Mai adásunkban visszatérünk a Hallássérültek Budapesti Tanintézetébe, ahol a gyerekek és a sport kapcsolatát ismerjük meg közelebbről. Bencsik László testnevelő tanára, gyógypedagógussal sétálunk át az intézmény központjából egészen a tornateremig, mert hogy a munkájának a nagy részét gondolom ott tölti a gyerekekkel.
2: Igen, igen, a tornaterembe, illetve a sportudvaron. Ezen kívül még azért tanítok más tárgyakat is, tehát földrajzot is és természettudományt is.
1: Amikor megérkeztünk, privátban kis szemmel láttam, ahogy kommunikál a fiatalokkal, a gyermekekkel. Fent volt, egy emelettel feljebb. Nem tudom, hogy tudta a tekintetét egy fiatal kamasznak elcsípni, aki 20 méterrel arrébb cinkosan összemosolygott önnel. Nem tudom, mi volt a kommunikáció, de a jellelésből én arra következtettem, hogy volt egy kis noszogató jelleg benne.
2: Igen, mert gyanús volt, hogy ott egyedül mit csinál a kávéautomata. Lát, mit keres ott, mikor már becsöngettek. Ez a 8. óra, és tudtam, hogy már becsöngettek, és csodálkoztam, hogy mit csinálott egyedül, de egy fél percre rájött is a tanár ki a teremből, és egyből hívta is, és mutatta, hogy hát már becsöngettek.
1: És akkor ez a tornaterem nagyon érdekes, hogy kis üvegkarikán kerül, lehet látni, hogy mi zajlik oda bent, szóval nem titkos a testnevelés óra.
2: Abszolút nem titkos. 95-ben épült ez az iskola, akkor vadonatújonnan kaptuk meg, és hát már így volt.
1: Most valakit közben a hangos bemondóba.
2: A portáról ugye a szülők nem jöhetnek be az iskola épületébe, ezért a gyerekeket bemondják. A nagyok nyilván önállóan mennek ki, illetve őket nagyon nem is mondják be, mert ők egyedül mennek haza, de ha a szülő jön és várja a gyereket, akkor bemondják. És akkor asszisztens vagy a délutános kollega, akivel van, az útnak indítja, vagy ki is kíséri, hogyha olyan gyerekről van szó.
1: De ezt mindegyik gyerek hallja is, hogy őt keressék?
2: Nem, ezt az a pedagógus hallja, aki ott van a gyerekkel bent a teremben. Pillanat, kinyitom ezt, igen.
1: Meglepően nagy a terem. Végig bordásfal az egyik oldalon. Hú, legalább 5 kosárpalánk.
2: Azért vannak ezek a kosárpalánkok így keresztbe is, mert ha látja, ide fölnézünk, itt egy térelválasztó függöny van.
1: Tehát van, hogy párhuzamosan
2: így van,
1: zajlik
2: azért is
1: az oktatás.
2: Ez a két bejárat, hogy ott is meg egymás nem zavarva tudjuk oktatni a gyerekeket, és akkor így keresztbe szembe tudnak például kosárlabdázni.
1: Hogy tudja egy csapatba terelni őket? Hogyan tud tényleg hang nélkül kommunikálni velük? Itt nem arról van szó, hogy lemaradok, itt arról van szó, hogy esetleg neki megyek a másiknak, vagy baleset lesz.
2: Kicsi koruk óta felhívjuk a figyelmet arra, hogy figyelj, nézzél jobbra, nézzél balra. Az is fontos, hogy megnyerd a, mondjuk a kidobóst, vagy a fogójátékot, de sokkal fontosabb az, hogy ne fussál össze a másikkal, ne okozzál balesetet, és te se sérüljél meg.
1: Nincs síp a kezében, akkor ez sosem eszköz.
2: Megállítani egy játékot, vagy egy foglalkozás közben megállítani a gyerekeket, egy picit hosszabb ideig tart, mint a többség iskolákban. Itt fölteszem a karom.
1: Dobant egyet, fölteszem
2: a karom. Ez már kicsi koruk óta megbeszélt jel, hogyha a tanár fölkeszi a kezét testnevelés órán, akkor meg kell állniuk. El kell tenni egy időnek, hogy ezt észrevegyék, mert akik háttal állnak, azok nyilván nem állnak meg egyből, de ez így működik.
1: Több mint 30 évről beszél. Emlékszik még az első napjára, hogy mekkora druk volt az ön gyomrában?
2: Izgultam nagyon. Én egy héttel előtte már, ez 92-ben volt, tényleg nagyon régen, és nem is ebben az épületben, hanem a keleti pályaudvon, a Festetics utcában volt az első épületünk. Oda mentem be, és igazából a kíváncsiság volt a nagyobb az izgulásnál, mert láttam én már hallássérült siket embereket úgy az utcán, ahogy a mindennapi ember is találkozik velük, de nem tudtam elképzelni, hogy így együtt, egy helyen csoportosan hogyan történik, főleg az oktatásuk, a nevelésük, és inkább a kíváncsiság hajtott, tehát ez érdekelt nagyon.
1: Itt bizalomépítés, amiben meg kell őket támogatni, hogy igenis képesek rá, mert testileg, értelmileg teljesen épek, tehát nem lehet az akadály, hogy ők kevésbé hallanak valamit.
2: Így van. Szoktam mondani, hogy mikor kérdezik, hogy milyen ezeket a gyerekeket tanítani, illetve elmegyünk egy versenyre, hogy mi a különbség, és mondom, hogy igazából a játék megállításánál van a különbség, hogy kicsit kell várni, mert nem hallják a játékvezető sípszavát, és akkor besétálok Laci bácsi, és fölemelem a kezem, hogy álljunk meg. Egyébként a mozgásukon, a játékvezető

0: Játékokon egyáltalán nem látszik. Az utcán se venné észre egyébként, hogy az egy siket ember, mert ugyanúgy néz ki, mint egy halló, esetleg ha az ember oda megy hozzá és kérdez valamit, és látja, hogy nem tud válasz, vagy nem válasz, akkor jön rá, hogy hoppá, ő nem hallja.
1: Azt tudom, hogy az iskolának, vagy az itt tanuló diákok egy részének szívügye a foci. Az ezüstcipő foci suli, hogy itt délután az udvaron edzenek, az utánpótlás innen kerül ki ezekből az iskolából, ezekből a tanulókból, de ön délelőtt, napközben milyen sportágakat tud velük megismertetni?
0: Én is nagyon szeretem a focit, tehát mindenki nagyon szereti. Testnevelés órán is van, de itt ugye azért valamilyen mértékben kell követni a központi, illetve a heli tantervet, amikben más labdajátékok is vannak. Tehát itt a röplabdától kezdve a kosárlabdáig mindennel foglalkozunk.
1: És amiben kifejezetten ügyesek, jók?
0: Például a röplabda, aminek az országos bajnokságát mi rendezzük, a mi iskolánk, tehát a vidéki iskolák Kaposvártól kezdve Vácon át Debrecen kétnapos ünnepre idejönnek, és azt nagyon szeretik a gyerekek, arra nagyon készülnek, és minden évben nagyon klassz.
1: Hallássérültek Budapesti Tanintézetéből, hogyha kilépünk ebből a komplexumból, akkor nincs vége az oktatásnak, vagy egészen más formában, de a gyerekek folytatják. Egy zöldfüves pályát látunk, különböző színű mezben a gyerekek, foci edzés van, majdnem gól, de mégsem, és pár szurkoló diák a padon, és a kapuban pedig ott van Klink Szilvia, kollégium nevelőtanár. Tehát akkor, ha itt nem a kollégiumban van, akkor itt van a füves pályán, és tolmács.
2: Az ezüstcipő focisuli edzésein mindig itt vagyok, mivel kell a két ember, mert rengeteg a hallásérült, majdnem mindenki, hozzuk a másik iskolából is őket. Ez egy kivételes nap, mikor kevesebben vannak, de csütörtökön például majdnem 30-an vagyunk.
1: 30 hallássérült fiatal, jól sejtem?
2: Így van, és az érdekesség az, hogy abból a fele az a másik iskolából, a Török Béla iskolából jön, amikor kocsival jönnek át, és amikor hazamennek, az is egy külön dolog, mert öltözik, kikísérem, szóval mindezt ezt külön meg kell szervezni, hogy hogy történjen.
1: Az edző öltöző fülkében gondolom nincs zsibongás, nincs zaj, vagy hogy kell ezt elképzelni?
2: Ez nagy tévedés, mert ők ugyanúgy tudnak zajongani, mint a hallók. Nagyon érdekes hangokat hallatnak, de tudnak kiabálni, és tudnak rosszak lenni is.
1: És milyen, amikor nagyon mérgesek, vagy nagyon örülnek egy mondjuk örömgól után, akkor itt is ugyanazok a fele lehetők, az az öröm?
2: Így van, ugyanazok a kiabálások. Tulajdonképpen a nagyot hallok, a másik iskolából sokan jönnek ide edzeni, azok még beszélni is tudnak, nem ilyen kevésbé, mint ők, hanem azért előfordul.
1: Na, ők egyáltalán
2: egy nagyot halló.
1: Az edző ott fekete pólóban a pálya másik szélen jelelve mutatja, hogy mi a teendő, és akkor Szilvia, miben segít ön?
2: Tulajdonképpen nagyon sokszor történik az, hogy két csoportra osztja a gyerekeket, mivel sokan vagyunk. Az egyik fele társaság ezt csinálja, a másik fele társaság azt csinálja, vagy hogyha esetleg egy kisebb sérülés van, akkor én bekísérem, visszahozom, tehát mindenképpen kell a két ember.
1: Az oldalán egy hatalmas háló, szerintem 2 méter magasságban, de lehet, hogy 3 vagy 4 méter magasan is, tehát innen focilabda nem kerül ki, de a háló oldalában magyar ezüst cipősök arcai láthatók, hát az alapító ifja Fekete Lászlónak az édesapja biztos, hogy ott van.
2: Az európai labdarúgó bajnokságban a legtöbb gólt lövő az aranycipős lett, a második legtöbb gólt lövő az pedig az ezüst cipős lett. Edzőnk Fekete Lacinak az édesapja is ezüst cipős volt, őtől származik ez a név, hogy ezüst cipő focisuli.
1: Ő a legendás újpesti játékos,
2: van,
1: ugye?
2: Még egy legendás újpesti, a Fazekas László, aki most halt meg április végén, akkor még a Váradi Béla, a Nyilasi Tibor, meg a Dunai Antal.
1: Klink Szilvia, hogy került kapcsolatba a hallássérültekkel? Hogy pont ebben a kollégiumban dolgozik?
2: Ezelőtt 9 évvel kezdtem el állást keresni, mert a másik munkahelyem távol volt a lakhelyemtől. Ezt a hirdetést megláttam, nagyon meg voltam érdem, mert egy cseppet sem tudtam jelelni. Bejöttem, felvettek, és ez a 9 év alatt már nem mondom, hogy tökéletesen, mert szerintem sosem lehet megtanulni, de az első pár évben délutános napközis tanár voltam, most pedig a lánykollégiumban vagyok nevelőtanár. Ővelük pedig úgy találkoztam, hogy a Laci 8 évvel ezelőtt jött, hogy kérdezte, hogy tudok-e, mert én tesi tanár vagyok, és hogy tudok-e segíteni ebben a munkában, és azóta úgy lehet ezt kifejezni, hogy éjjel-nappal mindig együtt dolgozunk.
1: Amikor beléptem az iskola falain, akkor az első benyomásom az volt, hogy Klink Szilviához odalépett egy kamasz, nem is olyan fiatal kamasz lány, és egy hatalmas ölelés volt önök között. Ez szerintem mindent leír.
2: A hallássérültekkel a munka az szerintem szerelem. Tehát itt, akikkel találkozik, azok mind olyan tanárok, akikben nem csak munka szeretet és munkamánia van, hanem ilyen szerelem is a munka iránt és a siket társadalom iránt.
1: A szerkesztő Deák Dóra korábban egy édesanyával beszélgetett egy foci edzés után.
3: Garasi Andrea pár perce ölelte meg a kisfiát, mert éppen végeztek a foci edzéssel. Mióta járnak ide az ezüstcipő foci suliba? Mivel Andrea siket édesanyja, így Lobotka Bettina fog segíteni a jártolmácsolásban.
4: Ez már a második éve, hogy ide járunk. Természetesen jól érzi magát, mert nagyobb fiam is szokott járni focizni, nézte és követi őt.
3: Milyen poszton játszik a fia?
4: Mikor középen áll, akkor irányít, passzolgatja a labdákat, irányít, szereti megszerezni a labdát, gólt akar szerezni.
3: De úgy látom, hogy itt egy befogadó közösségre talált.
4: Persze, elfogadó közösség, hát siketek vagyunk, példát mutatunk egymásnak. Tudja, hogy siket, tudja magáról. Nem érzi magát különcnek, elfogadó itt mindenki.
3: És milyen édesanyaként nézni ezeket az edzéseket? Hiszen azt látom, hogy tényleg beleadják az energiát a gyerekek, hideg van most kint, mégis ott vannak a pályán.
4: Szerintem ez természetes dolog. Kint jobb edzeni, jó az immunrendszernek, fontos a mozgás. Büszke vagyok rá, mert én is régen sokat sportoltam. Ez egy nagyon jó lehetőség nekik, mert az edző is tud egy kicsit jelelni, így könnyebb a hallássérült gyerekekkel kommunikálni, könnyebben felfogja, amit mondanak. Ugye ők vizuálisak, és így könnyen megértik, hogy mit kell csinálni, mi a feladat.
1: És ide lépek ifja Fekete László edzőhöz, az ezüstcipő foci suli alapítójához. Azt már hallottuk ott a táblán, hogy az ön édesapja az igazi legenda, ezüstcipős. Hogy született önben az ötlet, hogy hallássérült fiatalok focizását segítse?
5: Édesanyám hallgatott egy rádióműsort 13 évvel ezelőtt körülbelül, amiben egy jeltolmács hölgy volt az interjú alany, és akkor a jelnyelvről beszélgettek, hogy 2013 óta hivatalos nyelv Magyarországon, de hogy kevesen ismerik és használják éphalló. És hát a édesanyám mondta, hogy egy kisfiam lassan lefő a kávéd a labdarúgásba, hát kéne már valami polgári foglalkozás, és akkor nem érdekel téged ez a nyelv.
1: Mert hogy ön focizott akkor már javában?
5: Hogyne, én is futballoztam egész életemben, hát játszottam NB1-ben Magyarországon, illetve 4 évet Finnországban, a HJK Helsinki csapatában, és abban az időben Vácon futballoztam, és a váci elnököm, Hofela Zoltán, tudta, hogy mit tanulok, és akkor mondta, hogy figyelj már, te tudsz arról, hogy a Vácon alakult az első hallássérült gyerekekkel foglalkozó intézmény, a Császár András Egymi 1800-as évek végén, és hogy mondta, hogy menj le, szedj jeleket egy olyan közösségben, ahol úgy beszélnek, tehát akkor maga a sport és a jelnyelv kapcsolat az még nem volt meg, csak lementem, és akkor bementem egy töri órára, egy biológia órára, és előbb-utóbb leestem egy tesi órára, és hát akkor néztem, hogy hát ezek a gyerekek megvannak halva labdarúgásért, fizikailag, szellemileg 100%-i gépek, és akkor kérdeztem a nevelőtanár kollégát, hogy miért nincs több edzés, miért nincs szervezett körülmények közé szorítva, és akkor mondták, hogy hát nincs pénz, meg nincs lehetőség, meg ez az amaz.
1: Hát meg nincs edző, aki ismeri a jelnyelvet, hát nem tud instrukciókat adni, csak úgy egy sípszóval, gondolom.
5: Igen, hát a jelnyelv az egy csodálatos dolog, az a hallássérült embereknek egy anyanyelv. Ez nyilván nagyon-nagyon sokat segített, és akkor ezen tapasztalatokról betámoltam édesapámnak, és akkor tulajdonképpen ő mondta, hogy indítsunk el egy focisulit kifejezetten hallássérült beszédfeltékos gyerekeknek, aztán sajnos az ötlet megfogantatása után ő egy pár hónappal elment, úgyhogy egyedül mentem előre, de hál' Istennek, hogy már idén szeptemberben 9 éves lesz az ezüstcipő focisuli.
1: Heti hányszor van edzés, és mekkora a csapat?
5: Kétfőn, kedden és csütörtökön tudunk edzeni. A gyerekeknek 80%-a bent lakó az intézményében, két intézménnyel dolgozunk együtt, itt Zuglóban, a Dr. Török Béla Nagyothallók intézetében, illetve most a Budapesti Halássértek Tanintézetében vagyunk. Hétfőn a legnagyobb korosztályunk van, ott 10-12 gyerek van, ők már ilyen 13-14-15 évesek, Kedden vannak a nagyok és a nagyon ügyes középső korosztályunk. Ott is van 15 gyerekünk, és akkor csütörtökön vannak a legkisebbek, akkor ilyen 7-8-9 éves kisgyerekek. Ott vagyunk a legtöbben, ott majdnem 20 gyerek.
1: Van egy kép a pálya oldalán, Szalai Ádám tekint vissza ránk. Ő egy gólszerzés közben valami jelet mutat. Önöknek üzent?
5: Ez az I love you, ez a Siketek egyezményesített kézjele az egész világon. Úgy szokták ők, hogy üvegkúj, a mutatóúj és a kisúj, és ez egy ilyen I love you szinonimát ad ki. 2018-ban a Nemzetek Ligája Magyarország-Finnország mérkőzésen mutatta az Ádi, én előtte őt egy barátomon keresztül megkerestem, és mondta neki, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség jóvoltában kint vagyunk a gyerekekkel a meccsen, ott ülünk a harmadik sorba a kapu mögött, és hogy esetleg, ha valami jó dolog történik a mérkőzésen, akkor emlékezzen már meg rólunk, hogy üzenjen nekünk, és rajtunk keresztül a hallásért sportársadalomnak. Nem jött vissza úgy semmi info az Áditól, hogy most elment hozzá az üzenet, vagy nem, és akkor ott ültünk a gyerekekkel a leláton, 10. perc, egy parádés támadás végén Ádi rúgta a gólt, és aztán itt egy kitartott kézzel másodpercig még keresett is minket a leláton, és aztán felugrottunk, hogy gól, mindenki örült, és aztán néztük az Ádit, és akkor így néztek rám a szülők, hogy ezt most nekünk, a gyerekek, és mondtam, hogy hát úgy néz ki, igen, fantasztikus érzés volt.
1: Az ő édesapja biztosan büszkén tekintett le önre ekkor, igen, ebben a pillanatban. Na de ahogy ön kommunikál a gyerekekkel, az sem hétköznapi, tehát nem csak ismeri a jelnyelvet, hanem van egy eszköz, amit kitalált, egy okos applikáció van a kezében, és különböző szalagok a csuklón.
5: Ez a Look at Me névre keresztelt jelzőrendszer igazából. Tehát, hogyha itt van a gyerek tőlem kéztávolságon kívülre, és nem vagyok benne a látóterébe, egyszerűen nem tudok vele kommunikálni.
1: Most például mindannyian háttal vannak nekünk, tehát én ugrálhatnék és dobbanthatnék is.
5: Aki most a középkezdésnél áll, és ő most ide fog nézni rám.
1: És integetünk neki, hihetetlen. Az ő felkarjára van rögzítve ez a pittyegő. Ezt kipróbálhatom én is, hogy a csuklomra rögzítem? Olyan, mint egy óra, vagy óra.
5: És akkor ezen agyaltam éveken keresztül, hogy tudnám...
1: És most rezeg, érzem.
5: Ezt az anomáliát áthidalni, hogyha kéztávolságon kívül esik a gyerek, és nem vagyok a látóterében, nem tudunk kommunikálni, viszont ha látjuk egymást, akkor lehet a gyerek a teniszpálya közepén innen 50 méterre, akkor is tudunk jelnyelven kommunikálni, mert leolvassuk egymás jeleit a levegőből. Tehát esetünkben a látótávolság legyőzi a hallótávolságot, csak az volt a lényeg, hogy valahogy a gyerek kapjon a testén egy jelzést, amiből tudja, hogy minket kell keresni a pálya szélén. Az a lényeg, hogy megnyomom, ez rezeg, és akkor ránéz a gyerek, és jelnyelven közvetítek neki információkat. Van egy olyan, hogy összesen gomb, az a kedvencem, megnyomom, és mindenki rám néz. Ez fantasztikus, és nem csak az edzéseken, hanem most, hogy készülünk a Bajnokok Ligája labdaszedésre is.
1: Hová? Ez igen. Komoly?
5: Igen, a Bajnokok Ligája döntő, mi fogjuk szedni a világon elsőként sajátos nevelési igényű gyerekekként a labdát. Ez fantasztikus, hogy erre lehetőséget kaptunk a Magyar Labdarúgó Szövetségtől és az Európai Labdarúgó Szövetségtől. Az Arzenál PSG mérkőzésen, úgyhogy ez nem csak ennek a 13 gyereknek lesz egy fantasztikus dolog, hanem egy óriási üzenet, több mint 300 millió hallásérült ember él a világon, és tényleg a labdarúgás mindenki programon keresztül, akárhol fog ülni majd egy hallásérült gyerek a tévé előtt, és eljut hozzá a híre, hogy sorstársai szedik a labdát egy Bajnokok Ligája döntőn, azt szerintem egy fantasztikus dolog.
1: De már a Puskás Arénában, én ahogy olvastam, ezek a gyerekek megjelentek az egyik mérkőzésen, talán pont a stadion megnyitóján, ők kísérték fel a válogatott játékosokat. Azért az sem volt egy hétköznapi esemény.
5: Bizony, 2019. november 15-én igen, a kétszeres világban a uruguayi válogatottat kísérhettük be az új Puskás Arénán a nyitómérkőzésen, úgyhogy fantasztikus volt, telt ház, 70 ezer ember, nagyon ügyesek voltak a gyerekek.
1: De egyébként a nagyvilágban a válogatottak között vannak hallássérültek?
5: Nálunk volt a Takács Ákos, aki a 2010-es évek közepén magyar bajnok lett a Ferencvárossal, magyar bajnok lett a Győrrel, kupagyőztes a Honvéd csapatával, és ötszörös magyar válogatott lett a Lothar Matthäus idején, úgyhogy súlyosan nagyot halló az Ákos. Csodálatos labdarúgó pályafutást tudhatott maga mögött, annak ellenére, hogy mondom, 6 éves korában egy fertőzés okán ő nagyon súlyosan hallássérült ember lett, de ez nem akadályozta meg őt abban, úgyhogy nekünk tulajdonképpen az ezüstcipő focisulival ez is az egyik célunk. Azon túl, hogy minden, amit az épp halló gyerekek megkaphatnak a labdarúgástól, azt mi biztosítsuk a hallássérült gyerekeknek, a tehetségkutatás és a tehetséggondozás is nagyon fontos.
1: Ők akkor hivatásos sportolók és akár, vagy az utánpótlás nevelés részei? részesei?
5: Hogy nem, mi a Bozsik intézményi programban részt veszünk, a Magyar Labdarúgó Szövetség Bozsik intézményi programjában, tehát mérkőzéseket is játszunk a gyerekekkel, úgyhogy mindenkinek megvan a lehetőség arra, hogyha szorgalmas, alázatos, akkor tovább tud lépni.
1: Jelenleg csak Budapesten az Ezüstcipő focisuliban tudnak hallássérültek focizni?
5: Igen, nálunk, egyedül nálunk van csak ilyen képzés, ahol máshol ilyen szervezett körülmények közötti utánpótlás nevelés, úgyhogy
1: hát akkor megvan
5: a nagy
1: cél.
5: Tervem az lenne, igen, hogy ezt országosan indítsuk el, és én azt szoktam mondani, hogy a hallássérült beszédfeltékos gyerekek a magyar sporttársadalom rejtett tartalékait jelentik, mert tudnak szegregáltan is és integráltan is versenyezni, akár az olimpiákon, a siketlimpián, de például az épp hallók között is. Én nekem ez a célom, hogy nyilván nem csak élsportolókat nevelünk, tehát sportoljon, mozogjon, fotballozzon a gyerek, legyen belőle egy sportszerető felnőtt ember, viszont az is a cél, hogy aki tovább tud lépni, az kapjon lehetőséget erre.
1: És közben kiszalad egy diák. Jó napot kívánok! Varga Krisztofer. Belényi Barbara. Nincsen hallókészülék?
6: De itt van.
1: Ott van.
6: Hallókészülék.
1: Mondhatom, hogy szia!
6: Igen.
1: Lehet, hogy majd Kling Szilvia segít nekünk a tolmácsolásban, de hogy próbálok lassan beszélni. Mióta focizol itt a csapatban?
6: 2 éve.
1: Simán szeretted a focit, vagy csak megtetszett a pálya?
6: Csiba foci.
1: Az a mindened a foci?
6: Igen.
1: Ki a példaképed?
6: Szabaszó.
1: Szoboszlai. Nekem is egyébként ő jutott először eszembe. Igen. Ha nincs ez az edzés, akkor hol tudnál mozogni?
6: Sehol. Csak iskolás.
1: Csak is a foci?
6: Igen.
1: Okay.
6: Egész nap focidni.
1: A legutóbbi labdaszedésen a arénában te is ott voltál?
6: Igen. Nagyon jó volt, becs.
1: Mekkora volt a hangulat?
6: Ó, nagyon hangos volt, de nehezebb hangosat, nehezebb itt állok, csak ukrán, kész.
7: Amikor a labdát szedték, akkor át kellett ugrálni a palánkon, és visszarakni a labdát, és azt mondja, hogy neki volt dolga, és nem csak azt figyelte, hogy milyen nagy a hangerő.
1: És vannak távlati céljaid, terveid a focival?
6: Igen, persze.
1: Válogatott ez a cél?
6: Igen.
1: Sok-sok edzés meg.
6: Igen, ott edzés, délután este focizni, jó volt csapat.
1: És akkor gondolom ez egy jó közösség is.
6: Persze, igen.
1: Ha éppen nem fociztok, akkor mit csináltok a barátokkal? Kling Szilvia segít, akkor is ide jönnek focizni.
7: Akkor is lejönnek focizni. Hát ők nem tudnak tévét nézni, ők nem tudnak hallgatni semmi zenét, lejönnek, fociznak, tehát mozgás.
1: Köszönöm szépen.
6: Szívesen.
1: Kedves hallgatóink, búcsúzik a hely az Ezüstcipő focisuli műfüves pályájáról, a 14. kerületből. A hallássérült sportreménységekkel legközelebb, ha jól hallottuk, ifja Fekete Lászlótól a legközelebbi BL döntőn találkozhatunk. Hajrá fiatalok, innen is szurkolunk nekik. A helyszínen a felvételeket Dancs Zoltán készítette, az utómunkálatokat Schwarz Nóra. A mai adást újra meghallgathatják a Világhálón, címünk www.mediaclick.hu. A gyártásvezető Ancsok György és a szerkesztő Deák Dóra nevében is köszönöm figyelmüket, Belényi Barbarát hallották. A hírek után a Kossuth Rádió vendégháznál műsora következik.

0: Éjfél múlt 2 perccel jó estét kívánok, hír összefoglalóval folytatódik a Kossuth Rádió műsora, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, a politikai egyesség megkötésére néhány hét elegendő volt, és nem ideológiai elvárásai voltak a bizottságnak, hanem a korrupció elleni fellépés lehető legerősebb kialakítása. Magyar Péter elmondta, hogy a feloldott forrásokat egyebek mellett gazdasági növekedésre, versenyképességre, kis- és középvállalatok támogatására, munkahelyteremtés ösztönzésére fordítják, valamint lakhatási támogatásra, stabil költségvetésre és korrupció ellenes harcra is jut pénz. A Fidesz elnöke felszólította Magyar Pétert, hogy azonnal hozza nyilvánosságra az Európai Bizottság elnökével kötött paktum részleteit. Orbán Viktor közösségi oldalán azt kérdezte, hogy a miniszterelnök mit adott el a magyar érdekből Brüsszelnek. A Fidesz közleményében azt írta, Magyar Péter politikai megállapodást kötött Brüsszelben az eddig jogtalanul felfüggesztett uniós források visszaadásáról. Hozzátették, szerintük Brüsszellel politikai megállapodást kötni csak úgy volt lehetséges, hogy Magyar Péter elfogadta Ursula von der Leyenék követeléseit. Magyar Péter reagált, szerinte egyetlen ára volt a 6000 milliárd forintos uniós források hazahozatalának, az Orbáni korrupció folytatásának teljes megszüntetése. A miniszterelnök azt írta, ezt a feltételt a magyar kormány örömmel teljesítette. Magyarország kész új fejezetet nyitni a magyar-ukrán kapcsolatokban, de garanciát szeretne kapni arra, hogy az Ukrajnában élő magyarok újra használhatják anyanyelvüket az iskolában, a kulturális területen és az adminisztrációban, jelentette ki Magyar Péter brüsszeli sajtótájékoztatóján. Hangsúlyozta, készítettek egy 11 pontos oktatási, kulturális és nyelvi jogokról szóló javaslatot. Amennyiben Ukrajna ezeket átülteti a saját jogszabályaiba, létrejöhet egy hivatalos találkozó a két külügyminiszter között. A román elnök szerint az ukrán légvédelem találta el azt az orosz drónt, amely ezt követően letért a röppájájáról és egy galaci lakótömbnek csapódott. Az épületben tűz ütött ki, 2 megsérültek, 70 embert kellett kimenekíteni. Az incidens miatt Románia bezáratja Oroszország konstancai főkonzulátusát. A román államfő Oroszországot tette felelőssé a súlyos incidensért. Vlagyimir Putyin úgy reagált, Moszkva kész objektív vizsgálatot lefolytatni, ha Románia átadja a szerkezet roncsait. A Horizont programhoz való visszakapcsolódás Magyarország egyik elsődleges prioritása, mondta Tanács Zoltán az Unió kutatásért és innovációért felelős minisztereinek tanácskozásán. A magyar tudományos és technológiai miniszter közölte, a következő uniós költségvetési ciklusban lényegesen több forrás jut tudományra és kutatásra, Magyarország pedig ebből a keretből a lehető legnagyobb részt szeretné megszerezni. A Velencei Bizottsághoz fordult Sulyog Tamás köztársasági elnök, hogy szakértői közreműködésüket kérje, miután szerinte súlyosan ellentmondásos helyzet állt elő Magyarországon az alkotmányos rendben. Az államfőt ugyanis többször lemondásra szólította fel Magyar Péter miniszterelnök, ugyanakkor Sulyog Tamás ezeket az alaptörvény alapján értelmezhetetlennek tartja. Közben a kormányfő ismét azt üzente a köztársasági elnöknek, hogy május 31-ig még van ideje lemondani. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, közölte az országos rendőrfőkapitányság szóvivője. Gál Kristóf megerősítette, hogy a férfit gyanúsítottként hallgatják ki hamis tanúzás miatt. Hozzátette, hogy K. Endre ellen jelenleg is eljárási cselekmények folynak, és további eljárásokra is sor kerül majd. A szolidaritási adó mérséklésére kéri 10 megyei jogú város polgármestere a miniszterelnököt. Mások mellett a szegedi, a győri, a szolnoki és a hódmezővásárhelyi városvezetők azt várják a kormánytól, hogy vizsgálja felül a szolidaritási adót, hogy a városok kiszámítható, a feladataikhoz igazodó finanszírozást kapjanak a közszolgáltatások működtetéséhez. Jelentős a forgalom növekedés a budapesti repülőtéren a mai Bajnokok Ligája döntő miatt. Az utasforgalom átlagosan 60%-kal emelkedett. A NAV megerősített jelenléttel dolgozik a repülőtéren és a mérkőzéshez kapcsolódó helyszíneken. A reptéren az ellenőrzések hatékonyságát és a gyors áthaladást segítik a pénzügyőrök, a stadion és a szurkolói zónák környékén pedig a hamis és illegális termékeket árusítók számíthatnak ellenőrzésre. Megerősített kapacitással készül a mentőszolgálat is a mai döntőre. A Puskás Ferenc stadionban 35 mentőegység vigyáz a játékosok és a szurkolók biztonságára, és két ambulanciát is létrehoznak a mérkőzés helyszínén. Több európai országban is szokatlanul meleg van májushoz képest. Olaszország több nagyvárosában hőségriasztást adtak ki a hatóságok. Franciaországban és Spanyolországban is volt, ahol az elmúlt napokban 40 fok közeli hőmérsékletet mértek. Portugáliában pedig már most májusban bozott tüzek veszélyeire figyelmeztetnek a szakemberek. A címvédő Veszprém hazai pályán 38-36-ra megnyerte a férfi kézilabda bajnoki döntő első meccsét a Szeged ellen, amely jövő héten kedden a PIK Arénában javíthat. A gólrekord ellenére sok hibával játszott a két együttes, kivéve a hazaiak francia balszélsőjét, Hugo Descát, aki 14 góljával és hibátlan teljesítményével a meccs legjobbja volt. Megnyerte a lengyelországi Irina Sevinska emlékversenyt 100 gáton Kozák Luca. 12,66 század másodperces ideje új országos csúcs is egyben. A korábbi rekordot szintén a debreceni sprinter tartotta. Borbé Balázs távozik a labdarúgó NB1-ben aranyérmes Eto FC vezetőedzői posztjáról. A 46 éves szakember 2024 tavaszán került az akkor még másodosztályú győri csapathoz, amelyet rögtön az élvonalba vezetett. Sajtóhírek szerint a Ferencváros mestere lehet Borbé Balázs. Marad a napos nyári idő, délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. A hőmérséklet hajnalban 8-15, napközben 26-31 fok között alakul. Kedves hallgatóink, éjféli hír összefoglalónk végére értünk. Hírekkel legközelebb éjjel 1 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Búcsúzik Önöktől a hírszerkesztő Jávor Miklós. További jó rádiózást, jó éjszakát kívánok!
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kedves hallgatóink! Hajnali 3:30-ig tartó éjszakai adásunkban a tegnapi nap legfontosabb, legérdekesebb műsorait hallgathatják meg újra. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
2: Sziasztok, ez itt a Válaszutak. Ma a gyereknapról fogunk beszélgetni. Én Toncsi vagyok, és itt van velem
3: Kristóf,
4: Ambrus
5: és Benedek.
4: Nálunk a családban sosem volt gyereknap, és most így visszatekintve nem is volt, és nincs is jelenleg erre igényem. Nektek volt otthon gyereknap?
2: Mi mindig megünnepeltük valahogy a családdal, anyukám mindig kitalált valami programot, és akkor az egész család, amikor még a bátyám is ott élt, elmentünk bármilyen kiállításra, ilyen gyereknapozásra, vidámparkba, tehát minden, amit egy gyerek szeret, az előjött aznap, és mindig kaptunk valami ajándékot, és nekem az egy nagyon fontos nap volt mindig, mert tudtam, hogy az rólunk szól, igaz, gyerekekként minden nap rólunk szól, és ez mégis ki volt mondva.
3: Örülök, mert én már nem vagyok gyerek, és mégis van valami, ami rólunk szól, ez nem más, mint a Válaszutak. Emlékszem, hogy mi is tartottuk a gyereknapot, mikor még kisebbek voltunk a tesóimmal. Az egyik évre különösen emlékszem, mert több fotó is a mai napig megvan belőle, és rendszeresen látjuk, és szembe jönnek ezek a fotók. Abban az évben valamilyen okból kifolyólag apukámmal mentünk csak, én és a testvéreim, a Városligetbe a gyereknapra, ahol tipikus gyereknapi programok vártak minket, de minket ez akkor nem zavart. Nekünk az volt a jó világ. Volt arcfestés, meg nyalóka, meg...
5: Vattacukor.
3: Meg vattacukor is, meg volt, fölmászhattunk a tűzoltó autónak a kosarába. Kim voltak a tűzoltók, kim voltak a mentők, megnyomhattuk a sziréna gombját. Mind olyan dolgok, amiket gyerekként a legnagyobb élmény volt átélni.
5: Nálunk akkor volt gyereknap, amikor eszünkbe jutott, hogy gyereknap van, mert volt olyan sokszor, hogy elfelejtettük. Én igazából, ha jól emlékszem, úgy tudtam meg, hogy létezik ilyen, hogy gyereknap, hogy az egyik osztálytársam, jó barátom, minden gyereknapra kapott valami ajándékot, és ő ezt így elmondta nekem, és realizáltam, hogy én nem kapok ajándékot, és akkor ezt felemlegettem a szüleimnek, és volt, hogy kaptam többször is. Meg emlékszem, hogy a nem messzi tűzoltóságnál mindig ott volt a tűzoltóautó, és aztán ki lehetett próbálni. Én is egyszer ültem benne.
2: Meg a rendőrautó volt még ilyen, meg amikor körbe mentek a lovak. Emlékszem, hogy az iskolában is mindig megtartották a gyereknapot, ott is sokszor hoztak lovakat. Legalábbis nálunk, vagy az oviba is. Az oviba emlékszem legerősebben, hogy ott mindig voltak lovak minden gyereknapkor, és mindig kaptunk ilyen kis ajándékokat, cukorkát, stb., és azt annyira szerettem, annyira jó élmény volt, hogy nyilván az oviba is mindig azért rólunk szólt minden. Imádtam az egészet.
3: Nálunk volt hasonló, és abban most elbizonytalanodtam, hogy iskolai vagy más körülmények között, de ha jól emlékszem, szintén gyereknapon történt, amikor terápiás kutyákat hoztak, akik ki voltak képezve, de nyilván a gyerekeknek annyira nem poén az, hogyha láthatom azt, hogy egy vakembert hogyan kísér egy kutya például. Éppen ezért a legjobb trükkjeiket a kutyáknak, ezek a, hát nem is tudom, koordinátorok? Kutyakiképzők megmutatták a legjobb trükkjeiket a kutyákkal, akik nyilván nagyon-nagyon sok mindenre ki voltak képezve, így olyan extrém dolgokat is láthatunk, amiket egy háziállatként, házőrzőként tartott kutyánál sok esetben nem tanítanak meg kutyaiskolában sem, és mi mindig ezeket nagy örömmel nevetve nézegettük, ahogy ugrálnak és forognak, és itt-ott átmásznak és átugranak ezek a terápiás kutyák.
5: Én még arra emlékszem, hogy iskolában vagy oviban volt mindig ugrálóvár, nagyon díszes, nagyon sok sikátorral teli ugrálóvárakat hoztak, meg zenét raktak be.
3: Van olyan gyereknapi élményetek vagy programotok, ami nagyon megmaradt, belétek égett, és a mai napig pontosan fel tudjátok idézni? Ugye, ahogy én említettem ezt a városligeti mókázást a testvéreimmel még sok-sok évvel ezelőttről, nektek van valami hasonló élményetek?
5: Én arra emlékszem, hogy én kisiskolás koromban egy videójátéknak a plüss figuráját, egy tehén figuráját megkaptam a nagyszüleimtől, és nagyon sokáig keresgéltünk, hogy bárhol van-e ilyen plüss figura. Végül találtunk egyet, és nagyon örültem. Azóta megvan ez a plüss figura egyébként.
2: Én nem tudnék szerintem egy kimondott élményt vagy eseményt felidézni, mert mindegyik emlékezetes volt, és mindegyiket egytől egyig imádtam. De nagyon megmaradt, hogy szerintem még általánosba alsóban volt egy gyereknap, amikor mindenféle járműveket, bicikli, roller, korcsolya, gördeszka, ezeket mind ki lehetett próbálni, és emellett ott az udvaron volt egy olyan szemüveg, amit a felvettél, azt imitált, hogy mit lát egy ilyen 7 korsó sor után valaki, és ezt leimitálták nekünk gyerekeknek egy ilyen szemüvegbe, és így felvettem, és úgy elkezdtem dölöngelni, mert nem tudtam egyenesen sétálni, és akkor mindenki a barátaim közül végigpróbált, és annyira nevettünk, mert annyira jó élmény volt, tehát nem az, hogy olyan volt, mintha becsicsentettünk volna, hanem maga az, hogy végignéztük, ahogy mindenki dölöngel és elesik, és ez nagyon jó ilyen baráti élmény volt számomra, és nagyon megmaradt.
4: Nekem, mivel mondtam is, hogy nem volt sose, vagy nincsen számomra ilyen mély kapcsolatom magával a gyereknappal, mert nem tartottuk. Ott van, amikor megkérdeztem a szüleimet, hogy volt-e tartva bármikor, vagy csak nem emlékszem, arra azt felelték, hogy nálunk, mi hatan vagyunk testvérek, hogy nálunk minden nap gyereknap. Gyakorlatilag arról szól a gyereknap, ahogy én látom, hogy egy olyan nap, ahol a gyerek szórakoztatása meg megnevettetése az a cél, hogy a gyerek mindenképpen jól érezze magát, és érezze ezt, és nyilván a gyerek sokszor ajándékok, vagy különleg hétköznapitól eltérő programokkal lehet ezt vele érzékeltetni. Na már most nálunk egyébként nagyon kevés olyan impulzust lehet felénk vinni, amit kiszakítva érezzük magunkat a hétköznapból. Most csokit, cukrot, valami ajándékot, azt majd, hogy nem havonta valamilyen féle közös, vagy nem közös, vagy éppen valami, az mindig becsúszson. Szóval ezért nem is látták azt, hogy valami különlegeset kéne egy évnek egy napján hirtelen mutatniuk.
5: Akkor Ambrus, szerinted nem szükséges, hogy tartsuk a gyereknapot?
4: Szükségét nem érzem, viszont azt, mert teljes mértékben, amit most mondtam, megértem, hogyha kellenek a gyerekeknek impulzusok, amik kiszakítják őket a hétköznapokból, például mondtátok a tűzoltóautót, nekem is volt olyan program, hogy kifejezetten gyerekeknek szervezett program, ahol beülhettünk a tűzoltóautóba, bemászkálhattunk, kipróbálhattuk a slagot, stb. De ez nem gyereknapon volt. Én azt, hogyha ezt most leszervezzük egy napra kifejezetten, gyakorlatilag számomra ennyi a gyereknap. És az, hogy szükség lenne erre, én ezt nem mondanám. Nem, nincs szükségre.
5: Válaszutak. Rólunk szól. Válaszutak. Minden pénteken.
2: Van-e olyan gyereknapi program, amit sosem éltetek át, vagy sosem kaptatok meg, de mégis nagyon vágynátok rá még most is?
3: Nekem szerintem nincsen. Nem voltak nagyon extra gyereknapi programjaink az évek során, de nekem nincs ilyen érzetem ezzel kapcsolatban.
4: Én elrugaszkodok most akkor a valóság talajától annyira, hogy én most még gyerek vagyok, szóval papíron kijár nekem a gyereknap, és én nagyon jó programnak venném azt, hogyha kedvemben járásképpen beülhetnék és én vezethetnék mondjuk az iskolába.
3: Nem félsz attól, hogy ez mondjuk ennek mondjuk törvényes akadálya van?
4: Hogyha a naptárban bekerült a gyereknap, mint dolog, akkor a rendőrök arra az egy napra feloldhatnák a korlátokat.
5: Mondjuk egy parkolóban szerintem meg lehetne oldani.
3: Én is ott kezdtem vezetni, tanulni. Tatóval, de az más dolog.
4: Van sok helyen egyébként iskolákban gokárt.
5: Például most, hogy felhoztad a gokártot, én nagyon szívesen kipróbálnám a gokártot, én még nem gokártoztam. Illetve voltak azok a kis elektromos kis autók, gyerekekre szabva, és azokat mindig láttam, hogy azokkal mennek, és hogy milyen menők a gyerekek, de mégsem mentem soha, mert szerintem azt gondolták a szüleim, hogy hülyeség egy ilyet hajtani, akkor már ott van a bicikli, miért nem biciklizek, de szerintem nagyon jó buli lett volna egy olyan kis elektromos kis kocsit hajtani.
3: Én arra emlékszem, hogy nekem ez kiskoromban nagyon-nagyon nagy vágyam volt, és ez egyetlen egyszer tudott beteljesülni, amikor a játszótéren összehaverkodtam egy olyan gyerekkel, nem egészen hátsó szándékok nélkül, gondolom, akinek volt ilyen kis járműve, és hát akkor ott egy pár perccel elkunyaráltam tőle, hogy hadd próbáljam ki, zöredelmesen bevallottam neki, hogy én élve még soha nem ültem, és nagyon szeretném kipróbálni, és hát akkor a barátságunk megbecsételődése gyanánt megengedte, hogy beüljek a járgányába. Soha többet nem találkoztunk egyébként, de nagyon jó élmény volt. Az más kérdés, hogy felnőtt fejjel, az biztos, hogy én se feltétlenül engedném a gyerekemnek, mert nagyon veszélyes.
4: Egyébként nekem a szomszédomnak volt, szomszéd kisfiúnak, és nagyon idegesítő volt abból a szempontból, hogy együtt játszottunk, volt egy autója, egy ilyen játék elektromos autó, és nagyon kedves volt, mert nagyon jóba voltunk nagyon sokáig, de valamiért sose engedte, hogy én üljek több időt a volán mögött, és ez valahogy mindig kimaradt, nincsen ilyen katartikusan nagy élményem ezzel a járművel, pedig sokat voltam a közelében. Kristóf, szerinted miért veszélyes ez a kis autó?
3: Én szülőként nagyon aggódnék akkor, hogyha az én gyerekemnek ilyen járműve lenne. Mégpedig azért, mert azt látom sok esetben, hogy ezekkel az autókkal olyan tempóval lehet közlekedni, ami a szülőknek már egy lassabb kocogásnak a tempója. Nyilván ezzel csökken annak is az esélye, hogy bármiféle balesetet meg lehessen akadályozni. Például a sarkon kiszalad a gyerek elé egy kutya, nyilván akkor a gyerek alacsonyan van a kutyával, nagyjából egy magasságban, és akkor ki tudja, hogy az a kutya mennyire barátságos, de csak hogy ne ilyen föltől elrugaszkodott példák a lény, nem feltétlenül áll meg a saroknál a gyerek a járművel, és mivel, mint említettem, alacsony, nem biztos, hogy a járművezető, aki éppen jön az úton, ezt észreveszi. Tehát ezért is baleset veszélyes. Ugyanakkor kihangsúlyozom, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy akár van ilyen autója vagy járműve a gyereknek, akár nem, nagyon fiatalon meg kell tanítani azt, hogy a saroknál meg kell állni. És hát nekünk azt tanították, ami kisebbek voltunk, meg kell várni anyát, apát, aztán utána megtanítottak rendesen körülnézni is.
4: Jó, de biciklivel nem lehet ugyanúgy kihajtani?
3: Hát nem is mentünk biciklivel egészen addig, amíg meg nem tanították nekünk, hogy meg kell állni a saroknál. Ez nem magától értetődő egy kisgyerek számára, egy 2-3 éves gyerek számára, vagy még fiatalabb számára, hogy itt van a sarok, itt véget ért a járda, és van egy megszakítás, amit a járdában, amit úttestnek nevezünk, és sokkal nagyobb és erősebb karosszériával ellátott járművek közlekedhetnek, amik az én életem kioltására alkalmasak. Szóval ez szerintem ez egy nagyon fontos dolog, amit meg kell tanítani minél korábban.
2: Nekem egy ilyen álom gyereknapi ajándék az biztos, hogy az lett volna, hogy engem a szüleim 1-2 órára betesznek egy kutyákkal teli szobába. Egy kis kölyök kutyákkal teli szobába, mert én világéletemben oda voltam a kis állatokért, de soha nem adott meg nekem, hogy mi tartsunk háziállatot, max halakat, de mindig nagyon vágytam erre, hogyha most is kérhetnék szülinapi ajándékot, akkor biztos, hogy ez lenne az, hogy engem betegyenek egy délutánra, én ott jól el vagyok, kaja se kell, semmi, én tényleg betesznek, elmennek, csinálnak valamit, és annyira, nekem ez egy konkrétan egy álom most is, ha felnőtt leszek, akkor tudja, hogy elmegyek egy ilyen helyre, és bármennyit fizetek érte.
1: Válaszutak rólunk szól. Válaszutak minden pénteken.
4: Gyereknap nagyon hasonlít a szülinapra, szerintetek?
3: Hasonlítani hasonlít, de nagyon-nagyon fontos különbség van a kettő között, hogy amíg a szülinap az csak rólad szól, és a családod körében, meg a barátaid körében ünnepled, addig a gyereknap az minden gyerekről szól, és nem csak a szüleid, meg a barátaid körében ünnepled, hanem az egész ország, az egész világ tartja ezt a napot. A szülinapodon nem mész ki a városligetbe fölmászni a tűzoltó autóra, a gyereknapon igen, mert a gyereknapon még a rendvédelmi szervek is azon munkálkodnak, hogy a gyerekeknek legyen egy olyan napja, amin a lehető legjobban érzik magukat. A szülinapodon az esetek többségében nem valószínű az, hogy a városligetbe kimész, és föl fogsz szállni egy tűzoltó autóra.
2: Tehát a gyereknapra valójában az egész ország készült, tehát az egész ország tudja, hogy milyen az a nap, hogy miről szól az a nap, és hogy kiket ünneplünk, még a szülinapodat igazából csak a hozzád közeli emberek tudják.
4: Szóval akkor a kettő közötti különbség a központi gyermekszórakoztatási szervezettség?
3: Nagyjából igen, szerintem.
5: Meg szerintem szülinapkor nagyobb ajándékot kérhetsz.
2: Ez való szerintem. Igaz. Ez a te napod, ez a születésednek a megünnepléséről szól, tehát ott igazából lehet, hogy szülinapomra kérhettem volna ezt a kutyákkal teli szobát. Igazából nekem ez a kívánságom, ez mindig rejtve maradt szerintem a szüleimről. Biztos tudták, hogy imádom az állatokat, meg minden karácsonyra hörtögöt kértem, de ez is soha nem lett kimondva, hogy én egy kutyákkal teli szobában szeretném tölteni a délutánomat.
0: És kaptál hörtögöt?
2: Nem. Azóta is ezt kérem minden karácsonyra.
4: Mit gondoltok arról, hogy vannak családok, per vannak szülők, akik nem elosztva az gyermekük egész életére adják a szeretetüket, hanem szépen ki van osztva, hogy mivel mutatják ki a szeretetüket, meg mennyi időközönként. Hogy például napközben nem kérdezem meg, hogy milyen volt a napja, viszont este van egy rendszer, hogy mindig megkérdezem, hogy mi volt az iskolában. A névnapján nem adok neki semmit, viszont a szüli napján nagyon nagy partit csapunk. A gyerekemmel nem foglalkozom valójában annyit, de ezeken az ünnepeken, mint a gyereknap, nagyon megmutatom neki, hogy én vettem neki ajándékot, és szerveztem neki programot, ahova közösen elmegyünk, és megmutatom, mennyire szeretem.
3: Szerintem, hogyha egész évben alig foglalkozol a gyerekeddel, és aztán a szülinapjára vagy gyereknapra egy óriási nagy partit csapsz neki, akkor sürgősen változtass.
2: Nekem erről az a véleményem, hogyha valaki így neveli a gyerekét, vagy így mutatja ki, hogy mennyire szereti, az egyáltalán nem jön, ebben 100%-ig biztos vagyok, hogy a gyerek is érzi, hogy ő évközben nincsen szeretve, nem kérdezik, hogy neki mi a véleménye erről vagy arról, nem kérdezik, hogy hogy van, hogy érezte magát, de a szüli napjakkor róla szól az egész nap, nagy buli van csapva, barátok meg vannak hívva, és ez valószínűleg érzi, hogy ilyenkor próbálják bepótolni azt, ami évközben elmaradt. És ez, ahogy a Kristóf mondta, ezen sürgősen változtatni kell, tehát Szerintem így nem lehet gyereket nevelni.
5: Szerintem semmi értelme egy gyereknapnak vagy egy szülinapnak akkor, hogyha évközben nem foglalkozol a gyerekeddel, úgy elhomályosul az egész, bármilyen kedvesek veled, vagy bármennyit adnak neked azon a napon, szerintem így elvész. Mert arra fogsz gondolni, hogy az egész gyerekkorodban nem voltál eléggé szeretve, vagy nem törődtek veled annyit, viszont hú de jók voltak azok az egy napok egy évben. Azzal mit kezdesz?
2: Válaszutak rólunk szól. Válaszutak minden pénteken.
4: Akkor szerintetek van szükség kötelezően gyereknapra?
5: Szerintem nem lenne kevesebb a világ, ha nem tartanánk, viszont én szeretek ünnepelni, mármint nekem azt tetszik, hogy vannak ilyen világnapok, amiket meg tudunk ünnepelni, és nem lesznek olyan szürkék a hétköznapok.
4: Egyébként ezt csak azért kérdeztem, mert tapasztaltam olyat, hogy valaki így nevelte a gyerekét, és a gyereken láttam kisgyerekkorában, hogy ön számára ez volt a szeretett kapcsolatuk, hogy különböző pillanatokban ajándékokkal, programokkal tudatta a szülő felé, hogy most törődik vele, később meg kifejezetten rossz kapcsolatuk lett emiatt, mivel felismerte azt, hogy valójában nincsen igazi érzelmi kapcsolatuk.
6: Utána néztem, hogy honnan jön a gyereknap, és ez először 1856-ban tartották meg az Egyesült Államokban, akkor még Rózsa nap néven, és egyébként a Genfi Gyermekjóléti Világkonferencia volt az, aki 1925-ben átfogóan megrendezte és felkarolta ezt az egész eseményt, amit ma gyereknapnak hívunk. A legelső egyébként még június második vasárnapján volt, és nem május utolsó vasárnapján.
2: Ehhez halkan hozzáfűzném, hogy szinte minden országban másik napon ünneplik. Például Romániában tudtam ma június első vagy utolsó vasárnapja, míg nálunk ugye május utolsó vasárnapja. És ezért nekünk volt olyan, hogy itt voltunk, ugye itt Magyarországon, itt Budapesten a szüleimmel, a családdal gyermeknapoztunk egyet, és utána júniusban, mikor hazamentünk Erdélybe, akkor megint gyermeknapoztunk egyet, mert ugye Romániában meg máskor tartják, és ezért így kettő gyermeknapunk volt egy évben.
6: Igen, a törököknél például Törökországban nem is mozgó ünnep, hanem minden évben április 23-án tartják.
4: A ti szüleitek, nagyszüleiteknek volt gyereknap?
2: A nagyszüleimről nem tudom, hogy volt-e ez tartva, de a szüleimben biztos vagyok, legalábbis édesanyámban. Ő mondta nekem, hogy ők ünnepelték a nagyszüleimmel a gyereknapot mindig.
4: Az én szüleim biztos nem tartották. Anyukámat kérdeztem meg, ő mondta, hogy náluk nem volt. Apukám, hát iskolában biztos volt nekik tartva. Akkoriban volt.
2: Nektek, ha majd lesz gyereketek, akkor ti tervezitek-e ünnepelni, megtartani ezt a gyereknapot?
6: Én mindenképpen. Szerintem ez egy nagyon szép szokás, és nem látom értelmét, hogy ezt a jövőben ne ünnepelnénk meg.
5: Én is szívesen tartanám a gyereknapot. Lehet, hogy szabnék valami határt, hogy nem egy világkörüli utazást kérjen.
4: Egyébként szoktunk kérni ajándékot kifejezetten gyereknapra?
5: Szerintem, hogyha van valami kívánságunk, akkor a legközelebbi dátumot kinézzük, hogy milyen ünnepnapon kérhetjük, és van olyan szerintem, amikor a gyereknap esik a legközelebb, de sosem kértem egyébként ajándékot gyereknapkor, hanem csak szülinapomra kértem ajándékot.
2: Igen, ez nálam is mindig így volt, hogy vágytam valamire, de tudtam, hogy ez gyereknap, hogy nem fogok kérni semmit, de mindig számítottam rá, hogy úgyis majd valami program, valami élmény biztos, hogy lesz, vagy esetleg valami apróság ajándék. Én biztos, hogy meg szeretném tartani majd a gyerekemnek a gyereknapot. Szerintem, ahogy ez Kristóf mondta, szerintem ez egy nagyon jó élmény, egy nagyon szép ünnep, ami lehet, hogy nem életbevágóan fontos, nem olyan, mint a karácsony, hogy mindenáron meg szeretnénk ünnepelni, de szerintem tényleg nagyon jó élmény lehet egy gyerek számára, hogy van az évben egy nap, ami a szülinapján kívül róla szól, és ünnepelhet, és jól érezheti magát.
5: Mi is tartani fogjuk a gyerekemmel a gyermeknapot, csak fogok tudni nemet mondani neki. Egy világkörüli utazást nem fogok neki adni, de egy plusz repülőt.
6: Én el tudom képzelni azt, hogy vannak olyan családok, ahol működőképes az a rendszer, hogy gyereknapra kérünk valamilyen ajándékot. Nálunk sem volt ilyen soha egyébként.
4: Én kifejezetten nem fogom majd otthon a feleségemnek mondani, hogy most tartsunk a gyereknek gyereknapot. Ha neki van erre igénye, én egyáltalán nem zárkózok el és segítek neki ebbe, hogy ez meg legyen szervezve a gyerekeknek. Viszont én próbálok majd olyan szülő lenni, aki az évben mindig szervez külön programokat, amik eltérnek a hétköznapoktól a gyerekének majd. És ne kelljen kifejezetten egy nap ezt tudatni velük, hogy akkor most valami különlegeset csinálunk, mint szülő és gyerekek.

0: Ez volt a Válaszutak. Ma a gyereknapról beszélgettünk. Én Ambrus vagyok, és itt volt ma velem
1: Benedek,
2: Kristóf
3: és Tonki.
2: Kövessétek minket Instagramon és Facebookon, valamint hallgassátok adásainkat a Spotify-on, az Apple Podcast-en, valamint a mediaclick.hu internetes oldalon. A mai adást szerkesztette Mohácsi Edit és Szendrei Edit. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella, valamint a hangmérnök Pór István nevében is köszönjük, hogy minket hallgattatok.

0: Kossuth Rádió Kékesen, FM 95,5. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
1: Jó estét kívánok! Babuth Zoltán hadtörténész, a Magyarságkutató Intézet munkatársa vagyok, a mai este házigazdája. A vendégem Ligeti Dávid, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár tudományos főmunkatársa. Beszélgetésünk témája nem más lesz, mint a 105 esztendővel ezelőtt történt eseményeknek egy kicsit körüljárása, az 1921. évi királypuccsoknak a története. 1921 tavaszán Magyarország milyen helyzetben volt a trianoni békediktátum aláírását követően?
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát leginkább az ideglenesség vagy képlékenység szóval lehet befesteni olyan helyzetet, amelyben akkor Magyarország volt. Ahogy elhangzott, a trianoni békediktátum már aláírt az ország 1920. június 4-én, de ennek törvény ratifikálására eddig még nem került sor, hogy ez majd csak nyáron fog megtörténni. Politikai szempontból is elég nagy

0: a formális tronfosztására nem került sor, tehát igazából a magyar politikum Ege felett végig a királykérdés napirenden volt, tehát tulajdonképpen úgy is összefoglalhatnánk, hogy a revízió, a béke mellett a királykérdés az egyik legfontosabb és legégetőbb probléma volt ekkoriban.
1: Ugye azért azt leszögezhetjük, hogy a két király pucs az nagy próbatételre állította
0: mindenképpen Magyarországot. Itt magával a fogalommal is ismerkedni kell, vagy erről beszélni, hiszen a királypucs fogalom ez ekkor születik meg, tehát egy kortárs fogalomról van szó, nem pedig egy későbbi visszavetítésről. A legitimisták, a királypárti politikusok konzekvensen a visszatérési kísérlet kifejezést használták ehelyett, hiszen azt mondták, hogy a király igazából nem vesztette el uralkodói jogait, pusztán fölfüggesztette azokat, következésképpen nem lehet a szó legszorosabb értelmében pucsról beszélni. Másik oldal, ugye mondjuk Friedrich István, aki maga ezt a fogalmat is megalkotta, korábbi miniszterelnök, meg úgy érvelt, hogy tulajdonképpen mégiscsak egy pucsról van szó, hiszen egy hatalomátvétel céljából érkezett vissza a király kétszer is az országba, hát persze tavasszal ezt még nem tudták, hogy ez össze is fog ismétlődni. Szóval nem véletlen, hogy igazság szerint egy nagyon képlékeny korszakban éltek a kortársak.
1: És az első királypucsról, az úgynevezett húsvéti királypucsról mit érdemes tudni a hallgatódnak, hogy dióhéjban, hogyha pár dolgot elmondanál?
0: A legfontosabb az kiemelni, hogy szemben a későbbi, fél éve későbbi második visszatérési kísérlettel itt a király gyakorlatilag egyedül érkezik Magyarországra, ugye inkognitóban utazik át vonattal Ausztrián. Ez azért volt fontos, mert akkor már érvényben volt az úgynevezett Habsburg jegyezet, tehát a hazugokra vonatkozó törvény, ami egyszerűen kitiltotta a Habsburg dinasztiát Ausztria területéről, de Károly ez kijátszotta ezt a tilalmat, és vonattal érkezett át Ausztrián egészen Szombathelyre, ahol hát egy egészen szürreális jelenet bontakozott ki, hiszen a király gyakorlatilag este jelent meg Mikes János grófnak a püspöki palotájában, ahol tényleg a szó legszorosabb értelmében maga a püspök sem hitte el, hogy miért kéretik le a kapuhoz, és hát kiderült, hogy a király tért vissza. Tehát érdekes helyzet volt ebből a szempontból. Szokták azt mondani igazából, hogy váratlan volt Károlynak a visszaérkezése, ezt lehet forrásokkal is adatolni, de tény az, hogy véletlenül pont a közelben tartózkodott Teleki Pál gróf, akkori miniszterelnök, és gyakorlatilag rögtön kapcsolatba is lépett Károlyjal, és már itt rögtön mondták a még Károlynak a legelszántabb hívei is, hogy nem jó időpontot választott a visszatérési kísérletre, mert mi nem készítették elő kellőképpen a terepet. Erről nagyon hevesíták az alának mai napig a történettudományban, hogy pontosan Károly minek a hatására indult el Magyarországra.
1: Azt lehet tudni egyébként, hogy még
0: most a legvalószínűbb forgatókönyv az az, hogy igazából a feleségének a Bourbon-Parmai dinasztiában a első világháborúban is fontos szerepet betöltő Sixtus herceg biztatására, tehát mondjuk a magyarul fogalmazva a sógorának a biztatására érkezett Magyarországra, mert a francia külügytől érkezett olyan jelzés, hogy nem tiltakoznak, hogyha Károly visszatérne Magyarországra. Tehát ugye azt kell látnunk, hogy a jogi szempontból igazából a dolog teljesen legitim volt, mert a trianoni békediktátum expressis verbis nem határozta meg az ország államformáját, tehát ebben nem volt korlátozás, hogy milyen az ország államformája. Kettő, nem tiltotta ki Károlyt Magyarországról, tehát nem volt egy ilyen jogszabály, hogy a király nem térhet vissza Magyarországra, akár mint magánszemély vagy a más minőségében. Tehát ebben lehetett kapaszkodni igazából, hogy tulajdonképpen annyi történt, hogy keresztül utazott Ausztrián Svájcból, és itt van. És viszont a politikusok, a legitimista politikusok felhívták figyelmét, hogy ezt azért elő kell készíteni az országot is erre a visszatérési kísérletre. Az ország Jánosz arca volt ebben a tekintetben, hiszen azt mondhatjuk, hogy a dunántúli katolikusok zöme azt támogatta Károlyt, tehát ők legitimistának voltak tekinthetők. Viszont a főleg a tiszántúl, illetve az országnak a jelentékeny részén, nem függetlenül 1848-as hagyományoktól, egy erős anti-habsburgiánus érzület volt megfigyelhető, tehát mindenképpen ezt azért körbe kellett volna jobban járni, vagy előkészíteni, hogy akkor most pontosan milyen lehetőségek vannak, és hát ugye itt már jogszabályi dolgok is előkerültek, hiszen a 20. éve első törvény mégiscsak egy döntéshozott arra vonatkozóan, hogy Horthy Miklós a kormányzó, amikor ideiglenes jelleggel is nevezte meg, tehát valamit kell kezdeni ezzel a főhatalom kérdéssel, és akkor az a döntés születik, hogy tulajdonképpen Károly utazzon Budapestre.
1: Ami másnap ezt, meg is történik.
0: Ez meg is történik másnap, ugye a gépkocsival hajtja végre ezt az utat. Érdekesség, hogy a sofőrje Almási László gróf volt, akit ha másodan nem a kedves lakatok az angol beteg, bár súlyosan eltorzított formában, de az ő személye ugye a főszereplő ebben a filmben. Végül is Károly Budán is váratlanul jelenik meg. Ugye Horthynak szólnak, hogy itt van a király, és akkor kettőjük közül is egy eléggé feszült hangulatú megbeszélés bontakozik.
1: Bocsáss meg egy pillanatot, ugye ez a beszélgetés, ez négy szemközt zajlott le.
0: Igen, és nincs arról írásos forrásunk, tehát a...
1: Csak a kormányzó, az emléket, ahogy volt.

0: így van, az ő részéről kormányzóemlékezetre támaszkodni. Részben Károlytól is vannak visszaemlékezések, de egységes szövegkorpusz nem maradt fenn, hogy pontosan mi hangzott el. Az biztos, hogy Károly Hortit nagyon megjutalmazta volna a hatalom átadása tekintetében.
1: De a Szeged és Otrantó herceget címet
0: így van,
1: akarta volna
0: így van, tehát ő hercegi címet adott volna Hortinak, ami ugye azért volt egy gyakorlatilag példátlan döntés, hiszen Horthy nem volt főnemes a háborúban sem, tehát nem arról volt szó, hogy bármi rangról akár még egy lépcsőfokot átugor, vagy grófi rangot átugorva lett volna a herceg, hanem gyakorlatilag köznemesből lépett volna rögtön az arisztokráciának a krémébe. Tehát ez egy komoly dolog volt.
1: És ráadásul a Mányatérézi rend
0: így van, tehát megkapta volna a katonai Mányatérézi a katonai rendnek a nagy keresztjét is, ami a legfontosabb, vagy legmagasabb rangú kitüntetés volt.
1: És az is csak bárósággal járt volna.
0: Így van, tehát hogy ezt látni kell, hogy nagyot kapott volna Horthy, hogyha ez bekövetkezik, hogy a Horthy kitérő választ adott az államfőség kérdéséről, tehát ő azt mondta, amit egyébként a legitimista politikusok is mondtak Károlynak, hogy
1: nem alkalmas
0: jelen helyzetben nem lehet ezt megcsinálni, mert olyan gyűrűben van az ország, erre az elején nem is beszéltem még, hogy ekkor még nem létezik formálisan a kis antant.
1: De ennek következtében
0: nem létezni fog, igen. Így van. De gyakorlatilag formálisan már megvolt egy csehszlovák-román délszláv szövetség, amely hát katonai szempontból elsőprő túlerőt képített az országgal szemben, hiszen bár még egyébként a katonai rendelkezésének a végrehajtása sem történnek 21 tavaszára, mint a trianoni békediktátumba következtek, de egy jelentékeny túlerővel kellett számolni, és hát ugye a szomszédos Ausztria sem volt túlbaráti Magyarországgal, és elég, hogyha itt a mai Burgenlandit a Sopron környékének esetére gondolunk, hiszen akkor ez a kérdés még nem volt lezárva, hiába volt. Ugye gyakorlatilag már át kellett vonalni Ausztriának ezeket a területeket a békediktátum alapján, de ez de facto még ekkor nem történt meg. Tehát ezen körülmények mutatják tehát leginkább az, hogy milyen feszült és képlékeny helyzet alakult itt ki. És hát igazából Károly nem tudott mit csinálni, mivel Horthy kötötte az evet a karóhoz, nem tetett más, mint visszatért Szombathelyre.
1: De ennek ugye lettek elég komoly következményei, mert egyrészt, amit mondottál volt, a kis antant ebben az esztendőben megalakulni, hivatalosan.
0: Ez az egyik, a másik az, hogy a magyar belpolitikai válság is történt a dologból, mert Teleki Pál miniszterének a helyzete az igazából tartatlanná vált. Ugye kettős vádak fogalmazottak meg Telekivel szemben, az egyik az az, hogy legitimista politikusként egy kétkulacsos politikát folytatott, tehát ő gyakorlatilag mint, hogy úgy sejtették, mint hogy ő állt volna Károlynak a visszatérési kísérlete mögött, ezt azóta lehetett cáfolni, hogy ez nem így történt, tehát igazából ő belekerült, mint pilátusok rédóba ebben a tekintetben az események sűrűjében. Másik pedig az volt, hogy igazából nem tudta kellőképpen képviselni az 1920. évi első törvényből fakadó alkotmányos és törvényi kötelezettségeit, mint magyar királyi miniszterelnök, tehát tulajdonképpen, hogy nem tudta ezt az egész kérdést kezelni. Bizalmi válság alakult ki, amely hát meg volt fűszerezve a legitimista versus Horthy párt, most nevezzük így, nem pontos a kifejezés, erőknek a küzdelmével is, ami végig is ahhoz vezetett, hogy egy körülbelül egy hetes intermezzo után Bethlen István gróf lesz a miniszterelnök, hogy a kortársak ezt nem tudhatták, hogy egy nagyon tartós és igazából az ország szempontból egy sikeres korszak nyílt meg ezzel a dologgal, de látni kell, hogy ez Károly nélkül ez nem következett volna be, tehát nyugodtan ki lehetne jelenteni, hogy teljesen más irányt vehetett volna akár a magyar történelemben a vonalkozásban. Lehet, hogy nem Bethlen rendszerről beszélnénk, például nem Teleki rendszerről, és ezt még hosszasan lehet folytatni. És amikor Bethlen elmondja a nemzetgyűlésben nagyhatású beszélt, hogy gyakran szoktunk idézni is, hogy milyen feladatai vannak az országnak, ott is természetesen a király kérdés újra előkerül, hogy Bethlen elismeri, hogy valamit kell kezdeni ezzel a kérdéssel, de konkrét megoldást igazából azon túl, hogy kommunikáljon egymással gyakorlatilag a legitimista és a nemzeti tábornos, nevezem így a Horthy párti erőket. Tehát ez ebben a vonalkozásban igazából nem jutnak nyugvóra ezek az ellentétek vagy véleménykülönbségek. És hát ugye a másik, amit érdemes kiemelni, hogy Károlynak a visszatérési kísérlete, az pont húsvét. Azért is hívták a legitimisták húsvéti királyjárásnak ezt a esemény sort. De aztán igazából lenne nagyjából egy bőhetes várakozás után elfogadja Károly azt a döntést, hogy látva, hogy igazából nem tudta ezt a visszatérési kísérletet azon a módon elképzelni, vissza fog térni Svájcba. Ugye erre voltak igazából diplomáciai jelzések is Magyarország felé, elég komolyak.
1: Tehát az Antant részéről is megnyilvánultak ezek a lépések.
0: Igen, ugye Csehszlovákia részéről egy konkrét katonai fenyegetés is elhangzott, hogy amennyiben Károly visszatér, akkor intervencióra kerülhet sor. Az utódállamok elsősorban nem attól féltek, hogy a magyar király visszatér a magyar királyi trónra, hanem attól féltek, hogy ez utat fog nyitni az osztrák-magyar monarchiának a restaurálására is, ami értető módon hát idegességet váltott ki. Főleg ugye Csehszlovákia köréből, hiszen Csehszlovákia teljes területe a háború előtt a monarchia része volt, de hát nyilván Románia sem örült a dolognak, amely meg háromszorozta területét, és hát csak a bukovinai erdélyi tiszántúli részekkel több mint 110 km csatolt el az osztrák-magyar monarchiától, hát a legnagyobb rész persze Magyarországtól, de egy bukovinai isében körbe tartozott. Szóval Károly visszatér Svájcba, de a kérdés igazából nem került ekkor sem nyugvó pontra, tehát nem volt egy trónfosztási törvény, vagy nem volt egy hivatalos nyilatkozat, hogy Károly nem térhet vissza. Maga Horthy sem azt mondta, hogy abszolút ki van ez az egész zárva, hanem az időablakot hajtotta nyitva, hogy jelen körülmények között nem. És igazából ez az, ami majd a második kísérletet is előkészíti ebben a vonatkozásban, hogy a legitimisták
1: az
0: viszont...
1: előkészítettebb volt, mint az első.
0: Így van. A legitimisták látták azt igazából, és meg is győzték Károlyt, hogy tekintettel arra, hogy a békés hatalom átadás az első kísérlet során nem sikerült, itt erőt kell, katonai erőt kell fölvonultatni. Károly, és ezt kell megértenünk, igazából a Károlyi nézőpontot szemszögből kell kérdéseket is megnézni, ez gyakran elmarad egyébként a forrásokból. Ugye Károly úgy tekintett erre az egész problematikára, hogy ő a törvényes magyar uralkodó, aki csak fölfüggesztette uralkodói jogainak gyakorlását, de királyi mi volt, ezzel nem szűnt meg. Következésképpen, hogyha ő, mint király visszatér, és ugye ezért számított arra a Horthynál is, hogy kap egy katonás bokacsatotatást Horthytól, hogy természetesen itt van a kardom felség, visszadom itt a majd pontosabban egy haditengerészeti tör, de most ez mindegy, képetesen értjük a dolgot, és akkor gyakorlatilag megtörténik az államfőváltás, és kész. De ez látszott ugye, hogy ez nem járható út, ezért így a társadalomban jelentkező ellentétek is így felszínre kerültek, szóval a legitimisták tanácsolták Károlynak, hogy itt fegyveres erő lesz szükség. És látva azt, hogy Károly bizonytalanul viselkedett ebben a kirejezett 21 március végi helyzetben, feleségezett a királyné is úgy döntött, hogy erre a második kísérletre már elmegy Károlyjal. Ugye az első kísérlettel szemben itt nem vonattal érkeznek Magyarországra, hanem repülőgéppel, az akkor egy nagyon korszerű repülőgép típusnak számító Ad Astra, szó szerint a Csillagokig nevű repülővel érkeznek Magyarországra, ami pedig úgy, hogy Svájcból indulnak, átrepülnek egész Ausztrián, tehát több mint 600 kilométert tesznek meg az osztrák légtérben, és úgy érkeznek Sopron közelébe. Tehát igazából ebből a szempontból gyorsabb és biztosabb az eljutás, bár hát ugye az aviatika korabeli szintje azért vet fel kérdéseket így az úttal
1: kapcsolatban. Merész húzás volt.
0: Különösen is, hogyha figyelembe veszük, így van, hogy Zita ekkor a 8. gyermekükkel volt terhes, tehát azért ezt is számba kell venni. Mindegy is, tehát megtörténik az út, szerencsésen megérkeznek Magyarországra, és akkor igazából, bár a pontos időpontról nem voltak informálva a nyugat-magyarországi arisztokraták, hogy mikor fog visszaérni Károly, itt ez már egy jobban előkészített, és számítottak arra azért, hogy napokban érkezni fog október 20-a magasságában a király, szóval itt jobban elő voltak készítve már a dolgok, és lényegében a Nyugat-Magyarországon állomásozó katonai erőknek a döntő zöme gyakorlatilag Károly oldalára áll. Itt azt kell látnunk, hogy ez a 20-21-es időszak még magán viselte azt a jelleget, mivel nem szélyedott, hogy mennyi kellőképpen az állam, hogy a fegyveres erők, akár milíciák, vagy a kiegészítő fegyveres alakulatok, Rongyos Gárdának mekkora szerepe volt, tudjuk, néhány hónap korában ugye Sopron megtartása, vagy a soproni népszavazás kivívásában. Szóval, hogy azt szeretném kifejteni, hogy nyugat-magyarországi erők Lehár Antal vezetésével, ők királypártinak voltak tekinthetők, és gyakorlatilag át is állnak, úgymond a király oldalára. Azért nevezhetem átállásnak, mert itt egy nagyon sajátos helyzet alakul ki, hogy a katonák esküt tesznek mindig, amikor tiszti rangra emeltetnek, vagy akár egy egyszerű közkatona is esküt kell tenni. És itt már előjön az a probléma, ugye két esküt tettek le a katonák.
1: Pontosan.
0: Mert a legtöbben az első világháború 1916. november 22-én, amikor Károly átvette a hatalmat, tették az esküt Károlyra, mely tartalmazta azt, hogy minden körülmények között engedelmességet fogadnak a legfelsőbb hadúnak. De gyakorlatilag ugyanezt az esküszöveget, ezt az esküt elmondták Horthy Miklósra is 1920. márciusában, tehát hogy így gyakorlatilag egy kettős eskütételi dolog lépett fel, szóval igazából megismétlődött 48-49-nek az időszaka, amikor egyszerűen dönteni kellett, hogy akkor most melyik eskümet tartom érvényesnek, vagy melyik eskümet tartom jobban kötő erejűnek. Hiszen az egyik tábor arra hivatkozott, hogy Károly adta le elsőként az esküt, ez igazából nem szűnt meg ez az eskü azzal, hogy bekövetkeztek azok a változások. Akik Horthy mellett tartottak ki, azok meg joggal hivatkoztattak arra, hogy hát egy alkotmányos változás történt, és ők letették az esküt a jelenlegi kormányzóra. Tehát igazából ez mind a kettő mellett lehetett érvelni. Na most itt azt a döntést hozzák a legitimisták, hogy Károly vonattal, katonai erővel menjen Budapest felé. Ugye Károly abban bízik, hogy igazából önmagában azt, hogy a katonai erőt fel tud vonalni, nagyságrendileg egyébként egy 6-8 ezer főről lehet beszélni. Ezek viszont kiválóan képzett katonák voltak, leginkább ugye Osztenberg Monell vagy Gyula nevét lehet itt kiemelni, akit Károly rögtön egy rendfokozatot át is ugorva ezredessé léptet elő. És
1: a második országos csendőrtartalék zászlóját pedig ugye Gárda ezreddé.
0: Gárda vadász ezreddé nevezik át, de ezek tényleg jó képzett és nagyon fegyelmezett katonák voltak, és ezekkel az alakulatokkal vonattal megindul Budapest felé. Azonban az történik, hogy nagyon lassan haladnak, igazából minden fontosabb állomáson megállnak, több alkalommal tábori misét is celebrálnak. Szóval a lényeg, hogy közel két nap alatt jutnak el Sopron körzetéből Budapest határába, Budaörshöz.
1: Ott kerül sor erre a bizonyos budaörsi csatára.
0: Így van, itt egy fegyveres összecsapásra kerül sor, mert a horthy párti erők nem vonulnak vissza, hanem egyszerűen amikor felbukkannak a Károly katonái Budaörs térségében, akkor egy tűzváltással kerül sor. Most ebben nem fogunk tudni belemenni pontos részletekbe, de a lényeg, hogy egy hallgatók egy tűzváltást tudnak elképzelni, amelynek során 19 halott katona lesz, tehát 19-en elesnek ezekben a kisebb harcokban, és a sebesültek száma is meghaladja a 50%-at. De a lényeg, hogy ezzel a ütközettel igazából Károly megállást rendel el, és tehát nem vonulhat tovább Budapest felé. Látja azt, hogy katonai állásra kell számolni, ami további véráldozatokkal járhat, és ennek a jelére, meg az első haláleseteknek a hírére igazából tűzszünetet rendel el önhatalmúan, nevezhetjük így. Ezzel Horthy időt nyer, további erőket tud a Tiszántúlról átcsoportosítani, és a többségben voltak egyébként az irreguláris alakulatok, főleg a budapesti egyetemistákra lehet
1: itt gondolni. Akiket Göndös mozgósított.
0: Így van, de gyakorlatilag egy nap alatt, tehát október 23-án reggel délelőtt vannak ezek az összecsapások, és egy nap alatt megváltoznak az erőviszonyok, mert addigra megérkezik az erősítés Horthy táborához, és akkor lehetőség van arra, hogy Károly gyakorlatilag egy átkaroló hadművelet északról és délről is úgymond harapófogóban szorítsák, és ekkor kötnek egy formális fegyverszünetet is, és megállapodás születik arról, hogy Károlyt internálják Tatár az Eszterházi kastélyban.
1: Onnan pedig Tihanyba
0: kerül. Tihanyba fog kerülni néhány nappal, szűk két nappal később.
1: Aztán pedig Bajánál
0: ugye, hogy
1: a haditerészet egyetsége.
0: Így van. Azt kell látni, hogy ezek az események azért következtek be, mert egy nemzetközi nyomás helyeződött az országra, közvetlen katonai intervenciót helyezett kilátásba a Kis Anton, amelyekkor már létező formáció volt. Bár ennek a realitását, illetve az, hogy ez valóban mennyire fenyegette az országot, erről mai napig heves viták zajlanak le, és igazából lehet a menet források alapján érvelni, hogy igazából benneségből öföltek a dologgal, mert nem boríthatták volna fel teljesen a nemzetközi rendet sem, tehát önmagában Károly visszatérésével. És itt az fog pontot tenni a történet végére, hogy 21. novemberében a nemzetgyűlésben elfogadják a Habsburg-ház trónfosztását szóló kimondó törvénycikket, amellyel végül is Károly hatalmi ambícióira egy pontot tesznek. Tudjuk azt, hogy Károlyt madeirai számüzetésében az Antant szállítja Madeira szigetére, fiatalon fél évvel később, 1922. április 1-én meghal. Igazából a királykérdést idézőben mondom ezt a szót, most nem a legszerencsésebb, de megnyugtató módon ez rendezi, hogy meghal fizikailag a király, és az utóda Otto még akkor kisgyermek, tehát a király visszatérésének az effektív lehetőség nagy mértékben csökken.
1: Megállapíthatjuk, hogy azért rendkívül izgalmas volt 1921, hiszen nem csak a két királypucs volt az, amely csúnyán fogalmazva megfűszerezte annak az évnek a történéseit, de utalhatunk arra, hogy 1921. augusztusában Pécs baronyába bevonulnak a nemzeti hadsereg alakulatai, amikor visszakapjuk ezeket a területeket a szerb királyi hadseregtől, vagy utaltál a nyugat-magyarországi felkelésre, amelynek eredményeképpen Sopron nem lett Ödenburg. A mai vendégem Ligeti Dávid, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár tudományos főmunkatársa volt, akivel az 1921. évi királypucsokról beszélgettünk. Köszöni figyelmüket az estemai házigazdája, Babucs Zoltán hadtörténész, a Magyarság Kutató Intézet munkatársa és a Szilvásvárad Állami Ménesgazdaság címzetes méneskari tanácsosa. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok! Most pedig a Nagyok című portré műsor következik itt, a Kossuth Rádióban.
2: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: Egy óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Létrejött a megállapodás Brüsszelben, összesen 6000 milliárd forintnyi uniós forrást szabadít fel az EU Magyarország számára, jelentette be a miniszterelnök azután, hogy az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. Magyar Péter elmondta, hogy néhány hét elég volt ahhoz, hogy politikai megállapodást kössenek. Hangsúlyozta, hogy a valódi ok, amiért nem érkezett a Magyarországnak járó sok ezer milliárd forint, a korrupció volt. A Horizont programhoz való visszakapcsolódás Magyarország egyik elsődleges prioritása, mondta Tanács Zoltán az Unió kutatásért és innovációért felelős minisztereinek tanácskozásán. A Magyar Tudományos és Technológiai Miniszter közölte, a következő uniós költségvetési ciklusban lényegesen több forrás jut tudományra és kutatásra, Magyarország pedig ebből a keretből a lehető legnagyobb részt szeretné megszerezni. Idehaza a szolidaritási adó mérséklésére kéri 10 megyei jogú város a polgármestere a miniszterelnököt. Mások mellett a szegedi, a győri, a szolnoki és a hódmezővásárhelyi városvezetők azt várják a kormánytól, hogy vizsgálja felül a szolidaritási adót, hogy a városok kiszámítható, a feladataikhoz igazodó finanszírozást kapjanak a közszolgáltatások működtetéséhez. Az országos mentőszolgálat is felkészült a mai labdarúgó bajnokok ligája döntőre. A Puskás arénánál 35, még a szurkolói zónákban összesen 27 mentőegység ügyel a szurkolók biztonságára, közölte az OMS szóvivője. Györfi Pál hangsúlyozta, az a cél, hogy a lakosság semmit ne érezzen a BL döntő okozta többletterhelésből, ezért megerősített szolgálattal készülnek. Mintegy 500 alkotás látható a Herendi Porcelán Manufaktúra megalakulásának 200. évfordulója alkalmából megnyílt tárlaton. A Herendi Múzeumban láthatók az alapítók időszakában készült alkotások, valamint a világkiállításon felvonultatott porcelánok. Emellett helyet kaptak a monarchia és a két világháború közti időszakban, valamint az 1980-as évek óta készült porcelánok is. A címvédő Veszprém hazai pályán 38-36-ra megnyerte a férfi kézilabda bajnoki döntő első meccsét a Szeged ellen, amely jövő héten kedden a PIK Arénában javíthat. Marad a napos nyári idő, délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat, a hőmérséklet hajnalban általában 8-15, napközben 26-31 fok között alakul, egy óra múlt 3 perccel.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
2: Még senkivel sem találkoztam, aki ennyire élvezte volna a gondolkodást, magát a folyamatot. A kíváncsisága kifogyhatatlan, a lelkesedése óhatatlanul átragad az emberre. 3 gyermekes édesanya, nemzetközileg is elismert tudós, aki a kutatói utánpótlás kinevelésében is kiemelkedő munkát végzett. Köszöntöm Önöket, Benkő Andrea vagyok. Vendégem Hangos Katalin professzor, a kémia tudomány doktora, a Pannon Egyetem műszaki informatikai karának egyetemi tanára, programozó matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, akit egyebek mellett a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével is elismertek. A szüleim mindketten okleveles vegyészek, édesapja a műszaki tudományok doktora, édesanyja a kémiai tudomány kandidátusa volt. Értette kislányként, hogy mit jelent ez, hogy ők mivel foglalkoznak?
3: Állandóan kérdezgettem a szüleimet, hogy mit csinálsz a dolgozóba. Az édesapám alkalmazott szilárd testfizikai, meg műszaki kémiai dolgokkal foglalkozott, akkoriban az Egyesült Iszóban. És már nagyon korán megszervezte, hogy én oda mehettem nyári munkára az Izzó laboratóriumába, és akkor én 13-14 éves kislányként ott fogadtam a munkásokat, akik hozták a zsíros alkatrészeket, alkoholba, meg benzinbe, miben, hogy. Zsírtalanítottam őket, és akkor egy óra múlva jöttek vissza, és akkor megkapták. Tehát volt fogalmam arról, hogy mi az, hogy laboratórium. Meg ő egyébként fénycsövekkel foglalkozott, televíziós dolgokkal, és az első fénycsöveket is ők csinálták. Nekünk kísérleti tévénk volt otthon. Édesanyám pedig akkor már a Műegyetemen volt az analitikai kémiai tanszéken, és ő pedig mezőgazdasági kémiával foglalkozott, tehát mint tudom én, hogy a füvekben mennyi nitrogén, meg foszfor van, meg ilyesmi, azon belül automatikus elemzéssel, és hát oda is néha bementem. És hát ahogy egyre nagyobb lettem, egyre jobban kezdtek érdekelni a természettudományok, egyre több részletet sikerült megtudnom, és apukám látva azt, hogy engem ez mennyire érdekel, vett az akkori NDK-ban egy kis kémikus nevű készletet. Szombaton a konyhában kísérleteztünk, méghozzá úgy, hogy a bunzen égő helyett fogta és szétszette a gáztűzhelynek az égőjét. Az anyu az tiszta idegbeteg volt, hogy új, mit csináltok meg, jaj, fölrobban. Mi ott szépen az apuval kísérleteztünk, ez már úgy a középiskolás koromban volt. Tehát nem úgy tanítottak, hogy tankönyvből, hanem amikor látták, hogy engem valami érdekel, megpróbálták megteremteni annak a feltételeit, hogy én ott tapasztalatokat szerezzek.
2: Tudom, hogy 7. osztályos volt, amikor olvasott egy könyvet Marie Curie-ről, és erőteljesen hatott önre.
3: Nagyon sokat olvastam, és kivettem Madame Curie-ről egy könyvet, és hát nem tudtam letenni. Ugye akkor én már éreztem magamban a zenei általános iskola mellett, amiben jártam, azt, hogy engem azért más is érdekel. Abban az életrajzban több dolog is megfogott. Ugye ő lengyel származású volt, és minden nehézség ellenére képes volt arra, hogy egy francia kutatóintézetbe helyezkedjen el. És arra is képes volt, hogy a munkája mellett családja legyen, ami nem volt szokásos abban az időben. És amikor meghalt a férje, akkor egyedül nevelte a két lányát, ami szintén nem volt triviális, háborús körülmények között, és ő tanította a többi gyerekeket is. Tehát, hogy egy nagyon talpra esett hölgy volt, és nem csak okos volt, hanem óriási munkabírással rendelkezett. Én szerettem volna mindig családot, és hamar világos lett az, hogy itt nem csak okosnak kell lenni, hanem iszonyatos munkabírást kell összeszedni, mert különben sehova nem jutok. Nem fogom tudni azt a két célt, amit fontosnak tartottam, hogy legyen egy rendes családom, meg hogy legyen egy hivatásom, összeegyeztetni.
2: Nem volt egy átlagos 13 éves, ezt hadd mondjam, mert ezek nagyon felnőtt gondolatok, ezt a családjából hozzá.
3: Ugye a szüleim is ezt csinálták, nekem van egy testvérem is, mikor én kicsi voltam, elég rosszul álltunk anyagilag, tehát szalámit, aztán 10 éves koromig nem ettem, meg banáncset, tehát nagyon nagy spórolás volt, de azért a családban mindig fontos volt a kultúra, meg a tudomány. A nagymamám testvére nem ment férjhez, és ő a háború után a kínainnak volt a főmérnöke, a Sári néni. Ő azt csinálta, hogy megvárta, míg nagykorú lesz, akkor kikérte a vagyonát, és akkor fogta magát, és elment Pestre, és elvégezte a Műszaki Egyetemet vegyészmérnök szakon, és ugye a háború után, amikor végzett, akkor ugye nem volt férfi mérnök, és akkor a Sári néni lett a kínain főmérnöke. Ilyen történeteket azért úgy hallottam. Én éreztem, hogy van valami, ami húz e felé. Én tudom, hogy nem voltam olyan, mint a többi lány. Az egyetemista koromból is kiderült. Ugye most már vannak ilyen 50 éves találkozók. Olyan dolgokat mesélnek az évfolyamtársaim, amiről én nem is tudtam. Nem voltam benne a szociális történésekben, mert engem akkor az egyenletek, meg a képletek, meg a technológiák érdekeltek, és minden más az másodlagos volt.
2: Az öcse is hasonló gondolkodású volt?
3: Az öcsém az nagyon másmilyen volt, mint én. Most már meghalt szegény, sport érdekelt, tehát ő egy ilyen klasszikus kamasz gyerek volt, én meg nem, tehát én nem csak kísérleteztem az apuval, hanem lementem vele a pizzébe a fáér, meg segítettem neki autót szerelni, mert hogy nem volt más. És ilyen értelemben nagyon fiúsítva lettem. És ez nagy hasznomra vált, amikor középiskolába kerültem, ugye ebben matematika-fizika tagozatos osztályba, ahol 30 fiú volt és 6 lány. És ez később nagyon hasznos volt, amikor sokszor sokszor egyedüli nőként kellett mindenféle bizottságban, ahol azt gondolták, hogy én meg a titkárnő, és akkor egy idő után rájöttek, hogy azért mégsem. Tehát, hogy megtanultam viselkedni úgy, hogy komolyan vegyenek a férfi kollégák. Ez nagyon nehéz volt eleinte.
2: Ugye az ELTE-re ment a természettudományi karra. Úgy tudom, hogy sokáig vívódott, hogy most vegyész legyen, vagy matematikus.
3: Hát ugye a vegyészvilág az ismerős volt, mert az édesanyám, meg édesapám is ott dolgoztak. Tehát azt pontosan tudtam, hogy egy vegyész mit csinál. A másik pedig az volt, hogy ugye a országos tanulmányi versenyen második lettem kémiából. Ez azt jelentette, hogy fel voltam mentve a felvételi vizsga alól kémiából. Ez egy óriási könnyebbség volt. És hát ugye matekból rosszabbak voltak a versenyeredményeim. Én egyetemista koromban ismertem meg, hogy jár egy matematikus agya, egy igazi matematikus agya. És ez később nagyon-nagyon hasznos volt, amikor együtt kellett velük dolgoznom. Nagyon sok eredmény, amire büszke vagyok, az ilyen kooperációból adódott.
2: A beszélgetésünkhöz választott első zenéje nekem is nagy kedvencem, a Karl Orff Carmina Buránából, az Ó Fortuna. Hogy találkozott ezzel a zenével?
3: Zenei általános iskolába jártam. Zenetörténetet is tanultunk, és akkor jött szembe velünk. És egyszerűen annyira megragadott, van ebben valami erő, és van benne egy misztika. Olyan ereje van ennek a tételnek, ami ellené nem tudok védekezni.

0: Az első munkahelye a Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete.
1: Amikor én végeztem, akkor még ajánlottak az embernek munkahelyet. Én ezt a Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézetet STAKI-nak fogom rövidíteni. Szóval én kémiai kibernetika szakos voltam, ami azt jelentette, hogy kémia és számítástechnika együtt, reaktormodelleket és azt megvalósító programot írtam, és külső témavezetőm volt, a STAKI-ban, a numerikus analízis osztályon. Tehát én ott csináltam a diplomamunkámat, és volt esélyem arra, hogy megpályázzak egy akadémiai ösztöndíjat. Így kerültem oda, és próbáltak nekem szerezni olyan embert, aki a STAKI-ban valamit ért a vegyészethez. És az illető az Almási Gedeon volt, aki a folytonos folyamatok irányítása osztályon volt. Besoroztak valamilyen alkalmazott projekt, de az éppen valami gázhálózati, nem tudom én mi volt. Tehát én foglalkoztam egyrészt kutatással, másrészt pedig ezekkel az ipari feladatokkal is. A kutatásban az volt a szerencse, hogy a STAKI-ban tudományos projektekbe is bevettek, elsősorban paraméterbecslésekkel foglalkozó feladatokba. A mérési hiba és zajfolyamatok analíziséből írtam, aztán később az akadémiai doktori értekezésemet is.
0: Azt gondolom, hogy most a hallgatóknak egy kicsit el kell magyarázni, hogy mi is az, amivel foglalkoztak, ha most csak azt mondom, hogy ez a folytonos folyamatok irányítása osztály, hogy értsék egy példán keresztül, lehet tudja nekem mondani, mert az az igazság, hogy én próbáltam otthon a mesterséges intelligencia segítségével egy kicsit belelátni, hogy ez micsoda, és ahogy nekem elmagyarázta, hát ez egy őrült izgalmas dolog, segít nekem ebben.
1: Az irányítás elmélet az azzal foglalkozik, hogyha van nekünk akármilyen időben változó jelenségünk, vagy objektumunk, mondjuk vegyünk egy atomreaktort, ugye ez időben változik, csinál, és nem úgy viselkedik, ahogy mi azt szeretnénk, irányítani szeretnénk, ami azt jelenti, hogy kiválasztjuk azokat a dolgokat, amiket mi befolyásolhatunk, és ezt időben úgy változtatjuk, hogy ennek hatására a viselkedés olyan legyen, amilyet szeretnénk. Tehát például, hogyha azt szeretnénk, hogy ez a reaktor ne melegedjen túl, akkor a hűtővíz hőmérsékletét mondjuk lejjebb tekerjük, és hogyha egy kicsit feljebb megy a hőmérséklet, akkor egy kicsit több hűtővizet adunk, vagy egy kicsit hidegebbet, és akkor rögtön elérjük azt, amit szeretnénk. Na, ebből most már megvan a folyamat is, meg megvan az irányítás is. Na most a folytonos pedig azt jelenti, hogy azok a dolgok, amiket mi mérünk, vagy befolyásolni tudunk ezen a objektumon, amit irányítunk, azok folytonos mennyiségek, tehát mondjuk egy hőmérséklet, ami lehet 2,1, 2,2, 2,3 fok Celsius, tehát ugye folytonosan tud változni az értéke. És akkor a diszkrét mennyiség meg azok olyanok, hogy bekapcsolom, kikapcsolom. Ugye ez egy diszkrét mennyiség. Tehát a folytonos folyamatok irányítása osztály az azt jelenti, hogy ilyen folytonos mennyiségekkel jellemezhető dolgokat próbálunk irányítani, illetve azoknak az irányítását megtervezni. Na most ebből a nagyon sok feladatból, amit én itt most elmeséltem, amit én főként csináltam, meg csinálok, az időbeli leírás. Próbálok olyan matematikai egyenleteket általában találni, amik jól leírják az adott bonyolult berendezésnek a viselkedését.
0: Jó néhány éve már elméletileg nyugdíjban van, de még mindig dolgozik, és nem is egy helyen. Azon gondolkodom, hogy tud megmaradni az embernek a szenvedélye azzal a dologgal kapcsolatban, amit csinál. Ahogy itt magyarázott nekem, ragyogott a szeme. Egy kislányt láttam magam előtt.
1: Én igazából szerencsés vagyok, mert az időm nagy részében azzal foglalkozhattam, amiben hiszek, amiről azt gondolom, hogy érdemes vele foglalkozni. Engem nagyon érdekel az, hogy miért van úgy, és hogy lehetne mégis megoldani, hogy ne úgy legyen, hogyha az nem annyira jó. Nekem egyszer mondta is valaki, hogy engem túl sok minden érdekel. Én erről nem tudok leszokni. Tehát például nagyon szívesen megtanulnék repülőgépet vezetni, sajnos tartok tőle, hogy a én korom túlhaladt ezen, de igazából például a 60 éves születésnapomra a kisebbik fiamtól azt kaptam, hogy sétarepülés. Van pilóta ismerőse, aki ilyen kis gépet el tud vinni. Elmentünk Budapestről Siófokra, ott megettünk egy lángost, és akkor Siófokról visszajöttünk. És akkor én ülhettem elől a pilóta mellett, és próbálhattam egy kicsit irányítani a gépet, nagyon érdekes volt.
0: De azért, ha már a repülőt említette, ugye számos projektben vett részt, repülőhöz is volt köze az egyik projektnek,
1: repülőgép turbinát, igen. Vannak járműgépész tanítványaim is. Konkrétan, akivel ezt együtt csináltam, az egy ifjú hölgy. Honvédelmi ösztöndíjas volt doktorandusként, és maga is tudott repülőgépet vezetni. A Szolnoki Repülőműszaki Főiskolán, ott volt ő adjunktus, vagy nem tudom micsoda. Mászkáltunk a különféle repülőgépeken fel le, ő gyakorló ruhába, én farmerba, és a kiskatonák így nézték, hogy ez a két nő mit akar itt.
0: Külföldön is dolgozott, Dániában ugye egy évet, Ausztráliában fél évet. Oda mi vitte ki?
1: A tudományos világ az ilyen klubokra oszlik. Azonos szakterületen levők eléggé jól ismerik egymást, 100 ember körülbelül. Most én eléggé nagy feltűnést keltettem nőként ebben a társaságban. Kiderült, hogy na hát ez a vasfüggöny mögül, meg nő, meg egyáltalán. És voltak olyan kollégáim, akikkel még vasfüggöny ellenére is együtt tudtunk dolgozni. És ezek hívtak meg Dániában az, akivel együtt dolgoztam, Stinbay Jörgensen professzorronnak hívták. Doktoranduszokat kellett vezetni, és kellett tartanom egy doktori kurzust. Az ausztráliai az hasonló volt. Ott az a kolléga, akivel együttműködtem, az elment szabatikára. Náluk van ilyen. Ugye fél évre elment valahova, és ott hagyta a modellezés kurzusát. Az egyetem, meg ő azt mondta, hogy jó, akkor ezt tanítsd. Tehát én tanítottam vegyészmérnök hallgatóknak a University of Queensland, ez a Queenslandi Egyetemen az utolsó éves kémiai rendszerek modellezése kurzust. Hát ez egy nagy élmény volt. Oda többször is visszamentem. És ezzel a kollégával egy nagyon nagy sikerű modellezési könyvet is írtunk ketten.
0: A hitetlenség átka, erről fog most énekelni Kunc Zsuzsa, ugye Szörényi Bródi szerzeményről van szó. Annak van egy ilyen sora, hogy hit nélkül sem alkotni, sem élni nem lehet. Ez akkor valahogy azért összefoglalja, amiről most itt beszélgetünk.
1: Igen, hogyha kiemelkedőt szeretnék az életemben elérni, akkor abban nagyon kell hinni. Ha vannak nehézségek, akkor is kell hinni. És ezt valahogy nagyon szépen összefoglalja ez a dal. Nagyon sokan föladták volna azt, amit én megpróbáltam. És az, hogy nem adtam föl, és én most sem vagyok egy feladós típus egyébként, ennek volt köszönhető, hogy sikerült. Nem minden sikerült egyébként, amit megpróbáltam, de elég sok minden sikerült, és nem sikerült volna, ha nem vagyok ennyire elszánt.

0: akinek ennyire egyértelmű a szakmai elhivatottsága, ott mindig kérdőjelként jelenik meg, hogy vajon családanyaként, feleségként, hogy a csodába fog tudni jól megállni, mert hát hiszen mindenhez idő kell. Három gyermeke született.
1: Szerencsém volt, mert három nagyon tehetséges gyerekem van. Másrészt pedig azért olyan értelemben jó volt az időzítés, hogy a két fiú, ők három évre vannak egymástól, és a kislány az 9 évvel van lemaradva, tehát igazából kisgyerekem csak 2 volt egy időben. Nagyon fegyelmezetnek kell lenni, és a gyerekeket is fegyelmezettségre kell szoknatni, másképpen az nem megy. És hát nagyon nagy prioritást kell adni a gyereknevelésnek, nem a főzésnek, meg a takarításnak, azokat én második prioritáson kezeltem, bevallom, hanem annak, hogy a gyerekre oda kell tudni figyelni, és hogy minőségidőt kell neki biztosítani. A nevelés feladata szerintem az, hogy a gyerek boldog felnőttként egy jó hivatás mellett megfelelő családot alapítson. És ehhez önállóságra kell nevelni, és ki kell belőle valahogy édesgetni, hogy ő neki mi felel meg. Az én szüleim ezt megcsinálták velem. Tehát tudtam, hogy hogyan kell ezt csinálni.
0: Végül is az, amit ők láttak, az egészen biztosan átragadt rájuk is, jól gondolom?
1: A legkönnyebb dolgom az a kisebbik fiamnál volt, aki közlekedésmérnök. A legelső szava az neki nem ám papa meg mama volt, hanem az, hogy autó. És légiforgalmi irányító is lett belőle. És a kisebbik fiamnak nagyon jó műszaki érzéke is volt. A nagyobbik fiamnál lehetett látni, hogy az absztrakt képessége az jó neki, de nem igazán lehetett tudni, hogy mi is fog neki feküdni. Ő eredetileg meteorológusként végzett, de már a meteorológusként is ilyen talajszennyezések modellezésével meg ilyesmivel foglalkozott, és végül is matematikus lett belőle, ezen a talajszennyezés modellezés meg a modellek megoldásán keresztül. A lányom az még nehezebb eset volt, de őnál is elég hamar volt egy Rush Hour nevű játék, ami az volt, hogy egy ilyen tömött kereszteződésben kellett valahogy kirakós módon átvinni egy autót valamilyen irányba. A lányom első, másodikos elemista korában órákig játszott ezzel a játékkal, és a haladó szintet is elérte, ami nem szokásos ebben a korban. Elvenni se lehetett a kezéből, ő belőle is régi forgalmi irányító lett. Tehát őnála is megvolt egy ilyen látása ezeknek a közlekedési helyzeteknek nagyon kis korban. És ő egy kicsit kanyargós pálya után, de eltalált ide. És most ott tartunk, hogy mind a három gyerek nagyon szereti azt, amit csinál.
0: Arra is kíváncsi volnék, hogy amikor otthon van, így a hétköznapi dolgait csinálja, hogy akkor abban hol van annak helye, hogy ön mondjuk egy érdekes problémának megtalálja a megoldását.
1: Egyrészt nagyon szeretem a zenét, és gyakran járok hangversenyre, meg hallgatni is szoktam zenét. És van olyan, hogy a zene hallgatás mellett struktúrák mozognak a fejemben. Az néha akkor bekattan, de ahhoz az kell, hogy elég sokat és intenzíven foglalkozzak az adott problémával. Meg sétálás alatt is, a vezetés alatt is, meg szoktam jogázni. Akkor van esély arra, hogy valami ilyen látszólagos tevékenység, vagy ilyen nyugalmas tevékenység közben hirtelen beugorjon az az ötlet, ami a megoldás alapja.
0: A mostani életének egyik feladata az unokákkal való foglalkozás, hát 6 unokája van. Hogyan tudja beilleszteni a munkát is, meg a saját maga ellátását, illetve hát a gyerekekre való vigyázást?
1: Hát ez a timesharing, ezt megszoktam fiatal korom óta. Azt szoktam csinálni, hogy eldöntöm magamba, hogy nekem mi mennyire fontos, és ezért az én napjaimból ilyen félnapos pontossággal mire mennyi időt szánok. Az unokáknak 2 fél napjuk biztosan van, van olyan eset, amikor több, az attól függ, és kell pihenni is. Most már idősebb vagyok, és nem bírom azt, hogy állandóan csak dolgozok, és a pihenés az nálam a háztartási munka kategória, meg túrázás, tehát szeretek kirándulni, meg éneklek kórusba. Ezt a naptáramban ilyen színes kockákkal jelzem. Úgy néz ki a naptáram, mint egy kolibri, de igyekszem arra, hogy ugyanolyan színkép legyen, tehát hogy semmi ne tudja elnyomni a másikat.
0: Említette, hogy kórusban énekel, akkor most már értem, hogy Kodály Esti dala hogyan kerül ebbe a beszélgetésbe. Ezt is Énekelték?
1: És nem csak énekeltem, hanem énekelem most is. Én Kodályt élőben is láttam, mert jött hozzánk koruspróbára, és már akkor énekeltük az esti dalt. Egy nagyon nagy élmény.

0: a pályája során én azt gondolom, hogy a kutatással bőven el lett volna, de ennek ellenére tanított is. Mi tartotta a tanítás mellett?
1: Én sose gondoltam azt, hogy attól, hogy valaki egy cikket megír és kap rá x darab hivatkozást, hogy az valami nagy teljesítmény. Viszont látni azt, hogyha én valakit megtanítottam valamire, és azt tényleg tudja, sőt tovább is tudja adni, ugyanolyan nagy eredmény, mint mikor az ember fölneveli a gyerekeit, és látja, hogy meg tudnak állni a lábukon. Én azt szeretem a tanításban, amikor látom, hogy megértette, és hogy tetszik neki, és hogy tovább tudja csinálni, meg többet tud, mint én. Az a legnagyobb eredmény, amikor már azt látom, hogy nem értem, hogy mit beszél a tanítványom. Akkor jól csináltam, mert akkor az az övé.
0: 23 végzett doktorandusában, ami azt gondolom, hogy egy kiváló eredmény. Van egy olyan kép az emberben, hogy a mai fiatal az nem annyira motiválható. Ennek tükrében, hát hogy csinálta, hogy mégis ennyire tudta őket motiválni?
1: Én nagyon szeretem a fiatalokat. Valószínűleg az én habitusom az vonza őket, bár nagyon szigorú is vagyok. Amikor itt kezdtem tanítani a Veszprémi Egyetemen, ugye akkor nem laktam itt. Tehát én hetente csak 2 napot voltam itt, és akkor csak a legtehetségesebbek, legérdeklődőbbek maradtak meg nálam, viszont azokkal én komolyan foglalkoztam. Ezt ők nagyon értékelték. Kollégisták lévén egymásnak adták a kilincset. Kialakult egy úgymond baráti társaság, és az idősebbek azok levettek az én vállamról betanítási feladatokat. Na most ennek nem csak az lett az eredménye, hogy nekem kevesebb munkám lett, hanem az is, hogy ők összebarátkoztak. És kialakultak közöttük szakmai kapcsolatok, amik tovább éltek. Segítik egymást, ami nagyon hasznos tud lenni mindenféle szempontból.
0: Tavaly a Tudományos Akadémiának levelező tagja lett. Ha látja az ember ezt a hatalmas szakmai karriert, hogy honnan jutottunk el, ez is egy csodálatos dolog, de azt meg megélni, hogy amikor ön született meg az ön gyerekkorában, a digitális világ még sehol nem volt, hogy az, hogy internet vagy számítógép, még nem is hallottunk róla, hát hogyan is hallottunk volna, de hogy ez alatt az idő alatt olyan hihetetlenül nagyot ugrott előre a technológia, hogy az ember néha csak kapodja a fejét. Ezt a hatalmas ugrást, ezt hogy értékeli?
1: Hát nekem mindig vonzottak ezek a újdonságok meg kütyük. Én a kezdetektől ott voltam, az alapelvek nem változtak meg. Amiatt, hogy tudom, hogy milyen alapelvekre épülnek ezek, az nekem segít a megértésben, és segít abban, hogy megtippeljem azt, hogy mi az, amire képes egy új technológia, és mi az, amire nem. Például nem félek attól, hogy a mesterséges intelligencia el fogja venni a munkahelyeinket, mert a mesterséges intelligencia az a része, amit most, tehát ezek a nagy nyelvi modellek, hogy ami a világhálón szöveg formájában megvan, azokra épül, és azokból ügyesen keres. De a világhálón egy csomó szemét is van. Most már vannak olyan technológiák, hogy meg lehet neki mondani, hogy honnan tanuljon, mibe bízunk. De azért akkor is csak a meglevőkből kombinál. De egy olyan analógiás műveletre, amit én az elején mondtam is, hogy a struktúrák hasonlóságát próbáljuk analógiásan földeríteni, olyanra a mesterséges intelligencia nem képes, mert hogy az nem csak a tényleges tudásban van, hanem az érzelmekben is van. A valódi emberi teljesítményt a jelenlegi technológiával biztosan nem fogjuk tudni utánozni.
0: Gondolom, hogy sokszor kapja ezt a kérdést, igen, hogy hova fogunk eljutni.
1: Ha most ezzel a nagy nyelvi modellekkel, ezzel nagyrészt eljutottunk már a végére, mert most már ugye tudjuk, hogy tud halucinálni, meg szóval elég sok mindent tudunk, meg tudjuk azt, hogy le kéne korlátozni, hogy honnan tanul, meg azt is tudjuk, hogy most már az internetes tartalmakat teljesen földolgozták, tehát ez azt jelenti, hogy ami új internetes tartalom keletkezik, annak nagy részét maga a mesterséges intelligencia állította elő. Tehát ő most úgy azt teszi, amit ő kiböfögött, ez pedig nem szokott jóra vezetni. Tehát én nekem az a véleményem, hogy ez egy olyan lufi, ami előbb-utóbb ki fog pukkanni. Vagy hát szóval elérjük a határait, és akkor fogjuk tudni, hogy mire jó, és arra fogjuk használni, és akkor kész. De a mesterséges intelligenciának nagyon sok más ága van. Tehát én olyasmikkel foglalkoztam, például a cselekvéstervezés, amik egészen más elven működnek, mint ezek a nagy nyelvi modellek. És azokban van fantázia, hogy azok másfajta alkalmazási területeket fognak megnyitni. Csak azok most éppen nem divatosak, ki tudja miért. Tehát lesznek itt még minőségi ugrások, tehát lesz itt még más új technológia, ami a mesterséges intelligencia alapú. Ez a mostani dolog, ennek én már látom a megnyugvási határát. Valószínűleg lesz még valami, de az biztos, hogy nem fogják átvenni a hatalmat felettük. Az nonsense, nem?
0: Beszélgettünk mi egy kicsit előre, hogy evangélikus, és hogy tulajdonképpen minden matematikai rendszer ellenére ott van a fejében a hite.
1: Csak akkor tudja az ember legyőzni a nehézségeket, vagy akkor tud nagy dolgokra vállalkozni, ha van neki hite is. Az nem csak abban való hit, hogy ez lehetséges, hogy ő ezt megcsinálja, hanem abban való hit is, hogy a felsőbb erők, az Úr, az fog neki segíteni. Nem mindenképpen, és nem mindig, de ha jó irányba megy, akkor lesz olyan, akire támaszkodhat, a legnagyobb kétségek közepette.
0: Bach zenéjét fogjuk most búcsúzóul hallani, olasz koncert, F-dur, második tétel, és mondta nekem, hogy Bach evangélikus, és mindenféle szempontból az ön világába beletartozik, hiszen a matematika nyelvén beszél, a zenének a nyelvén beszél. Mit jelent önnek?
1: Bachnak a zenéjében nem csak a dallamok szépek, hanem mondjuk egy fugának olyan gyönyörű szerkezete van, amihez csak egy differenciál egyenlet fogható. Tudom, hogy ezen nagyon nevet mindenki. De van benne egy gyönyörű strukturális szépség, ami leírhatatlan, tulajdonképpen matematikával sem lehet leírni. És én azt láttam, hogy aki az absztrakt nyelven túli kifejezésekben erős, például matematikából erős, azok majdnem mind képesek arra, hogy a zenei absztrakciót felfogják. És ez az, ami Bachnál szerintem mesterfokon van, és amivel ő a hitét is kifejezi. Ez a tétel, amit én választottam, ez elgondolkozik. Ez az, ami a gondolkozást az én fejemben a lehető legszebben leírja.

0: Vendégem Hangos Katalin professzor, a kémia tudomány doktora, programozó matematikus, a Pannon Egyetem egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt, akit egyebek mellett a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével is kitüntettek. Radi Zsuzsa zenei szerkesztő, Mali Andrá gyártásvezető és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgető társ Benkő Andrea.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Miskolcon FM 97,1. Rádió Színház.
2: A rögösebbik út. Rádiójáték Apácai Csere Jánosról. Írta Gyárfás Endre.
3: Tűz van valahol. Nem múlik el hónap, hogy fel ne ugorjék egy-egy kolozsvári tetőre a vörös kakas.
4: Gyenge már az imádság, mert gyengül a hit. Papok kellenének, hitükben erősek, tudásban nagyok.
3: Tudás, ez az. Nem a hitetlen papok okozzák a tűzvészt, hanem a tudatlan tudósok, a kontármesterek. Talán az a baj, hogy a kontárkovács nem jól imádkozik? Ellenkezőleg, inkább az, hogy nem tanult meg a tűzre vigyázni. Rálöccsinti a keze ügyébe eső kannát a parázsra. Dehogy is emlékszik rá, hogy olajjal töltötte meg előző este. Ebbe hurgyaság, kapkodás, ügyefogyottság. Mindez megcsappanna, ha az emberek iskolába járnának.
4: Igaz. Csak éppen a rossz indulat burjánzását nem fogná vissza az iskolázás. Gondold el, milyen művelt, mennyire tanult férfiú Rákóczi György és talpnyalója Bazilius. Mégis kiebrudaltak téged a Fehérvári Akadémiából. Ott álltál 31 évesen, családostul, munkanélkül, jövedelem nélkül. Nem buzdított-e öreg tanítót Keresztúri Pál, sőt maga Csulai püspök, hogy kövesd meg a fejedelmet, kérjél bocsánatot és türelmet a gondolatai tisztázására?
3: De, hogy nem. Buzdítottak többen is. Aletta is. De miért kértem volna bocsánatot? Nem bántottam meg senkit.
4: A papi életmód alázatra szoktatott volna. Még nem késő.
3: És mit érnék az alázattal?
4: Azt, hogy most folytathatnák Fehérvárott az oktatást a te tudásodhoz és képességeidhez méltó magaslaton. Ez a kolozsvári iskola. Hol van ez az akadémiától? Igen.

0: Szikát a völgyből a hegytetőre görgesse. Még ha százszor visszahullott is, még ha százszor kellett újólag neki veselkedni a meredének, Sziszifusz nem roppanhatott össze. Miért nem? Mert célja volt, a cél adott neki reménységet, a reménység pedig erőt.
1: Ne feledd! Büntetés volt ez Sziszifusznak, amiért dacolni mert az isteni hatalmakkal.
0: A Sziszifusz tanult volna fizikát, meg tudta volna állítani odafenn a követ.
1: Vigasztalod magad, csak vigasztalod. Ha eljönnél hozzánk, ha ugyanúgy pap lennél, mint én, akkor másokat is vigasztalhatnál. Plántálhatnál reménységet a szegényekbe, adhatnál erőt az elgyötörteknek.
0: Mi nálunk mindig több volt a pap, mint a tanító. Több a templom, mint az iskola. De akkor szeretném tudni, honnét van a mi háztartásaink között annyi istentelen család? Oly sok dőre családatya és anya, rakoncátlan fiú, álnok, verekedő, kegyetlen úr, család és hűtlen szolga. Az egyházban annyi pacakos, ragadozó, bérenc papi bábalak. Az iskolákban annyi kósza árnyék, a tanult férfiak üres álcái, buta állarcok, iskolai rókák. A közös dolgokban annyi ajándékfaló bíró, kapzsi prókátor, igazságtalan per, erőszakoskodás, zaklatás, elnyomás, a nép között annyi panasz, siránkozás, sóhajtozás, nyögés, mindenfelé annyi feldult ház, birtok és falu, rongyos város, mocskos utca, ronda országút. Szabad!
2: Bocsánat, nem akartam zavarni. A diákjai vannak itt, nagyon izgatottak, valami történhetett.
0: Ehhez be őket, Aletta, kérlek.
3: Fiatal urak, jöjjenek beljebb.
4: Adjon Isten.
5: Jó napot kívánunk.
0: Gyertek csak, gyertek, fiúk. Hadd mutassalak be titeket pap barátomnak. Ez a zömök ifjú, Betlen Miklós, az új kancellár úr fia.
4: Szolgálatukra.
0: A másik, Pávai János. Ő már leckéket ad az alsóbb klasszisokban.
1: Szerencsés fiúk. Csere János keze alatt nevelődhetnek.
4: A magunk szerencséjének voltunk, Kovácsai, tiszteletes uram. Mert minket még Gyulafehérvárot kezdett tanítani apácai professzor. És amikor ide települt Kolozsvárra, mi jó néhányad magunkkal utána jöttünk.
1: Ez igen.
0: Látod, Mihály, hol az a fejedelem, hol az a püspök, aki a tanító fáradozását ennél szebben jutalmazhatja.
5: Professzor uram, azért bátorkodunk kegyelmedet még a beteg ágynál is zaklatni, mert hallatlan dolog történt.
4: De megadtuk neki.
0: Mondjátok már el.
4: A kolozsvári pap, Bátai György, kiprédikálta apácai uramat a templomban.
0: Kiprédikált?
4: Azt mondta, kegyelmed a professzori címmel kevékedik.
5: Kevékedik, éppen Csere János.
0: Az bosszantja a nagyhangú Bátait, hogy nem engedem beleszólni az iskolánk ügyeibe. Már idejöttem, kor megorrolt rám, amikor beköszöntő beszédemet hallotta az iskolák felette szükséges voltáról. Valamikor őt is lelkesítették a puritánus eszmék, de aztán megszeppent az üldöztetéstől, és mostanság ő támadja legjobban egykori társait.
4: Feladtuk ám rá a vizes inget, professzor uram. A házához vonultunk 20-30 diákok, és olyan macska zenét adtunk, olyan kornyikálást csaptunk, hogy még.
5: Fejeskedett néhány legény, fújták az ő nótáját. Mondhatom, megismerkedtek a magyarófa pálcáinkkal.
0: Azért azt nem kellett volna. Köszönöm, fiúk. Menjetek vissza a kollégiumba. Pávai fiam, vezesd okosan a munkát. Nem sokat kell olvasni, hanem soká. Egy időben csak egy dolgot taníts, ne kapkodj ide-oda.
5: Igyekszem majd, professzor uram.
0: Kerüld az unalmat. Nincsen szánandóbb az unalmas tanítónál. Keresd a fontosat, és csak azt gyakoroltasd, azt súlykold, amit már mindenki megértett. Én, amikor 16 éves voltam, a mondattant nem értettem, holott jól beelméztem, igaz, rengeteg fáradtsággal. Ne a szabályok felmondását követeld tőlük szigorúan, hanem beszéltesd őket, beszélges velük, és amit rosszul tudnak, javítsd. A könnyebbektől haladj a nehezebbek felé.
5: Úgy lesz, apácai uram.
0: Menjetek.
5: Isten áldja kegyelmeteket.
4: Ha segíthetünk valamiben, tessék csak hivatni.
1: Isten veletek, diákok. Hát, János, szedelőzködöm én is. Visszatérek a parókiánba.
0: Ne menj még, kérlek. Csak egy kicsit üldögélj itt. Soha sem éreztem ennyire, hogy egyedül maradok. Jó az, ha kiáll értem néhány diák, de hát immár csak az ő magyarófa pálcáik védenek meg engem a megszégyenítéstől. Mi más

0: Ez, mint a sziszifuszi kő visszagördülése. Hová süllyedhettem, ha már nem fejedelmek? Nem rektor professzorok rontanak rám, hanem csupán városi papocskák. Egy glóbuszért, egy számoló tábláért, tucatnyi írópapírosért cirkalmas kérelmet kell benyújtanom. Naphosszat kell kilincselnem a gazdag kereskedőknél, akik, ha kedvük kerekedik, támogatni hajlandók az iskolát. De az efféle kiprédikálás után még inkább vonakodnak majd. És ami örömöm eddig volt, kárpótlásul a tanításban, attól megfoszt ez a nyavajás, köhögös tüdőm.
1: Könyörögni fogok a gyógyulásodért, János. Hát... akkor én indulnék.
0: Várj, várj. Aletta! Aletta!
1: Szólok neki.
2: Már itt is vagyok, uram. Mi a kívánsága? A borogatás?
0: Nem, nem Aletta, nem a borogatás. Arra kérlek, csomagolj össze egy hétre való utiruhát, takarót, meleg holmit.
2: Úristen, félrebeszél. Hová menne? Beteg, jártányi ereje sincs. Itt sohasem gyógyul meg.
0: Éppen azért megyek. Hát, ha megtalálom a gyógyulás útját.
1: Értelek, értelek. Szerzek fogadót.
2: De hát tudják, mit művelnek, ez esztelenség. Egy hétre, hova?
1: Én már sejtem, asszonyom, meg kell nyugodnia. János velem tart a Hargita hegyei közé, a világ elől búvó faluba.
2: Mit akarnak ott?
1: Körülnéz a parókián. Az egyik megüresedett parókián. Jól mondom, János.
0: Jól mondod. Elhagyott az erőm, Aletta. Ha most nem mozdítom a lábam, érzem, örökre elzsibbad. Ki tudja, talán nagyobb szükségük van rám. Odafent, a fenyvesek között, tiszta források körül, a tanulatlan pásztor embereknek. Ha átmentem a hitüket egyik napról a másikra, akkor talán mégsem hiába való a mindennapi fáradozásom.
1: Gyerünk!
2: Isten!
0: Kocsis, torda felé hagyjuk el a várost, arra jobb az út.
3: Tűzvész, nem látok füstöt.
0: Micsoda sokaság! Mintha egész Erdély befelé igyekeznék Kolozsvár. Szekerek, kordék, gyalogosok.
4: Emberek, honnét jönnek?
5: Menekülünk, uram! Tatárok törtek be Székelyföldre, török lobogókkal. Felégették a barcaságot.
6: Vidom Vágnémét, lenészárult!
5: Nagy uraink csak viszálykodnak a fejedelmi székért. A török, a tatár meg pusztít, gyújtokat.
7: Tegnap betörtek Gyulafehérvárba.
5: Kidobálták Hunyadi János csontjait. Szétkergették az akadémiát.
0: Akadémia?
6: Megindultak, erre tartanak Kolozsvár.
4: János! Gyere, János!
0: Öcsém, Bálint, engedjék már ide!
4: János, édes bátyám, így kell viszont látod a testvéröcsédet.
0: A családod? Mi történt velük az ég szerelmére?
4: Ott ülnek azon a szekére. Feleségem, négy gyerekem. Sikerült, élünk. Apácát is elérte egy tatárcsapat. Felgyújtották a házunkat. De, János, porrá égett a szülőházunk is.
0: Kocsis, forduljunk vissza! Ti meg gyertek, mi nálunk fogtok lakni, a gyerekeket pedig magam tanítom az iskolában.
4: Köszönöm.
0: Siessünk!

0: Tanítványai! Kolozsvári diákok! Immár Kolozsvárinak szólítalak mindnyájatokat, bár közületek sokan még alig ismerik ezt a várost. Az ő szemükben ott látom még a gyulafehérvári főiskola lángjainak viszfényeit. Barátaim! A mi alma máterünk nem akadémia, de bízvást mondhatom, hogy egyelőre nem az. Kolozsvár felől elhárult a tatárveszedelem, miután főbíránk megadta a 60 000 tallér írtóztató sarcot. Összép húzódik mindenki a városban, összép húzódunk mi is az iskola padjaiban, hogy elférjetek, megosztjuk szalmaágyunkat, megfelezzük eledelünket a menzán, egy szóval magunk közé fogadunk benneteket. Várnak még miránk megpróbáltatások, tudjuk jól. Barcsai Ákost már megtette a török szultán Erdély fejedelmévé, ám második Rákóczi György nem adta fel a küzdelmet. Szamosújvár, Görgény, Gyaluvára az ő kezén maradt. A hajdúság is őt támogatja, Csulai püspök, Bazilius rektor az ő szekerét tolja, és ezentúl még ádázabbul fenekednek a puritánusokra, a püspöktelen egyház híveire, miránk. Szigetre szorultunk, barátaim, szigetre, melyet minden oldalról és szüntelenül ostromolnak a hullámok. Háború, az éhínség, a ragályos kór, a vallási viszálykodás, az önrongáló mértéktelenség hullámai. Elárasztanak, elsüllyesztenek minket. Igen, ez lesz a sorsunk. Ha csak nem emelünk gátat, mint a hollandusok a valóságos tenger támadása ellen. Gátjainkra azonban mi nem követ, földet hordunk, hanem a tudás tömbjeit. Tudással növelhetjük hadi erőnket, tudással tarthatjuk távol a ragályt, tudással teremthetünk több kenyeret, jobb gyümölcsöt, szebb szövetet. És csupán a tudástól vezettetve bukkanhatunk rá a mi földünk kincseire, a mi testvéreink tehetségére. Ezért mondom én, unos untalan, mégsem elégszer, soha tudományi fegyveredet kezedből le ne tedd.
1: Rosszkor jöttem, Aletta asszony?
2: Nem, Pávai úram. A férjem már türelmetlenkedik. Alig várja, hogy diktálhasson magának. Elfáradt a karja az írásban.
1: Szeretnék valamiképp segíteni a professzor úron. Talán könnyíthetnék a terhein.
2: Az bizony jó lenne. Túl sokat dolgozik. Emlékszem, még Utrechtben mennyire akadályozta a munkájában, hogy mi a közelbe teszünk-veszünk. Most. Negyed akkora a lakásunk, mint az utrechti. És rajtunk kívül itt lakik az apácáról menekült sógorom, a sógorasszony, a 4 gyermekük. Aztán tudja jól, megfordul a házunkba az egész diákság. Az én Jánosom mégsem egy soha egy zokszót, mégsem torpan meg a tolla, mégsem alszik ki a gyertyaláng az asztalán.
1: Bizonyára be akarja fejezni a Filozófia Naturaliszt, a természeti tudományokat összefoglaló könyvét, még az új iskola év kezdete előtt. Nem is sejti, Aletta asszony, mennyire várják már ezt a diákok.
2: Csak baj ne legyen ebből. Istenem, uram, csak baj ne legyen. Nemrégiben még annyira kívántam, hogy minél több tisztelő zsongja körül az én uramat. Alig vártam, hogy egy-egy új könyv előső lapján meglássam a nevét. El sem tudom mondani, mennyire vert a szívem, ha az utcán vagy a piac téren meghallottam valamelyik asszony dicsekvését. Az én fiam a Csere János tanítványa. De most futnék, szöknék, menekülnék innen. Már nem is Utrechtbe. Nem is az én gyermekkorom földjére. Bánom, és én hova csak oda, ahol megújulna az egészsége. Ahol nem éreznék már az erőltetett tréfálkozás mögött a rettenetes kétségbeesést.
1: Egyikünknek sincs oka kétségbeesni. Múló rosszul létek ezek tekintetes az, hogy nekem elhiheti. Igazán elhiheti. Konyítok az orvosi tudományokhoz is valamicskét. Fogadom, senki jobban Kolozsváron.
2: Jó fiú maga, Pávai János. Isten áldott a jó szívű fiú. Inkább a hencegés bűnébe esik, csak azért, hogy vigasztaljon. No, menjen be a professzorához. Ugye itt marad vacsorára?
3: Ülj le, fiam, Pávai. Készítsd a tolladat. Amit én körmöltem ma hajnaltól mostanáig, azt csak magam tudom elolvasni. Tisztázd le rendesen, majd én diktálom.
1: Igenis, apácai uram. Mi lesz ez? A Filozófia Naturalis újabb szakasza?
3: Nem, azt félbehagytam egyelőre. Mostan sürgetőbb a javaslat, amit Barcsai fejedelemnek akarunk átnyújtani. Jegyezd.
1: Figyelek, professzor uram.
3: A magyar nemzetben immár elvégtére egy akadémia felállításának módja és formája.
1: Módja és formája. Kész.
3: A sok szomorú magyar vérhullás és omlás után csendes és sokáig tartó békességet óhajtunk, nagyságos fejedelem. És a békességgel sáfárkodjunk aképpen, hogy Európa népei ne tarthassanak többé sem barbároknak, sem tudatlanoknak, sem faragatlanoknak minket. A gyulafehérvári akadémiát elpusztította a pogány ellenség. Legkiválóbb növendékeit befogadta, továbbra is tanítja a mi alacsonyabb rangú kolozsvári iskolánk. A kicsi németalföldi ország, ahol én is tanultam, 5 univerzitással büszkélkedhetik, és ezek mellett 9 Ateneum, azaz filozófiát és teológiát oktató főiskola szolgálja az emberi szellem művelését. A mi hazánkban univerzitás nincs, nem is volt. Főiskolánk pedig az egyetlen, a fehérvári oda lett. Kolozsvár a legalkalmasabb arra, hogy otthont adjon az akadémiának, és majdan az univerzitásnak. A mostani törvények szerint megszabadul a jobbágyi kötelékekből, aki iskolát végez még akkor is, ha csupán kántor lesz belőle. Mennyivel derekabb és hasznosabb lenne, ha a filozófia magisztere orvosi, jogi vagy teológiai doktor válhatnék belőle. A jogi és az orvosi stúdiumoknak 6 esztendő legyen a tartama. Alapítassék az akadémia mellett külön könyvnyomtató műhely, biblioteka, valamint a természet titkainak fürkészésére nagy botanikus kert. Az akadémia felállításának költségeit a tanító professzorok javadalmazására és a diákok szállására, élelmezésére szánt summákat az alábbiakban sorolom elő, nagyságos fejedelem indokolva...

0: Kedves barátom, ezt a levelet itt írom hegyi falumban, évszázados tölgyfa árnyékában. Körös körül csendesség, békesség, kristálytiszta levegő, változatlanság. Minden úgy, ahogy elét festettem a gyógyító menedékképét. Ám amióta hazajöttem Kolozsvárról, nem lelek akkora gyönyörűséget egy csepp világban, mint az előtt. Azon kapom magam néha, hogy kezdem a te szemeiddel nézni a földkunyhókat, a faekére görnyedő csontos parasztokat, a boszorkány hírébe kevert szerencsétlen vénasszonyokat, a libapásztorlásra fogott csenevész apróságukat. Vigasztaló, nyugtató szavak helyett káromkodást tolul az ajkamra. Lenyelem persze, de növekszik bennem a keserűség. Azon munkálkodtam, látod, hogy az én utamra térítselek. De most megirigyeltem a te utadat. Tanítani szeretnék. Hangos elmékedéseim ne azt a szót fakasszák a hallgatóságból, hogy ámen, hanem azt, hogy miért. Ha akadna üres hely a kolozsvári tanítói karban, írjál csak, hívjál csak. Beállnék a sziszifuszok közé. Hát, ha a sok kis sziszifusz végül is diadalmaskodik.
1: Uram! Uram! Nem tudja, merre van itt Apácai Csere János professzor úr háza.
2: De tudom, ez az, ahonét az imént kiléptem.
1: Hát akkor a fiatal úr bejáratos hozzájuk. Kísérjen már be engem, kérem. Hát, hogy átadhassam a falumbéli tiszteletes úr levelét.
2: Kinek címezték?
1: Aha, nem tudom, én ezt elolvasni kérem alázatosan. Azt mondta a tiszteletes úrunk, csak adjam a professzor uraság kezébe.
2: Elkésett vele, barátom. Ez a lélekharang az ő...

0: A rögösebbik út. Rádiójáték Apácai Csere Jánosról. Írta Gyárfás Endre. Szereplők: Apácai Kozák András, Aletta Káldinóra, Mihály Tordi Géza, Basirius Kautsky József, Rákóczi György, Csíkos Gábor. Első professzor Pándi Lajos, második professzor Zács János, Betlen Miklós Benkő Péter, Pávai János Végvári Tamás, hírvivő Szirmai Jenő. Rendezte Avanesian Alex.
1: A hangfelvétel 1975-ben készült.
2: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 2 óra a hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Létrejött a megállapodás Brüsszelben, összesen 6000 milliárd forint uniós forrást szabadít fel az EU Magyarország számára, jelentette be a miniszterelnök azután, hogy az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. Magyar Péter hangsúlyozta, eddig a korrupció miatt tartották vissza a Magyarországnak járó sok ezer milliárd forintot, az új kormánynak azonban néhány hét alatt sikerült egyességet kötnie. A román elnök szerint az ukrán légvédelem találta el azt az orosz drónt, amely egy galaci lakótömbnek csapódott. Az épületben tűz ütött ki, 2 megsérültek, 70 embert kellett kimenekíteni. Az incidens miatt Románia bezáratja Oroszország konstancai főkonzulátusát. Vlagyimir Putyin úgy reagált, Moszkva kész objektív vizsgálatot lefolytatni, ha Románia átadja a szerkezet roncsait. Idehaza a kormány visszaadná a tantestületeknek a véleményezési lehetőséget az igazgatói pályázatoknál, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, augusztusban csaknem 450 intézményvezetői megbízás jár le, ezért ezekre utólag kikérte a tantestületek véleményét, hogy minél jobb döntés születhessen. A kritikus helyzetbe került családokat segítő lakhatási támogatásról döntött a fővárosi közgyűlés. Az új ellátási forma 28 férőhelyen biztosít azonnali átmeneti elhelyezést a budapesti módszertani szociális központban a hajléktalan várandósoknak és édesanyáknak. A cél, hogy megakadályozzák a gyermekek kiemelését a családból. Stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben az elmúlt héten, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Egyik helyszínen sem tapasztaltak változást, és a koncentráció minden mintában az alacsony tartományban volt. A szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése, tették hozzá. Borbély Balázs távozik a labdarúgó NB1-ben aranyérmes Eto FC vezetőedzői posztjáról. A 46 éves szakember 2024 áprilisában került az akkor még másodosztályú győri csapathoz, amelyet rögtön az élvonalba vezetett. Sajtóhírek szerint a Ferencváros mestere lehet Borbély Balázs. Híreink végén az időjárásról. Marad a napos nyári idő, délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. A hőmérséklet hajnalban általában 8-15, napközben 26 és 31 fok között alakul. A pontos idő 2 óra 3 perc.